persze feléjük meghajolt, és azt mondta, hogy hoc est enim corpus meum. Ugye erről mondtam már, hogy innen van a hókusz-pókusz magyar kifejezés, mert ugye ezt a magyar ember nem értette meg, hogy hoc est enim corpus meum, és akkor azt mondta, hogy hókusz-pókusz, és innen van a hókusz-pókusz, ez bizonyos dolgot ki is fejez, tudnék azt, hogy itt egy mágia zajlik. Tehát itt egy mágia, de most ezt csak úgy zárójelben mondtam, ez egy mágia zajlik. Tehát a papnak olyan óriási hatalma van, hogy egy tárgyból az ő szavára Isten válik. Most ezt kérem szépen, ezt most kellene nagyon megrendülnünk. Hogy nem tudom, hogy van-e a világ vallásai között olyan vallás, beleértve a sámánizmus, törzsi vallásokat, ahol valaki is azt mondaná, hogy egy sámán mondjuk táncot lejt, kezébe vesz mondjuk egy botot, és hogyha a botnak mond valamit, abból Isten lesz. Nem, én ilyennel nem találkoztam. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan félelmetes mágia, hogy egy tárgy, egy ember szavára Istenné válik. Ez kérem szépen, hogy mindenki úgy gondolja végig majd otthon, hogy mi van emögött, hogy mondom, egy tárgy, és egy ember szavára is Istenné válik, hogy ez valami olyan hatalmas nimbusz nyer a középkorban, hogy erre felhatalmazottsága van az egyháznak, hogy ezért a legnagyobb ünnep az Úr napja, mert ugye az egyházi hagyomány szerint Jézus ezt nagy csütörtök este alapította, akkor osztotta ki az emlékeztető jegyeket a tanítványok között, és bízta az egyházra, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ugye ez is elhangzik, nem csak az, hogy hoc est enim corpus meum, utána meg felemeli ugye az ostját, és az ostja után a kelyhet, és akkor a vért is, a bort is Krisztus vérévé változtatja, tehát mind a két emlékeztető jegyet, és ezt cselekedjétek az emlékezetemre, tehát tulajdonképpen kialakul az a felfogás, hogy Krisztus ott van jelen, ahol papság és püspök van, és ahol ezt a cselekményt elvégzik, sehol máshol. Na most itt szeretném nagyon élére állítani a dolgokat, ugye, mert a Biblia azt tanítja, hogy Krisztus ott van jelen, ahol befogadják a beszédeit, és azok szerint élnek. Ugye Máté 28:19-20, ahogy elmennek szélese világra, tanítják az embereket, és akkor veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát Jézus ehhez társítja a jelenlétét, hogy ahol hallják a tanításait, befogadják, megkeresztelkednek, olyan életet élnek, amilyen életről Jézus beszélt, ott van Jézus jelen. Most ehelyébe azt mondani, hogy Jézus ott van jelen, ahol egy bizonyos hatalommal felruházott intézmény egy bizonyos szertartást véghez visz, és neked ott kell lenni, hogy az Istennel találkozzál, talán ez mutatja a legfélelmetesebben, hogy a sok-sok ünnep, a sok-sok látványosság, az évbeosztottság, a minden mögött, ott van ez a mágikus jelleg, ami félelmetesen mutatja a hatalmat, és félelmetesen mutatja azt, hogy az embereket milyen irányba igyekeztek elvinni, hogy tudnék, akkor kerülhet csak Jézusnak a közelségébe, sőt, magadhoz veheted Jézus, de csak akkor, hogyha ezt az átváltoztatott ostját magadhoz veszed, vagy hogyha részt veszel ezen a szent cselekményen, ami a szent mise. Hát ezért a legnagyobb ünnep az Úr napja, mert egy vallásnak, hogy úgy mondjam, az emblémája, egy vallásnak a szimbóluma, a mi vallásunk ezt tanítja, hogy Jézus ott van jelen, ahol az egyház van, ott van jelen, ahol ezt az áldozatot beteljesítik. Ugye egy régi középkori mondás, hogy ahol a püspök, ott az egyház, ugye? Vagy ahol a mise áldozat, és akik részt vesznek ezen, ott van a kereszténység, és ezáltal mutatja meg tulajdonképpen a leplezetlen lényegét az a vallás, amit a középkorban végül is létrehoznak, és ennek a vallásnak a középpontjában egy mágikus cselekményt találunk, tehát egy pogány cselekményt találunk. Hát erről egy kicsit írtam ebben a kis tanulmányban, a vasárnap kérdés című tanulmányban, hiszen a Dies Domini enciklika is előveszi ezt a kérdést, és a vasárnap megokulását is ezzel akarja összefüggésbe hozni, hogy a vasárnapi átlényegítés tanítása is hát ennek a napnak a
fényét emeli, illetve ennek a cselekménynek a véghezitele.

0: sajnos megint csak azzal tudom befejezni az áttekintésünket, hogy ahogy a reformáció nem veszi le a napirendről ezeknek a pogány gyökerű ünnepeknek, tehát nem viszi véghez ezeknek a pogány ünnepeknek az eltörlését, tulajdonképpen az átváltoztatás tant sem semmisíti meg. Már Luther habozik a kérdésben, és egy újabb szubstancinációs tanítást gondol ki, nagyon közelít a középkori egyházéhoz. Zwingli és Calvin szakít a középkori felfogással, de tulajdonképpen ők is a sakramentumok vagy szakramentumoknak az üdvözlő jelentőségét vallják. Tehát egy olyan vallás, amely a külsőségekben hordozta a lényegét, amely mágikus cselekményekben, leplezetlen pogány szimbólumokban hordozta a lényegét, a reformáció hatására sem lepleződik le teljesen, sőt maga a reformáció sem tér vissza teljesen az eredeti bibliai utakra. Ezért láthatjuk itt annak a magyarázatát, hogy a reformációnak máig is folytatódnia kell. Ecclesia semper reformanda, mondja a mondás, vagyis az egyháznak mindig reformációra van szüksége. Az az igazi egyház, amely addig fogadja el a reformációs felhívások sorozatát, ameddig vissza nem jut a Bibliához. Ha nem jutunk vissza a Bibliához, lehetnek ünnepek, külsőségek, lehetnek emberi ígéretek, szankciók, büntetések. A Biblia szempontjából ezek nem nevezhetők igazában Krisztus gyülekezeteinek. Krisztus csak ott van, ahol a tiszta tanítását megszólaltatják, és ahol azokat a cselekményeket végzik el, amelyekről Jézus beszélt. Tehát a heti nyugalomnap, egy 24 órás nyugalomnap, a keresztségnek az alkalma, az úrvacsorának az alkalma, a teljes úrvacsorának az alkalma, és az evangélium tiszta hirdetése. Sajnos azt kell, hogy mondjuk befejezésül, hogy ezek a keresztény ünnepek egyre inkább nélkülözték ezeket a sajátságokat. Annyira rájuk települtek a pogányvallásoknak, a hiedelmeknek és a babonáknak a rekvizítumai, hagyományai, hogy teljesen elfötték a lényeget, és így alakult ki ez a félelmetes kép, hogy ezek az egyházi ünnepek a legkevésbé tükrözték vissza az isteni megváltást és a krisztusi szabadítást. Hát itt kell, hogy befejezzük a mai témánkat, és a következő alkalommal azzal zárjuk a sorozatunkat. Ugye ez lesz az utolsó előadásunknak a cím, hogy miért válik korunkban olyan fontossá az ünneplés, és ezeknek az egyházi ünnepeknek ma miért látjuk a reneszánszát. És miért látjuk az olyan reneszánszát, amikor az emberek már nem gondolkoznak dolgokon, nem gondolkoznak, hogy milyen cselekmény folyik, nem gondolkoznak, hogy milyen értelme van. Egyszerűen csak azt mondják, hogy ezeken részt akar veszel részt. Hát erről fogok majd a két hét múlva beszélni, hogy korunkban ezek az ünnepek milyen döntő, meghatározó szerephez juthatnak. Természetesen nagyon sok ünnep van, és ha valakinek kérdése van az eddigiekhez is, másokhoz is, azt egy 10 perc szünet után elkezdjük majd a beszélgetést. Köszönöm szépen a figyelmet, akik maradnak, tehát 10 perc után beszélgetés, akik nem tudnak maradni, két hét múlva folytatódik a sorozat. Tudnék akkor erre a kérdésre, amit itt egy kedves hallgató föltett, hogy például nem lehet véletlen az, hogy a Biblia nem mondja meg Jézus születése napját, mert a pogány világban nagyon fontos volt az Istenek születése. Na de hát Jézusról azt olvassuk a Bibliában, hogy ha bár megszületett itt a Földön egy bizonyos időpontban, de ő neki nem volt ilyen értelme születése, hiszen ő a mennyből jött, ő öröktől fogva létezik. Ő csak emberi testet vett fel akkor, amikor Máriától megszületett. Tehát ezért is nem beszél a Biblia arról, hogy Jézus mikor született, mert ha beszélne erről a Biblia, akkor egy valóságos kultusz támogatna ezzel. Márpedig a Biblia a Jézus születésének a kultuszát nemhogy nem támogatja, de még nagyon is készakartan elhallgatja, mert az ókori világban, mondom, minden, tehát az Istenek születése az egy külön ünnepnap volt. Ilyen Isten vagy olyan Isten születése. Jézus azonban öröktől fogva való Isten, neki élete van önmagában, Őneki a Betlehem előtti időszakban, ugye régen így mondták, volt pré-egzisztenciája, vagyis Betlehem előtti, tehát a betlehemi születése előtt is létezett. Most abban a pillanatban, hogy a karácsony ünneplés elkezd terjedni, például Jézusnak ez a pré-egzisztenciája teljesen elkezd homályosodni. És az, hogy Jézus egy öröktől fogva való Isten, aki csak itt a Földön kezdte el akkora pályafutását, de ő már együtt volt az Ószövetség népével az ókorban, és ez teljesen elkezd háttérbe szorulni. Tehát ez, mondjuk az egész karácsony ünneplésnek eszmeileg ez a legsúlyosabb következménye, hogy az ilyen kis Jézus meg Jézuska kultusszal egy valódi Istent hamis Istenként mutat be, mint hogyha ha Jézus nem lenne más, mint egy ilyen kis Hermész, vagy egy ilyen kis Apolló, akivel hát az ókori görögök is így játszadoztak, hogy mikor született. Dániel könyve 9. fejezetében a 24. 25. versek között ugye konkrét idői profécia, 70x7-es profécia, 490 évvel azelőtt mondta el Isten, közli azt, hogy Jézus mikor fog fellépni, és közli azt, hogy mikor fogja az életét odaadni az emberiségét. Ha a proféciát komolyan vesszük, Jézus fellépésének ideje 27 időszámítás szerint, halálának ideje pedig 31. Ez pontosan közölte a 490 éves profécia utolsó 7 évében van elrejtve Jézus 3,5 éves működése és a mennybe menetel utáni 3,5 éves apostoli misszió Palesztinában. Tehát erről adott Isten kinyilatkoztatást. Tehát a fellépésről és a kereszthaláról adott. Isten adhatott volna Jézus születéséről is kinyilatkoztatást, időbeli kinyilatkoztatást nem adott. Az biztos, hogy Jézus nem december 25-én született, ezt kizárásos alapon tudhatjuk, mert Lukács evangélista elmondja, hogy amikor az angyalok megjelentek a pásztoroknak, a pásztorok kint legeltették a nyájaikat a mezőkön. Most Palesztinában is azért a tél viszonylag hideg idővel jár, december 25-én kizárt dolog, hogy az állatokat kint tartják még a mezőkön. Jézus 5 őszén születhetett, ha mondjuk a bibliai időrendet komolyan vesszük, mert hogyha 27-ben lépett fel, 27 őszén, akkor 31 tavaszáig van meg az a 3,5 év, amelyről a dánieli profécia beszél, és amelyről János evangéliuma beszél. János evangéliuma adja a legpontosabb idői támpontokat Jézus szolgálatához. Tehát innen tudhatjuk, hogy 3,5 évig tanított. Jézus ez 27 őszétől 31 tavaszáig terjedt. És 27-ben mintegy 30 éves volt Jézus, ha 5 legvégén született, akkor 27-ben mintegy 30, tehát körülbelül 30 éves volt. Tehát ez az oka annak, hogy a Biblia nem mondja meg Jézus születésnapját, egyébként pedig két születésnapról elég szomorú dolgot olvashatunk a Bibliában, ugye az egyik a fáraó születésnapja a Mózes első könyvében a 40. fejezetben, a másik pedig a Márk evangélium a 6. fejezetében a Heródes születésnapja. Ugye a születésnapokban az ókori világban se volt sok köszönet, ami a főemberek születésnapját illette, és maga ez a születésnap hagyomány is, hát mondjuk persze én nem mondom, hogy ne lehetne megemlékezni normálisan valakinek a születés vagy névnapjáról, de általában a Magyarországon ma is a munkahelyeken, meg baráti társaságokban szinte az alkoholizmusnak a melegágya a születés és névnap. Nem egy embert ismerek, aki ide vezeti vissza az alkoholizmusát, hogy soha nem szokott rá volna az italra, hogyha nem ezeken a kis kocintgatásokon avatták volna be a szesz gyönyörűségeibe. Tehát a Biblia mondjuk ilyen kultuszt, mondjuk ilyen születésnap kultuszt csak a pogány világban közöl, tehát egy egyiptomi fáró vagy egy Heródes Antipász. Nem olvashatunk arról, hogy Pál apostol összehívta volna a munkatársait születésnapjára, vagy Jézus születésnapot ünnepelt volna. Mondom, hogy ezzel együtt lehet normálisan születésnapot egy családban, gyerekeknél nagyon is van neki hát nevelő jellege, főleg akkor, hogyha a szülők értelmes ajándékot vesznek, vagy ha tudatosítják a gyerekeikkel, hogy mit jelentett az utóbbi egy év, ami letelt, stb. De így a Bibliában a Jézus születésnapja semmiféle hát jelzést nem kap. Ez kimondottan a Szaturnália ünnepnek a, hát így magyarázták meg, hogy a semlegesítésére szolgált, hogy ne a Szaturnus Istennek a dévai ünnepe legyen, hanem hát ezt megkereszteljük, és akkor Jézus születésének az ünnepe legyen. Hát ahogy mondjuk a húsvét is telerakódott pogány jelképekkel, tehát nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy csak 150 éves, tehát az annak nagy hagyománya nincsen. A középkorban egyáltalán nem állítottak fenyőfát, egyrészt nem is volt, ugye, Európában. Magyarországon a Podmanicki család a múlt 130-as, 40-es éveiben állított először. A germán pogány hagyományokra vezetik vissza a fenyőfa kivágását, elégetését, stb. Ez egy félig homályban levő ünnep. Aztán, hogy ami a fenyőfára rákerül, az is egy érdekes fejlemény, mert tulajdonképpen a hétkarú gyertyatartót kezdik keresztényiesíteni, amikor hét gyertyát tesznek, és egyet, ugye, tehát három-három és egyet a középre. Sokszor még itt Budapesten is látjuk az adventi ablakokban ezt a fölállást, egyre több helyütt látom, főleg a belvárosi kerületekben ezt a menórát megmagasítva, mert ugye a menóra az egy színben van, így viszont a keresztényesített menóra, ez valami újabb árucik, vagy újabb hát kereskedelmi fogás lehet. Aztán az ezzel kapcsolatos hal evés, meg nem tudom én, sonka, meg nem tudom mi, ezt mind leírják ezek a könyvek, ezek lényegileg a pogány világ, a pogány vallásokkal összefüggő étkezési szokások, szóval mondjuk a karácsony is egy ilyen vegyülékes ünnep, túl azon, hogy a szeretet ünnepének megtenni valamit, amikor az egész kereszténység a szeretetet hirdet, és nem egy napon az évben, hanem az élet átformálódását az önzésből a szeretet irányába, ez is eléggé visszataszító, hogyha ebben mélyebben belegondolunk. Természetesen, hogyha nem gondolkozunk, és csak a felszínen vesszük a dolgokat, akkor mindez nagyon szép és nagyon jó. Sőt, mondhatnám azt is, hogy mint gyerek, aki ebben a világban nőttem fel, mint gyerekfejjel sok szépséget ad ez az embernek, de a szépség meg az ajándékozás mögött mindig volt egy olyan nagyon nagy keserűség. Például, hogy visszaemlékezem, hogy hát, hogy karácsony után, amikor elmúltak ezek az ünnepek, a januárnál és a februárnál kilátástalanabb hónap az én számomra nem volt. Amikor az a szép fát kidobtuk, amikor azt föl, én, mint az apró fát fölvágtam, amikor eltüzeltük, amikor vége volt, amikor már a szüleink se voltak annyira, meg a testvérek se annyira kedvesek, vagy szeretetteljesek, és olyan nagyon nagy szürke nyomottság telepedett az élete, szóval nem tudom, hogy nem lélekkínzás egy kicsit, vagy nem visszaélés az ember lelki életével azt, hogy belehajtjuk egyszer a farsangba, utána meg ugyanazért, amivel belehajtottalak, azért meg kukoricasutkán vezekeljél. Szóval valahogy olyan tisztességtelen játéknak tűnik ez, nem? Hogy jobban belegondolunk, azt mondjuk, hogy hát ez valahogy nem megy. A rendszerváltás után történt meg egy vidéki városban, hogy ott is volt sorozatunk, és nagyon sok, nagyon hívő katolikus, tehát nagyon komoly katolikus ember eljött, és akkor vezették ott be ezeket a farsangi bálokat az egyházközségben, és akkor mondta az egyik katolikus hallgató, hogy ő nem hajlandó elmenni egy ilyen bárra, mert hát a tombola, a szerencse, a nyeremény, akkor most, hogy ruhára pénz költsön, meg nem tudom én mit, az ő keresztény hitével ez nem fér össze, de legfőképp az nem, hogy utána majd vesse le, és akkor majd jön a hanvazó szerda és a nagybőjt, amikor mindezért illik bűntudatot érezni. Azt mondja, hát ez valahogy nem a kereszténység, azt mondja, ez nem illik a mi vallásunkhoz, és nem ment el az ilyen egyébként jótékonysági bálokra, ahol nem tudom, kik szegényeknek gyűjtöttek, vagy nem tudom, micsodát. Szóval ezt aztán annyi féleképpen tudják tupírozni, ugye, hogy bál is, de szegények is, meg gazdagok is, de szegényeknek gyűjtünk. Tehát valahogy gyökerében valahogy nem olyan tisztátalan, tehát nem tisztességes megoldás. Az ember az örömnek tisztább nemeit is ismerheti, egy jó kirándulás, vagy egy egy beszélgetés, vagy bármi, amit kimegyünk a természetbe, vagy egy összejövetel, ami viszont szintiszta ideológiájú, tehát nem olyan, hogy egyszer ilyen, másszor olyan. Na hát ennyit a karácsonyról, tehát hogy a karácsonynak bibliailag annyi gyökere sincs, mint a húsvétnak, hogy most a harmadik húsvétnak, mondjuk az első húsvét az egyik gyökere legalábbis a mai felfogás szerint. Tehát ennek még ennyi gyökere sincsen. Most akkor inkább először ezzel kezdeném. Tehát az, hogy Jézus a betlehemi születés előtt is élt, és Istenként élt, és hogy van Szent Háromság. Ez a Mózes első könyve első fejezetében is jelzést nyer, amikor azt mondja, hogy az első fejezet 26. vers, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Ugye rögtön a Bibliánk első fejezete így kezdődik, hogy kezdetben teremtette az Úr az eget és a földet, a második versben ott van, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett, és a 26. versben ott van, hogy teremtsünk ember, tehát többes szám. Ez nem egy retorikai fogás, nem egy királyi többes szám, hanem ez már úgy sejteti azt, hogy a Bibliában több isteni szeméről van szó. Amikor Jézust meg akarták a zsidók kövezni, hogy Istenné teszi magát, vagy csak egy Isten van, te meg miért teszed Istenné magadat, ugye ezt Máté Evangélium a 21. fejezetében olvashatjuk, akkor Jézus visszautalt nekik például a 110. Zsoltárra, ami egy nagyon ismert Zsoltár volt, rövid Zsoltár volt, dávidi Zsoltár, mondta az Úr az én Uramnak. Hát milyen Úrról beszél itt? Dávid azt mondja, Dávid azt mondja, mondta az Úr az én Uramnak. Tehát itt is két Úrról beszél. Tehát mintha azt mondanánk, hogy mondta az Atya a Fiúnak, az Atya Isten mondta a Fiú Isten, hát két Úrról beszél. Tudom, hogy ez még nem annyira kifejtett tanítás, mint a Máté 28:19-20-ban, hogy menjetek el szélese világra, és tegyetek tanítványokkal, és kereszeljetek meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. De az Ószövetségben állandóan érzékelteti, például ott van Ézsajás könyvének a 63. fejezete, ahol azt mondja, hogy engedetlen fiak voltak, megszomorították szentségének lelkét. Tehát egy szöveg összefüggésen belül már az atyáról, a lélekről és a fiúról is beszél. Tehát az Ószövetségben is ott van az Isten, aki nem egyedül Isten, hanem mellette még két személlyel megosztva Isten. Arról meg nem is beszélve, hogy Krisztusnak megjelenései vannak az Ószövetségben. Tehát, hogyha mondjuk Ábrahámnak megjelenik a három mennyei küldött, ugye olvassuk Mózes első könyvében, talán ugye a 20. fejezet környékén, hogy megjelenik a három mennyei küldött Ábrahámnak, és akkor két angyal elmegy Sodomába és Gomorába, hogy Lótot onnan kivezesse, és akkor utána egyszerre csak azt olvassuk ott a szövegben, hogy Ábrahám az Úr előtt állt. Tehát akkor a harmadikat a Úrnak nevezi, és azt mondja, hogy Uram, hogyha van 50 igaz Sodomában, ugye megkegyelmezel a városnak. És azt mondja, hogy igen, hát ha van 40, megkegyelmezel, és így lemegy ugye egészen 10-ig, akkor ki az az Úr, aki előtt ott áll? Ábrahám. Vagy Ábrahámnak az egyik leszármazottja Jákob, amikor a Jabbok folyó partján küzd ugyancsak egy mennyei lénnyel, és úgy fejezi be a küzdelmét, hogy láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem, akkor az melyik isteni személy, aki ott van? Vagy amikor Mózes a csipkebokornál azt mondja a hang a csipkebokorból, hogy old a saruidat lábaidról, mert ahol áll a szent az a hely, és én vagyok a te atyáidnak istene. Ugye ez a Jahve Isten. Hát ki ez a Jahve? Jahveként bemutatkozó Isten, amit ugye később pontatlanul Jehovának neveznek. Tehát a Jahve Isten, az Úr orszájának az angyala Isten, ez mindig Krisztusnak a neve az Ószövetségben. Tehát ha valaki látni akart és érteni akart, ott már az isteni háromságról azért képet alkothatott, és amikor Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk, vagy én láttam az Atyát, vagy én az Atyától jöttem, akkor ezért nem föltétlenül kellett volna a zsidóknak követ ragadni, hogy Jézust megölik. Mert a saját irataikban is Dávid is azt mondta, hogy mondta az Úr az én Uramnak. Hát akkor kiről beszél Dávid, tette fel a kérdést? Senki nem válaszolt rá. Tehát ezt valószínűsíthetjük, hogy ezt a zsidók is tudták valahogyan, szóval. Az akkori zsidók is tudták. Nyilván a maiak is, hogyha komolyan veszik az Ószövetséget, vagy ennek a tudatára kell, hogy ébredjenek. Tehát ilyen szempontból egy folytonosság van az Ó és Új Szövetség között, de abban igazat tetszett mondani, hogy aztán teljesen tisztán és világosan az Új Szövetség mondja ki azt, hogy Atya, Fiú, Szentlélek. De a többes szám, meg az Úr, az Én Uram, stb. Tehát ezek úgy nagyon finoman ezt a kérdést már odaállították az emberek elé. Itt is lehet mondani, hogy aki olvassa, értse meg. Ugye? Na most az előző kérdésre meg azt tudom válaszolni, hogy azt, nem tetszett itt lenni ugye a sorozatnak az eddigi alkalmain, mert éppen arról beszéltünk a sorozat eddigi alkalmain, hogy a kereszténység nyilván nem vette át a zsidó. Egyrészt hát nem is zsidó szokások voltak, mert a zsidó népnek Isten elrendelt bizonyos ünnepeket. 7 ünnepet rendelt el. De ezeknek az ünnepeknek csak addig volt jelentőségük, ameddig Jézus el nem jött és be nem teljesített, ezek előképek voltak. A húsvét előképe volt Jézus áldozatának, a zsengekéve előképe volt Jézus feltámadásának, a kovásztalan kenyerek ünnepe előképe volt, hogy a Jézus halálát megértve az ember elkezd egy más életet, a pünkösd előképe volt annak, hogy Jézus mennybe menetel után 50 nappal kiárad a Szentlélek, és amikor ezek beteljesedtek, ezek el is évültek. Ezért mondja a Kolossé 2-ben, hogy árnyképek, tűposznak mondja, tehát vázlatrajzok voltak, a vázlatai voltak a bekövetkezendőknek, de a valóság Krisztusé. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ameddig Jézus nem jött el a földünkre, Isten addig is az embereket tanítani akarta arra, hogy miért jön el majd a földünkre. Mit jelent az, hogy magára veszi a bűnt, mit jelent az, hogy meghal a bűnökért, mit jelent az, hogy feltámad, mit jelent az, hogy akik hisznek ő benne, azok más életre tudnak eljutni. Tehát erre az Isten a zsidó népet 1500 éven át ezekkel a jelképekkel tanította. Volt egy külön előadásunk arról, hogy amikor megértették a zsidók ezeket a jelképeket, akkor hatalmas nagy reformáció vette a kezdetét. Például a Krónika 2. könyve 30. fejezetében olvashatunk egy ilyen nagy reformációt, amikor megértették Ezékiás, majd később Jósiás idejében, hogy a húsvétnak mi a jelentősége. Ameddig csak mint egy szokás csinálta, ledarálták az ünnepeket, addig semmi áldás nem volt rajtuk. Amikor megértették, akkor viszont kezdték megérteni, hogy ki az Isten, mit jelent az, hogy Isten ad áldozatot magunk helyett, hogy magára veszi a bűnök büntetését. Ne felejtsük el Mózes 2. könyve 12. fejezetét, amikor volt az első húsvét, mit mondott Isten Mózesnek? Nem azt mondta, hogy Mózes, mondd meg a népnek, hogy minden évben ünnepeljenek húsvétot, hanem azt mondta, hogy most ünnepeljétek meg a húsvétot, így és így, ott van legrészletesebben leírva 2 Mózes 12-ben és 3 Mózes 23-ban, de a 2 Mózes 12 a legrészletesebb. És amikor elmondta ezt Isten, akkor azt mondta Mózesnek, és ha felteszik a kérdést a fiaitok és lányaitok, hogy miért ünnepeljük mi ezt a húsvétot, akkor magyarázd el nekik, hogy ezért, ezért és ezért. Ezért kell bárányt magatokhoz venni, ezért kell bárányt levágni, mert az lesz a helyettesetek, ezért kell a vérével megkenni az ajtófélfát, hogy oltalom alá essen az, aki hisz a bárányban, ezért kell keserű füvekkel elfogyasztani, mert keserű, hogy Isten rámutat arra, hogy hát a bűneinkért valakinek meg kell halni, és hogy milyen bűnösek vagyunk, ezért kell kovásztalan kenyérrel, hogy ne legyünk bűnösök, ezért kell pálcával a kézben, sarúval, ezt mind magyarázd el, tehát a bibliai ünnepek azok nem szokás, meg nem hagyomány.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

akkor a mai témánkba belefognánk. Tehát látjuk itt a meghirdetett szórólapunkon a Jézus és mi sorozatunknak ez a 7. előadása, és Jézus felhívásairól szeretnék beszélni. A címünk ez, hogy Jézus felhívásai és a biztosíték. A cím mondjuk azért hangzik így, mert felhívással lehet élni, és embereket fel lehet szólítani különböző dolgokra, de mi a biztosíték, hogy megtörténik az életükben az, amire felszólítjuk őket. Ha megtesznek valamit, mi a biztosíték, hogy ennek következménye és eredménye lesz? Hatalmas nagy kérdéskör ez, mert ugye tudjuk jól, hogy az egész Biblia tele van felszólításokkal. Tehát a Biblia azért egy tényközlő, történeti elbeszéléseket közlő iratgyűjtemény, de a próféták is, Jézus Krisztus is nagyon sok felszólítással élt. Akik ide eljárnak ezekre a kis bibliaköri alkalmakra, tudhatják, hogy én is például a 37. Zsoltár 27. versét milyen sokszor szoktam idézni, a Biblia egyik legnagyobb felszólítása. Talán nem tudom, hogy tudják-e többen már ezt kívülről, hogy kerüld a rosszat, jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké. Na most ugye ebbe egy mondatban benne van az egész életünk, hogy kerüld a rosszat. Tehát mondjuk ez az első lépés, hogy az ember ne alkudjon meg a hamis, a felemás, a rossz dolgokkal. A második, hogy törekedjék az ember tényleg a rossz elkerülése mellett a jónak a véghez vitelére. És ezután, a két felhívás után ott van egy ígéret, ott van egy biztosíték. Ugye, mert nagyon sok ember a maga lelkiismerete szerint is mondja ezt magának, hogy hát én szeretném kerülni a rosszat, szeretnék jót tenni, na de hát mi eredménye lesz ennek? Mi eredménye lesz ennek? Hát azok az emberek érvényesülnek, akik jót tesznek, hát korán sem. És nagyon sok ember ezért is nem tart ki következetesen a jó cselekvése mellett, mert ahogy a Malakiás könyve 3. fejezetében olvashatjuk, sokszor az emberek tanakodnak, hogy mi értelme van jónak lenni. Amikor a világ nem a jóknak kedvez, hanem azoknak, akik hát különböző kétes és rossz eszközökkel akarják elérni a céljaikat. De itt ebben a 37. Zsoltár 27. versében is ott van a biztosíték, hogy ezt Isten mondja, hogy akkor megmaradsz mindörökké. Ez egy óriási biztosíték, nem? Hogyha az Isten ilyet mond, hogy ő erőt ad ahhoz, hogy el tudjuk kerülni a rosszat, ahhoz is erőt ad ő maga, hogy a jót tudjuk cselekedni, de még arról is biztosít a jó Isten, hogy ennek következménye lesz. Ennek olyan következménye lesz, hogy azok fognak megmaradni, azok öröklik majd ezt a földet, és azok jutnak el az örök életre, akik ezeknek a felhívásoknak engedelmeskednek, és ez egy óriási biztosíték, hogy akkor megmaradsz mindörökké. Most persze ilyen biztosítékot egyedül az Isten tud adni. Hogy örök élet, meg föltámadás, meg örökké valóság, tehát ilyesmire nézve senki ember nincs abban a helyzetben, hogy ilyet ígérhessen egy másik embernek. Isten azonban ezt meg tudja ígérni, hogy ő biztosítani fogja azok számára az örök életet, akik ilyen erkölcsi úton járnak. Tehát ez egy óriási biztosíték, és azt gondolom, hogy az életben nagyon sokat jelentő biztosíték, mert nagyon sokszor, amikor elcsüggedünk, amikor az élet hétköznapjaiban a harc és a küzdelem dúl, akkor jó ilyenekre gondolni, hogy ne csüggedjünk el, ne keseredjünk el, mert ezt maga az Isten mondja, hogy ha kitartunk ezen az úton, akkor megmaradunk mindörökké. Na most Jézus Krisztus is, amikor felszólításokat közölt a földi életében, amikor embereket kérlelt és felszólított, akkor hasonló ígéreteket és hasonló biztosítékokat épített bele ezekbe a felszólításokba. Például, hogy rögtön még a bevezetésben nagyon híres jézusi felszólításokat, felhívásokat idézzek. Ugye Jézustól megörökített két evangélista két nagy felszólítást. Az egyik Máté evangélium a 11. fejezet 28. versétől, a másik pedig János evangélium a 6. fejezet 37. versében olvasható. Az egyik így hangzik, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan. Ugye mindannyian ismerjük talán, hogy ez egy nagyon nagy felszólítás, hogy van út az Istenhez, van út Jézus Krisztushoz,
jöjjetek hozzám mindnyájan, óriási felszólítás. Tehát, hogy mindenkit kér, mindenkit, nincs megkülönböztetés, mindenkinek szól Jézus szava, jöjjetek hozzám mindnyájan. Nyilvánvaló, hogy Istenhez menni az nem annyira fizikai dolog, hanem egy lelki irányulás, hogy érdekeljen bennünket Isten szava és Krisztus igéje, és hogy jöjjetek hozzám, ezt ma így mondanánk, hogy az megy az Istenhez, aki tényleg vágyakozó szívvel a Bibliát elővesz, és elkezdi olvasni, elkezdi kutatni. Na de ezután a felhívás után ott van rögtön egy hatalmas ígéret, hogy mire számíthat az, aki ezt megcselekszi. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Tehát ez egy óriási ígéret, egy óriási biztosíték, hogy már is azt mondja Jézus, hogy itt a földi életben fogható következménye lesz annak, hogy ha valaki elkezd foglalkozni Isten dolgaival, elkezd foglalkozni a Bibliával, elkezdi komolyan venni Jézusnak az életét, a példaadását, mert hogyha ezzel foglalkozunk, akkor nem leszünk zaklatottak, nem leszünk nyugtalanok, tehát itt van az ígéret, hogy megnyugosztlak titeket. Egy hatalmas, ugyancsak ehhez hasonló másik felszólítás és ígérete Jézusnak, ez a János 6.37, hogy aki én hozzám jön, az semmiképp ki nem vetem. Ugye ebben az egy mondatban ott van a felszólítás is, hogy jöjjetek hozzám, tehát mint az előzőben, és ott van az ígéret is, hogy mint az előzőben mondja, hogy megnyugosztlak titeket, itt meg azt mondja, hogy semmiképp ki nem vetem, tehát aki Jézus Krisztushoz fordul, az mindig figyelemben fog részesülni. Jézus Krisztus nem azért jött erre a világra, hogy az embereket eltaszítsa, hanem azért, hogy vonzza, és Jézus Krisztus ma is élő, létező isteni személy, aki mindenkit vár, és olyan állapotban, amilyenben vagyunk, gyengén, fáradtan, bűnöktől terhelten, sokszor a magunk szemében sem állunk meg, mert olyan rossz az állapotunk, de éppen erre mondja Jézus, hogy amikor ilyen helyzetben vagyunk, akkor csengjen újra a fülünkbe ez a kijelentése, hogy aki én hozzám jön, az semmiképpen ki nem vetem. Na most Jézusnak ezek a hatalmas nagy felhívásai, amelyekben mondom, mindig ott van a biztosíték, hogy ennek, ha valaki ezt megcselekszi, mindig nagyon gyors eredményre, következményre számíthat. Ezeket a felhívásokat a négy evangéliumból össze lehet gyűjteni, és egy bizonyos logikai sorrendbe lehet helyezni. Most én kiválasztok 5 jézusi felhívást, ezt próbálom egy kicsit logikai sorrendbe helyezni, hogy azt szeretném megmutatni, hogy ezekben a felhívásokban nem agitáció van, nem valami erőltetett és emberi kényszerítés van, hogy valaki legyen hívő vagy vallásos ember, hanem ezekben a felhívásokban roppant mély gondolatiság van, elkötelezettség az ember megsegítésére, és minden felhívás tájékán ott találjuk ezeket a biztosítékokat, hogy aki ezeket komolyan veszi, aki elindul ezen az úton, annak az élete megváltozik, és nagyon gyors eredményekre számíthat. A logikai rendben én az első helyre mindig azt a felhívását szoktam állítani Jézusnak, amit Márk evangéliuma első fejezetében olvashatunk. Márk az az evangélista, aki az egész evangéliuma hangütésévé teszi ezt a jézusi felhívást, amit talán nagyon sokan ismerünk, nem is kell, hogy fellapozzuk az igehelyet, hogy Jézusnak a legnagyobb felhívása, hogy a megtérésre való felhívás. Tehát térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumnak. Tehát ezt Keresztelő János is hirdette, de nyomában Jézus Krisztus is így lépett fel, minden evangélium beszél ezekről a felhívásokról, de mondom, főleg Márk evangéliuma rögtön, ugye Márk evangéliuma semmit nem foglalkozik Jézus gyerekség történetével, ifjúkorával, rögtön, hogy Jézus fellép, rögtön a legfontosabb üzenetével kezdődik ez az evangélium, és ez a megtérésre való felhívás. Mit is jelent ez a jézusi kijelentés, hogy megtérés? És ez a felhívás, hogy megtérésre hívja fel az embert. Térjetek meg, ugye talán az is sokszor elhangzott már itt, hogy ilyen nagyon fontos, alapvető bibliai részeknél nem árt az eredeti szöveget is megnézni, és ez az új szövetségben így hangzik, hogy metanoiete. A metanoiete, ez szó szerint ennyit jelent, hogy
változtassátok meg a gondolkodásotokat. Tehát ugye a nous szó annyit jelent, hogy értelem, ész, gondolkozás, a meta az meg átfordítás, át előképző értelemben. A metanoiete az valami ennyit jelent röviden, hogy forduljon meg a gondolkodásotok. A gondolkodásotok más irányba forduljon. Tehát egy nagyon mély felhívás, ami az egész gondolkodásmódunk megváltozására hív fel, egy nagyon mélységes dologra, hogy az ember ne azzal foglalkozzék, amivel eddig foglalkozott, mással foglalkozzék, és az a más valaki, az át fogja alakítani az ember gondolkodását, akivel foglalkozunk, mindig az alakítja át a szemlélet világunkat. Tehát ez egy nagyon nagy törvény, amit a Bibliából megtanulhatunk, hogy a gondolkodásmódunk mindig afelé megy, amivel foglalkozunk. Tehát ugye ez az, amit röviden így lehet összefoglalni, hogy amit szemlélünk, ahhoz válunk hasonlóvá. Nem mindegy, hogy kivel foglalkozunk, kinek a beszédével, mivel foglalkozunk, milyen kérdésekkel, ami leköt bennünket, amivel a legtöbbet foglalkozunk, ahhoz válunk észrevétlenül lépésről lépésre hasonlóvá. Ne magunkkal foglalkozzunk, ne is más emberek hibáival foglalkozzunk, hanem foglalkozzunk azzal az Istennel, aki azért hívott létre bennünket, hogy őt megismerve az ő kezéből megtanuljuk, hogy miért is éljünk, és mi is a helyes élet. A megtérésre való felhívás nem annyit jelent, hogy az embernek önmagát kell megtérítenie. Senki magát nem tudja megváltoztatni. Ugye ezt az egész Biblia tanítja, hogy az ember a saját maga erejéből nem tud más irányba rendeződni. Azt szoktuk mondani egy nagyon csattanós kijelentéssel, hogy senki magát megtéríteni nem tudja, legfeljebb azt tudjuk tenni, hogy nagyon sokat tehetünk a megtérésünkkel szemben, a megtérésünk megakadályozására. Így is lehetne ezt a jézusi felhívást kiegészíteni, hogy térjetek meg, hogy embernek önmagát kell megtérítenie. Senki magát nem tudja megváltoztatni. Ugye ezt az egész Biblia tanítja, hogy az ember a saját maga erejéből nem tud más irányba rendeződni. Azt szoktuk mondani egy nagyon csattanós kijelentéssel, hogy senki magát megtéríteni nem tudja, legfeljebb azt tudjuk tenni, hogy nagyon sokat tehetünk a megtérésünkkel szemben, a megtérésünk megakadályozására. Így is lehetne ezt a jézusi felhívást kiegészíteni, hogy térjetek meg, hogy ne akadályozzátok meg, hogy valaki

mindenki már a maga irányába hajlíthatta az életünket, akik hatottak ránk, de ezek nem igazi megoldások. Nekünk arra van szükségünk embereknek, hogy valóban megismerjük az alkotónkat, a teremtőnket, és visszanyerjük az Istenhez való hasonlatosságunkat, tehát hogy visszajussunk Isten közelébe, és az isteni gondolatok vezessék az életünket, az isteni gondolatok vegyék át a helyüket az életünkben. Ezt a megtérésre való felhívást Jézus az egész életében nagyon sokféleképpen árnyalta és kiegészítette. Például Máté evangélium a 21. fejezetében a 42. és 44. versek szerint egy szemléletes hasonlattal, eléggé drasztikus hasonlattal is érzékeltette Jézus, amikor azt mondta, hogy a kősziklára kell esni annak az embernek, aki a kősziklán akar felépülni. Aki e kőre esik, szétzuzatik, akire ez a kő esik rá, szétmorzsolja, azt mondta Jézus egyik legrövidebb példázatában. Ugye ez is egy döbbenetes nagy felszólítás, hogy essünk a kősziklára, és zúzódjunk szét a kősziklán. Ha ezt nem tesszük, akkor a kőszikla fog ránk esni, és fog bennünket összemorzsolni. Nagyon megrendítő és olyan talányos megfogalmazás, nem első hallás, hogy ez mit is jelenthet. Jézus világossá teszi, hogy ez annyit jelent, hogy ismerjük meg őt, ugye a kőszikla mindig Krisztus jelképe a Bibliában, és a kősziklára építsük az életünket, de a kősziklára olyan szorosan kell építeni az életünket, hogy egy alapra ráfor a háznak a fala szerkezete, tehát rá kell esni a kősziklára, föl kell adnunk a magunk önző énjének a késztetéseit, és teljesen egyé kell válnunk az alappal, amire építeni akarjuk az életünket. Máshogy úgy árnyalta Jézus ezt, még inkább erőteljesebben, most nem szemléletileg, hanem fogalmilag élezte ki Jézust a kérdést. Máté evangélium a 16. fejezetében olvashatjuk Jézusnak ezt a híres kijelentését, hogy aki elveszíti az életét, én érettem megtalálja azt, és aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Ez is egy nagyon koppanós kijelentés, ugye, nagyon éles, határozott felhívás, hogy Jézus azt mondta, hogy aki elveszíti az életét, de ő érette, tehát itt nem egy értelmetlen elveszítésről van szó, nem egy ilyen önelveszítés, nem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen felszívódik az ember valakiben vagy valamiben, nem erről van szó, hanem arról, hogy ha a kőszikla igazabb, mint én, akkor a kősziklára kell alapozni az életet, ha engem igaznak láttok, akkor az életeteket az én életembe öltöztessétek be, és akkor találjátok meg az igazi éneteket, hogyha én tudom vezetni az életeteket. Ha viszont ragaszkodtok ahhoz, hogy magatok vezetitek az életeteket, akkor ennek a vége az lesz, hogy azt is elvesztitek, ami a legfontosabb nektek, tehát a tulajdon sorsotoknak az alakítása. Tehát Jézus ezt a megtérésre való felhívást nagyon sokféleképpen árnyalta, gazdagította, még talán egyet hadd említsek, ezekről különben már az elmúlt években egytől egyik külön-külön előadásokat is tartottunk, itt is a Benczúr utcában, a jogi karon is, például Jézusnak arról a híres felhívásáról, hogy aki fel nem veszi a keresztjét, Lukács evangélista még hozzáteszi, minden nap, az nem lehet az én tanítványom. Tehát így ez a keresztfelvétel, az nem annyit jelent, hogy valami súlyos, vagy valami fájdalmas dolgot, vagy a magunk nehézségeit kell hát hordoznunk talán hosszú ideig az életben, hanem a keresztfelvétel az mindig azt jelenti a Bibliában, hogy mások terheiben osztozzunk. Másokat segítsünk meg. Jézus se önmaga vétkeiért vitte a keresztet, mások vétkeit vitte a kereszttel, és ezt kéri a tanítványaitól is, hogy aki neki tanítványa szeretne lenni, az a másik emberre úgy tekintsen, mint önmagára, és ha a másik embernek valami fáj, vagy valamire szüksége van, az úgy tekintsen, mint hogyha magának fájna, vagy magának lenne rá szüksége. De ezt nagyon határozottan megértették a tanítványok, és ezt gyönyörűen kimondja Pál a Galata levél 6. fejezet 2. versében. Az a Bibliának egyik legcsodálatosabb vers, ez a Galata 6.2, ami így hangzik, hogy egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Csodálatos vers. Egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Tehát a keresztvitel
is a megtéréshez tartozik hozzá. A megtérés előtt az ember

0: mert csak önmagával foglalkozik, önmagát látja a középpontban, minden az én magam szükségleteinek a kielégítése, a másik embernek csak annyi jut, amennyi jut, de a megtérés után ez a helyzet változik, a másik ember érdeke nekem ugyanolyan fontos érdek, mint a magam érdeke. A másik ember megsegítése ugyanannyira fontos, mint amikor én segítséget kívánok magamnak. Ennyi mondjuk tehát röviden az első felszólításról, és nagyon érdekes, hogy ebben az első felszólításban mi a biztosíték, mi az ígéret. Mert ugye, ha csak úgy önmagában ezt a felszólítást idézem, hogy térjünk meg, essünk a kősziklára, vegyük fel a keresztet, veszítsük el az életünket Krisztusért, akkor sokaknak úgy tűnik, hogy ez egy ilyen fájdalmas, gyötrelmes, olyan nagyon küzdelmes élet. És milyen érdekes, hogy Jézus ugyanezt nem tagadta, hogy a küzdelmet egyikünk se kerülheti el, meg a fájdalmat, a szenvedést egyikünk se kerülheti el itt a földi életben. Ugye Jelenések könyve 2:10 megint csak egy állandóan visszacsengő Biblia vers kell, hogy legyen mindannyiunk számára. Jelenések 2:10. Semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Tehát, hogy szenvednünk kell, küzdenünk és szenvednünk kell az életben, de ettől nem kell félni. Mert Isten segít ezeknek a terheknek az elhordozásában, sőt, nem csak segít az Isten, hanem igaz örömet és igaz boldogságot is ad abban, hogy valóban másokkal együtt, mások életében osztozva élhetünk. Tehát ez egy valódi öröm és boldogság. Ennek nem annyira a munka része, vagy a küszködés része a közvetlenül érzékelhető egy keresztény számára, hanem az a része, hogy ha önmagunkért élünk, akkor tele vagyunk aggodalmaskodással, tele vagyunk feszültséggel, tele vagyunk sok mindenről szemben érzéssel. Ha megtanulunk másokért élni, és megtanulunk rögtön ráállni más emberek életének a problémáira, akkor ez felszabadultságot és örömöt és boldogságot eredményez. Tehát, hogy idéztem az egyik első felszólítást, hogy jöjjetek hozzám, ki mindnyájan megfáradtatok és megterheltetek, és megnyugosztat titeket. Ugyanebben a Máté 11:28-tól kezdődő felhívásban mit rejtett el Jézus, mint ígéretet, mint biztosítékot. Ott is kérte, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat, ugye? Tehát ott is a keresztviselés, ugye másképpen szólva igaviselés. És tanuljátok meg, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, tehát ugye a tanulás, az élet tapasztalataiból, az új életben való járásból való tanulás, és megnyugszik a lelketek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Tehát Jézus itt is ilyen szóval fejezte ki, nem csak azt mondta, hogy örömöt fogtok találni ebben az életben, hanem azt mondja, hogy gyönyörűséget fogtok ebben találni. Tehát az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Hogy mennyire így van ez, hogy Jézus egy tényleg felszabadult életre hív. Tehát a felhívásaiban, a megtérésre való felhíváshoz a második dolog, ami kapcsolódik, és most már erre szeretnék rátérni, hogy mennyire így van ez, a második felszólítás, ami nálam így ilyen logikai sorrendben következik, ez a Máté evangéliuma 18:3 található felszólítás. Ezt talán lapozzuk fel közösen, akiknél van Biblia, tehát Máté evangéliuma 18:ben a következőt mondja Jézus a 3. vers szerint. Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképp nem mentek be a mennyeknek országába. Tehát a megtéréshez Jézus itt is látszik rögtön mit kapcsolt, hogy a megtérés által az embernek a kisgyermekekhez hasonlóvá kell változnia. Ez nálam Jézus második nagy felhívása, és ez is sokszor problémát okoz bibliaolvasó embereknek, vagy egyáltalán embereknek, hogy komolyan veszik-e ezt a felhívást. Sokszor nem is tudnak ezzel mit kezdeni. Mit jelent az, hogy gyermekekhez hasonlóvá válni? Hogy a Bibliában nem kutatjuk az egyes kifejezések értelmét, sokan még elutasítják maguktól ezt a gondolatot is, hogy hát én most menjek vissza a gyerekkorba, hát azért itt egy felnőtt világban élünk, és felnőtt gondolkodásra van szükség, mit jelent az, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, és ez a nagyon erőteljes kijelentés, hogy semmiképp nem mentek be a mennyek országába. Viszont itt meg, hogy hol van benne az ígéret, meg a biztosíték, ha olyanok lesztek, akkor viszont mindenképpen bementek. Tehát ez még így negatív kijelentésben ott van a pozitív ígéret is, hogy ha viszont olyanok lesztek, mint a kisgyermekek, akkor senki és semmi meg nem akadályozhatja, hogy elérhessétek az Isten országát. Jézus Krisztusnak ez a második hatalmas felhívása sok más tanításában is testet öltött. Ez nem annyit jelent, hogy nekünk vissza kell mennünk a gyerekkorba. Ez nem az infantilizmusra való felszólítás. De arra biztos, hogy felszólítás, hogy amit a gyermekkorban adottságként megkaptunk, mert az akkor még nem tudatos a gyermekkorban az, hogy a gyermek őszinte, hogy tud csodálkozni, tud a felnőttre hallgatni, tud segítséget igényelni. Szóval sok minden olyan dolog, amit a gyerek nem tudatosan tesz, hanem mint adottságot megkap az élettől, na de ezért mi csodálni szoktuk a gyerekeket, nem? Az egyenességükért, a közvetlenségükért, az őszintességükért, azért, hogy nem hárítják el a felnőttnek a segítségét, hanem elfogadják, és azáltal tudnak felállni, vagy bármilyen nehézségből kijönni. Tehát ezt a csodálatos együttest, ami a gyereket vonzóvá és kedvünkre valóvá teszi az életben, tehát ezt kell visszanyerni felnőtt korban tudatosan, erre törekedni kell, hogy felnőtt emberként is a beszédünk legyen igen és nem és nem, és ami ezen felül van, a gonosztól van, hogy legyünk egyértelműek, nevezzük néven a dolgokat, legyünk őszinték, miközben nevén nevezzük a dolgokat, persze ne bántsunk meg senkit, keskeny ösvény ez, meg is mondani az igazságot, de azért nem személyeket támadni. Nyilván ez már tudatosságot igényel, itt nem a gyermek koponyája itt már kevés, mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez idő dolgokat, mondja Pál az 1. Korintus levél 13. fejezetében, de főleg ennél a kisgyermekhez hasonlóvá levésnél úgy gondolom, hogy Jézus azt akarta hangsúlyozni, ami a legfontosabb ebben a kisgyermek kérdésben, hogy tudjunk elfogadni, és merjünk segítséget igényelni. Én ezt tartom ebben a legfontosabbnak, ezt is a gyerek adottságként hordozza magában, hogy tud elfogadni, és meri azt mondani, hogy kérem, vagy kérlek, vagy segítsél. A felnőttnél sajnos változik a helyzet, kamaszkorban, ifjúkorban az ember, hogy talpára áll, a maga lábára áll, elhiteti magával minden ember apránként, ugye, nem durván, hanem szépen apránként, hogy én is vagyok valaki, meg hát ugye én is megállok a magam lábán, és nekem nem kell segítség, és hozzám senki hozzá ne nyúljon, de még csak tanácsokkal sem, mert én tudom, hogy hogy kell élni, meg én tudom, hogy hogy kell. Az ember bemegy iskolákba, főleg gimnáziumokba, és kamaszokkal beszélget, úgy szünetekben, vagy oldottabb helyzetben, olyan magabiztosan elmondják, hogy hogy kell élni, és hogy kell ezt csinálni, és azt csinálni. És a felnőtt emberek már annyira zártak, már mindenki úgy bevonul a maga páncélzata mögé, és úgy szépen értésére adja a külvilágnak, hogy hagyjatok békén. Mert én úgy is tudom, hogy mit kell csinálni, és hogy kell élni. Hát ennek a páncélzatnak kell összetörnie. Ennek itt kell valami nagy résnek képződnie, tudnék, hogy az Isten meg tudja segíteni az embert. Itt kell beteljesülnie annak, amit a Máté 19.26-ban Jézus olyan világosan mondott, hogy embereknél lehetetlen jónak lenni. Embereknél emberi erővel lehetetlen, csak isteni erővel lehetséges. De az isteni erőt elfogadni, az isteni erőt igényelni, ez bizony egy felnőttkori tudatos gyermeki lelkület kialakítását igényeli. Itt szeretném még felhívni a figyelmet arra, hogy szintén nagyon félreértett kifejezése Jézus Krisztusnak, és egyben az egész Bibliának a lelki szegénység. Máté 5. fejezet 3. verse, ugye egy boldogok a lelki szegények, mert tövék a mennyeknek országa. A lelki szegénység ugyanannyit jelent, mint a legyetek olyanok, mint a kisgyermekek. Ez ugyanaz a gondolatkör, csak más szavakkal. Mindannyian szegények vagyunk az életben. Aki beismeri a szegénységét, az nevezhető lelki szegénynek. Aki beismeri a valóságot, aki őszintén elmondja azt önmagának, és ezt mások elő sem leplezi, hogy ő gyenge, a természetünk nem olyan, amivel hivalkodni lehetne. Gyengék vagyunk mi emberek, a saját magunk által elképzelt jó dolgok megvalósítása, és rendkívül gyengék vagyunk. De én elismerem a gyengeségemet, és ezért elfogadom az Istennek a segítségét. Szóval az életben ez egy határkő. Tehát ha valaki Jézusnak ezt a felhívását komolyan veszi, és megvizsgálja az életét, és mind nyitottabbá és nyitottabbá válik arra, hogy elfogad segítséget Istentől, akkor ennek a második felhívásnak eleget tesz. Különben olyan csodálatos, hogy az egész hegyi beszédet is Jézus ezzel a mondattal kezdte, nem? Mit értünk meg a hegyi beszédből, ha az első mondatot nem értjük meg? Hogy boldogok a lelki szegények, mert tövék a mennyek országa. Ha valakiben nincs ez a nyitottság, nincs ez a fölfelé tekintés, ez a segítségül hívni tudás, akkor nem tud elindulni egy olyan úton, ami a boldogságnak az útja és az igazi életnek az útja. A harmadik jézusi felhívást János evangéliuma 15. fejezetéből, a 9. és 10. versből szeretném olvasni. Természetesen nagyon sok felhívása van Jézusnak, én itt ilyen felhívás csoportokat akartam létrehozni, hogy gyorsabban áttekintsük az anyagunkat, és itt a Benczúr utcában mégiscsak Biblia körön vagyunk, tehát itt inkább a beszélgetésre szeretnénk tenni a hangsúlyt. János evangéliuma 5. fejezetében, tehát János evangéliuma 15. fejezetében, a 9. és 10. versben Jézus ezt mondta. Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Amiképpen én is megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Mi a harmadik nagy jézusi felhívás a megtérésre, késztetés és a kisgyermekké levés után, hogy maradjunk meg az ő szeretetében, de ez annyit jelent, hogy megtartani az ő parancsolatait. A mai korban talán a legellenszenvesebb tanítás a Bibliából az, talán sokan még keresztények sem nagyon akarnak erről hallani, hogy Isten törvényei és Isten parancsolatai. A Biblia a parancsolatot és a törvényt azt nem rosszalló értelemben állítja elénk. Nagyon sokszor, ha ezt halljuk, hogy ez törvény, vagy ez parancsolat, olyan rögtön valami kényszerzubbonyt látunk magunk előtt, hogy most valaki engem erre akar kényszeríteni, vagy arra akar kényszeríteni. És sokszor így van ez, hogy a földi törvények, meg a földi parancsolatok azok bizony kemények, és sokszor nem is eléggé megokoltak, nem is megmagyarázottak, berzenkedünk, le akarjuk vetni ezeket, vagy ki akarjuk ezeket kerülni. Persze nem minden földi törvény és parancsolat rossz, mert azért, ha csak egy egyszerű dolgot mondok, ha kimegyünk az utcára, és ha komolyan vesszük a jelzőtáblákat, ugye hát az is törvényt mutat, hát a piros az piros, a sárga sárga, a zöld a zöld. Ha valaki ezt áthágja, ezt az egyszerű közmegegyezésen alapuló törvényt, hát akkor az életével is fizethet. De az Isten parancsolatairól soha nem írja azt a Biblia, hogy az Isten azért adott volna nekünk parancsolatokat, mert hát így akarna bennünket megrendszabályozni. Emlékezem, kisgyerekek voltunk, és amikor sokat hallottuk úgy lelkészektől ezt, hogy parancsolat meg törvény, mindig ezt beszélgettük egymás között gyerekek, hogy hát tulajdonképpen minket ezekkel a parancsolatokkal úgy meg akarnak nevelni. Milyen jó lesz majd, ha felnőttek leszünk, akkor már nem vonatkozik ránk annyi sok parancsolat, de úgy tűnik, hogy a gyerekeket különböző ilyen törvényekkel, parancsolatokkal akarnak megrendszabályozni. Nem erről van szó. Az Isten parancsolatai soha nem kötnek gúzsba. Az Isten parancsolatai inkább felszabadítanak egy igaz életre. Ezért mondta Jézus, hogy amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Jézus ezt az Atya szeretetét parancsolatnak tartotta. Mondott Jézus ilyesmit is, hogy az ő parancsolata az örök élet. Tehát Isten azt akarja, hogy mindenki az örök életre eljusson. Isten azt szeretné, hogy mindenki szeresse a másik ember, Ezt nem akarja kényszeríteni az Isten, de ez parancsolat olyan szempontból, hogy ez az élet alaptörvénye. Ha valaki ezt nem akarja elfogadni, csak baj zúdít magára, és a szenvedéseket fog látni. És ezért mondja Jézus, ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Nagyon meg kell jegyezni azért az ilyen jézusi felhívásokat, hogy tartsuk meg a parancsolatait. Akkor maradunk meg a szeretetében, hogyha komolyan vesszük azokat a törvényeket, azokat a rendelkezéseket, amiket Krisztus mondott. Krisztus nagyon sok törvényt és rendelkezést egyértelművé tett, például gondoljunk a hegyi beszédre, gondoljunk arra, hogy a farizeusok által eltorzított törvényrendszernek megmutatta a valódi értelmét és magyarázatát. Tehát Jézus ezt világosan képviselte, hogy a szeretet az tulajdonképpen parancsolat. Nem a dolog kényszer értelmében, hanem a dolognak a törvény értelmében, hogy aki elfogadja a szeretet törvényét, annak az élete békés lesz, boldog lesz, nyugodt lesz. Aki ezt nem fogadja el, az előre számíthat arra, hogy az élete ideges lesz, és fel fog borulni. Tehát megmaradni az Isten szeretetében, ez annyit jelent, hogy megmaradni az Isten parancsolataiban. Nagyon érdekesnek tartom a Máté evangéliuma 5. fejezet 17. versében Jézusnak ehhez kapcsolódó felszólítását, illetve szinte kérlelését, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvény és proféták eltörlésére, nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. De maga a megfogalmazás is, hogy ne legyen ilyen gondolatunk, hogy azt gondoljuk, hogy a kereszténység az annyit jelent, hogy valami hittételekkel azonosulni, és utána mindenki azt csinál, amit akar. Sajnos ugye Szent Ágoston a 4.-5. század fordulóján mondott egy félelmetes mondást, ez így hangzik, hogy szeress és tégy, amit akarsz, de azt hiszem, hogy ez a világnak az egyik legnagyobb féligassága, mert annyiban igazság, hogy aki igazán szeret, az a másik iránt is mindig a szeretetet akarja gyakorolni, de olyan szempontból nem igaz, hogy csak szeretni kell, és utána az embernek minden meg van engedve. Azzal a szeretetet romboljuk le, hogyha nem vesszük komolyan, hogy a szeretet törvény, a szeretet parancsolat, és ebből következmények származnak. Tehát ne gondolkozzunk így, hogy Isten szeretetét és az igazságát szembeállítsuk, ne gondolkozzunk így, hogy a szeretetet kijátsszuk a törvény és a parancsolatokkal szemben. Tulajdonképpen a Bibliának a leges, legnagyobb tanításának én azt tartom, hogy Isten világában a szeretet és az igazság az egy és ugyanaz. Tehát ez valahogy, ha mi Istent akarjuk követni, ha Krisztust akarjuk követni, akkor a szeretetnek és az igazságnak találkoznia kell, vagyis nem lehet azt tenni, hogy valakit szeretünk, de nem vagyunk vele igazságosak, de azt se lehet tenni, hogy valakivel igazságosak vagyunk, de nem szeretjük. Ha valakit igazán szeretünk, akkor igazságba szeressük, és ha valakivel igazságosak vagyunk, akkor ezt szeretetben gyakoroljuk. Tehát ez a lényeg. Ha ez meghasad, akkor nem az igaz Isten a mi Istenünk, hanem valami bálványisten, amit magunknak választottunk. Az igaz Istenben a szeretet és az igazság ölelgetik egymást, ahogy olvassuk a Zsoltárok könyvében, és János evangéliuma 1. fejezet 14. versét gondolom sokan kívülről tudják, ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát Jézus teljes volt kegyelemmel és igazsággal. És ebből, hogyha valaki a szeretetet komolyan veszi, a szeretet számára parancsolat, és mindenkivel az élet minden helyzetében úgy törekszik élni, hogy valóban mindenkinek szeretetet adjon, akkor fogja megérteni Jézusnak a 4. felszólítását, amelyet Lukács evangéliuma 5. fejezetéből szeretnék idézni. Lukács evangéliuma 5. fejezetében a híres éjszakai halfogás történetében Jézus a következőt mondta Simon Péternek, Lukács 5. fejezet 10. verse szerint, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Ugye ez azután történt meg, hogy Jézus napközben kérte Péter apostolt, hogy vesse ki a hálót a tengerbe. Éjszaka nem fogtak semmit, éjszaka van ugye a halászatnak az ideje, legalábbis ott a Genezáreti tavon akkor volt, és napközben egy elcsüggett és elfáradt tanítványokat kért Jézus, hogy napközben vessék ki a hálót a tengerbe, És Péter nagyon szépen vallomást tett, hogy éjszaka nem fogtunk semmit, és most is mindennel ellenkeznék ezt, hogy kivessük a hálót, de mivel te mondod, a te parancsolatodra kivetem a hálót, olvassuk az 5. versben, hatalmas nagy halfogás lett ennek a következménye, és a 10. vers végén, amikor olvassuk ezt a mondatot, ugye tudjuk, hogy a közvetlen kiváltó oka az volt Jézus mondatának, hogy Péter apostol és a tanítványokat félelem fogta el, szinte remegésszerű félelem, és Péter odajárult Jézushoz, és azt mondta, hogy eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram, és erre megnyugtatásul mondta Jézus, hogy ha már látod, hogy milyen gyenge vagy, ha már látod az esendőségedet, ha már látod a bűneidet, ha már tényleg eljutottál erre a kisgyermek szintre, hogy őszintén beismered a valóságot, és meg akarsz maradni az én szeretetemben, akkor én felszólítalak téged, hogy embereket halásszál. És ott van az ígéret is, hogy halászni is fogsz, tehát embereket fogsz. Milyen érdekes különben ez a kifejezés, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Ugye nagyon nagy kérdés az emberi világban, főleg a mostani tényleg tömegkommunikáció idejében, hogy kik tudnak hatni másokra. Kik tudnak hatni másokra, kik tudják megfogni, megragadni a másik ember figyelmét, vagy a maguk példájával a másik embernek az érdeklődését. Hát körülbelül azt látjuk a mai világban, hogy a rossz az nagyon ragadós, ugye? Szóval a rossz példa rendkívül ragadós, a hányavetiség, a durvaság, az erkölcstelenség óriási tömegeket hódít meg. Szóval azt lehet mondani, hogy most, hogy a gyerekekre vagy a fiatalokra álltak rá, hogy állandóan őket bombázzák különböző felhívásokkal. Az emberi természet nagyon gyorsan válaszol ezekre a felhívásokra, és nagyon könnyen lehet függő helyzetbe hozni a fiatalokat, és hát egyáltalán az embereket. Tehát a rossznak hatalmas ereje van. De Jézus itt arról beszél, hogy a jónak még hatalmasabb ereje van. Ugye nem tudom, hogy ki emlékezik arra, hogy ugye, mert bennünket is úgy meglegyinthet ez a dolog, hogy hát annyira körbe vagyunk véve rossz dolgokkal, és sokszor úgy elkedvetlenül is azt mondjuk, hogy hát a rossz az pillanatokon belül szedi az áldozatait. A jóhoz meg hosszú, türelmes munka kell, nem csekély áldozatokkal, és akkor is még csak néhány ember életében lehet látni. Nem tudom, hogy ki emlékezik arra, hogy Isten egyik törvénye méghozzá a 10 parancsolaton belül helyreigazítja a mi gondolkodásunkat, és azt mondja, hogy nem a rossz ragadósabb, a jó, jóhoz lehet jobban ragadni. Ugye a 2. parancsolatban van az a megokolás, hogy Isten azt mondja, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, 3. és 4. íziglen, azokban, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem, 1000 íziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Ugye azt mindannyian tudjuk, talán ezt már nem kell úgy részletesebben elmondanom, hogy ez nem annyit jelent, hogy a szülők vétkeiért a gyerekek látják a kárt, vagy a szülők jó tulajdonságaiért automatikusan a gyerekek élvezik a hasznot. Mert ott van mindegyiknél, hogy akik engem gyűlölnek, akik engem szeretnek. Tehát itt egyszerűen csak a hatás törvényét említi föl a Szentírás, hogy mindegyiknek nagy a hatása, a rossznak is nagy a hatása, meg a jónak is nagyon nagy hatása. Egyik hatás alól se könnyen vonhatjuk ki magunkat. Tehát amit látunk otthon a családban, a szülőktől, az idősebb nemzedékektől, az nem olyan egyszerű, az úgy nem múlik el az életünkben. Na de én most nem is erről akarok beszélni, hanem arról, hogy mit gondolunk, hogy miért mondja azt az Isten a 10 parancsolatban a rossz hatásánál, hogy 3. íziglen, a jó hatásánál meg, hogy 1000 íziglen. Hát ebből azért csak az következik, hogy a jónak nagyobb a hatása, mert a 3-hoz képest az 1000 íziglen az 300-szor nagyobb hatást feltételez, és ez így is van. Ha valaki most erre azt mondaná nekem, hogy ezt viszont az élet nem igazolja, mert hát én csak azt látom az életben, hogy a rossz az pillanatokon belül futótűzszerűen hat, és mindenkit megbolondít és megőrjít, és mennek le a csatornán az emberek. A jóra meg tényleg annyi sok küzdelemmel és áldozattal lehet csak rávenni az embereket, én erre egy nagyon szomorú bibliai választ tudnék adni. Ugye én abban látom itt a problémát, hogy az emberek a tiszta jóval nem találkoznak. Tudnék, itt a rossz és a tiszta jó között van ez a nagy különbség. ha felemás jóval találkoznak az emberek, az nem 300-szoros hatás, az biztos. A felemás jó, az körülbelül még abba a kategóriába tartozik, amiben a rossz. Tehát itt azt kell tekintetbe venni, hogy ha az emberek nem találkoznak mondjuk tiszta kereszténységgel, tiszta hittel, őszinte hittel, következetes hittel, csak olyan felemás hittel, hogy olyan vallásossággal találkoznak, hogy emlegetik az Isten nevét, de a hétköznapi életben viszont az Isten nevének a megszentelése a gyakorlati életben elmarad. Hát akkor tulajdonképpen itt az emberekre nem a tiszta jó hatott, ami ezer ízigben kifejti a hatását, hanem az a felemás jó, ami tulajdonképpen még a rossz kategóriája. Tehát ezért Jézusnak ez a felszólítása, amit ekkor mondott Péternek, ne csak a felszólítást jegyezzük meg, hanem a helyzetet is. Amikor valaki látja a gyengeségét, és teljesen Istenre akar hagyatkozni, amikor Péter ott leborult és beismerte az esendőségét, és teljes őszintességgel járult Krisztus elé, akkor ígérte meg neki Krisztus, hogy embereket fogsz. Akkor mondta azt, hogy ezzel a lelkülettel meg lehet hódítani az embereket. Azzal a lelkülettel, ami nem a felsőbbrendűségérzés, nem a makacság, nem a konokság, nem az önigazolás lelkülete, hanem az őszinte, az egyszerű, és az Isten közvetítő lelkület, amikor valaki beismeri, hogy hát én is gyenge vagyok, hát akinek én beszélek, mondjuk aki még nem ismerte meg az Istent, én nem vagyok erősebb nála. Amivel én tudok neki beszélni, az csak az Istennek köszönhetem. Ha ezt a másik ember megérzi rajtam, hogy egy jottányival sem helyezzem magamat fölébe, hanem érzi azt, hogy hogyan is mondja Pál apostol, hogy Isten kegyelme által vagyok, ki vagyok. Isten kegyelme által. Aki én vagyok, az csak az Isten munkája tehette meg. Ha valami jó van bennem, az csak is az Istennek járhat a köszönet. És én ezt nem magamnak tulajdonítom. Ezt az emberek megérzik. Az emberek megérzik azt, hogy valaki nem dőfös, nem büszke, nem rátarti, nem önmaga portékáit árulja, és nem önmagának akar híveket szerezni, hanem valóban Isten képvisel. Ezt megérzik az emberek. És akkor valóban beteljesül az, amit olyan csodálatosan fejez ki Pál a Korintusi második levél 5. fejezetében, akkor először olvastam ezeket a bibliaverseket, azt hittem, hogy nem jól látok, vagy nem is hittem először ebben, hogy azt mondja ott Pál a 2. Korintus 5-ben, hogy amikor szóltok, amikor beszéltek, akkor az embereknek az legyen az érzésük, mintha az Isten beszélne ti általatok. Mintha az Isten kérlelni az embereket emberek útján, hogy emberek, béküljetek meg az Istennel. Mert hát én is lázadó voltam, én sem tudtam elfogadni az Isten, nekem is sok problémám volt, de amivé lettem, ami vagyok, az Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. És ha az ő kegyelme nem lesz bennünk hiába való, akkor embereket tudunk fogni, akkor embereket tudunk megérinteni. Ez nem annyit jelent, persze még ezt is hadd tegyem hozzá a gyakorlatban, hogy ilyen nagy sztár evangelistákra van szükség, akik így szuggerálnak nagy embertömegeket. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy valaki legyen hiteles Krisztus követő, és akkor a maga környezetében az emberek föl fognak figyelni rá, és akkor azok az emberek, akik ott élnek mellette, ha csak néhány ember is, de követi azt az embert, akkor ez már kimeríti ezt, hogy embereket fogsz. Majd az Isten teremt majd más alkalmakat is, hogy szélesebb körül legyen egy kereszténynek a befolyása, de itt a dolog lényege az, hogy minden jó dolog kicsiből indul ki, és minden jó dolog addig érezteti a hatását, amíg teljesen tiszta. Amikor keverednek a dolgok, és amikor belevegyül a tisztaságban egy kis hazugság és egy kis felületesség, akkor ez már nem igaz. És egy 5. befejező felhívást szeretnék idézni, amit gondolkoztam, hogy a mai napra azért más felhívásokat gyűjtök ki. 1-2-ben mást is gyűjtöttem ki, mint eddigi előadásokban, mert erről a kérdéskörről is már sok előadást tartottunk, de ezt a Jézusi felszólítást valahogy én soha nem tudom mellőzni, ami János evangélium a 21. fejezet 22. versében szerepel. Ez a most a mai este utoljára idézett és legrövidebb felszólítás, de szeretném már előre is mondani, hogy számomra jelen pillanatban ennek óriási tartalma, szóval számomra ez egyik leggazdagabb Jézusi felszólítás. Ez a három szó így hangzik, tehát János 21. fejezet 22. versében, te kövess engem. Ugye először úgy gondoljuk, hogy ez egy egyszerű felszólítás, de gondoljuk csak meg a következőket. Ha már egy ember mondjuk hagyja azt, hogy Isten őt megtérítse, tehát már nem áll ellent annak, hogy Isten átalakítsa a gondolkodásmódját, és Isten ezt az igével, a Szentírással és a Szentlélek segítségével tudja megtenni. Tehát amikor már mi vágyakozunk olvasni a Bibliát, már vágyakozunk ilyen kérdésekről mélyebben beszélgetni, tehát amikor már az ember ennek nem áll ellen. Amikor az ember azt is megérti, hogy valóban vissza kell találnunk a lelki kisgyermekség állapotába, amikor az ember már azt is gyakorolja, hogy Isten parancsolatait komolyan veszi és betöltésükhöz erőt kér, amikor az ember a hatás befolyás törvényét is halálos komolysággal tekinti, és amikor elkezdődnek a keresztény ember életében a hétköznapok és az évek meg az évtizedek, akkor kell, hogy nagyon sokszor visszhangozzon a lelkünkben ez a Jézusi felszólítás, hogy te kövess engem. Mert Jézus ezzel a felszólítással teszi nyilvánvalóvá, hogy egyetlen egy biztos pont van nekünk ezen a világon. Ha mindig ő ránézünk. Sokszor nagyon nagy veszély a keresztény emberek életében, vagy keresztény közösségek életében, hogy például a hitükre és a hitvallomásukra nézzenek az emberek. És az szűjön bennük egy bizonyos fajta megelégedettséget, hogy én tiszta tanítást követek, én látom az összefüggéseket, vagy az én közösségem képviseli ezeket és ezeket a bibliai eszméket. Egy újabb veszély, hogy egyházban hinni, közösségben hinni. Hatalmas veszély. A félig hívő emberek legnagyobb veszélye, mert el vannak telve a maguk egyházával és közösségében. Óriási veszély. Mondom, ezek hátterén szintúgy dübörög a lelkünkben ez a felszólítás, hogy te kövess engem. Engem személyesen. Ne emberekre nézzél, ne közösségre nézzél, de hozhatok más példákat is, súlyosabb példákat is. Például, amikor az ember csalódik az életben, csalódik hívő emberekben, csalódik a közösségben. Éppen most egy másikat hozok, nem az előbbit, hogy valaki ajnározza, vagy vakon követi a közösséget. Mondjuk azt mondja, hogy csalódtam a hívő emberekben. Csalódtam ebben a közösségben. És én nem ezt vártam. És hogy lehet, hogy magukat keresztényeknek vallók így és így élnek és beszélnek? Ez se akármilyen kísértés, nem? Mert nagyon sok embert ezzel akar az ördög eltávolítani az útról, az igaz útról. És itt is milyen erőteljesen visszhangzik Jézus felszólítása, hogy ne másokra néz. Ne közösségre néz. Mert hogyha ő rájuk nézel, csalódni 5 perc alatt lehet mindenben és mindenkiben. De bennem soha nem fog csalódni. Csalódtál eddig bennem? Milyen felhívásom volt alaptalan? Milyen ígéretemet nem tartottam meg, amit te eddig megismerhettél? Nagyon nagynak tartom a Máté evangélium a 11. fejezet 6. versét. Egy kicsit megrendült, csalódott ember, pedig óriási proféta, a proféták közül a legnagyobb küldöttséget Jézushoz, ugye a börtönéből keresztelő János. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. És akkor Jézus, ahogy válaszol keresztelő Jánosnak, csodálatos maga a válasz, de megint csak nem ezzel foglalkozom, hanem a Máté 11.6-tal. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Csodálatos biblia vers. Csalódni és megbotránkozni emberekben, csoportokban, világban, történelemben annyiszor lehet, amennyiszer akarunk. Tele van az emberi világ gyengeséggel és visszataszító dologgal. De Jézus azt mondja, hogy boldog az, aki én bennem meg nem botránkozik. Aki mindig rám tekint. Aki mindig tőlem kér segítséget. Aki mindig hozzám fordul imádságban. Nagyon szeretném itt a hangsúlyt arra is helyezni, hogy ezeknek a felhívásoknak és ígéreteknek az az ember tesz eleget, aki maga előtt látja ezeket az ígéreteket és felhívásokat, és ezekbe kapaszkodva fordul az Istenhez. Az imádság akkor imádság, ha ott látom magam előtt az Isten felhívásait és ígéreteit, és én személyesen ezekbe vele kapaszkodom. És azt mondom, hogy Istenem, te ezt mondtad, te azt mondtad Péter apostolnak, hogy te kövess engem, én nem akarok emberek miatt eltántorodni a te követésedtől. Nem akarok magam miatt álhatatlannak lenni és eltántorodni a te követésedtől. Én téged akarlak követni. Te személyesen, Istenem, Jézus Krisztus által adjál erőt, hogy téged tudjalak követni. Tehát ez az egyik leghatalmasabb felhívás, amit Jézus mondott, hogy te kövess engem. A hit a személyes dolog. Hitet nem lehet örökölni, nem lehet beleszületni. Hogy mondta Pirinszky János, nagyon szépen mondta, a hitet mindannyian drámai küzdelem által nyerjük el, és mindig újra és újra drámai küzdelem által nyerjük el. Mert a világ nem hitre akar bennünket bátorítani. A világ csüggedésre, lemondásra, hitetlenségre akar, és a magunk önző szempontjainak a teljesítése, hogy magunkat azért mindig többnek lássuk, mint a másik ember, és a másik embere ne úgy segítsünk, mint hogy mi magunk elvárjuk a segítséget. A világ ezt akarja. Két kézzel és minden nap e felé akar bennünket tuszkolni. És ezzel szemben egy keresztény embernek mibe kell belekapaszkodni, hogy Istenem, te azt mondtad, hogy van egy keskeny út ezen a világon. Nem széles út, egy keskeny út, de azon a keskeny úton téged követhetlek. A te követésed békesség és boldogság. Most a fél világ el akar ettől tántorítani, de én téged személyesen, a te szavaidat, a te kijelentéseidet szeretném követni. Nem emberek véleményét, nem emberek okoskodásait. Én téged személyesen akarlak követni. Ehhez kérem az erőt. Tudjuk jól, hogy ez a felszólítás akkor hangzott el, amikor a tanítványok Jézus feltámadása után Galileában találkoznak Jézussal, és Jézus visszaiktatja Péter apostolt a háromszori tagadása után, ugye háromszor kérdezi vissza, hogy Simon Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél, szeretsz engem. Péter háromszor kimondja, hogy szeretlek, Uram. És miután Jézus visszaiktatja Pétert a tanítványok közé, azért mondom, hogy visszaiktatja, mert a valóságban lelkileg kikerült a tanítványok közül azzal, hogy megtagadta Jézust. Ez nyilvános vétek volt, Péter vétke, ott a főpap udvarában sok ember előtt átkozódva és esküdözve megtagadta Jézust. Jézus nyilvánosan vissza kellett, hogy kérdezze Pétert, hogy most hányadán áll, most ő ezt komolyan gondolja, hogy követi, vagy nem. És miután Péter itt sírva, felnőtt emberként is megrendülve és zokogva megvallotta az ő hitét, azután Jézus ezt elfogadta, őszinte vallomásnak, visszaállította a tanítványi közösségbe Péter, de azt mondta neki, hogy kövess engem. És milyen érdekes, hogy Péter, ugye a rá jellemző lobbanékonysággal, ami a természete most megint erőt vett rajta, hogy mennek az úton, és Jézus beszél Jánosról, és akkor Péter meg elkezd gondolkodni, hogy Jánossal mi lesz, ugye megint az összehasonlítás, meg a vetekedés, meg ugye a versengés lelkülete, és odafordul Jézushoz a 21. vers szerint, hogy Uram, ez pedig mint lesz, tehát mi lesz János életével, mert olyan különös dolgot mondott Jézus Jánosról, hogy ő majd a második eljövetelének a tanúja lesz, ami hát be is következett, mert János Pátmosz szigetén részesült a mennyei jelenésekben, tehát a Jézus ezt jövendölte meg előre, hogy egy tanítványának ő be fogja mutatni az egész világtörténelmet egészen a végidejéig. Persze ez olyan rövid kijelentés volt, hogy ezt úgy nem értették teljesen, de azért Péternek ez megütötte a fülét, szóval neki volt ez érzéke, de rögtön arra állt rá a gondolkodása, hogy ő pedig, ő vele mi lesz? Ő vele mi lesz? És erre mondta Jézus, hogy ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá, ugye ez, tudjuk, hogy ez a mi között hozzá, ez nem egészen jó fordítás, nagyon nehéz lefordítani azt az arámi kifejezést, amit itt görögre is az evangélium lefordított, ami tulajdonképpen egy nagyon, nagyon egyszerű hétköznapi szófordulat, magyarul nincs ilyen kifejezés, hogy szó szerint ez ennyit jelent az eredetiben, hogy van, ami téged illet, és van, ami nem téged illet. Ugye, tehát ilyen magyar kifejezés nincs. Tehát van ilyen magyar, hogy valami rátartozik, valami nem rátartozik. Ugye, ilyen már van. De ennél is egy finomabb kijelentés, így fordította Károly Gáspár, hogy mi között hozzá, ez egy durvább kijelentés, nem, Jézus nem ilyen nyesetlenül mondta ezt, hanem azt mondta, hogy ha akarom, hogy ő megmaradjon, hogy én eljövök, ez nem rátartozik, Péter, ez egy másik kérdés. Egy folytatta tovább, hogy te kövess engem. Te ne a másik embert követve legyél hívő ember. Te ne egy közösséget követve, ne egy tekintélyt követve legyél hívő ember, mert az olyan gyenge és olyan törékeny az ilyen követés, az bármikor megszűnhet. Csalódsz, megbotránkozol egy másik emberben vagy a közösségben, de aki engem követ személyesen, az soha nem fog megbotránkozni. Talán elmondtam már máskor is, hogy én a Bibliát egy Biblia körön ismertem meg a 70-es évek végén, 80-as évek fordulóján, itt a belvárosban voltunk albérlők, és hát egy kis konyhában zsúfolódtunk össze, volt, amikor, nem is tudom most már elhinni, hogy 15-20-an, akkor kinyitottuk a folyosóra nyíló ajtót, akkor volt, amikor 25-30-an is ott szorongtunk, és Tvankó Zsuzsa tartott nekünk ilyen Jézus példázatairól bibliai előadásokat, és akkor utána mindenki hozzászólhatott. És a szívemhez nagyon közel állnak az ottani hallgatók, főiskolások voltak, egyetemisták, és amikor egyszer egy nyári táborban összejöttünk, talán már a 20 éves évfordulóján annak, hogy elkezdődött ez a bibliakör, valamikor a 90-es éveknek a végén, akkor megkérdeztem néhány, hát az akkori 20 évesekből már ugye 40 éveseké lett bibliakör tagunkat, hogy tudná az elmúlt 20 évet összefoglalni, hogy miután megismerte Istent, miután megismerte Jézus Krisztust, megismerte a Bibliát, és elkezdett ezen az úton járni, hát hogy lehetne ezt a 20 évet összefoglalni? Este volt, zempléni táborban voltunk, és ott egy ilyen kis jurta alatt ültünk, feledhetetlen volt a hangulat is, és nagyon mélyen érintette a kérdés ott az egykori fiatalokat, és úgy elkezdtek válaszolni, és a válaszokból az összegződött, hogy az elmúlt 20 évben mindenki nagyon sokat csalódott. Leginkább önmagában, mert hogy ilyen is az ember, vagy hogy én ilyen is vagyok. Ha a Biblia nélkül éltünk volna, akkor talán nem csalódtunk volna önmagunkban, akkor mindenki nagyon jónak tartaná önmagát. De mivel most már mi belenéztünk ebbe a tükörbe, ott elmondták, hogy önmagukban nagyon sokan csalódtak. Más volt a képem azelőtt, míg el nem jártam erre a bibliakörre, és utána, hogy elkezdtem a Bibliát megismerni, és elkezdtem egy őszintén, komolyan keresztény életet élni, nagyon sokan azt mondták, hogy hát nagyon nagy volt a csalódásuk. Aztán mások elmondták, hogy csalódtak másokban is. Csalódtak egy házaspár elmondta, hogy hát a házasságban azért fény derült arra, hogy mi van az emberi természetben, és hát azelőtt ezt nem így látták, de aztán úgy kerekedett ki a beszélgetés, hogy azt állapíthattuk meg, hogy az elmúlt 20 évben valóban sok mindenkiben csalódtunk, de egy valakiben soha nem csalódtuk. Mert amit megismertünk Jézus Krisztustól, és amit komolyan is vettünk Krisztus felhívásaiból és ígéreteiből, azok olyan tapasztalatokat adtak az életben, amelyek valóban az életnek a legcsodálatosabb, legnagyobb tapasztalatai. Ő benne nem csalódtunk. Azt nem tudtuk mondani, hogy Jézus Krisztus mondott volna olyasmit, amit ne váltott volna be, vagy amit ne igazolt volna az élet. Ilyet nem. És ez csak egyféleképpen érhető el, ha az életben problémáink vannak, bármifajta nehézségeink vannak, rögtön vigyük Isten elé, és rögtön kérjünk segítséget attól a Jézus Krisztustól, aki segíteni is fog. Még nem múlt el teljesen a náta ez a képen. Itt be is szerettem volna fejezni az előadást, tehát ahogy említettem,
1: egy-egy ilyen témakör, gondolom Ágnes is és Kecskemét János is így tartotta, és itt a Benczúr utcában mi erre törekszünk, hogy hát ezek ilyen figyelemfelkeltő előadások legyenek, és hát a megbeszélésre helyezzük a hangsúlyt, tehát ezzel szerettem volna összefoglalni a mai témát, és szoros folytatásként 2 hét múlva Jézusnak csak az ígéreteit és a legnagyobb ígéreteit vesszük számba, amelyek legfőképpen az örök életre vonatkozó ígéretek, tehát a mennyek országa elnyerésének az ígéretei. Hát én köszönöm szépen a figyelmet, és itt befejezzük a mai témánkat, tartunk egy 10 perc szünetet, és utána lehet a témához kapcsolódóan kérdezni. Kezdenénk a megbeszélést. Kérném szépen, hogy foglaljunk helyet, és fel lehet tenni kérdéseket, meg lehet tenni a hozzászólásokat, és megbeszélhetjük a mai témát. Igen, jogos a kérdés. A kőszikla jelképe Mózes első könyvétől fogva ismert, és mindig messiási jelkép. Tehát maga Jézus is azonosította az életében a 2 nevezetes helyen is. Máté evangélium a 7. fejezetében, amikor befejezte a hegyi beszédet, Jézus azt mondta, hogy aki hallja és megcselekszi az én tanításaimat, hasonlítom a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És itt a Máté 21.42-44-ben, hogy aki a kőre esik, szétzuzatik. És azelőtt azt mondta, hogy sohasem olvastátok-e az írásokban, hogy a kő, amit az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje. És aki a kőre esik, szétzuzatik. Tehát ez a folytatás. Tehát a kőszikla mindig messiási jelkép. Görögül ez Petra. Petra. Péter neve Petrosz. Ott a Máté 16. fejezetében is, amit általában rosszul idéznek mindig, hogy te Péter vagy, és én te rajtad építem fel. Ott nem ez van, hanem az van, hogy te Petrosz vagy, mondja Jézus, és én ezen a Petrán, akit te előbb megvallottál, tudnék, Isten fiának. Ugye, ott a szövegösszefüggésből ez ellenőrizhető. Tehát te Petrosz vagy, de én ezen a Petrán, tehát magamon építem fel az én egyházamat. És ezt Péter apostol is pontosan értette, mert ne felejtsük el, van Péternek 2 levele a Bibliában, és soha, de soha Péter önmagáról így nem nyilatkozik, hogy ő lenne a kőszikla. Sőt, az első levél 5. fejezetében, az első verstől az 5-ig van egy érdekes vallomása Péternek. Azt mondja, hogy a köztetek levő presbitereket kérem én a presbiter társ. Tehát Péter önmagát ugyanolyan hívő embernek tartotta, mint bárkit a őskeresztény gyülekezetből, hogy amikor majd megjelenik a főpásztor, elnyerjétek a dicsőség hervadatlan koronáját, mondja Péter tovább. Tehát a főpásztornak Péter soha önmagát nem nevezte, hanem csak is Jézus Krisztust. Tehát ez egy középkori eltorzítása a Bibliának, hogy a kősziklát Péterrel azonosították, Péterre építeni, ez volt az egyházhoz tartozásnak az egyik ismérve, és így szorult ki Jézus a keresztény életből, hogy így vették át emberi tekintélyek és emberi szervezetek Krisztus helyét, és ez a tanítás mind a mai napig sajnos úgy hallgatólagosan kering, ugye, még a Bibliához nem sokat értő, általában nem sokat értő újságírók is állandóan így írják meg a különböző újságokban, hogy Péter az egyház kősziklája. Hát erről szó nincsen. Ugye erről egy kis füzetet írtam, nem tudom, hogy ott van-e hátul ezen a kősziklán című kis kék füzet. Már vagy 11-12 évvel ezelőtt ez megjelent, ott igen, azt kérném felmutatni, ha valaki nem ismeri, el lehet olvasni abban a kis füzetben, aminek ez a cím, hogy ezen a kősziklán, és ez, itt elemzem az eredeti beszélgetést Jézus és Péter között, és Péter apostol levelei után Pál apostol leveleit, a többi apostoli leveleket, meg a többi iratot is bevonom az ellenőrzési körbe, és ott teljesen nyilvánvaló, hogy a Bibliában soha nem jelképe embernek, vagy emberi szervezetnek a kőszikla. Tehát a te kövess engembe ez is beletartozik. A te kövess engem az annyit jelent, hogy csak én rám építheted az életet úgy, hogy ez meg is maradjon, az örök életre meg is maradjon ez az élet. Ne emberre vagy emberi szervezetre építsd a hitedet, mert az nagyon ingatag és nagyon megbízhatatlan. Hát röviden erről ennyit, mert mondom, hogy ha valaki részletesen akarja ezt megismerni, a füzetből elolvashatja. Igen, persze Zsuzsika azért történetileg nem úgy volt, hogy ezt félreértették, és így hamis alapra épült, hanem úgy volt történetileg, hogy félretették a Bibliát, kialakult egy hierarchikus rendszer, és egy idő után a Bibliába visszavetítették ezt a rendszert, és ez azért 1700 éve tart, tehát ez időben egy óriási idő. És azok az emberek, akik ennek nem néznek utána, azok hát kész tényként fogadják el, hogy van egy egyház, Péterre hivatkozik, jogfolytonossága megvan, és megnyugszanak ebben. De hát itt is az a kérdés, hogy aki előveszi a Bibliát, és ezt komolyan meg akarja ismerni, az világosan fog látni. Nem is annyira bálványnak tartanám ezt most a modern világban, hanem egyszerűen az emberek tudatlanok, és sajnos nagyon sok ember nem is akar más lenni, mint tudatlan. Nagyon sok értelmes embertől hallottam ezt, ma is például egy nagyon számomra nagyon tiszteletben álló embertől, nem lesz kevéssé tiszteletben álló ezután sem, csak úgy megrendített ma is tőle hallanom, hogy azt mondja, nem is akarok vallási kérdésekben többet megtudni, mert az veszélyes. És sokan így vannak ezzel, hogy a Bibliát jobban megismerni, vagy a kereszténység alapjairól többet tudni, ez veszélyes, mert hát akkor kiderül, hogy ez se egészen úgy van, az se egészen úgy van, amaz se. Hát ez már ugye lépésre kényszerítheti az embert, és az emberek általában nem akarnak változtatni sok mindenen. És a mai embereknek a vallás így, ahogy van, nagyon megfelel. A fő dolog az anyagiak, a fő dolog az étel, ital, kényelem, ami a nyugati világnak a bálványistenei, ezt látom a nagy bálványistenek, és azt, hogy a vallások most mit mondanak, egyik azt mondja, egyik Péterre hivatkozik, másik nem, azt, hogy nem érdektében, ez csak zavart támaszt, és itt jutunk el oda, hogy ezért lehet megcsinálni az emberiséggel azt, amit akarnak, vagy amit Sátán meg akar csinálni az emberiséggel, ezért hajthatja végre, mert azért kettőn áll a vásár, nem? Szóval jó, van ördög, van gonosz, van rossz, de nem szükséges nekünk abba a táncba belemenni, aminek a dudáját ő fújja. De sajnos az emberek belemennek. Úgyhogy ezt most én tudatlansággal azonosítom. Tehát nem annyira, az emberek ezt nem... Hát persze mondjuk bálványok is lehetnek, az igaz, hogy bálványt is lehet tudatlanul imádni és mímelni, de én ma a dolgot úgy látom, hogy az embereknek nincs alternatívájuk. Nem látják azt a tiszta, világos választási lehetőséget. A rossz az eléggé látszik, de mivel az a tiszta jó, az a következetes jó nem látszik, ezért a fekete vagy a sötét nem látszik olyan sötétnek az emberek előtt, mert nincs egy éles fehér kontrasztot mellette. És ezért nagyon értsük meg az embereket, és nagyon kell küzdeni a minden emberért, mert ameddig nincs választási lehetőség, addig maga a Jóisten se kéri számon a választást. Az igaz, hogy Istennek van olyan ígérete, és ezekkel majd foglalkozunk két hét múlva, hogy az egész világ meg fogja ismerni az Istent. Az egész világ meg fogja ismerni az Isten országának ezt az evangéliumát. Az egész világ választhat majd Krisztus és az ellenfele között. De itt még sajnos nem vagyunk. Noha reménykedem, hogy nagyon gyorsan már itt leszünk valahol ennek a küszöbén. Toporgunk most is, de belépünk majd ebbe a rövid történelmi szakaszba, amikor az emberek majd nyilván látni fogják. Akkor viszont már bálvány lesz, ha valaki nem Krisztust követi, az akkor már bárvány lesz.
2: Még egy gondolatot, amit mondtál, hogy...
1: És a megtérést, tehát az első felszólításnál lehetett volna még említeni sok mindent, hogy keressétek először Isten országát. Aki keres, az talál, aki kér, az kap, szörgetőnek megnyitatik, hogy ne. Nagyon, szóval Jézusnak olyan markáns megfogalmazása és felszólításai vannak, és hát igen, a mai embereket felszólítani keresésre egy olyan világban, ahol a kényelem és a szolgáljanak ki mindenben, hát ha még az ételben is kiszolgál, mert az emberek már nem akarnak egy kenyeret se levágni, már föl volna még említeni sok mindent, hogy keressétek először Isten országát. Aki keres, az talál, aki kér, az kap, szörgetőnek megnyitatik, hogy ne. Nagyon, szóval Jézusnak olyan markáns megfogalmazása és felszólításai vannak, és hát igen, a mai embereket felszólítani keresésre egy olyan világban, ahol a kényelem és a szolgáljanak ki mindenben, hát ha még az ételben is kiszolgál, mert az emberek már nem akarnak egy kenyeret se levágni, már föl van vágva a kenyér. Már nem

főzni már, nem is tudom, már úgy van az, hogy csak a lehető legkisebb ráfordítása. Most ha testi dolgokban ennyire kényelmesek az emberek, hát szellemi, lelki dolgokban rémületes, hogy az emberek mennyire nem keresnek. Most meg fog jelenni Tóth Gábornak, aki a csontritkulásról írt könyvet, egy másik könyve az élelmiszeripari adalékanyagokról. Most éppen ezt olvasom, hogy ezekről az E számos dolgokról. Nagyon alapos és tisztán, világosan kifejlő könyv, és az is mondja, hogy hát ma is kettőn áll a vásár. Nagyon sok minden nem élelmiszer, amit adnak nekünk, ugye, ami van a boltokban. Nem élelmiszer, annak nem nevezhető. Na de nagyon jól csinálja a marketing management, meg a kereskedelem, ugye nagyon jól csinálják, tetszetősen be van csomagolva, apró betűvel van ráírva, hogy senki ne lássa, hogy mi van benne, mi nincs. És hát ugye, ha mi keresnénk és kutatnánk, azért csak utána lehetne járni, hogy az élelmiszerek 80%-a az nem épít, hanem rombol. De nem jár utána senki sem. Nem? Nem? Na most, hogyha ha a testi dolgokban, amelyeket azért közvetlenül látunk meg a mindennapi fennmaradásunkhoz szükségesek, ennyire felületesek és hányavetiek vagyunk, akkor mi képzelhető el a lelki meg a szellemi dolgokról, ami ugye minden nap azért nem érezteti úgy a hatását, azok hogy folyamatosan, folyamatokban éreztetik a hatásukat. De ha lesz majd ez az igazi kereszténység, az biztos, hogy az mint a fákja fog világítani, és az emberek látni fogják, hogy mi a különbség a jó és a rossz között. És fiatal ember kérdezett már, mi is volt a kérdés, amit meg kellett volna válaszolnom? Nem, nem, igen. Hát igen, tehát erre azt tudnám mondani, hogy ma hogy nyilvánul meg a gonoszság, az mondjuk Jelenések könyve 12. fejezetében van megírva, hogy az egész föld kerekségét képes elhitetni Sátán, és minden hazugságban és az Isten törvényével ellentétes dologban ő van benne, de ezt azért nem látják az emberek, mert nem ismerik az Isten törvényét. Vagy ha ismerik is, de nem veszik komolyan. Tehát ezért tudja elhitetni az egész világot, mert nincs az emberek kezében mérték, hogy lelepleznék. Ez az egyik dolog. Mondjuk erre persze valaki mondhatja, hogy ez így volt az egész világ történelemben, ez így is igaz. De manapság azt teszi félelmetessé ezeket a démoni jelenségeket, hogy Sátán pontosan ismeri a Szentírást, minden esetre jobban, mint az emberek, és tudja, hogy kevés ideje van hátra. Ugye Jézus beszélt arról, hogy amikor érzi, hogy kevés ideje van hátra, akkor el akarja hitetni, ha lehet még a választottakat is, tehát óriási erővel támad. Mint ahogy egyébként is a történelemben is azok az emberek vagy hatalmak, akiknek már lejáró félbe volt az idejük, mindent összeszedtek csak azért, hogy az összes mérgüket kibocsátva valahogy még fordítsanak a vesztett helyzetükön. És ezért ma a világon egyre inkább sokasodnak a démoni jelenségek, minden szinten. Tehát ez most nem azt akarom mondani, hogy most csak az UFO-k, vagy ezek a spiritista, vagy okkult jelenségek, hanem az egész emberi életben az a hallatlan türelmetlenség, amit mond a Biblia, hogy betelik a föld erőszakoskodással. Tehát hogy vibrál a levegő, tehát hogy az emberek iszonyatosan békétlenek, és idegesek, és meg tudnák ölni egymást egy kanál vízben. Hogy a gyerekek nem kapnak szinte semmi megalapozást és útravalót a szüleiktől, és gazdátlanul lifegnek itt a világban, és most már nem az első nemzedék, hanem már a többedik. Tehát valami félelmetes így erkölcsileg a helyzet, hogy Jézus azt mondja, hogy hát ez egy fajzat, tehát ez úgy meg tudja szállni a démoni világ az embereket, hogy ez a fajzat nem űzhető ki mással, csak imádsággal és bőjtel. Jézus ezt világosan a tudomásunkra hozta, hogy itt egy sokszorosan erőteljesebb hatalomról van szó, mint akik mi vagyunk. Tehát ha
Itt az ember következetesen nem keresi az Istent.

akkor teljesen biztos, 100%-ig biztos, hogy valamilyen módon a démoni világnak válik prédájává. Ha nem így, akkor úgy. Nem mindenki megy el mondjuk szeánszra, vagy nem mindenki keres ilyen kifejezetten démoni helyeket és jelenségeket, de otthon is el lehet jutni odáig, hogy az ember depressziósá, vagy életuntá, vagy agresszívvé váljon. Tehát lényegileg itt a keresés, tehát az, hogy keresni az Isten akaratát, az Isten útját, ez döntő dolog, mert ha az ember ezt nem keresi, és nem ad az Istennek arra lehetőséget, hogy az Isten magához tudja vonni az embert, akkor lényegileg egy másik hatalom vonja magához az embert, és ez a démoni világ. Na most, hát a démoni világnak ezerféle megnyilvánulása van. Jézus azt mondta János 8:44, hogy ő a hazugság atya. Tehát példátlan bőségbe tudja szórni a hazugságait és a megtévesztő dolgait. Ezeket számba venni lehetetlen. Tehát a 37. Zsoltár mondja, hogy egy gazdag lombozatú vadfa. Tehát olyan úgy terjeszkedik szét a gonosz, mint egy gazdag lombozatú vadfa. De mondom, a mikorunkban különösképp azért, mert tudja, hogy kevés ideje van hátra. Tehát most mindent egy tétre tesz föl, és egy végső rohamra indul. Hát ugye a Biblia nem is szólít fel bennünket arra, hogy nagyon kutakodjunk, vagy vegyük számba a rossznak az előfordulási formáit, mert hát akkor állandóan ezzel foglalkozva tulajdonképpen mi is az iszap vagy a hinár törvénye alá helyeznénk magunkat, tehát az csak egyre inkább vonzana lefelé, és abban semmi köszönet nem lenne. Tehát itt a döntő dolog a hétköznapi élet gyakorlatában, hogy valóban a Máté 6, hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát, és akkor minden más megadatik néktek. Tehát gyakorlatilag mi, ha néhány előadást tartunk is, az ember szinte beleroppan például ilyen New Age előadásokat tartani, az olyan kegyetlen dolog. Hát ellene, de hát ugye akkor ismertetni kell, hogy mit tudom én, mit mond az agykontroll, meg a szientológia, meg minden, mert úgy nem lehet valamit jellemezni, hogy az ember ne olvasna bele, vagy ne látná fővonalaiban, és ez olyan kínos dolog, mert hát most akkor százakra menő könyveket kellene elolvasni, de hát megvallom őszintén, a lélek gyötrelme ezekkel foglalkozni. A New Age-ről? Nem van, kazettán van. Időszerű bibliai proféták és proféciák című sorozatunk volt 2 éve azonban, meg kérnek is sok helyen, de az olyan lélekgyötrelme, mert annyi sok a gonoszság, meg annyi sok a rossz, és sajnos az a probléma, hogy az emberek többsége ezeket komolyan veszi, és értéket tulajdonít ezeknek. Tehát valamennyire csak bele kell menni, mert azt nem lehet mondani az embereknek, hogy kérem, hát ez egy népbolondítás, vagy egyéb más dolog, tehát valamit kell mondani, de ez, tehát ezekbe beleolvasni, hát ez félelmetes. De ma büntetlenül mindent meg lehet tenni, mert ha az Isten szava nem tekintély és nem mérték, hát akkor ahány emberi megnyilvánulás az mind mértéknek képzeli magát, vagy azt igényeli önmagának, hogy őt komolyan vegyék, mint világ megváltó eszmét és vallást is akár. Tehát, tudod, ez nehéz kérdés, a nyári táborokon se nagyon beszélünk így, mert mi nem azért hívjuk az embereket biblia táborokra, hogy ott a rosszat boncolgassuk, vagy ecsetelgessük. Az elég a hétköznapokban azzal találkozni. Nem is kell azt annyira megismerni, hogy le tudjuk leplezni. Ha mi a Bibliához következetesen tartjuk magunkat, akkor mindig szimatot kapunk, hogy ez nem az Isten hangja, ez nem az Isten tanítás. Én ezzel nem akarok foglalkozni, mert ez úgy, valamikor úgy is kibújik majd a szög a zsákból, de addig se szeretnék tapogatni közötte. Tudunk ebbe belemenni, mert ezek olyan kínos és olyan nyomasztó dolgok. Jó eset, amit most említettél, erre tudok válaszolni.
Ehhez szerintem neked nem szükséges elolvasni a Harry Pottert, hogy te a gyerekednek szakszerűen tudjál válaszolni, hanem mondd azt, hogy Jézus Krisztus soha nem épített félelemre, meg horrorra, meg ilyenre. Tehát hivatkozzunk Jézus példájára. Jézus nem ijesztegetett, Jézus nem fenyegetődzött, nem feszítette a húrt, nem késleltetett emberi kérdésekre válaszokat. Meg szóval hivatkozzunk arra, ami a gyerek szintjének, lelkének megfelelő dolga, amit ő meg fog érteni, mert nem ő, nem a te gyermeked, aki érdeklődik az ilyen dolgok iránt, hanem az emberi természet gyúlékony, és odaért a gyufa, és lángra gyullad, de ez nem ő. Ez nem ő. Talán mi is a gyerekkorunkban, hát én emlékezem az én időmben a Belfegor járta, mint horror film, és egyszer, ugye szüleim nem engedték nézni, jó, jó helyes érzékkel, én sem engedtem volna a gyerekeimnek, de egyszer azt a gonoszságot elkövettem, hogy beteget jelentettem az iskolában, mert egyik délelőtt megismételték, és az egyik iskolatársamhoz, hogy kieszeltük a dolgot, ő is beteget jelentett, és akkor miközben feküdt az ágyban, én átmentem őt meglátogatni, és közben benyomtuk a tévét, és akkor a Belfegort ismételték, ugye ez egy sorozat volt, és egyik adását. Hát én nem tudom, magam előtt van, ahogy én leizzadtam, és nem is tudtam, hogy menjek haza, mert az egy félelmetes, ott a Louvre-ban mindenféle sötétben, és akkor imbolyog egy alak, és jön meg, és már az a cselekményére nem emlékezem, hogy engem kivert a veríték, az biztos. De minden korban igyekeztek ilyen Harry Pottereket. Gondolom, ilyenek meg más. Most, ha nekem valaki azt mondta volna, mert ugye a szüleim azt mondták, hogy nem, fiam, nem nézed lefeküdni. Jó, hát ez jó, lefeküdtem. De hogyha nekem az édesapám mondjuk azt mondta volna, hogy hát tudod, fiam, hát most a nyugati világban ez a sik, de mi keresztények vagyunk, és mi Jézustól várunk minden jót. Jézus ilyet nem ad nekünk, és erre nincs is szükségünk, mert feldúlja a lelki nyugalmunk, stb. Lehet, hogyha így elmondta volna, talán nem csináltam volna meg ezt a dolgot. Lehet. És vagy ha megcsináltam volna, ott lett volna meg egy erőteljesebb tapasztalat, vagy mérték ott lett volna. Tehát szerintem nem kell elolvasnod ezt a rettenetes könyvet, én nem tudtam elolvasni, bevallom őszintén. Ez egy olyan rossz írás. Tehát mert ugyan a mesék között is van azért, hát például hadd mondjam el, hogy mondjuk magyar népmesék. Arany Lászlónak olvashatóak a népmesé, de például a Benedek Elekhez azért nagy erő kell. Már most nem azért mondom, hogy a Benedek Elek... A Móra Ferenchez is nagy erő kell, mert irtózatosan szürke és unalmas, meg színtelen tud lenni, meg nincs ereje a prózájának. Tehát ahogy van különbség, tehát ez a Harry Potter láz is olyan, hogy ez egy nagyon rossz írás, csak mivel ezt megfilmesítették, és a gyerekeket vonzza és leköti az izgalom. Ugye ez azután vették meg a könyvet, nem fordítva. Hát sajnos ilyen kereskedelmi fogásokhoz nap-nap után nyúlnak, és tele vagyunk az ilyenekkel. Hát én mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy nem kell ezeket nekünk megismernünk, de annál inkább kell olvasnunk a Szentírást, és akkor tudsz válaszolni, hogy neked mi adott sokat, vagy neked mi adja meg az élethez az örömet, meg a nyugalmat. És ha te ezt hitelesen el tudod mondani, akkor ezzel a gyermek el fog gondolkozni, és lehet, hogy kérdéseket tesz fel, akkor tudsz már vele beszélgetni. Tehát nem szükséges ezeket a rossz dolgokat úgy meg. Nem is ajánlom, mert nem is lehet időben bírni, agykapacitással se lehet bírni. Hát már hát ezrekre menő ezeknek, hát nem is tudom, tízezrekre menő. Hát a szomszédom adott ilyen édesvíz kiadványokat, mert azt mondta, hogy kidobja, adott vagy 3 banános ládát, ott van a kamrába betettem, hogy mégis, hogy ha valaki engem kérdez, de hát én nem volt gusztusom oda menni ezeket kivenni. Néha oda mentem, megnéztem, de már maga a címoldalak is olyan bombasztikus.

0: Hirdetések meghallgatásához, akkor el is kezdeném az előadást. Aki esetleg késve érkezik, ugyanúgy, ahogy az időszerű proféták és proféciák című sorozatunk harmadik alkalmához érkeztem, és szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatóink, a ma esti témánk Habakuk proféta. Habakuk könyve a Bibliában mindösszesen ennyi, amit mutatok önöknek, egy lap. Három fejezetből áll, de mégis ez a könyv is könyv. Nem azt mondjuk, hogy a Habakuk két lapja, két oldala, igen, ez könyv. Méghozzá egy olyan könyv, amely alapját képezi az egész bibliai történelem szemléletnek, ezért hirdettük meg így a mai előadást, hogy Habakuk öt jaj mondása a történelemről. Persze több mindenről is szó lesz, de az biztos, hogy erről az öt jajmondásról elég részletesen szeretnék megemlékezni. Ez az alapja annak, amit később majd Dániel próféta mond, és főleg a János jelenések könyve állít, hogy miért ilyen a mi emberi történelmünk, amilyen, milyen volt, mert hiszen a múltba nézve is tanácsos helyesen megismerni a történelmünket, nem az emberi történelem könyve kijelentései alapján mindig, és a jövőt tekintve is szüksége van az embernek, a gondolkodó embernek arra, hogy lássa, hogy mi várható, mifelé halad a történelmünk. Habakuk prófétáról, életéről, családi körülményeiről, származásáról szinte semmit nem tudunk. Van egy néhány ilyen próféta. Az a könyve alapján világos, hogy a fellépése az időszámításunk előtti 7. század végére tehető, egészen pontosan 630 körül léphetett fel, és azután Jósiás király, a déli országrész királya időszámításunk előtt 622-621-ben hirdeti meg híres nevezetes reformációját, és ekkor Habakuk Jeremiással együtt él az országban, és hirdeti Isten üzenetét. A könyv nagyon világos és nagyon áttetsző szerkezetű. Ez a három fejezet, ahogy a mi Bibliánkban is tagolva van, körülbelül visszaadja ezt a világos szerkezetet. Egy kivétellel talán, hogy a második fejezet első négy verse, ez még az első fejezethez kellene, hogy tartozzék. Tehát tudjuk, hogy a Bibliánk fejezet és versbeosztása jóval későbbi 16. századi. Szeretném megragadni ennek a könyvnek az alapproblémáját. És ezt a felirat közli. Ugye általában a bibliai feliratok, könyv vagy zsoltár feliratok közlik azt, hogy ki írta, honnan való, milyen uralkodók idején élt. Itt a felirat nem ezt közli, de amit közöl, az nagyon jelentőségteljes. Ehhez hasonlóan csak Náhum próféta közli a feliratában az alap problémát. Ez így hangzik Habakuk első fejezet első verse szerint, a teher, amelyet Habakuk próféta látott. Gondolkodó és érző embereknek azért teher ez a világ. És vannak olyan időszakok, amikor különösképpen teher. Amikor nagy lelki terhet nyom a vállunkra és szívünkre mindaz, amit látunk a környezetünkben, és Habakuk számunkra egy olyan nagyon érző, nagyon világosan gondolkodó emberként állhat előttünk, Habakuk prófétát két teher, két kétség nyomasztotta. Erről írok itt a táblának a második pontjában, kétség. Tehát Habakuknak a nagy terhe az volt, hogy miért van olyan állapotban a zsidó nép, amilyenben van. Isten kiválasztotta ezt a népet, missziós néppé szerette volna tenni, és mégis ez a nép nem lett más, mint a többi nép. Habakuk ugyanazokat az igazságtalanságokat, ugyanazokat a társadalmi feszültségeket, embernek ember által való kizsákmányolását, fölénybe kerülését tapasztalta. Az egyik terhe az volt Habakuknak, hogy meddig fogja az Isten elnézni ezt a borzalmas erkölcsi romlást, amit a zsidó nép körében lehet tapasztalni. Miután látjuk az első fejezetben majd, hogy erre mint egy választ kapott a próféta, a második terhe az volt, hiszen az Isten azzal válaszolta meg ezt a kérdését, hogy ő maga az Isten sem fogja sokáig ezt tűrni. Ugye elmondtam önöknek sorozataink során, hogy Isten hosszú tűrő, de nem végtelen türelmű. Isten hosszú tűrő, ez annyit jelent, hogy Isten a bajokat mindig türelmesen, szeretettel kezeli, viszont az Isten nem végtelen türelmű, tehát nem hagyja azt, hogy a bajok lehetetlenné tegyék az életet, sem kisebb körben, sem nagyobb körben az emberiség élettörténetében. Tehát Isten megválaszolt Habakuknak, hogy jön majd egy nép, és ezek a káldeusok lesznek, a babilóniaiak lesznek, akik elviszik a zsidó népet fogságba. És talán majd ebben a fogságban ez a nép megtisztul, vagy legalábbis a hibáinak tömkelegéből, annak egy részéből meg fog térni. De akkor a Habakuknak a második kétsége az volt, hogy vajon ez a nép, amely bekebelezi Júdát, amely meghódítja Jeruzsálemet, nem bízza-e el magát, és ez a világhatalom nem lesz vészjósló jelentőségű az egész világtörténelemre nézve, hiszen ha a történelmünkben egy hatalomnak a kezébe adatik minden hatalom, akkor csak rosszra következtethetünk. Ez a prófétai könyv is kicsiben ábrázolja azt, ami ma nagyban történik a világon. Ma is kétségünk lehet, hogyha egy nagy világhatalom kezébe kerül az összes hatalom, mi fog ebből majd kiderülni. Ezt a két kétséget szeretném felolvasni, először Habakuk könyve első fejezet második versétől az első kétségnek a megszólaltatását, amit így mond el Habakuk. Meddig kiáltok még, ó Uram, és nem hallgatsz meg? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Miért láttatsz velem hamisságot, és szemléltetsz nyomorgatást? Pusztítás és erőszak van előttem, per keletkezik, és versengés támad. Azért inog a törvény, és nem érvényesül az igaz ítélet, mert gonosz hálózza be az igazat, azért származik hamis ítélet. Ez volt Habakuknak tehát az első kétség, hogy meddig. Ugye ezzel kezdődik ez a prófétai könyv, hogy meddig. Ézsaiás próféta is ezt mondja a könyve 21. fejezetében, hogy meddig még az éjszaka, meddig még az éj. Nagyon sokszor szoktam idézni önöknek ezeket a prófétai kérdéseket, Jelenések könyve 6. fejezetét, múlt alkalommal is emellé társítottam. Tehát ez volt Habakuknak a kérdés, hogy meddig tart még az erőszak? Meddig tart még ez a sok hamisság, hazugság, nyomorgatás, per keletkezik és versengés támad? Meddig lesz a zsidó nép ilyen állapotban? És Habakuk ezt nem vádlóan vagy nem lázadóan tárta az Isten elé, hanem rögtön itt az első fejezet 13. versében egy gyönyörű kijelentést olvasunk, ezt mondja a próféta az Istennek, tisztábbak szemeid, hogy sem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted. Miért szemléled hát a hitszegőket, és hallgatsz, mikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat? Tehát, hogy a meddig és a miért? Ez a nagy, két nagy kérdő, szóval meddig és miért? Meddig tart még ez a rombolás, ez a rontás, ez a sok gonoszság a népem életében? És erre nézve kapja meg Habakuk a választ, úgy tudom én ezt elképzelni, hogy Habakuk ezt nem egy szempillantásban kérdezte, és nem egy szempillantásban kapta meg a választ, hanem ezzel állandóan foglalkozott a próféta. Ezt állandóan az Isten elé tárta imádságaiban, kérdéseiben, és az Isten csodálatos módon, megfoghatatlan, de csodálatos módon szokott válaszolni az ilyen emberi kérdésekre. Megnyugtatta Habakukot, hogy igen, Habakuk, tisztábbak a szemeim, hogy sem nézhetném a gonoszt, és a nyomorgatást valóban nem szemlélem. Ha ide süllyedt a népem állapota, közbe fogok lépni, és ugye tudjuk jól, hogy a közbelépés 720-ban megtörtént az asszír fogsággal, de most pár év múlva meg fog történni a babiloni fogsággal is, amely 605-ben vette a kezdetét. Számunkra azonban a kétségeknél fontosabb az, hogy a próféta és egy igaz ember egy lehetetlen történelmi helyzetben milyen magatartást tanúsít. Ezért a táblán a harmadik pont, mi a megoldás? Ugye az előző előadáson is beszéltem erről, hogy Mikás is szakasztott ilyen helyzetet látott maga körül. És a Mikás könyvében is, hogy csak egy kicsit utaljak vissza, két héttel ezelőtti előadása azt láttuk, hogy Mikás is lefesti, hogy a politikusok mennyire felelősek ebben, lefesti, hogy az egyházi vezetők mennyire felelősek ebben. Azt is elmondja Mikás, hogy a nép mennyire felelős ebben, mert azért az ember nem birka, és ha az állami és az egyházi vezetők olyanok, amilyenek, azért nem szükségszerű, hogy tömegestül kövessék a rossz példákat az emberek. Noha a történelemben sajnos ez mindig bejön, hogy amit fölülről látnak az emberek, általában azt követik és azt veszik készpénznek. De ugye Mikás is leírja a könyve 7. fejezet 7. versétől, hogy de én az Úrra nézek. Én nem akarok beállni az erőszakoskodók közé, akik egy lehetetlen történelmi helyzetben is a maguk gesztenyéjét akarják kikapargatni, vagy a maguk pecsenyéjét sütögetik, de nem is szeretnénk megnyomorodott emberi életet élni, én emberhez méltó életet akarok élni, és erre mondja Mikás 7-7-8-7-9-ben, hogy de én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem, elestem ugyan, de felkelek, és az Isten segít majd emberhez méltó életet élni egy ilyen nehéz történelmi helyzetben is. Habakuk is ugyanezt az utat járja. Habakuk könyvében, tehát ahogy mondtam, az első fejezet függeléke, ezt nem kellett volna fejezettel elválasztani, a második fejezet első négy verse adja meg a választ arra, hogy mit tegyen egy ember nehéz történelmi körülmények között, amikor egy ország sorsa ellehetetlenül, amikor az erkölcsi törvényeket az emberek lábbal tiporják. Mit tegyen egy ember ilyenkor, aki tényleg emberhez méltó életet akar élni, csak ezt tudom így ismételni, így mondja a második fejezet első versétől. Őrhelyemre állok és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában. És felelt nékem az Úr, és mondta, írd fele látomást és vés táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert a látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal, ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. Íme felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke, az igaz pedig az ő hite által él. Tehát mi itt a megoldás? Azt mondja Habakuk, egyetlen egy megoldás van, és mind a mai napig ugyanez az egyetlen egy megoldás létezik minden jóra törekvő ember számára. A megoldást nem lehet emberektől várni, nem lehet személyektől, politikai csoportosulásoktól, hatalmaktól, még egyházaktól se lehet várni a megoldást. A megoldást egyedül Istentől lehet várni. De ki az, aki tudja, hogy az Isten hogyan hoz megoldást? Ki az, aki érti az Isten akaratát? Ki az, aki látja, hogy az Isten mit készít elő a szabadulás útjának? Egyetlen egy ilyen ember van, aki az őrhelyére áll és megáll a bástyán és vigyáz. Ugye a Bibliában ezek jelképes kifejezések, őrhelyre állni, megállni a bástyán és vigyázni, ez lényegileg annyit jelent a Biblia nyelvezetében, hogy foglalkozni az Isten szavával, hallgatni az Isten szavát, az Isten szavában kutatni, az így szól az Úrban, a prófétai beszédekben kutatni, és az Isten elé tárni a személyes és közösséget érintő problémáinkat, és az őrhelyemre állok és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám panaszom dolgában. És olyan egyszerűen mondja a második vers, hogy felelt nékem az Úr, és mondta. Tehát az ember egy kicsit úgy megdöbben, hogy hát ez ilyen egyszerű dolog, hogy az Isten csak felel és mondja. Igen, a Biblia szerint az Isten kész felelni, és kész az ember kérdéseire válaszokat adni, hogyha az ember álhatatos, ha az ember kitart ezekben a kérdésekben, és felelt nékem az Úr, és mondta. Nem tudjuk mindig megmondani, hogy az Isten hogy felel, maga a Biblia három csatornát állít föl, hogy az Isten hogy felel. Volt, akiknek az Isten nagyon ritkán álmokat adott, profétikus álmokat, már több embernek profétikus látomást adott, ebben részesült Habakuk, mert hiszen látjuk ugyanebben a második fejezet harmadik versében, hogy Isten hivatkozik arra már a második versben tulajdonképpen, hogy látomást kap a proféta. És vannak, akik gondolatihletésben részesülnek, és az Isten így felel az ember számára. Tulajdonképpen, aki igazán kérdez, igazán komolyan fölveti az élet kérdéseit, Isten mindig kész felelni. Gondoljunk csak Dániel könyve második fejezetére, egy pogány királynak is felelt az Isten. Itt is felelt az Isten, és azt mondja Habakuknak, hogy írd fele látomást vés táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert a látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet, és meg nem csal. Ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. Ez a látomás, mint később látni fogjuk, tulajdonképpen maga ez az öt jajmondás. Habakuk lelkéről a terhet így veszi le az Isten. Hogy egy látomást mutat neki, és tulajdonképpen ez a látomás az öt jajmondás. De azért mielőtt elhangoznék ez az öt jajmondás, megint csak az isteni szeretetnek ezek a kétségbe vonhatatlan, de nagyon finom jellegzetességei, hogy azt mondja Habakuknak, hogy ez a látomás, ez biztos ez a látomás, ez nem csal meg, ha késik is bízzál benne. Ugye Habakuk előttünk 2600 évvel ezelőtt élt. És hát azért ő előtte nem lehetett megmutatni azt, hogy ez a világtörténelem még ezred évekig fog fönnállni, és ezek az ezred évek még mélyebb, súlyosabb történelmi konfliktusokat hoznak, mint amit te Habakuk láttál a múltban, vagy látsz a jelenben. De azért az Isten figyelmezteti a prófétát, hogy bízzál Habakuk, hogy teljesedésbe mennek a dolgok, amikről én beszélek. Ha késik is a végkifejlet, majd látjuk, hogy mi lesz a végkifejlet, ez az ötödik pontunk, majd Jézus második eljövetele áll a könyvnek a középpontjában. Ha úgy tűnik sokszor, hogy késik is Jézus beavatkozása, végső beavatkozása az emberi történelembe, bízzál benne, eljön, el fog jönni, nem marad el. De addig is, ameddig oly sok évszázad lepereg majd a történelemben, és oly sok ember teszi föl majd ezeket a kérdéseket, hogy meddig és miért. Addig az Isten mond egy mondatot, ami a Bibliának legtöbbet visszaidézett mondata, amin alapulnak például Pál apostol levelei, a leghíresebb levele például a római levél, és ez a mondat így hangzik, az igaz pedig az ő hite által él. Addig is, míg ezek az események teljesedésbe nem mennek, mindenkori jó tanács, mindenkori biztos recept, hogy tanuljunk meg hitből élni. Tanuljunk meg az Isten szavában bízni, és amit az Isten mond, az be fog teljesedni. Tanuljunk meg Isten beszéde, Isten parancsolatai, Isten törvényei szerint élni, az igaz pedig az ő hite által él. És tulajdonképpen Pál apostol, hogy ezt visszaidézi, majd ezt a héber mondatot görögül jövő időbe is fogja tenni. Tehát egész pontosan majd a római levél első fejezetében így hangzik ez a mondat, hogy az igaz pedig az ő hite által fog élni. Tehát itt az életben is hitáltal, meg kell tanulni hitáltal élni, de az örök életre is eljut az az ember, aki itt hitáltal élt, hogy az elmúlt előadáson mondtam, aki nem megy bele abba, hogy erőszakot alkalmazzon, de abba sem megy bele, hogy megnyomorítsák, tehát nem agresszív és nem depresszív, emberhez méltó életet él, az igaz pedig az ő hite által él. Kedves hallgatók, nem győzöm hangsúlyozni ennek a magatartásnak a fontosságát. Ma is az emberek oly sok mindenben és mindenkiben bizakodnak, és az emberek kapva kapnak emberi megoldások után, mint a fuldokló a deszkaszálba a tengeren, hogy jaj, most akkor majd ez lesz a megoldás, ez az eszme, ez a módszer, ez a gyakorlat, ez a politikai időszak, ami ezután következik, vagy ez az eszme, vagy ez az irányzat, vagy ez a hatalmi ígérgetés, amit most hallunk. A Biblia azt mondja, hogy tanuljuk meg a tekintetünket Istenre szegezni, de ez nem holmi, hogy mondjam, kegyes mondás, ez annyit jelent a hétköznapok gyakorlatában, hogy olvassuk az Isten beszédét. Keresztül kasul olvassuk az Isten beszédét. Az Isten megfelelt a mi problémáinkra ezred évekkel ezelőtt. Álljunk az őrhelyre, álljunk meg a bástyán és vigyázzunk. Jézus is ugyanezt mondta, Márk evangélium a 14. fejezetében olvassuk a híres Gecsemáné kertbeli felszólítását Jézusnak, ugyanezt mondta a tanítványainak, vigyázzatok és imádkozzatok. A lélek kész, de a test erőtelen. A lélek ugyan sokszor kész, és eldöntjük magunkban, hogy mi jó ügyet fogunk szolgálni, és értelmes életet akarunk élni, de aztán a saját jó szándékainkat annyira kijátsza az élet, és a lélek ugyan kész, de a test erőtelen, és hibát hibára halmozunk. Erre mondja azt Jézus, hogy ennek egyetlen egy orvosszere van, és ez az, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Ugyanazt mondja, mint itt Habakuk, az őrhelyemre állok és vigyázok, megállok a bástyán. És ezért szeretném, hogy önökkel meghallgattatni a Magyar Irodalomnak egy nagy versét, akinek a szerzője nem volt bibliai értelemben hívő ember. Magát a Bibliát is nagyon ritkán csapta fel a fedelét. De az élete végén, amikor már gyógyíthatatlan betegségbe került, és érezte, hogy közel a vég, pedig alig múlt 50 éves. Érezte azt is, hogy az életben tulajdonképpen igen, ez az egyetlen egy emberhez méltó megoldás, nézzünk fölfelé. Mielőtt elhangoznék ez az öt jajmondás, Én is ezt a verset meghallgatva szeretném, hogyha önök is elgondolkoznának, hogyha egy ateista költő, de a magyar irodalomnak tényleg egy sokat szenvedett alakja, egy a nyelvi teremtéseiben korszakalkotó egyénisége. Ha ő maga is, hogy úgy mondjam, ösztönszerűen azt mondja, hogy hát eddig mit kerestél ezen a földön? Eddig mivel foglalkoztál? Eddig hogy telt el ez a fél évszázad az életedből? Hogy csak most tekintesz fölfelé, és most tűnik szemedbe egy igaz világ, ha csak föltekintesz a csillagokra, vagy az éjszakai égboltra, hogy itt boltosul fölöttünk egy rendezett világ, a magunk rendezetlen világa fölött. Van egy csodálatosan rendezett, és a maga feladatát mérnöki pontossággal ellátó világ. Hát akkor te mit kerestél ezen a földön? És a vers végén ez a költő meghajol, és azt mondja, hogy igen, el kell, hogy ismerjem, hogy az én életemet itt valaki két kézzel segítette. Én nem hittem benne, én csak egy ismeretlen úrnak tartottam, és tulajdonképpen ma sem tudom még többnek tartani, de azt érzem, hogy valaki engem segített az életben. Tehát megszületik ebben a nagy versben, ebben a 1930-as évek derekán írott nagy versben, megszületik az, amire minden embernek szüksége van, a hálás gondolkodás, az erkölcsi gondolkodás. Innen indul ki minden élet megváltozása. Ha az ember kezd hálát érezni, ha az ember beismeri a valóságot, ha az ember erkölcsileg kezdi látni az élet problémáit, és nem össze-vissza csak úgy, ösztönszerűen, indulatszerűen. Tehát mielőtt elhangoznék az öt jajmondás, hangozzék el ez a nagy vers Kosztolányinak az élete végén, a halál előtt egy évvel megjelentetett nagy verse.
1: Kosztolányi Dezső, hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád.
0: Mondás, hangozzék el ez a nagy vers Kosztolányinak az élete végén, a halál előtt egy évvel megjelentetett nagy verse.
1: Kosztolányi Dezső, hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát,

Pörgött tovább, kattogva, zúgva, nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balga szókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgott a szívem, 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok szobámba, leföl, ingbe. Köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek. És ahogy botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam? Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon, vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét, ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvér szegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva. De mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, halvány nagyszerűség, egyszerre olyan, mint a szükség, az ég volt, egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint az anyám paplanja az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelben, mely a meleget előzi, kimondhatatlan messzes odaát. Ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, s állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy tűnik, egy szárny suhant fölöttem, s fölém hajolt, amit már eltemettem rég, a gyerek. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meglibegtek, és távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bálé, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riadt csilingelés, csodás, halk, női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipkefátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messze kéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága, szép nő, és rajt egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét,
a halovány

kékét. Vagy talán, mint egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal, csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, és tovább robog kacérmosollyal ebben. Aztán, amíg vad paripái futnak, a farsangosan lángoló tejútnak, aranykonfetti záporába sok száz batár között patkójuk felsziporgáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam. Az égbe bál van, minden este bál van. És csak most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virrat addig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50. Jaj, 50 éve szívem visszadöbben. Halottaim is itt-ott egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyem, hogy morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtörötten, földig hajoltam, és mindezt megköszönte. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem. Azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az Azúrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony, ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.

Ezután jön az öt jajmondás. Ahogy említettem, a bibliai jövendőléseknek az alapja, a fundamentuma, ami választ ad arra, hogy miért ilyen a mi emberi történelmünk. Miért kell a mi emberi történelmünkben ennyi sok nyomorúsággal számolni? A második fejezet hatodik versétől olvasom az első jajmondást a nyolcadikig. Jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem övé, de meddig? És aki adóssággal terheli magát. Avagy nem támadnak-e hirtelen, akik téged mardossanak, és nem serkennek-e fel, akik háborgassanak téged, és zsákmányul esel nékik. Mivel, hogy kifosztogattál sok nemzetet, kifosztanak téged mind a többi népek, az emberek vérért, és az országok, városok, és minden bennük lakozók ellen való erőszaktételért. Kedves hallgatók, hogy lássuk jól ennek az öt jajmondásnak az érvényét, szeretném leszögezni, hogy ez elsősorban a zsidó népet fogságba hurcoló Babilóniára vonatkozott. Tehát ugye Habakuknak az volt az első kétsége, hogy mi lesz a zsidó néppel, ha ennyire elsüllyed az erkölcstelenségben. A második kétsége az volt, hogy mi lesz majd ezzel a nagy hatalommal, amely bekebelezi a zsidó népet és elviszi fogságba. Az öt jajmondás erre vonatkozott, erre a nagyhatalomra elsősorban, Babilóniára. Tehát ahogy jön ez a történelemben, úgy fog elbukni, és megadja az okát, hogy miért. De szeretném másodszorban azt is mindenki figyelmébe ajánlani, hogy ez tágabb értelemben az egész történelemre vonatkozó öt jajmondás, ez nem csak Babilóniára vonatkozik, hanem az egész történelmünkre. És még harmadsorban, mivel Habakuk könyvéről is látni fogjuk, hogy különösen foglalkozik az emberi történelem végével, a mi történelmünkben is van egy ilyen nagy hatalom. És a mi történelmünknek az előrehaladása, illetve tragikus összeomlása is összefüggésben áll az ember és a hatalom, a hatalmak, a politika, egyház, vallás, stb. Összefonódásával. Tehát ezért ez az öt jajmondás valóban a Bibliának a szívelelke, ami annyit jelent, hogy a történelem szemlélet, a bibliai történelem szemlélet enélkül nem írható le. Most próbáljuk megragadni, hogy mit is mond ki az első jajmondás. Ezt nagyon röviden így tudnám összefoglalni, hogy az első jajmondás azt érzékelteti, hogy a történelmünk tele van erőszaktételekkel. De az erőszak erőszakot szül. Ezt a törvényt ne felejtsük el soha. Ugye a történelmünk, mint a bűntörténelm, mint az önzés történelme, nem csak az egyéni életekben tombol az önzés, annál inkább összeadódik ez a közösségek, az államok, a nemzetek és az egész emberiség életében, és az erősebb itt le akarja győzni a gyengét, és ki akarja használni a gyengébet. Talán említettem önöknek egy Moses Finley nevű amerikai történésznek a Politika az ókorban című könyvét, amelyben azt tanácsolja, hogy ne használjunk ilyen kifejezéseket, hogy rabszolgatartó társadalom, feudális társadalom, kapitalista társadalom. Használjunk csak egyetlen egy átfogó nevet az egész emberi történelemre. Itt az erősebb le akarja győzni a gyengét, vagy elnyomók vannak, vagy elnyomottak. Ennek a kettőnek a szakadatlan küzdelme a történelem, az elnyomók és az elnyomottaknak a vérre menő küzdelme. De itt az első törvényszerűség az, hogy aki erőszakot alkalmaz, aki tehát időlegesen előnybe kerül a történelembe, az egy idő után hátrányba fog kerülni, mert az erőszak erőszakot szül. Tehát ezt mondja ki az első jajmondás, hogy jaj annak. Jaj annak, aki kifosztogat mást, aki megaláz és leigáz mást, mert azok vissza fognak vágni, és a történelmünk az akció-reakció története, tehát az erőszak és a viszonterőszak, újabb erőszak és újabb viszonterőszak, ezért olyan félelmetes az emberi történelmünk. Ezért olyan kilátástalan az emberi történelmünk, ezért mondja a Biblia, hogy itt a mi történelmünk keretei között nem lehet igazságos társadalmat létrehozni, nem lesz egy jobb világ, a világ egyre rosszabb lesz. Ezt tudomásul kell venni. Tehát ez egy nagy törvényszerűség, mert aki erőszakot alkalmaz, és aki hatalomra kerül, mindig erőszakot alkalmaz. Soha nem volt olyan hatalom, aki amikor a kezében érezte a hatalmát, ne akarta azt érvényesíteni azok fölött, akiktől megszerezte a hatalmát. Aki erőszakot alkalmaz, az ki van téve annak, hogy vele szemben is erőszakot alkalmaznak. Jézus nagyon egyszerűen mondta ki ezt az alaptörvényt. Bibliában több helyütt olvassuk Jézusnak erre vonatkozó kijelentését.
főleg Lukács evangéliumában és a jelenések könyvében. Jézus ugye a Getsemáné kertben is magától értetődően mondta az egyik tanítványának, hogy tedd vissza hüvelyébe kardodat, mert aki kardot ragad, aki kardot fog, az kard által fog elvészni. És aki fogságba visz egy másik embert, az majd őt is fogságba fogja vetni. Ez jelenések könyve 13. fejezetében van. Ezek mind Jézus szavai, nem is szólva Jézusnak arról a magatartásáról, amit akkor mutatott meg, amikor tanítványaival együtt a déli országrészből ment az északiba, Samárián kellett áthaladniuk, és nem adtak nekik szálláshelyet, és a tanítványok közül kettő, János és Jakab annyira felbosszantotta magát, hogy azt mondták Jézusnak, hogy hát akarod-e, mester, hogy mint Illés idejében, amikor tűz szállt alá az égből a próféta szavára, mi is tüzet hozzunk alá az égből. Hát ilyen durva emberi magatartás, hogy egy éjjeli szálláshelyet nem adnak pénzért, és Jézus erre azt mondta, nem tudjátok, hogy minémű lélek van bennetek. Nem tudjátok, minémű lélek van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy elítélje, hogy megbüntesse az embereket, hanem azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az embert. Tehát tulajdonképpen a világunknak a törvénye, ez az erőszak alkalmazás egy teljesen kilátástalan dolog, de minden nemzedék, minden nemzet, minden történelmi időszak újra termeli ezt. Hiába beszélnek róla, és hiába tanítják az ifjabb nemzedékeket, hogy az erőszak semmire nem vezet, újra és újra termelődik ez a probléma, mintha a Prédikátor könyve 8. fejezet 8. versét, ezt a nagyon rövid, summás bibliai kijelentést senki nem venné komolyan. A gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Ez a Prédikátor 8.8. A gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Az erőszak bárminemű alkalmazása kilátástalan helyzetet teremt, tovább ronta egy adott rossz helyzeten. Nincs értelme erőszakot alkalmazni, mégis mindenki erőszakot alkalmaz. Erről szól az egész politika és világtörténelem. És ebből az első jajból következik egy második. Nagyon szorosan kapcsolódnak a láncszemek egymáshoz. Olvasom a második jajt a 9. verstől. Jaj annak, aki bűnös szerzeményt szerez házának, hogy magasra rakhassa fészkét, hogy megszabadulhasson a gonosz hatalma elől. Házadnak gyalázatára tervezted sok nép kiirtását, és bűnössé tetted lelkedet, mert a kő is ellenet kiállt a falból, és a gerenda a fa alkotmányból visszhangozné ki. Nagyon szemléletes, képletes mondások ezek, talán első hallásra nehezen érthetők vagy megjegyezhetők. Itt is számítok arra, hogy kedves hallgatóim, el fogják olvasni Habakuk könyvét. A múlt héten Mikás könyvéről rendeztünk fórumot a Benczur utcában, beszéltük meg a könyvet. Most ugyanezt majd egy hét múlva, szintén a Benczur utcában Habakuk könyvéről fogjuk megtenni. Ha sokat ízlelgetjük ezeket a kijelentéseket, azért döbbenetes, mély, világos törvényszerűségek állnak előttünk. Tudnék, mit mond ki a második jajmondás? Azt mondja ki, hogy az emberek azért szégyellik az erőszakot. Az egyes emberek meg a kormányok, nemzetek azért szégyellik azt, hogy ők hogyan kerekedtek felül, és szeretnék eltüntetni is a nyomait az erőszaknak. De azt mondja ki a második jajmondás, hogy a kő is kiállt a falból, a gerenda is a fa alkotmányból visszhangozné ki. Nem lehet a földön titkosítani a gonosz dolgokat, még a magyar kormányoknak sem, akik sokat titkosítanak az utóbbi években. Nem lehet titkosítani. Ha valamit titkosítanak, annál inkább fölajzza majd az embereknek a nem csak kíváncsiságát, a dühét, hogy mit titkosítanak 30-50-80 évre, micsoda világra szóló gazemberségek lehetnek itt a háttérben. Az erőszak alkalmazása szégyenletes, ez szégyelli még maga az önző bűnös ember is, szeretné eltüntetni a nyomait, szeretné, hogyha lepel borulna a dolgokra, de már a földi történelemben sok minden kiderül. Amit a sötétben csinálnak az emberek, egyszer majd világosságra kerül. Amit halkan egymás között megbeszélnek, mint gonoszság, azt majd kürtölve mondják ki, és annál nagyobb lesz a rossz következménye. Nem lehet elkendőzni a bajokat, nem lehet leplezni a dolgokat, hanem annál inkább erőteljesebben jutnak majd napvilágra ezek a dolgok.
történelem nagy diktátorai mekkorákat hazudtak, mennyi mindent el akartak leplezni. Napóleon hogy lelkesítette a katonáit, marsalbot van a kezetekben, meg évezredek tekintenek-e gulákról rátok. Ahogy befejeződtek a napóleoni háborúk, azért Franciaország attól volt hangos, hogy 1 millió fiatalunk halt meg a csatatéren. 1 millió. A 20. század is sok mindent leplezni akar, a technika fénykorában is úgy beledöbbenünk, hogy mi mindent akarnak eltussolni az emberek és az adott hatalmak, és aztán, hogyha felszínre kerül, annál inkább megjön a böjtje, megjön a következménye. Ez is a történelmünk második nagy törvényszerűsége. És hogy mi fog majd kipattanni, majd az Isten ítéletében mi minden látszódik majd meg, ami végképp nem került felszínre, erről csak találgatnunk lehet, de a történelmünket ez a rossz kovász is áthatja, tehát azt, hogy az erőszak tétel után az erőszak elleplezése csak újabb seb a sebre. És ebből jön egy harmadik félelmetes dolog. Most már kezdünk félelmetes vizekre elvezni. Jön a harmadik jajmondás. Jaj annak, aki várost épít vérengzéssel, és aki várat emel álnoksággal. Avagy íme nem a seregek urától van-e ez, hogy a népek tűznek építenek, és a nemzetek a hiába valóságnak fáradoznak? Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, amiképpen a folyamok megtöltik a tengert. Tennél a harmadik jajmondásnál egy kis remény is felvidul a kijelentés végén, de most én a kijelentés elejével hadd foglalkozzam. Tehát első jajmondás erőszak erőszakot szül. Második jajmondás nem lehet tulajdonképp semmit se leplezni és titkosítani. Harmadik jajmondás az ember tömegekre gyakorolt hatása ennek az egész világtörténelemnek. Tudnék, hogy az ember tömegek úgy gondolják, hogy a népek tűznek építenek, a nemzetek hiába valóságnak fáradoznak. Vagyis mi ez a hatás? Hogy az emberekben a kiábrándultság, a célveszettség érzete kezd felülkerekedni. Nincs a történelmünkben állandóság, nincs egy két nemzedéknyi nyugodt békeidőszak. Egy-egy nemzedék ideig mindig volt valami szélcsend a történelemben, de már két nemzedékre, pláne három nemzedékre, nem, jönnek a problémák csőstül, és az emberek úgy érzik, hogy tulajdonképpen hiába való mindaz, amit tesznek, mert azért fáradozzunk, azért építsünk, hogy majd a következő vagy ugyanaz a nemzedék lerombolja. Többször felhívtam a figyelmüket Babits Mihály nagy versére, a Mind különös hírmondóra, hát a mi előadásunk két nagy verset már nem tud magába fogadni, tehát ezt már nem hallgathatjuk meg, viszont önök otthon elolvashatják, Mind különös hírmondó. Arról szól ez a Babits vers, hogy az ember házakat épít, tornyokat épít, és aztán egy gyermeki cívakodásért fölébük szökken, és lebombázza őket. Tulajdonképpen egy gonosz gyermek emberiség ez az emberiség. Mi értelme építeni, hogyha lerombolják? Miért építik újra, hogyha azt is le fogják rombolni? És mi értelme az egész emberi életnek, a népek tűznek építenek, a nemzetek a hiába valóságnak fáradoznak? Tehát az emberekben ott van egy kiégés, egy fásultság, a tömegeknek a belefáradása, az a tehetetlenségi érzés, hogy hát nagyon sok ember csak arra számít, hogy hadd húzzam ki ezt a pár évtizedet, aztán majd talán a gyerekeimnek jobb lesz, bár sok körülmény erre sem, ezzel sem biztat, hogy jobb lesz. Mi értelme volt ennek az egésznek? Mi értelme volt, hogy a világra születtem? Tehát vizek felé evezünk. Tehát erre mondom azt, hogy a történelmünknek a lélektani, a pszichikai, az erkölcsi következményt, amit ott a mélyben zajlanak, amelyet sem törvények nem tudnak megakadályozni, sem rendeletek. Ugye az emberek azt mondják, hogy most már mindent megengedünk magunknak, csak hogy életben maradjunk. Törvények nem érdekesek, különben is buták, ostobák a törvények, a hatalmasok jogait védik a törvények. Én is életben szeretnék maradni, fenntartani a családomat, ott játszom ki a törvényeket, ahol csak lehet, mert borzalmas, hogy ez az emberiség az erősebb, az erőszakosabb mit akar kényszeríteni a gyengébre és a gyámoltalanra. Valaki nekem egyszer azt mondta, hogy álljunk meg ennél a harmadik jajmondásnál. Hát ez már elég. De kedves hallgatók,
mit tesz valaki az emberiséggel, amikor már végképp kiszipolyozott és elgyengült? Ki játszik ezzel az emberiséggel, hogy csöbörből a vödörbe jut, hogy egyszer fázik, másszor lángal ég, mondja Vörös Marti. Ki az, aki, hogy mondjam, emberfejekkel, emberi életekkel ezt a méltatlan játékot űzi, mert most a negyedik és ötödik jajmondás lesz a legfélelmetesebb. Mit vesznek elő a történelemben, csak hogy összetartsák az embertömegeket, csak hogy holnap-holnap után menjen még a világ, és a birkákat ugyanúgy le lehessen nyírni, mint tegnap és tegnap előtt. Most veszik elő azt, amit a Biblia legnagyobb és legfélelmetesebb dolognak nevez, a vallásokat. A negyedik és ötödik jajmondás a vallásokkal kapcsolatos, természetesen a hamis vallásokkal. A Biblia szerint Isten legnagyobb ellensége a hamis vallásosság. Isten legnagyobb ellensége nem az ateizmus. Az ateizmus az egy viruló rózsakert a hamis vallásossághoz képest, és annak ezerféle válfajához képest. Nézzük meg, hogy hogy adja vissza ezt először a negyedik jajmondás. Jaj annak, aki megitatja fele barátját, epédet keverve belé, hogy megrészegítsed őt, hogy láthassad az ő szemérmüket. Gyalázattal telsz meg dicsőség helyett, így áll te is, és láttassék szemérmed. Reát fordul az Úr jobbjának pohara, és gyalázat borítja el dicsőségedet. Bizony a libanoni erőszakoskodás gyászba borít téged, és a vadak pusztítás, amely rettegtette őket, az emberek vérért, és az országon, városon, és annak minden lakosán űzött erőszakosságért. Mit használ a faragott kép, hogy faragója kifaragta azt? Vagy az öntött kép, amely hazugságot tanít, hogy a képnek faragója bízik abban, csinálván néma bálványokat. Ez a leghosszabb jajmondás. Hogy értsük ennek a szövegét, fel kell idéznünk a Bibliának egyik legnagyobb jelképes bemutatását, amely már Hóseás próféta és az ókori profétáktól elkezdődik, és szakadatlan megy végig a Biblián és Jelenések könyve 17.-18. fejezetében ér a csúcspontjára. Ez pedig a leitatásnak a motívuma. A leitatás a hétköznapi életben is egy gonosz dolog. Nem tudom, önök hogy vannak ezzel. Én érettségi előtt voltam, és az egyik nagyon tiszteletre méltó tanárom le akart itatni, mert mindenki tudta, hogy nem iszom. De hát az érettségi, meg a ballagás és a bankettek egyéb dolgok jó kapóra jöttek, és hát soha nem felejtem el az életben, amikor egy tanár, akire én felnéztem. Miután befejeztem az iskolai tanulmányomat, meghívott egy étterembe, egy vidéki városban, és kezdett engem leitatni. Azt hiszem, 3x2 decit erőltetett belém, persze bájos csevegés közben, és az egész addigi tanulmányok bölcs kiértékelése apropóján. Iszonyatos érzés volt, mert én tudtam, hogy ő le akar itatni, meg nem lehetett mondjuk az asztal alá borítani az italt, tehát azért inni kellett. Úgy akartam erőt venni magam, hogy gyorsan húztam le, mert szokták mondani, hogy ha gyorsan megiszod, akkor talán nem lehet úgy leitatni, amikor szopogtatod azt a lőrét, persze, hát hamisított bor volt az is, mint most is, és akkor is ugyanúgy lehetett volna fülelni, mint most is, egyszerűen be kellett volna menni az étterembe, és megnézni, hogy mit árulnak. Nem a szőlőtőkéhez kellett volna egy könyvet mellékelni, hanem talán a hamisításnak a legnyilvánvalóbb jelét lehetett volna megragadni. Iszonyatos dolog az, amikor ember testileg leitatnak. De kedves hallgatók, a Biblia azt mondja, hogy ennél ezerszerte iszonyatosabb, amikor az embereket lelkileg leitatják. És ezért ez a nagy hasonlat a Bibliában, Jelenések könyve 17. fejezet, mondom, a csúcspont, amikor János apostol látomásban látja az egész földet nagy vizek formájában, egy fenevadat ülni a vizeken, és a fenevadnak a hátán nem egy Hitler vagy Sztálin-szerű jelenség, hanem egy paráznaasszony. Paráznaasszony az mindig az eltorzult egyház vagy egyházak jelképe. Nem a politikusok szokták, politikusok is leitatják az embereket, tudják ők, hogy miről beszélnek, tudják ők, hogy hogy kell az embereket elbolondítani és elámítani. Ha Kosztolányi verse hangzott el, olvassák el az Esti Kornélban, Kosztolányi hogy nyilatkozik a politikusokról, azt mondja, az a politikus, aki kiáll a tömegek elé, és azt mondja, ostobák vagytok, nem baj, hallgassatok meg engem, még ostobábbak lesztek.
Ez a politikus, de ez a kisebbik elámítás, ez a kisebbik félrevezetés. Elámítani, becsapni az embereket mindig eszmei, szellemi és vallási dolgokkal lehetett és lehet ma is a történelemben. A paráznasszony kezében ott van a gyönyörű serleg. Leitatja a királyokat, leitatja a föld népeit, és ezek önmagukból kivetkőzve, ugye összesítve az erejüket a világon, valami új Bábelt akarnak létrehozni, a végső idők nagy Bábelét vagy Babilonját, ami ma folyik a világon, az tulajdonképpen a leitatásnak nem akármilyen, nem ugye az erők egyesítése, összesítése, a vallásoknak az egyesítése és összesítése, a vallások között rendkívül ellentétes vallásfelekezetek is vannak, egy azonban mindegyikükben közös, hogy már ott, ahol kifejlődtek, ott nem csekély leitatást végeztek. Ha most ezt összeadjuk, ezt a hatalmas történelmi tapasztalatot, ezt a hatalmas erőt, és az egész világ leitatásába fognak majd a vallások. Jeremiás próféta könyve közli, hogy mi a világnak a leitatása. Békességet kell hirdetni az embereknek. Meg kell dicsérni az embereket. Meg kell nyugtatni az embereket, hogy semmi rossz nem következik, majd mi megoldjuk a problémákat és a kérdéseket. Ugye Jeremiás negyedik, illetve Habakuk negyedik jajmondása szó szerint is megjelöli a hamis vallásokat, amikor faragott képről beszél, öntött képről, bálványokról beszél. Tehát a bálványimádó az Isten beszéde helyett az emberi dolgokra az emberek figyelmét felhívó vallásokról van szó, akik nem az Isten beszédét választják mértékül, hanem emberi hagyományok, szokások, emberi tanítások. Tulajdonképpen a vallások 99%-a bálványimádó és leitató vallás. Egy új fogalommal meg lehet ismerkedni. Igen, a vallások 99%-a az embereket, hogy mondja Jeremiás, elbolondító vallás. És van az 1%, ami az Istentől jövő vallás, ami számít az emberi lelkiismeretre, az emberi értelemre, az emberi gondolkodásra, és az ember együttműködésére az Istennel, és ezért adta Isten a Bibliát. Mondhatnám azt, hogy van a Biblia vallása, ez az 1%, és van a 99%, amit most a negyedik jajmondással merészelnék így nevezni, hogy leitató, embertömegeket elkábító vallásosság. Csak azért nem mondom, hogy a nép ópiuma, kiejtettem, nehogy valaki megvádoljon, hogy hol mi régi frazeológiát szeretnénk bevezetni, azért olyan gondolkodóknak, akiknek egyáltalán nem volt igazuk sok kérdésben, bizonyos kérdésekben a vaktyúk is talál szemet elve alapján, esetleg ők is mondhattak igazat. Az ókortól fogva nagyon sok gondolkodó felhívta a figyelmet, ugye Démokritusztól, Lukréciusztól, Feuerbachi és az előbb említett Marx Károlyig arra, hogy igen, a vallások nagyon könnyen fölhasználhatók, mint a nép ópiuma, mint a népnek az elkábító szerei, és azt mondja itt Habakuk negyedik jajmondása, hogy figyeljük csak meg, hogy mit látunk a történelemben. Erőszak erőszakot szül. Próbálják leplezni, nem lehet. Az embertömegekben ott van a tanácstalanság, a békétlenség, a hiába valóság érzése. És akkor mit vesznek elő? Na akkor jön a nagy ital. Akkor jön a nagy áldomás. Jön a vallások bódító itala. És ezzel még ki lehet húzni jó néhány nem évtizedig, hanem évszázadig is. Iszonyatosan meggyötört ez az emberiség. Le kell lepleznem a dolgoknak a fő okozóját, hiszen Jelenések könyve 12. fejezete rámutat, hogy Sátán az, aki a föld kerekségét elhiteti. Pál apostol az, aki azt mondja az Efézus levél 6. fejezetében, hogy nem az ember olyan balga és bolond, nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem a levegőbeli hatalmasságok, a gonoszság világbíró hatalma jelen. Valaki egy méltatlan csúfjátékot űz az emberiséggel, de miért lehet ilyen csúfjátékot űzni az emberiséggel? Egy oka van ennek, mert ha az ember, az egyes ember és az emberiség nem ragaszkodik az őrhelyhez, ha nem ragaszkodik ahhoz, hogy az Úrra nézek, akkor tulajdonképp bármit meg lehet tenni az emberekkel. Vagy az egyik hatalmat követjük, a jóságos, az igazságos hatalmat, aki a beszédével akar vezetni bennünket, és ez az Isten,
Vagy ha nem őt követjük teljesen, akkor automatikusan ki vagyunk szolgáltatva a rossz hatalomnak, az annak, aki kénye kedve szerint fogja majd a kisujja körül forgatni az egész világtörténelmet, ő az, aki az egész föld kerekségét elhiteti, nem akármilyen kijelentés ez. Jelenések könyve 12. fejezetében, amikor azt mondja, hogy Sátán, aki az egész föld, mind az egész föld kerekségét elhiteti. Hát akkor mi jön itt még ötödik jajmondásképp? Mi következhet még ezután? Mit mondhat még ezután a próféta? Egyetlen egy rövid kijelentés, a 19.-20. vers. Jaj annak, aki a fának mondja, serkenj fel, a néma kőnek ébredj fel. Taníthat-e ez? Íme borítva van arannyal és ezüsttel, lélek pedig nincs benne semmi. Ellenkezőleg az Úr az ő szent templomában hallgasson előtte az egész föld. Kedves hallgatók, az ötödik jajmondás is a hamis vallásról szól, de most már az eredményét közli. A hamis vallásoknak a kétségtelen eredménye az, hogy úgy kiszipolyozzák az embereket, hogy az emberek teljesen üressé válnak. Lélek nincs benne semmi. Az embereket és az emberiséget nagyon tönkre lehet tenni. A rossz választás, hogy nem ragaszkodunk a teremtőnkhöz és annak a beszédéhez, kiszolgáltatja az embert egy olyan lefelé menő útnak, ami után tulajdonképpen az ember teljesen kiüresedik, teljesen kiszipolyozódik. Ismerik Samuel Beckett híres mondását, a 20. század nagy angolul és franciául is író, drámaírója, nemrég halt meg Samuel Beckett, ugye a Godóra vála és egyéb más művek szerzője, az egyik leghíresebb mondása így hangzik: a 20. században már csak egy valóság van, a semmi. A 20. században már csak egy valóság van, a semmi. Az ember tömegekben ott van a nihilizmus érzése, ott van az élet teljes értelmetlenségének és céltalanságának az érzése. Eljutottunk az ötödik jajmondásban odáig, hogy igen, ez az ötödik jajmondás már előre közli, itt közbeavatkozásra lesz szükség, itt lehetetlen állapotok lesznek. Itt ennek a földnek az életére, a jövőjére nem lehet egy fapatkát sem adni. Felhívnám azonban a figyelmet, hogy már a harmadik jajmondás, és itt az ötödik jajmondás, már Habakuk miközben hallotta ezt, és mint látomásban látta is, már megadja a választ, megadja a pozitív választ. Mert mit mondott a harmadik jajmondás végén az Isten neki? 14. vers. Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, amiképpen a folyamok megtöltik a tengert. Csodálatos egyszerűségű válasz. Nem tudom, hogy látjuk-e, hogy mi ebben a válasz. Az Isten nézi ezt a történelmet. Látja a történelmet tovább gördülni a maga lehetetlen útján. És az Isten nem avatkozik közbe. Az Isten nem fogja vissza itt ezeket a félelmetes erőket, de az Isten közbe tesz valamit. Ugye gyönyörű a kép, hogy jönnek a források, a kis csermelyek és folyók, és ugye a földön jönnek és beleszaladnak a tengerekbe. Az Isten is ugyanezt teszi. Az Isten halkan, finoman, embertől emberig terjeszti az evangéliumot. Az Isten erőszakot nem alkalmaz. Nem kéri az Isten, hogy a politikusok őt kiszolgálják, a vallási vezetők most az Istennek kényszerből engedelmeskedjenek. Az Isten megtalálja az egyszerű embereket, megtalálja az őszintén hívő embereket, és Isten a világtörténelmet a kis lépésekkel, ő is, van az Istennek is egy jó terve, miközben szinte azt látjuk, hogy a gonoszság dolgozik és zakatol és megy előre, és egyre inkább elsötétül a látkép, egészen odáig, hogy már vallás, politika összefog, és azt mondjuk, hogy hol van itt a megoldás, hát fuldoklunk, reménytelen ez az egész történelem, az Isten mégis teszi a dolgát, ahogy az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, miképpen a folyamok megtöltik a tengert, és az Isten menti az embereket. Az egész emberiséget nem tudja az Isten megmenteni. Próbálja az Isten, de nem lehet. De minden egyes emberhez eljuttatja a megmentő üzenetet, minden egyes ember személyesen kérlel az Isten, hogy ő majd eljön, és lesz egy olyan világ, amelyben a történelem törvényszerűségei nem ezek lesznek. Ellenkezőleg az Úr az ő szent templomában
hallgasson előtte az egész föld. Ez az ötödik jajmondás végén hangzik el. Tehát már itt ezek a jajmondások közlik, hogy Isten közbe fog avatkozni. Ahogy Isten közbeavatkozott a zsidó nép életében és elhozta a káldeusokat, a világ történelem életében is közbe fog avatkozni, és most következik tulajdonképpen az ötödik jajmondás után, a látomás után a könyvnek, Habakuk könyvének a csúcspontja. Tehát egyszerűen látod, hogy ez könyv. Nem csak én beszélek sokat róla, csak a fölszínét és a hámrétegét érintett. Ez egy könyv, és erről könyveket lehet írni. De most jön ennek a könyvnek a csúcspontja. Most, hogy a próféta részesült ebben a látomásban, kifejezi Istennek a maga könyörgését. Habakuk próféta könyörgése a Sigionót szerint. Ez egy héber dallam, vagy héber zenei szakszó lehet a harmadik fejezet első versében. Tessenek megfigyelni, hogy Habakukra hogy hatott ez az öt jajmondás, nem tudom, hogy önökre hogy hat, rám nagyon nyomasztólag hat mindig, de amikor elsötétül a kép, és nagyon nyomasztó valami, és akkor kitűnik a világosság, én azt tudom elfogadni hiteles dolognak, a történelemről eleget hazudtak már, és eleget fognak hazudni. Elegen festették át szürkére vagy rózsaszínre a történelmet, ilyenből én a magam részéről nem szeretnék kérni. A Biblia nem így jár el. A Biblia bemutatja a nagy sötétséget, de a Biblia megmutatja az igazi, a valódi, az egyetlen megoldást. Habakuk próféta könyörgése a Sigionót szerint. Uram, hallottam, amit hirdettél, és megrettentem, Uram. Évek közepette keltsd életre a te munkádat, évek közepette jelentsd meg azt. Haragban emlékezzél meg kegyelmességedről. Isten a Témán felől jön, és a Szent a Párán hegyéről, Sélach. Dicsősége elborítja az egeket, és dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak mellőle, és ott van az ő hatalmának rejteke. Előtte dök halál jár, és nyomaiban forró láz támad. Megáll és méregeti a földet, pillant és megrendíti a népeket. Az örökkévaló hegyek szétporladnak, elsüllyednek az örökkévaló halmok, az ő ösvényei örökkévalók. Habakuk azt mondja, hogy Istenem, látom, hogy mi lesz ebből a történelmből, látom a történelmet, de kérlek, hogy ahogy a folyamok betöltik a tengert, te is évek közepette a te munkádról ne felejtkezzél el, juttasd el minden emberhez a reménységet, juttasd el minden emberhez a szavadat, az evangéliumot. És akkor Habakuk előtt egyszer csak egy látomás kerekedik ki, a Szent a Párán és a Témán felől jön. Ez két hegynek a neve, az egyik hegy a Pizga vagy Nébó hegy, a másik hegyet nem tudom megmutatni, az a Sínai hegy, a Párán vagy a Témán, ennek a két hegynek egy másik elnevezése. Tehát Habakuk látja az országa felé, tehát itt van Palesztina és a zsidók országa, látja így kelet felől, kicsit délkelet felől jön valaki a Szent, a Párán és Témán felől. Ugye a Sínai hegy és a Nébó hegy, Sínai hegy egy 2200 méter magas hegy, ez egy 800 méter magas hegy, és látomásban látjuk, hogy valaki jön. Ugyanezt látjuk Jelenések könyve 16. fejezetében, amikor azt látja János apostol, hogy a napkelet felől való királyoknak út készítetik. Jaj, de sokat fantáziáltak ezen, meg filozofálgattak ezen mindenféle kínai veszedelemről, meg keleti, nem tudom én miről. Hát persze erről szó nincsen. Nem minthogyha most Kína nem lenne 1 milliárd 300 millió lakosú, minden ötödik ember vagy negyedik ember már kínai. Ez is igaz, de a Biblia soha nem beszél arról, hogy kínai invázió lesz, vagy hogy kelet majd nyugatra zúdul. Tudom, hogy sok srilankaival lehet már találkozni Magyarországon is, a országon, az Ugában, de a Biblia felszabadít bennünket, nem lesz keleti népvándorlás, hanem lesz az, hogy valaki jön, akinek sugarak támadnak, helyes fordítás szerint nem oldalról, hanem a kezéből, és az oldalából. Valaki jön, és a kezéből, tegyeréből, és az oldalából sugarak támadnak, ott van az ő hatalmának rejteke. Igen, valaki eljött a földünkre, akivel úgy bánt az emberiség, hogy végül is, hát átverte a kezét és a lábát. És hogy megállapítsák róla, hogy meghalt-e már, beledöftek egy dárdát az oldalába is. Egy valakire lehet gondolni.
akiről a római katona meg akarta állapítani, hogy meghalt már? Igen, meghalt. És nem is ez az érdekes dolog, hanem az az érdekes dolog, hogy amikor ez a valaki feltámadt, akkor az egyik tanítványa meg akarta nézni a szenvedésének ezeket az emlékjeleit. Tehát úgy tűnik, legalábbis János evangélium a 20. fejezet 24. és 29. verse szerint, ugye a hitetlen Tamás története itt van benne a Bibliában, János 20-24-től 29-ig, hogy Jézus miután föltámadt, Jézus miután 3 nap után feltámadt, a szenvedése emlékjeleit magán viseli, és az egész örökké valóságon át magán viseli, nem sebek ezek, emlékjelek, mint hogyha itt lenne egy vörös pont, vagy itt lenne egy vörös pont. És Jézust, amikor látja eljönni Habakuk prófét, akkor azt mondja, hogy igen, olyan Isten jön el, aki az életét adta az emberiségért. Itt van az ő hatalmának rejteke. A föld hatalmai a hatalomért küzdenek, mert azt hiszik, hogy a hatalomban van a hatalom. A hatalomban a szolgálatnak kellene lennie. Ők szegények összetévesztik a hatalmat az őserdő törvényével. Ezek a politikai hatalmak. Jézus Krisztus viszont a hatalmat a szolgálatában, az emberért vállalt áldozatában látta. Jézusnak az ereje nem holmi fizikai erő, vagy nem csupán a mindenható Isten ereje. Az ő ereje a szeretetében van, és az igazságosságában van. És amikor látja Habakuk a világra eljövő messiást, aki másodszor eljön, hogy kivegye az ember kezéből a földet, az 5 jajmondás után, hát mi is valami ilyesmit mondunk, hogy hát Isten ki fogja kivenni az ember kezéből a földet. Mert ha valaki ki nem veszi, itt olyan borzalmak ütnék fel a fejüket, amelyek Dániel könyve 12. fejezet 1. verse szerint, hogy is mondott a proféta, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, mint amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön. Már elég sok nyomorúságot megért a mi történelmünk, de a Biblia azt mondja, hogy a legnagyobb nyomorúság még hátra van. A földünk történelme azért nyomorúságos, mert hol elámították az embereket, negédesen bájolva a tömegeket, hol erőszakot alkalmaztak. De a történelem végén ez a kettő egyesül. Az embereket el is kábítják, el is bolindítják, és erőszakot is alkalmaznak. Ez borzalmas. Szóval ennél nyomorúságosabb idő, mint ami előttünk áll a történelemben, nem lesz. Ezért kell az ember kezéből kivenni a földet. Habakuk proféta annyira részletesen leírja ezt a hála énekében, és ebből már csak részletet olvasok fel, és ez a 6. pontunk, az emberi történelem legvégéről, az úgynevezett 7 csapás időszakáról is megemlékezik a proféta. A 7 csapás előzi meg Jézusnak a 2. eljövetelét, amikor a Szent a Témán és a Párán hegye felül érkezik. A 7 csapás története a Habakuk 3. fejezet 7. és 19. verse között van, de én csak a 16. verstől olvasom, hogy micsoda lehetetlen állapotok fognak beállni ökológiailag, hogy modern szót használjak, tehát a természet felbomlása, a társadalmak teljes anarchiája, az űrzavara, és figyeljük meg, hogy a próféta hogyan látja az ő utódait, az a hívő embereket, hogy fogják átélni ezeket a nehézségeket. Hallottam, és reszket a bensőm. A szózatra remegnek ajkaim, porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim, hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, mely feljön a népre, mely megsanyargatja azt. Mert a fügefa nem fog virágozni. A szőlőkben nem lesz gyümölcs. Megcsal az olajfa termése. A szántóföldek sem teremnek eleséget. Kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Az Úristen az én erősségem, hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéhoz, és az én magas hegyeimen jártat engemet, az éneklőmesternek, az én hangszereimmel. Pont, és ez a könyv vége.
A könyv, amely hatalmas sötétségeket mutat be az emberi történelmből, tulajdonképpen egy himnusszal záródik, egy hálaénekkel záródik, hogy Isten, aki az egész történelemben képes az embereket menteni az örök életre. A történelem végén sem vall kudarcot az Isten. A történelem egyre inkább ellehetetlenülő végén, amikor Jézus második eljövetelét megelőzik a Földnek iszonyatos anarchikus állapotai, mondom a természetben, társadalomban, egyéni életekben, akkor is van megállás, akkor is van menekülés, és a próféta mint egy előre látja, és előre szemléli ezt. Úgy gondolom, hogy hatalmas könyv Habakuk próféta könyve, és a befejező vetítésen szeretném az eddig elmondottakat némileg illusztrálni is. Akinek kérdése, hozzászólása van, még az előadásunk után egy negyed fél órás kérdezésre van lehetőség, akinek nincs ideje, ajánlom figyelmébe, hogy jövő kedden a Bencer utcában este 6 órakor a könyvet tövéről hegyére meg fogjuk beszélni. Most azonban lássuk ezt a befejező és szemléltető vetítést.

0: ahhoz kezdődik.
1: Sajnos.
0: Igen, sírta.
1: Látjuk a ketté szakadt országot, az északi országrész fogságba vitele, tehát 720, könnyen megjegyezhető dátum. A déli országrész 115 évvel később, 605-ben esik el. Következő képünkön látjuk, hogy ezeket a prófétákat a leghíresebb csoportos ábrázolásuk Michelangelónak a római Sixtinában látható freskó sorozata. Lent balra látjuk Joel prófétát, egyébként valószínűleg ő is Habakuk kortársa volt, bár egészen pontosan nem tudjuk az ő működését, de talán ő is Habakuk és Jeremiás kortársa volt. Mehetünk a következő képünkre, ahol a kinagyításban még inkább látjuk ezt a prófétát, aki egyébként az ökológiai katasztrófáról, Ézsaiás, Hóseás után Joel beszél a legtöbbet, és aztán Habakuk. Ha még közelebb megyünk, még inkább látni fogjuk, hogy miért így ábrázolta Michelangelo, hogy egy hosszú pergament tekercset bont széllyel, mert Joel próféta könyvében, akivel sajnos nem tudunk foglalkozni most a sorozatunk keretében, látjuk ezeknek a végső eseményeknek a részletes rajzát, a hét csapással és Jézus második eljövetelére bezárólag, sőt az ítélettel, az ezer éves ítélettel bezárólag, Jelenések könyve majd ezen fog alapulni. A következő ábrázoláson ugye látjuk most már világosan, hogy tényleg így széthúzza, tehát mintegy a történelmet így hosszmetszetében mutatja be, és akkor a következő képünkön látjuk, hogy tulajdonképpen a prófétáknak a ténykedése arra korlátozódott egy valami egyszerű dologra, hogy tehát Istenre, az Isten szavára, az Isten törvényére hívják fel a figyelmet, mert az Isten törvényének az áthágása a bűn, amit előbb láttunk. Jeremiás volt még Habakuk kortársa, következő, ez a Sínai félszigetről való ábrázolása a 4.-5. századból, ez Donatello Jeremiás portréja a 15. századból, és aztán látjuk, hogy ez alapján készült tulajdonképpen egy kissé Michelangelónak is a sorozatában a töprengő, a vívódó, a szintén Habakukhoz hasonlóan terhet viselő Jeremiás ábrázolás, 16. század elején vagyunk, és a leghíresebb ábrázolása ennek már Jeruzsálem elestekor, 586-ban esett el végül teljesen Jeruzsálem, Rembrandtnak a Jeremiás iratja Jeruzsálemet című olajfestménye, ahol háttérből, mint egy láva folyam, bontakozik elő a pusztulás és romlás, jöttek a babiloni csapatok és felégették a zsidók fővárosát. Habakukról nincs olyan sok ábrázolás, viszont amire ő utal a könyvében arról van, Jézus az utolsó vacsorán Dürernek a metszete, és innen indul el a Getsemáné kertjébe, a következő képeken láthatjuk Jézusnak a megostorozását és a gyötrését. Már Mikás beszélt arról, hogy arcul verik majd, hogy Velázquez képén is látjuk, arcul verik majd Izrael bíráját, ugye két héttel ezelőtt szóltam erről. Velázquez ábrázolásából nézzük a kinagyítást is, ahogy Jézust ábrázolja, ahogy megcsúfolják, megszégyenítik és verik, ütlegelik. És a következő képek is erről szólnak, a középkori ábrázolások, és aztán a következő Rembrandtnak a kölni képtárban őrzött képe, a meggyalázott, megcsúfolt Krisztus, ahogy oszlophoz kötik és verik, és aztán a következő kép, ahogy a keresztfát viszi és elesik vele, szintén Rembrandt rajza, és a következőkben láthatjuk azt, egy magyar mestertől is, Egri Józseftől, hogy Jézust megkötözik, és milyen érdekes, Egri nagyon jól látta, ha mondjuk Jézus Magyarországra jött el volna, és a háttérben levő balatoni emberek körébe ugyanezt tették volna vele, örök történet, az ember a bűnben, a bűnből kiemelkedni nem akaró ember, egyszerűen nem tudja elviselni az igazságot és az igaz emberi jellemet. Jézussal mindig azt tennék, amit tettek vele. Jézust, hogy fölfeszítették Piero Francesca képén, hogy átszegezték kezét és lábát, baloldalt Mária az édesanyja, jobboldalt János apostol, és a következő képen, ahogy aztán nem akarom az egész festészet történetet felvonultatni, csak a híresebb ábrázolások Grünewald Isenheimi oltára, a gyötrelmeket átélő Jézusról, az elaléló Máriáról ott balra látjuk János apostol karjában, Mária Magdolnát középüt és jobboldalt János apostolt, aki az Isten bárányára tesz célzást. És a következő kinagyításunkon is ezt látjuk, igen, Jézusnak, mint ártatlan báránynak kellett meghalnia, nem kímélte őt sem a főtanács, sem Rómának a helytartója Poncius Pilátus, az egész emberiség meghozta a döntést, meg kell halni az Istennek. Grünewald második Isenheimi oltárképe még félelmetesebb itt a Jézus ábrázolás. Menjünk talán még közelebb hozzá. Itt látjuk nagyon közelről, hogy hogy ábrázolják ezt a reformáció korszakában, 16. század elejétől fogva a festők, a művészek is. Valami félelmetes, hogy az emberiség mit tett a teremtő Istenével. A következő képünkön látjuk, Emes mester ábrázolásán jól kivehetők a szegek, amelyek helyét megmutatja Jézus Tamásnak, és amelynek az emlékét viseli magán, hiszen valamivel emlékeztetni kell az örök életre jutó emberiséget is, hogy ki kinek hogyan köszönhette az üdvösséget, az örök életet, az Isten önkéntes áldozatának. Következő képünk mutatja Lukasz Kranachnak a festményét, beteljesült az Ézsaiás 53 proféciája is, hogy gonoszok közt feszítik fel Krisztust. Ugye két lator között feszítették fel, ezt meg egy másik proféta közölte, az események előtt 800 évvel előre egyébként. A következő képünkön pedig azt látjuk, a híres Lukasz Kranachi másik ábrázolást a bécsi Kunsthistorisches Múzeumból, hogy szinte folyik a vér a sebhelyekről, Jézus ideje korán meghal, miközben még a baloldalt látható latrok még szenvednének napokig a keresztván, ezért kell összetörni a lábszár csontjaikat. Középütt pedig Mária János apostollal tárgyalja a történteket. Következő képünkön világos a sebhely, az oldal sebhely is. Velázqueznak a krucifixusza. Igen, meg kellett állapítani azt, hogy meghalt-e már Jézus, hiszen jött a szombatnap, a nyugalom napja, és a keresztfár nem hagyhatták az áldozatokat. A latrok lábszárát összetörték, hogy gyorsan kivérezzenek. Jézusnál erre nem volt szükség, hiszen az a láncsa és a nyomában kiserkenő vér és víz, savó világossá tette, hogy Jézus életében már beállt a halál, már meghalt. Rembrandt rajza a jelenetről, és még néhány Rembrandti kép, az egyedüli krucifixus, és még egy Rembrandti festmény, amely egy magángyűjteményben található, amely oldalról mutatja be Jézust egy vigasztalan háttér előterében, az emberiség megváltója, az Isten fia a Koponya hegyén egy szemét lerakodó helyen befejezi az életét. Aztán, amit ehhez hozzátesz, a barokk tiepóló, hozzátesz a romantika, magyar Munkácsi, az már az eddigi festészeti hagyománynak egy túlérése, ez a Koponya hegy, tehát a Golgota, a Kálvária mai állapotában, itt feszítették fel Jézust, és a következő képeink mutatják, erre szántam a Jóhír 91/2-es számát, egy amerikai orvosi jelentést, amely rajzokkal is bemutatta, hogy hogyan ütlegelték és kínozták szinte halálra már a korbácsütések során is Jézust, és hogyan verték át, nem annyira a készfejét, ebbe igazán az orvosi jelentésnek, akkor Jézus leszakadt volna a keresztről, inkább a csuklóján, nyilván a főverőér mellett egy hatalmas, látjuk ott a szeg méretet, hogy mekkorák voltak ezek a szegek, és aztán a következő képünkön látjuk, hogy hogyan is ellenőrizték a halál beálltát ezzel a bizonyos láncsa döféssel, amit egészen váratlan módon tehát viszont látunk Habakuk könyve 3. fejezetében, ne tessenek elfelejteni, az események előtt 660 évvel jövendőlte ezt meg Isten a prófétának. 660 évvel. És aztán Jézust levették a keresztről, ahogy Rúben szábrázolása mutatja. Aztán Jézus feltámadta, hogy ez a Rembrandt műhelyéből származó olajfestmény kifejezi. Aztán Jézus feltámadását döbbentes erővel érzékelteti ugyancsak Grünewald 16. században egy hatalmas, nagy, színes, szivárványos glóriába fonva az egész jézusi testet. Aztán Jézus a mennybe megy, Rembrandt egy korai, Jézust levették a keresztről, ahogy Rubens szábrázolása mutatja. Aztán Jézus feltámadta, hogy ez a Rembrandt műhelyéből származó olajfestmény kifejezi. Aztán Jézus feltámadását döbbentes erővel érzékelteti ugyancsak Grünewald 16.

0: Aztán Jézus majd eljön a mennyből, ahogy számára is eljöttek a megdicsőlés hegyére, jobb oldalt Mózes, bal oldalt Illés. Raffaello Santi képén kinagyítva is nézzük meg ezt a jelenetet. És aztán mennyei látomásokban részesül János apostol, ahogy Jézus megjelenik neki Pátmos szigetén, Lukács Kranach metszete a Wittenbergi Bibliából. Majd ugyanez a jelenések könyve közli, hogy bemutatja Jézus a világtörténelmet János apostolnak, és ő is ilyen egyik profécia sorozatában ilyen döbbentes lovasok képében, fehér, tűzvörös, de fekete és halottsárga lovas képében mutatja be a szörnyűségeket a történelemben. Ezek mind azonosíthatók. És aztán Burkmájernak az olajfestménye a 16. század végéről, ahogy János apostol ígéretet vesz Jézustól, hogy eljön majd, és igen, ilyen paradicsomi állapotok szerint újjá teremti majd a földet, ahogy most itt János részesül a látomás körülményei szerint is. A következő képünkön pedig látjuk a hitetlen Tamással kapcsolatos feldolgozásokat. Először egy bizánci miniatúra, hogy Tamás megvizsgálja, hogy csak ugyan Jézus-e az, aki előtte áll, körülbelül pedig a tanítványok. Ők szintén kételkedtek, Tamás legalább becsületes volt, hogy utána akart járni a dolognak. Ugyanezt látjuk, kérném szépen megfordítani, ez Albrecht Dürernek a Passió sorozatából való metszet. Dürernek ugye három Passió sorozata van. Az egyik Passió sorozatából való metszet, köszönöm, ahogy Jézus megmutatja az oldalát, és megfogja szinte Tamásnak a kezét, és mondja, hogy igen, győződjél meg róla, ott vannak a kezemen, a lábamon a sebhelyek, illetve az emlék jelei az én áldozatomnak, és hozd ide kezedet az én oldalamhoz, és ne légy hitetlen, hanem légy hívő. Még egy kép ezzel kapcsolatban, Rembrandtnak egy korai olajfestménye, ugye a tanítványok egy kicsit háttérben a sötét tónus dominál, ugye a clair obscur technika, és a megvilágosított pár arc, ugye Jézus, Tamás és még ott néhány tanítvány, illetve Mária az édesanyod balra, Jézus feltárja az emlékjeleit az áldozatának, Tamás meghökkenése már a szavaknak is szól, boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. És befejezésül, aki hitt, pedig Jézust most ölték meg, és senki nem hisz, mindenki szomorú, és mindenki úgy látja, hogy vége van egy szép élettörténetnek, de hát ilyen ez a világ, általában a világ megöli a prófétákat és az igaz embereket, semmibe veszi. Dürer olajfestménye, baloldalt Arimatei József, kezében a halott Jézus, előtte Mária és az asszonyok, fönt legfölül János apostol, egy ifjú, talán menjünk közelebb, és látjuk a kép jobb oldalán Nikodémust. Ő viszont hisz. Az ő szeme most világosodik meg, a lelki szeme is, az ő ajka most nyílik hálára, a hálás gondolkodás. Igen, helyettem valaki elviselte a kárhozat halálát, hogy nekem ne kelljen végérvényesen távozni erről a földről. Olyan jó nézni, hogy volt egy festő, nagyon messziről még magyar származású is, ahogy szokták mondani, Dürer szobra is ott áll Gyulán, a Várkertben, valahol Délalföldről származhattak az ősei, kivándoroltak, hogy sokan elhagyták Magyarországot, mind a mai napig az ő őse is Németország földjén találtak menedéket. Dürer festette meg a hívő Nikodémust, aki amikor mindenki lehangolt és szomorú, az ő szeme felcsillan és gyermeki tisztasággal néz az üdvözítőre, az ő ajka most hálát rebeg, és az ő szemei már látják, hogy Jézus azért halt meg, hogy mindenki számára kétségtelenné tegye, hogy az Isten szeretet, az Isten az életét képes odaáldozni az emberért, csak hogy az ember az Istenhez forduljon segítségért, és az ő szemei már azt is látják, hogy a történelem horizontján nem a sötétség van, hanem Jézusnak a dicsőséges második eljövetele. Hát ezzel zárom a vetítést és a mai előadást. 10 perc szünet, utána a kérdések kerülhetnek sorra. Aki nem tud itt maradni, viszont...
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

0: A szeretet útja, ez a sorozatunknak a címe, és ez a harmadik alkalmunk ebben a sorozatban, aminek ez a címe, hogy szeretnék megváltozni, hogyan. Nem tudom, hogy akik itt jelen vannak, jelen vagyunk, érvényes ránk ez a mai cím, hogy szeretnénk megváltozni, vagy pedig már érett felnőttek vagyunk, akik már elértük a tökéletességnek a magaslatait, és már nincs igazából miért változni. Ezeken az alkalmakon a Bibliát hívjuk segítségül legfőképpen, tehát minden kérdésünkre a Bibliából keressük a válaszokat. És az előző két előadáson körülbelül ezt foglaltuk össze, hogy a szeretet útja az igazából nem más, mint az Isten útja. A Biblia mondja ezt a meghatározást, ezt a megfogalmazást, hogy Isten a szeretet. Nekünk embereknek sok-sok elképzelésünk van, elgondolásunk van, hogy mi az, hogy szeretet. Mindenki tudni véli, hogy mi az, hogy szeretet, és azt szokták mondani, a maga módján mindenki szeret. És ez mit jelent, hogy a maga módján mindenki szeret? Meg kell nézni, hogy néz ki a világunk. Az emberi kapcsolatok, a családok. Mert nem azon a módon szeretünk, amit a Jóisten elénk tár, hanem mindenki a maga módján. És ezeken az alkalmakon ezt a módot követnénk nyomon, hogy mi is a szeretet útja, az Isten szerinti szeretet útja. Mert Isten a szeretet. Arról is beszéltünk eddig, hogy senki nem úgy születik, hogy képes legyen az önzetlenségre, a szeretetre, hanem pontosan az ellenkező természettel jövünk a világra, tehát a szeretetet mindenkinek tanulnia kell. Ez rossz hír, ha úgy veszem, viszont mindenki megtanulhatja. Ez pedig jó hír, ha úgy veszem. Tehát ha az igazi szeretet életét akarjuk élni, akkor mindenképpen változnunk kell, ezt mondja a Szentírás. Jézus Krisztus az ő szolgálatának az elején elmondott egy híres beszédet, ez úgy híresült el, hogy a hegyi beszéd, ugye hallottuk már ezt a kifejezést. Pár szóval össze tudnánk foglalni, hogy mi a hegyi beszédnek a lényege? Kérdezem, majd fölteszek kérdéseket, nyugodtan lehet rá válaszolni. Hegyi beszédnek, hogyha pár szóban meg akarjuk fogalmazni a hegyi beszédnek a lényegét, akkor mit mond? A boldogság? Ról szól a hegyi beszéd? Aha. Úgy kezdődik a boldog mondásokkal valóban, de ott még elég sok mindent mond utána. Kik a boldogok? Így kezdődik, igen, a hegyi beszéd a boldog mondásokkal kezdődik. Hogyan juthatunk el az Isten országába? Mi az Isten országának, mik a törvényei, mik az alaptörvényei az Isten országnak, és kik juthatnak el az Isten országába? Így van. Jézus erről beszélt legfőképpen a hegyi beszédben. És felolvasom, vagyis hát azt hiszem tudjuk talán fejből is a Bibliából, hogy hogyan kezdi. Tehát az egész hegyi beszéd hogyan kezdődik, boldog mondások hogyan kezdődik. Ugye Máté evangéliuma 5. fejezetéből tudjuk elolvasni. Jézus így kezdte ezt a híres beszédet, a hegyi beszédet, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. És boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Az alcímünk a programban az, hogy az igazi változás első lépcsőfoka. Tehát, hogyha változni akarunk, a szeretet útján akarunk járni, és el akarunk jutni odáig, hogy szeretni tudó és szeretetlen méltó emberek legyünk, mert ugye valahol igazából ez a legfőbb célja, Isten szerint legalábbis az emberi életnek. Szeretni tudó és szeretetre méltó emberekké tudjunk válni. Ezt tanulnunk kell. Ehhez változnunk kell, és a változás első lépcsőfoka ez a mai alcímünk, és Jézus is így kezdte a hegyi beszédet a boldog mondásokkal, és ő is itt azt fogalmazta meg, hogy ha el akarunk jutni az Isten országába, ugye a szeretet útján, mi az az első dolog, aminek meg kell valósulnia az életünkben, hogy el tudjunk indulni ezen az úton, a változás útján, a szeretet útján, a Jézushoz vezető úton. Azt hiszem, mindenkinek van talán ilyen kis kísérő lap, amit szétosztottunk. Ugye nem titok, az ebből a könyvből van, hát nem teljes egészében kimásolva, hanem Ez a sorozat igazából ennek a könyvnek az alapján készült, a Jézushoz vezető út című könyv. Akinek esetleg nincs meg még ez a könyv, nagyon sok embernek megvan, az jelezze. Azt hiszem, a mai alkalmon talán nem tudunk osztani, mert én nem hoztam el azokat a példányokat, amik nálam vannak, de a jövő alkalommal ígérem, hogy ingyenesen mindenkinek a rendelkezésre tudjuk bocsátani ezt a könyvet. És ezeknek a fejezeteknek a lényegét beszéljük át ezeken az alkalmakon. Jézus az vezető út. Tehát visszatérve hegyi beszédhez, boldog mondásokhoz. Hogyan tudnánk megfogalmazni a lényegét annak, amit Jézus mondott? Ugye az igazi változás első lépcsőfoka. Miről beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, mert övéké a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ennek a két kifejezésnek, lelki szegények, és akik sírnak. Hogy lehetne megint csak a lényegét megfogalmazni? Kikről beszél Jézus? Milyen lelki állapot, milyen gondolkodásmód, ami tükröződik ebben a két kifejezésben? Mi az a dolog, az az első lépcsőfok, amiről ezen a mai alkalmon majd beszélni fogunk? És Jézus is ezt fogalmazta meg. Igen, Anikó? Aki nem gondolja úgy, hogy ő beteg lenne, érzi-e szükségét, hogy orvoshoz menjen? Ugye ezt maga Jézus mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükség. Azt mondja, én a bűnösökhez jöttem, hogy megtérésre hívom őket. Aki nem érzi magát bűnösnek, az nem tud mit kezdeni az Istennel, meg a kegyelemmel. És az Isten országába vezető út első lépcsőfoka, a szeretet útján az első mozzanat, ez, hogy az ember rádöbbenjen arra, hogy de hát én beteg vagyok. Nekem orvosra van szükségem. Van olyan ember ezen a világon, aki nem beteg? Ugye hát fizikailag azt mondjuk, hogy hát látszólag sok-sok egészséges ember van. Én nem gondolnám, hogy létezik olyan, aki 100%-osan egészséges ezen a földön. Mindenkinek van valami, csak nem olyan látványos. De a Biblia azt mondja, hogy lelkileg senki nem egészséges. Sőt, nagyon-nagyon beteg, sőt, halálosan beteg mindenki lelkileg. És amikor, tehát az első lépcsőfok, hogy elinduljak az orvos felé, az amikor arra rádöbbenek, hogy de hát én beteg vagyok, nem is akármilyen beteg vagyok, hanem én gyógyíthatatlan, reménytelen, menthetetlen, halálos beteg vagyok. De talán valaki, akiben van reménység, oda afelé elindulok. Az első lépcsőfok, azt mondja, lelki szegények, akik sírnak. Ugye ez a bűnbánat, amikor az ember felismeri a bűnösségét, és nagyon megszomorodik emiatt, és bánkódik, és sír emiatt. Hogy nem is gondoltam, hogy én bennem ilyesmi lakik, és hogy már akarok is változni, és nem megy, és tehetetlen vagyok. És elkeseredem, és tényleg megszomorodok. A bűneim miatt. A saját, nem az, hogy ó, hogy bántanak engem ezek a cudar emberek. Én mártír vagyok, mert mindenki engem bánt, hanem azt mondja, hogy igazából én nem is gondoltam, hogy ilyen szörnyű indulatok és egyéb más dolgok vannak bennem. Azt mondja Jézus, hogy rálépett a szeretet útjára ez az ember. Azt mondja, boldognak nevezi, mert ez az ember már elindulhatott az Isten felé. És jó reménységgel, hogyha tovább is megy, akkor eljut odáig, hogy Istent megismerve, befogadva, szeretni tudó és szeretetre méltó emberré váljon. De ugye erről gondolkodunk a mai alkalommal. Szeretnék megváltozni hogyan? Az igazi változás első lépcsőfoka. Jézus szerint ez az első mozzanat, ez a bűneink miatti megkeseredés. Felismerése bűnösségemnek, nyomorult emberi természetemnek, és az emiatt való megszomorodás. Bűnbánat, így is nevezi a Szentírás. Mit jelent az igazi bűnbánat? Hogy lehet ezt megtapasztalni, elindulni ezen az úton, a szeretet útján? A Biblia szerint belülünk nem fakad. Tehát senki nem rendelkezik születésétől fogva azzal a képességgel, hogy felismerje és megbánja a bűneit, tehát amiatt szomorkodjon. Ez a Bibliának a megközelítése. Mi nem tudjuk előidézni magunkban a bűnbánatot. Az embernek ez lehetetlen, képtelenség. Milyenek vagyunk? Általában beszéljünk az átlagemberről. Ugye vagyunk itt jó, majdnem 7 milliárdan a Földön. Ebből körülbelül 7 milliárd milyen ember ebből a szempontból. Tehát alapesetben mi jellemző az emberre, az átlagemberre? Jézus mondott egy példázatot, ez a Lukács evangélium a 11. fejezetében található, nem olvasom föl az egész példázatot, ez az erős fegyveres példázata, talán hallottunk már róla. Ugye arról azt mondja, hogy van egy erős fegyveres, aki őrzi az ő palotáját, és amilye van, békességben van, egészen addig, amíg nem jön egy nála is erősebb fegyveres, és mindenét elveszi ennek az erős fegyveresnek, és ugye kiűzi ebből a házból, palotából. Aztán nem mondom tovább, csak ugye a példázatot beazonosítjuk, akkor az erős fegyveres a sátán. Az nagy, nem, el se tudnánk képzelni, milyen erős. Ő a leghatalmasabb teremtmény az egész világ mindenségben. Aki mindenkinél okosabb, intelligensebb, hatalmasabb. Ugye, aki elbukott. Tehát azt mondja, sátán, ő tényleg erős fegyveres. Nem is gondolnánk, hogy mennyire. De nála van egy még erősebb fegyveres, ez pedig maga az Isten. Vagy Jézus Krisztus. De most mit szeretnék kiemelni, milyen mozzanatot? Azt mondja, hogy sátán őrzi a maga palotáját, az egész bolygónk az ő palotája. A Biblia azt mondja, hogy e világ istene sátán, e világ fejedelme, Jézus szava szerint sátán. Mert mi emberek az ő kezére játszottuk át az egész bolygót és mindent. És azt mondja a Szentírás, hogy az egész föld kerekségét elhiteti, és orránál fogva vezet igazából mindenkit. Tehát azt mondja, hogy amilyen van, békességben van. És itt most azt, mi az, hogy amilyen van, sátánnak békességben van. Azt mondja, hogy az ő alapelvei érvényesülnek mindenhol, és szinte minden ember életében, és azt mondja, amilyen van, békességben van. Jól el vagyunk úgy, ahogy vagyunk. Jó, a legtöbb embernek azt mondja, hogy bárkire rákérdezünk, hogy ön nagyon szadista, bűnös, nem tudom milyen ember, akkor nem, kikérem magamnak, én egy alapvetően jó ember vagyok. Ugye mindenki ezt gondolja magának, én alapvetően jó ember vagyok, vannak hibáim, de alapvetően azért jó ember vagyok. Azt mondja, a sátán amilyen van, békességben van. Nincs problémája önmagával olyan nagyon, másokkal sokkal inkább. Tehát ez jellemző. És ez a mi emberi természetünkből fakadó, hogy el vagyunk mi a bűneinkkel. Úgy gondolom, hogy egészséges vagyok, tehát egészséges vagyok, nincs is szükségem orvosra. Ha tudok szeretni, nincs szükségem az Istenre, aki a szeretet. Utalok a bűnesetre, ugye, amikor elindult az emberiség történelme a Biblia szerint, Isten megteremtette Ádámot és Évát az Édenkertben, amikor megszűntek engedelmeskedni az Istennek, tehát elindultak a bűn útján, amikor Isten rákérdezett, hogy ugye először azt mondta, hogy a kert minden fájáról ehettek, ugye, de egy ponton lemérem a ti engedelmességeteket, hozzám való hűségeteket. Erről a fáról ne egyetek. Ugye ettek, és akkor Isten, amikor rákérdez, hogy csak nem ettetek a fáról, amit mondtam néknek, hogy ne egyetek, ugye, csak nem bűnt követtetek el, akkor már itt van, hogy az az egyetlen egy eset mennyire rossz irányba billentette ki az egész gondolkodását nekünk, gondolkodásunkat nekünk embereknek. Ugye ezt örököltük, hogy a génjeinkben hordozunk magunkkal, mi mindannyian az ő leszármazottaik vagyunk. Ádám azt mondja, hogy nem ettél arról a fáról, azt mondja, hogy hát az asszony szakította arról, akit te adtál mellém. Ugye ez, mi a válasznak a lényeg? Nem azt mondta, hogy uram, igaz, én elkövettem a bűnt, igen, hogy bocsáss meg, bűnös ember vagy, bánkódom, szomorkodom, ne haragudj, ne, ezt kellett volna mondani. De már ennyire eltorzította, a legelső eset ennyire eltorzította az ember, és elindult sátán gondolkodásának az útján. Ettél a fáról? Bűnt követtél el? Hát az asszony, aki te adtál mellém. Az asszony tényleg, igen, így van? Hát a kígyó álmított el engem, ugye a kígyót meg megint csak te adtad, te teremtetted. Ugye az van, hogy nem, képtelen az ember a bűnbánatra. Önmagától képtelen megbánni a bűneit. Felismerni is, meg megbánni is. Tehát ugye mi volt ott? Volt a mentegetőzés, vádaskodás, áthárítás, sok minden, de bűnbánat az sehol. És ez így jellemző, ez legtöbbünkre így mondom, a legtöbb emberre így ez jellemző. Azt olvassuk az Apostolok Cselekedetei című könyvben, az 5. fejezet 31. versében, Apcsel 5.31-ben, hogy Jézus Krisztus az, aki ad, hát ott úgy mondja, hogy az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. De én gondolom nem csak Izraelnek, hanem bárki ember fiának bármikor ezen a földön, Jézus az, aki adhat bűnbánatot és bűnök bocsánatát. Tehát alapból senki nem képes erre, hogy szeressen, hogy igazából megbánja a bűneit. Azt mondja, hogy itt isteni közbeavatkozás kell még ahhoz is, hogy az első lépcsőfokra feljussunk, hogy elinduljunk ezen az úton. Nem magunkból fakad a bűnbánat az első lépcsőfokra, azt mondja, ezt is Krisztus munkája adja egy embernek. Hogyan? Ha Krisztus az, Jézus Krisztus, aki ad nekünk bűnbánatot, adhat nekünk bűnbánatot, hogyan lehetséges? Hogyan tudja akkor ezt elvégezni, hogy bármelyikünk eljusson erre az állapotra? Lelki szegénységre és az állapota miatti sírásra, hogy én ilyen nyomorult vagyok, nem is tudtam, és nem is gondoltam volna, és elegem van már, legfőképpen magamból. Hogyan tudja ezt? Van-e gondolatunk erre nézve? Most esetleg várnék egy-két gondolatot, igen. Mert mi a lelkiismeret? Jónak gondolom a választ, de akkor vigyük tovább. Mi a lelkiismeretnek a lényege? Vagy honnan van, vagy mi az? Ezt is Isten ültette az emberbe. Így van, a lelkiismeretünket alapból Isten ülteti belénk. A Biblia szerint így van. Ugye úgy kezdődik a Bibliának a legelején, éppen az Édenben a bűneset után, ott mondja, hogy ellenségeskedést szerez majd Isten bennünk, és minden emberben. Tehát hát másodlagos jelentésben ugyan, de ott az van, hogy a bűnnel szemben Isten mi bennünk ellenségeskedést szerez. Ne érezzük jól magunkat, amikor a bűn útján járunk. Érezzük magunkat jól, amikor jól döntünk, és érezzük magunkat rosszul, amikor bűnt követünk el. Ez a lelkiismeret, ugye? Jön a lelkiismeret furdalás, amikor a gonosz útján járunk, vagy önző módon cselekszünk, döntünk. Lelkiismeret furdalása. És azt mondja, hogy ez Istentől van alapból. Csak ugye a Biblia azt mondja, hogy erre nagyon-nagyon kell vigyázni, mert elég könnyen eltorzítható, és a legtöbb emberben el is torzul. A lelkiismeret nem marad meg olyan tisztán. Példabeszédek 20-27. Ott is szerintem erről beszél az ige, amikor azt mondja, hogy az Úrtól való szövétnek az embernek a lelke, vagy én értelmezésemben az ember lelkiismerete, amely megvizsgálja a szív minden rejtekét. Az Úrtól való szövétnek, ugye a szövétnek lámpás, világosság. A Biblia azt mondja, hogy az egész föld egy elég nagy, hatalmas sötétség van, lelki sötétségben ez a föld. És azt mondja, hogy de az Úrtól való világosság, az Úrtól való szövétnek, az embernek a lelki ismerete, amely megvizsgálja a szív minden rejtekét. Tehát hogyan munkálja? Hogyan ad Jézus bűnbánatot? Például így, hogy a lelki ismeretünk által próbálja felszínre hozni a bűneinket, rámutatni, hogy ez bűn, ezt ne csináld. Vagy éppen a szeretet útjára, hogy ez jó, ezt csináld. Ugye a lelkiismeretünk a jóra késztet, a rosszról pedig igyekszik lebeszélni minket. Vagy igen, tehát lelkiismeretünkön keresztül munkálja bennünk Jézus a bűnbánatot. Aztán olvasom a János evangélium a 16. fejezetéből, Jézus megígért valamit, mielőtt fölment innen a földről. János evangélium a 16. fejezetében a 7.-8. verset olvasom. Én az igazat mondtam néktek, jobb néktek, hogy én elmenjek, Mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És az, tehát a vigasztaló, amikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Ugye bár mondattal később beazonosítja, hogy ez nem más, mint a Szentlélek, a vigasztaló. Azt mondja, hogy én megígérem nektek, hogy a Szentlélek, akit én küldök már az Atyától, azt mondja, hogy elküldöm ti hozzátok, és amikor eljön, megfeddi az egész világot, és benne minden egyes embert. Bűn, igazság, ítélet tekintetében. Tehát a Szentlélek mit munkál minden emberben? Megfeddi bűn, igazság, ítélet tekintetében. Azt mondja, hogy a Szentlélek munkája is abban áll, sok-sok munkáját lehet említeni a Szentléleknek, de itt van elsődleges munkája, felszínre akarja hozni a mi igazi természetünket, a bűnt, ami bennünk van. Azt mondja, hogy lásd meg, hogy milyen vagy, ismerd meg, ne járj, ne légy békességben a sátán birodalmában, hogy jól vagyunk úgy, ahogy vagyunk. Szóval döbbenj rá, hogy milyen vagy, hogy mit csinálsz, hogy hová haladsz ezen az úton, mi a vége. Ugye megfeddi a világot bűn, igazság, ítélet tekintetében a vigasztaló Szentlélek. Tehát akkor, ha és sorba akarom venni, hogy hogyan is haladunk ezen az úton, azt mondja, alapból mindenki jól van úgy, ahogy van. Ugye azt mondja, sátán amilyen van, békességben van. Mindegy, hogy milyen bűnös, különösebben semmi baj velem, a többiek azok igen, tehát én nagyjából jó ember vagyok. Ugye ez alapeset. Aztán, mivel hogy minden ember életében munkálkodik a Szentlélek, a vigasztal, akit Jézus küld, aki megfed bűnigasság ítélet tekintetében, egy idő után, ha engedünk a lélek késztetésének, akkor rádöbbenünk igazi állapotunkra, bűnös voltunkra. Mit csinál sátán akkor, amikor egy ember enged a Szentléleknek, és felismeri a bűneit, és elkezd miatta szomorkodni? Mit csinál akkor sátán? Azt mondja, hogy eddig az enyém volt, amin volt, békességben volt, most meg itt jön ez a Szentlélek, és hát itt kizökkenti ebből a békességből az én alattvalóimat. Mit csinál akkor sátán, amikor egy ember felismeri a bűneit a Szentlélek munkálkodása nyomán? Mit tesz akkor sátán? Harmadik mozzanat. Sátán mit csinál? Mit csinál? Elámítja, vissza akarja fordítani. Igen. Vagy azt mondja, hogy hát ha már így történt a dolog, hogy ez az ember meglátta a bűnösségét, akkor elkezdi vádolni. Ugye vádoló, sátán, úgy is hívják, ő a vádoló. Vádolja Istent is, meg minden embert. Azt mondja, hogy én azt akarom, hogy ne lásd meg, hogy bűnös vagy. Úgy menjél a kárhozat felé, úgy masírod, ahogy vagy, légy békességben. Mindenki más bűnös, de te jó ember vagy, hidd el. De amikor az ember már ezt nem hiszi, mert a Szentlélek kimunkálta benne, hogy de lásd meg, hogy milyen elveszett bűnös ember vagy te is. Akkor sátán azt mondja, hogy akkor meg, azt mondja, ha már megtörtént, hogy felismerte a bűnösséget, akkor meg elkezdi vádolnod. Te nyomorult. Hát mit akarsz te? Hát semmi remény felőled. Hát, ugye, akkor elkezdi, jön az önvád. Az önvádat a sátán munkája az emberben, hogy az ember érezze magát nagyon nyomorultul, essen depresszióba, lehet legyen öngyilkos, meg alkoholista, meg mindenféle más, hogy te ilyen és ilyen nyomorult vagy, semmi remény felőled, mit akarsz te bármit kezdeni az életeddel. Így van. Tehát menthetetlen vagy, nincs kiút, szégyeld magad, stb. És akkor az ember, ugye voltunk már ilyen állapotban? Ez nem a vigasztalónak a munkája, vagy nem a vigasztalónak engedünk, hiszen miért vigasztaló? Miért mondta, hogy nem azt mondta, hogy nem azt csak azt mondta, hogy a Szentlélek majd felfedi bennetek a bűnt, hanem azt mondja, a vigasztaló Szentlélek. És jó esetben itt ugye a negyedik mozzanat, azt mondja, hogy senki nem érzi magát bűnösnek, alapeset. De a Szentlélek munkálkodik, és azt mondja, az ember, sok ember rádöbben bűnösségére, 2-3, sátán, amikor az ember rádöbben bűnösségére, akkor elkezdi vádolni, és a reménytelenségbe taszítani, hogy te semmire kellő, ilyen és ilyen, semmi remény felőled. De mitől vigasztaló a vigasztaló? Ugye, nem hagy, a vigasztaló nem hagy minket ebben az állapotban. Azért mutat rá a bűnösségünkre, azért mutatja meg, hogy milyen betegek vagyunk, hogy meglássuk, hogy milyen nagy szükségünk van az orvosra, az egyetlen orvosra, aki igazából meg tud minket gyógyítani. Amikor felszíre hozza, hogy ilyen bűnös vagy, akkor azt mondja, akkor tekints a keresztre. Lásd meg az Isten kegyelmét. Ő az egyetlen orvos, aki a bűn betegségét meg tudja gyógyítani, senki más. Azt mondja, hogy bűnbánatra eljutott, ez a bűnbánat, ugye, hogy szomorkodunk, hogy milyenek vagyunk. És azt mondja, hogy helyes, nagyon jó, de azt mondja, ne maradj így, ne esd kétségbe, hanem fogadd el az Isten kegyelmét. Tekints a keresztre, ahol Jézus Krisztus meghalt mindazokért a bűnökért, amiket te most megláttál saját magadban. Tehát azt látjuk, hogy a bűn igazi mélysége és szörnyűsége csak akkor tárul föl igazán, amikor a kereszt áldozat hátterén meglátjuk az Isten igazi lényét, az igazi szeretetet. És meglátjuk annak a fényében, annak a tükrében a mi jellemünket, lényünket, gondolkodásmódunkat, egész életünket. Tehát amikor a Szentlélek munkál bennünk, és Isten kerül hozzánk közelebb, hogy magunkhoz közelebb engedjük, akkor látjuk meg az igazi különbséget a szeretet útja és a mi bűnös útjaink között. Csak egy bibliai példát mondok. Ézsaiás könyve 6. fejezetének az elejéből nem olvasom el végig, csak azért mégis röviden megemlítem. Ézsaiás prófétáról biztos hallottunk, Isten prófétája, és egy alkalommal olyan kiváltságos helyzetben volt, hogy látomás állapotában megláthatta magát az Istent fönn a mennyekben. És hogy élte meg ezt a helyzetet? Ezt írja le itt az eleje. Ézsaiás könyve 6. fejezete úgy kezdődik, hogy amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az urat ülni magas és fölemeltetett székben, palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak felette, mindegyiknek 6-6 szárnya volt, kettővel orcáját fette be, kettővel lábait fette be, kettővel lebegett. Kiáltott egyik a másiknak, és mondta, szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltó szavától és a ház betelt füsttel. És akkor azt mondtam, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták az én szemeim. Addig gondolja magát jónak az ember, és tisztának és bűntelennek, amíg kicsit közelebb nem kerül az Istenhez. Mert az igazi szeretet fényében, ha meglátja magát, akkor azt mondja, hogy jaj nékem, elvesztem, én bűnös ember vagyok. És az egész nép, ugye a tisztátalan ajkú nép között lakom, azt mondja, és most már látom, hogy mi az a tisztaság, most már látom, hogy mi az, hogy szeretet, most már nem gondolnám magamról azt, hogy én jó ember vagyok. Ugye még Ézsaiás, aki Isten prófétája volt, még ő is így élte meg, amikor látomásban ugye meglátta az Istent. Hogyan lehet a bánatból, a bűnbánatból, a szomorúságból, sírásból öröm? Mert ugye nem jó, hogyha megmaradunk sokáig ebben az állapotban. És nem gondolnám, hogy a Jóisten is azt akarja, hogy most mindig és állandóan bánkódjunk és szomorúak legyünk. Ugye azt úgy mondta Jézus, hogy boldogok, akik sírnak. Nem azt mondja, mert ebben az állapotban maradnak, aztán az egész életük ezután egy nagy sírás, ugye nem így folytatta, nem azért boldog, azt mondja, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ebben mi a logika? Hogy lehet ebből az állapotból, ugye a szomorúságból, bánatból, hogy válthat át valami örömteljes tapasztalattá? Ugye Sátán vádol, azt mondja, hogy rámutat bűneinkre, reménytelen vagy. Hogy ilyen és ilyen vagy, ezeket és ezeket elkövetted, hát mit akarsz még? Igaza van Sátánnak egyébként? Zömmel igaza van. Csak ugye nem azzal a lelkülettel mutat rá bűneinkre, amivel a vigasztaló, hanem olyan lelkülettel, hogy ezt és ezt követted. És az ember nem tud mentegetőzni, azt mondja, hogy hát én tényleg ilyen vagyok, én tényleg ezt mondtam, tényleg így viselkedtem, tényleg elkövettem ezeket, azt mondja, Sátánnak igaza van. Csak ugye úgy szokták mondani, hogy Sátán fél munkát végez. Ő is, Sátán is ugye rámutat bűneinkre, és ott hagy. És az ember legyen öngyilkos, meg akkor keseredjen el, hogy akkor vigyen magával a halálba minél több embert, mint ahogy ő. De ez csak fél munka. A vigasztaló, és ezt a munkát a vigasztaló is elvégzi, hogy rámutat a bűnökre, de azt mondja, egyből, ha ide eljutott az ember, hogy felismeri betegségét, egyből elvezeti az orvoshoz. Azt mondja, vigasztalódjál meg, mert van kiút, van megoldás, van kimenekedés. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Egy pár igét idézek, ami erről szól, tehát ezekről a történésekről. Lukács evangélium a 7. fejezetében, ezt is csak szavakban idézem, nem olvasom föl, a 36. verstől kezdődően, Lukács 7.36-tól, a leírása annak a történetnek, amikor Jézusnak a lábait egy parázna asszony megkeni nagyon-nagyon drága illatos kenettel. Ugye ez is talán ismert, közismert történet. Ugye ez egy farizeusnak a házában történik, Simonnak hívják a farizeust, ahol a Simon meghívta a házába Jézust, ott voltak többen is, például a parázna asszony, és ugye az egész házat betöltötte az illata ennek a nagyon-nagyon drága kenetnek. És ugye Simon, a farizeus úgy magába gondolkodott, hogy hát, ha ez próféta lenne, ugye Jézus, akkor tudná, hogy ki ez az asszony, és nem engedné, hogy ilyen csak ott közelébe, nem engedné a közelébe, még nem engedné meg neki, ugye ezt gondolta. És ugye Jézus valahol olvassa a gondolataiban, ugye a Szentlélek nyilván vezette el erre, hogy meglátta, hogy mi forog a farizeus fejében, és mondta, hogy figyelj csak, Simon, mondok neked egy történetet. Azt mondom, volt egy ember, az egyik adott valakinek 500 pénzt kölcsön, a másiknak meg 50 pénzt. Azt mondja, volt két adósa, 500 pénzzel, meg 50-nel. És azt mondja, hogy mind a kettőnek elengedte. Mind gondolsz, hogy melyik volt hálásabb? Melyik örült jobban? Melyik szerette jobban azt az embert, aki elengedte az adósságot? És mondja, hogy hát nyilván, akinek többet engedett el, az jobban örül, meg hálásabb, meg jobban szereti. Azt mondja, hogy igazad van. És azt mondja, ez az asszony, ennek sokkal több bűne bocsátatott meg, ezért ő sokkal jobban szeret engem. Azt mondja, hogy én bejöttem, te nem mostad meg a lábaimat, nem köszöntöttél semmi. Azt mondja, hogy ez pedig nem szűnik meg könnyeivel öntözni, a hajával törölgetni, stb. Tehát ott is mi a logika? Akinek több bocsátatik meg, az jobban szeret. Abban nagyobb az öröm, nagyobb a hála. Minél betegebb valaki, annál jobban örül a gyógyulásnak. Aki nem érzi magát betegnek, az azt mondja a példabeszélő könyve, hogy a jól lakott ember a lépes mézet is megtapodja. Az nem tud úgy igazából értékelni, megbecsülni dolgokat. És lelki értelemben ugyanígy van. Aki jónak gondolja magát, aki igaznak gondolja magát, az mit kezd a kegyelemmel? A kegyelem a bűnösök számára megoldás. És noha azt mondja a Biblia, hogy mindenki bűnös, mindenki kegyelemre szorul, nagyon sokan nem veszik el a kegyelmet, mert nem gondolnák, hogy ők bűnösek. A parázna asszony, ő nagyon mélyen meglátta a maga bűnét, és nagyon mély bűnbánatra jutott, de a bánatból öröm lett, mert ő elfogadta a kegyelmet is. És azt mondta a farizeusnak Jézus, hogy ez az asszony sokkal-sokkal jobban szeret engem, sokkal jobban örül, sokkal nagyobb hála van benne, mint te benned. Mint ahogy te viszonyulsz hozzám, mert ő megértette, hogy mi az, hogy kegyelem. A római levél, most mondom először, második Korintus levél 7. fejezete, 2 Korintus 7, a 8. versétől olvasom. Jézus írja a korintusi gyülekezetnek, ugye ez már a második levele, az első korintusi levél az első levele, a második, és így azt mondja, hogy tehát az előző levélre utalt, ez az első korintusi levélre utal, amikor így mondja, így írja, ha megszomorítottalak titeket azzal a levéllel, nem bánom, noha bántam, mert látom, hogy az a levél, ha ideig óráig is megszomorított titeket, és most örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez. A világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Miről beszél? A bűnbánatról. A bűn bűneinknek, bűneink miatti feletti szomorkodásról. És azt nem tudom, mennyire ismerik az első korintusi levelet, fejezetről fejezetre sorolja szembesítőket a bűneikkel. Rengeteg bűn volt a korintusi gyülekezetben. Pártoskodás, versengés, paráznaság, pereskedés, mindenféle. Sorolja ott fejezetről fejezetre. És azt mondja, hogy úgy, tehát megszomorítottalak titeket azzal a levéllel, szembesítettelek titeket a bűnétekkel, azt mondja, hogy örülök, nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem úgy látom, hogy megtéréssel szomorodtatok meg. Mert Isten szerint való, szerint szomorodtatok meg. Mert azt mondja, az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez. Hogy lesz a bánatból öröm? Így. De ez az öröm nem létezhet anélkül, hogyha kihagyjuk ezt a lépcsőfokot. A bűnök felismerése nyomán a bűn bánatot, a bűnök feletti szomorkodást. Anélkül nincs igazi hála és öröm és a kegyelemnek a megértése, befogadása, átélése. Római levél 5. fejezete, Róma 5.20. Pál apostol így fogalmaz, ahol a bűn megnövekedik, a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Ahol a bűn megnövekedik, a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Átlag ember, ugye, az egyszeri ember, ugye, így szokták mondani. Hogy... Aki azt mondja, hogy hát én különösebben, én jó ember vagyok, én nem vagyok különösebben rossz. Mit kezd az Isten kegyelmével? Azt mondja, aki nem bűnös, az nem tud mit kezdeni a kegyelemmel. Nem érti a lényegét. Nem tud neki örülni. Nem tudja elfogadni. Minek nekem a kegyelem, ha én nem vagyok bűnös? Én alapvetően nem vagyok rossz ember. De azt mondja, amikor a Szentlélek munkálkodik meg, ugye az igéből olvassuk, hogy mi a bűn, mert mi a bűn. Van egy pár meghatározása, ugye erről is beszéltünk már többször. Emlékszünk, milyen meghatározásai vannak a bűnnek? Fel tudjuk sorolni, a Biblia mit nevez bűnnek? Konkrétan mondjuk öt helyen is megnevezi, hogy na ez például bűn, hogy mi a bűn. Tudunk egy párat mondani? Bibliai meghatározása a bűnnek.
1: Nem hiszünk Isten beszédén.
2: Örvénytelenség a bűn.
0: Igen, alapból ugye János apostol első levele, tehát ugye úgy indul, mint ahogy teljesen logikus, és így van a polgári életben is, hogy vannak törvények, és a törvény áthágása ugye az a bűn, tehát ez van a normális hétköznapi használatban is, és a Biblia ugyanezt mondja, Istennek vannak törvényei, és minden törvénytelenség, a törvény áthágása az bűn, ugye János első levele. Ott azt is mondja, hogy minden igazságtalanság bűn. Jakab levelében van, azt mondja, aki tudna jót cselekedni, és nem teszi, nem cselekszi, az bűn. Tehát a Biblia szerint nem csak az elkövetett rossz dolgokra mondja, hogy bűn, hanem amit megtehetnénk jót, és nem tesszük meg, az nem szeretet. Ami nem szeretet, az bűn. Na hát akkor már ki nem bűnös? Vagy azt mondja a példabeszédek könyvben, hogy a balgatag dolognak gondolása bűn. Most pontosan nem is tudom, hol van a példabeszédek könyve valahol. A balgatag dolognak gondolása bűn. Azt mondja, a gondolatban elkövetett. Nem mondtam ki, nem tettem semmit, csak gondoltam rá. Ugye Jézus mondta, aki haragszik az ő atya fiára, az embergyilkos. Aki a fejében paráználkodott, a gondolatban, azt mondja, az már valósággal elkövette, mert Isten azt nézi, ami a szívben van, az ember azt, ami a szem előtt van. Ki nem bűnös? Róma 14-nek a vége azt mondja, ami hitből nincs, az bűn. Minden törvénytelenség, igazságtalanság. Ha tudnék jót cselekedni, nem teszem, bűn. Minden gondolatban elkövetett bűn, ugyanolyan bűn, ami hitből nincs, az bűn. Tehát a Szentírás is rámutat azért rendesen a bűneinkre, hogyha olvassa valaki a Szentírást. Tehát a Szentlélek által ugye a lelkiismeretünk munkája, hogy felismerjük a bűnösségünket, a Biblia olvasása szintén. És azt mondja a Pál apostol, hogy ahol megnövekedik a bűn, amikor egyre jobban látom, hogy ez is bűn, ez is bűn, ez is bűn, és tényleg bennem is megvan, és hiába akarok változni, nem tudok. Azt mondja, ahol megsokasodik a bűn, a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Minél bűnösebbnek látom magam, annál jobban tudok örülni az Isten kegyelmének, hogy ez is, ezt is az Isten kegyelme ellensúlyozta eddig az életemben, meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is. A kegyelem is azzal párhuzamosan megnövekedés. Annál nagyobb az öröm az emberben, annál nagyobb a hála az emberben. Ez így párhuzamosan halad, ahol a bűn megsokasodik, így egy ember életén belül is. Nem azért, mert tényleg több bűnt követel, hanem azért, mert egyre több bűnét látja meg, egyre több fogyatékosságot látja meg. Annál jobban tud örülni a kegyelemnek és az Isten szeretetének és vigasztalásának.
3: Ha nem lenne Szentlélek, akkor
2: még bűnösebb lehetünk.
0: Hát, ha nem lenne Szentlélek, akkor mi sem lennénk a Biblia szerint.
2: Nem, de így, hogy munkálkodik bennünk, akkor sokkal bűnösebbek vagyunk, hogyha nem lenne. Ha nem munkálkodnak, akkor még bűnösebb.
0: Hát igen, mert a Szentlélek is azt munkálja, hogy mi fogadjuk el az Isten kegyelmét, és ragadjuk meg azt az ő kezét, ami segítségül nyújt nekünk, hogy én meg tudlak tartani téged, hogy ne kövessd el a bűnt.
2: Ha nem munkálkodnak, akkor még bejebb esnénk a bűnök.
0: Igen. Ezt mondja a Biblia, hogy Isten valóban az ő Szentlélek által van jelen és munkálkodik. Tehát, igen. Szentlélek nélkül valóban elég reménytelen helyzetben lennénk így. Igen. Dávid mit tapasztalt meg, amikor bűne mélységeit meglátta, de elfogadta a kegyelmet is? Az 51. Zsoltára gondolok. Amiből egy pár gondolatot idézek. 51. Zsoltár 3. versétől. Mondjuk a 6. versig, igen. Könyörülj rajtam, Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben. 11. verstől. Rejtsd el orszádat az én vétkeimtől, töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orszád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnöseket a te útjaidra, hogy a vétkezők megtérjenek te hozzád. Uram, nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse számat a dicséretedet, mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt, égő áldozatot sem, égő áldozatban sem gyönyörködöl. Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. A bűnbocsánatnak az öröméről beszél. Ugye először, amikor átéli a maga ténylegesen nyomorult voltát, és belekapaszkodik az Isten kegyelmébe, vigasztalásába, ígéreteibe. És ugye az öröm, a hála, amiben részesedik, az arra készteti, hogy másoknak is elmondja a tapasztalatát. Ugye Dávid nem mentegette az emberek előtt sem a bűneit. Egy idő után azt mondja, hogy nézzétek meg, hogy amikor elengedtem az Isten kezét, milyen mélységekbe jutottam, de azt is nézzétek meg, hogy Isten hogy emelt ki, és hogy megbocsátotta, és a kegyelmével hogyan ellensúlyozta mindazt a gonoszságot, amit én elkövettem. Dávid mind a kettőről beszélt, és ezért, hogyha tényleg mi is meglátjuk, és megtapasztaljuk mind a kettőt. Tehát szeretnék változni, ugye hogyan lehetséges, és az igazi változás első lépcsőfoka, erről gondolkodunk az ige alapján, a Biblia alapján. Bűnbánat. Ugye, boldogok a lelki szegények, akik érzik ugye lelki nyomorúságokat, a bűnösséget, boldogok, akik sírnak, mert őket az Isten meg tudja vigasztalni. Ők meg tudják tapasztalni, érteni az Isten kegyelmét, szeretetét. Kérdés. Hogyha engedek a Szentlélek munkájának, aki rámutat az én bűneimre, és én felismerem egy-egy konkrét fogyatékosságomat, jellemhibámat, tisztátalanságomat, van-e veszélye annak, hogyha halogatom, vagy elodázom az ezzel való szembesülést, vagy belátást? Vagy mi a veszélye ennek a halogatásnak, hogy valamire úgy rádöbbenek, és akkor úgy elhesegetem, hogy nem is akarok vele foglalkozni, hogy megvan ennek a veszélye? Vagy milyen veszélyei lehetnek ennek?
3: Mert keményedik az ember szemben,
0: mert megkeményedik az ember esetleg. Érdekes éppen ez a kifejezés. Ugye lelkiismeretről is beszéltem, hogy a példabeszédek, most már megkeresem, azt hiszem a 20. fejezetében, példabeszédek 20-ban ír erről, hogy mi a lelkiismeret, és utána arról is beszél, hogy ha valaki nem hallgat a lelkiismeretére, akkor annak mi a következménye. Tehát ez a bizonyos megkeményedés, csak azt hiszem nem ezzel a szóval adja vissza. Tehát a példabeszédek könyve, igen, 20. fejezete, 27. versetet, 20-27, az Úrtól való szövétnek az ember lelke, aki megvizsgálja a szív minden rejtekét, és ugyanitt a 24. fejezet, 20. verse azt mondja, példabeszédek 24-20, mert a gonosznak nem lesz jó vége, az istentelenek szövétneke kialszik. Ugye mi a szövétnek? Mit mondod? Az Úrtól való szövétnek az embernek a lelkiismerete, amely megvizsgálja a szív minden rejtekét. De azt mondja, de a gonosznak, tehát aki hiába szembesíti a lelkiismeretén keresztül a Szentlélek a bűneivel, azt mondja, hogy konakul el, mentegeti magát, áthárítja, vádaskodik. Azt mondja, nem ő, az asszony, aki te adtál mellé. Ma ki így jó, meg nem tudom ki. Azt mondja, ennek a szövétneke kialszik. A lelkiismerete szépen elhalkul, eltompul, nem jelez egy idő után. Így van. Nagyon nagy veszélye van annak, amikor halogatjuk a szembesülést egy-egy felismert bűnünkkel, hogy nem igyekszünk rendezni, nem visszük a Jóisten elé, nem tudjuk rá elvenni a kegyelmet, hogy a bűnbocsánatot. Ugye azt mondjuk, hogy hát majd később, van még időm változni, majd egy kicsit, ha több időm lesz, jobban megemberelem magam. Hallottam már olyat nem egyszer, hogy hát majd, ha nyugdíjas leszek, majd akkor járok templomba, majd akkor olvasom a Bibliát, hát most de egyéb fontos dolgaim is vannak, stb. És így vagyunk sokszor lelkileg, hogy hiába mutat rá a Szentlélek bármi lelkiismeretünkbe, azt mondja, hogy az ember nem áll vele szóba. Majd, meg hát nem is igaz, meg hát mit tudom. Többi ember még inkább, akkor én miért? Meg hát sokféle védekezés van. Példabeszédek 5.22. Ez így hangzik, ezt kiírtam magamnak. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötöztetik meg. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötöztetik meg. Minél több az elkövetett bűn, minél jobban berögződik a szokássá vált bűn, az mi annál erősebb a kötél, ami fogva tart. Van-e veszélye a halogatásnak, az odázásnak, amikor a lelkiismeret munkálkodik, amikor a Szentlélek megfedd bűn igazság ítélet tekintetében? Ez nagyon nagy veszélye van, ha nem állok vele szóba. És a legtöbb ember nem áll vele szóba. Hogy Jézus azt mondta, hogy széles az az út, tágas az a kapu, amely a veszedelemre visz, és sokan járnak azon. És keskeny az út, szoros a kapu, amely az életre vezet, és kevesen találják meg. Kevesen engedik, hogy a Szentlélek kimunkálja bennük a szeretet útjának ezeket a mozzanatait. Azt mondja, hogy a saját bűnének a köteleivel kötöztetik meg. Jézus szavait szeretném idézni Máté evangélium a 12. fejezetéből. A 31. 32. verset így hangzik. Jézus mondta, azt mondom néktek, minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek. Míg aki az ember fia ellen szól, annak is megbocsát, a köteleivel kötöztetik meg. Jézus szavai szeretném idézni Máté evangélium a 12. fejezetéből. A 31. 32. verset így hangzik. Jézus mondta, azt mondom néktek, minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek. Míg aki az ember fia ellen szól, annak is megbocsáttatik, de aki a Szent Lélek ellen szól,

0: ugye ez a sokat vitatott, meg félreértett, meg nem tudom, tehát hogy mi az, hogy halálos bűn. Jézus itt megfogalmazza, azt mondja, hogy van olyan bűn, amit Isten megbocsát, azt mondja, hogy minden bűn. Nem létezik olyan bűn, amit Isten ne tudna megbocsátani. Egyet viszont nem. Aki a szent lelket káromolja, vagy aki a szent lélek ellen szól, vagy aki a szent lélek munkálkodásának áll ellent, azt mondja, annak nem tud Isten megbocsátani. Miért? Mit munkál a szent lélek egy emberben? Megfed bűn, igazság, ítélet tekintetében. Hogy az, hogyha így viselkedsz a öcséddel, az nem érez magad rosszul, ez bűn, ezt ne csináld. De azt mondja, az ember ellenáll a szentek munkájának, és mindig megmagyarázza, azt mondja, ez halál. Miért halálos bűn? Tehát, hogy bármilyen bűnökre rá akar mutatni a szentek, és nem állok vele szóba, ez mitől válik halálossá? És mindegy, hogy milyen bűn, bármelyik bűnünk lehet. Igen?
1: A kegyelemtől.
0: Amelyik, hogy mondjam, ami...
2: Bűneink választanak el Istentől.
0: Így van. Jézsiás könyv azt mondja, a ti bűneitek választanak Istent, és Isten a bűneinket akarja elvenni a bűn felismerés által, a bűn bánat által, a bűn bocsánat által. Amelyik bűnemet nem bánom meg, nem hagyom el, azt mondja, azt Isten nem tudja megbocsátani. És a megbocsátatlan bűnök azok a kárhozatomat, a vesztemet okozzák. És azt mondja, nem egyes konkrét, tehát néven nevezhető bűnök, a halálos bűnök, azt mondja, mindez, amit a Szentlélek nem tud felszíre hozni, mert nem engeded, és nem fogadod rá Isten bocsánatát, kegyelmét. Azt mondja, az haláloddá válik. De milyen vigasztaló, hogy kezdi, azt mondja, minden bűn megbocsátatik. Amit engedek, hogy a Szentlélek felszíre hozzon, és elfogadom rá Isten kegyelmét, ahol ugye megszomorodom, de ugye megtérésre szomorodom meg. Ahol a bűn megsokasodik, a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Azt mondja, bánatból öröm lesz, hála lesz az Isten felé. De valóban veszélyes úton járunk, amikor így a Szentlélek munkájának ellenállunk. Ugye Jézus szavai erről szólnak. Egyébként ne aggódjunk, hogy van olyan, hogy na, ha ezt a bűnt elkövettem, az már biztos halálos. Ez ilyen nincs. Mi a legnagyobb bűn a világon? Most így mondjunk példákat, hogy mi az, ami nagyon-nagyon nagy bűn. Mondjuk egy párat. Halál? Ha valaki meghal, az nagy bűn? Vagy a gyilkosság, akkor így gondolod, nem? Nem a halál. Ha ugye valaki megöl valakit, akkor az nagyon nagy bűn. Hát az valóban nagyon nagy bűn. Van ennél nagyobb bűn? Mi van, ha valaki két embertől meg? Akkor már az nagyobb, mint ha egyet öl meg, nem? Tömeggyilkos, ugye vannak tömeggyilkosok, nem kettőt, hanem tízet, húszat, százat. Gyereket. Ugye most volt ez az eset nem régen, hogy kitervelten, felbérelten, szadista módon, ugye, nagy bűn? Elég nagy bűn. Jézus azt mondja, minden bűn megbocsátatik az embernek. A Biblia tovább megy, ha valaki az Istent öli meg, nem embereket, nem gyereket, nem sok embert, magát az Istent megöli. Annál van nagyobb bűn? Nem. Keresztre feszítik. Azt mondom, az, hogy a teremtő megöli, vagy teremtmény megöli a teremtőjét, ennél nagyobb bűn, ennél tényleg nincs nagyobb bűn. És el kell olvasni apostolok cselekedetéből Péter prédikációját, amikor ott van a tömeg, azok a farizeusok meg felbújtók, akik a keresztre vitték Jézus, azt mondja, hogy olvasom is. Ugye, mit mondott Jézus? Minden bűn megbocsátatik. Apostolok cselekedete, 3. fejezete, 15. versétől. Tehát Péter mondja nagy főpapoknak meg, aki tényleg keresztbe vitték Jézust, az életnek fejedelmét pedig megöltétek, akit az Isten feltámasztott a halálból, aminek mi vagyunk a bizonságai. De most atyám fiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjönnek a felüldülésnek idei az Úrnak színétől. Van olyan bűn, amit az Isten nem bocsátna meg? Van olyan halálos, azt mondja, minden bűn megbocsátatik. Ha valaki gyilkol, ha tömeggyilkos, ha az Isten fiát öli meg és keresztre feszít, azt mondja, ha megbánod, mert a Szentlélek készülésének engedsz, az Isten elengedi és megbocsátja.

0: De ha a Szentlélek munkájának ellenállunk, és nem engedjük, hogy hogy bűnbánatra vezessen, felismerjük és bánkódjunk miatta, és el tudjuk fogadni a kegyelmet örömmel és hálával, azt mondja, az a halálunkat, az örök halálunkat, a kárhozatot fogja jelenteni számunkra. Ugye azt mondja, hogy aki, hogy is mondta Jézus, hogy aki az emberfia ellen szól, az is megbocsátatik. Azt mondja, aki engem megöl, annak is meg tud bocsátani az Isten. De aki a Szentlélek munkájának ellenáll, annak nem tud megbocsátani az Isten, mert csak azt tudja meggyógyítani az orvos, aki belátja, hogy beteg, és elfogadja az orvos segítségét. De aki nem látja be, hogy beteg, az nem fogja elfogadni, és az orvos nem tudja meggyógyítani, mert ő csak gondolja, hogy nem beteg, de azt mondja a Biblia, hogy mindenki halálosan beteg. Tehát a meg nem bánt bűnökre nem tudjuk elvenni a bocsánatot, az Isten kegyelmét. Zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből is idézek egy szakaszt. Zsidókhoz írt levél 4. fejezete 16. verse. Azt mondja, járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Azt mondja, nyugodtan, bátran menjünk a kegyelem királyi székéhez, hogy Isten elé. Azt mondja, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Mi az, hogy alkalmas időben való segítségül? Mi ez az alkalmas idő? Istennek van fogadó órája, hogy keddenként 5-től 8-ig, nem tudom, hogy mi az, hogy alkalmas idő? Járuljatok az Isten, a kegyelem királyi székéhez, alkalmas időben való segítségül. Igen?
1: Az alkalmas idő az, amikor Isten lelke rávilágít egy-egy jelen bizalmat. Egy-egy bűnömre, mulasztásaim.
0: Így van. Amikor Isten által megszólított állapotban vagyok, és késztetést érzek arra, hogy elé járuljak. Azt mondom, ez az alkalmas idő. Istennek mindig alkalmas. De nekünk, amikor nem vagyunk ebben a lelki állapotban, azt mondja, akkor mi nem akarunk menni hozzá, tehát nem alkalmas nekünk. De bármikor, amikor a Szentlélek így munkálkodik bennünk, hogy menj az Istennel, és fogadd el örömmel a kegyelmet. Azt mondja, mert Istennek mindig alkalmas az idő, csak neked nem mindig. Amikor kizökkenünk ebből a lelki állapotból, azt mondja, akkor már nem alkalmas, ha nem akarunk Isten elé menni. Második korintusi levélből is szeretném idézni, 2 Korintus 6-nak az első két versét, második korintusi levél 6. fejezetének az első két versét. Itt is Pál apostol azt fogalmazza meg, hogy mikor van alkalmas idő. 2 Korintus 6. Mint együtt munkálkodók, intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét. Mert ő azt mondja, kellemes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja. A kellemetest azt inkább úgy lehetne visszaadni a görög szöveg alapján, hogy itt az alkalmas, itt az aktuális idő. Mikor? Ez itt és most. A mindenkori itt és most. Ez az alkalmas, aktuális idő, amikor az Isten kegyelmét el lehet venni. A múltban nem tudjuk elvenni, holnap már nem tudom elvenni, mert mindig a jelenben élünk, és mindig a jelen aktuális lelki állapot a legfontosabb. Vagy ahogy a Zsidókhoz írt levél 3.-4. fejezetében refrénszerűen ismétlődik, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseréskor a pusztában, hogy ott a pusztában vándorló zsidókról beszél, őket hozza példaként, hogy miért volt az, hogy akiket kivitt Egyiptomból, a többségük ott hullott el a pusztában. Megmentette őket a rabszolgaságból, be akarta vinni mindegyiküket az ígéret földjére, és azt mondja, hitetlenség miatt, zúgolódás miatt, engedetlenség miatt ott hullottak el a pusztában. És azt mondja, hogy tanulságon meg ne ismétlődjön, és mindig ezt fogalmazza meg, háromszor is megismétli. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsetek a szíveteket, ugye a Szentlélek munkálkodása előtt, hogy bűnbánatra vezessen titeket, mert Krisztus az, aki a Szentlélek által bűnbánatot adhat nekünk, és ennek nyomán bűnöknek bocsánatát. Tehát a szeretet útja szeretnék megváltozni, hogyan, ugye ez volt a mai előadás címe, mert az igazi változás első lépcsőfoka, ezt erről gondolkodtunk, beszélgettünk az ige alapján, ez a bizonyos bűnbánat, ami rálépés erre az útra, ami tényleg Krisztushoz vezet, ami ugyan bánat, ugye, és valóban bánat és szomorúság, mert amikor az ember rádöbben, hát annál nagyobb szívfájdalom nincs. Amikor az ember azt mondja, de hogy én. És már az, hogy Hitler milyen volt, meg ez, meg az, meg a haszad, azon szoktunk szörnyűködni. Sokszor. Meg a többi emberen. De azt mondja, hogy én sem vagyok külön, ezt azért nem gondoltam volna. És azt mondja, aki sírnak emiatt. És bánkódnak, és azt megszomorodnak, és Pálapostol azt mondja, hogy örülök, mert Isten szerint szomorodtatok meg, és megtérésre szomorodtatok meg. Mert nem csak a vádolónak engedtek, aki rámutat a bűneitekre, hanem elfogadjátok a vigasztaló Szentlélek munkálkodását, aki a kegyelemmel mutat rá, és a kereszthez vezetelt titeket, és Krisztushoz vezetelt titeket, és a bánatból öröm lesz, és ennél nagyobb öröm viszont nincs. Amit a paráznanő is ugye átélt, meg kifejezett azzal, hogy egy tehát nagyon drága kenetet vett, és azt mondjuk, megkente vele Jézus lábát, hálából, örömbe, azt nem tudta másképp kifejezni, azt a szavakkal nem lehet kifejezni ezt az örömet, amit a kegyelem jelent az igazi bűnösnek. Azt mondja Jézus, hogy ő a temetésemet kent meg, ő hálából, ő azt mondja, hogy neki sok bűne bocsátott, meg ő jobban szeret, mint te, Simon, mert te úgy gondolod, hogy te nem vagy bűnös, és nem tudsz engem értékelni, és nem tudsz örülni, hogy én itt vagyok. Kívánom, hogy gondolkodjunk ezeken az elhangzott igéken is, meg gondolatokon.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök. Sorozatunk 9. előadásához érkeztünk. Az ökológiai válságról mit mondanak a bibliai proféták? Egyáltalán a Bibliától várhatunk-e feleletet arra az egyre nyomasztóbb problémára, amit most már nem tud titkolni sem a tájékoztatás, sem a tudományos világ, sem a hétköznapi élet, a hétköznapi ember, hogy a Föld nagyon súlyos, kritikus állapotban van. Éppen most az előadás előtt kaptam egy kedves hallgatótól egy mai Metro újságban egy kis cikk, ami megjelent. Azt mondja ez a kis cikk, veszélyessé válhat a felmelegedés, mondja a cím. Súlyos következményekkel járhat a gazdag és szegény országok számára egyaránt, ha fennmarad a globális felmelegedés jelenlegi üteme. Áll annak a jelentésnek a második kiadványában, amelyet több száz tudós állított össze az ENSZ megbízásából. Áradásokat és szárazságot, éhínségeket, járványokat és egyéb csapásokat jósolnak a tudósok a 21. századra. Érdekes, hogy a tudósok jósokká léptek most elő. Eddig ezt nem nagyon tették. Mi nem jóslatokat szeretnénk megismerni a Bibliából, hanem proféciákat, összefüggő jövendőléseket. A Bibliában nincsenek jóslások, a Biblia összefüggéseiben mutatja be a Föld történelmét. De mielőtt még erre rátérnék, azért a tudományt megelőzte a költészet legalább több mint fél évszázaddal. Ha csak a magyar költészetet tekintem, és mindenkinek ajánlom figyelmébe, majd otthon olvassa el Babits Mihálynak az Isten és az Ördög című versét, amely több mint 70 évvel ezelőtt íródott, tehát a 20-as, 30-as évek fordulóján, amelyben Babits a következő sorokban fogalmazta meg aggodalmát a Föld állapotára vonatkozóan. Ugye a vers első két strófája elmondja azt, hogy az ember tönkre fogja tenni a Földet, tehát lakhatatlanná fogja tenni a Földet, és a harmadik strófában a következő kérdések állnak. A megmaradt ember kibúvik tornyából, gyilkos üledékek foszlanak a völgyben. Van-e még friss szellő eleven virágból? Vannak-e épp csírák a mérgezett Földben? Ó, lesz-e jó íz gyümölcsben, italban? Lesz-e jámbor állat a gyilkos gép helyett? S a megehült pásztor fogja-e, mint hajdan, nézni óriás óráját az egeket? Valóban ezeket a kérdéseket mi is ma élő emberek magunkénak tarthatjuk, hogy van-e még friss szellő eleven virágból? Mikor tudjuk, hogy körülbelül 12 évvel ezelőtt jelentették be a műhold felvételek eredményét, hogy a Földünk légtere mintegy 20 kilométer magasságig piszokkal teljes, tehát tulajdonképp szennyezett, súlyosan szennyezett, még azon felül is, hogy a repülőgépek járnának, amelyek legfőképpen 8-10 ezer méter magasságban járnak. Vagy vannak-e épp csírák a mérgezett Földben, ugye a talaj szennyeződés és a talajnak az elfertőződés és az utóbbi 1-2 évtizedben óriási léptekkel haladt előre. Ó, lesz-e jó íz gyümölcsben, italban, tehát hogy a növényvilág is mennyire fertőződött, bár egy norvég statisztika szerint a gyümölcsök csak 3, a zöldségek csak 5%-ban fertőzöttek, szemben például a tej termékekkel, amelyek 27%-osan, és a húsféleségekkel, amelyek közel 60%-osan teljesen fertőzöttek és az egészségre ártalmasak. Lesz-e jámbor állat a gyilkos gép helyett? Ugye az emberiség műszaki, technikai fejlődése valóban páratlan, de minthogyha felfalná áldozatait saját maga, hiszen a gépek elterjedése, egy egyáltalán a vegyipar, a nehéz fémipar tette tönkre az Egyesült Államok, Kanada és Nyugat-Európa, főleg Németország nyugati részének iparvidéke, a Földnek a háztartását, levegő háztartását. Nem tudom, hogy tetszenek-e érteni ebből a kis cikkből a Föld felmelegedése. Nagyon megdöbbentő, hogyha az ember utána néz, hogy Földünk úgy van megteremtve, hogy az évi átlagos hőmérséklet egy fokkal sem emelkedhet az előző évekhez képest, és amióta ezt mérik, soha nem is emelkedett. Több mint 100 éve mérik, most az utóbbi 1-2 évben mutatnak olyan emelkedést, hogy már
plusz egy néhány fokokkal emelkedhet a Földünknek az éghajlata, ami viszont tényleg katasztrófához vezet. A globális felmelegedés során ugyanis a tengerek, a jegekkel borított tengerek, főleg a déli részen kezdenek lassú olvadásnak indulni, hatalmas nagy jégtömbök válnak le az Antarktisz és az Arktisz körül, és ezeknek az olvadása bizonyos tudományos számítások szerint akár 15-16 méterrel is megemelheti az óceánoknak a szintjét, ami egyenlő azzal, hogy olyan nagyvárosok, mint New York, vagy Párizs, vagy London egyértelműen víz alá fog kerülni. Milyen jó itt is ismerni a Bibliát, amely bennünket megnyugtat, hogy nem lesz még egy özönvíz a Földön. Tehát valószínűleg ez a folyamat, ha előre halad is, a végső kiteljesedéséhez nem juthat el. Hát ennyit nagyon röviden, csak éppen távirati stílusban, hogy a mai világról milyen jelentések érkeznek hozzánk. Körülbelül 20-25 évvel ezelőtt kezdték nyilvánosságra hozni ezeket az adatokat. Először rendkívül diszkréten, csak gondolják meg, hogy az északi sarkör fölött is, amikor az ózonpaj szétlyukadt, akkor mennyire visszafogottan kezdték ezt bejelenteni. Ez volt körülbelül egy olyan 15-16 évvel ezelőtt. Mennyire visszafogottan, sőt, meg lehet kockáztatni, szinte az eltitkolásnak a szándékával tették ezt, de hogy teltek múltak az évek, nem lehet titkolni a nyilvánvaló dolgot, hogy a Földünknek a levegőháztartása, a talaj, a vizek, az élet a zöldségekben, gyümölcsökben, és főleg az állatvilágban, ugye az állatvilágot ért csapásokat az elmúlt években végképp nem tudják már titkolni, gondoljanak csak a kergemarhakóra, amely persze nem egy-két évvel ezelőtt és nem Angliában kezdődött, ugye Svájcban kezdődött, aztán Franciaországban folytatódott, aztán Angliában tulajdonképp több mint 10 éves előtörténete van, csak ezek a nagyon derék nyugati államok nem merték ezt közhírré tenni, mert féltették ugye az óriási gazdagságukat, kereskedelmüket és a parasztságukat. Hát most tegyük fel akkor a kérdést először is, hogy erről a témáról hitelesen gondolkozzunk, hogy tartalmaz-e a Biblia olyas valamit, amelyet ma úgy hívnak, hogy ökológiai szemlélet. Van-e a Bibliának ökológiai szemlélete? Az ökológia, amely viszonylag új tudomány, kapcsolatba hozható-e a Bibliával? Csak részeket fogok önöknek felemlíteni, de mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy egészen pontosan egy évtizeddel ezelőtt fordultam Magyarország egyik legtekintélyesebb szakemberéhez, aki a botanikában legalábbis a tudományok doktora, és nagyon sok könyve megjelent már addig is, Surányi Dezsőnek hívják, és ővele írattam egy cikket, amely ilyen címmel jelent meg a Jóhír 91/3-as számában, ez most mindenki számára elérhető, hoztunk belőle több példányt, az ökológiai szemlélet tükröződése a Bibliában. Ez a tanulmány részletesen áttekinti a Bibliában fellelhető adatok nyomán, hogy igenis van ilyen, hogy ökológiai szemlélet a Bibliában, tudományos tárgyilagossággal, tehát nem hit vagy nem hit, vallás vagy nem vallás szempontjából írta a tudós ezt a cikkét, úgy, mint egy 20. század végi tudós, aki elolvassa a Bibliát ilyen szempontból, milyen adatokat találhat benne. Hát én ennél egy kicsit többet is szeretnék nyújtani eszmeileg, hiszen ki lehet jelentenünk azt, amit mond a Mózes 3. könyve 25. fejezetének 23. verse, amelyet rendkívül komolyan kell vennünk, tehát még egyszer mondom, Mózes 3. könyve 25. fejezetének 23. versében mondja ezt Isten, hogy enyém a föld. Tehát ha Isten teremtette a földünket, és ő azt mondja, hogy övé a föld, akkor az biztos, hogy Isten adott utasításokat, adott tanításokat arra, hogy a földet hogy lehet megóvni. A földnek az egész klímájára, növényzetére, állatvilágára hogy lehet figyelni, hiszen Isten az emberre bízta a föld fölötti uralkodást, ugye a Bibliánk így kezdődik mindjárt az első fejezetben, hogy az Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy uralkodjanak ezen a földön, tehát szaporodjanak, sokasodjanak és uralkodjanak a földön. Hát ha Isten kimondja azt, hogy enyém a föld, és
ezt határozottan kijelenti, akkor várhatjuk azt, hogy Isten bizonyos ökológiai tanításokat is adott a zsidó népnek, és ezeket kizárásos alapon, ugye a mózesi könyvekben kell keresnünk. Mondom, csak néhány részletet fogok felvillantani annak alátámasztására, hogy valóban messze menő kijelentések vannak arról, hogy a Földdel kapcsolatban, a földműveléssel, a gazdálkodással kapcsolatban az ember milyen magatartást tanúsítson. Mindjárt maradjunk ennél a fejezetnél. Tehát 3 Mózes 25. Ez a fejezet közli például azt, hogy az ember számára kötelesség a földet úgy karban tartani, hogy ne szipolyozzuk ki a földet, hogy minden 7. évben pihenjen a föld, mondta Isten a zsidóknak, tehát a mezőgazdaság számára ez egy törvényszerűség volt, ugye a későbbi vetésforgónak volt ez az alapja, amit azonban sajnos komolyan mind a mai napig nem vesz az emberiség. Ugye a földet pihentetni kell, minden 7. évben parlagon kellett hagyni a zsidóknak a földet, és az előző évek terméséből bőségesen meg tudtak élni. Ugyanígy a növénytermesztés mellett az állattenyésztésre vonatkozóan is van egy kijelentés, nem másban, mint Mózes 2. könyve 20. fejezet 10. versében, tehát magán a 10 parancsolaton belül, a 4. parancsolat, amely elrendeli a 7. napi megnyugvást minden ember számára, ebben a parancsolatban ugye nem csak az van, nem csak az szerepel, hogy minden 7. napon az ember és felesége, gyermekei, házanépe nyugodjék, hanem ott van a 20. fejezet 10. versében, hogy semmi munkát ne tégy, se magad, se fiat, se lányod, se szolgálat, se barmod, tehát se állatod. Tehát minden 7. nap az állatoknak is pihenő nap volt, tehát nem lehetett szántást, vetést vagy különböző gazdasági munkákat végezni. Isten egy bizonyos időritmussal teremtette meg a földi világot, és ennek előnyeit az állatok is kellett, hogy élvezzék. Összefoglaló jelleggel és még egy konkrétummal gazdagítva egy 3. igehelyre is szeretnék hivatkozni, ez Mózes 3. könyve 19. fejezetének a 18. és 19. verse, ami minden bizonnyal a mai témánk egyik kulcs szövege, a Bibliának egyik fő kijelentése. Tehát még egyszer mondom, Mózes 3. könyve 19. fejezetében a 18. és 19. vers. Ez így kezdődik. Bosszúálló ne légy, haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Ugye aztán sokan ismerjük, mert hát a Bibliának az Új Szövetségben is sokszor visszaidézett kijelentése, hogy a másik embert ugyanúgy szeressük, mint önmagunkat. És ehhez a egyik legfőbb parancshoz a következőket fűzi hozzá az Isten. Az én rendeléseimet megtartsátok. Barmodat másféle állattal ne párosítsd, szántóföldedbe kétféle magot ne vess, és kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad. Nagyon érdekes, hogy 3 dolgot sorol fel. Az egyik dolog az, hogy a szántó, tehát hogyha most az eddigi logikánk szerint indulunk el, tehát kezdjük a mezőgazdaságnak a növénytermesztés ágából, szántóföldedbe kétféle magot ne vess. Tehát Isten tanítás, sőt törvényt adott erre nézve is a zsidóknak, hogy a földet helyesen kell megművelni, és nem lehet a földet kiszipolyozni, hogy nem tudom, vet az ember egyféle kultúrnövényből valamit, és akkor a közbülső helyekre, hogy jól kihasználja a földet, még vessen mást. Ugye más mózesi kijelentésekben konkrétan meg is jegyzi az Isten, hogy nem tudom én, tökfélességek közé nem tudom, ne vessenek mást, vagy répafélességek közé ne vessenek mást. Tehát, hogy nem szabad úgy tekinteni a földünkre, mint ami kiszipolyozásra vár. Tehát azért fontos ezt a másik ember iránti szeretet parancsolatához kapcsolnunk, mert Isten az érzékenységet akarta kifejleszteni a zsidó népben, és hát persze általuk az egész emberiségben, hogy a föld az egy élő, lélegző valami, tehát a földet nem lehet tönkretenni. Mintha eszünkbe juthatna a Vörös Sándor hatalmas verse, a De Profundis, amelyben ott állnak ezek a halhatatlan sorok, hogy föld húsába törnek,
nem fáj ez a földnek, kőnek, de fáj én nekem. Tehát fájdalmas dolog, amit az ember csinál a világgal, nem csak az a fájdalmas, amit egymás ellen teszünk, persze az a legfájdalmasabb, tehát ezért van első helyen ez, hogy fele barátod ellen bosszú álló ne légy, szeresd fele barátodat, mint te magadat, mert az élet pusztítása a legfájdalmasabb akkor, hogyha a másik ember életét pusztítjuk, de rögtön ezután az Isten felsorolja, hogy ne pusztítsuk a földet sem, még annyira sem, hogy a szántóföldetbe kétféle magot neves. Barmodat másféle állattal ne párosíts, tehát egy bőséges, nagyon részletes zoológiai rendszer is található a Bibliában. Igenis, a Biblia törődik, Isten törődik az állatokkal. Isten soha nem tette az állatokat közprédává, sőt, Isten eredeti teremtő rendelkezése nem az volt, hogy az állatokat az emberek megöljék és a húsukat megegyék, hiszen olvassuk Mózes első könyve, első fejezet 29. versében, hogy Isten gabonaféléket és gyümölcsféléket teremtett az ember számára, tehát nem Isten eredeti rendelkezése, hogy húsféleségeket együnk. Mózes első könyve, harmadik fejezet 18. versében olvassuk, hogy a bűneset után engedi meg Isten a zöldségek fogyasztását, és csak az özönvíz után engedi meg, de akkor is azt a féle húsfogyasztást, amelyben az Isten különbséget tesz tiszta és tisztátalan állatok húsa között. Ugye sokan mondják, hogy Jézus fogyasztott állathúsokat, ez igaz. Kétféle húsról tudunk Jézus életében, egyrészt mivel sok időt töltött Galileában és a Genezáret tó környékén, ahol nagy volt a halászat, tehát halhúst fogyasztott Jézus, ez sokan ugye a halhúst nem is veszik a húsok közé, ennek ugye semmi alapja nincs, az ugyanolyan hús, de jelzi ez a szokás, ez az emberi közmeggyőződés is, hogy azért a halhúsok nagyon jobban tisztábbak és egészségesebbek, főleg Jézus korában, amikor nem voltak környezetszennyezési ártalmak. És a másik hús, amihez Jézus érhetett, amit olvasunk a jeruzsálemi utolsó vacsora történetében, a bárányhús, amelyet Jézus az utolsó vacsorán fogyaszthatott a kovásztalan kenyérrel együtt, úgy, ahogy Mózes második könyve 12. fejezetének rendtartása ezt előírta. De ezt leszámítva, a legegyszerűbb és legtisztább húsfajtákat, tehát a hal és bárányhús leszámítva, nem olvasunk arról, hogy Jézus különösképpen a húskultúrát, vagy tanítványai a húskultúrát terjesztették volna. Mondom, ez beleillik Isten eredeti teremtő tervébe, hogy Isten az állatokra is gondot viselt. Van olyan bibliai könyv, és ennek fölírtam az utolsó versét, Jónás könyve 4. fejezet 11. vers, ami így fejeződik be, ezzel a verssel fejeződik be, hogy Isten kérleli Jónást, hogy érezzen együtt Ninive lakosaival, mert 120 ezer ember lakik Ninivében, és még az Isten hozzáteszi, és még barom, tehát állat is sok lakik ebben a városban. Tehát Isten végtelen gyengétséggel és szeretettel tekint minden teremtményére, és az emberhez valóban közel álló állatvilágra is, tehát a Biblia ezeket a tanításokat kellő módszerességben így állítja elénk, és van még egy harmadik kijelentés is a felolvasott igében. Ugye azt mondja tehát, hogy szántóföldetbe kétféle magot neves, barmodat másféle állattal ne párosítsd, és kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad. Tehát az ember egészsége szempontjából sem jó, hogyha az ember a ruházkodásában, ma sem jó egyébként, csak sajnos ma már ezt lábbal tiporja az emberiség, hogyha a ruházkodásában olyan egészségtelen szokásokat követ, amelyek nem engedik a bőrt lélegezni, nem engedik a testet kellőképpen mozogni. Tehát kétféle szövésű szövetű ruha. Ha gyolccsal öltözködik ember, akkor gyolcsba, hogyha gyapjúba, pamutba, akkor abba. Tehát ilyen messze menő, apró részletekre vonatkozó kijelentések találhatók a Bibliában. Valaki persze felvethetné a kérdést teljes Biblia ismeretében, és sokan fel is vetik, hogy hát a bibliai áldozati rendszer az nem arculcsapása mindenféle állatvédelemnek, vagy az állatok iránti megkülönböztetett figyelemnek. Hát amikor a zsidók az ország minden részéből felmentek Jeruzsálembe, és ott a jeruzsálemi templomban hát ártatlan bárányokat, gerlicét, bárányokat, tulkokat áldoztak, és hogy szokták mondani, itt a templomban, a Sion hegyén
folyt a vér, hát akkor ezt minek tekintsük, hol van ez egy ökológiai, vagy legalábbis egy állatvédelmi szemlélettől. Kedves hallgatók, minden kérdéssel szóba kell állni ezzel is. Nyilván ez egy drámai dolog volt. Gerlicéket, bárányokat, tulkokat ott megáldozni az oltár előtt, ez drámai dolog volt. Itt hadd hívjam föl mindenkinek a figyelmét arra, mivel kezdtem ennek az igének a tárgyalását. A Biblia szerint a legnagyobb vétek és a legnagyobb életpusztítás az emberek életének a pusztítása. És az emberhez legközelebb álló, az állatok világából vett áldozati állatokkal, az Isten azt akarta az emberiség tudomására hozni, és mintegy lejátszani az emberek előtt, hogy ember, ne pusztítsd a másik embert. Hogyha számodra fontos ez az állat, már pedig hát egy ilyen gyenge, ártatlan kis állat, mint például a bárány, kinek ne lett volna fontos, hát hogyha ez fontos számodra, akkor tudatosítsd ezt, hogy a te bűnöd miatt kell, hogy ezt az áldozatot meghozzad, fordulj szembe a bűnöddel, és ne kövess el bűnöket, ne legyen a bűn zsoldja a halál, ugye a Róma 6.23-ban olvassuk, tehát ne legyen a bűn következménye a halál, hanem fordulj szembe a bűnnel, és menekülj a haláltól, és segíts azon, hogy az Isten meg tudjon segíteni téged a végső haláltól. Tehát ez az áldozati rendszer tulajdonképpen formában akarta lejátszani az emberek előtt. Mi folyik az emberi világban? Ezt a lejátszani az Isten, tehát nem embereket öltek meg, az borzalmas és félelmetes lett volna, de az állatok megölése is borzalmas és félelmetes volt, de ezzel Istennek nevelési, pedagógiai célja volt, hogy az embert visszatartsa attól, hogy bűnöket kövessen el. Tehát ennyit szeretnék erről mondani, majd az előadás után erre vissza lehet kérdezni. Röviden, tehát ebben foglalnám össze, hogy az Ószövetségnek egy messze menő ökológiai szemlélete van, az egész földnek, a mezőgazdaságnak, az állattenyésztésnek, az emberi ruházkodásnak, öltözködésnek a beszámításával, aki ezen felül még apró részletekre, nem is olyan apró és jelentőség nélküli részletekre kíváncsi, hogy művelték meg a földet, milyen volt a szántás, milyen volt a trágyázás, amit hát ó és új szövetségi példák említenek, maga Jézus is beszélt, ugye Lukács 13. fejezetében például a talajfeljavítás, a trágyázás jelentőségéről, és a többi kérdésekről. Szerezze be Surányi Dezső tanulmányát, olvassa el, és meg fogja látni, hogy a Biblia tel is teli van ilyen kijelentésekkel, és a Bibliának egyik legfőbb örömhíre az, amit az Ézsajás próféta könyve 11. fejezetében olvasunk, hogy ha majd elérkezik az a világ, amelyben nem lesznek önző emberek, akik kiszipolyozzák a földet, akkor nem ártanak és nem pusztítanak többé az újjáteremtett földön. Érdemes megjegyezni ezt a félmondatot, nem ártanak és nem pusztítanak többé. Ebben benne van az, hogy sajnos a mai emberiség árt és pusztít, és tönkreteszi a földet. Ebben az Ézsaiás könyve 11. fejezetében jelzés kap az, hogy az Istennek ezt végig kell szemlélnie, az Istennek ezt tűrnie kell, mert az Isten elsősorban az embert szeretné megmenteni, és ezzel az igével összefüggésben Jelenések könyve 18. fejezetében is elhangzik egy kijelentés, hogy Uram, pusztítsd el azokat, akik az életet pusztítják. Tehát az Isten ezt tűri, az Isten fáradozik azon, hogy az embereket szembefordítsa az életpusztítással, de az Isten ezt végtelenségig nem fogja tűrni. Isten egyszer el fogja pusztítani azokat, akik az életet pusztítják. Ez azt gondolom az ökológiai szemlélet alfája és omegája, és minden hívő embert, minden keresztényt arra buzdít, hogy jusson összhangba az élet törvényeivel. Jusson összhangba a környezet törvényeivel, legyen valóban környezetvédő, a maga területén, ahol megy, ha kimegyünk kirándulni, akkor ne pusztítsuk a természetet, mutassunk példát gyerekeinknek, fiataloknak is arra, hogy az élet csodálatos, a természet szépséges, és ezt meg kell óvni, ezt a további nemzedékeknek át kell adni, hogy ők is tudjanak gyönyörködni benne. Ám de, az a könyv, amely beszél arról, hogy enyém a föld, az a könyv, a Biblia, amely szól arról, hogy Istené a föld, ez a könyv beszél arról is, hogy az emberiség a történelme során egyik pillanatban eljut odáig,
hogy a Föld pusztulása minden eddigihez képest félelmetesebben halad erőre. Ha kimondszébe, a Biblia alapján több fejezetet is fel tudnék sorolni arról, hogy a bibliai jövendőlések közlik velünk, hogy a Földet történelme során nagyon sokszor pusztította az emberiség, majdhogy nem odáig, hogy a Földön az életet jelentéktelen területeken kioltotta, megsemmisítette. Néhány bibliai jövendőlést hadd említsek egészen gyorsan erről, ezekről már itt a jogi karon külön előadásokat tartottam az elmúlt 10-15 évben, nem merülök bele a részletekbe, csak elmondanám a bibliai igehelyeket, és kérném szépen, hogy akit érdekel, az olvassa el. Főleg Jelenések könyvében találkozunk olyan jövendőlésekkel, amelyek több száz, sőt ezer évvel előre közlik azt, hogy az emberiség bizonyos történelmi időszakaiban nem fogja kímélni a Földet. Ilyen történelmi időszaknak állítja be a Jelenések könyve a középkort. A középkor valóban az emberiség történelmének az egyik legsúlyosabb időszaka. Gondolják meg, hogy a középkor az 12-13 évszázad mély repülése az emberi történelemnek, amelynek során nem csak emberi életeket tettek tönkre, meggyalázva az ember lelkiismereti vallás, szólás, stb. Szabadságát, tönkretéve nemzeteket, csoportokat, hanem a Földet, az élő világot is. Például Jelenések könyve 6. fejezet 8. verse, igen, fontos rész, Jelenések 6. fejezet 8. verse, beszél az úgynevezett hétpecsétes könyv felnyitásával kapcsolatban arról, hogy amikor Jézus felbontja ezt a hétpecsétes könyvet és az egyes pecséteket, a negyedik pecsét felnyitásakor, amikor látomás formájában kijön egy halott sárga ló, egy halott sárga lovassal, és ez jel a Bibliában, a Jelenések könyvében a középkor hosszú évszázadait, és a kereszténység ezt egy fehér lovassal jelképezi. Utána, ahogy üldözik a kereszténységet, ezt egy vörös ló vörös lovasával jelképezi. Ez a másodiktól negyedik századig voltak a legsúlyosabb keresztény üldözések. Azt a folyamatot, amelynek során a kereszténységet beépítik az államhatalomba, és eltorzítják a kereszténységet, ezt a fehér vörös után a fekete ló és lovasa jelképezi. Ez a harmadik pecsét. És mikor Jézus felnyitja a negyedik pecsétet, akkor a fehér, vörös és fekete lovas után kijön egy halott sárga lovas, és egy hosszú pályát befutva a halál és a nyomában járó éhínség, háború, járványos betegségek, vadállatok bemerészkedése falvakba, szóval egy döbbenetes kép tárul elénk, tulajdonképpen a középkor derekának, a 11., 12., 13., 14. századnak borzalmas világáról, amikor az európai háborúk, a keresztes háborúk, a népek egymás ellen viselt, illetve hatalmak egymás ellen viselt háborúja nem kímélte a Földnek az állapotát sem. Egyébként ennek a középkornak már a bemutatása, az előlegezett bemutatása megtalálható egy későbbi fejezetben, Jelenések könyve 8. fejezetében, a 7 trombita szólátomásban, ott is főleg az első 4 trombita szónál, ahol borzalmas, környezet károsító csapásokról beszél a Szentírás. Ezt az 5. századra tudjuk datálni. Tehát, hogyha így összeállítjuk a bibliai proféciákból, Jelenések könyvéből a mozaik kockákat, akkor azt mondhatnánk, hogy Európa történelmében voltak már olyan időszakok, amelyek nagyon súlyos környezeti károkat okoztak. Ilyen volt például a népvándorlásnak a második hullám, mondjuk az 5. században. Ilyen volt a középkori sok nyomorúság, ami a földre is kihatott a 11. és 14. 15. század között. És tulajdonképpen Jelenések könyve 9. fejezete az 5. és 6. trombita szónál, amelyben megelevenedik az iszlám és a török befolyás és csapások sorozata, rávilágít még egészen a 19. század elejéig arra, hogy Európa történelmét végig kísérték ezek a csapások, tehát ezek a környezetkárosító csapások. Az ember akkor sem figyelt a Földre,
Ha eltetszenek olvasni ezeket a fejezeteket, lépten nyomon ilyen kijelentésekkel találkozunk, hogy a föld harmad része megégett, a föld negyed részének a növénytakarója elpusztult. Tehát ezek jelzések arról, hogy a Biblia mennyire érzékenyen a jövendőléseiben is külön helyet biztosít ezeknek a kijelentéseknek, hogy Istennek gondja van arra, hogy az egész föld történelmét szem előtt tartva az élővilágnak és az egész földi háztartásnak, növény és állatvilágnak a történetéről is kijelentéseket adjon. Ám de azért szaladtam végig ezen a néhány fejezeten, hogy eljussak a döntő dologhoz, a legfontosabb dologhoz, ami most már bennünket nagyon is elevenen érint. A Biblia nagyon sok, az eddigeknél sokkal több jövendőlésben beszél arról, hogy a környezet károsító tendenciák, tehát folyamatok a földi történelemnek a vége felé erősödnek fel. A földi történelem végét, a végső szakaszát több bibliai prófécia is meghatározza. A végső szakasz kezdő időpontját tudjuk, ez a 19. század első felére becsapódó 3-4 idői prófécia, amelyre nézve Jelenések könyve 10. fejezetében Jézus Krisztus megesküszik, hogy több idő nincsen, hogy az utóbbi 150-200 évben a Biblia szerint a történelem a végső szégre és a földre, hogy több idő nincs. Ugye ez a sokat félreértett bibliai jövendőlés, hogy több idő nincs, ez annyit jelent, hogy több profétikus idő nincs, több szakasz az emberiség történelmében nincsen, a végső időhöz érkezett el az emberiség. Erről a végső időkről proféciák százai beszélnek, ezek közül én néhány olyan jövendőlést szeretnék önöknek kiemelni, amelyek kifejezetten az ökológia szempontjait érvényesítik. Először is van egy olyan könyv az Ószövetségben, egy prófétai könyv, amely félelmetes erővel mondja el a földi növény és állatvilág leépülését, egyik pillanatról a másikra való összeroppanását, és ez Joel próféta könyve. Mindjárt fel fogok olvasni ebből a könyvből egy részletet, úgy, ahogy ez a könyv kezdődik. Ez valami félelmetes és nagyon is az okokra rámutató kijelentés sorozat. Ezzel a Joel könyvével összefüggésben Jézus Krisztus nem kisebb, nem jelentőség teljesebb beszédében, mint a nagy apokaliptikus beszédében emlékezett meg arról, hogy a Földet iszonyatos csapások fogják érni a történelmének a végső szakaszában. Erről olvashatunk a Máté evangélium a 24. fejezetében, és ennek párhuzamosában Lukács 21 és Márk 13. fejezetében, ezt úgy nevezzük, hogy Jézus nagy apokaliptikus beszéde. És ennek a jézusi beszédnek egy 8 fejezetből álló részletezése a Jelenések könyve 12. fejezetétől a 19. fejezetig tartó szakasz, amely 8 fejezeten keresztül részletezi, hogy az emberisége történelmének végső időszakában milyen folyamatok erősödnek meg, és itt találunk ráutalást Jézus beszédében, és ugyancsak Jézus beszédében, hiszen Jelenések könyvét így kezdi ugye a Szentírás, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise. Tehát nem csak ez a Jézus beszéde, hanem az egész Jelenések könyve is Jézus beszéde. Ez Jézus Krisztus apokalipszise, rejtett dolgok feltárása, ennyit jelent az apokalipszis. És ebben olvashatunk sok kijelentést arról, hogy ennek az egész környezetkárosító folyamatnak mi is a végső oka. És ezek közé, a hatalmas nagy profétikus részek közé ékelődik be az ószövetségi profétikus irodalomnak két nagy betétje, két olyan fejezet, amit mindenkinek ajánlanék elolvasásra, amely mintegy pillanatkép profécia szerűen megmagyarázza a földi élővilág leépülését, és ez Ézsajás könyve 24. fejezete és Hóseás könyve 4. fejezetében az első 3 vers. Ezeknek az a jellegzetességük, hogy beszélnek a növényvilágnak is a megrendüléséről, az állatvilágnak is az eltorzulásáról, és az emberi világban rejlő okokról, hogy milyen okok is váltják ezt ki, a földnek a roppant eltorzulását, a növény és állatvilág leépülését. Engedjék meg, hogy felolvassam Joel könyve bevezető részeit, hogyan is kezdődik ez az ószövetségi könyv, amely az első 4 versszaka verse alapján a következőképpen
hangzik. Tehát Joel könyve első fejezet, első 4 verse. Az Úr igéje, mely lőn Joelhez, a Petuel fiához. Vének, halljátok meg ezt, és hallgassátok meg, e földnek minden lakói. Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy a ti atyáitoknak idejében? Beszéljétek el a ti fiaitoknak, és a ti fiaitok az ő fiaiknak, és azoknak fiai a következő nemzetségnek. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő, és amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó. Adi Endrének egyik kedvelt bibliai részlete volt, egy nagy verset is írt ebből az utolsó negyedik versből, ez a Nincs itt ország című verse, amelyet amikor kitört az első világháború, és lehetett látni már, hogy az első világháború nem akármilyen pusztítás lesz az emberiség történetében, és ez valóban így volt, tehát az emberiség történetében az első világháború hozott egy olyan fordulópontot, amikor az emberiség szembesülhetett azzal, hogy mire képes a vegyi technikával, a haditechnikával, mire képes akár az egész földet el tudja pusztítani. A második világháborúban ez már valóságá vált, és azóta is se szeri, se száma azoknak a tanulmányoknak, amelyek leírják, hogy például mi minden tudja elpusztítani a földet, hogy mennyivel több atombomba van például a földben, mint nem tudom, 10 föld elpusztítására is alkalmas a mai atombomba készlet, és így tovább, és így tovább. Ennek az érdekes kijelentésnek, amit Joel azzal nyomatékosít, hogy előre mondja, hogy ilyen nem volt. Ilyen még soha nem volt. Nyilván a zsidó nép életében is bekövetkezett egy régi, hogy úgy mondjam, ökológiai katasztrófa. Ez egy olyan sáskajárás volt, hogy a sáskajárások rendkívül jó jelképes eszközei annak, hogy ki lehessen fejezni az élővilágnak a pusztulását. A mai előadásunk kísérő füzete a Joel és Sofóniás próféta könyve című kis füzet, ebben a Joel részt én írtam, és itt beidézem a sáska járások történetéből néhány nagyon fontos részt. Maga a Biblia is tud, ugye az egyiptomi 10 csapás idején is volt egy borzalmas sáska járás. Ez Mózes második könyve 10. fejezet 12. és 15. verse között van lejegyezve, de az egyetemes emberi történelemben, sőt Magyarország történelmében is, hát fennmaradtak például a legrégebbi sáskajárás, amit a magyar történetírás tud, az 1084-es, de az 1242-es évhez ne csak a tatárdulást társítsuk, egy borzalmas nagy sáska vész is volt, és aztán főleg a 18. 19. igen, az elmúlt évszázadokban döbbentesen nagy sáskajárások voltak. Amit leírít Joel könyve, tulajdonképpen a héberben a sáskajárás különböző fokozatait eleveníti meg. Ugye az eredeti héberben az először említett sáskának fordított szó a gázám, annyit jelent, hogy lárva. Aztán a második héber szó az arbech, az a vándorszöcske, szöcskőnek, cserebogárnak fordítja a mi vizsgai bibliánk. A hászil az a kabóca, vagy népiesen székukac, gabonafalú hernyó. És a jelek, a negyedik héber szó, az ugráló szöcske, a mai fordításban hiányzik, a vizsgai bibliában így adta vissza Károly Gáspár, hogy elsütte a ragya, vagyis valamilyen peronoszpóra betegséget értett ezen. Ugye sokszor növény és állattani dolgokat a fordítások nem tudtak pontosan átadni, mert nem volt még egy egységes, mondjuk latin nyelvezet, és a héberből görögre, latinra fordított kifejezések nem mindig fedik az eredetit. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ennek egyik legfélrevezetőbb példája az, hogy nagyon sokan ma kellő utánanézés híján úgy gondolják, hogy Keresztelő János például sáskát evett. Ugyan a sáskák között vannak olyan fajok, amelyeket az Isten evésre alkalmasnak ítélt, két ilyen fajról olvasunk Mózes 3. könyve 11. fejezetében, de amikor Keresztelő János itt fellép, mondjuk latin nyelvezet, és a héberből görögre, latinra fordított kifejezések nem mindig fedik az eredetit, csak zárójelben jegyzem meg, hogy ennek egyik legfélrevezető példája az, hogy nagyon sokan ma kellő utánanézés híján úgy gondolják, hogy Keresztelő János például sáskát evett. Ugyan a sáskák között vannak olyan fajok, amelyeket az Isten evésre alkalmasnak ítélt, két ilyen fajról olvasunk Mózes 3. könyve 11. fejezetében, de amikor Keresztelő János itt fellépett, és itt a Jordán környékén tanított és

János két fő tápláléka a méz volt, és amit sáskával szoktak lefordítani, ez egy homonim szó, nem sáskát jelent, hanem az azóta a Szent János vagy János kenyérnek elnevezett fának a termését. Azért is nevezték el Jánosról, keresztül Jánosról, ezt ő fogyasztotta. Tehát annak a fának, ugye, amit ma az arabok karob fának mondanak, vagy karobnak mondanak, Magyarországon már ez kapható, az Oltalom Alapítvány is forgalmazza, hogyha valaki ugye János kenyérport szeretne beszerezni, azt beszerezheti. Tehát például ezt a szót is elfordították, és sáskát fordítottak akkor, amikor János kenyeret kellett volna fordítani. De csak érdekességképpen jegyeztem meg. Térjünk vissza a sáskajáráshoz. Miért említi Joel könyve ezt a döbbenetes részt, hogy amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő, amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó? Hogy jelzi azt, hogy a földi világban egy döbbenetes, gyors leépülés várható. Jelez egy valódi ökológiai katasztrófát. Jelez valami olyasmi félét, hogy itt a növényvilág, az állatvilág is meg fog rendülni, itt a földi természet leépülése, a zuhanásszerű lesz, félelmetes gyorsasággal fog bekövetkezni, és ez az első dolog, amire a kedves hallgatók figyelmét föl szeretném hívni. Mióta beszélünk mi ökológiai válságról? Beszéltek erről 100 éve, 50 éve, de akár csak 30-40 éve is. A jövő mindenki előtt végtelennek tűnt. A föld energiaforrásai, hogy ezek egyszer kimerülnek, de majd pótoljuk mással 50-es, 60-as években is, döbbenet, ez azt hiszem, hogy az elmúlt két évtizednek a következménye. Most tessenek a következőt. Ha igaza lenne azoknak az evolúcionista tudósoknak, számuk, mint a tengerfövenye, akik arról beszélnek, hogy a Föld az évmilliárdos vagy évmilliós. Azt mondja az evolúcionista tudomány, hogy a Földünk 15 milliárd évvel ezelőtt jött létre az ősrobbanás következtében. 15 milliárd év. Tessenek itt a nullákat egymás után rakni, hogy ez mennyit jelent. Az élet, amikor megjelent a Földön, azt mondják 800 millió év. Ha igazuk lenne ezeknek a tudósoknak, akkor hogy tudják azt megmagyarázni, hogy mondjuk 800 millió éve fönnáll a Földünk, és rajta a szerves élet, és ezt az emberiség két évtized alatt olyan szintre hozza, hogy szinte tönkreteszi az egész Földet? Hogy lehetne ezt megmagyarázni? A Biblia nem véletlenül nem beszél évmilliárdokról, meg évmilliókról. A Biblia szerint körülbelül 6000 évre tekinthetünk vissza. A teremtésig, ha visszatekintünk, körülbelül 6000 éves, ennyi idős a Földünk. Így is hatalmas nagy az arány, hogy 6000 évig fent tudott maradni ez a Föld, és volt levegő, volt víz, volt talaj, volt mezőgazdaság, volt állattenyésztés. És az elmúlt 20 évben pedig az ember tönkretette úgy a Földet, annyira mélyen beleavatkozott a földi folyamatokba, hogy 20 év alatt lényegileg eljutottunk odáig, hogy meg kell kongatni a vészharangokat, és figyelmeztetni kell az emberiséget arra, hogy vigyázz, mert ennek nem lesz jó vége. A tudósok megoszlanak a tekintetben, hogy túljutottunk-e már a tűrés határon, vagy sem. A tudomány ma azt mondja, hogy igen, a Földnek még lehetnek évszázadai, mondja az egyik tudományos álláspont, a másik azt mondja, hogy legfeljebb évtizedei lehetnek, mert ez a környezetpusztítás már elérte azt a fokot, hogy visszafordíthatatlan. Egyébként pedig az államok, a politikai rendszerek, hát ezeknek eszük ágában nincs az, hogy leépítsék ezeket a káros folyamatokat. 1989-ben az úgynevezett Rio de Janeiro-i egyezményben aláírták a nyugati államok, hogy nem bocsátanak ki több káros anyagot, vagyis visszafogják a széndioxid, a nitrogén dioxid és a freon kibocsátását. Ezt az Egyesült Államok kivételével minden állam aláírta. Később a 90-es évek közepén a Clinton és Al Gore kormányzat, ugye, aki környezetvédő volt az alelnök idején, az Egyesült Államok is csatlakozott ehhez, aláírta nagy tessék, lássék módon. De teljesen nyilvánvaló, hogy a Földünkön levő több mint 600 millió gépjármű által kibocsátott szennyező anyagok, a légi közlekedés, a Föld tüdejének állandó megnyírbálása. Mi a Föld tüdeje? Föld tüdeje ugye Brazília őserdei.
minden évben egy magyarországnyi terület erdőt vág ki az emberiség, tehát egy Magyarország területnyi terület,

0: Tehát ez annyit jelent, hogy a föld tüdejét csipkedik le, míg végül tüdő nélkül marad a föld. Legfőképpen ugye a nyugati civilizáció, a nyugati ipar és főleg a német vasutak vásárolják fel Dél-Amerika és Afrikának a fáit, őserdeit. Tehát olyan mértékű ez a folyamat, hogy ezt már visszafordítani nem lehet. Amerika és japán tudósok ezért adnak földünknek 30-40, legfeljebb 50 évet, mert azt mondják, hogy ez kiszámíthat. Ugye a fizikában, az exakt tudományokban bizonyos dolgok kiszámíthatók. Ugye az emberiség történetében nem tudunk emberi ésszel ilyesmit kiszámítani, hiszen hogy egy ember hogy cselekszik, vagy emberi társadalmak hogy döntenek, az kiszámíthatatlan. De hogyha kiszámoljuk azt, hogyha ilyen ütembe halad a környezeti károsító tényezők kibocsátása, a fakivágás, a hőháztartás felborulása, és így tovább, akkor elkerülhetetlenül itt van a vég. A Biblia, amikor bemutatja ezeket a jövendőléseket, éppen erre céloz, hogy elkerülhetetlenül itt van a vég. Nem csak Joel könyve első fejezete mondja ezt, hanem szó szerint, és itt idéznék pár sort az előbb említett Ézsaiás könyve 24. fejezetéből, amely szó szerint kimondja, hogy ez a vég, ez elháríthatatlan, hiába fog össze, odáig jutott a torzulás, hogy ezt már megmásítani, megakadályozni nem lehet. Ézsaiás könyve 24. fejezetéből a 3. verstől olvasom kivonatosan ezeket a pillanatkép proféciákat. Megüresítetvén megüresítetik a föld, és elpusztítatván elpusztítatik, mert az Úr szólta e beszédet. Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók, ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. Romlással megromol a föld, olvasom a 19. verstől, romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld. Inogva meginog a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és ránehezedik bűne, és elesik, és nem kér fel többé. Kedves hallgatók, első hallásra is biztos mindannyunkat megrendítenek ezek a kijelentések, de hadd emeljek ki néhány kulcsfogalmat. Először is a Biblia rámutat arra, hogy mi vezet ehhez az állapothoz. Áthágták a törvényeket, a rendelést, megszegték, megtörték az örök szövetséget a föld megfertőztetett lakosai alatt, vagy lakosai miatt. Tehát az, hogy a föld ilyen helyzetbe kerül, ez nem az Isten csapása. Ezt nem Isten méri az emberiségre. Az emberiség, aki kezébe vette a történelmének az alakítását, nohát ide juttatta az emberiség a földet, mert az emberiség nem tiszteli az alapvető törvényeket, az élet alapvető törvényeit, magát az életet nem védi és nem tiszteli az ember, hanem ki akarja szipolyozni, és mindent egy dolog alá akar seperni az emberiség, a gazdasági növekedés, a vagyonszerzés és a meggazdagodás közös nevezőjébe akar mindent beseperni. Ugye, aki erről akar részletesen olvasni, hogy a Biblia rámutat az okra, hogy a mértéktelen és az intézményesített önzés, hát mondjuk a kapitalizmusnak jó lenne egy ilyen nevet adni, a kapitalizmus egyenlő az intézményesített önzéssel. Az önzést intézményesítették, sőt, szükségszerűvé törvényé tették, akkor olvass el a 2. Timóteusi levél 3. fejezetének első 4 versét, tehát 2 Timóteus 3.1.4, amelyben Pál apostol azt mondja, hogy a végső időben, az emberi történelem végső időjében nehéz idők állnak be, mert az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, és sorolja fel az egyes erkölcsi tulajdonságukat. Tehát az önzés, amikor az önzést intézményesítik, amikor az önzés alá fűtenek még, jön a pénzsóvárgás, a pénzsóvárgásból a kérkedés, a kevésség. Tehát az ember mértéktelenségében valóban határt nem ismerve tönkreteszi a földet. Mindenki csak rövid távra gondol, úgy, hogy az ő életében meglegyen a kívánatos gazdagság és kényelem. Arra nem gondol, hogy majd a következő nemzedék mit örököl. Egyszerűen megszűnik a normális jövőkép, megszűnik a felelősségérzet, megszűnik az élet törvényének, az alapvető törvénynek a tisztelete, a szeretet törvénye, és akkor ide juttatja az ember a földet. Második dolog, szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy itt a negyedik versben azt mondja Ézsaiás, elhervadnak a föld népének nagyjai. Félelmetes kép, hát elhervadni egy fű tud, meg egy virág tud. Amikor az emberről azt mondjuk, hogy elhervad, ezt jelképes értelemben sokszor használja a Biblia, hogy az életünk tényleg olyan, hogy van egy gyerekkor, ifjúkor, aztán elhervadunk, és reggel még pompázunk, este már meghalunk. Tehát van ez a 90. Zsoltárban, Jób könyvében egy nagyon megrendítő költői hasonlat arra, hogy az ember élet gyorsan véget ér. De itt egy másik hasonlattal van dolgunk. Elhervadnak a föld népének nagyjai. Tehát akiknek a kezében van a föld, a politikusok, a bankárok, a pénzemberek, egyszerűen nem tudnak már mit csinálni. Nincs hatalmuk a folyamatokon. Senki nem tudja ezeket visszafordítani. Elhervadnak a föld népének nagyjai. Jób könyvében olvassuk ennek az előzményét, amikor azt mondja egyik proféciájában, a Bibliának egyik legősibb könyve, ez a Jób könyve, hogy Isten elveszi az eszét a föld népe nagyjainak. Na, esztelen emberek vezetik a földet. A hatalomból bálvány lesz, a hatalomból magának, a hatalomnak az akarása válik, és a hatalmi rétegek nem azzal törődnek, hogy itt egy normális földön éljünk, és hogy a minden néprétegnek meglegyen azért a betevő falatja. Iszonyatosan ketté válik az emberiség gazdagokra és szegényekre, erről Ézsaiás első fejezetétől fogva Jelenések könyve 6. fejezetéig proféciák sokasága beszél, és valami őrült táncot jár, táncot, hát ez a harmadik dolog, amire fölhívnám a figyelmüket, a részeg menéséhez hasonlítja a földtörténelmének végét itt a profécia 20. versben, inogva meginog a föld, miként a részeg, meglódul, mint a kaliba, ránehezedik bűne, és elesik, és nem kér fel többé. Tehát a részeg imbolygó járása általában egy elvágódásban, egy elterülésben szokott végződni. A földi történelem ilyen értelmetlenül fog kimúlni, megy a kimúlás felé, ugye? Mert az emberek nem törődnek azzal, hogy az Isten a földet lakásul alkotta, hogy mondja a Szentírás, nem azért alkotta, hogy tönkretegyük a földet, hanem bölcsen és mértékletesen használva a javait, tehát józansággal, az Isten törvényeinek megfelelően kellene élni. Itt szeretnék hivatkozni Hósás könyve 4. fejezet 1. 3 versére, amely egészen a dolgok mélyére tekint, és megmondja ennek az egész ökológiai, nagyon gyorsan kifejlődő ökológiai katasztrófának a legeslegvégső okait. Így olvasom Hósás könyve, Ézsaiással kortárs, innen számítva 2800 évvel ezelőtt éltek ezek a proféták. 4. fejezet 1. versétől olvasom. Halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Hamisan esküznek és hazudnak, gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak, betörnek, egyik vér a másikat éri. Azért búsul a föld, és elerőtlenül minden, ami azon lakik, a mező vadja, az ég madara egyaránt, bizony a tenger halai is elveszítetnek. Kedves hallgatók, itt is találkozunk az eddig megszokott kijelentés, hogy elerőtlenedik az egész földi élővilág, nyilván itt elsősorban a növényvilágra utalhat, utána felsorolja az állatokat, azt mondja, a mező vadja, az ég madara, a tenger halai mind elveszítetnek. Joel könyve 1. fejezetében például van egy ilyen érdekes kijelentés, hogy megháborodnak a marha csordák is. Megháborodnak a marha csordák is. Hát elmegy a marháknak az eszük. Nem akarok belemagyarázni semmit sem, de azt gondolom, hogy akkor, amikor a világ élelmezésének nagy része a hús, tudjuk, hogy a világ élelmezésének például 60%-a a halhús, Például a tengeri halak biztosítják a világ élelmezésének egy nagyon jelentékeny hányadát. Tessenek meggondolni, hogy Grönlandtól, Izlandtól keresztül egészen Afrika déli részéig, de Japántól a csendes-óceáni szigeteken át, mi meddig, hát az emberek tényleg ehhez a húsfajtához jutnak hozzá. Hát egyszerűen miért mondja itt Hósás próféta, hogy tengerhara is elveszítetnek? Hát a földünknek a közel 70%-át borítják tengerek. Azért a földünk 70%-át tönkretenni, az nem kis dolog, de 20 év alatt tönkretette az emberiség a tengereket is. Miért? Éppen az a jó hír szám teljesen kifogyott, amiben ketten tanulmányt írtunk arról, hogy például az európai nemzetek hány millió tonna szennyet borítanak a tengerbe. Hogy amikor kiderült, hogy a franciák mi mindent engednek bele a tengerbe, a balti államok mi mindent engednek bele a tengerbe, persze ne nekem higgyenek, olvassák, minden évben megjelenik a világhelyzete, itt a tavalyi könyv van a kezemben, az alapítványunk ezt is minden évben beszerzi. 1992-ig visszamenőleg megtetszenek kapni ezt a könyvet. Egy amerikai független intézet 10 tanulmányt tesz közzé minden évben. Hát amikor elolvastam, hogy a tengerek milyen állapotban vannak, én soha nem jártam tengeren, vagy semmi közöm nincs a tengerhez, csak ugye az irodalom, a költészet segítségével tudom a tenger végtelen panorámáját és szépségét, néhány filmet lát az ember a tengerekről. De amikor most olvassuk azt, hogy mi történik a tengerekkel, látjuk azokat a szerencsétlen, miket delfineket látunk, hogy vakarják le róluk az olajat. Ahogy látjuk azt, hogy óriási tankhajók süllyednek el. Miért? Mert a világon néhány nagy biznisz van. Nagy kereskedés tárgya a fegyverkereskedelem, a kábítószerkereskedelem. Tehát óriási hozamot hoz egy-egy tankhajónak az elsüllyedés. Hát hogy ne hozna? Hát be van biztosítva, ugye, az nem tudja hány milliárd dollárra, az szépen elmegy Alaszkához, valami mondva csinál tengeri vészre hivatkozva, akkora olajat öntött ki múltkor is, pár évvel ezelőtt egy ilyen tankhajó, hogy így adták vissza a híradások, hogy egy London nagyságú terület olaj úszik ott a Kanada és az Egyesült Államok nyugati part szegélyénél. Azért 20 év alatt tönkretenni úgy a tengereket, hogy manapság már az egyik legfontosabb információ, hogy a tengeri halak hogy pusztulnak. Hogy nem tudják ellátni a világot hússal. Mondom, a világ hús ellátásának 60%-át biztosítják ezek. Aztán nem szólva arról, hogy mi van ezekkel a szerencsétlen égi madarakkal és a mező vadjaival, hogy állandóan halljuk ezt, hogy hány madárfaj pusztul ki, és hogyha ilyen ütembe megy, akkor ez és ez és ez és ez következik be. Tehát ezek félelmetes dolgok. De Hósás prófét, hogy így felvillantja ezt a képet, az okra is rámutat. Az okra is rámutat. Tehát a Biblia, nem, mondom, hogy nem jóskönyv, a Bibliában jövendőlések vannak, a jövendőlések arról ismerszenek meg, hogy egy folyamatot mutatnak be. Miért mondja itt Hósás, hogy búsul a föld, elerőtlenül minden, ami azon lakik, a mező vadja, az ég madarai egyaránt, bizony a tengerhala is elveszítetnek? Azt mondja, mert nincs igazság, nincs szeretet, nincs Istennek ismerete a földön. A mi emberi kultúránk legnagyobb szennyeződése, az erkölcsi szennyeződés, a lelki szennyeződés, hogy az emberek nem tudnak, vagy nem is akarnak tudni az élet alaptörvényeiről. Az emberek nem tudnak és nem akarnak tudni arról, hogy az élet alaptörvénye, ami benne van minden ember lelkiismeretében, a viszonosság, a kölcsönösség törvénye, hogy a másik ember életét tiszteljük, és az életet, amit kapunk, tiszteljük, nem csak a többi, a másik ember érdekében, a magunk érdekében is. Ez teljesen kivész, ez a gondolkodás. Nem tudom, hogy említettem-e önöknek, de én is minden héten szembesülök ezzel, hogy az országot járom. Talán egy pár héttel ezelőtt Szolnokon voltam egy szakközépiskolában. Ha említettem, elnézést, ha nem említettem, akkor most mondom el. Azt mondtam, az egyik szakközépiskolában beszéltem erről az egész jelenségről, és fölállt egy fiatal ember, már nem tudván magát tűrtőztetni, mert azt mondta nekem, hogy kérem, amiről tetszik beszélni, az megvalósíthatatlan. Az emberek maguknak élnek, nem tudják a másik ember igényét annyira elismerni az élethez, mint a saját magukét. Mondok önnek egy példát, válaszoljon tanár úr, mondja nekem az a fiatalember. Ha ön megy itt az utcán, és talál egy pénztárcát, és 1 millió forintot benne, és a névjegykártyát is benne, mit fog maga ezzel csinálni? Rögtön mondtam, hogy hát visszaküldöm az illetőnek, aki elveszített. Tehát harsány nevetés az egész osztályban, és azt mondják a gyerekek, hogy 100 ember közül 95 nemet csinálná, hanem zsebre vágná az 1 millió forintot. Várják, hogy erre mit válaszolok. Mondom, gyerekek, akkor ugyanezzel a példával szeretnék válaszolni, de én most egy 100%-os dolgot szeretnék mondani. Ha veletek történnék meg, valami csoda folytán lenne 1 milliótok, de veletek történnék ez meg, hogy ti veszítitek el azt az 1 millió forintot, akkor 100 ember közül csak 95-től kérnétek azt, hogy küldje vissza a pénzt? Vagy mind a 100-tól, aki esetleg abba belebotlik? Hát persze, hogy mind a 100-tól. Hát mondom, hogy ha magatok számára ez természetes, és egy kivételt nem engedtek, 100 ember közül, ha 100 találkozik azzal a pénztárcával, mind küldje nektek vissza, mert az egy érték, akkor ti miért nevetgéltek az előző példán, és miért mondjátok azt, hogy csak 5 ember küldené vissza közületek? Hát ez egy többenetes rút igazságtalanság, és érzéketlenség, és szeretetlenség. Hát mit mond a Biblia? Nincs igazság, nincs szeretet, mert nincs Istennek ismerete a Földön. Mert az Isten nem úgy válaszolt az emberek magatartására, hogy az emberek mi megérdemeltük volna. Az Isten kegyelmet gyakorolt, Isten a könyörület és az irgalomnak az Istene. De aki nem ismeri meg az Istent, akitől könyörületet kapott már eddig is az életében, az hogyan fog megkönyörülni, hogyan fog irgalmazni, hogyan fog segíteni a másik emberen. Tehát valami félelmetes mértékvesztés vesz erőt az emberiségen. És ezért befejezésül szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy nem csak arról van itt szó, hogy a Biblia leírja a jelenségeket és az ohokat, hanem a Bibliában, ha tanulmányozzuk Joel könyvét, Jézus kijelentéseit és ezeket a pillanatkép proféciákat, akkor egy egész folyamatot kapunk meg, amely folyamatot nagyon egyszerű sémával próbáltam a táblán érzékeltetni. A Biblia szerint a földi történelmünk csakhamar lezárul. Ez a világ ilyen formájában nem életképes. Ennek a világnak el kell pusztulnia, mert egyszerűen már az sem nyújtja a rajta lakó, most mintegy 6 milliárd embernek, hogy itt élni lehessen. Ha nincs levegő, ami tiszta lenne, ha nincs talaj, amiből növény, gyümölcs fejlődnék, hogyha az állatok nem bírják már azt, amit az ember végez velük, akkor kiszámítható, én nem vagyok se amerikai, se japán tudós, se 30, se 40, se 50 évet nem merek mondani, én azt mondom, hogy itt belátható időn belül, a mi magunk életidején belül, itt a földi életben döntő változások fognak bekövetkezni, legalábbis a bibliai jövendőlések szerint. A nagy kérdőjelet kiteszem, hogy ez mikor fog bekövetkezni, de a hozzávezető folyamatot a Biblia teljesen nyilvánvalóvá teszi. A Biblia szerint a földi történelmünk utolsó felvonása, amit itt negyedik, ugye a Biblia a földi történelmünk utolsó 4 felvonását közli. Tehát a visszaszámlálás 4 fokozatát állítja elénk. A földi történelmünk utolsó felvonása az úgynevezett 7 csapás. A 7 csapás, ahogy ezt elolvashatjuk, legrészletesebben Jelenések könyve 15. fejezetében kezdődik, a 16. fejezet mondja el magát a 7 csapást, és még hozzá csatlakozik a 17. és 18. fejezet. Ha ezt valaki elolvassa és mérlegeli, hogy ezek a csapások hogy következnek egymás után, annak világossá válik az, hogy az emberiség ezt a csapás sorozatot bizony a maga helytelen felfogásával, életmódjával és erkölcstelen kultúrájával fogja előidézni, hiszen az első csapás a Biblia szerint az, hogy fekélyek borítják be az embereknek a testét. Tehát betegségek kezdenek, bőrbetegségek, fekélyes, tehát rákos betegségek terjedni az egész világon, ez az első csapás. A második csapással a Biblia rámutat arra, hogy a tengervizek elfertőződnek, teljesen élet számára a tengerek lakhatatlanná válnak az állatok számára. A harmadik csapásnál a Biblia elmondja, hogy az édes vizek, a körülöttünk levő vízháztartás is teljesen felborul, a folyók, a tavak, a földből nyert artézi vizek, stb. Elfertőződnek, tehát Ugye tudjuk jól, hogy víz nélkül azért 3 hétnél tovább nem lehet bírni. Ugye hát táplálék nélkül lehet bírni, és a mai Guinness rekord, ahogy mondják, az több mint 100 nap táplálék nélkül. Indiai fa királlította be ezt a csúcsot, de hát víz nélkül úgy 20-21 nap után az ember kiszárad, meghal. Ez a harmadik csapás. A negyedik csapásnál állítja elénk a Biblia a hőháztartásnak a teljes felborulását, tehát a Földnek a teljes globális felmelegedését, az emberek tikkadnak a tűztől és a nap hévségétől. Az ötödik csapás már a teljes elsötétülésnek és az egész földi világ összeroppanásának azt a képét nyújtja, amit Péter apostol második levele, harmadik fejezete mond, hogy az elemek recsegve, ropogva kezdenek kimozdulni. Ki tudja, milyen törvényszerűségek következtében, ugye a Biblia nem egy földrengés kutatók számára írott könyv, vagy nem egy szeizmológiai szöveggyűjtemény, de hát a Biblia érzékelteti, hogy az egész föld mint egy meg fog rendülni, ennél az ötödik csapásnál. A hatodik csapás már ugye a híres armageddoni helyzet, amikor az erkölcsi világ annyira kifordul magából, hogy az erkölcstelenség lesz úrrá a világon, és az erkölcstelen, a leginkább erkölcstelen emberek veszélyeztetik a leginkább az erkölcshöz ragaszolók életét, és a hetedik csapásnál már ez a bizonyos Péter második levele harmadik fejezetében elindult folyamat a tetőpontjára hág, tehát talentum nagyságú kő és jégdarabok esnek le, és az egész föld úgy, ahogy van, tűzben megégve, borzalmas pusztulással megsemmisült. Tehát ez a hét csapás, ez tulajdonképpen az emberi történelemnek a legvégső felvonása, amiről azt illik mindenkinek tudni, két dolgot illik mindenkinek tudni, hogy a hét csapás az emberi bűnök, egyéni és társadalmi bűnök szükségszerű következménye. Ha én azt mondom, hogy most körülbelül a történelemben, mondjuk itt ebben a helyzetben vagyunk, aminél most tart itt a Krétán a vonalam, tehát az a visszafele számított negyedik állapotban, akkor azt mondom, hogy ezt a hét csapást így az emberiség szépen megalapozza, és ok-okozati viszony következtében torzul el az egész földnek az ökoszisztémája. Tehát a hét csapás egyrészt az emberi bűnök szükségszerű következménye, másrészt már Isten beavatkozik és felgyorsítja ezeket a folyamatokat. Itt nem tudok időt jelezni, de ezek nem... Ha ide valamit kellene írnom, akkor heteket és hónapokat írnék egy ilyen osztás közé. Tehát ez az emberi bűnök következménye, másrészt pedig Isten felgyorsítja a folyamatokat, mert ezt a borzalmas leépülést senki nem élné túl. No de ha a hét csapással záródik a föld, akkor most egy kicsit hagyjuk itt az utolsó felvonást, és Joel könyve és Máté 24. fejezete alapján nézzük meg, hogy ezelőtt mi következik, tehát a mi történelmi korunk hova helyezhető be, és miknek kell megtörténni a Föld életében. Mondom, visszafele számolva összesen 4 mozzanatot nagyít ki a Szentírás. Az első mozzanat, hogy az emberiség történetében óriási válság üti fel a fejét. Soha nem látott válság. Ez a válság ökológiai válság is. Ez a válság gazdasági válság is, társadalmi válság is, szellemi válság is, vallási, kulturális válság is. Egy óriási válság, amelynek következtében az emberi életnek a minősége döbbenetes módon hanyatlik alá. Az életnek az értéke egyre kevesebb lesz, az emberi történelemben eluralkodik az a felfogás, amelyről másfél hónappal ezelőtt itt külön előadást hallhattunk, hogy az életet egy játszmának tartják, egy kockázatos nagy játszmának az emberek. Ugye erről beszélt Vankó Zsuzsa az előadásában, és még egyszer fölhívom a figyelmet a könyvre, amely továbbra is kapható, az Ezredforduló vagy Korszakforduló című könyv Sötétedik vagy Világosodik. Tehát most körülbelül ebben a mély repülésben, ebben a zuhanó repülésben van az emberiség, amelyre Jézus azt mondta, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, hallanatok kell háborúkról, háborúknak híreiről, erről hallhattunk ugye az elmúlt előadáson, Németh Péter előadásán. Amikor lesznek földindulások, járványos betegségek, éhínségek mindenfelé, Tehát ugye látjuk, hogy itt ökológia, gazdaság, társadalom, kultúra, stb. Ezek összekeveredve, az emberiség történelme döbbenetesen tendál lefelé. Ezután következik egy második korszak, amelyet így jeleztem itt a táblán, ez egy érdekes jelzés, ez a cikk-cakos jelzés, hogy belejutunk egy most, én úgy gondolom, hogy ebbe a korszakba jutunk egyre inkább bele, hiszen ezt az első időszakot én a 70-es, 80-as évekkel tudom azonosítani. Gyökereiben mondjuk már a 40-es, 50-es, 60-as évekkel is, hiszen háborúk hírei, tehát az egész hírközlés forradalma, már azért a rádió az első világháború után, televízió a második világháború után megjelenik, tehát egy óriási nagy hírközlési forradalomról is beszél itt Jézus Krisztus. De az az időszak, amelyben most vagyunk, tehát a 90-es évek vagy a 2000 utáni első évtizedünk, itt óriási különbségek lesznek emberek és emberek között. Nem csak gazdasági szempontból, hogy gazdag emberek, szegény emberek, értelmes emberek, nem gondolkodó embertömegek, hanem legfőképpen olyan szempontból, hogy a mai egyre inkább eltorzuló világ választás elé fog állítani mindenkit. Ezen a világon akarja-e elérni az élete célját, vagy pedig hallgat az Istenre, és valóban egy olyan országért tud élni, küzdeni, ez a másik fajta ember, amit Jézus így mondott, hogy az Isten országa, a mennyek országa. Itt a mi korszakunkban egy óriási szellemi összecsapás idejéhez érkezünk. Az egyik pólust így nevezhetnénk meg, hogy a világ megmentése bármi áron, és a világnak jövőt és értelmet jósolni ezen a földön, hogy nem lesz veszedelem és nem kell félni, helyrehozzuk ezeket a válságos állapotokat. A másik pólus pedig az, hogy ez a világ megítéltetett, tulajdonképpen már megítéltetett a bűneset óta, ez egy hosszú haldoklásnak a végső stádiuma. A másik póluson megjelenik a másik alternatíva, amit Jézus úgy mond, hogy gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Ez a második szakasz azt mutatja, hogy itt vallás és politika össze fog fogni a világ megmentésért. Ezt én mondjuk egy negatív dolognak tartom, és a lefelé eső ág szélső értékének, és a Krisztushoz és Isten szavához ragaszkodó emberek pedig az alternatíva másik ágát testesítik meg. A világnak egy teljesen nyilvánvaló alternatíva fog kikerekedni, vagy megmenteni ezt a világot bármi áron vallás és politika összekapcsolódásával, emberi tényezők és hatalmi szó segédletével, vagy pedig annál inkább ragaszkodni Isten törvényeihez, nem pusztítani a másik embert és a környezetet, és a nagy tömegek számára egy másik alternatívát nyújtani. Tehát ha azt mondhatnám, hogy az első fokozatot mondjuk a válság szóval tudnám érzékeltetni, ha röviden meg kellene jelölnöm, hogy mit is mondanak a bibliai proféciák erről a folyamatról. A második folyamatra ezt a szót használnám, hogy rostálás, tehát hogy kétféle emberiség fog elkülönülni, egy rostán fennmaradó és egy rostából kihulló, egy az Istenhez ragaszkodó és a másik az emberi elképzelésekhez ragaszkodó emberiség, és akkor jutunk bele a harmadik nagy szakaszba, amelyhez nem szót írnék, hanem egy Biblia verset, amely a Bibliának legnagyobb jövendőlését tárja fel előttünk, amit érdemes megjegyezni, mert a Bibliának sok nagy kijelentése van a jövőről, de a legszívet, lelket melengetőbb kijelentése a Máté 24:14. Ez azt mondja el, hogy ennek a rostálásnak egy bizonyos tetőpontján Isten maga fog közbelépni a Szentlélek segítségével, és a Szentlélek segítségével az egész földön bizonságul fog hirdetetni az evangélium minden népnek, és csak azután jön el a vég. Tehát Isten már most is lehetőséget biztosít az embereknek a legnagyobb dologra, mi a legnagyobb dolog az ember életünkben, hogy a gondolkodásunk mélyüljön el, hogy nézzünk utána az életünknek és a világ életének a bibliai jövendőlésekben, a válság egyre inkább súlyosbodni fog, a rostálás külön fog választani emberi magatartásokat és emberi alternatívákat, és amikor ez egy bizonyos pontot elér, és kész lesz az az emberi csoport, amely az Istenhez töretlenül ragaszkodik, akkor Isten egy hatalmas beavatkozással, de egy láthatatlan Szentlélek esőjének, a kései eső kiáradásának, egyébként Joel könyvében először megörökített jövendőlése ez, kiáradásával fogja felgyorsítani az eseményeket, és itt rajzoltam két vonalat. Az egyik vonal lefelé tendál, a másik pedig fölfelé, vagyis miután mindenki dönthetett, választhatott, a hét csapás idején, tehát ennek magasságában megszűnik az emberi megváltozásnak, az emberi erkölcsi megváltozásnak a lehetősége, amikor elindul a hét csapás, már két emberiségről van szó. Az egyik az Isten kegyelmi üzenetét elfogadó és örök életet elnyert emberiség, a másik pedig az Isten kegyelmi üzenetét visszautasító, az Isten törvényeit semmibe vevő és azt az emberi törvényekkel helyettesítő emberiség. Az egyik emberiség a hét csapás idején oltalmat nyer, Krisztus második eljövetele által őket ragadja majd ki ebből a pusztulásra ítélt világból. A Jézus második eljövetele sok minden eseménnyel azonos a Biblia szerint. A második eljövetel azonos a történelemben meghalt halottak feltámadásával, ez az első azonosítás. Azonos aztán az élő igazaknak, akik élve érik meg ezt a napot, az elragadtatásával. Azonos az ítélet, a mennyei ítélet kezdetével, ami ezután veszi a kezdetét a mennyben a gonoszok fölötti ítélet. Sok mindennel azonos még Jézus második eljövetel, itt azonban nekem meg kell állnom, az előadásnak is itt van a végpontja, és a következő két hét múlva sorra kerülő előadáson, amit ma az ökológia szempontjából szerettem volna önöknek megvilágítani, majd az erkölcs és az erkölcsi értékek szempontjából szeretném megvilágítani. A lényeg itt az, hogy az emberi történelem egyre súlyosbodó válsága idejére is Isten nem felejtkezik meg a világról, nem felejtkezik meg egyetlen egy emberről sem, hanem valóban reális és mindenki számára elérhető választást akar biztosítani. Akkor fog bekövetkezni az, és ez az utolsó Biblia vers, amit szeretnék önöknek felidézni, amiről egy gyönyörű zsoltár beszél. A 10. zsoltárra hívom fel mindenkinek a figyelmét, ami a szegények és gazdagok, az igazak és a gonoszak összecsapásáról szóló nagy zsoltár, amely a következőképpen végződik, és ez tulajdonképpen a világ történelmének is a karnyújtásnyira levő drámai befejeződését jól jelképezi. A 10. zsoltár 17. és 18. verse ugyanis így hangzik: a szegények kívánságát meghallgatod, ó Uram, megerősített szívüket, füleiddel figyelmezel, hogy ítéletet tégy az árvának és nyomorodottnak, hogy többé már ne rettentsen a földből való ember. Micsoda megfogalmazás ez, hogy többé már ne rettentsen a földből való ember. Hát mi vagyunk mi? Végül is földből való emberek. De a bűn az önzés következtében hova jutott el az élet, és hova jutott el az emberi társadalom kérete, hogy a földből való ember rettent és tönkreteszi a másik ember, tönkreteszi, ha kell, az egész világot. De a zsoltár azt mondja, hogy Uram, a szegények kívánságát meghallgatott. Felhívom mindenkinek a szíves figyelmét, hogy a szegényeken a Biblia nem csak a fizikailag vagy anyagilag szegényeket érti, sőt nem elsősorban őket érti. Mert vannak a fizikailag vagy anyagilag szegények között nagyon kevés és nagyon büszke emberek is. Őket nem nevezi szegényeknek a Biblia. Igazában a szegény szót a Biblia azokra érti, akik átérzik az Istenre utaltságukat. Akik Isten, nem akarnak Isten nélkül élni. Akik beismerik az ember gyengeségét, szegénységét, bűntől való kifosztottságát, de kiáltanak az Istenhez, de az Istennel együtt szeretnének élni. A szegények kívánságát meghallgatod, Úram, megerősített szívüket, füleiddel figyelmezel. Óriási erősítést fog majd adni Isten azoknak, akik az élet lefelé hajló tendenciáival ellentétben ragaszkodnak az élet törvényszerű használatához, ragaszkodnak az Isten szerinti élethez, hogy ítéletet tégy az árvának és nyomorodottnak, hogy többé már ne rettentsen a földből való ember. Azt hiszem, ez a Zsoltár drámaian zárja le ezt a drámai folyamatot. A következő előadáson megpróbálunk majd beletekinteni a részletekbe, hiszen tudom, hogy ilyen nagyon gyors ütemben, szinte távirati stílusban elmondott kijelentések, amik itt az előadás végén elhangzottak, ezek további elmondani szokták, a film szalag megszakad, folytatása 2 hét múlva következik. Aki erről a témáról többet akar tudni, fél óra beszélgetési időnk most is van, 1 hét múlva a Benczúr utcában pedig egy egész este lesz a megbeszélésre. Köszönöm szépen a figyelmet! Néhány könyvet bemutatnék, amit érdemes lenne kézbe venni, vagy esetleg könyvtárból kikölcsönözni, mert mindannyiunk számára jó, hogyha bővítjük az ismereteinket. Mindannyian ezt a földet lakjuk, amely egyre inkább lakhatatlanabbá válik, de nem jó, ha csak rövid újsághírekből értesülünk éppen egy-két riasztó jelenségről. Van ennek már irodalma is sajnos. A 80-as években jelent meg egy nagyon figyelemre méltó riportkötet, Balogh István írta, Egy korty halál. Itt van a kezemben. 1982-ben jelent meg, a magyar állapotok tragikus viszonyairól. Tehát Balogh István, Egy korty halál, riportok a környezetvédelemről. Vácott kezdődik a könyv, és Vácott végződik. Vác városa volt az, amely a 70-es, 80-as évek fordulóján kétszer élt át óriási szerencsétlenséget. Mind a kétszer úgy megfertőzték a vízüket, hogy nem lehetett inni a vizet. A kinoin gyár öntötte bele, vagy helyezte el a földben azokat a rettentő mérgező anyagokat. Közöl is itt statisztikát, hogy nem tudom én, 1 tonna gyógyszer előállítása, az hány száz kiló méreg anyaggal jár együtt. Nem tudom egyébként, hogy ebben a nagyon okos, tervezős világban ezt, hogy nem számolták ki az emberek, hogy mondjuk könnyebb lenne, teszem, a cicka farkat gyűjteni mindenkinek a mezőn, mint hogy a cicka farknak kikísérletezni a szintetikus előállítását, és akkor azt visszaáramoltatni a gyógyszertárba, és közben pedig a sok száz kiló anyagot meg betenni a földbe. Hát nagyon megrázó ezt elolvasni. A könyvtáram nem teljes, tehát én nem vagyok egy környezetvédő vagy egy zöld mozgalom tag, nem teljes a könyvtáram, de egy-két alapkönyvem megvan, és ez például alapkönyvnek számítom, mert ebben sok mindent megtud az ember. A másik könyv, ami időrendbe haladok, ami ezután jelent meg, az akadémiai kiadó is, meg a tudomány is elkezdte kongatni a vészharangot, és a 90-es évek elején, 1992-ben Szesztai Károly, S. Gábor Margit, Bolygónk véges türelme, meddig terhelhető a bioszféra? Az akadémiai kiadó is kiadott egy tudományos könyvet arról, hogy ténylegesen mire számolunk, hogy meddig lehet itt a Földön élni, ha ezek a folyamatok, amelyek a 70-es években beindultak, folytatódnak. Tehát mondom még egyszer, Szesztai Károly, S. Gábor Margit, Bolygónk véges türelme. Ez 1992-ben jelent meg, és csak hamar ezután ismét az akadémiai kiadó adta ki 1993-ban, tehát egy évvel ezután, Koppán György, Lakható marad-e a Föld? Érdekesek a címek is egyébként. Lakható marad-e a Föld? A légkör és az élővilág. Ez kimondottan a légkör szennyezés problémáját tárgyalja, és azt, hogy az ember a maga ipari fejlődése következtében egy olyan kultúrát hoz létre,
1: hogy az életnek a legalapvetőbb elemét, a levegőt fenyegeti ez a civilizáció. Ez 93. Na akkor már a szociográfia is bekapcsolt. Moldova György nem csak a vonat füstje után ment meg a bűn a világ, a rendőrök világ, hanem 1995-ben jelent meg először, 2000-ben másodszor a Magyarország szennybe menetele. Nagyon találó cím, Magyarország szennybe menetele. Ez a riport kötet azzal kezdődik, hogy a környezetvédelemből elbocsátott, de az egész hazai környezetvédelemnek a legnagyobb tekintélyével egy Soproni Erdészeti Egyetemen valaha tanított professzorral való beszélgetését közli Moldova Györgynek, és úgy végigjárják az országot, ebből lett a Magyarország szennybe menetele, Moldova György, és megállapítják, hogy mi minden van ebben az országban, mi mindennel teszik tönkre itt ebben az országban az élővilágot. Egy teljes képet ad, egyébként tényleg megdöbbentő dolog, és hát nagyon sok érdekességre rámutat. Ebből a könyvből tudtam meg, hogy mióta beszélhetünk környezetvédelemről, vagy egyáltalán a környezeti károkkal szembehelyezkedő gondolkodásról. 1892 óta beszélhetünk, akkor, amikor az Egyesült Államokban a Yellowstone Parkot megalapították. Ez számítja a mai környezetvédelem az első lépésnek, és azóta is a környezetvédelmét egy országnak azon mérik le, hogy hány nemzeti parkja van. Tehát hány olyan terület van, amit már védelem alá helyeztek. Magyarország is nagyon nekiállt aztán nemzeti parkokat körbehatárolni és alapítani. Aztán ebből tudtam meg, hogy 1972-ben Útant, az akkori ENSZ főtitkár hirdette meg a környezetvédelmi világnapot, és akkor tették jelszóvá, hogy ha nem vigyázunk a földre, akkor szemétdombá válik. Ha nem vigyázunk a földre, szemétdombá válik. De azt már az évtized elejétől, és itt az alapítványunknál is kapható könyvsorozatból tudtam meg, ez a világ helyzete, 92-től adják ki magyarul, a legújabb a 2000-es is megtalálható, ezt mindenkinek ajánlom, hogy évente egy ilyen kötetet vegyen meg, én minden évben elolvasom ezeket a köteteket. Na hát ebből tudtam meg, hogy ez egy amerikai független intézet, a világ összes kormányának az asztalára évenként leteszi ezt a kötetet. És ezt rögtön lefordítják magyarra, Földnapja Alapítvány jelenteti meg, ez könyvesboltokban, nálunk itt mindig visszamenőleg is meg lehet kapni, ezt Tibor megrendeli. Tehát ebből a világ helyzetéből tudtam meg, hogy a mai emberről milyen meghatározást lehetne adni, meg a mai kultúráról. De megdöbbentett ez, hogy olvastam. Különben egyikünk se fog csodálkozni olyan szempontból, hogy ilyen lett az élet, csak így most megfogalmazva azért mégiscsak egy kicsit megdöbbentő. Azt mondja, a modern ember az az élőlény, aki a nyersanyagot a lehető leggyorsabban hulladékká akarja átalakítani. Ebben minden benne van, nem? Tehát a nyersanyagot, tehát egyrészt kiszipolyozni a földet, másrészt abszolút árutermelés, piacgazdálkodás, és aztán dobják el, amit felhasználtak. Most ez körülbelül úgy nem vállalható, hogy a Németh Péter előadásán is hallottuk, hogy cowboy az űrhajóban. Mert egy másik meghatározás szerint a mai emberiség cowboy az űrhajóban. Tehát egy űrhajóban nem lehet cowboykodni. És a földünk kincsei végesek, és ha ebben az ütemben folyik a földnek a tönkretétele, akkor ezért említettem én is az elmúlt előadáson, japán és amerikai tudósok a Bibliától teljesen függetlenül azt mondják, hogy 30-40 évnél több itt nincsen. Nem lehet. Tehát ez kiszámítható dolog. Ha ebben az ütemben folyik a föld tönkretétele, akkor itt vége lesz a dolgoknak. Tehát erre is hadd hívjam fel a figyelmet, különböző kötetek, tehát minden évben más, nyilván az évszám más, meg azért a vastagság is más. Minden évben 10 tanulmányt közöl ez a kötet. A 10 legsúlyosabb problémáról szól. Tehát, hogyha a halak pusztulása volt az elmúlt évben a legsúlyosabb probléma, akkor erről külön fejezet szól. Nem tudom én, az volt a legsúlyosabb probléma például, hogy fölszökött a csempegyártás Európában. Miért szökött föl a csempegyártás? Azért, mert a gazdag európai országok, Skandináviától Spanyolországig, nagy divat most szétverni a fürdőszobákat, és kétszer akkor a fürdőszobát, és új divatú csempéből készíteni. Hát akkor arról volt egy egész tanulmány, hogy míg a világ egyik részén az embereknek nincs 2 liter víz, hogy megmosakodjanak naponta, a világ másik részén napi 300 meg 500 liter víz jut egy emberre. De mindig új fürdőszobában, mert 3 évenként szétverik a fürdőszobát, és kétszer akkorát építenek. Na csak úgy jelzem, hogy ebben az évben, tehát az elmúlt évben például milyen problémák vannak. Azt mondja, habzsolók és éhezők élelmezése. Döbbeltes tanulmány volt ez. Ez körülbelül egy 25 oldalas tanulmány, arról szól, hogy a világon most a rosszul tápláltság és a mértéktelen dőzsölés két pólusa között vergődik a világ, de a kettőben van egy közös, ami rosszabb mind a kettőnél, és ezt így fogalmazza meg a cikkíró, hogy a világ abszolút zsír- és cukorfüggőségben van. Tehát a világon a zsír elterjedése és a kémiailag előállított, tehát a répacukor elterjedése, ezzel mindent megmondtunk, hogyha a betegségek okaira kíváncsiak vagyunk. Papírhegyek, egyáltalán hulladék felhasználás, mikroenergetikai helyzetkép, megbirkózunk-e az ökológiai globalizációval, öntözéses földművelés átalakítása, környezeti meglepetések előrejelzése, szerves szennyezők kivonása a forgalomból. Tehát egy nagyon lélekemelő könyv a Vácrátóti Botanikus Kert volt igazgatójának, Kereszti Zoltánnak a könyve, Nézzétek a mező liliomait. Az összes Bibliában előforduló növény benne van. Héberül, görögül, latinul, mindegyik rajzzal együtt, tehát lehet azonosítani, részletes leírással, hogy mire szolgál az a növény, mire használták a zsidók keresztény korszakban, hogy terjedt el, tehát ha valaki...

gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét, Jelenések könyve 7. fejezetéből az első 3 verset. Jelenések könyve 7. fejezetéből így olvasom az első 3 verset. Ezek után láttam 4 angyalt állni a földnek 4 szegletén, a föld 4 szelét tartva, hogy a szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára. És láttam más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecsítje, és nagy szóval kiáltott a 4 angyalnak, akinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek. Ezt mondván, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük, ami Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Kedves gyülekezet, ez egy többünk számára jól ismert szakasz az írásban, de annyira a napjainkban lesz szinte kézzel fogható valóságá ennek az ige szakasznak a beteljesedése, hogy nagyon van okunk egy kicsit mélyebben elgondolkodni a jelentéséről. De itt azt olvassuk, hogy Isten angyalai arra kapnak parancsot, hogy a föld 4 szelét erősen tartsák, fogják vissza, hogy ne ártsanak, ne pusztítsanak. A Bibliában a jelképes proféciákban végig egységes jelképrendszerrel találkozunk, tehát itt nagyon pontosan megérthetjük, hogy mit akar az ige mondani. Szeretném idézni Jeremiás proféta könyve 25. fejezetéből a 32. verset. Jeremiás proféta könyve 25. fejezetében így hangzik a 32. vers. Így szól a seregek ura. Ímé veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, nagy szélvész támad a föld széleitől. Ugye láthatjuk, hogy ennek a hasonlatnak mi az értelme, szélvész támad a 4 jégtáj felől. Ez jelenthet háborús veszedelmet, illetve bármiféle veszedelmet. És ott van a kérdés, hogy kik azok az angyalok, akik ezeket visszatartják. Emlékszem, mikor egyszer olvastam ezt az ige szakaszt, hogy ez a föld 4 szelét tartják az angyalok, mindig valahol visszajött a gondolatomba, hogy ég 4 szele. Egy darabig gondolkoztam, hogy tényleg van ilyen kifejezés a Bibliában. Aztán rájöttem, hogy tényleg van ez valahol, csak meg kell keresni. És ez az ige szakasz Zakariás könyve 6. fejezetében van. Nem tudom, ti valaha gondolkoztatok-e arról, hogy mi a különbség a föld 4 szele és az ég 4 szele között. A kettő biztos nem ugyanaz, mert ég és föld szoktuk mondani a különbséget. Ugye láttuk, hogy a föld 4 szele az, amikor pusztító szelét tartják az angyalok, mindig valahol visszajött a gondolatomba, hogy ég 4 szele. Egy darabig gondolkoztam, hogy tényleg van ilyen kifejezés a Bibliában. Aztán rájöttem, hogy tényleg van ez valahol, csak meg kell keresni. És ez az ige szakasz Zakariás könyve 6. fejezetében van. Nem tudom, ti valaha gondolkoztatok-e arról, hogy mi a különbség a föld 4 szele és az ég 4 szele között. A kettő biztos nem ugyanaz, mert ég és föld szoktuk mondani a különbséget. Ugye láttuk, hogy a föld 4 szele az, amikor pusztító veszély támad a föld egyik szélétől a másik.

Proféta könyve 6. fejezetének az első részét, ott azt olvastuk, hogy Zokariás proféta szintén egy jelképes látomást látott. Látott különböző színű lovas fogatokat, és ezek egy mennyei személynek az utasítására indultak, és amikor kérdezte, hogy mik ezek, akkor azt a választ hallotta, hogy ezek az ég négy szele, akik jönnek az egész föld ura mellett való szolgálatukból. Aztán azt a kijelentést is hallotta, hogy ezek kívánják eljárni a földet. Aztán látta látomásában, hogy sorolta, hogy ezek mennek délre, ezek mennek éjszakra. És végül hallott egy kijelentést, hogy az éjszak földjére menők, a mi Bibliánk így mondja, hogy lecsendesítették lelkemet az éjszaknak földjén. Ugye a léleknek fordított ruach héber szó azonban ugyanazt is jelenti, hogy szél. Tehát igazából itt ez az értelme, hogy lecsendesítették a szelet éjszaknak földjén. Mikor ezt a rejtélyesnek tűnő jelképes ábrázolást olvastam, akkor eltöprengtem, hogy majd mit jelenthet ez, olyan ritkán szoktunk vele foglalkozni. És egy darabig nem is értettem, hogy mi lehet ez, hogy az ég négy szele. Aztán rájöttem, hogy a szél három dolgot is jelent a Bibliában, a Biblia jelképrendszerében. Egyrészt a Szentlélek munkáját ábrázolta vele Jézus. Aztán láttuk, hogy jelenthet pusztító, a föld négy szele, pusztító erőket. A hasonlat alapja mindig az, hogy a szélnek óriási ereje van, és sokszor megfoghatatlanul és láthatatlanul keletkezik vagy munkálkodik. És aztán eszembe jutott, hogy a zsidókhoz írt levél első fejezetének a 7. verse mit is mond? Azt mondja Isten angyalairól, aki az ő angyalait szelekké teszi. Tehát Isten angyalait is jelképezik szelek. Miért? Mert ugyancsak számunkra láthatatlanul tevékenykednek a környezetünkben, nagy sebességgel tudnak közlekedni a világ mindenségben, és hatalmas munkát tudnak végezni. Azt mondja a 103. Zsoltár 19. verse, áldjátok az Urat, ő angyalaiti hatalmas erejűek, akik teljesítik az ő rendeletének szavát, hallgatva az ő rendeletének szavára. És milyen érdekes, hogy itt az ég négy szelét, akik tehát Isten mennyei erőkre gondolhatunk, hiszen ezt is mondja róluk, mikor kérdezte Zakariás prófét, hogy kik ezek, mik ezek, akkor azt mondta, hogy ezek jönnek az egész föld ura mellett való szolgálatukból. Tehát ezek Isten hatalmas erejű angyalai. És miért éppen lovas fogatok ábrázolták őket? Ugye a Bibliában a ló az mindig a harcnak, a küzdelemnek a szimbóluma, és egészen ilyen több lovas fogatok voltak, hogy az ember arra gondol, hogy itt ezek angyal csapatokat ábrázolnak, akiknek talán a vezetőjük az ég négy szele, akiknek az a feladatuk, hogy a földi történelmet ellenőrizzék. Szeretnék röviden rámutatni arra is, hogy Zakariás proféta korában, és Zakariás proféta számára személyesen is mi volt ennek a jelentősége. Ugye amikor Zakariás proféta működött, akkor egy ideig leállt a jeruzsálemi templom építése a babiloni fogság után. 520-ban, egész pontosan datálja a könyvét, időszámításunk előtt 520-ban kezdte a profétai üzeneteit közvetíteni Aggeus profétával együtt Zakariás, és arra kellett bátorítani a Jeruzsálem lakosait, hogy építsék tovább a megkezdett templomot, amit egy időre abba hagytak, mert a samaritánusok feljelentették őket a perzsa királynál, és nem merték folytatni az építést. És Aggeus és Zakariás proféták bátorították őket, hogy tegyék, az Isten velük lesz. És közben jött újabb feljelentésnek a híre, de a proféták bátorították őket. És értjük ezen a háttéren, mit jelent ez a látomás? Mert ugye a Perzsia északra volt Júdeától, és amikor hallotta azt, hogy látta, hogy mennek különböző égtáj felé az ég négy szele, és hallotta, amit a jelentést tesznek a mennyei követnek, hogy az észak földjére menők lecsendesítették a szelet, a földi szelet, a pusztító veszélyt északnak földjén, ennek a jelképes látomásnak az volt az értelme, hogy építsetek nyugodtan, júdabeliek, jeruzsálembeliek, mert az Úr lecsendesítette a veszedelmet északnak földjén. A perzsa királyi udvarban az ellenségeskedést az Úr elhárította, ti csak építsétek nyugodtan tovább a templomot. Én nagyon örültem annak is, amikor miután ez így nagyjából kirajzolódott ez a kép, hogy mit is jelent ez a zakariási látomás, elővettem Károly Gáspár Mizsói Bibliáját, ugye ezt kiadták hasonmás kiadásban 1990-ben a megjelenése 400 éves évfordulójára,

nyugodtan érdemes forgatni, mert Károlyigásban nagyon sok széljegyzetet fűzött a lapszélre, magyarázó széljegyzetet. És itt Zakariás könyve 6. fejezeténél annyira megörültem, hogy ő is azt írja, ezek az Isten angyalai. És olyan szép megjegyzést fűz ahhoz a megjegyzéshez, hogy azt írja a Biblia, hogy ezek kívánják eljárni a földet. Azt írja Károly Gáspár, ez azt fejezi ki, hogy Isten angyalai szívvel, lélekkel együtt működnek Istennel, együtt érzéssel vesznek részt ebben a munkában, hogy lecsendesítsék a szeleket Isten utasítása szerint, ahol szükséges. És kedves gyülekezet, én azt a kérdést szeretném feltenni, hogy vajon mi egészen komolyan vesszük-e azt, hogy ez a munka ma jelenleg nagyon intenzíven folyik. Hogy van a föld négy szele, ezek akár háborús veszedelmek, akár természeti katasztrófák, pusztító erők, amelyek a négy égtáj felől fújnának. És hogy létezik az ég négy szele, az Isten angyalai, angyalserejek, akiknek az a feladatuk, hogy ezeket a szeleket ellenőrizzék, és az Isten utasítása szerint lecsendesítsék őket. Egy nagyon érdekes kis részletet szeretnék felolvasni Uriah Smith, Dániel és Jelenések könyve című könyvéből. Ez a múlt század végén jelent meg ez a könyv, és a szelek visszatartásáról egy nagyon érdekes magyarázat olvasható ebben a könyvben. Így olvasom. Az az időszak, amely alatt a szelek visszatartatnak, a dolog természeténől fogva nem lehet a teljes béke időszaka. Ez nem felelne meg a proféciának, mert a szelek visszatartása csak olyan háttéren érvényesülhet, ahol jellemzőek a háborgások, tömegek izgalma és mozgolódása, haragja, a nemzetek közötti féltékenység, és ahol időnként ki is törnek a viszályok, mint ahogyan a készülődő záporeső hirtelen lezúdul a felhőkből, amelyek addig visszatartották, és tomboló vihart okoz. Ezeket a kitöréseket azonban váratlanul leállítja valami. Aki a proféciák fényében szemléli az eseményeket, annak nyilvánvalóvá válik ilyenkor, hogy a mindenható rátette az ő féken tartó kezét a viszály és a háború elemeire vagy indulataira, amelyek a felszínre törtek. Hirtelen új és előre nem látott bonyodalmak támadnak, amelyek látszólag megoldhatatlan zűrzavarba döntik a világot, azonnali és végzetes háború kitörésének veszélye fenyeget, és ekkor hirtelen, megmagyarázhatatlanul minden elül, és ismét csend lesz. Ugye olyan nagyon szemléletesen írja itt le, hogy hogy is működik ez a szeleknek a visszatartása. Nekem nagyon emlékezetes, hogy amikor én fiatal koromban először hallgattam Jelenések könyve magyarázatát, akkor erről a szakaszról, ugyanakkor még ugye friss volt a II. Világháború élvénye, a hiroshimai atombomba, akkor ugye azt hangzott el az előadáson, hogy ugye itt azt mondja, hogy olyan szelet tartsanak vissza, hogy az ne fújjon se a földre, se a tengerre, se semmi élőfára, és akkor mindenkit az atomháború rémisztgetett, és hogy ez valószínűleg az atomháború veszedelmének a visszatartására vonatkozik. Ma már tudjuk azt, hogy még atomháború se kell, hiszen rengeteget hallunk az ökológiai szisztéma összeomlásáról. A globális felmelegedés és annak következménye is olyan szelet jelentenek, olyan veszedelmet, amely a tengert, az élőfát, minden életet veszélyeztet a Földön. De az atomháború fenyegetése sem tűnt el éppenséggel, hiszen napjainkban elég riasztó dolgokat olvasunk erről, és megint csak terjed a félelem ezzel kapcsolatban is a világon. És én szeretnék feltenni 3 kérdést ma ezzel az ige szakasszal kapcsolatban, amivel eddig foglalkoztunk. Azt a 3 kérdést szeretném feltenni, hogy észrevesszük-e, érzékeljük-e egész konkrétan az ég négy szelének a munkáját, ahogyan ezek visszatartják a szeleket. Egészen addig, amíg Isten elpecsételi az ő szolgáit, amíg védelem alá helyezi az övéit, a szelek rövid elengedése a végső történelmi válság idejére, amit aztán majd az Isten szabadító közbelépése fog megszüntetni és megszabadítani tőle. A 2. kérdésem az, hogy becsüljük-e, hálásak vagyunk-e azért, hogy Isten ezt a munkát végzi. Az imádságainkban szerepete kap-e, hogy ezt megköszönjük, és hogy kérjük, hogy Isten angyalai végezzék ezt a munkát. És a 3., a legnagyobb súlyú kérdés az, hogy azt a kegyelem időt, amit ez biztosít számunkra, azt mi igazán felhasználjuk-e.
azt mi igazán arra használjuk-e, amire kell. És hihetetlen értékesnek tartjuk ennek az időnek minden percét. Akkor szeretném most egy kicsit konkrétizálni. Hol érzékelhetjük mi azt, hogy az ég négy szele tartja vissza a föld négy szelét, és ezeket a pusztító veszélyeket? Bizonyára mindannyian emlékszünk rá, hiszen a közelmúltban többször is szó esett erről, hogy mikor Jézus szólt arról, hogy az ő eljövetelét milyen szülési fájdalmak előzik meg, milyen mindinkább sűrűsödő, súlyosbodó válság jelenségek lesznek, akkor említette ezek között a járványokat. Ugye mi csak már olyan rutinosan hallgatjuk a híreket, először van egy pánik, hogy lesz madárinfluenza járvány, aztán örülünk neki, hogy talán mégse lesz, és szóval hát csak úgy megy el a hírek között. De nem tudom, testvéreim, úgy belegondolunk-e, hogy hát itt is érvényesülhet, és bizonyára érvényesül is az ég négy szelének a munkája. Mindig eszembe jut egy kis interjú, amit olvastam valamelyik újságban, a legjobb orosz virológus szakértővel folytatta valaki ezt az interjút. Nem tudom, hogy egyszer itt említettem, elnézést, esetleg ismétlés, de talán nem mindenki hallotta. Megkérdezték ettől a virológustól, hogy mennyi az esélye annak, hogy átterjed emberekre, és komoly járvány lesz belőle. Azt mondta 90%. Aztán megkérdezték tőle, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Erre széttárta a kezét, és azt mondta, lehet, hogy holnap, lehet, hogy holnap után, lehet, hogy tegnap megtörtént. És ezt nem fogjuk észrevenni. És utána megkérdezték, hogy mekkora kár tehet. Azt mondta, akár az emberiség egy harmadát elviheti, ha valóban beindul. Ugye most hallunk ugye különböző híreket. Feloldották az intézkedéseket, mondjuk Egyiptomban. A következő nap hozza az újság, hogy megint megbetegedett, kórházba vittek valakit ezzel. És úgy gondolkozzunk el azon, hogy hát mi működik itt? Ugye látjuk, hogy a sátánnak a munkája nagyon sok minden, ugye gondoljunk Jób könyvére, és hogy ő sok mindent el tud végezni a természet világában is. Neki is megvannak a céljai, hogy sokkolja az embereket, és sürgesse a maga céljai elérésére. De az Isten angyalai vissza akarják tartani. Az Istennek az a szándék, hogy még visszatartsa ezeket a szeleket, míg elvégzi az életfontosságú embermentő munkát az evangélium hirdetése által. Tehát ne vegyük mi ezt olyan természetesnek, hiszen láthatjuk a nyilatkozatokból, hogy tulajdonképpen nincs emberi ellenőrzés és érdemi emberi hatalom ezekkel szemben. Ugye a múlt század elején spanyol náthában 8 millió ember halt meg Európában, őrületes szám. És ugye itt sokan értetlenkednek, hogy mekkora pánik, de a szakemberek azok tudják, ha ilyesmi beindul, akkor az nem olyan egyszerű, hogy azt lehet ellenőrizni vagy kordába tartani. Aztán szeretnék mást is említeni. Ugye most mindnyájan hallgatjuk a híreket az Irán és Amerika konfliktusáról. És ugye milyen helyzet ez, hogy az az Irán, ahol hát a legfinomabban szólva igen szélsőséges nézetek és radikális célok vannak, ott nem áll le, ugye határozottan megy tovább a maga útján, és azt mondja, hogy ha hozzányúlnak akár Izrael, akár Amerika, akkor neki 40 ezer öngyilkos merénylője is van, aki kell, aki készenlétben vannak, hogy bevessék őket nyugati célpontok ellen. Testvérem, megint megkérdezem, ezt mi egészen természetesnek veszük, hogy ezek a veszedelmek csillapodnak, leállnak, késlekednek? Vagy pedig megértjük, amiről az Isten igéje beszél, hogy itt a föld négy szele fújni akar, és csak az ég négy szelének az állandó munkája, akik Isten parancsai szerint szabályozzák, késleltetik, lassítják, visszafogják. Csak ezek azok, amelyek segíthetnek. És aztán a társadalmi élet. A társadalmi élet területén, ugye az emberek annyira naívak, még mindig azt hiszik, hogy csak egyes országokban van ilyen, hogy ilyen vallási fundamentalizmus akarja átvenni a hatalmat. De ma éppen a holnapi napon, aki internetet figyel, meg majd nem tudom, mennyi fut le a magyar hírekben, nézzen utána, főleg idegen nyelven is tudnak tájékozódni. Amerikában holnap lesz a 10 parancsolat napja. Egy monumentális demonstráció, amit azért lesz, mert az amerikai legfelsőbb bíróság határozatot hozott azokkal a törekvésekkel szemben, hogy egyesek ilyen vallásos jobboldali bírák a 10 parancsolatot tették ki bírósági épületeken, és ezt radikális erőszakkal is ott tartották, tüntetések oda és vissza, mellette és ellene,
És a legfelsőbb bíróság a közelmúltban határozatot hozott, hogy el kell távolítani a középületekből a tíz parancsolatot és egyéb vallásos szimbólumokat, mert az Amerika nemzeti hagyománya az állam és az egyház szétválasztása, ez a lelkiismereti szabadság biztosítéka. Most ez a nagy erődemonstráció, ez a tíz parancsolat napja, amin külön jelvényeket fognak viselni a demonstrálók, tíz parancsolati jelvényeket, ahol összefogtak radikális, protestáns, katolikus, ortodox, sőt még zsidó vallási képviselők is, hogy minden gyújtó hangú prédikációk legyenek, és nagy ünnepségek, és a jelmondat, és most a jelmondatot mondom, a tíz parancsolatot vissza kell helyezni a társadalom szívébe. Egyidejűleg törvényjavaslatot is nyújtottak be a kongresszusnak, hogy az amerikaiaknak joguk legyen megvallani a hitbeli meggyőződésüket minden nyilvános helyen, és ezeket a jelvényeket kitenni. Akkor első hallásra halljuk ezt. Lehet, hogy már én egy kicsit úgy mondtam el, hogy kicsit érzékelhető, hogy ez nem olyan problémátlan dolog, de ha csak úgy magába valaki olvassa ezt a híreket, azt mondja, milyen szép dolog, milyen jó dolog, az emberek kezdik komolyan venni a tíz parancsolatot, és milyen jó, hogy Amerikában ilyen megmozdulás lesz most a holnapi napon, hiszen úgyis olyan erkölcsi nihilizmus van a társadalomban, legalább egy kicsit följavítják az erkölcsök. Csak én valamit szeretnék tőletek, testvéreim, kérdezni. Azt szeretném kérdezni, hogy a tíz parancsolat kifejezetten vallásos törvény? Az, hiszen gondoljatok az első négy parancsolatára, ami a fundamentuma, amire azt mondta Jézus, hogy ez az első és a nagy parancsolat, a többi pedig hasonlatos ehhez, ebből következik. Ugye, hát itt ilyenek vannak, ugye, hogy akik engem szeretnek is, az én parancsolataimat megtartják. Vagy gondoljatok a negyedik parancsolat, hogy az Úrnak, a te Istenednek szombatját tartsd meg, és hogy én vagyok az Úr, a te Istened, eleve így kezdődik, meg aki az Úr nevét hiába felveszi. Tehát ez egy vallásos törvény, félreérthetetlenül. És megkérdezem, hogy ma az emberek mind vallásosak? Az egész emberi társadalom vallásos? Hát dehogy. Egy nagy része abszolút nem vallásos, egy nagy része felszínesen, névlegesen vallásos, személyes Isten ide egyáltalán nincs, tíz parancsolat egyáltalán nem tekinti egy számára személyes meggyőződésre elfogadható vallásos törvénynek, akkor megkérdezem, hogy lehet ezt most bírósági törvénykezés alapjává tenni, és a társadalom szívébe helyezni, ahogy ez a program mondja, hát csak lelkiismereti erőszakkal. Úgyhogy egyszerűen ez a kötelező, ez a mérce. Mindenkinek ehhez kell igazodni, ha hisz, ha nem hisz, ha tetszik, ha nem hisz. És megfeltennék még egy kérdést. Jézusnak az volt a szándéka, hogy a társadalom szívébe helyezze az ő törvényét? Valaki találkozik azzal, hogy a 3,5 év alatt, míg Jézus nyilvánosan tevékenykedett, keresett kapcsolatot a római helytartóval, vagy a Sanhedrinnel, és azért fáradozott volna, hogy a társadalom erejével, a törvényhozás erejével és szankciókkal az emberek ezt mindenestől elismerjék. Ő egy olyan társadalomban élt, ahol elvben a társadalom szívében volt a tíz parancsolat, de Jézus egyáltalán nem ezen a vonalon próbálta erősíteni az isteni törvényt, hanem ahogyan később aztán meg is fogalmazza az új szövetség lényegét összegező ige, Isten ezt mondja, adom az én törvényemet az ő szívükbe, és az ő elméjükbe írom be azokat. És Jézus egész földi életében csak ezen fáradozott, hogy egyes embereknek az elméjébe és a szívébe íródjék ez a törvény. Az egész hegyi beszéde erről szólt, hogy meg is értsék az emberek ezt a törvényt, hogy magukévá is tegyék személyes meggyőződés alapján, és önként és szabadon tartsák meg. Aztán megkérdezem, hogy Jakab apostol hogy nevezi a tíz parancsolatot? Azt mondja, ez a szabadság törvénye. Megkérdezem, ha társadalom szívébe helyezik ezt a parancsolatot, lesz ez még a szabadság törvénye? Ha kötelezővé válik az egész társadalom számára, lehet ez még a szabadság törvénye? Nem. Abban a pillanatban megszűnik a szabadság törvénye lenni. Tehát nézzük meg, hogy a társadalomban is olyan erjedés megvégy be, olyan mozgalmak haladnak előre, amelyek gyorsan sietnek a bibliai proféciák beteljesedése felé, hiszen mit mond az ige, hogy az utolsó szó a történelemben az lesz, hogy tömegek felveszik magukra a kegyesség látszatát, de megtagadják annak erejét. És errefelé siet minden.
És a lelkismereti szabadság átvétele, elvétele iszonyatos lelki teher, borzasztó állapotokat hoz. Nem is tudjuk még eléggé megbecsülni azt a szabadságot, amit most élvezünk. De ha a lelkismereti szabadságnak vége állami törvény és szankció, és egy bizonyos értelmezésben kötelező így és így, hiszen tudjuk, hogy nincs egységes értelmezése a 10 parancsolatnak, és egyáltalán semmilyen isteni kívánalomnak. Ilyenkor ez mindig úgy történik, hogy egy domináns vallásos csoportnak az értelmezése szerint azt teszik a társadalom szívébe, és azt szerint kell elfogadni. Tehát megszűnik Isten törvénye a szabadság törvénye lenni. Ez egy nagyon-nagyon szomorú állapot, és ezt a szelet is csak az Isten angyalai tudják visszatartani. Ugye valahol úgy vagyunk, hogy a korunknak a keresztény egyházai valahogy még mindig nem tudtak kiábrándulni a konstantinuszi fordulatból, és mindig óriási csábítás számukra ez, hogy a világi hatalom erős karjának a támogatásával kell a kereszténységet győzelemre juttatni a világban. Holott ez az, amit Jézus a legtökéletesebben elutasított, mikor azt mondta, az én országom nem a világról való. És amikor őtőle távol állt minden ilyesmi. De ugye ez mindig egy óriási csábítás. És tegyük még hozzá azt, hogy a korunk embere már, és a korunk kereszténységében szinte semmit nem tudnak, teljesen elhalványult ilyesmi az ember bűnös természete, az ember bűnre hajló természete, hogy azt az újjászületés, a Szentlélek ereje tudja csak legyőzni, megváltoztatni. Ezek az örökkévaló evangéliumnak az alapfogalmai, ezek ma még a keresztény köztudatból is hiányzanak, nemhogy a tágabb közvéleményből. Az emberek így gondolkoznak, és a keresztények is. Meg kell mondani, hogy ez az erkölcs, meg kell mondani, hogy ez a rend, és az embereknek ehhez kell igazodni. De ezek az érzékeny dolgok, amiről a bibliai evangélium beszél, hogy az emberi természet az mennyire megromlott, és hogy az csak egy türelmes, az Isten is csak egy türelmes, hosszadalmas, meggyőző munkával változtatja meg, és az újjászületés titokzatos csodájára van szükség, és akkor kerül az ember elméjébe és szívébe a törvény, és csak akkor hatékony. Ezekről még a keresztény tömegek se hallanak ma, alig hallanak. Nem világosak ezek a fogalmak. És így nem tudnak ellenállni annak a csábításnak. Ha most az emberek érzik, hogy omladozik a társadalmi rendszer, érzik azt, hogy az erkölcsi nihilizmus elviselhetetlen, érzik azt, hogy tenni kell valamit, akkor itt az aranyalkalom, vonuljanak vissza a hatalomba a keresztény egyházak, akkor újra legyen a társadalom szívébe helyezve a keresztény vallás és a keresztény vallás erkölcs, és ez meg fogja javítani és meg fogja változtatni a világot. És az emberek ezt rendületlenül hiszik. De a bibliai profécia kimondja, hogy ebből csak annyi lesz, hogy a kegyesség látszata lelkismereti kényszerrel, és az annak ereje pedig nem érvényesül. És ezek után szeretném azt a kérdést feltenni, hogy mi megbecsüljük-e azt, hogy a szeleket visszatartó angyalok dolgoznak, és hálát adunk-e ezért imádságainkban. Én azt hiszem, hogy az imádságaink még mindig olyan sémára működnek, ahogy talán megszoktuk a nyugalmasabb békeidőkben. Imádkozunk a családunkért, imádkozunk köznapunkért, aznapunkért. De vajon megtesszük azt, hogy könyörögjünk azért rendszeresen, hogy az ég négy szele végezze a munkáját? És hálát adunk azért, mikor látjuk, hogy az Úr valamit lecsillapít és valamit visszafog? Szeretnék néhány sort olvasni Ellen White-tól, hogy mit ír arról, hogy igazából mi a mi kötelességünk e tekintetben. Ezt írja, akikhez eljutott az előttünk álló eseményekre figyelmeztető üzenet, azok ne üljenek nyugodtan várva a közelgő viharra. Kötelességünk megtenni minden tőlünk telhetőt, hogy elhárítsuk a fenyegető veszélyt. Tárjuk fel, hogy valójában mi a kérdés lényege, és így válthatjuk ki a leghatározottabb tiltakozást a lelkismeret szabadságának korlátozása ellen. Tehát itt felvilágosítja a munka is azoknak a kötelessége, akik értik, hogy az Isten törvénye a szabadság törvénye, és milyen veszélyt jelentenek az ilyen irányzatok. De tovább mondja, a legfőbb feladat az imádság emellett. A hívők imája megmozdítja a mindenható karját. Aki a csillagok rendjét megszabja, aki parancsol a tenger hullámainak, ugyanaz a hatalmas teremtő lép fel népe érdekében, most figyeljünk, ha hittünk,
hittel kérik érte, kérik erre. Tehát nem magától, nem automatikusan, hanem ha hittel kérik erre. Megzabolázza a sötétség erőit, míg a figyelmeztetés eljut a világhoz, és míg azok, akik hallgatnak a figyelmeztetésre, felkészülnek a küzdelemre. Szeretném idézni Lukács evangéliuma 21. fejezetéből a 36. verset. A közelmúltban is felhívtam erre a figyelmet, de szeretném újra kérni, hogy vegyük fontolóra, hogy Jézus itt arról beszél, hogy az imádságainknak új tartalommal is kell telítődni ebben az időben, és egész világosan utat mutat, hogy mit foglaljunk bele az imádságunkba, amikor intenzíven látjuk ezt a föld négy szele és az ég négy szele közötti küzdelmet. Így olvasom Lukács evangélium a 21. fejezetéből a 36. verset. Ezt mondta Jézus. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Tehát mit mond? Kérvén, kérjétek, imádságotokba foglaljátok bele, kérjétek, hogy méltókká tétessetek. Vagyis, hogy az életünk úgy összhangba kerüljön az Isten szent törvényével, az Isten erkölcsi törvényével, az Isten minden kívánalmával, hogy méltóknak találjon az Isten az elpecsételésre, az oltalom alá helyezésre, és hogy elkerüljétek mindezeket, amelyek bekövetkeznek. Tehát, hogy az Isten oltalmazzon az elszabadulni akaró szelektől. Testvéreim, határozzuk el, hogy belefoglaljuk ezeket a kéréseinket az imádságunkba minden nap, és vegyük ezt komolyan. Ugyan sokszor úgy van, hogy úgy elfásulunk, aztán amikor újabb jön valami megrázó esemény, akkor megint egy kicsit fölriadunk, megint elalszunk. Ezt már nem engedhetjük meg magunknak. Ugye most éppen megint hallottuk, hogy cunami riadó volt Ausztrália partjainál. Olyan örülünk neki, ha nem lesz, mert megremegünk, ha arra gondolunk, hogy milyen volt az előző. De ezt mind csak természetesnek vesszük, vagy mindezekben látjuk azt, amiről a Biblia beszél, hogy az ég négy szele dolgozik, és csillapítják le a szeleket itt és amott. És végül egy utolsó kérdés, az utolsó kérdés az, hogy felhasználjuk-e azt a kegyelemidőt, amit Isten így biztosít számunkra. Mire kell felhasználni ezt a kegyelemidőt? Miért kell megbecsülni ennek minden egyes percét? Hát az egyik dolog az, hogy mi magunk méltókká tétessünk, hogy a mi életünk, ahogy az előbb említettem, mindenben összhangba kerüljön Isten kívánalmaival. Engem mindig megráz egy ilyen képies kifejezés, Sofóniás könyvében, ez is egy ilyen végidőre mutató pillanatkép profécia, és azt mondja az Úr, hogy akkor majd megfenyítetnek azok, akik a saját seprejükön hevernek. Nem seprűről van szó, seprűről. Ugye az a szőlőlének az acca. És nézzük csak meg ezt a képies kifejezést. Azt mondja, hogy keresztények, hívő emberek jellemezhetőek ezzel a hasonlattal, hogy a saját seprejükön hevernek. Ez azt jelenti, hogy kényelmesen, nyugodtan él egy csomó leüllepedett, beidegződött életszokáson, jellemhibán, bűnökön, ami tudja, hogy Isten akaratával ellentétes, tudja, hogy föl kéne ébredni az álomból, tudja, hogy ezeket föl kéne számolni, de mégis mindig ott marad az a seprő mozdulatlanul. Testvérem, megengedhetjük ebben az időben, hogy gondtalanul heverünk a saját seprőnkön. Ha egy pillanatra megállnánk csöndben, mindenki meg tudná mondani, hogy mi az ő seprője. Remélem, hogy annyira gondtalanok nem vagyunk, hogy legalább azt tudjuk, hogy mi van az én életemben, amiről régen tudom, amiről tudom, hogy nem az Isten akarata szerint van, amit tudom, hogy ezen változtatni kellene, és radikálisan is, és tudom, hogy ezektől meg kéne szabadulni, és itt az ilyen könnyelműségeket, gyengeségeket, megalkuvásokat ki kéne vetni az életemből. Lehet, hogyha most két perc csöndene, mindegyik egy, kettő, három számolni tudná, hogy mik ezek, amiket tudunk, mert régtől fogva tudjuk. Testvérem, még egyszer mondom, megbecsüljük ezt a kegyelemidőt, vagy heverünk a saját seprőnkön, ahelyett, hogy az Urat minden nap kérnénk. Ezeket a gyengeségeket egyszerűen tartsuk a szem előtt is, és azt jelenti komolyan készülni, azt jelenti megbecsülni a szelek lecsendesítését, és tényleg kegyelemidőnek venni ezt az időt, hogy minden reggelt azzal kezdünk, Uram, segíts ma ezen és ezen a gyengeségemen győzni. Én ezerszer megpróbáltam, magamtól nem megy. De én nem csak azt kérem, hogy te segíts, én is vigyázni akarok, én is akarom
odaadom most neked az akaratomat, és kérem, hogy erősítsd meg, és szem előtt tartom, és vigyázni akarok ebben a dologban, és komolyan akarom venni. Te pedig jöjj a te szent lelked által, és támogass, és segíts. Ez az egyik. A másik dolog pedig, hogy elvégezzük a személyes bizonyságtevő szolgálatunkat elsősorban a közvetlen természetes környezetünkben. Mert mindig olyan szívbe markoló nekem, amit Ezékiel könyve 33. fejezete mond, ugyancsak hasonlattal. Ugye az ókori városok fallal körülvett városok voltak, ott volt az ő szem. Annak tudatni kellett, ha látja a fegyvert közeledni a városhoz. Az ő felelőssége, ha ezt elmulasztja. És azt mondja az ige, hogy így kötelességünk nekünk figyelmeztetni, mert látjuk közeledni a szelek elengedését. Látjuk, hogy ez még kegyelem, hogy ezek egyáltalán visszatartatnak. És itt vannak körülöttünk emberek, akik erről semmit sem tudnak, akik nem tudják, hogy milyen időszerűvé vált, hogy béküljünk meg az Istennel, és nyerjük el az Isten oltalmazó pecsétjét. És mi hihetetlenül langyosak vagyunk, és engedjük, hogy elsodorjon az élet bennünket. De egy egyszerű kérdést teszek föl, mindegyikőtöknek van rokonsága. Ugye a legtermészetesebb környezet, tehát eleve van már egy bizalomkapcsolat. Mindenki gondolja végig, az ő rokonságában mindenkiért mindent megtette. Tényleg imádkozik-e alkalmakért? Nem úgy veszi-e? Hát ebben a mai világban, ha egy évben egyszer találkozunk, ha 5 évben egyszer találkozunk, hát ki képes többre is megnyugtatja magát? Vagy pedig úgy vagyunk vele, hogy nagyon komolyan ápoljuk ezeket a kapcsolatokat, és imádkozunk az alkalmakért. Mert hát ismerem őket, szeretem őket. Belegondolunk abba, hogy jön ez az idő, és ők készületlenek, és semmiről semmit nem tudnak, és mi elmulasztottuk a kötelességünket. Szóval valahogy egészen másképp kell gondolkoznunk, és tudom, hogy erre az merülhet föl a gondolatainkban, de hát olyan fal van. Vagy ha a rokonainkon túl eszünkbe jutnak a munkatársaink, a baráti körünk, hát azt mondjuk, hogy hát olyan távol vannak ezektől a dolgok, hogy azt se tudom, hogy szólítanám meg őket, meg közös fogalmaink sincsenek. Testvérem, ez igaz, ezt el kell ismernünk, hogy hihetetlenül nehéz. És nagyon, nagyon nagy a távolság az emberekben ezektől a gondolatoktól, vagy ezektől az ismeretektől. De egy biztos, ha mi telítve vagyunk az Isten szent lelkével, ha mi nekünk eleven a személyes hitéletünk, és mi bennünk elevenen élnek az Isten ígéi, és mi buzgón imádkozunk ezért, akkor a falakon meg fogjuk találni a rést, akkor a falak le fognak omlani, akkor tudunk személyes kapcsolatba kerülni emberekkel, és tudunk ezekről a dolgokról beszélgetni velük. És ezt mi nem halogathatjuk tovább. És azért is kérem, hogy néhány percre majd a gyülekezet tagjai maradjanak vissza az Isten tisztelet végén, mert egész konkrétan szeretném két dologra majd kérni a gyülekezetet. Tényleg úgy érezzük, hogy egymásért is felelősek vagyunk, hogy ne legyünk langyosak, kényelmesek. Szerintem ma mindenkinek azon kell gondolkozni, hogy tudnék könnyíteni az időbeli leterheltségem, mert mi az, ami elhagyható. Elismerem, hogy ez is hihetetlenül nehéz. Elismerem, talán elnézést is kérnem ezért a langyos és kényelmesért, mert talán nem is elsősorban ez az indítékunk, hanem egyszerűen úgy érezzük, hogy meg vagyunk kötözve, fizikailag halálosan kimerültek vagyunk, szabad időnk egy perc sem. De mégis azt mondom, testvéreim, hogy ha mi komolyan elkezdünk gondolkozni, és az Istent kérjük, hogy segítsen, hogy rostáljuk az élet feladatainkat, hogyan szervezzük okosabban, és kérjük az Istent, hogy teremtsen nekünk időt, nehogy a leglényegesebb dolgok maradjanak ki az életünkből, és minden betöltve az utolsó milliméterig, minden idő és minden energia felhasználva, és erre nem marad. Biztos, hogy ha mi ezt komolyan kérjük, és ezen gondolkodni kezdünk, akkor a Szentlélek segítségünkre fog sietni. És meglátjuk azt, hogy tudnánk valamit másképp szervezni, másképp rendezni az életünkben, hogy tudnánk a saját személyes felkészülésünkre és a másokért való szolgálatra időt találni. Én szívemből kívánom, hogy legyen állandóan a szemünk előtt a föld elszabadulni akaró 4 szele és az ég 4 szelének a munkája, a hálaadás ezért és a kegyelem időnek a valódi megbecsülése. Mert mindig ott motoszkál az is a gondolataimban, hogy vajon nem úgy van ez, hogy az Isten akkor végzi igazán ezt a munkát, ha látja, hogy van miért. Mert hogy azért fogja vissza a szeleket, hogy csak telik az idő, de nem történik semmi, akkor talán jobb, ha elengedi, és ha utolsó percben is, de valamennyire fölébredünk,
Tehát értitek, azon gondolkozom, hogy nincs-e összefüggés a között, hogy mi mennyire imádkozunk, és mennyire dolgozunk, és mennyire végezzük a szolgálatunkat, hogy az Isten meddig tartja vissza, és milyen intenzíven tartja vissza ezeket a szeleket. Kívánom, hogy a Jóisten őrizze meg az ő igéjét emlékezetünkben is. Ne felejtsük el, hogy valamit minden nap be kell ma már kapcsolni az imádságunkban, és helye kell, hogy legyen. És amiért imádkozunk, azt érvényesítsük is a gyakorlati életünkben. Amen. Amen. Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és megköszönjük, hogy te olyan tökéletesen vázoltad a mi korunknak a helyzetét a jelképes prófétai beszéd által. Segíts, hogy ez úgy az emlékezetünkbe vésődjék, hogy szinte a zsigereinkben érezzük állandóan, és folyton a lelki szemeink előtt legyen, hogy milyen drámai küzdelem, amely ma már zajlik a történelemben. És könyörgünk, Urunk, te hozzád, hogy munkálkodj érettünk. Az emberi szavak olyan erőtlenek önmagunkban, és sokszor, ha értelmünkkel be is látjuk ezeknek az igazságát, olyan nagyon fáradtaknak és erőtleneknek érezzük magunkat, hogy kimozduljunk valamiben is a szokott kerékvágásból, akár abban a tekintetben, hogy valóban imádkozzunk azért, amiért ma időszerű, és változtassunk, és ne csak a megszokott dolgokat kérjük imádságainkban. Még ez is nehéz sokszor nekünk. Az is, hogy a saját életünkben igazán felvegyük a nemes harcnak a fonalát, és tényleg igazán kezdjünk naponta szembesülni azzal, hogy mi mindenben kell változásnak lenni az életünknek, és ezt buzgó hittel kérjük téled, és magunk is odaadással törekedjünk erre. És olyan nehezen indulunk el abban is, hogy úgy érezzük, hogy minden ember, aki a környezetünkben van, akiben van egy szíves bizalomkapcsolatunk, az a mi felelősségünk, hogy a te igéd üzenetét átadjuk számukra. Könyörgünk, Urunk, te hozzád, hogy te találd meg hozzánk az utakat, és ébrezgest és emlékeztess a te ígédre mindannyiunkat. És szeretnénk hálásan megköszönni, hogy ma békében és nyugalomban lehetünk, és szabadságban. Köszönjük, hogy annyi mindenben tapasztaltuk imádságaink meghallgatását a közelmúltban is, hogy te tényleg rátetted a féken tartó kezedet viszályok elemeire és veszélyes folyamatokra, és arra kérünk, Urunkat, hogy lélekben együtt legyünk veled, és együtt munkálkodjunk a szent angyalokkal, könyörgéseinkben és igyekezetünkben. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket, és mindenkit a te szereteteddel és kegyelmeddel bocsáss el. Amen.

0: Köszöntök mindenkit a eladás sorozatunk második részén. A mai eladásunknak a címe testépítés vagy léleképítése, és az alcím pedig a fenntartható fejlődés csak a lelki építésben van. Egy kicsit találányos a cím, nem? Nyilván a testépítés az nem azt jelenti, most nem arra gondoltunk pusztán, akik ugye ilyen izmokat akarnak növelni és a testet építik. Mi a testépítés szó alatt azt értjük, az eladás témája is arról fog szólni nagy részt, és egy kis részt, hogy az emberek többet foglalkoznak a testükkel, akár a külsejükkel, akár a étkezéssel, akár a ruházattal, bármi, ami a testtel kapcsolatos. Persze ez nem azt jelenti, hogy ez csak negatív dolog természetesen, de ahogy én megfigyeltem a világban, az emberek nagy részt a testtel foglalkoznak, amit meg tudunk enni, meg tudunk inni, magunkra tudunk venni. Ugye minden, ami van, a külső, meg ami megfogható, azzal foglalkozunk. A léleknek az építésével azt hiszem, hogy kevesebbet foglalkoznak az emberek. Azt hiszem, egyszer már itt kérdeztem itt a kedves vendégeket az aladáson, hogy mire költünk többet? A testre vagy a lélekre?
1: Testre.
0: Ugye? Érdekes, hogy az ember a munkájának, amit megkeres a anyagjának a nagy részét, tulajdonképpen a testére költi. Ételre, ruhára, hát ugye hozzátartozik a lakásfenntartás, minden a kényelem szeretet, minden, ami tetszik nekünk, megvesszük, az lehet bármilyen eszköz, nagyon sok mindent sorolhatnék ide, úgyhogy ne csak arra gondoljunk, hogy kifejezetten a testépítés az, hogy most én megyek és gyúrok és növelem az izmomat. A minden, ami a testnek a kényelmét, a luxust szolgálja, az mind valahol a testünknek a ápogatása és a testünknek a kényeztetését jelenti. Írtam itt ilyeneket le, amit így gondolkoztam rajta, hogy az emberek mivel foglalkoznak, ami nagyon most a mai világban előtérbe került, ugye milyen sokan foglalkoznak plasztikai műtétől, tetoválás, ugye, mert most az a nagy divat, hajfestés, szoktam mondani, a szőkék, azok barnák akarnak, mert barnák meg szőkék, aki egyenes, az göndör, aki göndör, az egyenes, mert ilyen furcsa világot élünk. Ugye a divat ruháról nem kell szólnom, akkor nagy divat, ugye most, ha táplálkozásról szóljuk, hogy egyrészt az egészséges táplálkozás, mindig divat ez is, a rengeteg gyógyhatású készítmény, az is tele van a piac, mindenféle lehet venni. Mondom, minden, ami a testtel kapcsolatos, ami úgy gondoljuk, hogy a testünknek a javát, esetleg az egészségét is szolgálja, az mind a testnek szól. Üdvözöljük, Krista bácsi! Csak úgy tessék nyugodtan helyet foglalni. Bárhol. Üdvözlöm, Miklós bácsi! Van hely, úgyhogy nyugodtan lehet keresni. Szóval a vendégkedvére csak megismételni, ami a testépítés alatt azt értjük, hogy az ember minden, ami a kényelmünket, a kívánságainkat, a külsőnket szolgálja, az valahol a testtel való foglalkozás jelentés, a léleképítés az háttérbe szorul. Mégis milyen különös, ugye olyan nagy most az egészség hullám, hogy az emberek ugye sportolnak, meg egészséges élelmiszert akarnak venni, meg szóval úgymond figyelnek az egészségükre, meg annyit foglalkozunk a testtel, mégis mennyi sok a beteg ember. Sőt, ugye egyre több. Meg mennyi sok az elhízott ember. Az is egyre több. Szóval ahhoz képest, hogy az ember ugye egy ellenmondás, hogy foglalkozik úgymond a testével, mert az fontos, hogy hogy nézek ki, meg mit teszek, meg mi van rajtam, meg mit csinálok, ahhoz képest mégis olyan, mintha az ellenmondásról mégis tönkre tesszük magunkat testileg. Most, hogy csak a testről beszélek, ugye nem a lélekről. Ugye mégis, ha megkérdezzük az embereket, akkor sokszor megkérdezzük az embereket, ugye, hogy mit tartanak fontosnak például egy párkapcsolatban, vagy mit tartanak fontosnak az emberek, amikor meg egy udvarlásnál, mindig a belsőt említik, nem? Hát, hogy belsőleg szép legyen, meg kedves legyen, meg türelmes legyen, meg nem tudom milyen legyen. A külső az olyankor másodlagos. De mégis érdekes, az emberek mégis a külsőt figyelik. Szóval ez is egy ellentmondás, nem? Mégis a külsőre többet adunk, mint a belsőre. Mind anyagiakban, mind a gyakorlatban. Ugye ez a testkultus, amit a történelem végén megjelent, ez valami hihetetlen mértékben az embereket elviszi, és de azért én azt is mondom, hogy van ennek jó oldala is. Szóval én most nem húzom le az egészet, hogy most ne foglalkozunk a testünkkel, mert épp testben épp lélek. Ugye van jó oldala is annak, hogy az ember foglalkozik a testével. Azért régen tudjuk, az emberek dolgoztak, aztán nem törődtek mondjuk az egészségükkel, vagy nem ismertek például egészségügyi alapelveket sem. Hát emlékszem, is gyerekek voltunk, kifoglalkozott a zsíros kenyér, az most milyen? Örültünk, hogy volt. Most már az ember meggondolják, hogy zsíros kenyér legyen, magnes kenyér, vagy olajos kenyér. Vagy mennyi a kalória, azt tudjuk, hogy mi az, hogy kalória. Szóval van jó oldala is ennek, hogy az emberek foglalkoznak ezzel. Én például ilyeneket írtam össze, hogy mi a jó oldal ennek, hogyha az emberek foglalkoznak, hogy miért foglalkozunk mondjuk a külsővel annyit. Most mondjuk a pozitív oldalát szeretném említeni. Talán azért, mert az emberekben benne az, hogy egyedinek szeretne látszani. Amilyen ő. Most azt nem mondom végül, hogy sikerül neki, vagy nem, de hogy az emberek úgy gondolkoznak, hogy egyedi akar lenni, mert végülis minden ember egyedi. És ő valahogy úgy szeretne kitűnni azzal, amilyen. Vagy a másik dolog, hogy ugye szeretne az ember, azért hiába egyedinek szeretne, akar látszani, de ez mégis valahol szeretné megfelelni az adott társadalomnak, amiben élünk. Ugye itt a Magyarországon nem járunk úgy, mint az indiaiak. Mert nem az a divat. Nyilván eszünkbe sem jutna. Egy társadalomban élünk, azért próbálunk valahol be is tagozódni, és nem akar az ember nagyon extrém dolgokat csinálni, és nyilván azért hordja azokat a ruhákat, vagy azért él úgy, vagy azért festi úgy a haját, vagy nem tudom, vagy hordja olyan ékszereket, mert ebben a kultúrában ezt szokta meg. Vagy például megfigyeltem, hogy embereknek azért is fontos a külső, mert ahol ez önbizalom növelő is. Ugye tudjuk azt, már nem akarom a hölgyeket bántani, egy testesebb hölgynek nem olyan, nincs olyan önbizalma. Egy fittebb ember, aki egészségesebb, aki rugalmasabb, aki erősebb, aki úgy néz ki, annak az önbizalma is más. Most azt nem beszélem, hogy ez most jó-e vagy nem, de kell egy kis önbizalma az embernek, hogy valahogy kinézzen. Ugye, hogy most a külsőt veszem. Vagy pedig, amit mondtam, azért is foglalkozik az ember a külsőjén, mert akarja tartani az egészségét. Az sem egy elhanyagolható dolog, ugye? Hogy az ember azért foglalkozik az, hogy mit tesz magára, ő szeretné az egészségét megtartani, és azért talán sok mindent megtesz, hogy egészséges maradjon. Vagy ugye a mai világban nagyon sok a káros dolog, ugye szoktam, hogy minden vegyszer van, meg méreg van, és az emberek foglalkoznak vele, hogy azért mégis mit öntök magamba, hogy ne legyen egészségtelen, ne legyen benne sok méreg, és ezért is foglalkozik az ember a testével. Vagy van még egy egyszerű dolog, azt szokták mondani, hogy így érzem jól magam. Nem? Így érzem jól magam. Valaki így öltözik azért, mert ő így érzi, neki így kényelmes. Kész. Most ezen nincs mit vitatni. Ugye? Ugye a negatív oldalára egy pár dolgot szóljak, ugye sokszor ugye a kitűnni vágyás, vagy hogy mondja a magyar, a ronyrázás. Ugye az emberek szeretnek feltűnni, feltűnősködni, rongyotrázni, hogy a hiúság az nagyon bevett dolog, akár nőket, akár férfiakat teszünk, vagy a dicsekedési vágy, hogy én most milyen vagyok. Ugye emlékszem, és akkor fiatal voltam, szeretni, hogy ilyen erős izmos gyerek legyek, hogy mindenki engem, hogy milyen erős vagyok és izmos. Ugye hogy az ember kérkedik vele, dicsekszik vele, hogy milyen izmos és erős lesz. Vagy más nem mondjuk, hogy a hölgyeknél az előnyhöz jutás. Ugye most már sajnos ilyen a világ, hogy ha elmegy a munkahelyre, akkor nem azt hiszik, hogy mit tud, hanem az hogy néz ki. Ugye? Talán még a férfiaknál is, nem? Csak szép hölgyet veszünk feladónak. Mindegy, hogy mi van a fejében. Sajnos, ugye. Hát nem egy szép dolog, de ez is szerepet játszik ebben. Vagy a másik dolog, hogy az emberek sokszor szerepet játszanak. Kitalálnak maguknak egy valakit, vagy akire szeretnének hasonlítani, akár színész, akár énekes, akárki, és akkor azt követik. Ugye a fiataloknál jellemző, hogy ideált, és akkor úgy öltözködnek, úgy festik a lyukat, úgy festik a körmüket, mindent úgy csinálnak, mert szerepet játszanak. Vagy más nem mondjak, hogy a külsőre nagyon adnak az emberek, mert ugye a csábításnak is az egyik trükkje az, hogy nézek ki. Ugye, hogyan tudok embereket meghódítani, elcsábítani a külsőmmel. Vagy ugye, hogy ne csak a külsőt mondjak, ugye szokták mondani az emberek, hogy hát miért élünk, hát együnk, nem? Hát már csak egy jót se együnk, hát akkor minek születtünk? Ugye, hogy az emberek azért táplálgatják, hogy esznek ezt, azt, vagy igyekeznek jókat enni, inni, foglalkoznak vele, mert hát ennyi örömön van. Ezt szokták mondani az emberek, hát ne is egyek egy jót sem, akkor minek születtem a földre? Ugye? Szomorú, de ez is jelen van benne, hogy foglalkozunk a testünkkel, hogy negatív képpen. Lehet még sok minden talán felső, én ennyit szólnék erről, hogy a külső, a test, a testkultusz, az, hogy minden csak, amit megeszem, amit megiszok, amit magamra veszek, ami a kényelmemet szolgálja, ami engem kiszolgál, az nekem az a fontos. Aztán mi jut a belsőre, mi jut az embernek a lelkére, a belső lelki világára, Hát az sokszor sajnos nagyon esetleges. Mert hogy emlékszünk, hogy az Isten most a testnél tartunk, mit adott Ádámnak és Évának ahhoz, hogy megtartsa a testi egészségét? Mondta, hogy menjetek, fussatok minden nap 10 kilométert. Mit ajánlott az Isten? Az Isten azt, hogy a munkát adta az embernek. Hogy a munka tartsa karban a testi egészségét. Ez volt a fontos. Ugye bármennyire is az ember azért foglalkozik a testével, ugye valaki úgy foglalkozik, hogy azt hiszi, hogy foglalkozik, de közben tönkre megy bele, mert az az enyém, amit megeszek, meg megiszok, és közben tönkre megy, mert szeretem, ugye, úgy gondol, hogy kedvező magának, de közben azzal a kedvezéssel tönkre is teszi önmagát, akár ital, akár evés, akár ugye mondhatnám azt, hogy túlmunka, vagy amit látunk ugye a sportban is, hogy addig sportol, amíg bele nem hal néha, vagy tönkre nem megy, vagy szívrot nem kap a pályán, és ott fog meghalni, ugye, mert hajt, és neki az a minden. Azt mondja Pál apostol az 1. Timóteus levél 4. fejezet 8. versében, hogy a test gyakorlásának kevés haszna van. Nagy érdekes megállapítás. Mert azt gondolnánk, hogy sok. Ugye? Azt mondja, a test gyakorlásának bizony kevés haszna van. Végülis az ember akárhogy edzi magát, akármit is csinál, ha lehet nagyon sportos, nem tudom, ki lát a Schwarzeneggert, ugye, megöregszik. A legedzettebb ember is, hiába ápolgatja, eljárunk aerobik klubba, meg nem tudom milyen fitness klubokba, bármit eszünk, kiszunk, mindent elkövetettünk, hogy megmaradjunk fiatalnak, az idő az könyörtelem. És a test szép lassan leépül. Lassan megöregszünk. Nem? Mindegy, mit csinálunk, megöregszünk. Szeretnék, mielőtt rátérnénk arra, hogy az Isten hogyan próbálja tényleg, mi is az a lélek egyáltalán, mi is az a benső. Hogyan lehet azt megfogalmazni? Mit is szeretne az Isten bennünk építeni? Vagy egyáltalán miért neki kell építeni, miért nem magunk építünk? Vagy mi mit teszünk ahhoz, hogy építsük esetleg a bensőnket, mik lehetnek azok a dolgok? Szeretném, ha meghallgatnánk Márai Sándort, nem tudom ki ismeri, a Gyertyák Csonkigének című könyvéből, vagy művéből egy részt. Hogy is hívják, aki mondja, majd azt mondja, a neve a színész, de nagyon szépen mondja. Azzal kezdő, hogy az ember lassan, vagyis lassan öregszik, megöregszünk, és nem hirtelen, hanem apránként, részletekben öregszik meg az ember. Figyeljük meg kicsit hosszú, 6 perces, de érdemes minden mondatát végigfigyelni, hogy az ember hogy öregszik meg, hogyan helyezkedik kívül a világon, hogyan látja az már másképp azt, amit fiatalabb korában, hogyan próbál még szárnyalni a lelke, mert ugye a test öregszik, de a lélek az fiatal marad. Nem? Én is szoktam mondani, hogy én nem érzem azt, hogy én 52 éves vagyok. Én megálltam mondjuk 22-nél. Néha meglepődöm a tükörön, hogy én vagyok az. Én nem úgy látom magam. Ugye furcsa. Hogy az embernek a lelke az úgy fiatal maradna, az még menne, az még mindig még tenni, de a test törekszik. És az éppen szépen leépül, és végül meghal. És ezt nagyon szépen megfogalmazta Márai Sándor ebben a kis részletben. Figyelemmel hallgassuk meg, hogy vajon ez ránk igaz, mi gondolkozunk ezen? Ne gondolja a fiatal, hogy ő mindig fiatal. Az ember lassan öregszik. Tessék.
1: Az ember lassan öregszik meg. Először az élethez és az emberekhez való kedve öregszik. Tudod, lassan minden olyan valóságos lesz. Mindennek megismered értelmét, minden olyan félelmesen és unalmasan ismétlődik. Ez is öregség, mikor már tudod, hogy a pohár semmi más, csak pohár. És egy ember szegény, semmi más, csak ember és halandó. Akármit csinál is. Aztán megöregszik a tested. Nem egyszerre, ne. Először szemed öregszik, vagy lábaid, vagy gyomrod, szíved. Így öregszik az ember részletekben. Aztán egyszerre öregedni kezd a lelked. Mert a test hiába esendő és romlandó, a lélek még vágyakozik, és emlékezik, keres és örül. Vágyik az örömre. És mikor elmúlik ez az örömvágy, nem marad más, csak az emlékek, vagy a hiúság. És Ilyenkor öregszel igazán, végzetesen és véglegesen. Egy napon felébredsz, s szemed dörzsölöd. Már nem tudod, miért ébredtél. Amit a nap mutat, pontosan ismered. A tavaszt vagy a telet, az élet díszleteit, az időjárást, az élet napi rendjét. Nem történhet többé semmi meglepő. Még a váratlan, a szokatlan, a borzalmas sem lett meg, mert minden esélyt ismersz. Mindenre számítottál. Semmit nem vársz többé. Sem rosszat, sem jót. És ez az öregség. Valami él még szívedben. Egy emlék, valamilyen homályos életcél. Szeretnél viszont látni valakit. Szeretnél megmondani, vagy megtudni valamit. S tudod jól, mindenre számítottál. Semmit nem vársz többé. Sem rosszat, sem jót. És ez az öregség. Valami él még szívedben. Egy emlék, valamilyen homályos életcél. Szeretnél viszont látni valakit. Szeretnél megmondani, vagy megtudni valamit.

lassan megérti a világot. És aztán meghal. Megérti a tüneményeket és az emberi cselekedetek okát, az öntudatlanság jelbeszédét. Mert az emberek jelbeszéddel közlik gondolataikat. Feltűnt neked? Mintha idegen nyelven, kínai módon beszélnének a lényeges dolgokról. És ezt a nyelvet aztán le kell fordítani a valóság értelmére. Nem tudnak önmagukról semmit. Mindig csak vágyaikról beszélnek, és kétségbeesve és tudatlanul leplezik magukat. Az élet majdnem érdekes, mikor megtanultad az emberek hazugságait, és élvezni és figyelni kezdted, amint mindig mást mondanak, mint amit gondolnak és igazán akarnak. Igen. Egy napon eljön az igazság megismerése, és ez annyi, mint az öregség.

Hát ez szóval elég megdöbbentő, ugye? Hogy így öregszik az ember. Ritkán szoktak az emberek elgondolkozni azon, hogy ők megöregszenek. Fiatal azt mondja, minek az öreg, mert nem áll be a szóba. Szóval, ha ezt az oldalát nézzük az életnek, akkor borzasztó, ugye? Akkor félelmetes az ember, megszületik és öregszik. És bármennyire foglalkozik a test az megöregszik. Milyen nagy kegyelem és ajándék, hogy az Isten azért nem hagyja ezt, hogy mi az öregségbe öregedjünk bele és menjünk tönkre. Szomorú, hogy sok embernek persze nem jelent, nincsen reménye, és ugye öregkorban ott fekszenek el kórházakban, intézményekben, és szép lassan kimúlnak, és senki nem foglalkozik már velük. Sajnos a történelem végén uralkodói válik az, hogy az emberek csak a önmagukkal foglalkoznak, és leépülnek, mert csak az egész életükben a testtel foglalkoztak, és nagyon keveset foglalkoztak a belső értékekkel. Aki a belső értékekkel is foglalkozna, az nem így öregedne meg. Mi lehet az oka annak, hogy az ember ennyire, ugye főleg most ebben a korban, ennyire csak az ember a saját magával foglalkozik. És magával is csak a külsejével. Csak tényleg, amit meg lehet szerezni, meg lehet enni és inni. Pál apostolnak van az a klasszikus felsorolása, hogy milyenek lesznek az emberek a történelem végén. Ugye ismerjük a Timóteus levél 3. fejezet 2. versét, a 2. Timóteus levélben, hogy mert lesznek az emberek magukat szeretők. Ugye ez nagyon jó kifejezés. Hát magamat szeretem, magamat táplálgatom, mondja, és magukat szeretők. Ki emlékszik, hogy folytatódik? Pénzsóvárgok, ugye? Tovább nem sorol, mert elég sok felsorolás van, de ez a két dolog, hogy magukat szeretők és pénzsóvárgok. Sajnos az ember maga alatt vágja a fát, és a maga sírát ássa ezzel. Az Isten világrendjében pont az ellenkezője az. Hogy az ember nem magukat szerető, hanem a másik embert szerető. És az önmagát szerető emberiség ide jut. Ugye Krisztus azt mondta, a gonoszság megsokasodik, és a szeretet szépen meghidegül. És ebben a nagy forgatag világban, amit látunk állandóan, ugye a reklámok tele vannak, állandóan adják, kínálják nekem a krémeket, a kenőcsöket, a gyógyszereket, a nem tudom miket, mert én megérdemlem, mert én nekem kell, meg mit tudom én. Ugye az emberek szép lassan tönkre mennek, és ugye fizikailag is betegek, tudjuk Magyarországon vezet, mint a mindenben vezetünk, ugye ami negatív, a betegségben, a rákban is, a szívbetegségben is, amellett, hogy mindig a testtel foglalkozunk, de a lelki betegségek is hihetetlen mértékben növekszenek ebben a világon, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. A depresszió, az, hogy az emberek idegileg tönkre mennek, ugye olyan dolgokat hallunk, hogy egyszerűen nem tud rá szavakat találni, hogy az értelem elborul, hogy az ember a saját vér ellen fordul, megöli a gyerekét.

Hát milyen lelki állapot az már? Ugye megfoghatatlan már. Szóval akik kicsit idősebbek, ugye, én nem vagyok olyan idős, de én sem azt illettem, ilyet soha nem hallottunk régen, hogy emberek megölik a gyerekeiket, agyonverik a feleségeiket. Megölnek valakit egy száraz tésztáért, passzióból verik agyon. Mi van itt már a lelkekben? Hát hová tud az ember elsüllyedni már? Hát valami belül nagyon el van romolva. De csak az, hogy jól lakjak, hogy nekem szebb legyen, vagy nem is tudjuk, hogy szinte nem talál már szavakat erre, mert annyira az ember kifordult önmagából, mert az emberek lesznek magukat szeretők. Ugye Krisztus azt mondta, hogy ne attól féljetek, aki a testet megöli, hanem attól féljetek, aki mind a testet, mind a lelket meg tudja ölni. Valakit pusztítja az emberek lelkét. És könnyű dolga van. Ugye? Hát amit látunk magunk körül, ugye a magyar anya milyen szépen mondja, hogy lélekromboló dolgokat látunk. Ugye lélekromboló dolgokat. Lélekölő dolgokat. Hát azt hiszem, amit tapasztalunk a környezetünkben, ugye a médiában, az újságban, a könyvekben, hát mind öli a lelket. Lélekölő és lélekromboló. Az emberek annyira vágynának valami szépre, valami tiszta, valami igazra, valami egyszerűre, ami tényleg hat a lelkükre, és kapják mindig a szemetet, kapják a semmit, az üreset, az érzelgőséget, és az ember üresen megy. Ugye feltettem azt a kérdést az előbb, hogy mi is az a belső, mi is az a lélek, mi is az a bensünk, ugye nehéz megfogalmazni. Mindenki tudja azt, hogy van belsője, meg van lelki világ, azt szoktuk mondani, meg a belső értéke fontos, de mi az a belső? Majd ki fogom még jobban mondani, csak most általánosítom meg, majd felsorolok egy pár dolgot, hogy a bensőnkben jelent kell, hogy legyen. Ugye a Bibliában a belső úgy is mondja, hogy a szív. Vagy régies úgy, hogy a zsidók azt mondták, hogy a vese. Ugye az én veséim azok segítenek engem. Úgy mondhatnánk, hogy a jellem egy szóval. A belső tulajdonságaink. A jellem. Ugye az ember rájellemző gondolkodásmód, az érzelmem világa, az akarata, az emlékei, ami végül is egy ember összetevődik, ami ő saját maga. És ezt a belsőt rombolja most ez a világ, és sajnos, amit látjuk, igencsak ő sikeresen halad. Ugye én gondolkoztam azon, hogy az emberek mivel próbálják a lelküket úgymond szépítgetni. Szerintem volna rá igény, de hamis dolgokat adnak az embereknek. Én például ilyeneket írtam össze, például, hogy irodalom, ugye költészet, irodalom. Hát irodalom címén most mit adnak az embereknek? Adnak egyáltalán valamit? Ugye már nem is tudom, minek nevezzem. Vagy színház. Hát a kislányomat elvitték színházba, azt mondja, hát ez 18 éven feleknek volt apa. Ő még csak azt mondja, 12. Szóval műveket adnak. Vagy zene. Ugye a zenébe is találunk olyan zenét, úgy megtalálhatjuk, mert mióta van internet, azért a sok értéktelen közül kiválaszthatjuk azt, ami tényleg értékes, de összességében ezt a világot milyen zene árasztotta? Hát, tudjuk milyen, na olyan. De lehet építeni szép irodalommal, mert nem véletlenül szép irodalom a neve, ugye? Azért a költőinek mi megtaláltuk a versei az interneten, vagy akiknek könyvben megvan, lehetne olvasni, amit mi magunk megtehetünk, hogy szépítsük. Ha már nem, más nem ad, csak letúl menni ezt a könyvet a polcról. Hát most elhalasztom a Barátok és sorozatnak a következő 200 részét mondjuk, és akkor mondjuk olvasok valamit, ami valóságosan építi a lelket. Vagy meglehetnező, vannak olyan filmek is, amelyek lehet, hogy nem a televíziógyár, de az interneten van sok jó értékes film, amit tudok ajánlani, amit azt mondom, hogy tényleg ez meg lehet nézni, és legalább elgondolkoztatott. Épp most néztem egy Luther című filmet hétvégén. Nagyon értékes, érdemes megnézni, tudom ajánlani mindenkinek, és hiteles is. Ugye a művészetekről szólva, hát nem tudom, most van még művészet? Azt mondják, a régen a művészetben az volt a szép, hogy megvolt a szépség, és párosult erkölcse. Most megvan az absztrakció, a megkentő, meg a durvaság, meg az undorító dolgok. Épp nézem valami napra, nem tudom, milyen csatornát, és akkor valami buzog a vízbe. Akkor nyomtam oda. Hát kiderült, hogy a hullát főzték.
Azért fűzte ki a hullát, hogy leszette a bőrét, és akkor kiállított, hogy hogy néz ki az ember bőr nélkül. És úgy hajlik az izom. Na. Ez a művészet. Szóval rettenetes dolgok vannak. De mi megtalálhatjuk akkor is a szépet magunknak, hogyha mi keresünk. Mert meg lehet találni, és aki keres, azt megtalálja a szépet. Ugye az ember lelkének igazában azt mondanák, hogy a vallásnak kellene szolgálni az embernek, a léleknek az építését. Tehát épp most hallottam egy statisztikát, hiteles forrásból, Orbán Viktor mondta, csak onnan tudom, hogy Magyarországnak a lakosságának a 95%-a vallotta magát vallásosnak, de a 95%-ból csak 14%-a valóságos, aki gyakorolja a vallását. De. És ugye sajnos sokszor a vallások is csak érzelgőséget adnak, külsőséget adnak, ugye nagy a külsőség, felvonulások vannak, nagy beszédek vannak, de lehet, hogy a lélek üresen megy haza, és nem kapott semmit, és nem változik semmit. De mi megkereshetjük, mert kinek van, nincs Bibliája. Szoktam mondani, hogy nem kravasz ki benne a házba, hogy én az Istennel találkozok, mert ha van Bibliám, én olvashatom a szavait. Szláva van nekem írva, és beszélgettetek el imádságban is. Ugye valójában egyedül csak Isten építhet az embernek a lelkét. És vajon miért csak Isten? Mi magunk is megtehetjük, amit meg kell, hogy tegyünk, mert azért az sem elhanyagolható, hogy az ember tényleg olyan dolgokkal foglalkozik, ami a belsejét szépítgeti és csiszolja, mind az értelmét, mind a jellemét, de emberi erővel egy bizonyos szintre eljuthatunk, de tovább biztos, hogy nem. Azért egyedül az Isten, mert lelki élet csak lelki lénytől származhat. Ez ilyen egyszerű. És azt mondja a Szentírás, hogy az Isten lélek. Ő lelki lény. Na, úgy értsük, hogy füst, vagy köd, vagy szellem. Itt a szó magyar értelme, az Isten lélek. Ő egy lelki lény. Minden, amit az Isten teremtett, ami minden lelki. Minden, amit az Isten teremtett, ami szép, ami jóságos sugároz, ami árasztja magával a szépet, az minden lelki. Ugye szokták mondani az űrhősök, milyen csodálatos föld kívülről. Az is lelki. Minden, még a nap is lelki. Mert meleg adod, és a nap nem válogatja meg, hogy gonoszra süssön vagy jóra. Ugye? A növények is. Minket gyönyörködtetnek, szolgálnak. A szemünket milyen jó tavasz, amikor kizöldön minden, ugye? Jó a lelkünknek, azt szoktuk mondani. Nem? Mi, az Istennél minden lelki, és csak lelki lény adhat lelki dolgokat. Abban a könyvben, amit említettünk, hogy benne vannak ezek a gondolatok fejezetenként, egy ilyen mondatot írtam ki, hogy Ellen White-tól ebből a fejezetből, életet csak Isten adhat, ezenképpen csak az Istentől származó élet által foganhat lelki élet az emberi szívben. Mert életet csak Isten adhat, és lelki életet is. Amiképpen életünk van, lelki élet is csak Istentől származhat, mert ő egyedül lelki lény. Első Királyok könyvében mondja Salamon a templom szentelés imájában, hogy mert egyedül csak te ismered minden embernek szívét. Csak az Isten tudja, hogy mi kell nekünk. Mi ki tudnánk találni? Hát van ötletünk, csak nem biztos, hogy az hatása volna ránk. Azt mondja, az Isten ismer minden embert. Ő ismeri minden embernek a bensejét. Tudja azt, hogy milyen a gondolkodásunk, milyen az érzelemvilágunk, mik bántanak, mit foglalkoztatnak, mitől félünk, mitől aggódunk. Az egész életen nyitott könyv előtte, és ő tudja, hogy mivel tudná a mi lelkünket építeni. Mert ő ismeri csak egyedül. Mi nem látunk egymásba bele. Mik is azok a lelki dolgok, amelyet az Isten bennünk fel akar építeni? Egy picit elhalkítottál, Sándor, arra ugye. Most egy hosszú felsorolás jön. Én próbáltam összeszedni mindent, ami szép, jó és igaz és nemes. Ilyen például egy nagy lelkűség, nem fontossági sorrendben, csak úgy összeszedtem. Nagy lelkűség, tisztaság a gondolkodásban, a beszédben. Kedvesség, őszinteség, belátó képesség, megbocsájtani tudás, irgalmasság, együttérzés, nyíltság, előzékenység, kitartás, már a jóban, egyszerűség, tisztelet, szerénység, gyengédség, elfogadni tudás, egyenesség, türelem, önfeláldozás lelkülete, lemondani tudás, a jótékonyság készsége, szilárdság, elfűség,
hűség, megbízhatóság, józanság, szívélyesség, mértékletesség, becsületesség, következetesség, felelősségvállalás, bölcsesség, értelem, önzetlenség, bizalom Istenben, az igazság szeretete. Most tehetnék egy egyenlőségelet. Mit írnánk oda? Ez a szeretet. Nem? Ez a szeretet. Ha az Isten ezeket akarja bennünk felépíteni. Szép dolgok? Nemes dolgok? Ezek nemes dolgok. Mert a nemes ember az nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad. Az Isten ezeket, lehet, hogy nem teljes a felsorolás. Én csak ezeket leírtam. Az Isten ilyen dolgokat szeretne egy emberben felépíteni. Azt hiszem, hogy ezek kopnak ki az emberek életéből. És akkor kikopnak, mi rakódik oda be? Most ennek mindnek felsorolhatnám az ellentétét, de azt nem írtam le. Hát képzeljük hozzá, hogy a nagy lelkűségnek mi a magyar nyelvben a magyar megfelelője. Csak ennek az egynek. Mi az ellentéte? Hogy mondja szépen a magyar nyelv? Szűkkeblűség. Nagy lelkűség, szűkkeblűség. Csak ezt az egyet mondom. Majd a többit esetleg hozzá lehet gondolni. Szóval az Isten a szeretet. A szeretetet akar Isten kimunkálni, és tudjuk, hogy miért a szeretetet? Azt mondja a Szentírás, mert Isten a szeretet. Isten a saját lényét akarja bennünk felépíteni. A saját lelki tulajdonságait, mert az Isten lélek. Azt mondja a Szentírás, az Isten a szeretet. És Isten az ő szeretetét akarja bennünk felépíteni. Akkor leszünk valóban lelki lények, ha a lelki lény építi bennünk önmaga jellemét. Ha most így egyszerűen szóljak. Kiben tudja az Isten igazán ezt felépíteni? Mindenkiben fel tudná az Isten ezt építeni? Valóságban mindenkiben az Isten ezt véghez tudná vinni, csak hogy nem mindenki akarja. Ugye a Szentírás azt mondja, az Isten teremtette az embert az ő saját képmására és hasonlatosságára. Az Isten ezt a képet akarja úgymond visszaállítani, a saját képét az emberben, csak hát valaki azt mondja, hogy nekem ez nem kell. Ugye, hogy is szól a boldog mondásoknak az első boldog mondás? Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Ugye? Miért boldog a lelki szegény? Mert az belátja, hogy az iménti felsorolásból nagyon hiával van. Na, az lelki szegény. Hogy benne ezek sajnos csak úgy nyomokban megtalálhatók, mint a magyar csokoládé, ugye, nyomokban. És az ember azt mondja, ő ezért nem szeretné így élni. Ő ágyik rá. Hogy Jézus Krisztus mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúzzák az igaz életet. Akik szomjasak erre, akik éhezik az igaz életet. Akiben az Isten fel tudja támasztani a vágyat, elnézést, és a kívánságot, hogy ők akarjanak megváltozni, ők akarják ezt. Az Isten erőszakkal senkiben sem fog úgymond belenyúlni és valamire késztetni. Az Isten erőszakkal senkit nem változtat meg. Ő feltámasztja az emberben az éhséget. És akkor, ha föltámad az éhség, akkor az Isten megelégíti a szomjúzót. Ugye Jeremiás 31. fejezetben olvashatjuk, hogy mert megitatom a szomjú lelkeket, és minden éhező lelket megelégítek. Aki szomjazik, aki éhezik, az Isten meg is itatja, és meg is elégíti. Betölti a lelkét jóval. Nagy kérdés, hogyan tudja ezt az Isten véghez vinni? Ugye most ez egy esetleges dolog? Hát az Isten ezt most, vagy ez hogyan munkálja az Isten bennünk az, hogy van az ő képmása és az ő jellem az kiformálódik az embernek a lelkében. Dávid így imádkozott az Istenhez, hogy tiszta szíve teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Volt egy szó, ami megmondja az Isten, hogyan tudja ezt véghez vinni bennünk. Mit kér Dávid? Hogy tiszta szíve teremts. Tudnék, ami nincs bennünk, azt valahogy oda kell tenni. És az Isten hogyan teremtette a bolygót? Hogyan teremtett mindent? Amiképpen az Isten megteremtett az egész bolygót, és mindent, ami szép, és ami körülvesz minket, a növényeket, az állatvilágot, az is lelki munka volt. Isten azt mondta, hogy legyen, és meg lett. Na, azonképpen az emberben is ugyanígy megteszi. Azért kérte az Dávid, hogy tiszta szíve teremts bennem. Mert ugye, hogy nincs. Látjuk Krisztus, hogyan gyógyított meg embereket? Mondjuk egy vakot, akinek nem volt szeme. Teremtette.
Isten teremt. Isten teremte van. Teremtő ereje van a fizikai dolgokra is, de épp olyan teremtő ereje van a lelki dolgokra is. Ami nekünk nincs, hiával vagyunk, fogyatékosak vagyunk, aki éhezi és aki szomjúzza, az Isten teremt a lelkében. Ezt a felsorolás nem teljes, biztos még sok minden, sőt, ahogy amit felsoroltam, az Isten azt egyre inkább tudja még finomítani, még csiszolni. Sőt, ugye annak a fejezetnek a címe, ahol most ez az előadás szól, a tanítványság növekedés, azt meg ugye az előadásnak a címe, hogy hogyan fejlődhetünk, hogy mi a fenntartható fejlődés, hogy az Isten tudja bennünk ezeket még növelni, hogy abba is növekedjünk. Gondoljuk, az Isten nem elégszükünk azzal, hogy hát most már nagy lelkű vagy, János vagy, most már egyenes ember vagy, azt mondja, abban is növekedhetsz. A beszédben, a tisztaságban, a gondolkodásban, özzetlenségben, a hálában, a tiszteletben mindenben lehet csiszolódni, és állandóan az Isten a végsőkig csiszol, sőt azt mondhatná, az örökké valóság csiszolja az embert. Hogy növekedje. Jézus Krisztus mondta egyszer a farizeusoknak, így odavettette nekik, mert a farizeusok ugye arra ügyeltek, hogy mi van kívül. Ugye emlékszünk rá. Jézus mit mondott erre? Azt mondja, ti olyanok vagytok, mint a messzes sírok. Azt mondja, ti csak a tár külsejét nézitek. Ugye? A külső ők is adtak, hogy mi van rajtuk, hogy lássák az emberek milyen vallásosak, ugye homlokszét tettek homlokukra, különböző szíjakat taktak maguk, hogy lássák, hogy ők mennyire az Isten félik és tisztelik, és azt mondja nekik Jézus Krisztus, hogy bolondok, aki azt teremtette, ami kívül van, nem ugyanazt teremtette azt is, ami belül van. Hát te azt mondtad, hogy az Isten látja kívül, hogy mi van rajtotok. Azt mondja, nem látja, mi van bennetek. És ha az Isten megteremtett minket testben, ő nem teremti meg azt, ami belül van. Ugyanúgy. Tehát bolondok vagytok, ugye? De ezt nem úgy mondta Jézus gúnyból. A Bibliában tudjuk, mi a bolond amúgy. A Bibliában nem az a bolond, aki másikat ugye értelmi fogyatékosságára céloz. A Biblia azt nevezi bolondnak, aki istentelen. Aki bár tudja, hogy kicsoda az Isten, tudja, hogyan kellene szolgálni, de nem teszi. Azt mondja, bolond, az istentelen. Olyan szépen mondja Ézsaiás 46.4-ben maga az Isten, hogy vénségtekig én vagyok az, és megőszüléstekig én visellek. Én teremtettem, és én hordozom, én viselem, és megszabadítom. Az Isten egész vénségünkig. Azt mondja, hogy én teremtett minket, én hordozlak benneteket, egész megőszülésetekig. Az Isten visel ránk magat, és ő teremt bennünk dolgokat. Ugye az első feltétel, amit jól ismerünk mi is, hogy az Isten valóban véghez tudja ezt bennünk vinni, úgy, hogy Jézus Krisztus a János Evangélium a 3. fejezetében bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ugye az Isten lelke tudja bennünk munkán az, hogy belül valami legyen. Azt, ha nem születik újjá víztől és lélektől, azt mondja a Efézusi levél 2. versében, miért kell nekünk víztől is lélektől újjá születni, vagy megszületni. Megvoltunk halva a vétkek miatt. Minden ember halott, még újjá nem születik. Isten akkor tudja azokat a gyümölcsöket az ember lelkében megteremteni, ha először újjá születik. Ugye magyarul megváltozik a gondolkodása, megváltozik a látásmódja. Most már ő is azt úgy látja a dolgokat, hogy az Isten is látja a dolgokat. Ő már szeretne megváltozni, ő már lelki szegény. Ő már belátja azt, hogy azt hittem, hogy valaki vagyok, aztán kiderült, hogy mégsem vagyok senki. De tudom, hogy az Isten együtt viszont minden lehetek. Hogy az Isten ezt véghez tudja bennem vinni, mert azt mondta, hogy ő teremtette. Az Isten lelke ott van, ő meg tudja bennünk teremteni. Ugye? És hogyan tudja az Isten, mondhatnám, közvetett, nagyon tényleg szívhez szólóan, vagy tényleg a értelmükhöz szólóan véghez vinni ezt. Nyilván az Isten sok mindennel tud ránk hatni. Ugye? Tud ránk hatni a természettel, tud ránk hatni embereken keresztül, tud ránk hatni úgy, hogy megfenyít egy kicsit az embert. A nehéz helyzetekben az ember csak elgondolkozik, hogy akkor most miért is éltem én eddig. Ugye? De a legjobban az Isten lelke, a Szentlélek tud ránk igazán hatni, de mi által? Mi által? Elolvasok egy igejétől, ezt szépen kifejti. Jézus Krisztus mondta a 6. János Evangélium a 6. fejezet 63. versében, a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek,
lélek és élet. Értjük? A beszédek. Az Isten beszéde az lélek és élet. Lélek és élet. Azt mondja, az él, akin ez a lélek ott van. Aki nincs, akiben, hogy is mondja Pál apostol, akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Nincs élet bennetek. Krisztus azt mondta, hogy én vagyok az Istennek kenyere. Aki nem eszi és nem iszza az ember fiának testét, abban nincsen élet. Csak a Isten beszéde által van élet. Az Isten beszéde nem olyan beszéd, mint az emberi beszéd. Az Isten beszéd az teremtő. Emlékszünk, az Isten hogyan teremtett? Az szólt és meglett. Parancsolt és előállt. Na, az Isten beszéd ilyen beszéd. Jézus azt mondta, az én beszédem, az lélek és élet. Aki komolyan veszi az Isten beszédét, és olvassa, az a gondolkodásmód lesz a lelkében, az Isten is. És az Isten beszéde meg tudja az ember belsejét változtatni. Olyan dolgokat tud benne teremteni, amely azelőtt nem volt ott. Olyan dolgokat fog látni, amit addig nem látott. Olyasmit fog megérteni, amit addig nem értett. Ugye azt mondja, az írás, mi sötétben születtünk, és csak tapogatunk, mint vakok a falat, azt mondja Izaiás. Nem tudjuk, hogy hová menjünk, és mit csinálunk. Az Isten tud világosságot teremteni az emberben. Isten hogyan teremtett világosságot? Azt mondta, hogy legyen világosság. És lett világosság. Ugye? Azt nem tudjuk, az Isten hogyan teszi, de hittel elfogadhatjuk, hogy teszi. Nem? Ahogy az Isten a napot feltette az égről, legyen világosság, úgy az Isten igéje világosságot támaszt az ember lelkében is. Ugyanúgy, mert az Isten lélek. Ugyanezzel a módszerrel. De nem csak, hogy az Isten szól, mert miért kell nekünk az Isten beszédét befogadni? Ugye nem csak azért, hogy jó, most ismer az Isten igét, esetleg még tudok fejből is idézni, hát sokan ismerik, meg sokan idézgetik, a farizeusok is tudták a Mózes öt könyvét fejből, de nem mondhatnám, olyan lelki emberek voltak, ugye? Az még kevés. Kiből lesz igazában lelki ember? Szintén a Jánosnak a 6. fejezetéből olvasok egy igelyet. És megismertettem ővelük, a Jánosnak a 17. fejezetéből van. És megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Értjük? Azt mondja, hogy az a szeretet legyen ő bennük, mármint hogy az emberekben, mondja Krisztus, amelyel te engem szerettél. Az Atya hogy szerette Krisztust? Mi azt el nem tudjuk képzelni. De azt mondja Krisztus, na az a szeretet legyen bennük. És azt mondja, de hogyan lesz bennük? Azt mondja, de én is ő bennük. Krisztus hogyan tud beköltözni a szívbe? Egyrészt a beszéd által, ugye mert komolyan veszük, másrészt az Isten szent lelk által. Most azt ne kérdezzük, hogy az Isten ezt hogyan végzi el. De azt mondja Krisztus, ő bennünk akar lakozni. Aki befogadja az ő beszédét, őt fogadta be. Az Isten titokzatos módon az ő szent lelke által Krisztus jellemét bontakoztatja ki egy emberben. Azért mondja Pál apostol, hogy fájdalommal szülek benneteket, minden kiábrázodik bennetek a Krisztus. Érdekes megfogalmazás. Fájdalommal szülek benneteket, kiábrázolodik bennetek a Krisztus, hogy Krisztusnak a jelleme, Krisztusnak a lénye, Krisztusnak a lelkülete fog tükrözni azoknak az embereken, akik befogadták Krisztusnak a beszédét. És az Isten lelke ezt kimunkálja bennük. Krisztusnak a tulajdonságai. Mégis Krisztusnak a tulajdonságai, az az Istennek a tulajdonságai. Aki Krisztus fogadja be, az magát, az Atyát fogadta be. Az az Isten van. Emlékszünk a teremtéskor, az Isten mit is mondott? Hogy azt mondja, teremtett az Isten az ő képére és hasonlatosságára. Most az ember az Isten képét tükrözi? Nem gondolnám. Ugye? De az Isten mit szeretne? Hogy ismét. És hogyan? Hogy velünk akar lakozni, hogy ismét az Isten képmására formáljon minket vissza és csiszoljon. Ismét. Azt mondja, megvan ez a kapcsolat az Isten és az ember között, ami megszakadt a bűn következtében, akkor az ember ezeket a tulajdonságokat, amit felolvastam, az Isten lelke ki tudja munkálni, és az ember megváltozik. De csak annál, aki éhez és szomjú hozza az igaz életet. Aki belátja, hogy neki szüksége van. Aki vágyik erre, aki akarja, hogy is mondta Jézus Krisztus, hogy aki akarja, az vegye az élet vizét ingyen. Aki akarja.
Isten nem kényszerít rá senkit. Mindenki dönthet. Én szeretnék megváltozni, én szeretnék Krisztushoz hasonló jellemet ölteni, én szeretném, ha Krisztus beköltözne az életem, és ő megváltoztatna, hisz ő ezért jött el a földre, nem? Ha Isten a mennyben maradt volna, megismerhettük úgy Istent, mint mikor Krisztus eljött? Hát biztos nagyon szépet, meg jót olvashatunk róla, de Krisztusnak itt a földön, a földi küzdelmében láthatjuk, hogy igenis ebben a gonosz világban, ne gondoljuk, hogy Jézusnak könnyű volt ezen a földön, mert az jobb világ volt, mert az régen volt. Azt mondja a Szentírás, hogy az volt a világnak a legsötétebb korszak, amikor Jézus eljött. Az emberek iszonyatos mélyen voltak. Azt mondja, egy sötétebb világ lesz, ez a történelem vége. De nem azért, mert az emberek elvallásolnak, hanem az emberek vallásosnak fogják magukat mondani, és a vallás lepló alatt csinálják a gonoszságaikat. És az a vég. Onnan már nincs lentébb. És Krisztus azért jött a földre, megmutatta, hogy ebben a világban, az ellenség területén, amikor őt is maximálisan kísértett az ellenség, amikor az emberek ugye meg akarták ölni, minden rosszat ráfogtak, amikor őt is az ellenség kísértette mindenféle kívánsággal, akkor ő is csak a testnek éljen. Ugye? Hogy is mondta neki, változtasd a kövekre kenyerekké. Hogy neked adom azt az egész mindenséget, hogyha leburul, imádsz engem. Hát úgy kedvezzél magadnak. Ugye? És Jézus nemet mondott neki. És a Krisztus le tudja győzni minden ilyen kívánságot, hogy valóban Krisztusnak a jellem az velünk legyen, akkor azt mondja, ha ő bennünk lakozik, ugyanúgy bennünk is ezt meg tudja cselekedni. Ő megmutatta ebben, itt, testben azt az életet, amelyet minden ember élhet, hogyha elfogadja őt. És minden emberben az Isten ki tudja munkálni az Isten lelke által, hogy ő tényleg azt az életet élje. Ugye hogyan figyelmeztetett az Úr Jézus nagyon sok helyütt, meg a Szentírás is azt mondja Krisztus, hogy ne gyűjtsetek kincseket, amelyet a moly vagy a rozsda megrág. De sokszor hallottam ezt az igét, mikor a templomon minisztráltam. Igazából csak mindig a kincs maradt meg a fejemben, hogy most miért nem jó, ha nekem van aranyom? Hogy tudja az aranyat megrágni a rozsda? Ilyen gyerek fejjel ezen gondolom. Hát az rozsdamentes. Meg a moly, az micsoda? Ugye? Hát gyerek fejjel, ugye mindig ezt prédikált a pap, hogy ne gyűjtsetek kincseket, mert rozsda meg abból megrágja, olyan kicseket gyűjtsetek, amelyek ugye megmaradnak a mennybe. Nem értettem. Ki értette ezt akkor különben? Ki járt templomba kiskorába? Értette ezt valaki? Nem nagyon, ugye? Én sem értettem. Most kellett megértenem 50 éves fejjel, mi is az a kincs. Krisztus azt mondja, olyan kincseket gyűjtsünk, amelyek örök érvényűek. Azt mondja Krisztus, az kincs. Az, hogy van aranyunk, meg ezüstünk, meg akármink, azt mondja, az elveszlik. Munkatársam mondta mindig, hogy Jánoskán, Batyus halottat még nem láttam. Mert nem visz semmit ugye magához. És azt mondja Krisztus, hogy mi olyan kincseket gyűjtsünk, mert az kincs, ami örökre megmarad. És mi marad meg örökre? Az a jellem, amit mi a szabad döntésünkkel, Jézus Krisztus segítségevel, Szent Lelk által ki tud bennünk munkálni. Az örökre megmarad. Akkor azt mondja Krisztus, élet van bennetek. Örök élet. Ez az Istennek országának az alapelvei. Már itt elkezdődött az örök élet. Hogyha ezeket a tulajdonságokat az Istentől kérjük, és szeretnénk tényleg olyanná válni, akkor elkezdődik ez az élet. Ez igazi kincs. Ezt el tudja venni valaki tőlünk? Hát aranyunkat elvertik, meg egyéb tárgyainkat, de azt, hogy az Isten bennünk munkás, senki el nem veszi. Ezért mondta Krisztus, hogy ne attól féljetek, aki a testet öli meg, hanem attól, aki mind a testet, mind a lelket meg tudja ölni. Az ördög le tudja rombolni az emberbe mindent. Hát az ember nem az Istent választja. De az Isten mellé áll, a világ ördög és kevés lenne az. Az Isten megőrzi az embert, és megőrzi az örök életre. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a kőszikla, rám építsetek. Ezen is gondolkoztam, a kőszikla, egy házat építek, az a széle fújja róla. Mert ugye a kősziklába az nem olyan, hogy alapot ásunk, és ugye bele. És valahol olvastam az eredeti úgy, hogy úgy kell ráépíteni, hogy belenőjön, mint a fa a sziklák közé, hogy belenő a gyökere, és az a ház is úgy nőjön bele, hogy egybeforjon a sziklá, hogy a szikla és a ház egy legyen. És azt mondja, akkor jöhet az árvíz, meg a szél, nem tudja elvinni. Aki meg homokra épít, azt mondja, azt meg elviszi az árhajon. Ha mi Krisztusra támaszkodunk, és azokat a jelentőségeket az Isten bennünk kiformálja, az olyan, mintha összefornánk magával az Istennel. Az képtelenség, azt mondja, bárminek is elsodornia. Az képtelenség. De hangsúlyozom, mi döntünk.
Mindig mi választjuk, mi döntünk, hogy mit szeretnénk. Azt mondja, ugye Péter apostol, ugye miért is azon kell, hogy kell az Isten munkája bennünk, hogy örök életet nyerjünk, miért szükséges még, hogy a lelkünkre vigyázunk és építgessük. Ugye kell, hogy ezt szoktam magyar nyelv mondani, miben szemben most a magyar ember hiányt? Úgy mondjuk, hogy lelki ereje nincsen. Ugye? Nagyon szépen magyar, nagyon szépen körbe tudja ezt a dolgot írni. Nincsen lelki erőm. Összeomlik. Nem? Lelkileg kétségbe esek. Ha az Isten építi bennünk az ő lényét, az ő jellemét, lesz lelki erőnk? Olyan lelki lesz az embernek, hogy maga is csodálkozik, hogy tudja azt elhordozni. Krisztus csak milyen lelki ereje volt? Pedig tudjuk, hogy ha minket kísért az ellenség, akkor körülbelül milliószor jobban kísértette. És nem omlott össze. Mondjuk nem lett depressziós. Nem fordult magába. Ugye? Volt. Adott az Isten neki lelki erőt. Vagy, hogy is mondja a Biblia még szebben, mi vagyunk mi az Istennek? Mit mond a Szentírás? Azt mondja, ti Isten temploma vagytok. Isten háza vagyunk. Az Isten milyen templomban lakik? Ami tiszta. Ugye? Isten szeretne bennünk élni, velünk lenni. Miért szeretne az Isten velünk lenni mindig? Mert tudja, hogy csak akkor tudunk boldog életet élni, ha abban a templomban egy tiszta lény lakik. Ha mindig ott lakik. Mert ő őriz és vigyáz ránk. Ő tanácsol és segít. Ő támogat és vigasztal. Ő felemel, ha elesünk, és megerősít. Isten nélkül, hogy is mondja a Szentírás? Az igaz, azt mondja, elterül, vagy hétszer elesik, és föláll. Azt mondja, gonosz elterül, és úgy marad. Hát körülbelül most így van. Az emberek elesnek, és úgy maradnak. Nem tud, nincs lelki erejük felállni. És tönkre mennek. Vagy még egy dolog, hogy az Isten miért szeretné, hogy ő velünk lakjon. Persze sok dolog van. Például ugye most hallunk nagyon sokat a vallási egységről. Most ennek hátterén el tudjunk képzelni, hogy lehetne ebbe a világba egység, hogyha én ezt a listát kihúznám. Azt mondja a Péter apostol, hogy ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek lelki házzá. Azok az emberek, akik így gondolkoznak, akik így szeretnék az Istenhez viszonyulni, akik ezt kívánják az életükben, azok között lehet valódi egység? Mondhatnám, csak azok között lehet valódi egység. Akkor lehet a kereszténység között egység? Ezen az elven teljesen kizárt, ugye? Végülis befejezésül, mi a mi részünk ebben azért? Azon fel, hogy mondtam, hogy az Isten beszédével foglalkozni kell. Mi a mi részünk? Az Isten minket valamire nagyon figyelmeztet. Azt mondja a Példabeszédek könyvében, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Tehát amit mi megtehetünk mondjuk, őrizni kéne a szívünket. Őrizni kéne azt, hogy mit engedünk be a lelkünkbe. Mit nem. Ugye sokszor úgy vagyunk, mint az emberek az evésre, hogy mindent bedobálnak. Meg sem nézik, mi van ráírva. De a lelki dolgokkal is így vagyunk. Nem számít, megnézzük. Azt mondja a munkatársam, hogy a horrorfilmet szereti. Jól szeret. Ugye a gyermekének mindig azt mondtam, hogy gyerekek, az ember lelke, mikor megszületik egy gyereknek, elején olyan, mint egy szép virágos kert. És minél több durvaságot, ocsmányságot, szemetet és szennyet beengedtek, annál inkább kipusztulnak a szép dolgok, és a végén elgazosodik. És mi maradott? Minden félted dolognál jobban őrizd meg a szívedet. Nem mindegy, hogy mit engedünk be. Nem húzhatjuk meg válunkat. Hát most megnéztem, akkor mi van. Nem leszek, mint gyilkos, a gyilkos filmet nézek. Nem, csak az embernek a lelke nagyon érzékeny. És ugyanan érzéketlen is tud lenni. Közönös a világ. Ugye kipusztulnak a szép virágok, és lassan elgazosodik az ember a lelke. Hogy Adérde mondott a hallatatlan versében, hogy tavasz van, nőnek a gazok, és kevesek az igazi gazok. Ugye? Vagy amit nekünk mi meg kell tenni. Jézus Krisztus mondta, hogy mondd azért nekik, Jézus, bizony-bizony mondom nétek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak,
és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mit is jelent az, hogy enni, inni, hogy a testét? Nem elég nekünk az, hogy most mondjuk hallgatjuk az igét. Még igazából az sem elég, ha olvassuk az Istennek az igéjét. Nekünk úgy kell az Isten igéhez viszonyulni, mint táplálékhoz, ami a lényünk részévé válik. Azért mondja, hogy enni kell. Hogy azzal tökéletesen azonosulunk. Hogy mi azt beépítjük az életünkbe. Ugye sokszor hallottam olyat, hogy helyeség, jaj de szép, igen, jaj de szép, de nem teszi. Ugye? Hát helyesenni lehet. Most is hallgatom a rádió, hogy van a bevezetik az iskolába az erkölcs, meg a hitoktatást. Jaj de szép, jaj de jó lesz, de kérdés, amit tanítanak, ki cselekszi? Ki beszél úgy? Ki él úgy? Mert elnézést, elmondani könnyű. Ugye, hogy mi legyen a szép, mi legyen, mindenki el tudná mondani, hogy hogyan kell viselkedni. Még be se kiratkozni erkölcstanra, vagy hittanra. Mindenki el tudja mondani, hogy mi lenne, ami helyes. De ki követi a helyeset? Ki eszi? Ki válik? Ki azonosul vele? Mert ha nem azonosul vele, csak helyesli, de az ő életében az nincs meg, mert túl sokat nem fog vele érni. Ugye? Befejezésül szeretnék így egy igét felolvasni, ami a bátorítás és biztosás az Isten részéről, hogy egész életünkben velünk van, és még idős korban is az Isten meg tudja azokat a gyümölcsöket teremteni. Ugye? Egy az idős fa is terem gyümölcsöt különben, hogyha karba tartják, nem? Nem fog kiszáradni. És az Isten menjél inkább azt mondja az idős korban is, azt mondja, sőt, ha természet rendjét nézem, akkor az lenne az értelmes dolog, hogy az idős ember lesz igazába gazdag lelkileg. Ugye? Hát ez lenne a természet rendje. De sajnos ezt nem mindig tapasztalom. Ugye látjuk magunk, hogy néha elnézést az időseknek is olyan, mintha valami nincs rendben. Zsörtölődnek. Állandóan pletykálnak. Állandóan rosszat mondanak. Mindig idegeskednek. Panaszkodnak. Zugolódnak. Szidalmaznak. A másikat megszólják. Mintha ilyen sportot üznének ebből. Az Isten azt szeretné, hogy az idős ember fejlődik, időskorban is megteremi a gyümölcsöt. Ez így szól az ige befejezésről. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédus a Libanonon, plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak, még vén korban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelőek lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr az én kősziklem, és hogy nincsen hamisság benne. Mi a végcélja? Annak az Isten építi bennünk a jellemét? Még vénkorban is? Hogyan olvastam? Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne. Hát ez a mi dolgunk, és nem is kevés. Ugye? Isten ezért szeretné önmagát felépíteni bennünk. Köszönöm a figyelmet.

getreu. Lasset dem Höchsten ein Danklied erschall.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a győri gyülekezetet, és a mai napon egy olyan ige szakaszt veszünk át az Ószövetségből, ami szerintem nagyon aktuális a mostani időszakunkra. A zsidó népnek azt az időszakát vesszük át, ami arra adatott nekik, hogy bemutassák az Úr Jézus Krisztus eljövetelét, hogy felkészítsék a népeket. Úgy is mondhatnám, hogy az ő kegyelem idejük is volt egyben, és hát a messiás előkészítésének az ideje. Egy olyan szakaszt veszünk hát a Szentírásból, amiről úgy beszél a tudomány, mint intertestamentális korról. Arról a korról, amikor már nem szólt az Isten semmit hozzájuk, az utolsó prófétája által is elmondott mindent, és várt, és figyelt. De ezt a korszakot jó előre egy bizonyos szakaszban bemutatta a Jóisten, méghozzá Dániel prófétán keresztül, és ezt szeretném elétek tárni. Előre kérem a nagyfokú figyelmeteket, nem könnyű a szakasz, amit átnézünk. Aztán a bátorságotokat is kérem, hogy ne ijedjetek meg a sok adattól, amit hallani fogtok, történelmi feldolgozást is fogtok hallani, de a legfőképpen a hangsúly a tanulságokon van, és azon az Istenen, ami következetes, ami bevállal, figyel, elmond előre mindent. Az előzmények szempontjából, hogy megértsük a dolgokat, méghozzá Dániel könyve 11. fejezetének az első részét, elmondanám, hogy milyen korban vagyunk, és hogy egyáltalán miért kapta Dániel ezt a kijelentést. Dánielről már beszéltem közöttetek, az, hogy egy próféta, hogyan lesz próféta, hogy hogyan szenteli oda az életét az Istennek, az egy másik téma, amiről szívesen szoktam beszélni és gondolkodni is. Ez a Dániel abban a korban esedezett és böjtölt az Isten előtt, amikor a 70 éves fogság letelt, és Círusz volt már a perzsa király. Azon a helyen, ahova őket fogságba hurcolták, és ez a Círusz, ahogy ismeritek is a történetet, hazaengedte a zsidóság azon részét, akik szerettek volna hazamenni, és tevékenykedni a régi földjükön, és újjáépíteni az Istennek a nevét. De Dánielt valami mégis bántotta, és Isten elé ment, ő már idős ember volt, és böjtben és könyörgésben és megértésre adva a szívét, szerette volna tudni, hogy az ott Júdeában ismét fellépő ellenségeskedések, gondok, bajok megakasztják-e az Isten további dolgait? Meg tudják-e akasztani a lelkes hazatérő csapatot? Mi történik az Isten további művével? És a kérdéseivel az Isten elé ment. Mi történik Círusszal, aki kapott egy bevádoló levelet, aki eddig a zsidósággal szemben lelkes volt? Hisze majd ennek a levélnek, mi történik ezzel az uralkodóval, az ő sorsa és a szívén volt. És az a Dániel, amikor így fohászkodott az Istenhez, akkor kapta a 10. fejezetben lévő kijelentést, ami tömören, de világosan beszél arról, hogy igen, az Isten is küzd Círuszért, megteszi azokat a dolgokat, amiket ő is szeretne megtenni. De egy döbbenetes dolgot láthatunk, Dániel a kérdései, a kérései közben nem csak arra kap választ, ami őt érdekli, hanem egy sokkal hosszabb távú dologra is, amiről így beszél a 10. fejezet elején, hogy az igen nagy bajról, amit mi így mondunk most, nagy küzdelemről szól, és bemutatja ennek az aggódó Dánielnek, aki egész eddig a szívén viselte az izraeliták sorsát, bemutatja, hogy ez a küzdelem nem áll meg, akkor se, ha hazaengedi őket a király, akkor se a történelem későbbi részében vagyunk, ez a küzdelem végig-végig tart a földi történelemben, és a 11. fejezet ezt a küzdelmet mutatja ebben a korszakban, amit az elején is említettem. Így kapcsolódunk be a történetbe, és innentől fogva nézzük át, de csak az első 14 versét a 11. fejezetnek. Én is a méd Dáriusz első esztendejében mellette álltam, hogy őt támogassam és segítségére legyek, mondja az angyal, aki megjelent neki a 10. fejezetben. Biztosítja arról, hogy már Dáriusznál is ő küzdött, Dáriuszért is, Círuszért is ő küzd. És most igazságot jelentek neked, íme még 3 király támad Perzsiában, és a 4. meggazdagul nagy gazdagsággal mindenki felett.
és mikor hatalomhoz jut az ő gazdagsága által, mindent megmozdít Görögország ellen. És támad egy erős király, és uralkodik, nagy hatalommal és tetszése szerint cselekszik. De alig, hogy támadt, megrontatik az ő országa, elosztatik az égnek négy tája szerint, de nem száll az ő maradékaira, és nem az ő hatalma szerint, amellyel ő uralkodott, mert szétszaggattatik az ő birodalma, és másoknak adatik ezeken kívül. És elhatalmasodik a déli király, de az ő vezérei közül is egyik, és ez hatalmat vesz rajta, és uralkodik, nagy uralkodás lesz az ő uralkodása. És esztendők múlva szövetkeznek, és a déli király leánya az északi királyhoz megy, hogy békéltessen, de a kar erejét meg nem tarthatja, és ő sem áll meg, sem az ő karja, hanem kiszolgáltatják őt és az ő kísérőit, és az ő nemzőjét, és azt, aki őt egy ideig gyámolította. De támad helyébe az ő gyökerének csemetéje közül, aki a had ellen jön majd, és tör az északi király erősségeire, és azokat megszállja és beveszi. És azoknak isteneit és bálványaikkal drága arany és ezüst edényeikkel együtt fogságba viszi Egyiptomba, és néhány esztendeig erősebb lesz, mint az északi király. Ez ugyan bemegy a déli király országába, de visszatér az ő földjére. De az ő fiai fegyverkeznek, és sok nagy sereget gyűjtenek, és hirtelen jön, beözönlik, átmegy, visszatér, hadakoznak mind az ő erősségéig. És felháborodik a déli király, és kimegy és megütközik vele, az északi királlyal, és az nagy sokaságot állít fel, de ez a sokaság annak kezébe adatik. És amint a sokaság elfogatott, felfuvalkodik annak szíve, és sok ezret letipor, mégsem lesz hatalmas. Mert az északi király visszatér, és az előbbinél nagyobb sokaságot állít, néhány esztendő múlva nagy sereggel és nagy készlettel jő bizony. És azokban az időkben sokan támadnak a déli király ellen, a te néped erőszakos fiai is felkelnek, hogy beteljesítsék a látomást, de elhullanak. Tudom, hogy akkor is, ha már foglalkoztunk ezzel a szakasszal, komplikáltnak, talán feleslegesnek is tűnik, de én mégis gondolkodásra hívlak bennetek, hogy mi történik itt. Miért mond el Dánielnek, aki a perzsa uralkodó idejében, az 500-as években él időszámításunk előtt, egy perzsa birodalomban, miért mondja el neki azt az időszakot, ami a 300-as évektől Krisztus megjelenéséig történik? Miért közli Dániellel, mit érthettek volna meg a zsidók ebből, mi történhetett volna az ő kegyelem idejükkel, mire lett volna nekik jó, hogyha megértik, amit az Isten meg szeretett volna velük értetni? Hogyan várhatták volna a messiást? Ezekre a kérdésekre keressük most a választ, és hívlak bennetek gondolkodásra. Ugye a fejezetünk elején azt az időszakot mondja el Dánielnek, amikor ő is él, illetve a közvetlen utána lévő időszakokat, amiket már másik látomásokban is megadott, az állatokról, a szoborról való látomásban megadott az Isten neki. Itt most onnan kapcsolódik be, ahol ő él, amiben ő van, attól folytatólag. Ugye azt mondja, hogy még három király támad Perzsiában, ebben a birodalomban, amiben te vagy, még Círusz után lesz három király, ugye ezt le lehet vezetni a történelembe. Círusz, Kambüzész és a többiek. A végén Xerxészről, akit Ahasvírusnak nevez a Szentírás, beszél. Xerxész volt az a király, aki ugye Görögország ellen ment, illetve akkor még nem volt Görögország, hanem terjeszkedni akart, emlékeztek az előző feljegyzésekből, medveként hasonlítja az uralkodását, a birodalmát az Isten, és azt mondja, hogy nem volt neki elég az a hús, amit evett, hanem átfordult egyik oldalról a másikra, és még szeretett volna szerezni magának, és ezzel a mozzanattal tér át nyugatra, és szerette volna az akkor még Görögországgá össze nem állt területeket is magának. De ezzel viszont felbőszítette az ott egymással éppen ellentétes poliszokat, akik még városállamokként működtek. És hát mit csinál egy nép, amelyik ugyan ellenségeskedik, de most nagy erővel jönnek ellene? Hát ezért a célért összeállt, és innentől fogva voltak ők egységben,
és meg akarták torolni azt, ami ellenük történt, az ő vallásuk, kultúrájuk, földjük ellen történt, és visszavágót fújtak Perzsia ellen, és ez az a nagy sándori kor, amiről ti is tudtok. Ez az, amit itt leír a harmadik verstől, hogy támad egy erős király, uralkodik, nagy hatalommal tetszése szerint cselekszik, mondja nagy Sándorról, de alig, hogy támad, megrontatik az ő országa, elosztatik az égnek négy tája szerint, nem száll az ő maradékaira, nem az ő hatalma szerint, amelyel ő uralkodott, mert szétszaggatatik az ő birodalma, másoknak adatik ezeken kívül. Ezt most gyorsan csak így elmondom az elején, összefoglaló, hogy ti is tudjátok, hogy az ő még jogutódja se volt, hiszen az egy fia, aki az ő halála után született még meg, őt is, hogy mondjam, gyilkosság áldozatául tették, a feleségét, a szeretőjét, senki nem maradt, véres történet egyébként az egész, amit itt olvasunk, nem maradt utána senki, aki uralkodhatott volna vér szerint, és ezért a négy hadvezérének adatott a négy égtáj szerint. És ha én most megkérdezem tőletek, hogy az innentől fogva következő szakasz, amit felolvastam, ha még nem is értünk semmit, ha még nem is tudjuk kibogozni, ha még szövevényesnek tűnik az egész is, mégis kérlek bennetek, emlékezzetek vissza, hány főszereplőről beszél, és hogy nevezi ezt a Biblia, így lecsupaszítva. Milyen két szereplőről beszél, most el is mondtam, ebben a szakaszban a Szentírás. És hogy nevezi őket? Egy északi és egy déli király, tehát amit itt az Isten előre kijelent, az egy északi és egy déli királyról szól. Ennyit rögtön megérthet az az ember is, aki elsőre olvassa a Szentírást. Az északi király ugye a történelem szerint, amit már utólag is elolvashatunk, a Szeleukida birodalom volt az egyik uralkodója után. Ez a, sajnálom, hogy nincs kint a térkép, mindig elmondom, szeretem bemutatni a térkép alapján is. Ez a Szeleukida birodalom az északi részen, ez magába foglalta Szíriát, Mezopotámiát, Perzsiát. Ez területileg nagyobb volt, mint a déli. A déli pedig az egyiptomi részt foglalta magába. Ptolemaiosz uralkodó után, ugye ez a dinasztia a Ptolemaidák néven szerepelt, de nekünk elég, ha csak az északi-déli királyt megjegyezzük. Az, amit itt láthatunk, amit elolvashatunk, feldolgozhatunk, az ennek a két uralkodónak, illetve az utódaiknak a miéről szól. Mit tudtunk így első olvasatra? A harcáról szól. Egy pár gondolattal felelevenítem, hogy tényleg valóságban is hogy történtek meg ezek a dolgok, de hangsúly nem ezen van, és ne ijedjetek meg, ha nem értitek, az se, ha nem jegyzitek. De történelem tényleg bizonyította, hogy így volt, hogy a déli király hatalmasodott el, ugye Ptolemaidák, hatalmat vett, uralkodott, nagy uralkodás volt az ő uralkodása, és időben is ő uralkodott hosszabb ideig, a 300-as évektől a 197-es évig, ha jól emlékszem. Tehát a déli volt az erősebb, az egyiptomi, ami területileg kisebb volt, de ő volt a jelentősebb. És láthatjuk, hogy mi történik a két uralkodó között. A hatos vers írja, hogy esztendők múlva szövetkeznek a déli király leánya az északi királyhoz megy, hogy békéltessen, de a kar erejét nem tarthatja, ő sem áll meg az ő karja, kiszolgáltatják őt és az ő kísérőit, és ugye az van írva, hogy az ő nemzőjét, de pontos fordítás szerint akit ő nemzett, és az, aki őt egy ideig gyámolította, röviden, tömören összefoglalva, ugye a déli királylány, egy Berenike nevű lány, hozzám egy érdekből, ugye, hogy itt is olvashatjuk, hozzám egy érdekből, érdekházasságból az északi királyhoz, akinek volt egy előző felesége, akit elbocsátott a fiával együtt. Nyilván ez haragot szült, ezt láthatjuk a továbbiakban. Meg is bosszulja, amikor visszaveszi, gyilkosság áldozatául esik ez a Berenike, a déli királylány, bosszút állnak rajta az egész seregén, a fián, sőt még az északi királyon is. Így lesz ennek a történetnek itt vége. A hetestől folytatja, hogy támad a helyébe az ő gyökerének csemetéje közül, aki had ellen jön majd, gyökerének csemetéje az ő testvére, ugye a Berenike testvére délről. Mit láthatunk itt, mit csinál? Bosszút áll, ugye?
Azoknak isteneit bálványaikkal, drága aranyezüst edényeikkel együtt fogságba viszi, visszaviszi Egyiptomba, néhány esztendeig megint erősebb lesz, mint az északi király. Ő bemegy a déli király országába, de visszatér az ő földjére. Aztán jönnek megint nagy sereggel, telnek az évek, tömören összefoglalja, hogy mi történik, bosszú-bosszú hátán, érdek-érdek hátán. És jön egy olyan esemény, amikor már a sokadik dinasztia jön, amikor a Ptolemaidák közül éppen egy kisfiúra esik az uralkodás, pár éves, 5-6 éves, és ezen, most így összefoglalom csak gyorsan, ez az, amikor azt mondja, hogy az északi király visszatér, az előbbinél nagyobb sokasságot állít, néhány esztendő múlva nagy sereggel, nagy készlettel jön, és ezekben az időkben ezt kihasználva minden nép közül örömmel veszik, hogy végre a déli király uralkodásának vége lehet, kihasználják, és ekkor történnek bizonyos dolgok. Én most így nagyjából összefoglaltam nektek ezt. Bennetek milyen kérdések jönnek fel? Miért kellett nekik tudni erről? Mi közünk nekünk ehhez? Miért jelenti ki az Isten mindezt? Egy olyan korban, amikor ő már aztán hallgat. Ugye Dániel van most, hazamennek, Esdrásék, megépítik a templomot, Nehémiás időszaka, közben kapnak profétákat, Aggeus, Zakariást, végül Malakiás a 400-as évek körül, de ez utána, arról az időszakról szól, ami utána van. Miért szól az Isten erről? Kedves testvérek, ha most térképünk lenne, még jobban el tudnánk képzelni. Júdea hol feküdt? Van egy északi királyunk, van egy déli királyunk. Júdea pontosan azon a határon feküdt, ami a két uralkodónak a határvonala volt. És először, amikor a déli király sok évig uralkodott, a Ptolemaidák uralkodtak, területileg, közigazgatásilag Júdea oda tartozott. Érdekességképpen elmondom nektek, hogy, és ezt minden korszakhoz szeretném elmondani, hogy egy viszonylagos jólét volt jellemezhető, szabadon gyakorolhatták a vallásukat, sőt ebben az időszakban volt a 250-es évek körül időszámításunk előtt, biztos emlékeztek arra az uralkodóra, arra a Ptolemaida uralkodóra, aki a kultúrának nagy hangsúlyt, kultúrára nagy hangsúlyt fektetett, és ő volt az, aki az alexandriai tornyot nagyjá emelte, ugye, amit még Nagy Sándor épített, aki a könyvtárt berendezte, és ne felejtsük el, ezt sokszor el fogom mondani, hellén birodalomról van szó. A kultúra, az értelmi dolgok felemelése, úgy mondom, a magas fokon volt, és ez volt az az uralkodó, aki a 72-73 zsidó bölcset megkérte, hogy mivel ők is hozzátartoznak, a zsidóság is nagyrészt hozzátartozik, sőt Egyiptomba is sokan költöztek a zsidók közül, hogy ott jobban érvényesüljenek, fordítsák már le az ő ószövetségüket, az ő írásukat arra a nyelvre, amit ők is megértenek, görög nyelvre, és ekkor fordították le azt a Septuagintát, ami először görög nyelven jelent meg. Egy olyan időszakról van szó, amikor viszonylagos nyugalom van. Viszonylagos nyugalom. Mit kezd egy nép egy viszonylagos nyugalommal? Felhasználja az idejét, kihasználja a lehetőségeket. Láthatjuk az írásokból, hogy még Nagy Sándor idejében is felcsillant a szeme a feltűnően kevés istenhitű zsidóságra, és egy általános, nem túl nagy jelentőségű, de egy általános messiás várás ebben az időszakban volt a hellén birodalmakban is. De amikor ez a Ptolemaida viszony ment a Szeleukida viszonnyal szemben, még egyszer feltesszük a kérdést magunknak, miért kellett erről tudniuk? Ott feküdtek középen. Tőlük függött az, hogy a két dinasztia hogy viszonyul egymáshoz? Bele tudtak ők ebbe szólni? Bele kellett ebbe szólniuk? Akkor miért beszél az Isten mégis erről? Akkor most egy kicsit vetítsük le a mai időre. Nagy hatalmak fölöttünk, teszik, amit tesznek, úgysem tudunk ellene tenni.
Mi volt a veszély akkor, mi a veszély most? Ha nem tudunk beleszólni is. Aki szól, az hangosan mondja. Felismerni, hogy mit mond az Isten erről a korról, és miért kell ezt felismerni. Nézzétek meg azért, itt több versen keresztül lerövidítve ugyan, de azért egy elég komoly hadakozást vetít le az Isten. És ez a hadakozás, ezt akárhogyan vesszük is, rajtuk keresztül folyt területileg. Sokszor a területük hat szintér volt, ott vonultak át a katonák, mindig a határvonal a legkényesebb, tehát a határvonal az, amit leginkább el akarok foglalni. Mi történik akkor, amikor nem 2 évig, nem 5 évig, nem 10 évig, több 100 évig a területünkön keresztül megy a húzavona, és hatalmak teszik, amit tesznek. Mi történhet egy néppel? Mi kísérti meg őket? Mi az, ami provokáció számukra? Szerintem az, hogy vagy az, hogy beavatkozzanak, vagy az, hogy valami jobb után vágyjanak, és valamelyiknek elhiggyék, hogy talán úgy jobb lesz, ha mégis nem ott leszünk. És talán az a béke, amire vágyunk, úgy meg lenne. Hát ez egy mérhetetlen provokáció. Egy Istent követni, szerető, hinni akaró nép számára, hogy zajlanak a dolgok a nagyhatalmak felettünk, és nehogy a becsapás legyen úrrá rajtunk. Miért mondja el részletesen az Isten még az indítékokat is a két fél részéről? Hogy nehogy azt higgyétek. Most nézzük reálisan, a mai világban, a politikában elmondják az emberek, hogy kedves polgártársak, én most ezt azért teszem, hogy, mert én érdekből akarok házasodni, mert bosszút akarok állni. Hát nehogy azt higgyük, hogy ott ez nyilvánvaló volt. Ők csak azt érzékelték, hogy megy a harc, meg hogy valaki, akkor is volt beltetés, akkor is az embereket, ha magukhoz akarták vonni, akkor valamilyen szinten el kellett velük hitetni, hogy én nektek akarok tulajdonképpen jót. Ez a történelemben mindig így ment. Az Isten azért beszél részletesen, hogy lássanak a színfalak mögé, ebből se itt, se ott nekik hasznuk nincs. Akkor mire kellett volna figyelniük? Miért mondta el az Isten? Ne ettől várják azt, hogy nekik jobb lesz, de ne is ehhez igazítsák azt, hogy nekik mi a feladatuk. Az Isten népének a feladata nem ahhoz van kötve, legfőképpen, hogy mi zajlik felette. Világosan kijelentette, mindent megtett értük, mindent az utolsókig, a prófétákon, a vezetőkön keresztül, hogy mire kell nekik figyelni, hogy nem arra, hogy jön a gond. Elmondja Zakariás könyvében, hogy ti azt látjátok, hogy buktatók vannak, akadályok. Én azt mondom, hogy békesség van a földön. Abból a szemszögből nézzétek, amit én mondok, és csináljátok azt, amit én mondok, és arra tegyétek a hangsúlyt, amire én szeretném a hangsúlyt tenni. Meg vagyok róla győződve, hogy az Isten ezeket a dolgokat ezért jelenti ki az ő népének. Nem a megvetés szándékával, de el kell, hogy mondjam, hogy mit tett ez a nép, ami nagy tanulságokkal szolgál nekünk is. Hosszú volt a húzavona. Viszonylagos békét élveztek a perzsakor végén, a Ptolemaida egyiptomi uralkodás időszaka alatt, de eljött az az időszak, és ez megint egy nagy tanulság, óhatatlanul is eljön az az időszak, amikor egyre inkább peregni fognak az események, mint náluk is. Jönnek a nagyhatalmak nagy erővel, kihasználják azt a gyengeséget, ami adott, és azokban az időkben sokan felkelnek majd. Ezt megint nem lehet kivédeni. Nem lehet kivédeni, akkor mit kell csinálni? Fel kell készülni. Testvérek, fel kell készülni helyzetekre, időszakokra. A mi életünkről, a mi időnkről, a mostani helyzetről is világos kijelentéseket adott az Isten. És nekünk is ugyanúgy kell készülnünk a viszonylagos béke idejében, a feladatunkra,
a személyes készültségünkre, mint ahogy nekik kellett volna, mert ha nem, akkor az fog velünk történni, ami velük történt. Nézzük meg, mi történt. Jött ez az időszak, amiről beszéltem az előbb, és akkor már időszámításunk előtt 198-ban vagyunk, egy fordulópont áll be Júdea további sorsában. Nyilván a nagy hódítóként számon tartott harmadik Antiokosz Szeleukida uralkodó, nyilván ez volt legközelebb hozzá a határszélén, őt akarta leginkább bekebelezni. Olyan szinten sikerült is neki, hogy erre az időszakra megfáradtak, kifáradtak a zsidók, és nem passzívan vagy háttérben nézték az eseményeket, hanem segítettek is neki. Segítettek, hogy el tudja foglalni a területüket, vágytak arra, hogy ők akkor most már más helyzetben legyenek, kiszolgálták az északi uralkodót, kiszolgálták az állataikat a csatára induláskor, megvendégelték, segítették őket, tehát már nem passzívan vannak jelen, hanem valamilyen szinten ők is belefolynak abba, hogy nekik most már más helyzetük legyen. Kezdetben úgy tűnt, hogy jobb is a helyzetük. Itt is szabadon gyakorolhatták a vallásukat, tehették, amit akartak, szombatot ünnepelhettek. De nem tartott sokáig, pár évig, és nagyfokú önállóságot is élvezhettek. Az egyetlen újszerű dolog az az volt, hogy hiába kevesebb ideig uralkodott ez az északi király innentől fogva és a birodalma, de veszélyesebb volt, mint a déli, ugyanis ők voltak azok, a Szeleukida birodalom volt az, amelyik véghez akarta vinni a nagy sándori eszmét, méghozzá azt, hogy egybeolvasszon kultúrákat, vallásokat, gondolkodásmódot, területeket, népeket. És ez az eszme kezdődött el itt elhatalmasodni, és ez az újszerű dolog ez az volt, hogy a hellenizmus hatása innentől fogva nagyobb erővel volt rájuk nyomva, szinte már kötelező is volt, hogy ők gondolkodjanak is úgy, ahogy a kultúra az adott uralkodó elvárja. Ezért az uralkodó tudatos, elgörögösítő politikával lépett fel, elsősorban az ifjúságnál, másodszorban a vezető rétegben. És innentől fogva az történt, hogy a zsidóságon belül két pártra szakadt a dolog. Az egyik párt, aki haladni akart a hellenistákkal, azt mondta, hogy újkor, új szellem, máshogy kell fellépni, át kell venni ezt a ritmust, haladni kell a korral. Az Isten kijelentései valamilyen szinten a régi időkre szóltak, de most máshogy kell értelni. Ők voltak a reformerek, így nevezték akkor őket. A másik réteg, aki a továbbiak szempontjából nekünk hangsúlyosabb lesz, mert ez a hellenista réteg elavult, tehát az idő folyamával elavult, és a főszereplő a további részben nekünk az a csoport lesz, akik kézzel, lábbal hadakoztak ez ellen. Mert látták, hogy ez veszélyes, tudták, hogy ez nem lehetséges, ez nem az Isten útja, hogy így haladjunk ezzel a korral. Őket úgy nevezték, hogy jámborok, ortodoxok, haszidok. Ők szerették volna megtartani a régi vallásukat. De nézzük meg, mi történik azzal a réteggel, aki nagyon ragaszkodik a régi valláshoz, a helyesebbnek tűnő valláshoz, mert a kettő közül nyilván mi is meg tudjuk állapítani, hogy melyik az, amelyik követhetőbb inkább. De az eszközök, a módszerek, az eltékozolt, felkészületlen idő, felkészületlen emberekkel mit tud eredményezni. A szír uralkodó költséges háborúba bocsátkozott, már nem csak Judea volt neki fontos, el akarta egész déli részt, ugye, ahogy itt olvashattuk is foglalni, és 167-ben történt meg az, hogy akkor már negyedik Antiokosz uralkodott, Egyiptomban csatákat vívott, és úgy hallották a zsidók, hogy el is esett. Ezt ők ki is használták, mert innentől fogva már ők is erősebben léptek fel, ugyanis nagyon-nagyon nehéz, provokatív dolgokat vezetett be ez az uralkodó. Nem engedte nekik, hogy szabadon gyakorolják a vallásukat.
Leromboltatta Jeruzsálem falait, a templomokba Zeus istenségét vitte be, Jeruzsálembe gimnáziumokat, vagyis hát tornacsarnokokat állított fel, hát vérlázító dolgokat csinált a zsidósággal, a papokat korruptá tette, az lehetett pap, akit ő állított annak. Mit szólnátok hozzá a fejetek felett ilyesmit történének? Testvérek, mit szólnátok hozzá? Ki lehetett ezt védeni? Tanúságokat lehetett volna levonni? Én úgy látom, hogy az Isten népe körében állomáskövek vannak. Az állomásköveket se megkerülni, se átugorni nem lehet. Ha követtem el hibát, és abból helyesen vonom le a tanúságot, mi volt itt a tanúság? Nem kellett volna ragaszkodnom ahhoz, hogy nekem jobb legyen, ugye? Mert sokkal rosszabb lett abból. Ha ezt tisztességgel levonják, én azt látom a Bibliából, hogy az Isten egy tisztességes tanúság levonása után azonnal a nép segítségére siet. Nem az Isten szándéka, hogy meggyaláztassék a neve. Nem az Isten szándéka, hogy Zeus isteneket imádjanak. Hogy korrupt legyen a pap, hogy meggyalázzák a népet. Nem az Isten szándéka. De ha a tanulságok nincsenek levonva, az én részem nincs letisztázva. Magyarul, ha nem jutok alázatra az Isten előtt, akkor nézzétek meg továbbra, mi jön az eseményekben. Látták már a nehézségeket, elkeseredés, felháborodás, elégedetlenség, végletekig fokozódik, fegyveres harcokban tör ki, és egy adott pillanatban, amikor tényleg provokatívan, vérlázítóan az egyik faluba oda mennek, és megfizetik, aki éppen a hellenista párthoz tartozik, és azt mondják, na akkor csinálj disznóból itt egy oltáron egy áldozatot, ne a ti szent dolgaitokkal, hanem ugye erre is kötelezni, jó örömmel, pénzért bármikor, vérlázító. És azok, akik ott laktak, fellökték az oltárt, megölték azt az embert, aki képes lett volna, és fegyveresen ellenálltak. Testvérek, a le nem von dolgokból, a felháborodásból, a provokatív események sorozatából más nem jön. Belőlünk sem jönne. Hiába hisszük most mi itt azt, hogy mi máshogy tettünk volna. Ha nem készültünk volna fel, mi sem tettünk volna másképp, mint ők. Mi lett ennek a következménye? A nép, aki elkeseredett, felháborodott, elégedetlen volt, nyilván hozzájuk csapódott, őket támogatta, a hegyekbe visszavonultak, nagy csapatokat alakítottak. Ugye az uralkodónak még akkor lesöpörhető volt simán ez a réteg, nem gondolt velük komolyan, ment a maga útján, de ez a népréteg akkorára gyúlt, és akkora volt a nemzeti öntudata, hogy míg az elején miért harcoltak? Az elején a vallás szabadságukért harcoltak, és emelték fel a szavukat, odáig jutottak, hogy a teljes területi függetlenségük volt a cél. Idáig jutottak, mert nem álltak meg az állomásköveknél. Olyant kívántak, amit az Isten soha nem ígért meg nekik. Emlékeztek? Elhurcolta őket Babilóniába, mert már nem tudott velük mit csinálni, megengedte. Ígéretet adott, 70 év letelik, hűséges emberek, proféciák, stb. Visszavezeti őket. Megad nekik mindent. Felépíthetik a templomot. Idejük van a nehéz időkre felkészülni. Megad nekik mindent. De mit csinálnak? De azt soha nem ígérte nekik, hogy ugyanolyan nagy területük lesz, és ugyanúgy független állam lesznek soha. Azt mondta, elégedjetek meg ezzel, fogadjátok el a kisebb légréteget, amibe lehettek. Egy alázatos ember egyénileg is, ha levonja meg egy nép is a tanulságokat, akkor örül, hogy ennyi lehetősége még egyáltalán van.
Soha nem ígérte, hogy királyuk lesz, nem ígérte, hogy területeik lesznek. Ők pedig itt, ezen a ponton már ezért harcoltak, és amikor meghal ez a negyedik Antiókosz, és az ő hadverizérei már kompromisszumba is belemennének, mert látják, hogy megerősödött ez a nép, és azt mondják, hogy egyezünk meg valamiben, nem engednek a 21-ből, sőt, megteszik maguknak azt is a későbbiekben, hogy magukhoz csatolnak területeket, Idumeát, ugye az edomitákat délről, északról Galileát és Samáriát, és nem csak, hogy magukhoz csatolják, hanem rájuk kényszerítik a zsidó vallást. Nem állnak meg, nem vonják le a tanulságokat. Nézzétek meg, mi következik ebből. Megtörténik ez a területileg magukhoz csatolás, megtörténik, valóban kivívják időszámításunk előtt 142-től 63-ig a függetlenségüket, független közigazgatásilag is mindenhogyan. Közben már ők maguk is ott tartanak, hogy olyan korruptak az ő megengedett köreiken belül is a papok, hogy egyben királyok is lehetnek, ezt is tiltotta mindig az Isten. És megint felkészületlenül éri őket az a korszak, amiről pedig jó előre beszél a Szentírás, ugyanis nyugatról, először kismértékben, aztán egyre nagyobb mértékben nő az a hatalom, az a negyedik hatalom, amiről világosan beszél a Szentírás. És erre sem készülnek, hanem hajtják a magukét. Mi következik ebből, hogy olyan viaskodás van közöttük is, hogy amikor eljön a római birodalom hadvezére, és azon tanakodik magában, hogy milyen ürügyet találjon arra, hogy ő elfoglalhassa Júdeát, meg az egész földközi tenger keleti területét, hát nem kell sokat gondolkodnia, mert az egymással viaskodó királyjelöltek megkérik magát Pompeiust, hogy ha már úgyis itt van, legyen kedves, tegyen igazságot közöttük, melyikük alkalmasabb király. Ne haragudjatok, hogy ennyi történelmet hozok. De nagy tanulságok. És mit mond ez a Pompeius, akinek kapóra jön? Hát nyilván a gyengébbet fogja maga mellé választani, és mellé veszi gyámul azt az Antipászt, aki edomita, annak a Heródesnek az apját, és azt mondja, hogy te gyámkodj felette. És mi történik ebből? Hogy ő úgy csűri, csavarja a dolgokat, hogy mire arra jön a választás, hogy ki is uralkodhat ott azon a területen, és Róma elfoglalja már ezt a területet, hát kit neveznek ki? Hát őt nevezik ki, ezt az edomita uralkodót. Megint miből lett ez? Saját maguk keresték a bajt maguknak. Saját maguk akarták, tették. Testvérek, a tanulságok a mai napra, a 14. versben rejlődnek leginkább. Azokban az időkben sokan támadnak a déli király ellen, a te néped erőszakos fiai is felkelnek, hogy beteljesítsék a látomást, de elhullana keresnek. Erőszakos fiakról beszél az Isten. Ezeket a folyamatokat a hívő nép, a valláshoz ragaszkodó ortodox réteg vívta ki magának, mivel? Azzal, hogy jöttek a megmásíthatatlan, kikerülhetetlen események, de nem a feladatukra koncentráltak, nem gyakorolták be az Istennel való járásnak a lényegét, a bűnök elrendezését, a békességre való igyekezetüket, a lelki nyugalmukat a legnagyobb provokációk közben. És ez arra jó, hogy amikor jönnek az események, akkor levágjuk a fülüket, mint ahogy Péter tette, és nem tudta volna elképzelni magáról, és megtesszük azt, amit az akkori népek erőszakos fiai megtettek. És beteljesítik a látomást. Ugye nem vágyunk erre? Kedves gyülekezet, ugye nem vágyunk erre? Akkor mi a mi feladatunk? Mi is messiást várunk. Annak a Jézusnak a második eljövetelét várjuk. Tudjátok, hogy hogy várták ők? Ebben az időszakban, amikor ők nagyon függetlenek voltak, és végre megtörtént, akkor alakult ki a két párt közöttük. A farizeusok, szadduceusok pártja.
Hát nagyon jól jött nekik, hogy így gondolkodtak, ugye? Ekkor ilyen háttérrel, ilyen közeggel várták a messiást. És képzeljétek el, az Isten nem tolta el az időt. Nem mondta azt, hogy valamit még kezdek veletek, mert gyalázat, és nem ismeritek föl. Nem mondta, hogy nem vállalom be. Az Isten az ő idejében kibocsátotta az ő fiát. Kik várták? Hányan várták? Hogyan várták? Kik ismerték fel? Kik tudták, hogy miről szól az, hogy szabadítás? Olyan emberek, akik egyszerűek voltak, akik kilógtak a sorból, akik nem álltak be ebbe, abba, amabba, hanem a saját hitük szerint, az Isten szava szerint figyelték a proféciákat. Figyelték, és aszerint várták. És úgy ismerték fel a messiást, ahogy ír magáról. És szeretnék nektek felolvasni a Proféták és Királyok című könyvből, Ellen White-tól. Mialatt Izrael népe, mint nemzet, vágyakozott a messiás adventjére, szívében és életében olyan messzire távolodott Istentől, hogy nem lehetett igazi fogalma a megígért megváltó jelleméről és küldetéséről. Ahelyett, hogy a bűntől való megváltásra, a szent élet szépségére és békéjére vágyakoztak volna, érdeklődésük a népük ellenségeitől való szabadulásra és a világi hatalom visszanyerésére összpontosult. A messiást, mint győztest várták, aki minden igát összetör, Izraelt pedig minden nemzet urává emeli. Sátánnak tehát sikerült előkészíteni az emberek szívét arra, hogy a megváltót elutasítsák, amikor megjelenik. Saját büszke szívük, valamint a megváltó jelleméről és küldetéséről alkotott hamis fogalmaik miatt nem tették becsületesen mérlegre messiás voltának bizonyítékait. A babiloni fogság kigyógyította a zsidókat a faragott képek imádásából. Miután visszatértek, nagy figyelmet szenteltek a vallásoktatásnak. Gondosan tanulmányozták azt, amit a törvénykönyv és a proféták az igaz Isten imádásáról írtak. A helyreállított templomban lehetőség volt az összes templomi szertartás végzésére. Zorobábel, Esdrás és Nehémiás vezéri működése idején a nép ismételten elkötelezte magát Isten parancsai és rendeletei megtartására. A jólét időszaka, ami ezután következett, bőségesen bizonyította, hogy Isten kész elfogadni őket és megbocsátani nekik. Végzetes rövid látásuk miatt azonban ismételten elfordultak dicsőséges rendeltetésüktől, és önzően kisajátították maguknak azt, ami sok-sok embernek gyógyulást és lelki megújulást hozhatott volna. Testvérek, a zsidó nép tragédiája, a mi tragédiánk is lehet. Én nem azért szóltam erről, hogy ez így legyen. Ne csapjuk be magunkat. Az az Isten, aki nem szólt az intertestamentális korban, az az Isten, aki nem repesztette meg a mennyezetet, és nem nyitotta meg a földet, az a kirívó bűnök dolgok következtében, az az Isten tud hallgatni bizonyos időszakban, de végérvényesen valami iszonyatos nagy küzdelemről és nagy buktatókról szól. És nem kell, hogy tudatlanságban legyünk az előttünk álló időszakról. Le van írva minden. A kérdés az, hogy hogy készülünk erre az időszakra. Mi a mi célunk? Mi a mi célunk? Mi a messiás várásunk lényege? Miben ismerjük fel a szabadítást? Mennyire állunk ellen? Mennyire lesz botránkozás köve, megütközés sziklája az a Jézusi jellem, amelyik úgy állt meg a legnehezebb időszakba is, ahogy megállt. Testvérek, ha ennél lejjebb adjuk, ez a tragédia vár ránk is. Kívánom, hogy ne így legyen, és tanuljunk a régmúlt dolgokból. Amen. Jóságos Atyánk, megrendül a szívünk a felhívásaidra, a diagnózisaidra, a
felhívásaidra, a veszélyekkel, a gonosz időkkel kapcsolatban. És ahogy az énekben is ismételtük és elmondtuk, nekünk a te kegyelmedre, erődre, vezetésedre van szükségünk. Istenem, még tart a kegyelem idő, készíts fel minket, kérünk, hogy azok, amik most iszonyatos nehézségnek látszanak előttünk, azok a hegyek lapáján lehessenek a te segítségeddel, és elnyerjük a krisztusi jellemet. Segíts meg minket, kérünk ebben. Nagyon nagy szükségünk van rád. Jézus Krisztusért. Amen.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Amikor beléptem, és itt pár perc eltelt, akkor rádöbbentem arra, hogy nagyon-nagyon sok kedves ismerős, testvér, barát van itt ebben a gyülekezetben, de azért bemutatkozom, mert nem mindenkivel találkoztam. Szabó Attiláné, Horváth Zsuzsanna vagyok, és Győrből érkeztünk a férjemmel, aki majd a délutáni órát fogja tartani. De mielőtt az istentiszteletet elkezdenénk, először gyerekek, hozzátok szeretnék szólni. Nagyon-nagyon örülök, hogy ennyi gyerek van ebbe a gyülekezetben, és tudom, hogy van, amikor még többen is vagytok, Isten meg is számolja gyorsan, hogy hányan ültetek ide ki, ugye? Kisebbek, nagyobbak. És hát volt szerencsém találkozni többetekkel gyerektanításon, és nagyon aranyosak voltatok, nagyon jó dolgokat tanultunk egymástól. Igaz, én is tőletek, remélem ti is tőlem, de azért most még pár szót szeretnék hozzátok szólni. Megjelent most egy könyv, tudjátok, amikor így járok-kelek az országban, a gyülekezetekben, meg a családban, a rokonságban, a családokban. Sok gyerekekkel találkozom, és nagyon sok mindent élünk át együtt. Erről is szoktam így beszélni a gyerekeknek, de most ebből a könyvből választottam ki, ami most jelent meg, a Szeretet üzenete, nektek szóló áhítatos könyve ez. És ebben a könyvben olvastam egy tudósról. És kezdjétek el, hogy ez a tudós, ez egy filozófus volt, aki az élet értelmén gondolkodott. Nagy szavak ezek, ugye? Az élet értelmén. Tudjátok, mi ez az élet értelmén gondolkodni? Azt jelenti, hogy miért is élünk ezen a földön. Miért vagyunk itt ezen a földön. És képzeljétek el, hogy az életének egy nagy részét rászánta arra, hogy ezen gondolkodjon, ezen törje a fejét, de nem jött rá. És akkor szólt a filozófus társainak, a tudós barátainak, és megbeszélték el, sokat beszélgettek róla, könyveket olvasott, kutatta. És egy este azt olvastam itt ebben a történetben, hogy a karjába vette az 5 éves kislányát. Van itt 5 éves közöttetek? 5. 5 éves. Ennyi idős volt, mint te, hogy is hívnak téged? Hanna? Hanna. Annyi idős volt a kislánya, mint itt a kis Hanna. És az ölébe vette, és megkérdezte tőle, hogy miért, mondd csak, miért vagy te itt ezen a földön? Annyit gondolkodott róla, már kislányától is ezt kérdezte. Hát ha tőletek ezt megkérdezném most, hogy hát gyerekek, miért vagytok ti itt ezen a földön, mit válaszolnátok? Van, amelyikötök gondolkodott már ezen? Ugye ez nagy nehéz kérdés, de azért én most megkérdezem tőletek. Miért vagy itt ezen a földön? Bátran lehet szólni választ, hogyha most jön valami gondolat, Zsoltika. Gyönyörködött Isten, amikor megteremtette a Földet, és bennünk emberekbe is, ugye? És újra adja a teremtő hatalmát, hogy emberek születhessenek. Hát ez nagyon okos válasz volt, és még itt is jelentkezett valamelyik kislány. Ki jelentkezett itt? Mondjad. Nagyon okos, hogy megteremtett. És mi a célja ez? Mi a célja annak, hogy itt élünk? Miért vagy itt? Mi a te feladatod? Hát én kérlek benneteket, hogy ezen gondolkodjatok el. Én most elárulom, hogy ez az 5 éves kislány, kérdezik, olyan volt, mint Hanna, akkora. Erre válaszolt. És tudjátok, mit válaszolt? Azt válaszolta, a kislány mosolyogva feled, hogy szeresselek téged, apa. Hát ez egy 5 éves kislánytól nagyon bölcs válasz. Hogy szeresselek téged, apa. Hát gyerekek, amiket mondtatok, nagyon okos feleletek voltak. Igen, azért vagyunk ezen a földön, mert Isten gyönyörködik bennünk, megteremtett bennünket. És ezzel azt szeretné, hogy szeressük egymást. Hogy szeressük őt, szeressük apát, anyát, a testvérünket, az embereket. És szeretetben éljünk ezen a földön. És ez az ige, amit most elolvasok ehhez, és szeretném, hogyha ti is megjegyeznétek, az egyik legkedvesebb igém. A János első levelében olvasható, a nagyobbak már talán meg is tudják keresni, nagyon ügyesen megkeresték a csoportomba, a fiúk, lányok, amit kértem. János első levelében, a 4. fejezet 16. versében ezt olvassuk. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Gyerekek, jegyezzétek meg, az Isten szeretet. És ha mi vele járunk, ha benne maradunk, akkor mi szeretetben vagyunk, akkor mi szeretni tudunk, és ennek meg lesznek majd a következményei, és róla tudunk bizonyságot tenni. Azért vagyunk erre ezen a földön, hogy szeressünk, hogy az ő szeretetéről tegyünk bizonyságot. Mit gondoltok, akinek szerető szíve van, az mit tesz? Majd nagyon okosat mondott nekem az egyik kisfiú tanításon, hogy hogyan kell viselkedni a szüleinkkel szemben, vagy velük. Jól, és mit jelent ez, hogy jól? Mi a legfőbb alapelv? Ezt a nagyobbaktól kérdezem, mi van a parancsolatban, Isti? Hogy engedelmeskedjünk a szüleinknek. Hogy engedelmeskedjünk Istennek, hogy engedelmeskedjünk a szüleinknek. Ez a legfőbb parancs, a szeretetben ez a legnagyobb tett. De még nagyon sok mindent tudtok majd tenni, hogyha szeretet lesz a szívetekben, ha jó Isten lakik benne. Én ezt kívánom nektek, hogy ismerjétek meg, és higgyétek el az Istennek irántunk való szeretetét, ahogy ezt a Zsoltika, meg a kis társatok is mondta, hogy Isten annyira szeretett bennünket, hogy megteremtett, hogy gondoskodik rólunk ma is, és ti is szeressétek egymást. Mindenkit, aki körülöttetek van, és ezt szerint cselekedjetek, tegyetek bizonyságot a jó Istenről. Jó? Utassátok ezt a mélységes mély szeretetet. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és helyetekre mehettek. És kérlek benneteket, hogy figyeljetek továbbra is, mert én miattatok jöttem el ma, képzeljétek el, és rólatok lesz szó. És valóban, ahogy a gyerekeknek mondtam, tényleg miattuk jöttem el ma. Tényleg így a gyerekosztálynak a nevében hát járom az országot, és eljutok egy távolabbi gyülekezetbe is, bár Győrtök Budapest nincs olyan nagyon távol, de most sikerült eljönnöm hozzátok. És arról szeretnék veletek együtt gondolkodni, hogy Isten miért is adott gyerekeket a gyülekezetbe, miért adott fiatalokat a gyülekezetbe, és mi a nekünk felnőtteknek, fiatalabbaknak, idősebbeknek az elhívásunk, a küldetésünk velük kapcsolatban. Talán azt gondolnátok, hogy most ez a szülőknek szóló óra, pedig nem így van, ez a gyülekezetnek szóló óra. Az egész gyülekezetről szó van, és majd meg fogjátok látni a bizonyságtételekből is, hogy valóban így van ez. Kérlek benneteket, hogy kezdésnek nyissátok ki a Bibliátokat Jeremiás könyvénél, és nézzük meg Jeremiás könyve 13. fejezetében a 20. verset. Jeremiás könyve 13. fejezetéből a 20. verset így olvasom. Emeljétek fel szemeiteket, és nézzétek azokat, akik északról jönnek. Hol van a nyáj, amely néked adatott, a te dicsőségednek jó nyája? A versnek a második felét szeretném még egyszer kiemelni, ami így hangzik. Hol van a nyáj, amely néked adatott, a te dicsőségednek jó nyája? Isten a prófétán keresztül felteszi ezt a kérdést a mi számunkra is. Abban az időben élő emberek számára is feltette ezt, egy név számára, az ő népe számára, aki ekkor eléggé mélyen volt. Hogyha elolvassuk a fejezetet, megláthatjuk. Mégis ez a kérdés arra utal, hogy ettől a néptől számon kér valamit. Számon kér nem is valamit, hanem valakit, valakiket, embereket. Ugyanis Isten embereket bízott rájuk, és bíz ránk ma is, mindannyiunkra. És hogy valamelyikőtök azt mondaná, hogy én rám nem, akkor gondolkodjon el, és rá fog jönni, hogy feladata van. Embereket bízott rá, jó Isten. Tudom jól, hogy ebben a gyülekezetben is sokan munkálkodtok emberekért, és látjátok azt, hogy ez az elhívás, a legmagasabb rendű elhívás, amit Isten adhat embernek, hogy angyalokkal együtt emberekért munkálkodjon. És ezek között az emberek között van, e között a nyáj között van, a gyermekeknek a serege is, a nyájnak a legkisebbjei, a bárányok, akiket Isten ránk bízott, és számon fog tőlünk kérni. Hol van a nyáj, amely néked adatott, a dicsőségednek jó nyája? Az, hogy gyermekek vannak egy gyülekezetben, itt Zúligetben is, az Istennek az ajándéka. Tényleg itt, ahogy a gyerekek mondták, hogy Isten teremtő erejével, szeretetével adott bennünket is, mi is voltunk gyerekek, és adja ma a gyülekezetnek a gyerekeket. Csodálatos, nem, hogy ebben a világban még gyerekek születnek, hogy szülők gyerekeket mernek vállalni, és Isten az ő teremtő hatalmával megadja. Valami csodálatos módon egyszer láttam erről egy filmet, hogy nem is olyan egyszerű, hogy egy gyerek megfoghanjon és megszülesse, hogy mennyi minden van, és Isten megadja ezt. Hogyan tekintünk rájuk? Mert Istennek ajándéka ez. Kiváltság a gyülekezetnek, a gyerekek vannak a gyülekezetben, de nagy felelősség is. Valljuk be, nagy felelősség is. Talán a szülők érzik ezt leginkább. Igen, elsősorban a szülőknek ajándék, és a szülőknek felelősség a gyermek. De hogyha elgondolkodunk egy közösségnek az elhívásáról, egy közösségnek a felépítéséről, akkor tudjuk nagyon jól, hogy mindenki számára ajándék, és mindenki számára felelősség. Vajon hogyan tekintünk rájuk? Hogyan kell, hogy előttünk álljanak? Zsoltárok könyvében van egy csodálatos ige, amit szeretném, hogy velem együtt kikeresnétek. Dávidnak a Zsoltára, a 144. Zsoltár, ahol oltalmat és áldást kér a Jóistentől a gyülekezetre, és amikor az áldást és az oltalmat kéri, akkor azt is elmondja, hogy ahhoz, hogy egy gyülekezet boldog legyen, ahhoz szükség van arra is, hogy a fiatalok a helyükön legyenek. Így hangzik a 144. Zsoltárnak a 12. verse. Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjúkorukban, leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok. Ezt kéri Isten től Dávid, hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjúkorukban, leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok. Bizonyára vannak többen, akik kertészkednek közülünk. Nagyon jól tudják azt, hogy ahhoz, hogy egy palánta nagyjá nőjön, ahhoz nagyon sok mindent kell egy kertésznek elvégeznie. Öntözni, gyomlálni, sokszor leszedegetni azokat a hajtásokat, amik nem illenek oda. És ahhoz, hogy egy templomba, egy oszlop odaillő módon bekerüljön, gyönyörűen kifaragva, ahhoz annak a mesternek rengeteget kell dolgoznia. Vagyis, hogy a mi fiaink és leányaink oda kerüljenek, ahová Isten szánta őket, hogy szépek, erősek, hasznosak legyenek, és az Isten templomába állhassanak, ahhoz nekünk nagyon nagy munkát kell elvégeznünk. Legalább annyit, amennyit a kertésznek ahhoz, hogy a palánta nagyjá nőjön, hogy az oszlop az Isten templomába állítható legyen. De tudhatjuk jól azt is, hogy a mi munkánk kevés hozzá. Azért most ne terhelődjünk le, és ne húzza le a vállunkat a súly, hogy na, ez aztán most nagy feladat. Mert tudjuk jól azt is, hogy hiába öntözgetjük a palántát, és védjük még a széltől, naptól is óvjuk, amikor éppen túl erős, hogyha az Isten kegyelme, az Isten gondoskodása, oltalma nincsen ott. De Isten mégis a mi kezünk által akarja nagyjá tenni a fiataljainkat, munkatársakként hív bennünket ebben a munkában, amit ő végez rajtuk. Mert a célja mi is annak, hogy mi rájuk figyeljünk, hogy rájuk tekintsünk, hogy munkálkodjunk értük, az, hogy amire elhívta őket, arra alkalmassá váljanak, és valóban az ő templomában a helyükre kerüljenek. És most őszintén, kedves szülők, meg kedves gyerekekkel foglalkozó testvéreim, nem az a legnagyobb örömünk minden sok dolog mellett, amikor azt látjuk, hogy egy fiatal úgy dönt, hogy ő az Isten szolgálatába fog állni, hogy ő itt marad, hogy nem megy el a világba. És látjuk azt, hogy nem hiába fáradoztunk érte. És nem az a legnagyobb szomorúság, amikor azt látjuk, hogy bizony, bizony menni akar, pedig mennyi energiát belefektetünk, mennyi szeretetünk, mennyi odafigyelésünk vele van, de amíg ez nem is lenne, hát a szívünkhöz kötődik, és a miénk, és hozzánk tartozik, és úgy szeretnénk, hogy akit mi szeretünk, a Jóisten hozzá, ő hozzá tartozna. De ahhoz, hogy itt maradjanak, hogy velünk legyenek, ahhoz nekünk tenni kell. Vajon mit? Hogyan? Mi a mi részünk ebben a nagy munkában? Hogy az Istené legyen az, az ember, aki jogosan az övé, az ő saját döntése alapján is. Hogy tudjuk ehhez hozzásegíteni őket? Mert azt azért előre bocsátom, és kedves fiatalok, és kedves gyerekek, nektek is szeretném azt elmondani, hogy nem csak apának, anyának, nagyszülőknek, meg a gyülekezeti tagoknak a felelőssége az, hogy milyen lesz a ti életetek, és mi lesz veletek. Mert a pontot ti teszitek a mondat végére a ti döntésetekkel. Ti döntötök a jó vagy a rossz mellett az életetek során, és ti vagytok azok, akik majd igen mondotok az ő hívására, vagy pedig nemet. De nézzük azt, hogy mi is a mi feladatunk. Mit is kell nekünk tenni, hogyan is kell tenni. Én szeretném, hogyha most megkeresnénk egy olyan történetet, ami egy nagyon ismert történet a Bibliában, és elgondolkodnánk erről, és megnéznénk azt, hogy Jézus mit tett. Hisz ő az első számú példaképünk ezen a földön. Nyissuk ki a Bibliánkat Lukács evangéliumánál, és nézzük meg Lukács evangélium a 18. fejezetében a 15-16-17. Verset. Itt azt a történetet olvashatjuk, amikor Jézus magához hívja a gyermekeket. Nézzük meg azt, hogy mit tesz Jézus, mit tesznek a tanítványok, mit tesznek a gyermekek, mit tesznek az anyák, és ezen keresztül próbáljuk felfedezni a mi feladatunkat. Így olvasom a 15. verstől. Vittek pedig hozzá kisgyermekeket is, hogy illesse azokat, mikor pedig a tanítványok ezt látták, megdorgálták azokat. De Jézus magához hívta őket, mondta, engedjétek, hogy a kisgyermekek én hozzám jöjjenek, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneki az Istennek országa. Bizony, mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba. Azt láthatjuk ebben a történetben, Jézus életének egy mozzanatában, hogy gyermekeket vittek hozzá. És Jézus mit tett? Magához fogadta őket, illette azokat. Mit tettek a tanítványok? A tanítványok el akarták őket küldeni. Először olyan meg volt ránkoztató ez, nem, hogy hát elküldik Monét a gyerekeket. De gondoljunk bele. Valahol az ő szempontjukból érthető, vajon miért akarták elküldeni? Mert így gondolkodtak, hogy mit gondolhattak. Hát bizonyára zavarják a mestert. Hát a mesternek annyi fontos, sok dolga van. És ezek a gyerekek itt most futkároznak körülötte, meg az ölébe akarnak ülni, meg hozzámennek, elvonják a munkától, bizonyára megzavarják az ő gondolatmenetét, a munkájának a menetét, csak zavarnak. Kedves testvérek, nehogy mi is így gondolkodjunk. Mert sajnos van, amikor igen, zavarnak bennünket a gyerekek, ha engedjük. Mert bizony, a Biblia szerint is a gyermek elméhez köttetett a bolondság. Kitalálnak mindenfélét, mondanak néha butaságokat, rendetlenkednek. Hát nekünk kell őket megtanítani, és különböző szokásokat kialakítani, és elmagyarázni nekik, és amiről ugye délután szó lesz majd Attila beszél, és hát szeretne veletek beszélgetni, vagy velünk, fegyelmezni őket különböző módon, megtanítani őket. Hogyan tekintünk rájuk itt a gyülekezetben? Zavaró tényezők? Vagy másképp? Az anyák odavitték Jézushoz őket. A tanítványok zavarnak találták ezt, pedig azt olvashatjuk Jézus életében, hogy maga Jézus volt az, aki az anyákat figyelmeztette, késztette arra, hogy hozzávigyék a gyermekeket. És bár itt a Bibliában azt olvashatjuk, hogy gyermekek, a Jézus élete című könyvben felhívja rá a figyelmet a prófétai szó, hogy különböző korúak voltak. Voltak, akik már nagyobbak, mire odaértek Jézushoz. Abban az időben ugye azért nem volt olyan egyszerű eljutni egyik helyről a másikra, főleg egy távolabbi pontra. És bizony volt, amikor már egy anya csak nagyobb korába tudta a gyermekét odavinni, de elvitte hozzá. És Jézus megáldotta őket. Hát kedves édesanyák, azt hiszem, hogy mindannyian akkor vagytok a legnyugodtabbak, hogyha Jézus áldását kérhetitek a gyermekeitekre, és tudhatjátok azt, hogy Jézushoz vihetitek őket. Erről is szeretnék ma együtt gondolkodni veletek, hogy de hogyan? Hogyan lehetséges ez? Olyan megható, és ezt szeretném is így szó szerint felidézni nektek, hogy Jézus hogy gondolkodik a szülőkről. Talán mi nők úgy hajlamosabbak vagyunk az aggodalmaskodásra, arra, hogy féljünk, féltsünk, megijedjünk. Jézus tudja ezt. Azt írja itt az 56. fejezetben, a Jézus megáldja a gyermekeket című fejezetben a következő idézet. A megváltó tudta, milyen gond nyomasztja az anyákat, akik Isten igéje szerint akarják gyermekeiket nevelni. Meghallgatta imáikat. Ő maga vonzotta őket színe elé. A megváltó tudta, milyen gond nyomasztja az anyákat. Ő tudja minden anyának a gondolatát, az aggodalmait, még azokat is, amiket talán ki sem mer mondani, vagy a reményeit, a vágyait. Tudja. És ez szerint cselekszik. Ebbe bízzatok, hogy ez így van, hogy ez így működik, hogy ebben bízhattok mindenkor. És azt ígéri nekünk, hogy megáldja ma is minden anya könyörgésére az ő gyermekét egy feltétellel. Azt írja a bizonyságtétel, hogy még a karján nyugvó csecsemőt is megáldja. Egyetlen egy a feltétel. Mit gondoltok mi? Mi lehet ez a feltétel? Nagyon egyszerű a válasz. Az, hogy személyes kapcsolata legyen a megváltóval. Személyes kapcsolatot ápoljon ő vele, hogy meg tudja áldani, hogy meg tudja hallgatni a könyörgését. Igen, ez a felelőssége, hogy ezt megtegye. De nem feledkezik el az apákról sem. Őróluk is ír, és őróluk is megemlékezik, és nem felejthetjük el azt, hogy még a Zsoltárban is külön választja a fiúkat és a lányokat, és úgy említi meg, ugye, hogy hogyan növekednek föl, hogy teljesen más alkat egy férfi és egy nő, de egy apa is ugyanúgy aggódhat a gyermekéért. Azt olvasom a Jézus élete 33. oldalán, a földi apa aggódik fiáért. Amikor kisgyermeke szemébe néz, remegve gondol az élet veszedelmeire. Oltalmazni szeretné kincsét Sátán hatalmától, távol tartani a kísértéstől és küzdelemtől, Isten pedig odaadta egyszülött fiát egy még áldázabb küzdelem megvívására, még félelmetesebb kockázat vállalására, hogy az élet útját biztosítsa kicsinyeink számára. Ebben van a szeretet. Csodálkozzatok egek. Ámulj, ó föld! Kedves testvérek, ez a reménység az apáknak és az anyáknak is, akik a gyermekeikért remegnek, hogy Isten odaadta az ő egyszülött fiát mindannyiunkért, ami kicsinyeinkért is. Ebben van a mi reménységünk. És ebben kell bíznunk, ebben kell reménykednünk, és ezt kell szem előtt tartanunk, és ez szerint kell élnünk. Menjünk tovább. Jézus találkozott a gyermekekkel. Gyerekek, hadd kérdezzem meg tőletek, most egy picit figyeljetek még rám, bár most már úgy nem tudok annyira a szemetekbe nézni, mert mindenfelé ültök. Szeretnétek-e találkozni Jézussal? Szeretnétek találkozni vele? Jó lenne, nem? Milyen jó volt ezeknek a gyerekeknek? Igaz? Milyen jó volt neki. Ott járt Jézus a földön, megfoghatták a kezét, a térdére ülhettek, kérdezhették, és Jézus válaszolt nekik. Vajon ma tudtok-e találkozni vele, mit gondoltok? Hát így nem, ugye? Nem tudjátok megfogni a kezét, nem tudtok a szemébe nézni, de kérdezhettek tőle, és ő válaszol is. Hát ma is például a tanításon kinyitottuk a Bibliánkat,
1: olvastunk belőle, ez mind az ő szava. És amikor a szüleitekkel beszélgettek Isten dolgairól, akkor is Jézussal találkozhattok, hiszen most ők az ő megbízottai, akik benneteket tanítanak úgy, mint ahogy ő tanította a gyerekeket annak idején a földön. És amikor gondolkodtok róla, és imádkoztok, akkor is találkozhattok vele. Hogyan tekintett Jézus a gyermekekre, és hogyan tekintsünk mi a gyermekekre? Ezt olvasom a Jézus életek könyvből, hogy amikor Jézus találkozott a gyermekekkel ezen a földön, akkor Jézus az eléhozott gyermekekben kegyelmének örököseit, országának polgárait látta. Férfiakat és nőket, akik közül egyesek mártíromságot vállalnak majd érte. Hát nem tudom, kedves testvérek, hogy tekintünk-e így a gyerekekre. Az ő országának polgárait látta már bennük, hogy mivé lehetnek ezek a gyermekek. Vagyis az első dolgunk, amit megtehetünk mi mindannyian, legyünk akár olyan családi helyzet, vagy gyerekeket nevelünk, akár már nem, vagy még nem, vagy nem nevelünk, akár fiatalok, idősek, férfiak, nők. A gyermekekben Isten országának az örököseit láthatjuk. Tekinthetünk úgy rájuk, mint azokra, amik lehetnek. Akik lehetnek, ami gondolkodásmódunkat kell elsősorban megváltoztatnunk. És nézzük meg, hogy mit tett Jézus. Tudta, hogy ezek a gyermekek hallgatnak rá, jóval készségesebben fogadják el megmentőjüknek, mint sok világias, bölcs, kemény szívű felnőtt. Tanításkor leereszkedett hozzájuk. A menny uralkodója nem tartotta méltóságán alulinak, hogy kérdéseikre válaszoljon, s fontos tanításai gyermeki felfogó képességük szintjére egyszerűsítse. Elültette agyukba az igazság magvait, melyek majd évek múltán kikelnek, s az örök életre teremnek gyümölcsöt. Jézus lehajolt a gyermekekhez, válaszolt a kérdéseikre, foglalkozott velük, és nem is akárhogyan, az ő szintjükön. Azért ez a következő lépés már nem kis feladat. Hogy megtanuljuk, nem jön mindegyikünknek adottságából, hogy a gyermekek szintjén tudjon beszélgetni. De megtanulhatjuk. Isten lelke tudja adni ezt nekünk, amikor erre szükség van. És Isten lelke meg tudja adni mindannyiunknak azt a késztetést, azt a képességet, amire a gyermekekkel kapcsolatban szükség van. Mert mindannyiunknak szán feladatot. Ahogy folytatódik ez az idézet, az számomra egy nagyon nagy bíztatás, és azt gondolom, hogy minden gyermek tanító számára is. Ugyanis azt írja itt, hogy ma is igaz, hogy a gyerekek a legfogékonyabbak az evangélium tanításai iránt, szívük megnyílik az isteni befolyás előtt, s elég erős a kapott leckék megőrzésére. A kisgyermekek keresztényekké válhatnak, és koruknak megfelelő tapasztalatokra tehetnek szert. Lelki nevelést kell nekik nyújtani, a szülőknek mindent meg kell tenniük, hogy jellemük Krisztus hasonlatosságára formálódjék. Elsősorban a szülőknek, aztán mindenkinek, de gondoljunk arra, hogy a legfogékonyabbak az evangélium tanítására. Ezt nem emberi szó mondta ki. Higgyük el, hogy így van, és amikor tanítunk, és amikor még úgy el is szomorodnánk, mert előfordul velünk bizony többször, hogy már a gyerekek a következő szombaton nem emlékeznek arra, amit előző alkalommal tanítottunk, de azért benne van a szívükben, az elültetett mag ott van. És nem biztos, hogy az a legfontosabb, hogy egy adatra emlékezzenek, hanem arra a lelki tanításra, amit kaptak tőlünk, és kaptak a szülőktől is. Mit von ez maga után? Azt vonja maga után, hogy mi lelkiismeretesen készüljünk az ő tanításukra. Akár szülőként, akár gyerektanítóként. Gondoljuk azt, hogy az, amikor őket tanítjuk, az egy istentisztelet, az egy gyermek istentisztelet. Ez a pár perc, amit itt a prédikátor mond egy-egy szombaton, az csak egy része, amit a gyerektanító velük foglalkozik. Úgy készüljön föl, mint ha ki kellene állni a gyülekezet elé egy istentiszteletet tartani. Csak a gyermekek szintjén. Azzal az előkészülettel, azzal a hozzáállással, mindennel. És a szülők? A szülők pedig vegyék azt komolyan, amit az utolsó idők eseményei című könyvünkben is olvashatunk. Ugye volt ma már erről itt szó, hogy bizony mennyire az utolsó időkben élünk, és el is mondjuk ezt sokszor. De a gyerekekkel kapcsolatban gondolunk erre? Kutatjuk-e így az igét, a bizonyságtételeket, hogy mi nekünk a feladatunk az utolsó időkben a gyermekeinkkel? Elsősorban egy családnak az, hogy komolyan vegye a családi áhítat tartását. És most mondhatjátok azt, kedves testvérek, hogy hát ilyen egyszerű dolgokat miért mondok most el itt egy Isten tiszteletbe, hát ez magától értetődő, meg ez olyan egyszerű. Nem egyszerű. Azt írja a bizonyságtétel, hogy őrült rohanás keríti hatalmába a világot. És ezt mindannyian a saját bőrünkön érezzük. Nem 5 éve, nem 10 éve, már akár 20 évet is mondhatok, vagy az idősebb testvérek mondhatnának, még több időt lehet, de azt is látjuk, hogy pörög föl az idő. Nem akarom elmesélgetni az időt, csak tényleg hadd mondjak egyet, és gyerekek, nektek is mondom ezt, hogy képzeljétek el, hogy a kezembe került egy régi könyv. Könyveket keresgéltem, és hát tudjátok, mi Győrben élünk, és Győrről egy ilyen képes album, Budapestről is több ilyen album van, biztos láttatok ilyet. És hát úgy érdekességképpen kinyitottam, elkezdtem nézegetni. Hát nagyon érdekes volt így visszanézni azokat a régi képeket, és az egyik legfeltűnőbb talán az volt, hogy alig láttam Győr legforgalmasabb utcáin egy-egy autót. 70-es évek. Hát most, amielőtt megtanultam vezetni, mert ugye én nem fiatal koromban tanultam meg, hanem később, mindig azt gondoltam, hogy hú, de fogok én félni, csak aztán ugye muszáj volt, és Jóisten meg is segített, megtudtam, és közlekedem ma is, tényleg az ő kegyelméből közlekedünk mindannyian, mert látjuk, hogy mennyire nehéz ma már, mert ezen is látszik, hogy milyen őrült rohanás keríti hatalmába a világot, és azt gondoltam, hogy nem tudok eljutni Győr egyik szélétől a másikig, a legfőbb utcán, amivel vezet Moson-Magyaróvára felé, a határ felé. Hát el lehet jutni, de hogyan? És bizony minden dolgunkban annyira bonyolult minden, az ügyintézéstől kezdve minden, az élet, a megélhetés, hogy nem egyszerű dolog ez, hogy engedelmeskedjünk ennek az isteni fölhívásnak, hogy tartsunk minden nap családi áhítatot. Mert rögtön felmerül a kérdés, mikor? Amikor mindenki ott van. Hogyan? Hogy még ne legyünk olyan fáradtak. Vagy azért még odaérjünk a munkahelyünkre, az iskolába, vagy ahhoz az emberhez, ahova mennünk kell, amit el tudjuk végezni, amit el kell végezni. Ez is egy gondolkodásmód kérdése. Mi a legfontosabb? Azt olvastam, hogy lelki fejlődésükben nekünk feladatunk van. Lelki nevelést kell nekik nyújtani. A szülőknek mindent meg kell tenniük, hogy jellemük Krisztus hasonlatosságára formálódjék. És ez az első lépés. Imádkozzunk értük, imádkozzunk velük, ismertessük meg velük Istennek a világát, az ő tanításait, az ő jellemét. Hogyan? Krisztuson keresztül. Krisztuson keresztül. A legkisebbeknek kezdjük Krisztusnál. Tanítsunk Krisztusról. Amikor még egészen picik, talán csak annyi, hogy összetudja tenni a kezét, hogy valamennyit már tudunk vele kommunikálni, beszéljünk neki Jézusról. Hogy Jézus szeret, hogy Jézus él, hogy Jézus figyel rád, hogy az ő angyalai vigyáznak rád, egyszerű szavakkal. És később hogyan? Gyűjtse össze az apa a családot, olvashatjuk a bizonyságtételbe. Olvasson el, vagy mondjon el a saját szavaival egy rövid részletet a Bibliából. Ne hosszan, ne nehezen érthetően, ne unalmasan, a gyerekek szintjéhez, korához mérve, és utána imádkozzanak együtt. Röviden, hogy ne unják meg a gyerekek, de tegye meg minden nap. Nem elég az, hogy imádkozunk értük, bár a legfontosabb, hanem tanítsuk meg őket is imádkozni. Bíztassuk őket, tegyük természetessé azt a közeget, ahol vagyunk, hogy merjenek, hogy tudjanak imádkozni. Nagyon sokat van nálunk így a családból az egyik kisgyerek, és hát tényleg ő vele is nagyon nyitott, érzékeny lelkű, és bizony sokszor van olyan, hogy mondja, hogy most te imádkozz, most én nem akarok imádkozni. Gyerektanításon is sokszor szembesülünk azzal, hát nem mernek imádkozni. De hogyha okosan, bölcsen rávezetjük őket a Szentlélek biztatását és tanácsát kérve, akkor meg tudjuk azt tenni, hogy ők is bátran megnyilatkozzanak és megtanuljanak imádkozni. És úgy, ahogy Jézus az ő szintjükre leereszkedve tanította őket, így tanítjuk őket, akkor elérhetjük azt, hogy ők maguk is imádkozzanak, és ők maguk is kezdjék el olvasni a Szentírást, amikor eljön annak az ideje. És mi a következő? Mit tehetünk értük? És itt kiterjeszteném most már a kört, bár a tanításnál is, ha észrevettétek, kiterjesztettem a kört a gyülekezetre, de kiterjeszteném ezt a kört, a felelősség körét az egész gyülekezetre. Azt olvastam Lukács evangéliumában ennél a történetnél, hogy a tanítványok el akarták küldeni a gyermekeket. Jézus pedig megdorgálta őket. Arról is beszéltünk, hogy vajon miért akarták elküldeni. De vajon miért iratott ez meg? Csak azért, amiről már igehirdetés, biztos ti is hallottatok én is, hogy ugye Jézus tanítása ott van, hogy olyanoknak kell lennünk, mint a gyermekek, és ez mit jelent. De ezen kívül mit akart ezzel megtanítani az Úr Jézus? Azt olvashatjuk, ugyancsak a Jézus Élete című könyvben, hogy amikor Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy engedjék a gyermekeket hozzájönni, valójában minden időben élő követőihez szólt. Vagyis hozzánk is, mindannyiunkhoz. Egyházi tisztviselőkhöz, prédikátorokhoz, segítőkhöz, minden keresztényhez. Jézus vonzza a gyermekeket, és megparancsolja nekünk, engedjük őket hozzá menni. Mintha csak azt mondaná, jönnek, ha nem akadályozzátok őket. Hát, kedves testvérek, amikor én ezt először olvastam, egy kicsit megijedtem. Hát mi az, hogy én akadályozom a gyermekeket, hogy ő hozzá menjenek? Hát hogyan akadályozom én őket? Mert arról még csak van elképzelésem, hogy segíthetem. Hogy beszélgetek velük, hogy tanítom őket, hogy velük együtt játszom, hogy foglalkozok velük, gondoskodom azokról, akik éppen adattak, hogy gondoskodjam róluk, és tovább imádkozom velük, tanítom őket imádkozni, imádkozom értük. De hát, mi az, hogy akadályozom? Elviszem magammal a gyülekezetbe, mert ugye ez egy kézzelfogható dolog. Jézushoz viszem. Bele együtt oda megyek Jézushoz, és imádkozom. Engedjétek hozzám jönni őket. Nem, hogy engedem, oda viszem. Tanítom, hogy ő majd menjen oda. Aztán mit teszek? Hát elviszem a gyülekezetbe. De hogyan akadályozom? Hogy nem viszem el, hogy nem imádkozom vele? Hát igen. De itt tudjátok, mit ír? Hogy a példaadásunkkal. És ez valami megdöbbentő volt. Hadd olvassam el nektek, nem a saját szavaimmal mondjam el, Krisztuséhoz nem hasonlító jellemetek nem utassa be hamisan Jézust. Ne tartsátok távol tőle a kicsinyeket hűvösségetekkel, nyersességetekkel, soha se érezzék, hogy a menny nem lehet kellemes hely számukra, ha ti is ott vagytok. Hát engem szíven ütnek ezek a szavak, nagyon kemények. Kemény szavak, de nem véletlenül irattak le. Mi legelőször is úgy tudjuk Jézushoz vinni a gyermekeket, ha a saját példánk jó példa. Tehát ismerjük azt a mondást, hogy aki tanítani akar, aki nevelni akar, az először önmagát tanítsa, önmagát nevelje. Hogyha mi azt akarjuk, hogy a gyerekeknek személyes kapcsolata legyen Jézusra, akkor legyen nekünk először személyes kapcsolatunk. Ha mi azt akarjuk, hogy ők jól viselkedjenek, viselkedjünk először jól mi. Amit szeretnénk, hogy ők tegyenek, azt mutassuk be nekik. Ez egy törvényszerűség, ez így működik. Nagyon érzékenyek minden kis rezdülésre, az arckifejezéseinkre, a mozdulatainkra, a hanghordozásunkra, az öltözködésünkre, a hajviseletünkre, a reagálásainkra, a cselekedeteinkre, mindenre. Lehet, hogy nem tudatosan még mindent, de fölfogják, és ezt maguknak elkönyvelik. Ne beszéljetek úgy a vallásról, mintha az gyerekek nem érthetnék meg. Ne tegyetek úgy, mintha nem kellene Krisztust már gyermekkorukban elfogadniuk. Ne keltsétek bennük azt a hamis benyomást, hogy a Krisztus vallása, a komorság vallása, s ha a megváltóhoz jönnek, le kell mondaniuk mindenről, ami örömet okoz az életben. Azt kell megtanítani, hogy mi a jó öröm, mi az igazi öröm, mi a Krisztusnak tetsző öröm. Az ő életkorukhoz a vidámság tartozik. Az élet kell, a mozgékonyság. Igen, ezt figyelembe kell vennünk. És Figyelembe kell vennünk azt, hogy bár gyermekek, Isten gyermekei ők is, jövendő országa polgárai, és így kell velük beszélnünk. Meg kell őket tanítani arra, hogy felelősséggel tartoznak nekünk és Istennek. És tudjátok azt, hogy ez a felelősség még sokszor milyen nehéz nekik, hogy visszahárítanák? De nem szabad megengednünk. És itt fiatalok, hozzátok is szólok, tényleg az országban többfelé látom azt, és ezt is egy jelnek látom, hogy sokanak egész fiatalkorúban döntenek a Jóisten mellett. Vannak olyanok, akikkel még tényleg egyik barátnőmnek a lánya is, picik totyogós korától ismerem, és láttam, ahogy fölnőtt, és egészen korán odaszánta magát a Jóistennek, és tényleg úgy is él. És ez az, amit meg kell valahogy értetnünk a gyerekekkel, hogy ezért vagyunk itt ezen a földön, mert Isten akarta, hogy itt legyünk, akarja a létünket, és az övéi vagyunk, és ennek a felelősségével kell élni, és ezt olvasom itt. A megváltó végtelen gyöngétséggel tekint a tulajdonvérén megváltott lelkekre. Szeretete magának követeli őket, kimondhatatlan vágyakozással tekint rájuk. Szíve szakad meg nem csak a legjobban viselkedő gyerekek után, hanem azok után is, akiknek örökletes, kifogásolható jellemvonásaik vannak. És még egy rész, egy kicsivel följebb, amikor a Szentlélek megindítja a gyermekek szívét, működjetek együtt vele. Azt tanítsátok, hogy a megváltó hívja őket. Semmi sem szerezhet neki nagyobb örömet, mintha életük virágjában, ifjúságukban adják át magukat. Ezek annyira gyönyörű szavak, nem? Semmi sem szerez nagyobb örömet a megváltónak, mintha egy fiatal élete virágjában adja át magát neki. Kedves fiatalok, gondoljatok erre, és gondoljunk mi felnőttek is erre, akkor, amikor gyerekeket nevelünk, hogy ennek a szemléletével neveljük őket. Ne haragudjatok, hogy most több idézetet hoztam, és olvasok föl, de tényleg sokszor olyan súlyos szavak ezek, vagy olyan szép szavak, hogy szeretném, hogyha hallanátok szó szerint ezeket, amiket így olvasok el. Ugye a hogyan kérdést tettük fel, hogy hogyan segíthetnénk őket az Isten országába, hogyan segíthetnénk őket ahhoz, hogy a gyülekezetben maradjanak, és ebből említettem meg így néhány szempontot, és nagyon sok mindenről lehetne még beszélni, de talán ezek a legfontosabbak. Azonban még egy-kettőt szeretnék fölvillantani előttetek, tényleg csak az említés szintjén. Ismertessétek meg velük Jézust, mint megváltót. Ismertessétek meg velük azt, hogy ő szerető és megbocsátó Isten. Tanítsátok őket a bűnbánatra és a bűnbocsánatra. Most kérdezhetitek azt, hogy hogyan. Külön órát lehetne erről a témáról is tartani. Én most csak visszautalnék az előbb elmondottakra. Először is a saját példátokkal. Lássák azt, hogy ti megbocsátotok nekik, maradék nélkül. Attilának, ha minden igaz, most megjelenik még ebben az évben a megbocsátásról egy írása. Ajánlom figyelmetekbe, én amikor átolvastam, úgy tényleg megrendített ez, hogy mennyire mélységes dolog is ez az emberi életben. És az országban több helyen tartunk erről előadást, és amikor épp a múltkorjában magam vittem be a Győri Műveldési Házba a szórólapot, és pont az a portás volt ott, aki egy olyan hidegebb stílusú, nem nagyon beszél velünk, a másik egy nagyon kedves, tudtunk is vele már úgy többször szóba elegyedni. És mégis ennek az asszonynak is rögtön ezen megakadt a szeme, hogy a megbocsátásról lesz előadás. Hát igen, ez nehéz dolog. És akkor így kezdtem beszélgetni. Igen, ez az emberi természetnek egy nagyon komoly és nehéz dolog. A gyerekeket tanítsuk meg arra, hogy nem kell cipelni a terheinket, hogy új tiszta lapot kezdhetünk, mert Isten elküldte az ő egyszülött fiát, és ő magára vette a mi bűneinket. És mutassuk be, hogy ez hogy működik, és magyarázzuk is el nekik, és gyakoroljuk velük együtt. Tanítsuk őket a természetnek a megfigyelésére, arra, hogy Isten teremtő Isten. Főleg ebben a világban, ahol már evolúció éve van, meg Darwin év van, hiszen a Jelenések könyvéből láthatjuk, hogy ez egy sarkalatos pont lesz majd az utolsó időkben, hogy teremtő Istennek elismerni az Istent, aki az ő szavával teremtett, 6 nap alatt teremtett ezt a világot, és a 7-en megpihent. Nagyon fontos, hogy megtanítsuk a gyermekeket erre, hogy kivigyük őket a természetbe, ha kell szombat délután, és a természeten keresztül magyarázzuk el a szeretetét. Tanítsuk. És még egyet szeretnék megemlíteni a sok közül, ez pedig alakítsunk ki bennük, tudom, fáradtságos munkával jó szokásokat. Most már nincs idő erre, csak fölhívnám a figyelmeteket, hogy nézzétek meg, hogy Keresztelő János születésénél, Sámson születésénél Isten milyen tanácsot adott a szülőknek. A Bírák könyvébe utána nézhettek, és Lukács evangéliumának rögtön az elején, ahogy egy olyan embernek a szülő, ugye nekünk könnyű dolgunk van, mert tudjuk, hogy ő belőlük ki lett, és mire hívta el őket a Jóisten. Amikor elhív egy nagy szolgálatra egy embert, mindig a mértékletesség üzenetét elmondja már a szülőknek. Bort és részegítő italt nem iszik. Hogyan neveljük a gyermeket? Ugye teszi fel Sámson édesapja, és elmondja az angyal, hogy semmi részegítő italt ne igyon, semmi olyat ne egyen, ami az ő kárára van. De nem csak az evésről, ivásról van szó, mindenről, ami a jellemüket erősíti, és mindenről, ami gyengíti. Milyen szokásokat alakítunk ki, ami saját példánkkal, a kitartásunkkal, a szeretetünkkel. Mondhatjátok azt, hát más is így neveli a gyermekét, hát azért fölnő, azért rendes ember lesz belőle, hát azért ezt-azt megenged neki. És sokszor ugye hajlamosak vagyunk a világra tekinteni. De jó, ne tekintsünk a világra, egymásra. Hát ő is, hát így öltözteti, így járatja iskolába, ezt tesz vele, itt laknak, nem mennek ki vidékre, kimennek vidékre, ezt tesznek, azt tesznek, így öltöznek, magántanuló, nem magántanuló. Nagy kérdések. Erről is külön lehetne beszélgetni, hogy ebben a világban, vajon az utolsó idők eseményei című könyvben egyébként erről is van írás. Kiköltözünk-e vidékre? Amíg nem költözünk ki, addig mit tegyünk? Hogyha kiköltöztünk, akkor mit tegyünk? A gyülekezet hogy segítse azokat a családokat, akik szeretnének kimenni vidékre, de nem tudnak kimenni vidékre? Tekinthetünk egymásra, kedves testvérek, de nekünk nem ez az első és a fő feladatunk, hanem az a feladatunk, hogy önmagunkra tekintsünk, a mi családunkra, és az Istennek az útmutatására. Mit kell tennünk? Befejezésképpen még egy bizonyságtételi idézetet szeretnék elolvasni, és egy igét. Én ezt a bizonyságtételt minden gyülekezetbe elolvasom, ahova elmegyek. Itt most majdnem elhagytam, de azt gondoltam, mégis elolvasom. És mindig elmondom azt a gyülekezetben, hogy én azt a gyülekezetet annyira mélyen nem ismerem, hogy tudjam, hogy mi hogy van. Én kérlek benneteket, hogy ti lássátok meg, hogy mi az, ami rátok vonatkozik ebből, mi az, ami nem. De a bizonyságtétel a 6. kötet 196. oldalán így hangzik. Nem szentelünk elég figyelmet gyermekeinkre és fiataljainkra. A gyülekezet idősebb tagjai nem vigyáznak rájuk gyöngéden, együttérzéssel arra vágyva, hogy fejlődjenek az isteni életben. Így a gyerekek nem fejlődnek eléggé a keresztény életben. A gyülekezet számos tagja, aki a múltban szerette és féltette az Istent, ma megengedi, hogy a hivatása teljesen lekösse őt, a vék alá rejti világosságát. Feledik Isten szolgálni, és a foglalkozásokat teszik a vallások sírjává. Ne hagyjuk ide, stova hányódni a fiatalokat, mert elcsüggednek, s áldozatul esnek a tapasztalatlan, fiatal lábuk körül állandóan ott settenkedő kísértéseknek. Gyülekezeteink tagjainak esünk leginkább a keze ügyébe ez a kötelesség. Viseljék szívükön a fiatalok sorsát. Magyarázzák meg nekik a keresztény elgondolásokat és elveket egyiket a másik után, szeretettel, türelemmel, gyöngéden. Hová lettek az istenfélő apák és anyák? Nagy számban kellene akadni köztünk olyan embereknek, akik nem csak futólag, de milyen érdeklődnek a fiatalok iránt, akiket megrendít a szomorú helyzet, melybe a fiatalok kerültek. Akik rádöbbennek, hogy az ellenfél minden elképzelhető eszközzel erőlködik, hogy hálójába kerítse a fiatalokat. Hát most gondoljatok bele, hogy Ellen Goodwight ezt írta az ő korában, akkor ma mi van? Ma mi van? Isten elvárja, hogy a gyülekezet lerázza ezt a tunyaságot, s nézzen körül, hogy milyen segítségre is lenne szükség ezekben a veszedelmes időkben. Hát ha akkor veszed a ruhahelyzet, melybe a fiatalok kerültek, akik rádöbbennek, hogy az ellenfél minden elképzelhető eszközzel erőlködik, hogy hálójába kerítse a fiatalokat. Hát most gondoljatok bele, hogy Ellen Goodwight ezt írta az ő korában, akkor ma mi van? Ma mi van? Isten elvárja, hogy a gyülekezet lerázza ezt a tunyaságot, s nézzen körül, hogy milyen segítségre is lenne szükség ezekben a veszedelmes időkben. Hát ha akkor veszedelmes idők voltak, ma végképp veszedelmes idők vannak.

Kedves gyülekezet, mindannyian tehetünk a fiatalokért. Csak azt kell megkeresni, és a Jóistentől megkérdezni, hogy mi éppen mit. És tudom is, mert itt, ahogy körülnézek, látlak benneteket, tudok olyan nagyomáról, aki úgy odafigyel az unokájára, ahogy oda kell, mert a szülők nem tudnak. Tudok olyan fiatalról, aki megy és segít, amikor valamilyen rendezvény van, és segít a kézműves foglalkozásokban, a tanításban. Tudok szülőkről, akik áldozatosan, de tényleg megtesznek olyat a gyermekükért, ami áldozatok nélkül nem lehetne. És nem tudnának úgy nőni, ahogyan nőnek föl. És talán a legnehezebb azoknak, akinek egyedül kell nevelni, vagy fele másikában kell nevelni. Isten mindezt látja. Segítsünk egymáson. Mert ezt várja el tőlünk a Jóisten. Meg kellene kenni mennyei kenetre a testvérek szemét, hogy fölismerjék korunk követelményeit. Táplálnunk kell a nyáj bárányait. A mennyek ura szemmel tartja, hogy kivégzi gyermekeinkért és ifjainkért azt a kötelességet, amelyet elvár. De azért közben így rátok tekintve, hadd mondjam azt el, hogy azért abba a hibába se essetek, hogy mindent nekünk kell megtenni. Emlékezzetek rá, hogy említettem ezt is, hogy Isten az, aki beteljesíti majd az ígéretét, és elvégzi a munkát a lélek által, amiben mi fáradozunk. Befejezésnek pedig egy igét hadd mondjak nektek, ne nézzünk a világra, ne nézzünk a másikra. Ne arra nézzünk, hogy hát így is jó lesz, meg más is azt teszi, miért. Mert nem mondhatjuk azt, hogy hát igen, Sámson, hát igen, Keresztelő János. Hát ők azért ilyen nagy dologra hivattak. Ugyanis az igében azt olvashatjuk, és ismeritek ti is nagyon jól ezt az igét. Péter közönséges első levele, második fejezete, 9. verse. Ti pedig választott nemzetség. Királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Kedves testvérek, egy királyi gyermeket soha nem úgy neveltek, mint akárkit, hanem különleges módon. És az ige azt mondja, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet megtartása való nép vagytok. A gyermekeink is azok. És olvashatjuk azt, hogy ők, ha még gyermekkorukban élik meg Jézus második eljövetelét előtte, komoly feladatot kell, hogy elvégezzenek gyermekként is. Hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Végezzük így mi a munkánkat a gyermekek ügyében, és neveljük őket arra, hogy ők is az Istenért tudjanak munkálkodni, és megmaradjanak az ő templomában, sőt, az Isten templomának a díszei lehessenek.

A kettészakadt királyság korában járunk most, és a kettészakadt királyság korának a történetében eddig az északi országrésznek, Izraelnek a történetét tekintettük végig. Ja, emlékszünk még rá talán, hogy időszámításunk előtt 931-ben a korábban egységes zsidó királyság két országrészre szakadt szét. Az északi területek 10 törzs összefogásával létrehozzák Izrael államát, a déli törzsek pedig létrehozzák Júda államát. Eddig az előző két előadáson azt néztük meg, hogy hogyan is zajlott le az északi országrésznek a sorsa a kettészakadástól egészen az önálló északi királyság megszűnéséig, időszámításunk előtt 722-ig, amikor is Izrael országát elfoglalták az asszírok. És a mai előadáson visszatérnénk arra, hogy de mindeközben mi történt Júdával, a déli királysággal. Ugye a déli királyság az, amelyik hosszabb ideig fennmarad, és amelyik a Biblia szerint jobban őrzi a zsidó népnek a vallási, politikai hagyományait. És hát nyilván nem lesz alkalmunk arra ezen az előadáson, hogy részletesen végigkövessük annak a 200 évnek a történetét, ami körülbelül utolérjük ugye Izraelnek a sorsát. De minden esetre ezen a mai alkalmon szeretnék kiemelni egy-egy olyan szemét a déli országrésznek a történetéből, akik valamilyen szempontból jelentősek, vagy régészeti, vagy bibliai szemszögből jelentősek. Talán összefoglalóan azt tudnám mondani, hogy időszámításunk előtt 931-től a Júdában uralkodó királyokról a Biblia elég árnyalt képet ad. Vannak köztük olyanok, akiket nagyon pozitívan jellemez, vannak köztük olyanok, akiket nagyon negatívan jelez. Mindegyiküknél azonban megfigyelhető, ha valaki Királyok krónikák könyvét végigolvassa, hogy mindegyiküknél a viszonyítási alap az Dávid. Ugye ő volt a zsidó népnek a legnagyobb és a legpozitívabb királya, akihez mindig a bibliai szerző, a krónikás mindig hasonlítja az éppen uralmon lévő uralkodót, és mindig hozzáfűzi, hogy az ő szíve olyan tökéletes volt az Istenhez, mint Dávidé, vagy pedig azt a negatív jellemzést, hogy az ő szíve nem volt olyan tökéletes, mint az ő atyáé, Dávidé. Mivel minden királyt nem tudok kiemelni, ezért csak két jellemzést adnék, vagy két jellemvonását adnám a déli királyságnak ebben az időszakban, a 10.-9. században. Déli királyokra az jellemző, hogy többé-kevésbé ragaszkodnak a Jahve kultuszhoz, vagyis ugye a zsidóknak az eredeti Isten hitéhez, vagy legalábbis a látszatát próbálják fenntartani annak, hogy a déli királyság ezt a vallást követi. Bár a Biblia megjegyzi, hogy azonban akadnak olyan királyok, akik elfordulnak a Jahve kultusztól, és már mint királyok kezdik propagálni a különböző kánáni kultuszokat. És hát pontosan emiatt megfigyelhető Júdában is az a jelenség, ami viszont Izraelben ugye sokkal nagyobb tendenciákkal fordult elő, mégpedig az, hogy a népnek a vallásosságát át és át szövik a kánáni kultuszok. Megépülnek ismét a magas helyek, ami ugye a kánáni népekre volt jellemző, és hát van olyan király, aki foglalkozik ezzel, és próbálja ezeket írtani a népköréből, és van olyan király, aki egyáltalán nem foglalkozik ezzel, sőt, ő maga is a kánáni kultuszokat kezdi követni. A másik szempont, vagy a másik jellemvonás, amit kiemelnék ebből a két évszázadból, az Júda királyságának az Izraellel való viszonya. Ugye két testvérországról van szó, és nagyon érdekes, hogy a déli királyság történetének az első nagy évszázadát az határozza meg, hogy a két ország rész, a testvérek, testvérnépek folyamatos küzdelemben, háborúban állnak egymással. Aztán egyszer fordul a kocka, Júda királyai közül az egyik, Josafát, aki Júdának a negyedik királya, hogyha otthon végigkeressük, vagy végignyomozzuk ugye a királyok listáját, és ő elköveti azt a dinasztikus szempontból kedvezőnek tűnő dolgot, hogy sógorságot szerez az izraeli ország része, vagyis összeházasítják a gyermekeiket. A Biblia szemszögéből nézve, illetve hát ahogy a Biblia megítéli azonban ezt a házasságot, elég negatívan ítéli meg, ugyanis azt mondja, hogy innentől kezdve az izraeli kultuszok és az izraeli problémák átgyűrűznek sokkal inkább Júdában, mint a korábbi időkben. Ennek a 9.-8. századi júdabeli királyságnak a történetét ma már régészetileg is és történelmi dokumentumokból is elég jól ismerjük. Rengeteg mindent lehetne kiemelni, fölhozni. Én egyetlen egy példát szeretnék kiemelni, hogy egyetlen egy uralkodóval kapcsolatosan, ami régészeti emlékként előkerült, illetve megfogható. Az Olajfák hegyén, Jeruzsálemben van egy templom, Eleonona templomnak hívják ezt,
ahol őriznek egy királyok korából származó sírboltot, síremléket. Uzziás királynak a síremléke, aki Júdában uralkodott, tehát a déli országrésznek volt a királya a 8. században. A Biblia megint csak róla is egy meglehetősen komplex, tehát összetett képet ad. Voltak jó cselekedetei a Biblia szemszögéből ítélve, azonban az élete végén volt egy olyan nagy elfordulása az Istentől, és egy olyan nagy tiszteletlensége az Istennel szemben, aminek megvoltak az életére nézve a negatív következményei a hátra levő éveiben. Ha valaki megkeresi vagy höllapozza Uzziás király történetét, akkor nála találkozik ezzel, hogy ő az a király, aki tiszteletlenül bemegy a salamoni templomba, ugye a szentek szentjébe, ahová igazán csak a főpapoknak lenne joga belépni, és ott a főpapnak, illetve a papoknak a szolgálatát önhatalmulag elkezdi gyakorolni, elkezd tömjénezni, és ő maga is ugye a frigyládát és a szent dolgokat érinti, ami nem egy felelőtlenség pusztán a részéről, hanem a Biblia leírja, hogy egy kifejezett tiszteletlenség és lázadás az Isten ellen. Ezért a Biblia szerint Isten Uzziást leprával, poklossággal bünteti. Ugye ez a zsidók környékén, a zsidók település területén egy elég súlyos, de elég sűrűn előforduló betegség volt, halálos betegség és nagyon fertőző betegség. Ezért aki leprás lett, aki poklos lett, azt elkülönítették a társadalomtól, a falvaktól, és hát bizony így járt Uzziás király is. A Biblia szerint innentől kezdve külön lakásban, lakosztályban élt, és egy külön temetőhelyre vitték, és külön temették el, hogy még véletlenül se fertőződjön meg ő általa, vagy a maradványai által bárki is. Ebben a templomban, tehát itt az olajfák hegyén, megtalálhatjuk azt a kis mészkőlapot, és hát mögötte azokat a csontmaradványokat is, amelyek Uzziás királyé. Ugyanis ezen a mészkőlapon ne elképzeljük nagynak egy 31 néhány centiszer, 31 néhány centi, majdnem négyzet alakú mészkőlap. Ugye a héber felirat, pedig héber arám felirat pedig figyelmezteti arra az arra járót, hogy ezek Uzziás királynak a maradványai, aki Júda királya volt, és hogy nem szabad illetni, nem szabad hozzányúlni ehhez a kő osszáriumhoz. Ugye nagyon érdekes megerősítése a Biblia leírásának, hiszen egyértelmű, hogy a figyelmeztetés azért szól, nem attól féltek, hogy sírablók vagy valami ilyesmi miatt óvták az idegeneket, hanem egyértelmű, hogy fertőzéstől, tisztátalanságtól való óvás az, ami itt szerepel ezen a héber feliraton. Vagyis ez a régészeti emlék nagyon jól alátámasztja a Bibliának ezt a leírását, hogy Uzziás poklosként halt meg, leprásként halt meg, bár Izrael királya volt. Ebből az időszakból, tehát Júdának ebből a hosszú két évszázadából csak őt emelném ki, mint régészeti emléket, hiszen az egyik legérdekesebb és leginkább hitelesebb alátámasztása a bibliai leírásnak. De tovább lépnénk Júda történetében egy olyan királyra, aki a Biblia szerint egy nagyon nagy reform király volt Júda történetében. Egy olyan király, aki próbálta megreformálni Júdában is a vallási életet, és ismét visszaállítani. És ő volt az a király, a Biblia szerint, aki Júdában ezeket az elhajlásokat, ezeket a torz hajtásokat megpróbálta nyesegetni, és visszaállítani Jahvénak a kultuszát, tiszteletét. Ő volt Ezékiás király, Júdának az első igazán nagy reformer király alakja, akinek az életéhez, illetve a vele kapcsolatos uralkodásával összefüggő történetekhez rengeteg sok történelmi régészeti illusztrációt fogunk látni a mai alkalommal. Ezékiás király, hogyha föllapozzuk a bibliai királyok krónikák könyvét, 25 évesen került, mindösszesen ennyi idős volt, amikor Júda trónjára került, 29 évig uralkodott, tehát egy elég hosszú uralkodási idő volt, amíg Júdában uralkodott, és uralkodásainak az első éveiben, ugye nem tudjuk sokszor év szerint meghatározni ezeknek a királyoknak az uralkodását, de egy biztos, hogy uralkodása első éveiben átélte Izraelnek, az északi országrésznek a pusztulását. Ez mélyen megrendítette őt, hiszen ugye a tíz törzs, ugye a zsidó tíz törzs idegen uralom alá került, az asszírok kegyetlen módon írtották és kitelepítették őket Izrael területéről, és maga a déli országrész Júda is az adófizetőjévé vált az asszíroknak. És mivel Ezékiás rendkívüli módon megrendült ezen, ezért hát megpróbálta megváltoztatni Júdának a sorsát, hiszen hívő emberként tudta azt, hogy minden bizonnyal ezek a csapások azért következtek Izraelre, mert ugye elfordították az útjaikat az igaz Isten ismerettől. Itt láthatunk egy salamoni templomról készült rekonstrukciót,
Ugye a Salamoni templom állt még ezekben az időkben, a világ egyik csodája volt, csodájára jártak az akkori élő emberek, és Salamon templomából nem maradt ránk gyakorlatilag egy tégla sem, ugye kőkövön nem maradt a későbbi pusztítások miatt, viszont a bibliai leírások alapján nagyjából így próbálják meg rekonstruálni Salamon templomát. Ugye ő volt, Ezékiás volt az, aki a templomban megpróbálta visszaállítani a templomi szolgálatnak a tiszta rendjét, mint Dávid idejében is volt. Ezért is hasonlítja a Biblia Ezékiás Dávidhoz, és egyedülálló a júdabeli királyok sorában, hogy azt mondja ki róla, hogy a szíve ugyanolyan tökéletes volt az Isten iránt, mint az ő atyáé, ugye ősatyáé, Dávidé. Az első intézkedései között van, hogy a zsidó ünnepkört is visszaállítja a templomon belül. Ugye ezek a bibliai adatok utalnak arra, hogy ebben az időben Júdában is már egy kicsit elhalványult az igaz istenismeret, elhalványult a templomi szolgálat, az ünnepek gyakorlata, és uralkodásának az elején Nisszán hónapban, vagyis a vallási új év első hónapjában megünnepeli a Páska báránynak az ünnepét. Ugye Nisszán hónap az a mi hát naptári évünkre átszámolva március-április, és ennek a hónapnak a 14. napján ünnepelte a zsidóság, már a mózesi kortól, ugye a kivonulásra emlékezve, a Páska bárány ünnepét. Ez volt egy központi szertartás a zsidó vallási liturgiában, és nagyon sokáig ezt elhanyagolták a júdabeli királyok. Ezékiás volt, aki hosszú-hosszú évszázadok után ismét bevezette a Páska bárány ünnepét és gyakorlatát. Visszaállította a törvénykönyvnek a felolvasását és tanítását Júda városain belül. Ebből is, ezekből a biblia adatokból kaphatunk képet arról, hogy eddigre a Tóra, ugye a törvénykönyve már egy kicsit elhomályosult egy zsidó ember, még egy júdabeli embernek a gondolkodásában is, és ezért volt, hogy Ezékiás külön tanítókat, külön papokat rendelt ki arra a szolgálatra, hogy a nép körében tanítsák és okítsák az igaz Istennek, Jahvénak az ismeretét. Ezen kívül pedig óriási türelemmel és óriási munkával megpróbálta leromboltatni az úgynevezett magas helyeket, amik a kánaáni kultusz gyakorlataként nagyon sok helyen emelkedtek Júda törzs területén belül is. Ez egy olyan magas hely, amint látjuk, és nagyon éppen megmaradt. Tehát jól látszik, hogy miért is hívták magas helynek. Általában ilyen kőoszlopok vagy kőlépcsők vezettek fel a kőoszlopokig. Ezeket naposzlopoknak is hívják a régészek, olyan magas és hát egyenesbe törő oszlopok, amelyek mindenképpen a termékenység és a természet kultuszaival voltak összefüggésben. És hát akik emlékeznek rá, ugye a kánaáni népekről szóló előadásban volt szó arról, hogy milyen pogány és milyen erkölcstelen ritusok kapcsolódtak egy-egy ilyen természetben a szabad téren folyt hát Isten tisztelethez. Nyilván időzőjelben mondom azt, hogy Isten tisztelet. Ugye Ezékiás tehát a Biblia szerint módszeresen elkezdi írtani a magas helyeket egész Júda területén, tehát összegészében azt mondható el az uralkodása első szakaszáról, hogy mivel nem szeretné az Isten törvényét elhagyni, és mivel próbál tanulni Izraelnek a sorsából, ezért próbálja módszeresen egyre jobban a népet visszafordítani Jahve felé, már amennyiben egyáltalán ugye ez egy nép szintje lehetséges. Segítő társa ebben a munkában egy Júda területén ekkor működő próféta, Ézsaiás próféta, aki ugye az egyik, megint csak legnagyobb prófétája a zsidó népnek. Itt láthatunk Ézsaiás könyvéből egy kivetített részt, hogy a holttengeri tekercsek a kumráni barlangok leletei között szerepelt egy Krisztus előtt 200 évvel született Ézsaiás könyve másolat. Ugye ebből is képet kaphatunk arról, hogy Ézsaiásnak a szerzősége, mármint Ézsaiás könyvének a szerzősége, ami nagyon sokáig vitatott volt, hogy egy szerző írta Ézsaiás könyvét, vagy több szerző írta Ézsaiás könyvét, az itt a holttengeri tekercseknél dőlt el, ugyanis egyértelművé vált, hogy egyetlen szerzőnek tulajdonítja a héber hagyomány időszámításunk előtt a második században Ézsaiás könyvét. Nem tudnak arról, hogy két vagy három Ézsaiás vagy áll Ézsaiások lettek volna. És hát ugye azért is fontos számunkra Ézsaiás könyve, mert nagyon sok történeti leírás tartalmaz Ezékiás korához. És hát innen tudjuk meg, hogy Ezékiás a király nagyon jó viszonyban volt a prófétával, Ézsaiással, kifejezetten hallgatott Ézsaiásnak az útmutatásaira, és minden bizonnyal ő volt a vallási életnek akkor az egyik legfontosabb szereplője, márhogy a próféta.
Ugye itt láthatjuk az eredeti holttengeri tekercseknek a darabjaként, ugye az Ézsaiás áltekercset, ezt a teljes Ézsaiás könyvet kiterítve Izraelben a tekercsek szentélyében. Ugye ez egy atombiztos bunker, ahová holttengeri tekercsek legértékesebb darabjait helyezték, és hát a mai napig is Izraelnek és egy zsidó embernek az egyik legféltettebb nemzeti kincse az Ézsaiás tekercs, hiszen még egyszer mondom, időszámításunk előtti második századból származó prófétai iratnak a másolata, amit így meg tudnak őrizni és fent tudtak tartani. Ezékiásról azt is tudjuk, hogy ebben az időben bővíti a hivatali apparátust és a közigazgatást is úgy megpróbálja rendbe rakni Júdán belül. Feltételezhető, hogy ő az, aki igazán próbálja a közigazgatási egységeket megteremteni, a bíráskodást, a hivatalnoki réteget fejleszteni. És nagyon érdekes, hogy ezekből az időkből elég sok pecsét maradt már fent, amit megint csak régészek Jeruzsálem területén a város föltárásakor találtak. És többek között fennmaradt egy olyan pecsét is, amely Hilkiától, illetve Hilkia fiától származik. És ha valaki föllapozza Királyok második könyve 18. fejezetét, akkor találkozik Hilkiának és az ő fiának nevével. Tehát itt is egy nagyon érdekes, látszólag icipici igazolása a bibliai történeti leírásnak, miszerint valóban létezett egy Ezékiás korabeli Hilkia fia, aki magas pozíciót töltött be Ezékiás udvarában. Úgy is nevezi meg magát a pecsét feliratán a tulajdonos, hogy ő nem más, mint Ezékiásnak a fő szolgája. Ugye a pecsétek abban az időben a hitelesítést szolgálták, az aláírást mindig ezzel szignózták, a hivatalos és a magánleveleken is. Tehát nem csak úgy, mint ma, hogy mondjuk egyes hivatalos okiratot lepecsételnek, hanem abban az időben a magánleveleket is pecséttel látták el. Ezékiás igen nehéz külpolitikai helyzetet örökölt, és ez valahol meghatározta az egész uralkodását, hiszen ebben az időben ugye Asszíria, amely már elfoglalta gyakorlatilag az egész Mezopotámia, tehát a Tigris és az Eufrátesz közét, elfoglalta Szíriát, és aztán fokozatosan kezdett ugye délre húzódni, és már Ezékiás életében és uralkodása alatt egészen eljutott Jeruzsálem határáig. Ugye ekkor mondja Ézsaiás a könyvében, hogy Júda úgy maradt meg, mint Kaiba az uborka földön, ugyanis az asszír királyok egyre nagyobb területeket szakítottak ki a közel-keleti nagy testből, és már csak szinte Júda királysága és egy-két kisebb város és Egyiptom tartotta magát a hatalmas asszír fölénnyel szemben. Ezékiás, aki rendkívül jó reálpolitikus is volt, ezért elhatározta, hogy hát nem várja meg, úgy mondjam, sült galamként, hogy majd csak lesz valami, hogy hát az asszírok nem érnek elő hozzá, hanem nagyon gondosan nekilátott Jeruzsálem kiépítésének, hogy felkészüljön egy esetleges asszír támadásra. Ugye asszír adófizető volt már ekkor, ami azt jelentette, hogy elméletben elismerte Asszíria fennhatóságát, de a gyakorlatban ennek annyi konzekvenciája volt csupán, hogy bizonyos mennyiségű pénz összeget kellett Asszíriának fizetnie, de Asszíria se a belpolitikájában, sem az igazságszolgáltatásában nem határozott meg semmit Jeruzsálem életében. Ezért volt az, hogy Ezékiás uralkodásának megint csak az első 10 évében arra fordította a befolyt adókat, hogy Jeruzsálemet egy hatalmas kőfalrendszerrel vegye körül. Krónikák második könyve 32. fejezete írja le részletesen Ezékiásnak ezt a tevékenységét, és hát amikor Jeruzsálemet régészek föltárták, akkor megtalálták azokat a romokat és azokat a városfal maradványokat, amelyeket úgy tűnik, hogy Ezékiás korára és Ezékiás királyhoz keltezhetünk. Ugye ez a második fal már egy plusz védelemként vette körül Jeruzsálemet, hiszen egy kőfalat már húztak annál jóval korábban, már Dávid is egy fallal körülvett Jeruzsálemmel rendelkezett, de Ezékiás félt attól, hogy ez kevés lesz, tehát szerette volna tökéletesen bebiztosítani Jeruzsálemet. Ezért volt az, hogy amikor a 70-es években Jeruzsálemben ásatások folytak, véletlenszerűen rátaláltak egy fal szakaszra, egy fal maradványra, amely nagyon mélyen és nagyon hosszan, több száz méteren keresztül húzódott, és hát megpróbálták időhöz kötni, ugye a rétegtanilag, hogy vajon ki építhette, és vajon milyen célra ezt a városfal maradványt. Igazán nagyon sokat vitatkoztak rajta a régészek, hogy most hova tegyék ezt a jeruzsálemi városfalat. A pontot az íre, vagyis a végső kor meghatározását ennek a városfalnak Catlin Canyon adta meg,
1970-71-ben végzett ásatásokat Jeruzsálemben, őre hivatkozni hallhattak tőlem, hiszen ő az egyetlen közel-keleti régésznő, aki gyakorlatilag a 20. század 50-es éveitől kezdve dolgozott, és a mai napig is az egyik legnagyobb közel-keleti régészként tartják számon, annak ellenére, hogy hölgy, ami ugye elég ritkaság ezen a vidéken. És végül is Kenyon mondta ki a végső választ, ugyanis neki sikerült rekonstruálni azt, hogy hogyan is nézhetett ki az Ószövetség idején Jeruzsálem. Ugye ez volt Jeruzsálem kezdetben, még a zsidó honfoglalás előtti korban. Aztán Dávid volt, aki megkezdte ugye a templom körzettel a városnak a kibővítését, és ő is egy város falat húzott a templomnak a környékére. Ugye Salamon idejében épült ez ki végül is teljesen. És hát nem tudom, hogy mennyire láthatók a színek kicsit hátulról, világos sárga színnel húzódnak azok a falak, falrendszerek, amit Ezékiásnak tulajdonítanak. Tehát itt is nagyon-nagyon érdekesen igazolódott a Bibliának a leírása, tehát 2 Krónika 32. fejezet a bibliai történet, a régészeti ásatásnak a feltárási eredménye pedig itt látható kivetítve, hogy valóban Ezékiás megerősítette még egy kőfallal Jeruzsálemet, számolván arra, hogy esetleges asszi ostrom idején az jól fog jönni. Megint csak Kenyon volt az, aki meg tudta határozni ennek a városfalnak a pontos, vagy hát legalábbis századra pontos korát is, hogy amivel, vagy ami által a régészek kort tudnak általában meghatározni, hogyha mondjuk pénzek, feliratok nincsenek, az a kerámia. És hát itt is az előkerült cserepek és a tégláknak, amiből a jeruzsálemi kőfal épült, az azokba belenyomott pecsétek alapján tudták meghatározni, hogy ez a városfal, ami vagy a véletlenszerűen került elő a 60-as évek végén, ez a városfal, ez minden bizonnyal Ezékiás korában épült ki. Tehát ez a bibliai adat valóban hitelesnek tekinthető, hogy Jeruzsálem a második nagy városfalát ennek a nagy reformer királynak köszönhette időszámításunk előtt a 8. században. Még egy óriási építkezésről ír a Biblia, második Krónikák könyve 23. fejezetében, mégpedig arról, hogy Ezékiás király megint csak a város biztonsága érdekében próbálta biztonságba helyezni a várost tápláló forrást. Ugye már az előző előadáson is volt szó arról, hogy egy ókori városnak az egyik legsebezhető pontja a víznyerő lehetősége volt. Hiszen ha az ellenség körülfogta a várost egy ostrom gyűrűvel, és elzárta a vízforrást, vagy megmérgezte a kutakat, akkor nagyon könnyű volt a várost kiéheztetni, vagy kiszomjaztatni. És ezért volt, hogy Ezékiás is megpróbálta Gihonnak a forrását bevezetni a városon belőle. Ezért az ő nevéhez húzódik, vagy az ő nevéhez kötődik az az alagút, amely a Siloé taváig vezetett be a város alatt egy mély, nagyon mély alagútrendszer. 540 méter hosszan húzódik, tehát fél kilométeres ez az alagútrendszer. A korabeli technikának a vívmánya egyébként, hogy hogyan tudták elkészíteni. Főleg úgy, hogy láthatjuk, hogy nem egy egyenes vonalban haladtak az aknászok, akik vájták ezt az alagútrendszert, hanem egy enyhén ilyen S-alakok vannak az alagútban. Azért vannak benne ezek a nagy görbületek, mert ugye ez a környéke Jeruzsálemnek hegyes, sziklás, és az aknászok próbálták kikerülni a nagyon szilárd, nagyon kemény kőzeteket, és a viszonylag puhább kőzetek fele furkáltak. És nagyon érdekes, hogy az alagútnak a bejáratánál találtak az 1880-as években, megint csak véletlenszerűen gyerekek fürödtek a Silói medencében, ugye bent már itt ezen a környéken, ami mai napig is megvan egyébként Jeruzsálemen belül, és itt fürödtek a gyerekek a 19. században, és észrevettek egy feliratot, és aztán magukkal hívtak felnőtteket, aztán így került végül is ez a felirat tudósok kezébe, amely a régi ezékiási alagútnak a bejáratát fette itt fölül, egy mészkőből faragott kőlap, amiről hát úgy tudtak mintát venni, hogy gipszel kiöntötték, és aztán ezt a gipszet levették róla, és így tudták tanulmányozni az óhéber feliratot, amely egyértelműen leírja az alagútnak a keletkezését, hogy hogyan is és kiépítette ezt az alagutat, és leírja, hogy Ezékiás királynak az alagútja, aki Gihon forrását bevezette a városon belőle, és szépen le is írja a több soron keresztül, hogy hogyan is építették a munkások ezt az alagutat. És ez a felirat írja le, hogy hát két csapat indult el, az egyik belülről kifele, a másik ugye kívülről befele,
És miközben hát próbálták egymást ugye célban, célirányban tartani, amikor már közeledtek egymás fele, akkor a kalapács ütések nyomán közeledtek egymáshoz. 1800-as években egy Edward Robinson nevezetű régész végigjárta ezt az ezékiási vízvezetékrendszert, ugye ezt az ezékiási alagutat, és nagyon érdekes megfigyeléseket tett. Ugye szabályszerűen lehetett nyomon követni, hogy a két egymás fele közeledő csapat hogyan hallgatózott, és hol az egyik irányba indultak el az alagút fúrással, hol a másik irányba. Tehát ezért van, hogy itt a közepe felé, ahol találkozik a két csapat, egyre sűrűbbek ezek az alagútban ezek a görbületek, ugyanis megint csak ez a felirat írja le, hogy állandóan füleltek a munkások, hogy honnan hallják a kalapácsütéseket, és voltak bizony vakvágányok is ebben az alagútban, hogyha véletlen rossz irányban kezdtek el fúrni. Ez tehát egy óriási és egy nagyszabású építkezés volt, ami megint csak Ezékiás nevéhez köthető, és megint csak egy olyan leírása a Biblia eseményeinek, amelyek a régészeti szempontból is hitelesíthetők, és a mai napig is megvizsgálhatók, láthatók. A harmadik dolog, amiről Ezékiás idejében tudhatunk, az az, hogy amikor a király megerősíti Jeruzsálemet, és amikor Asszíriában egy trónutódlási bonyodalom üti fel a fejét, tehát az asszírok le vannak foglalva a saját belpolitikai nehézségükkel, Ezékiás kihasználja az alkalmat, a lehetőséget, és Júda városa, ez a Júda királysága összefog néhány kisebb várossal, akik még tartják magukat az asszírokkal szemben, filiszteus városokkal, mint Asdóddal, Gérárral, Ekronnal, szövetkezik Egyiptommal, aki akkor már eléggé, mint birodalom lefelé áldozóban van, és szövetkezik egy északi nagyvárossal, egy nagyon büszke kereskedő várossal, ami a Bibliában jelképe is vált, Tírusz városával. És ezek a kis városok Júdával az élen egy asszír ellenes szövetséget hoznak létre. Óriási lázadás. Ilyen nem volt eddig, vagy nem nagyon volt megtorlatlan az asszírok történelmében. Ezékiás abban bízik, hogy annyira leköti az asszírokat a belpolitika és a belső politikai pártharcok, hogy nem lesz megtorlás, és ezért nem fizet adót az asszír királynak. Azonban a megtorlás nem marad el. Ugye az a belpolitikai probléma, ami éppen leköti az asszíroknak a figyelmét lassan elül, ugye a második Szargon volt, aki meghódította ugye Izraelnek az országát, és amikor ő elhalt, meghalt, ugye őt is minden bizonyal egy palota forradalom során tették el a lábalól, akkor Horszabád az ő fényes és felépített palotája üres maradt. Ugye így is mondták a későbbi ókori emberek, hogy Szargon egy nagyon-nagyon ostoba ember volt, ugyanis felépítetett egy hatalmas várost, egy több tízezres várost, templommal, városépületekkel, szentélykörzettel, de soha senki nem használta ezt a várost. Mert mire valami 40-50 év alatt felépült, addigra őt egy palota forradalom során megölték, és az ő fia, aki aztán végül stabilizálja az asszír birodalmat, Szinaheribának hívják az ő fiát, ő nem ezt a várost fogja használni, hanem ő elköltözteti a birodalomnak a fővárosát egy másik területre. Itt láthatunk egy asszír szimbólumot, hogy az asszír királyoknak a szimbóluma volt ez a szárnyas, oroszlánszerű alak, amelynek ugye megvan ez a redőkbe csavart szakálla, megvan a szárnya, mint szimbólum, ugye megvannak a lópatái, az is érdekes, hogy öt lába van, hogy kiegyensúlyozza a szobort, így minden oldalról, hát legalábbis statikailag azt mondják a képzőművészek, hogy azért öt lába van, mert bármelyik oldalról, ha nézi az ember, stabilnak tűnik a szobor, nem billen el. Ugye Szinaheribának is, aki megint csak egy jelentős személyiség és egy meghatározó alakja volt az asszír történelemnek, az ő palotáiban is ezek a hatalmas méretű, tehát ezeket ne picikéknek képzeljük el, hanem több tíz méteres szobroknak, ezek díszítették az ő belső palotáit is. Ugye Szinaheriba volt, aki tehát áttette a birodalomnak a székhelyét, ugye Asszur volt és Horszabád az a két főváros, amiről eddig tudunk az asszírok történelméből. Ugye Asszur volt a központi város, a eredeti törzsterület, aztán ugye Szargon volt, aki kiépítette Horszabádot, amit azonban soha nem használt, és Szinaheriba pedig átteszi a székhelyét Ninive városába. Ninive akkor már egy létező település volt, azonban Szinaheriba építette királyi fővárossá. Láthatjuk, hogy a Tigrisnek a középső folyásánál van Ninive városa.
Egy olyan stratégiailag fontos helyen, ahol észak-déli és kelet-nyugati kereskedelmi utak találkoznak, és Ninivét a Bibliából is ismerjük, és a Biblia szerint ez egy hatalmas világváros volt abban az időben. A Bibliából leginkább Ninivét Jónás könyvéből ismerjük. Ugye itt egy üvegábrázolást, egy templomi üvegábrázolást láthatunk. Ugye azt a pillanatot örökíti meg, amikor Jónás, ugye a Biblia szerint, akit egy cethal elnyelt, megtérve Istenhez a cethal a földre teszi. És a Jónás könyvét sok szempontból nagyon mesésnek ítélte meg a későbbi tudós világ, és úgy Jónás könyvét minden történetével együtt úgy leírták, és azt mondták, hogy nincs igazán reális alapja. Viszont éppen Jónás könyve az, amely Ninive városáról azt feltételezve azt mondja ki, hogy körülbelül 200 ezer ember lakott ott, és ezért volt Jónásnak egy óriási feladata, hogy Ninive lakosaihoz szóljon, és őket is az igaz Istenhez vezesse. Na most a régészeti feltárások meglepő módon igazolták Jónás könyvét, hogy megtalálták Ninive városát. Az előző előadáson is már találkozhattunk ezekkel a képekkel. Ugye akkor is talán említettem, hogy felülről madártávlatból, tehát repülőgépből a régi tellek, a régi dombok és a régi épületek sokkal könnyebben észrevehetők, mint föld közelben. Ezért van az, hogy régészek nagyon sokszor felhasználják a repülőgépek segítségét, hogyha egy-egy ősi városnak a romjait, vagy régi utakat, vagy erődöket szeretnének megtalálni. Ugye itt láthatjuk a régi Ninivének a romjait. Gyakorlatilag a 19. századtól kezdve folytak itt feltárások. Henry Layard volt, aki először megtalálta Ninive városát, és ő kezdte meg itt az első rendszeres feltárásokat. Itt láthatjuk a fal maradványokat. Hatalmas kőfalak védték Ninive városát. A külső kettős városfal is volt. Ugye általában a kettős városfal egy szuper bebiztosítást jelentett egy városnak, és a külső városfalnak a kerülete 12 kilométer volt. Azért gondoljuk bele, hogy innen elindulunk Gödöllőről, és 12 kilométert megyünk gyalog, és azt a távolságot így bekanyarítjuk egy körre, és mondjuk akkora volt a város területe Ninivének. És hát a régészek a város lakóházainak a mennyiségéből azt is ki tudták számolni, hogy a lakóinak a száma olyan 175-180 ezer volt. Tehát Jónás könyvének ez a nagyon sokáig hitetlenkedve fogadott adata, hogy mi az, hogy egy 200 ezeres nagyváros, ugye a Krisztus előtti 1000 évvel, szinte ugye a vaskorszakban, ez nagyon sokáig olyan lehetetlennek tűnt. Megint csak a régészet segítségével a 19. század végén hát igazolást nyert. Ninive városának rengeteg városkapuja volt, itt láthatjuk az egyiket rekonstruálva. Itt vannak a kapuvédő alakok, és ez volt egy felvonulási útnak a bejárata. Ugye a méretek hát azok monumentálisak, ugye egy ember alak az körülbelül eddig érne a városkapun belül is. Tehát ezek óriási monumentális méretek. Ugye a gigantománia az nem csak Egyiptomban volt meg, hanem megvolt gyakorlatilag minden ókori közel-keleti országban. És a Cinaheribáról azt tudjuk, hogy egy rendkívül módon kegyetlen ember volt. Rengeteg felirata maradt fent, ékírásos feliratai, amelyben mind eldicsekszik azzal, hogy ő hány emberrel mit tett, mit nem tett. Tényleg nem így megint csak a borzalmakat fokoznám, ugye néha szoktam ilyen borzalmakat így felhozni, csak azért, hogy úgy képet kapjunk egy-egy királynak, vagy egy-egy birodalomnak, vagy egy-egy népnek a stílusáról. Szinaheriba egyik felirata például elmondja azt, hogy amikor egy várost elfoglalt, akkor az embereket kivégeztette, de nem is akárhogy, hanem megnyúzatta őket egyenként, és aztán a holtesteiket elégette, és menet közben meg is csonkolta őket. Tehát ilyen abszurdum az ókori közel-keleten. Egy történész úgy is fogalmaz, hogy az asszírok vezették be először a terrort és a félelmet. Szóval addig is voltak háborúk, és addig is voltak hódító birodalmak, de senki nem volt ennyire primitív módon kegyetlen, mint az asszírok. Ezért is volt az, hogy mindenki rettegett tőlük, és nagyon hamar behódoltak előttük, mert egyszerűen féltek, mert válogatott kínzásokkal keresték meg az embereket. Szinaheriba is tehát egy ilyen király volt, és hát ahogy stabilizálta a helyzetét az édesapja halálát követő zűrzavarban, rögtön ugye a megtorlás járt a fejében, ugye nem hagyhat egy ilyen városszövetséget, meg államszövetségeket csak úgy lázadni Asszíria ellen. És megtaláltuk, megint csak nagyon jó példája a bibliai régészet
fölhasználhatóságának, hogy itt is megtaláltuk egyrészt a bibliai leírását annak, hogy Szinaheriba hogyan viszi véghez ezt a bosszú hadjáratát, másrészt pedig megtaláltuk a történelemben is régészetileg ennek a leírását. Taylor prizmának hívják, agyagból készült, hatoldalú, de egy kicsit ilyen hengeresre formált prizmának nevezett ékírásokkal telerót táblácskát, agyaghenger, ami egyébként picike, mindösszesen egy 38 cm, ugye itt most egy kicsit nagyítva látjuk, amelyből több is volt eredetileg, és a Szinaheribával kapcsolatos történeti leírásokat tartalmazza. Véletlenszerűen került elő Ninive romjai közül, megint csak a 19. században, ugye akkor kerülnek elő szinte a legértékesebb leletek így véletlenszerűen. Egy Taylor ezredes nevezetű férfi találta meg, aki Angliának a bagdadi kormányzója volt, és a ninivei látogatása során a romok közül emelte ki ezt az agyaghengert, ami aztán a British Múzeumba került. A sűrű ékírással vannak minden oldalon felróva a Szinaheribával kapcsolatos történeti események, többek között annak a hadjáratnak a leírása is, amelyet Szinaheriban még az időpontot is pontosan tudjuk, és megint csak összevág egyébként a Biblia kronológiájával. Időszámításunk előtt 701-ben indított Júda ellen és azok ellen a kisvárosok ellen, akik föllázadtak ellene. A Szinaheriban mintegy 31 soron keresztül sorolja fel azokat a városokat, területeket, amelyeket ez alatt a megtorló hadjárat alatt sikerült meghódoltatnia. A serege alapvetően két irányban indult neki a megtorló hadjáratnak. A sereg egyik része ugye északon a tenger partján vonult végig, és ugye Fönícia területén elfoglalták Tírus városát. Ugye Tírus nem hagyta magát megostromolni, akár annál sokkal ravaszabbak voltak a tírusziak, rögtön megadták magukat Szinaheribának, amint közeledett a városhoz. Szinaheriba egy báb királyt ültetett Tírusnak a trónjára, és ezzel el volt intézve a dolog, persze megadóztatta még jelentősen ezt a nagyon gazdag kereskedőváros, de a kereskedőváros így kihúzta, nem kellett ostromot átélnie. Szinaheriba seregei tehát jönnek így lefele a földközi tenger partvidékén, és ugye elérnek a filiszteus városokig, amelyek szintén a lázadók között voltak. Itt már vannak kisebb-nagyobb harcok, de az első néhány városnak a nagyon kegyetlen, brutális elpusztítása után a többi filiszteus város megadja magát. Ugye Egyiptom nem számottevő ellenség igazán, a késői birodalom korában Egyiptom egy olyan hanyatló fázisát éli, hogy a Biblia is megjegyzi róla, hogy hát egy ilyen ingó-bingó nátszálhoz hasonlít, olyan a törékenysége, mint egy nátszáli, abszolút nem lehet rá számítani, mint politikai erőre. Így hát fennáll az a helyzet, hogy ugye a sereg egyik része, ugye megkerülve szinte itt a júdai hegyeket, gyakorlatilag belemegy, vagy megérkezik Júda területének a szívébe, és hát Júda szövetséges nélkül marad, Ezékiel szövetséges nélkül marad. Közben Szinaheribának a másik serege pedig egyenesen Júda fele megy, ugye nem kerülgeti a forrókását, hanem végighalad Júda városain, és tételesen ez a bizonyos Taylor prizma felsorol 46 várost, amit porrá tesz Szinaheriba, és körülbelül 200 ezer embert viszel fogva Asszíriába. Köztük mindenféle rangú nemeseket is, szegényeket is, asszonyokat is, gyermekeket is. Ugye Szinaheriba ebben a feliratában tételesen hosszan-hosszan, diadalmasan sorolja a győzelmeit. Ennek a központi seregnek az útjába esik egy nagyon fontos erődítmény, amelyet nagyon sikeresen el is foglalnak, és ez pedig Lákisnak az erődvárosa. Ugye Jeruzsálemtől délnyugatra van egy olyan 40-45 kilométerre Lákisnak az erődje, és Jeruzsálem után a második legnagyobb erődítménynek számított Júdán belül. Hogyha megnézzük a környező településeket és összevetjük a Taylor prizmával, akkor azt látjuk, hogy a központi sereg, ami hát jött ugye lefelé, délfelé, gyakorlatilag végig először körben elpusztította a Lákist körülvevő kisebb településeket, és aztán vette ostromgyűrű alá magát Lákisnak a városát. Lákist régészetileg tudták azonosítani, bár elég vitatott volt az, hogy pontosan hol húzódhat. Tell-el-Duevirnek hívják azt a telephalmot, ahol Lákisnak előkerültek a teljei, a dombjai. Tell-el-Duevirnek hívják tehát azt a telephalmot, amit az 1900-as években ástak meg régészek, és amit a bibliai Lákissal sikerült azonosítaniuk.
ami megint csak végigköveti a zsidó népnek a történelmét, már gyakorlatilag a kánánita kortól kezdve folyamatosan lakott volt. A városnak megtalálták a lakónegyedét is, de megtalálták azt a rétegét, és hát mondjuk számunkra most ez a legérdekesebb, ami abból a korból származtatható, amikor ez a bizonyos időszámításunk előtti 701-es ostrom volt. Ugye itt is megint ami mérvadó a régészek számára az a kerámia. A kerámiák alapján, ugye ezek vaskori kerámiák, ugye vaskori kerámiára az jellemző, hogy egyáltalán szinte nem díszítettek, hanem fémedényeket utánoznak, és ezek alapján, a kerámiák alapján lehetett meghatározni Lákisnak azt a pusztulás rétegét, ami Szinaheribához és ehhez az asszírostromhoz köthető. Maga Szinaheriba király is megemlékezett arról, hogy mekkora nagy dicsőség volt Lákisnak az elfoglalása, hiszen tényleg ez egy második számú erődje volt Júdának, tehát óriási vérveszteség volt, amikor Júda ezt elveszítette. Maga a város szinte támadhatatlan, vagy elfoglalhatatlan volt, ugyanis megint csak kettős városfal védte, azonban egy magas hegyfokon át, a Sefila területén, tehát ott ilyen kisebb-nagyobb dombocskák húzódnak, és egy igen magas dombnak a tetején volt Lákisnak az építménye és erődje, azonban volt egy sebezhető pontja a városnak. A délnyugati oldalon a várost összekötötte egy másik kis hegyel, egy hegygerinc, egy kis hegynyereg, vagy egy dombnyereg, és az asszírok, akik nagyon jó hadmérnökök, és nagyon jó hadi technikával és hadi tudományokkal rendelkező emberek voltak, stratégiailag felmérték, hogy honnan lesz a legsebezhetőbb a város, és ezért a délnyugati oldalról közelítették meg, és ott kezdték el a városnak az igazi, a tökéletes ostromát. Az asszírok tényleg nagyon fejlett hadi technikával rendelkeztek, ezt azt is mutatja, hogy maga Szinaheriba a ninivei palotájának a tróntermét díszítette egy olyan reliffel, egy olyan domborított művel, amelyen Lákis ostromát szinte fázisról fázisra lerajzolja és megörökíti. És nagyon érdekes volt, hogy amikor a régészek föltárták Lákisnak a városát, és összehasonlították ezzel a reliefes ábrázolással, akkor azt tapasztalták, hogy nagyon hitelesen és tökéletesen készítették el ezt az ábrázolást az asszírok. És hát meg lehetett állapítani, hogy a városnak a délnyugati oldalán, tehát ahol a legkevésbé volt a város védhető, az asszírok építettek egy rámpát, egy fölfelé vezető emelkedőt, amit kiköveztek és földdel jól megtámogattak. És erre a rámpára vezették fel azokat az ostromgépeket, amikkel elkezdték Lákist ostromolni. Az asszíroknak nagyon fejlett volt a korabeli viszonyokhoz képest a haditechnikája. Most már egy kicsit mosolygunk talán rajta, de higgyük el, hogy ez abban a korban ez egy legyőzhetetlenné tette az asszír sereget. Szinaheribának a ninivei domborművén, reliefjén vannak ezek az ábrázolások, amikből most kinagyításokat láthatunk. Ezek is a British Múzeumban kerültek, ott lehet őket megtekinteni. A jó részük alabástromból készült, tehát nem is akármi borította a palotának a tróntermét. És Szinaheriba, hát látjuk tényleg, hogy mennyire, hát nem volt kicsit, nem volt egy átlag érzésű vagy gondolkodású ember. Előszeretettel használta ezeket az erőszakos képeket a palotájának a díszítéseként. Itt látjuk a városban rekedt zsidókat, Lákisnak az erődjét ábrázolja itt az asszír kézműves, amint próbálják felvenni a harcot az asszírokkal. Az asszíroknak voltak ilyen kerekes, fából készült ostromgépeik, amelyek kétszintesek voltak. Az alsó szintről ilyen fémmel megerősített, de fából készült erős oszlopok türemkedtek ki, amivel el lehetett, mint egy faltörő kossal kezdeni a város falait ugye gyengíteni. Fölül pedig asszír íjászok foglalták el a helyet, akik mivel egészen magasra kerültek, hát mondjuk szinte azért nem egy magasságban a várvédőket, de közel egy magasságban, és védve voltak, hiszen nekik is egy fal volt, ami védte őket, így nagyon könnyen már fel tudták venni a harcot az ostromlottakkal. Ugye Lákisnál is egy meredek rámpán fölcsúsztatták ezeket az ostromgépeket, és így tudták legyőzni a várost a leírások, a Szinaherib által megörökített leírások szerint. Az asszírok egyébként mindenféle hadi technikával és hadosztállyal rendelkeztek, ami a korabeli világban számításba jöhetett. A legerősebbek azonban és a legfélelmetesebbek az asszír íjászok voltak. Itt láthatjuk ugye a tegzet, amiben benne vannak a nyilak,
És itt láthatjuk azt a nyílt típust, amit használtak a korabeli asszírok, és hát egyben láthatjuk a rekonstrukciót is, illetve hát ez egy eredeti, csak hát lerajzolva vagy kirajzolva a reliefről, hogy hogyan is néztek ki öltözetileg, hajviseletileg azok az asszírok, akikkel Ezékiásék is harcoltak és ellentétbe keveredtek. Az asszír hadviselésnek voltak nagyon különleges hadosztályai is, voltak például külön felderítőik, ez mondjuk nem ilyen várostromnál került elő, hanem amikor szabadtéri csatározás volt, akkor előszeretettel használták a zárt gyalogos sereg előtt a felderítőket, akiknek az volt a feladatuk, hogy ugye nem pusztán az erő által akartak győzni az asszírok, hanem inkább a taktika és a ravasság által föl kellett deríteniük az ellenségnek a hadi viszonyait. És hát ezen kívül voltak még számos más harci egységei is az asszíroknak, voltak külön aknászaik, akik ugye nem robbantgattak, vagy abban az időben még nem volt puskapor, de minden esetre készítettek alagutakat, amikkel beszakították és próbálták meggyengíteni a várfalaknak a statikáját. Ez a félelmetes haderő elfoglalja tehát Lákist, és közben a másik hadsereg is visszatér már az északi tengerparton végigvonulva, egészen ahogy megfordultak a filiszteusok földjénél, és a két sereg egyesülve Jeruzsálemnél vonja össze a haderőit. Ezékiás reménytelen helyzetbe kerül szinte, egy óriási haderővel áll szembe, Szinaheriba tudja is, hogy fölényben van, a Biblia leírja, és teljesen hitelesnek tűnik, asszirológusok szerint is az a leírás, hogy Szinaheriba a követeket küld Jeruzsálem királyához, Ezékiáshoz, és elkezdi neki hát egy kicsit fennhéjazóan mondani, hogy hát micsoda reménység az, amiben te reménykedsz. Hát én vagyok a nagy Szinaheriba, aki végighódítottam ezeket és ezeket a településeket, mi az, hogy te most itt megállsz, vagy meg akarsz állni velem szemben, jobban teszed, hogyha megadod magad. Ugye Ezékiás nem eleges választ ad, ugye nem adja meg magát, viszont rendkívüli módon megfélemlik, és a Biblia megint itt leírja azt, hogy Ezékiás mennyire szoros kapcsolatban volt Ézsaiással, a prófétával, rögtön szalad a prófétához és tanácsot kér tőle, hogy mi legyen, és a Biblia szerint nagyon mélyen megalázkodik Isten előtt, imádkozik és böjtöl, és tanácsot kér. Hát én vagyok a nagy Szinaheriba, aki végighódítottam ezeket és ezeket a településeket, mi az, hogy te most itt megállsz, vagy meg akarsz állni velem szemben, jobban teszed, hogyha megadod magad. Ezékiás nem eleges választ ad, ugye nem adja meg magát, viszont rendkívüli módon megfélemlik, és a Biblia megint itt leírja azt, hogy Ezékiás mennyire szoros kapcsolatban volt Ézsaiással, a prófétával, rögtön szalad a prófétához és tanácsot kér tőle, hogy mi legyen, és a Biblia szerint nagyon mélyen megalázkodik Isten előtt, imádkozik és böjtöl, és tanácsot kér, hogy most mi legyen ebben a vészhelyzetben.

Ben maga rontott el a maga helyzetét azzal, hogy föllázadt Asszíria ellen, de hát most vészhelyzet van, és valahol szeretne megoldást találni. És hogy nagyon szép a bibliai leírás, hogy Ezékiás kiteríti azt a fenyegető levelet, amit Szinaheribától kap. Hát ugye nem biztos nyilván, hogy ez ilyen papírusz volt, hanem lehetett akár egy ékírásos táblácska is. És ezt a hadüzenetet, ahogy végigolvassa, ott menet közben imádkozik. És Ézsaiás próféta ekkor megkeresi őt, és azt mondja Ezékiásnak, hogy ne féljél, az Isten azt az üzenetet küldi általam, hogy Szinaheriba még mielőtt a várost elkezdené ostromolni, vissza fog vonulni, és hamarosan, amikor visszatér az ő birodalmába, akkor pedig meg fog halni. És nagyon érdekes, mert az asszírológia mai napig nem tudja, hogy mi történt Jeruzsálem falai alatt. Egy biztos, hogy Szinaheriba valamilyen oknál fogva teljes menetfelszereléssel, és hiába volt több százezer embere, és hiába volt mögötte 46 városnak a lerombolása, és gyakorlatilag pacifikálta, tehát lecsendesítette az összes közel-keleti lázadó várost, valami oknál fogva nem tudta megostromolni Jeruzsálemet. A Biblia ezt egy isteni beavatkozásnak írja le, hogy maga Isten volt, aki közbeavatkozott, és emiatt visszavonultak az asszíria beliek Jeruzsálem falai alól. Az asszír források nem beszélnek igazán arról, hogy valami történt volna. Nagyon érdekes, hogy Szinaheriba feliratán pusztán annyi olvasható Jeruzsálem ostromával kapcsolatban, hogy Szinaheriba ugye, hát elnézést így mondom, hőzönk hosszú ugye, sorokon keresztül, hogy ezt a várost így pusztítottam el, amazt a várost pedig így, ennyi fogoly, ennyi harci szekér, ennyi zsákmány, és aztán elérkezik Jeruzsálemhez, és azt mondja Jeruzsálemről, hogy és pedig Ezékiást, a Júda királyát bezártam Jeruzsálembe, mint egy énekes madarat a kalitkájába. Pont ennyi. Na most ez egy asszirológus, illetve egy történész számára annyit jelent, ugye akkor is ugye próbálták eufémisztikusan megfogalmazni, tehát szépíteni egy-egy hadi jelentést. Ugye ez egy ember, jó vájtfülű korabeli ember számára is azt jelentette, hogy Szinaheriba vereséget szenvedett. De hát mivel ezt nem lehet egy nagy királyról leírni, ezért úgy nagyon tapintatosan ennyire fogalmazta meg csak az asszír krónika, hogy hát bezárta Ezékiást egy ostrom gyűrűvel Jeruzsálem városába. De minden esetre egy biztos, hogy visszavonult. Az ókori egyéb források másnak tulajdonítják, ugye valami tényezőt próbálnak felhozni, hogy mi miatt vonulhattak vissza. Én például asszirológusoknál most azt olvastam, hogy ők arra gyanakodnak, hogy talán pest is tört ki, tehát valami járvány volt a csapatok között, és emiatt mentek vissza. De ha valaki görög forrásokat olvas, akik a korabeli eseményekről, illetve a korábbi eseményekről írnak, ők például nagyon érdekes, azt hiszem pont Hérodotosz írja, hogy egerek rágták el az asszíroknak az íjait. Na most hát ugye mondjuk Hérodotosznak ugye a történeti hitelessége jócskán megkérdezhető, de minden esetre Hérodotosz is tud arról, hogy itt valami történt, valami nagy furcsaság, ami miatt az asszírok nem tudták megostromolni Jeruzsálemet, amire annyira áhítoztak. És hát még egy momentum, ami megint csak egy történész számára figyelemre méltó, hogy Ezékiás király nem itt Jeruzsálemben fizet a hadisarcot a Szinaheriba ostromló seregeinek, hanem mind a Biblia leírja, mind pedig megint csak a Télor Prizma Szinaheriba király krónikája, hogy sokkal később követek útján küldte el egy megfelelő összeget, egy hadisarcot vissza Ninivébe Szinaheriba királynak. Ami megint csak azt jelentette, hogy nem volt legyőzött király, és Júda nem hódolt be Szinaheribának. És ezért is volt, hogy Júda meg tudta tartani itt az önállóságát, és még itt is megmaradt, mint uborka földön ugye a Kaiba. És hát az a profécia is beteljesedett, amit Ézsaiás mondott, hogy amikor Szinaheriba pedig visszatért Ninivébe, akkor nem sokkal később, az ostrom után, talán egy 10 évvel később, az ő tulajdon fiai gyilkolták őt meg, miközben egy szentélyben, egy Marduk szentélyben, egy mezopotámiai isten szentélyében az Isten tiszteletet végezte. A saját fiai más pártot képviseltek, kegyvesztettek voltak Szinaheriba idejében, és mivel ezt már nem tűrték hosszú távon, ezért egyszerű módot választottak, ami az asszíroknál hát elég sűrűn szokás volt, megölték, kivégezték Szinaheribát. És így megint elhárult a veszedelem, és Júda még fent tudta tartani magát, Ezékiás korától kezdve még körülbelül egy 100 évig. Már csak egyetlen egy képünk lenne, és egy picit még Ezékiásnak az utóéletét vagy életét összefoglalva. Ezékiásról följegyzi azt is a Biblia, hogy egyszer az ő életében, már amikor túl voltak ezen az igen nagy ostromon, és hát hálát érezhettek amiatt, hogy ezen az ostromon meg tudtak állni Isten segítségével, egy óriási betegségbe esett. És nagyon szomorkodott, sírva fakadt.

Nem igazán fogadta el azt, hogy neki most kellene meghalnia, és amikor Ézsaiás, akivel ő tényleg nagyon jó barátságban volt, tényleg egy lelki támasza volt Ézsaiás a királynak, Michelangelónak a Sixtusi kápolnája ábrázolásából láthatunk Ézsaiás prófétának az alakját. És hát amikor már végképp elszomorodott, és Ézsaiást hívta segítségül, hát maga Ézsaiás próbálta neki elmagyarázni, hogy hát igen, valóban tényleg meg fog halni, és nincsen visszaút. Amikor azonban Ezékiás az Istenhez imádkozott, és a Biblia szerint nagyon komolyan könyörgött az Istenhez, és próbálta szinte az Istent meggyőzni arról, hogy de ő neki még lennének feladata, és ő még szeretne itt maradni, és hogy az Isten szeretné szolgálni, akkor a Biblia szerint Isten még 15 évet adott neki. Ezért volt az, hogy ő 29 évig, tehát igen hosszú ideig tudott uralkodni Jeruzsálemen. És hát ez a 15 év számára egy olyan időszak volt, amikor a Biblia szerint megint csak Isten útján járva a népet próbálta, az egész népet próbálta visszafelemelni az igaz Isten ismerethez, a Jahve kultuszhoz. Nagyon kevés hibát jegyez fel a Biblia Ezékiással kapcsolatban. Szinte tényleg ő az egyetlen király Júda történelmében, akit mint reformkirályt kiemelhetünk. A Biblia csak egyetlen egy icipici epizódot említ meg az élete végén, végefele járva, amiben nem járt el tökéletesen 100%-osan. Egyszer babiloni követeket fogadott, és végigmutogatta nekik a palotáját, a tróntermét, az összes gazdagságát, a templom kincseit. Azonban egyetlen egy dologról elfelejtkezett, és aztán az Isten aztán ezt a próféta által hát értésére, tudomására is hozta, mégpedig magáról Istenről. Eldicsekedett azzal, hogy milyen csodálatos országa van, hogy mennyi lakosa van, hogy milyen gazdag kincsei vannak, de nem tett bizonyságot arról, hogy van egy különleges kincse a zsidó népnek, Júdának, és ez pedig maga az Isten. És Ezékiás akkor nagyon elszomorodott, és beismerte, ezért is kiemelkedő alak megint csak a júdabeli királyok sorából, azon kevés királyok egyike, aki elfogadja mindig a prófétai üzenetet és a prófétai fedést. És hát ami miatt még fölhozom ezt a kis epizódot, történetet, az már átvezet bennünket a következő előadásokhoz. Ugyanis Ézsaiás ekkor azt az üzenetet is közvetíti Ezékiás felé, hogy bizony Júda napjai is meg vannak számlálva, hiszen hiába próbált itt most Ezékiás sok-sok mindent megtenni a népért, maga a nép inkább fog hajlani a pogány kultuszok, a kánáni vallások felé, maga a nép nem fog igazán visszatérni Istenhez, és ezért kikerülhetetlenül Júdát is el fogja érni az a pusztítás, ami néhány évtizeddel korábban Izrael államát, Izrael országát is elérte. És hát tudjuk is a Biblia szerint, hogy valóban ez következett. Pontosan Ezékiás, ez a nagy, tényleg egy ragyogó csillag király halála után, már az ő saját tulajdonfia is egy teljesen más életvitel, teljesen más gondolkodást képviselt. Manassé volt az ő fia, aki nagyon hosszú ideig uralkodott, 55 évig uralkodott Izraelen, és az 55 évéből 50-et úgy töltötte, hogy a Biblia szerint patakokban folyt a vér, a proféták vére Jeruzsálem utcáin, ugyanis az igaz hitet és az igaz hívőket kezdte halomszámra öletni. A zsidó hagyomány, a talmudi hagyomány szerint magát Ézsaiás prófétát is Ezékiás király fia Manassé ölette meg. Az igaz hit követőit akkor annyira üldözték, hogy Ézsaiásnak is menekülnie kellett Jeruzsálemből, és a zsidó talmudi hagyomány szerint egy menekülése során egy udvas fába bújt bele, biztos láttunk már olyan fákat, aminek a belseje teljesen ki van rágva, és egy ilyen udvas fába bújt bele a hagyomány szerint, és itt találtak rá Manassénak az emberei, akik ketté fűrészelték. Tehát nem is egy humánus halállal halt meg Ézsaiás, hanem ilyen nagyon-nagyon véres körülmények között. Tehát azt is tudjuk, hogy még itt-ott tűnik fel Júda történelmében egy-egy nagy reformkirály, mint például Jósiás, aki Ezékiásnak az unokája. Itt megint egy éles váltás következik. Manassé ez a nagy kegyetlen király után rögtön egy olyan király következik, aki viszont nagyon pozitív lesz Júda történelmében. De gyakorlatilag Júda is elindul azon a lavinaszerű, mint lavina azon a lejtőn, amin Izrael is járt eddig. És hát a következő állomás, amiben már elérkezünk majd, az Júdának a végső sorsa, a végső sorsának megpecsételődése lesz. Időszámításunk előtt 605-ben már egy új nagy hatalom, az új babiloni birodalom, akik még az asszírokat is elpusztító kemény nép voltak, fognak rátámadni Júdára, és következik be az a tragédia, amelyről már gyakorlatilag évtizedek óta a próféták jövendőltek, és amelyről maga Ézsaiás próféta is szólt.

a végén van ez a példázat, és a 25. fejezet, ha valaki kinyitotta már Máté evangélium a 24. és 25. fejezetét, a 25. fejezet pedig ezzel folytatódik, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa. Tehát folytatja tovább a 10 szűzről szóló példázat, ennek a példázatnak a folytatása. Majd erre kitérek, hogy a két példázat között milyen lényegi azonosság is felfedezhető. Olvasnám tehát a példázatot a Máté evangélium a 24. fejezetében, mondom a legtágabb szövegkörnyezetből kiindulva a 42. verstől. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Kicsoda hát a hű és böl szolga, akit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajön, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja. És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Ugye ezt már tudjuk, hogy nem fogcsikorgatás, hanem fogak vacogása. Tehát ez lenne a példázat, és most vegyük sorra ennek a példázatnak az egyes lényeges motívumait. Először is, hát a példázat teljesen nyilvánvalóan szól arról, tehát itt már a példázatnak is a kerete Jézus második eljövetele, hogy van valaki, aki elment, és vissza fog jönni, haza fog jönni, és közben, miközben nincs otthon, a szolgákra bízta a házat, de ezt előre elmondta a szolgáknak, hogy haza fog jönni, és hogy vigyázzanak. Az első kérdésünk az, mert ezt nagyon gyorsan be tudjuk helyettesíteni a példázatból, hogy itt kiről van szó, tehát az, hogy Jézus a mennybe ment, és Jézus majd eljön vissza a földünkre, de vajon a Szentírás miért nem mondja meg azt, hogy Jézus mikor fog eljönni a földünkre? Miért tartja ezt, hogy úgy mondjam, titokban? Miért nem mondja ezt meg nyilvánvalóan az írás, hogy Jézus a történelemnek melyik szakaszában fog majd visszajönni, és egyáltalán honnan tudhatunk erről? Itt egy alapvető és nagyon lényeges jelkép használattal kell tisztába jönnünk, és ez a jelkép használat, ami ebben a példázatban is megvan, illetve az előzményeiben megvan, az alvásnak és az éberségnek a jelképe. Vagy így is mondhatnám, hogy a kábaságnak és a vigyázásnak az ellentét párja. Tehát alvás és éberség, kábaság és vigyázás. Mielőtt azonosítanám ezt a két jelképet, és aztán nagyon sok mindent rögtön megértenénk, szeretném fellapozni a legfontosabb igehelyet ezzel kapcsolatban, és ez a Tesszalonikai első levél 5. fejezet, amit fel is írtam itt az első pontunknál a táblára. Az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében az első 10 vers, amit számításba kell vennünk. Itt a következőket mondja Pál apostol. Az időkről és időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükség, hogy írjunk néktek. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek melvasába, és sisakgyanánt az üdvösségnek reménységébe. Mert nem haragra rendelt minket az Isten,
hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alusszunk, együtt éljünk ő vele. Azért híres és fontos bibliai szakasz ez, mert itt a felolvasott 10 versben azt látjuk, hogy Pál apostol végig egymással szembeállítja az alvó embereket és az éber embereket, vagy ő mondja az éjszaka embereit és a nappal embereit. Vagy másik szóhasználattal, mert nagyon sok hasonlattal írja le a józan embereket és a részeg embereket. Az egész felolvasott igeszakasz azzal kezdődött, ezt mondta a tesszalonikaiaknak, hogy az időkről és az időszakokról pedig atyámfiai nem szükség, hogy írjak néktek. De egy rendkívül fontos biblia vers, ami arra mutat rá, hogy az őskeresztények körében a profécia ismeret általánosan bevett tudás volt, szóval az őskeresztények ismerték a proféciákat. Erre mondja az Pál apostol, hogy időkről és időszakokról nem szükség, hogy írjak néktek. Itt minden bizonnyal Dániel könyve vázlat proféciáira hivatkozik az apostol, amely dánieli proféciákat egyébként a következő, a második tesszalonikai levelében fejteget is. Ugye Dániel könyve nagyívű látomásokat, álmokat tartalmaz az emberi történelemről, és itt bizonyos időszakoknak a pontos rajzát és egymás utánját láthatjuk. Ez az őskeresztények körében általánosan ismert volt, sajnos ma erről külön előadásokat kell tartani, mert a mai kereszténységben a profécia vagy jövendőlés ismeret a szinte azt mondanám, hogy a nulla fokon van, szóval nem, általánosan nem ismerik. Ma ezt nem lehetne elmondani a nagy kereszténységen belül egy gyülekezetnek, hogy az időkről és az időszakokról nem szükség, hogy írjunk néktek. Ki fogok majd erre is térni, a hiányt egy kicsit pótolandó, de azért így is, hogy mondjam, így is értelmezhető ez a pár igevers. Azt mondja Pál apostol, hogy ahogy halad előre a világunk történelme, hogy mikor jön el majd Jézus, ezt nagyon világosan lehet tudni a proféciák nyomán. A napot és az órát nem lehet tudni. Azt maga Jézus is mondta, hogy a napot és az órát senki sem tudja, de hogy a világ halad előre, a világunknak az éjféli sötétségbe kell eljutnia, és a világunk éjféli sötétségének pontján jön majd el Jézus Krisztus, tehát a világunk egyre nehezebb és nehezebb pályaszakaszokra érkezik. És akkor, amikor a világunk történelme egyre inkább elsötétül, az lesz a legnagyobb elsötétülés, amikor azt mondják szerte a világon, hogy békesség és biztonság, mondja Pál itt a 3. versben. Szóval a világunk történelmének a súlyosbodásával viszont óriási összefogás is tapasztalható lesz, hogy megmenteni ezt a világot, és 2 jelszó lesz majd általánosan ismert az egész világon, a békesség és a biztonság. Az emberiség szeretné megtalálni a politikai megoldást, ugye ennyi a békesség, és szeretné megtalálni a gazdasági megoldást, ennyi a biztonság. És amikor ez zászlóra tűzik, amikor ezt általánosan hangoztatják, akkor lehet látni majd, hogy itt nagyon nagy baj van, és ezen a nagyon nagy bajon erőt akar venni az emberiség, és úgy is tetszik neki, hogy erőt vesz, de ezt visszatartóztatni, a véget visszatartóztatni nem sikerül. Ebbe se szeretnék belemenni majd a kérdezés során, akit érdekelnek ezek a kérdések, visszakérdezhet. Én most azért olvastam fel ezt a bibliai szakaszt, hogy a példázatunkhoz nyerjünk kulcsot, és tulajdonképpen itt jön a döntő dolog ezek után. A 4. verstől azt mondja Pál apostol, hogy de ti atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket. Itt mondja ki az első döntő szót, amit talán első hallásra is mindenki megérthet, hogy Jézus maga is beszélt arról, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj, de itt Pál apostol világosan mondja, hogy kik számára jön el úgy Jézus második eljövetele, mint a tolvaj. Ugye itt világosan kimondja, hogy ti nem vagytok a sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Tehát azt mondhatjuk, hogy Jézus második eljövetelének óráját, percét és óráját az igazán hívők sem tudják, de az, hogy ez mindinkább közelít, ezt pontosan tudják, az ő számukra nem úgy fog eljönni Jézus, mint a tolvaj. A világ számára jön el úgy, mint a tolvaj éjjel.
És itt, hogy különbséget tesz ember és ember között Pál apostol, és azt mondja, hogy az igazán hívő emberek számára nem úgy fog eljönni Jézus, mint a tolvaj éjjel. Azok számára fog eljönni, akik nem gondolkoznak, akik nem törődnek az eseményekkel, akik nem keresik a megoldásokat, ezután még erősebb különbséget tesz, és azt mondja, hogy ti a világosság fiai vagytok, és a nappal fiai. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Tehát itt világosan mondja Pál apostol, hogy a végső időkben az emberiség két nagy része oszlik jellem tekintetében, erkölcsi minőség tekintetében. Lesznek gondolkodás nélküli, könnyen élő emberek, akiket különösképpen nem foglalkoztat sem a saját maguk sorsa, sem a világnak a jövője, és ezek az emberek mindinkább egy ilyen mély álomba zuhannak, egy ilyen kábaságba, és amikor ők majd látni fogják Jézus eljövetelét, számukra ez olyan lesz, mint a tolvaj eljövetele éjjel. Az igazán Krisztus szerető emberek, az igazán keresztény emberek számára azonban Jézus eljövetele az nem olyan lesz, mint a tolvaj éjjel, mert ők éberek, ők a világosság fiai, ők nem részegedtek le a világgal együtt. Majd ezt is látjuk, hogy minden ilyen szónak tulajdonképpen jelképes értelme van, ezeket a jelképeket azonosítani fogjuk. Tehát ennyiből is teljesen világos az, hogy Isten miért nem mondja meg azt, hogy mikor jön el Jézus másodszor? Erre a kérdésre azzal válaszolhatnánk, hogy Isten azért nem mondja meg a Bibliában, hogy Jézus mikor jön el másodszor, mert Isten mindenkit éberségre akar elvezetni. Mindenkit gondolkodó, vigyázó és éber emberré szeretne formálni. Egyik nyári táborunkon, ahol erről a példázatról volt szó, és közösen beszéltük meg a példázatot, egy egyszerű lakatos mester emelkedett szólásra, amikor ezt a kérdést föltettem, hogy hát miért nem tudjuk Jézus eljövetelének az óráját, hát miért nem nyilatkoztatta ki ezt számunkra Isten, hiszen Isten ezt tudja, a mennyei atya ezt tudja. Ez az egyszerű mesterember azt mondta, hogy ha mi valamit tudunk előre, akkor mondjuk, ha tudjuk, hogy éjjel kettőkor történik meg valami, akkor felhúzzuk az órát éjjel kettőre, és vígan elszundítunk, hogy majd kettőkor fölkelünk. És azt mondja, hogy ha ezt meggondoljuk, hogy mi emberek erre vagyunk hajlamosak, akkor láthatjuk, hogy Isten nem mondhatja meg, hogy mikor jön el Jézus másodszor, mert jellem tekintetében nem igaz ez a dolog, hogy föl lehet kelni éjjel kettőkor. Testileg fel lehet kelni, ugye valaki lefekszik, és ha az óra felébreszti, fel kell. De jellem tekintetében ez már nem járható út. Jézus második eljövetelére el kell készülni az embernek, hiszen azok, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, azok Jézussal együtt a mennybe mennek, tehát nekik olyan jellem szintre kell eljutniuk, hogy Jézus a élő állapotukban el tudja őket vinni az örök életbe a mennybe. Ez viszont így nem lehet, hogy az ember alszik, aztán majd fölébred, mert a jellemfejlődés egy folyamatos fejlődés. A jellemfejlődés az nem tűr fölszínességet, az nem tűr kába és alvó állapotot. Aki jobb ember akar lenni, az úgy nem lesz soha jobb ember, hogyha kihagy egy-egy napot, vagy hetet, vagy hónapot lazításképp, majd aztán folytatja ott a jellemfejlődését, ahol abba hagyta. Hogy egy fának lehetetlen kihagyni egy évet, hogy majd két évgyűrűt fog hozni a következő évben, ugyanúgy a jellem növekedés is olyan organikus dolog, mint egy fának a növekedése. Mi emberek úgy tudunk az emberi minőségünkben fejlődni, és megtisztulni, és Istenhez hasonlóvá válni, ha minden nap törekszünk arra, hogy amit ma felismertem, annak megfelelően éljek. Ez a természetes, és ez az egyenes irányú fejlődés. Tehát ezért Isten bennünket nem egy kába és aluszékony életre akar szoktatni átvitt értelemben, hanem egy állandóan gondolkozó életre, önmagunkat korrigáló életre, és a jót felismerő és a jótnak engedelmeskedő, a jót követő életre. Tehát a jelen fejlődés az egy folyamat. És ebben a folyamatban nem lehetnek kihagyások. Ha nem tudjuk, hogy mikor jön el Jézus, akkor minden ember minden napját tényleg úgy veszi, hogy Luther Márton híres mondása mondta a 16. században, hogy
minden napodat úgy tartsad számon, mint hogy ez lenne az utolsó napod. De azért ültess egy fát is, mert ugyanakkor egy végtelenséget láss még magad előtt. Ez az ember életünknek egy alapvető szabálya, hogy nem tudjuk, hogy holnap élünk-e, vagy holnap után élünk-e. Tehát aminek ma meg kell felelnem, amit ma meg kell tennem, azt meg kell tenni, mert lehet, hogy holnap már nem lesz holnap. Ugyanakkor mégsem bezárt és mégsem szorongó egy keresztény ember élete, mert ebben a folyamatban ugyanakkor mindig előre néz az ember, és az Isten kezére bízza, hogy még hány holnapot ad neki, és azokban a holnapokban milyen újabb magaslatokra akarja elvezetni. Tehát ezért kell a példázatnál is megbarátkoznunk azzal, hogy az Úr nem azért nem mondja el, hogy mikor jön meg, mert ő hát titkolódzik, vagy hát a szolgákat, akiket otthon hagy, azokat tönkre akarja tenni, hogy tele legyenek aggodalommal, meg félelemmel, hanem azért nem mondja meg, az ő érdekükben nem mondja meg. Hogy legyenek éberek, vigyázzanak, és hogy az életükben minden nap egy újabb fejlődési fokozatot nyújtson. Ennyit szeretnék tehát erről a dologról elmondani, ami viszont az emberi kábaságot és az emberi alvást illeti. Itt van egy jó hírszám, amiben erről lehet olvasni, az 1991/4-es szám, hogyha jól emlékezem, az Alvó keresztények című cikk, ami megjelent ebben a számban, arról beszél, hogy a Biblia mennyire általános fogalomként használja ezt az alvást vagy kábaságot. Tessenek csak gondolni, ha másra nem, akkor Jézus tanítványaira. Rendre elaludtak az élet legfontosabb helyzeteiben, fizikailag is, de lelkileg is. Jézus fölvitte őket a megdicsőülés hegyére, ahol ő elváltozott mennyei dicsőségre, megjelent neki Mózes és Illés. Hát ha volt csoda a tanítványok életében, ez már csak csoda volt, nem, hogy a menny leszállt a földre egy-két óra erejéig, és Jézust láthatták mennyei dicsőségben, és ott volt a feltámadott Mózes és az élőkép elváltozott Illés. Ugye elgondolhatjuk, hogy ha ennél nagyobb csoda, nincsen nagyon az evangéliumokban, és mit olvasunk, hogy a három tanítvány, a három legszeretettebb tanítvány elaludt. Ezért nem is tudták feljegyezni, hogy mi is történt, milyen beszélgetés, csak egy fosztányt ragadtak meg ebből, hogy Mózes és Illés erősítették Jézust, hogy hozza meg az áldozatát, tehát bátorították arra, hogy hozza meg az áldozatát, a többiről mind elfelejtkeztek, illetve hát nem is rögzítették, mert elaludtak. Aztán a Getsemáné kertbeli a második nagy elalvás, amikor Jézus csak egy óráig kérte őket vigyázni, és egy óráig nem tudtak vigyázni, elaludtak. Ez a testi elalvás, ez valahogy az embernek a lelki összeszedettségének a hiányát is jelzi, hogy mi emberek mennyire gyengék vagyunk. Ezért a cikk különben idézi egy ókori gondolkodónak egy nagyon mély mondását, Hérakleitosz mondta az időszámításunk előtti 6. században, hogy az emberek tulajdonképpen nem élnek, hanem alva élik végig az életüket. Ugye a Hérakleitosz az a görög filozófus, akinek a rövid töredékeiből kibontakozó gondolatrendszerében a középpontban ez a szó áll, hogy az emberek kábák. Szóval az ember a rossz következtében, a bűn következtében, mint hogyha ha nem lenne magánál, nem lenne józan. Ja, a legtöbb ember az élete nagy döntéseit nem beszámítható állapotban hozza, hanem futólag, gyorsan, meggondolás nélkül. Szóval ez egy nagyon nagy fogalom, hogyha lenne erre időnk, akkor ma egész este erről beszélhetnénk, de hát erre nincs időnk, mert itt a példázatnak vannak még fontos összetevői. De erre felhívnám a figyelmet, hogy a Biblia egyáltalán nem kelt illúziókat, ami emberi állapotunkra nézve, és ami emberi állapotunkat nagyon gyengének és nagyon esendőnek festi le. Testileg, lelkileg is az összeszedettség hiánya, a felszínesség, a könnyelműség, szóval ez jellemzi az emberi életet, és Isten ezért is nem mondja meg Jézus második eljövetelének az idejét, mert minden keresztény nemzedéknek úgy kellett élnie eddig is és ezután is, mint hogyha ez az eljövetel holnap lenne. Minden nap készen kell lenni erre. Na most menjünk tovább a példázatnak a tanulmányozásában, és vessük fel a kérdést, hogy miért ilyen a gonosz szolga? Először is ennél a második kérdésnél több mozzanatot kell azonosítanunk egyáltalán, hogy mit jelképez a szolga. Ez, hogy a példázatban Jézus beszélt egy gonosz szolgáról, meg egy hű szolgáról, mit jelképez a szolga?
Ugye a szolga a Bibliában általában Isten munkatársait jelképezi. Tehát Istennek a szolgái, tehát hívő emberek, akár az Ószövetségben, akár az Újszövetségben, általánosságban véve, ám de bizonyos helyeken, mint itt is érezzük, hogy nagyobb nyomatéka van ennek a szónak, hogy szolgatán, azt mondhatnánk, hogy itt nem csak annyira az Isten követőit, hanem az Isten népe vezetőit jelképezi ez, hogy szolga. És itt látjuk azt, hogy tulajdonképpen itt Jézus megrázó erővel beszélt arról, hogy a történelem végén az Isten népében, tehát az ő választott népében is egy óriási megoszlás lesz majd, a vezetők fogják ezt a megoszlást gerjeszteni. Tudnék, az Isten népe között lesznek olyan emberek, akik hűségesek Istenhez, és valóban isteni tanításokat képviselnek, de lesznek olyan emberek, akik nem hűségesek az Istenhez. A saját útjukon járnak, nagyon sok embert maguk után vonzanak és becsapnak, és ezek a vezetők a gonosz szolgák, akiket a példázat leír. Hogyan váltak ezek a szolgák gonoszokká? Hát valaki, ha megismerte az Istent, ha az Isten követőjévé vált, és nem csak egy, hogy úgy mondjam, egy egyszerű gyülekezeti tag, hanem még a gyülekezet maga megválasztotta tisztségviselőnek és vezetőnek. Hogy lehet az, hogy keresztény vezetők, most már hadd helyettesítsem be így a példázatnak ezt a jelképét, hogy ez a szolga, hogy lehet az, hogy keresztény vezetők annyira elromlanak, hogy gonosz szolgáknak mondja őket Jézus? Tulajdonképpen az elromlás a példázatból is lehet látni, hogy szinte olyan megfoghatatlan. Ez emberek tömegei számára nem szembeötlő. Nem tudom, hogy feltűnt-e mindannyiunknak, itt a Mátéi szövegben nagyon szemléletesen van ez leírva, hogy a gonosz szolga tulajdonképpen mit csinál? Ugye a gonosz szolga, aki nem várja az urat, hanem azt mondja magában, így olvastam a 48. versben, a gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram az ő hazajövetelét. Tehát a gonosz szolga az, aki nem várja az urát, nem várja Krisztust, de itt nagyon fontos a példázatban, és erre nagyon szeretném mindannyiunknak a figyelmét felhívni, hogy ezt ő nem nyilvánosan, nyíltan mondja. Ő nem áll ki oda mások elé, nem azt mondja, hogy ó, Jézus eljövetele még messze van, talán még évszázadok, még évezredek kérdése. Nem, ő ilyesmit nem mond. Hanem a példázatban rendkívül fontos a 48. vers első része, a gonosz szolga így szól az ő szívében. Tehát ő ezt belülről gondolja így, belülről a szívében érzi így, ő külsőleg ezt nem meri mondani, mert hiszen akkor gyorsan lelepleződne, tehát nagyon sok embert ő tévútra vezet, de az emberek nem veszik észre ezt, hiszen külsőleg azért ez a szolga megőrzi a kegyesség látszatát, ő nagyon kereszténynek látszik. Úgyhogy a dologban az a megdöbbentő, hogy ez a gonosz szolga szinte olyan megfoghatatlan és olyan leleplezhetetlen. Önkéntelenül tolul az ember szájára Júdásnak a neve és Júdás példája. Júdás is egy volt a 12 közül, mindannyian ismerünk ezt, azt, amazt az életéből az evangéliumok alapján. Hadd tegyem fel a kérdést, ki tudta azt, hogy Júdás áruló? A tanítványok közül ki tudta azt, hogy Júdás áruló? Nem tudták ezt sem akkor, amikor Jézus már először elmondta, hogy Júdás a galileai tengernél már megfogant benne az árulás, nem tudta senki a betániai vacsorán, még az utolsó vacsorán sem. Tulajdonképpen akkor, amikor Júdás jött az árulókkal a Gecsemáné kertben, és ugye a csók jelére feladta Jézust, akkor kezdtek a tanítványok, hogy eszmélni, de igazában ugye a Péter pünkösdi prédikációjából lehet látni, hogy csak a Szentlélek kitöltetése után értették meg az egész Júdás sorsot és Júdás történetet. Ott éltek 3,5 évig Júdással. Tessenek elképzelni, 3,5 évig ott voltak egymáshoz rendkívüli módon közel, és mégse tudta senki, hogy Júdás áruló. Miért? Mert Júdás nyíltan
soha nem lépett fel Jézus ellen, és nyíltan soha nem hazudtolta meg Jézus, hanem mindig valami kerülő úton, mindig valami fonák módon, ami a tanítványok előtt nem lepleződött le. Szóval, ha valaki akarja tanulmányozni az emberi csalásnak a természetrajzát, és hogy itt az emberi világban micsoda csalás és micsoda hazugságok halmaza fordul elő, hogy az emberek előtt nem lepleződik le, talán soha az életükben. És még évszázadok múltán se hiszik el az emberek. Szóval tele van a történelem ilyennel. Eszünkbe juthat Jelenések könyve 12. fejezete, amelyben azt olvashatjuk Sátánról, hogy ő az egész föld kerekségét elhiteti. Tehát itt az ördög ad ezeknek az embereknek valahogy a lelkéből, mert az ördögnek az a tulajdonsága, hogy döbbenetes csalásokat és ámításokat tud produkálni, egészen befejezve addig, hogy még a saját létét is le tudja tagadni. Szóval ez nem akármi, tehát ez nem egy kis képesség. Most, hogyha Sátán bele tudja vinni az embert a rosszba, és el tudja kendőzni előtte a jót, és a rosszat feltünteti jónak, a jót meg rossznak, és tetejében még a saját létét is le tudja tagadni, szóval erre mindannyian fel kellene, hogy kapjuk a fejünket, hogy ez nem akármilyen képesség. Sátán a maga lelkéből tud adni az embereknek, hogyha az emberek keresik őt, és ezért tud elvezetni embereket olyan lelki állapotba, hogy réges-rég távol vannak Istentől már ezek az emberek, de senki még a hozzájuk legközelebb állók közül sem sejti ezt. Ez egyszerűen ennek a példázatnak egyik legfélelmetesebb tanítása, halogatja az Én Uram az ő hazajövetelét. Tegyük fel még itt azt a kérdést, hogy ha most belemennénk mondjuk egy ilyen ember lelkületébe, lelkébe, hogy lehet eltorzulni ennyire? Mert ugye most csak azt hangsúlyoztam, hogy el lehet torzulni, de külsőképes szinte nem látja senki. Most menjünk még vissza, hogy lehet eltorzulni ennyire? Ennek a legrészletesebb bemutatását Jézus egy másik példázatában végezte el, és ez a tékozó fiúnak a példázata. A tékozó fiú példázatában, tehát Lukács evangélium a 15. fejezetében két verset kell megértenünk, amikor Jézus az idősebb fiút beszélteti, akiben a farizeusokat, tehát az eltorzult vallási vezetőket jellemezte Jézus. Tessenek megfigyelni, a farizeusokról se látták az emberek, hogy ők távol vannak Istentől, sőt, közmegbecsülésnek örventek. És Jézus ebben a példázatban két versben négy dolgot mondott el a farizeusokról, ami talán a legmélyebbre pillantat bele bennünket oda, hogy hogyan lehet egy vallásos embernek, sőt, egy vallási vezetőnek eltorzulni. Noha nem látja senki sem még a környezetében, de azért egy mélyen gondolkodó ember, egy Istent mindenben követő ember bizonyos értelemben gyanút kap. Mi ez a négy dolog, amiből gyanút lehet kapni? Ugye akkor, amikor itt beszélteti ezt az idősebb fiút, aki a farizeusokat jelképezi a példázatban Jézus, a következőt adja a szájába. Tetszenek emlékezni, ugye a történetre hazajön a kisebbik fiú, az apa visszafogadja, örömünnepet rendeztet a tiszteletére, de az idősebb fiú nem akar bemenni, és nem akar együtt örülni, hogy az öccse megkerült, és meghalt, és föltámadt, elveszett, és megtaláltatott. Amikor az apa kimegy az idősebb fiúhoz, és kérleli őt, hogy ő is jöjjön be ünnepelni, az első dolog, amit az idősebb fiú az apa szemére hány, amikor azt mondja neki, hogy íme annyi esztendőtől fogva szolgáltam néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam. Ez az, hogy annyi esztendőtől fogva szolgáltam néked, ez az első dolog, ami úgy leleplezi az idősebb fiú és hát a farizeusok, vagy itt a gonosz szolga lelkületét, és ez az első dolog, ha egy embernél büszkeséget látunk. De a büszkeséget, hogy úgy mondjam, nem durva és kihívó módon, hanem csak a saját érdemeire hivatkozó, hogy annyi esztendőtől fogva szolgáltam néked. Ez már egy gyanús mondat kell, hogy legyen egy hívő ember előtt. Mert hogyha egy ember jót tud tenni az életben, az soha nem a saját erőfeszítéseinek az eredménye. Ha valaki jót tud tenni, arra az erőt, mindre az erőt az Istentől kapta. Tehát tulajdonképpen ez, hogy íme annyi esztendőtől fogva szolgáltam néked, ez már egy hívő ember előtt a büszkeségnek a megnyilvánulása. Mintha ma valaki azt mondaná, hogy én már évtizedek óta hívő ember vagyok.
vagy én már olyan nagy tapasztalattal rendelkezem, vagy én már annyi mindent láttam a hívő életemben. Ez már, ha magunk mondjuk ki, a mások mondják ki, ez már gyanút kell, hogy eredményezzen a lelkünkben, mert ez nem hívő emberhez méltó szóhasználat és magatartás. A büszkeség az alapjaiban vágja el az útját az Isten hit fejlődésének. Ahol büszkeség van, ahol csak egy kicsit is a saját érdemeinkre való hivatkozás van, ott már egy kisiklás van a hívő életben. Íme annyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolataidat át nem hágtam. A büszkeségből mindig következik törvényszerűen valami, és ez a vakság. Soha parancsolataidat át nem hágtam, ugyan kimondhatnál ezt az életben. Ki az az ember, aki azt mondhatná el, még a hitre jutása után is, hogy soha az Isten parancsolatát át nem hágta? Ez valami olyan vakság, hogy nem veszi észre a saját bűneit egy ember, de mikor nem vesszük észre a saját bűneinket? Amikor büszkék vagyunk. Hát amikor büszkék vagyunk és el vagyunk telve önmagunkkal, akkor a bűneink is úgy hátrébb húzódnak, szinte jelentéktelennek látszanak, vagy semmisnek tűnnek. Más emberek vétkét észreveszük, a magunkét nem. Ha valaki lelkileg vak akar lenni, mondhatnám ilyen szóval, a vaksághoz ez az út vezet. Ha valaki megengedi maga számára a büszkeséget, a következő lépés a vakság. Mi jön egy lelki vakságból? Íme annyi esztendőtől fogva szolgáltam néked, soha parancsolatodat át nem hágtam. És te nem adtál nekem egy kecskefiat sem, hogy a barátaimmal együtt vigadjak és örüljek, mondja az apjának. Tehát tulajdonképpen a büszkeségből és a vakságból jön egy harmadik lelki tulajdonság, és ez a követelődzés. Követelődzés, amikor az ember azt kezdi mérlegelni, hogy ő az életben mit kapott meg, mit nem kapott meg, amikor mindig hiányokat mutat ki az ember, hogy ő többre érdemes, ő neki több járna, de hát ő a sorstól vagy Istentől ezt nem kapta meg. Tehát a büszkeség, a vakság után jön a követelőzés, és utána pedig jön a befejező mozzanat, amikor azt mondja az idősebb fiú, hogy íme ennyi esztendőtől fogva szolgáltam néked, soha parancsolatodat át nem hágtam, nekem nem adtál egy kecske fiat sem, hogy a barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki a paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad neki a hízott tulkot. Ugye nem azt mondja, hogy az öcsém megjött, azt mondja az apának így durván, hogy a te fiad megjött. Tulajdonképpen ezt írhatnám ide, hogy szeretetlenség. Mert a büszkeség, a vakság, követelődzés negyedik mozzanata a szeretetlenség, de a szeretetlenség egyenlő a Bibliában ezzel, hogy hitetlenség. Hitetlenség, mert az igazi hit az mindig szeretettel párosul, és az igazi szeretet az mindig a hitnek a következménye, tehát mindegy, hogy mit írok ide, a szeretetlenség vagy hitetlenség, ez egy és ugyanaz. Most, kedves hallgatók, én ezt azért rajzoltam fel a táblára, mert ez egy hívő emberről, sőt egy vallási vezető emberről szól ez a történet. Egy vallásban vezető ember is eljuthat oda, hogy hitetlen lesz. És a világ történelemben a vallási vezetők, most maradjunk csak a kereszténység portája előtt, nem megyek más vallásokhoz, csak a kereszténység portája előtt sepregetünk, azt mondhatjuk, hogy a kereszténység történelmében nagyon sok vezető kifejezetten hitetlen volt. Kifejezetten csak a maga emberi törekvéseit építgette, és azokat látta szem előtt, de az az igazi, mély istenfélelem és istenhit nem volt ott az életében. Ezt azért vezettem így le, egy kicsit időt szánva erre, mert ugye arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért lett ilyen a gonosz szolga. Ha valaki eljutott a hitre, sőt még azt a megtiszteltetést is megkapta, hogy a hitben vezető ember lesz, mondjuk egy közösségen, egy vallási közösségen belül vezető ember lesz, de ha nem vigyáz a lelki életére, és ott felüti fejét a büszkeség, és az túl gyorsan nem győzi le, hanem hagyja azt ott kifejlődni, akkor jön a vakság, jön a követelőzés, jön a hitetlenség, és a hitetlenséget is nagyon jól lehet palástolni. Mert lehet palástolni szép szavakkal, kegyes kifejezésekkel, néha a Bibliából vett idézetekkel, lehet palástolni erkölcsös kiállással, szép öltözködéssel, mi egyébben millióféleképp lehet palástolni.
Júdásról sem tudta senki se, hogy áruló, és nagyon sok keresztény vezetőről sem tudták azt, hogy semmi közük nincs a kereszténységhez akkor, amikor szinte vakon követték őket az emberek. Most vessünk fel még egy kérdést ennél a pontnál. Mit is csinálnak akkor ezek az eltorzult keresztény vezetők? Mit is csinál ez a gonosz szolga? Két dolgot csinál. Az egyik az, hogy azt mondja a szívében, hogy halogatja az én uram az ő visszajövetelét, tehát nem hisz már igazán Jézus második eljövetele közelségében, és nincs benne az igazságnak és az Isten igéjének való engedelmeskedés, de van még egy második megdöbbentő mozzanat is az életében, és ezt így mondja Máté evangéliumában a 49. vers, hogy az ő szolgatársait verni kezdi, a részegesekkel pedig enni és inni kezd. Ez megdöbbentő dolog. De ez a két dolog, amit itt mond Jézus, hogy a szolgatársait veri, és a részegesekkel enni és inni kezd, ez tulajdonképpen egymáshoz kapcsolódik. Miért? Tessenek csak a következőt meggondolni. Ha van egy keresztény közösség, és ott vannak olyan emberek, akik jobbak és többek akarnak lenni, és el akarnak készülni arra, hogy Jézus elfogadja őket, akkor ezeknek a jóra törekvő embereknek a puszta léte, ez, hogy úgy mondjam, vörös posztó lobogtatása azok számára, akik megálltak a fejlődésben, és akiket elönti a büszkeség, jön belőle a vakság, követelőzés, hitetlenség, szóval ki nem állhatják, tehát ez egy közösségen belül van, ki nem állhatják azokat, akik jobbak akarnak lenni. Ez különben az egész világon is így van. Erre János apostol első levele, 3. fejezete adja meg a választ, amikor fölteszi a kérdést az apostol, hogy miért ölte meg Kain Ábelt. Azt mondja, csak egy dolog miatt ölte meg, mert Ábel cselekedetei igazak voltak, a Kainé pedig gonoszak. Tehát a rossznak csak ez az oka, hogy a rosszabb ember nem tudja elviselni a jobbat. Ez most az egész világban is törvény, de egy keresztény közösségben is törvény, hogy vannak emberek, akik tényleg komolyan veszik Isten tanításait és Krisztus tanításait, és hétről hétre lelkileg erősödni akarnak, és jellemükben meg akarnak változni, és Krisztushoz akarnak hasonlóvá válni. Mások, akik ezt nem veszik komolyan, előbb-utóbb szálka lesz a szemükben az igazaknak a léte. És ebből megint jön törvényszerűen egy másik magatartás, hogy kezdenek más felekezetekre tekinteni, akiknél a színvonal eleve nincs olyan magasra téve, mint a bibliai színvonal, és sokkal közelebb érzik magukhoz más felekezetbeli embereknek a magatartását, és ezt mondta Jézus azt, hogy a részegesekkel együtt eszik és iszik. Nem veszik komolyan. Előbb-utóbb szálka lesz a szemükben az igazaknak a léte. És ebből megint jön törvényszerűen egy másik magatartás, hogy kezdenek más felekezetekre tekinteni, akiknél a színvonal eleve nincs olyan magasra téve, mint a bibliai színvonal, és sokkal közelebb érzik magukhoz más felekezetbeli embereknek a magatartását, és ezt mondta Jézus azt, hogy a részegesekkel együtt eszik és iszik. Tudnék, a Bibliában ez, hogy

szabadság vagy részegség, mind a két jelkép, azt jelképezi, amikor egy a hitet megismert ember más tanításokkal, más lelkületbeli emberekkel köt szövetséget és kapcsolatot. Tehát tulajdonképpen, ha valaki mondjuk az Isten egyházában van, mert az Istennek mindig van igazi egyháza, de ott abban az egyházon belül nem fejlődik, sőt büszke arra, hogy ő ott van, és a büszkeségét dédelgeti magában, és így eltorzul, hogy ez fel van rajzolva így a táblán, törvényszerű, hogy ezután mi következik az életében, hogy egy idő után azok a hittestvérei, akik többet akarnak, és akik előre akarnak jutni az életben, azokat gyűlölni fogja. Szóval azok szálkák lesznek a szemében, és azok, akik esetleg máshol vannak, más felekezetekben, más vallásokban, és hasonló kényelmességgel élik az életüket, azok pedig közel kerülnek hozzá, azokkal szövetséget köt, ennyi a részegség, vagy ennyi a paráznaság. És ebből az következik, hogy ilyen súlyos megosztásig fajulhat el a dolog, hogy egy azon közösségen belül tulajdonképpen a régi barátokból a legádázabb ellenségek lesznek. Ugye, ahogy a népi mondás is mondja, hogy a leggonoszabb vagy legádázabb ellenségek kikből lesznek? A valahai barátokból. Szóval ez félelmetes, meg rettenetes dolog, de nem véletlenül mondta el Jézus ezt a példázatot, mert ez ismétlődik a történelemben, és a történelmünk végén különösen kihegyeződik ez a dolog. Szeretnék itt még rámutatni arra is, hogy a vezetőknek ez a magatartása, ez tovább gyűrűzik a közösségen belül, és Jézus ezután rögtön azért mondta el a 10 szűz példázatát, hogy Jézus azt akarta abban hangsúlyozni, hogy az egész közösség meg fog oszlani. Ki miatt fog megoszlani az egész vallási közösség? A vezetőknek a magatartása és eltorzult értékrendszere miatt. Ugye a 10 szűz példázatában nem egy bölcs szolga meg egy gonosz szolga van, hanem 5 okos és 5 balga szűz, akik várják Jézust. Tehát ott már lehet mondani, hogy ez már egy keresztény közösséget jelképez, ez nem csupán a vezetőket, hanem az egész közösséget jelképezi. Jézus második eljövetel előtt nagyon súlyos megoszlás lesz a népe sorai között. Úgy foglalhatnám össze ezt a második pontot, hogy Jézus második eljövetele előtt nagyon súlyos megoszlás lesz jellemző Isten választott népére. Ez a súlyos megoszlás a vezetőknek a magatartásából indul ki, és aztán tovább gyűrűzik az egész közösségre, az egész testvéri gyülekezetre, az egész tagságra nézve, és ebben a rendkívül nehéz helyzetben fog kialakulni az, hogy ki az, aki igazán várja Jézust, ki az, aki éber, ki az, aki józan, ki az, aki igazán szereti Krisztust és várja őt. Halad az időnk, és tovább kell, hogy menjünk, és hadd vessem fel most a jó szolga, vagy a hű szolga felé közelítve azt a kérdést, hogy tulajdonképpen ez a hű szolga, ez hogyan tud hű szolga, hű és bölcs szolga lenni, hogy mondja itt Jézus. Hogy tud-e ő az Isten üzenetéről, tud-e ő milyen isteni üzenetet vesz komolyan, hogy ő tudja, hogy közel van az Úr, a gonosz szolga pedig azt mondja, hogy halogatja még az én Uram az ő visszajövetelét. Ha eltetszenek olvasni ezt a példázatot mind a három evangéliumban, Lukács evangélium a 12. fejezet 38. versében azt mondta Jézus, hogy az Úr vagy a második, vagy a harmadik őrváltáskor jön el. A Márk evangélium a 13.35-ben pedig 4 szakaszra osztotta fel Jézus az éjszakát, azt mondta, hogy este, éjjel, kakasszókor vagy reggel jön el. Nagyon szemléletes a példázat, ugye elmondtam azt, hogy a történelmünk a világ éjféli sötétsége felé halad. De az éjféli sötétségben is vannak szakaszok. Ugye ilyen szakasz volt például a hétköznapi életben a zsidóknál, hogy volt este náluk, volt éjfél, volt kakasszó és volt reggel, az éjjel 4 részre osztották. A bölcs szolga tudja azt, hogy a világ hogyan halad erőre, és látja azt, hogy mifelé mennek az események, és ő nagyon jól tudja, hogy most az első, második, vagy harmadik, vagy negyedik szakaszában ért már az éjfélen belül is a világ. Szeretnék itt néhány híres történetet felidézni erre vonatkozólag, hogy is

0: Isten azért annyira nem hagyta a követőit sötétségben, hogy egyáltalán ne tudják, hogy a világ az milyen folyamat szerint halad előre. Szóval ez nem így van, hogy ma Jézus eljöhet 5 év múlva is, vagy 500 év múlva is, vagy 5000 év múlva is, ilyet nem mondhatunk. Szóval annyira teljesen nyilvánvaló, hogy nagyon is meg lehet határozni, hogy hol járunk a történelemben, és ezért érdemes felidézni néhány bibliai példát. Például Mózes első könyve 7. fejezet első verse, ez az első példánk, hogy amikor eljött az emberi történelemnek egyik leghatalmasabb ítélete, ami előképe Jézus második eljövetelének, mi volt ez, ugye az özönvíz. Akkor az özönvíz előtt olvassuk ezt, Mózes első könyve 7. fejezet első versében, hogy ezt mondta Isten Noénak, hogy menj be a bárkába, te és a te házad népe. Mert téged találtalak igaznak ebben a nemzedékben. Tehát Isten világosan megmondta, hogy az özönvíz pillanatokon belül eljön, egészen pontosan 7 nap múlva jött el az özönvíz, felszólította Noét, hogy menjen be a családjával együtt a bárkába, mert az özönvíz nagyon gyorsan el fog jönni. Tehát Isten nem hagyta sötétségben Noét és az igazakat, akik megváltoztak abban a nemzedékben. Olvasunk pár fejezettel ezután, Mózes első könyve 19. fejezet 17. versében, ugye a Lót történetéről. Ugye a Lót történetét talán ismerjük annyira, hogy nem kell felidéznem, Sodoma és Gomora elpusztításából hívja ki Isten Lótot. Ebben a versben így ezt olvassuk, hogy ezt mondta Isten neki, keljetek fel, menjetek ki a helyből, mert elveszti az Úr a várost. És Lótnak menekülnie kellett Sodomából, mivel hallgatott az Isten szavára, és hitt az Isten jövendőlésének, ezért menekült meg ugye a két lányával együtt. A harmadik igéje a Máté 24.15, ami keresztények szívét nagyon meg kell, hogy dobogtassa, és mutattam is a térképen, hogy itt Jézus egy szavának kellett hinni, egy mondatába kellett hinni a keresztényeknek, mert Jézus azt mondta, hogy amikor látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor fussatok már a hegyekbe. Akkor a rómaiak először körbekerítették Jeruzsálemet, a keresztényeknek, akik komolyan vették Jézus proféciáját, rögtön el kellett hagyniuk a várost. Tudjuk Josephus Flaviustól, hogy 4 évig tartott az ostrom, de aki az első évben nem menekült az ostromgyűrű alól, az nem tudta megmenteni az életét. A keresztények annyira elmenekültek, hogy itt van a másik város, Pella, a Jordánnak a másik keleti oldalán, ahova ők elmenekültek, és ez volt az első keresztény város, amit megalapítottak. Időszámításunk szerint 66-67-ben történt ez. Tehát, hogyha ők nem hisznek Jézus szavának, Jézus proféciájának, akkor egyik sem menekült volna meg Jeruzsálemből. Tehát Isten mindig előre bejelentette, tehát a proféciákban azért hatalmas világosság és hatalmas pontosság van, és itt bejelöltem, hogy Jelenések könyve 14. fejezetében, ami utolsó, tehát az utolsó történelmi nemzedékeknek szóló üzenet is benne van a Szentírásban, Jelenések könyve 14. fejezetében, a 6-tól a 13-ig tartó versekben János apostol azt látta, hogy az ég közepén repül egy angyal, ennél az angyalnál az örökkévaló evangélium van, és miután az örökkévaló evangéliumot megismerteti a föld minden népével, akkor még 3 angyal jön, és 3 felhívást intéz az emberiséghez. Az első felhívás így kezdődik, hogy féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet és a vizet és a vizek forrásait. Tehát az első üzenet egy istenfélő életre, egy igazán Krisztus szerető életre hívja fel az embereket. A második üzenet Babilonról szól, egy nagy vallási szövetségből való kifutásról, mert a történelem végén ugye a vallások egyesülni fognak, és egy ilyen emberileg összetákolt és hamis vallásosság lesz általános a földkerekségen. Az ezzel való szakítása hív fel a második üzenet, és a harmadik üzenet felszólítása pedig ennek a vallási szövetségnek a vezető erejétől való elkülönülésre, az úgynevezett fenevattól való elkülönülésre szólít fel. Tehát erre sincs időnk, hogy most itt részletesen magán a Biblia körön belül ebbe belemenjek, csak itt a harmadik pontnál azt szeretném érzékeltetni, hogy Isten a történelemben a nagy ítéletek előtt, tehát a hatalmas istenítéletek előtt igenis mindenkinek a figyelmét felhívta arra, hogy ezek közeledni fognak. Tehát ez a hű és bölcs szolga, ez nem véletlenül hű és nem véletlenül bölcs. Mert hűséges annyiban, hogy az Isten szavának hisz, és nem a saját személynek, vagy a közvéleménynek, hanem az Isten szavának, és bölcs annyiban, hogy azt követni is akarja, tehát hogy ahhoz szabja az életét, amit az Isten mond neki. Tehát tulajdonképpen a hű és bölcs szolga nem a saját erejéből hű és bölcs. Ez nem úgy van, hogy a másik ember elromlik, ki tudja miért, és ez az ember, ez meg az érdemeinek köszönheti, hanem onnan van, hogy komolyan veszi az Isten szavát, komolyan veszi az Isten kinyilatkoztatott szavát, a Szentírást. És innen adódik a negyedik következtetésünk, hogy tulajdonképpen ez a hű és bölcs szolga, ez miről ismerhető fel, illetve mi hogyan törekedhetünk arra, hogy mi magunk is ne gonosz szolgákká váljunk, ne balga szüzekké váljunk, hanem hű és bölcs szolgákká váljunk. Tulajdonképpen erről a hű és bölcs szolgáról is két alapvető dolgot kell csak megjegyeznünk, és akik forgatják az Ellen Gould White-nak a Jézus életet című könyvét, itt ennél a példázatnál van egy rövid ismertetés a magyar kiadás 538. és 539. lapjain, és itt a következőt írja a hű és bölcs szolgáról. Azok, akik vigyázva várakoznak az Úrra, megtisztítják lelküket az igazságnak való engedelmeskedésükkel. Ezek az éber vigyázást komoly munkálkodással kapcsolják össze. Tulajdonképpen ez a két dolog, éber vigyázás és komoly munkálkodás. Mit jelent ez a két dolog, ami bölcs szolgává tehet mindannyiunkat? Az éber vigyázás annyit jelent, hogy ugye a Bibliának ez is egy nagy jelképe. Jézus is ezt mondta a tanítványainak, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Ugye a Márk evangélium a 14. fejezetében. Az 50. Zsoltárban is azt olvassuk, hogy aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Tehát a Habakuk könyve 2. fejezetében olvassuk, hogy őrhelyemre állok és vigyázok a strázsán. Tehát a vigyázás az a Bibliában mindig azzal a lelki magatartással egyenlő, amikor az ember az Isten szavát fogadja el mértéknek, az Isten igéjét fogadja el tekintélynek. És azt kívánja megismerni, és mindent ahhoz viszonyít. Ahogy él az ember a világban, amit tapasztal, nem önmaga értékeli ki a saját feje szerint, hanem mindig ahhoz viszonyít, hogy Isten mit mond erről a kérdésről. A vigyázás, mondom, a Bibliának azért a leghatalmasabb fogalmai közé tartozó kifejezés, mert mindannyiunknak az élete ezen fordul meg, hogy milyen mértéket fogadunk el mértéknek. Mi a mértékünk az életben? Mihez viszonyítjuk a döntéseinket, az életvitelünket, az egész életünket? Milyen mérték szerint akarjuk élni? Engedjék meg, hogy elmondjak egy ilyen történetet. Nemrég a magyar Alföldön járván egy városban találkoztam egy karate edzővel. Manapság nagyon elterjedt ez a karate, hogy látom az országban, mert hát úgy látom, hogy az emberek ezért mennek ilyen karate tanfolyamokra, már a gyerekeiket is ezért küldik el, mert rendkívül erőszakossá vált a világ, és ez olyan jónak hangzik, hogy meg kell védenünk magunkat, tulajdonképpen ez nem támadás, ez csak védekezés. Igaz, hogy aki már belemegy ezekbe a tanfolyamokba, azt is meg kell majd, hogy tanulja, hogy hát azért van a védekezésnek olyan formája is, hogy akár a másik embert is meg lehet ölni, mert hát nem minket öljön meg, hát akkor inkább ő halljon meg. Szóval nagyon furcsa dolgok derülnek ki egy ilyen tanfolyamon, de a lényeg az, hogy beszélgetek egy karate edzővel, és azt mondja, hogy ő 15 éve már karate edző, és hát ő ebben látja a világnak a lényegét, hogy a rossztól meg kell védenünk magunkat, mégpedig kulturált módon, tehát nem gorombán, nem durván leszerelni a másik embert, ha nem sikerül leszerelni, akkor úgy védekezni, hogy ő többet kapjon a csapásaival, mint amit ránk mérjen. Szóval elmondta nekem a karaténak a fortéjait, amit egyébként hát nem is nagyon ismertem, azért is érdeklődtem tőle. És ahogy belemelegettünk a beszélgetésbe, hogy lassanként föltettem a kérdést, hogy hogy sokszor elhagyta ez a szó a száját, hogy ő hisz a teremtőben, hisz az Istenben. Akkor megkérdeztem tőle, hogy szerinte Isten mondja ezt, hogy nekünk előre így fel kell készülnünk az életünk konfliktus helyzeteire, hogy védekezni kell, és ilyen technika szerint kell védekezni, hogy a karate tanítja. Mondjuk például Jézus is tanította erre a tanítványait, hogy így és így védekezzetek. Hát azt mondja, hogy ő erről persze erről nem tud, meg biztos, hogy Jézus nem így tanította, de ez annyira igaz. Ez biztos, hogy igaz. Ez magától az Istentől jön. Hát mondom, hogy mi áll e mögött? Tehát a végén kiderült, hogy e mögött a zen buddhizmus, végül is hát a buddhizmus áll. Hát mondom, akkor most már helyén vagyunk, mert akkor már látjuk, hogy mi van e mögött, és akkor kezdtem kérdezgetni, hogy mit gondol, hogy ha létezik az a teremtő, akiben ő hisz. Akkor az a teremtő a Bibliában ezt mondja, a buddhizmusban azt mondja, a más vallásban megint mást mond. És ez mind igazság egyszer s mindenkor és egyidejűleg. És próbáltam egy kicsit megingatni a hitében, hogy járjon utána annak, hogy milyen mértéket fogad el. Mert ha Isten mondaná ezt, hogy mondjuk a durvaságokkal, a konfliktusokkal szemben így kell felvérteznünk magunkat, akkor mondjuk el lehetne fogadni azt, hogy igen, ez a helyzet, de hát Isten nem véletlenül nem mondja ezt. Mert Isten az ő benne való hitre akar nevelni, Isten arra a bizonyosságra akar nevelni, hogy neki van módja és lehetősége bennünket megőrizni minden veszélytől. Isten nem azt kéri, hogy mi a magunk erejével, ügyességével, technikájával őrizzük meg a testi épségünket és egyáltalán az életünket, hanem hogy bízzunk ő benne, és ő el tud vezetni az életünkben úgy, hogy ha megenged is számunkra nem szeretem, vagy rossz dolgokat, azt mindig a javunkra fogja megengedni. Mondott egy ilyen példát, például, hogyha hogy bemegy egy kocsmába, és ott valaki beléköt, akkor egy jó karatés ember az elkezd humorizálni, azt mondja, fizetek egy fröccsöt az illetőnek, aki belém köt, és akkor már is leszereltem, és milyen jó, az az ember is egy kicsit leforrázódik, más ember lesz. Én erre azt tudtam neki válaszolni, hogy én a keresztény hitben azt látom, és én ezt így értettem meg, hogy először is jobb, hogyha nem megyünk kocsmába. Akkor eleve nem fogunk olyan emberekkel találkozni, akik belénk kötnek. De hogyha mondjuk én villanyszerelő vagyok, és be kell mennem egy kocsmába, mert kihívtak, hogy mondjuk valamit meg kell szereljek, és mondjuk valaki belém köt, nem biztos, hogy fizetni fogok neki azért egy fröccsöt, mert ezt is megtanultam, hogy ez sem jó. Tehát ez sem jó. Nem jó bemenni a kocsmába, nem jó fröccsöt se fizetni. Mondom, de hogyha nagyon belém köt az illető, akkor hát fohászkodom az Istenhez, és kérek tőle erőt, hogy ő segítsen megoldani ezt a körülményt, de mindenféleképpen én nem fogok azért tanfolyamra járni, hogy tudjam a kezemet, lábamat úgy helyezni, hogyha az illető üt, akkor őt magát érje jobban az ütés, mint engemet. Mondom, ez az Isten hitnek az alfája és omegája, hogyha hiszünk az Istenben, akkor azt is hiszük, hogy ő látta előre ezt a helyzetet, hogy nekem, mint villanyszerelőnek be kell mennem a kocsmába, valamit meg kell csinálnom, és hogyha én hozzáfordulok, akkor meg fogja oldani ezt a kérdést. Itt az Istennel való kapcsolata fontos, nem pedig az, hogy emberileg megoldjuk a dolgokat. Ezt csak azért hoztam fel ezt a röpke példát, hogy érzékeltessem, hogy a mai világban olyan sok mindenkit elragadnak különböző mértékek, és az emberek úgy gondolják, hogy azok a mértékek helyesek. Mert én azt nem vonom kétségbe, hogy mindenben van valami igazság. Tehát, sőt, nem is kevés igazság. Nem mondom kétségbe, hogy a vallásokban, még a zen buddhizmusban, még a karatéban, a jógában mindenben van igazság. Most már az előzményekből persze tudhatjuk, hogy ki csinálja úgy a dolgokat, hogy olyan pontosan tudja keverni az igazat és a hazug dolgokat, hogy az emberek előtt ez nem lepleződik le. Tehát emberek ezt a saját erejükből nem tudják leleplezni. Hogyha egy hívő közösségben nem lehetett Júdást leleplezni, mert nem lehetett látni rajta kívülről, hogy ő hamis. Az csak egyedül Krisztus tudta, és Krisztus küzdött Júdásért, de senki nem hitt neki a tanítványai közül, és Júdás végül is nem hitt Krisztusnak és elveszett. Ezért azt tudom erre mondani, hogy nagyon vigyázzunk, hogy milyen mértéket fogadunk el az életben, mert és ezt mondtam ennek az edzőnek, szerintem kétféle mérték van összesen. Az egyik mérték, amit az Isten ad, a másik mérték, amit az emberek adnak. Hogy ő mennyire becsületes és tényleg egy törekvő ember volt, ugye azt mondta, hogy ő elismeri, hogy ő emberi mértéket fogadott el, de ez olyan jónak látszik. Hát ez olyan szép, és ez egy olyan igaz. És én csak azt tudtam mondani befejezésre, hogy én nem vonom kétségbe, hogy ebben nagyon sok igazság van, nagyon sok jó dolog van, de a világon nem is az a legveszedelmesebb, ami fekete, hanem az, ami a feketének és a fehérnek az összeegyítés. Ez a nagyon veszélyes. És csak arra tudom biztatni, és mindannyiunkat arra biztatnám, hogy nagyon nézzünk utána, hogy milyen mérték szerint élünk. Mert lám-lám, az a gonosz szolga is észrevétlenül lecsúszott az isteni mértékről. És a saját emberi mértékére csúszott át. És aztán el is torzult. Az az ember nem torzul el, akinek a gondolkodása mindig az, hogy mit mond az Isten. Hogy szól az Úr? A Bibliában ez a kifejezés fordul elő talán legtöbbször. Így szól az Úr. Ezt mondja az Isten. Szóval mielőtt döntenénk, mielőtt választanánk, mielőtt rátennénk az életünket valamire, azért kérdezzük meg, hogy mit szól az Isten. Ezt mondja az első Péter levél első fejezet 22. vers, ez egy csodálatos bibliai megfogalmazás. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. 1 Péter 1.22. Ebből ezt emelném ki, lelketeket az igazság iránt való engedelmességben. Szóval az az igazi ember, aki mindig az Isten igazságát akarja követni. Ugye azt mondta Jézus János 17.17-ben, hogy a te igéd igazság. Tehát, hogyha a Bibliában valaki felismerte már a megbízható isteni forrást, amikor látja már az ember, hogy ez csak Istentől jöhet ez a Biblia, mert annyira tökéletes, akkor szoktassuk a lelkünket az igazság iránt való engedelmességben. És a második dolog, ugye ez az, amit így mond itt az író, hogy éber vigyázás. És mi a második? Komoly munkálkodás. Ez a keresztény életnek a két alappillére. Éber vigyázás, tehát hogy csak az igazságot követni, és komoly munkálkodás, amit a Máté 28. fejezet 19. és 20. versében mondott Jézus a nagy missziós parancsolatában, hogy menjetek el széles e világra, tegyetek tanítványokká minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek a nevében, akkor veletek leszek minden nap a világ végezetéig. Tehát Jézus nem csak azt kéri a követőitől, hogy engedelmeskedjenek az igazságnak, és akkor, hogy úgy mondjam, otthon üljenek, hanem azt is kéri Jézus a követőitől, hogy úgy engedelmeskedjenek az igazságnak, hogy az igazság ne csak igaz és jó legyen előttük, hanem szép és gyönyörű is, amit másokkal meg lehet osztani, tehát hogy vigyék az igazságot más embereknek. És hogyha befejezésül még ezt is hozzátehetném, még ide vigyeztettem, hogy a 11. Zsoltárral szeretném befejezni a mai elemzésünket, hogyha azt látjuk, amit a 11. Zsoltár szerzője, hogy a fundamentumok is elrontattak ebben a mai világban. Általában a világunkban a fundamentumig sikerül lerontani az igazság ügyét. Nézzük meg, amikor Jézus először eljött, keresztelő Jánosnak a nulla pontról kellett felépíteni a zsidó nép lelki életét, és Jézus is, amikor a tanítványait kiküldte, ugye szinte a semmiből kellett újra egy lelkiséget fölépíteni, és a mai világunkban is ez van. A mai világban is szinte mindenki más mértéket követ, és minden ember nagyon meg van győződve, hogy az ő mértéke jó és helyes. Mindenki lát bizonyos igazságot ezekben a mértékekben. Ugye a legcsattanósabb példám az, még ezt hadd mondjam el, hogy egyszer piros lámpát kapva állok egy útkereszteződésnél itt Budapesten, és jönnek Krisna tudatú hívők, akik gyűjtenek, ugye most Somogy Vámoson, ugye egy nagy településre, és hát nyújtanak ott könyvet, ezt, azt, nem azt, hogy vegyek, és hogy ennyi pénz, stb. És akkor, mivel olyan útkereszteződés volt, hogy hosszan tartott ugye a megálljelzés, azért föltettem ennek a kedves kis bájos kis hölgynek, lehetett vagy 20-21 néhány éves, mondom, honnan van meggyőződve abban, hogy jó mértéket választott? Honnan tudja azt, hogy ez a vallás, amiben van, ez a helyes vallás? Nem tetszene kitalálni, hogy erre mit felelt. Mert erre mondjuk gondoltam volna az, hogy azt feleli, hogy hát én utána jártam. Hát elolvastam legalább mondjuk a Bibliát, vagy a Koránt, vagy ezt, vagy amazt, és én kikötöttem mondjuk a Krisna tudatnál. Nem. Vagy esetleg azt gondoltam volna, hogy meghallgattam előadásokat, gondolkoztam évekig, stb. Nem. Azt mondta, hogy ő nagyon gyorsan tudott választani. Azt mondja, ez a vallás azt mondja, hogy a lélek halhatatlan, És ez olyan igazság, amit egyik vallás sem cáfol meg, ez a vallás pedig ezt nyíltan hirdet, hogy a lélek halhatatlan, hát ez a legtökéletesebb igazság. Azt mondja, kell ezt még igazolni? Hát mondom, látja, ez a probléma, hogy mindenki hisz egy valamiben, és azt az egy valamit abszolutizálja, azt teszi teljessé, és úgy gondolja, hogy az igaz, hogy a lélek halhatatlan. Olyan szépen hangzik, ugye? Soha nem halunk meg lényegében. Hát nagyon, nagyon jó vigasztalás, és egy nagyon jó dolog ez, hogyha ezt mondogatjuk magunknak. Hát mondom, látja, ez a probléma, hogy ha a Bibliát komolyan vesszük, például a Biblia ezt nem tanúsítja, ezt az igazságot. Én például azért nem lettem Krisna tudatú, mert csak ezt az egy igazságot, ha kivesszük, erre a Biblia már azt mondja, hogy ez hamis, ez téves. De volt egy olyan fiatalember, aki beszerezte a keresztény felekezetek hitvallását, és a Biblia mellett elolvasta ezeket, és azt mondta, hogy amikor először hamis dologra talál egy hitvallásban, az bármilyen egyház legyen, azt mondja, akkor már leteszi azt a vallást, mert hogyha a Biblia igazság, akkor azt az igazságot tökéletesen kell képviselni, ha egy felekezetben valami Bibliával ellentétes dolog van, ott kiszámíthatóan több ellentétes dolog is lesz. És ő egy-két év alatt tulajdonképpen eljutott oda, hogy meglátta, hogy ez itt ér el a Bibliától, ez ott ér el, ez amott ér el. Én is mindenkit erre tudnék bátorítani, nem is kell ehhez sokat olvasni, vagy sokat kutatni, mert hogyha a Bibliát nagyon megismerjük, és valami megmutatkozik előttünk, vagy bemutatkozik nekünk, akár így, mint ez a hölgy ott odajött, és volt rá egy-két perc, hogyha az ember látja, hogy ez nem igaz, akkor az igaz vallás, vagy igaz felekezet nem lehet. Tehát ez a hű és bölcs szolga, ez azért maradt hű és bölcs szolga, mert mindenek fölött hitt az Isten szavának, nem a körülményeknek hitt, nem a gonosz szolga rábeszélésének hitt, pedig verte is a gonosz szolga, szóval kényszeríteni is akarta a saját útjára. Ez az ember hitt az Isten szavának, és munkálkodott másokért, és ezért talált elfogadásra Istennél. Mondom, súlyos nagy kérdések ezek, miként a következő előadásaink témái is, hiszen a végidőkre szóló példázatok sorában most Jézusnak azokat a jövendőléseit olvassuk, amelyeket közvetlenül a halál előtt mondott el. Ez a példázat nyitja meg ezeknek a sorát. Ezek után jön a 10 szűzről szóló példázat, a talentumok példázata, és a befejező a kecskék és juhok szétválasztásának példázata. Ezzel szeretném befejezni a mai bibliakörünket, és ahogy tenni szoktuk, egy 10 perc szünet után elkezdjük a beszélgetést, és most szándékosan csak kevés pontot írtam fel a táblára, mert gondolom, hogy a beszélgetésre elég sok téma és elég sok kérdés maradhat. Köszönöm szépen a figyelmet, tehát 10 perc szünet következik. Mondjuk a vakságot sok minden kiválthatja, tehát itt most nem akarok ebbe belemenni, vakságot sok mindent kiválthat az életben. De most nem akarunk messze menni ettől a helyzettől, csak azt akartam itt bizonyítani, hogy a büszkeségből mindig vakság következik. Hogy más dologból is következik, vakság az nem érinti most ezt a témát, de a büszkeségből viszont mindig vakság következik.
1: Igen, de én azt akartam kérdezni, hogy amikor ugye a egyik
0: Hát erre mondtam az Gábor, hogy aki büszke az életben, az nem tud helyesen mérlegelni. A büszkeség az egy belső egyensúlyfelborulás, mert a büszke ember magát mindig jobbnak látja, és másokat mindig kevesebbnek lát. Tehát ez már maga egy betegség, nem? Tehát sajnos ő ebbe megrögzült, évek vagy évtizedek alatt ő ebbe megrögzült ebben a betegségben. Hát ebből ki is lehet jönni, ami a világon a legnehezebb dolog, mert ha valaki, mondjuk valaki nem tudja, hogy bűnös, és rádöbben a bűneire, az kijöhet a bűnből, de aki tudja, hogy bűnös, aki már bizonyos igazsággal rendelkezik, és mégis ennek az igazságnak a hátterén hazudja be magának azt, hogy nincs komolyabb baj az életében, annak a megmentése szinte azt lehet mondani, hogy lehetetlen. Ugye ezt Jézus így mondta ki a vakon születettel kapcsolatban, amikor a vakon születettnek nem akarták elismerni a farizeusok a gyógyulását, akkor János Evangélium a 9. fejezetében a 39. verstől Jézus ezt mondta. Ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És hallották ezeket némely farizeusok, akik vele szemben voltak, és mondták néki, avagy mi is vakok vagyunk-e? Mondta nékik Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, ám de azt mondjátok, hogy látunk, ezért a ti bűnötök megmarad. Tehát nem tudom, hogy érthető ez a dolog. Hogyha valaki még nem rendelkezik ismeretekkel, vagy az igazság ismeretével, akkor még talán könnyebben rájöhet arra, hogy mennyire igaztalan az élete, meg mennyire bűnös volt az élete, de amikor valaki már rendelkezik igazsággal, és annak jegyében tudja ő, hogy milyen az élete, és mégis le akarja hazudni, hogy nem olyan az élete, és helyette a büszkeséggel belemegy ebbe a dologba, hogy ő neki azért nagyon jó és rendezett az élete, erre mondja Jézus azt, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ám de azt mondjátok, hogy látunk, ezért a ti bűnötök megmarad. Tehát ugye ez tartja sajnos fogva az embereket, nagyon sok vallásos embert, meg vallási vezetőt is ez tartja fogva, a saját maga érdemeibe, meg a saját maga eredményeibe vetett hit, ami nem durván jelenik meg, tehát nem veri a mellét mások előtt, hanem egy olyan belső önlegyezgetés, egy olyan belső megelégedettség, egy olyan emberi megelégedettség, ami viszont nem az Isten szavához viszonyítja az életet, hanem a saját maga addigi eredményeihez, vagy mások megbecsüléséhez. Ez rendkívül nehéz állapotot szül. Ezután az ezutáni három témánk ez lesz majd, a 10 szűz, a talentumok, meg a kecskék és juhok. Na most ez, hogy a talentumokat kamatoztatni kell, ez tulajdonképpen itt a második kategóriába tartozik, tehát itt azt emeli ki a példázatban Jézus, hogy egyrészt az igazsághoz való ragaszkodás, másrészt pedig akit ilyen munkában talál. Tehát ugye egyrészt a hűség és a bölcsesség, másrészt meg a munkában találás. Ez a három kijelentés, ami vonatkozik erre a hű és bölcs szolgára. Tehát ez a másodikhoz tartozik, mert tulajdonképpen mi a keresztény munkavégzés? Mit ért ezen a szentírás, hogy egy keresztény ember munkálkodjék? Ezen azt ért, hogy embereknek megismertesse az evangéliumot, küzdjön emberekért, hogy azokban az emberekben a világosság fel tudjon ragyogni, és ők tudjanak dönteni az egész addig életük ellenében egy jobb életért, egy Istenben való életért. Hát ezért kell munkálkodni, ez mondjuk főleg lelki munkát jelent, szóval de a lelki munka vagy szellemi lelki munka semmivel sem kisebb, mint a testi munka, és itt tudja az ember kamatoztatni a talentumait. Tehát ezért mondtam, hogy itt ebben a példázatban itt van a helye. Tehát akit boldog az a szolga, akit az ő ura így munkában talál. És aztán Jézus mondja, hogy ki az a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő háza népén, hogy a maga népének adjon idejében eledelt. Ebből is lehet látni, hogy itt a szolgán a vezetőket érti, mert kik azok, akik eledelt adnak egy közösségnek. Azok, akik beszélnek az embereknek, tehát magyarul akik lelkészek, vagy prédikátorok, vagy bárhogy nevezzük őket, akik a Bibliát közvetítik az embereknek. Tehát az egy óriási dolog, hogy mindig a maga idejében adjon embereknek eledelt, mert sok mindenről lehet beszélni, de a legfontosabb beszéd mégis az, ami az éppen időszerű dolgokra hívja fel az emberek figyelmét. Tessék! Igen, hát a pozitív gondolkodás is egy olyan karate eset. Az is csak olyan jónak látszik, de aztán, hogyha megnézzük, hogy mi van mögötte, akkor azt mondjuk, hogy mentsen az Isten az ilyentől. Mert azt mondanám, hogy a gyereket nem nagyon jó dicsérni. Most tényleg nem szavakon akarok lovagolni, de inkább mondjuk így rögzüljön bennünk, hogy lehet elismerni, lehet méltányolni. De az elismerés, meg a méltánylás és a dicséret között azért van különbség. Mert hogyha egy gyerek látja, hogy én méltányolom, hogy elismerem, hogy a jóban támogatom, hogy én is egy vagyok vele a jóban, az nem okvetlenül kell, hogy átmenjen egy olyasfajta magatartásba, hogy minthogyha az ő személyes érdeme lenne az a jó. Ez a dicsérgetés. Ha én méltányolom és elismerem, ezzel nem azt mondom, hogy ez most ez az ő érdeme, hanem ezzel azt ismerem el, hogy amire ő késztetés kapott az Istentől, azt elfogadta. Mert ami jót tudunk tenni, azt az Isten késztetésére és az Isten erejéből tesszük. Ugye a Jakab levele első fejezet alapján, hogy minden jó és tökéletes ajándék felülről származik. Meg amit Jézus mondott, hogy nálam nélkül semmi jót nem tudtok cselekedni. Tehát a jót mindig észre kell venni, azt mindig méltányolni kell, de dicsérni az már egy olyan lépés, ami már a határátlépés. Mert a dicsérgetéssel tulajdonképpen annak az embernek tulajdonítom a jót, aki tulajdonképp csak erőt kapott és késztetést kapott hozzá. Tehát igazságtalan is a dicsérgetés voltaképpen. Se gyereket, se felnőtt embert nem jó dicsérgetni, mert a dicsérgetés sokszor rosszabb, mint a korholás és a kárhoztatás. Mind a kettő véglet. Mert a korholásban az ember azonosítja a rosszal a másikat, a dicsérgetésben meg neki tulajdonítjuk, mint érdemet a jót. Egyik se igaz. Az embert méltányolni és elismerni kell a jó döntéseiben. A jó döntés olyan, mint egy vitorla, de hogy a vitorla előre tud menni, az nem a vitorlának köszönhető, hanem a szélnek. És az Isten és az Isten szent lelke, a szél, az ad erőt. Az ember döntése az, hogy most a vitorlát leresztve tartja, vagy a szélirányjal merőlegesen szembe, vagy a szélirányba. Tehát a mi részünk az életben a döntés. A jó döntéseket, azokat mindig méltányolni kell. Tehát ez a pozitív gondolkodásra is rendkívüli módon vigyázzunk, mert amit ma mértéknek akarnak bemutatni nekünk embereknek, én azt elismerem, hogy azokban sok igazság van. Tehát a pozitív gondolkodásban is sok igazság van. Akkor, hogyha megmutatnák az embereknek, hogy a pozitív gondolkodásnak mi a mértéke. De nem így mutatják be a pozitív gondolkodást. Nem azt mondják, hogy emberek, hát van Istenünk. Ismerjük meg az Istent, és amit az Isten jónak mond, és amit ő tesz, az jó, ahhoz szabjuk az életünket. Ugye ezt nem így mutatják be, hanem pozitív gondolkodást így tanítják, hogy ne mindig a rossz dologgal foglalkozzunk, ne legyünk lehangoltak, mindig a jóra figyeljünk, mindig vegyük hallatlanra a rosszat, és stb. Stb. Egy szód nem esik tulajdonképpen Istenről, vagy ha igen, csak másodlagosan, csak úgy mellékesen. A Biblia alapjában éve pozitív gondolkodást hirdet, hogyha ezt a szót jó értelemmel töltjük be, de ebben a pozitív gondolkodásban is benne van, hogy észre kell venni a rosszat is, mert hiszen a rossz ellen van küzdelmünk, és mondjuk ebben, ezzel együtt is azért pozitív gondolkodás a Biblia, mert arra tanít bennünket, hogy úgy vegyük észre a rosszat, hogy azt az Isten tanítja. Ne úgy, ahogy mi emberek látjuk, mert akkor csak belegabajodunk és ott veszünk, hanem fogadjuk el, hogy Isten beszél sátánról, beszél arról, hogy valaki beleviszi az embereket a rosszba, beszél arról, hogy az emberek felelősek is ezért, de áldozatok is. Szóval erre a Bibliánk bőségesen van tanítása. Ezt a pozitív gondolkodás ezt nem tanítja. Szóval erre nagyon-nagyon vigyázzunk, és akkor nem lesz meg ez a feszültség a gyerek meg a felnőtt között. Igen, keresztül kasul állnak a mértékek a mai világban, és a nevelésnek nem az egyetlen csődje ez, ami most van, hogy azt hiszik, hogy ha mondjuk a gyereket nem feddik meg, vagy nem ütnek a fenekére, az most nagyon jó nevelés. Vagy azt hiszik, hogy ha dicsérgetik a gyereket, az egy nagyon pozitív, meg jó nevelés. Ezzel tulajdonképpen a gyereket erre lehet rontani, és nem az a szeretet, amikor a gyerek egy ilyen felszínes dicsérgetés kap, hanem amikor a gyerek azt érzi, hogy ő minden jóban számíthat a szülőre. Mert a szülő azonosul a jóval. Tehát, hogyha a gyerek ezt érzi, hogy a szüleim, hogyha én jót teszek, akkor mindig számíthatok rájuk, hogyha igazságos vagyok, mindig számíthatok rájuk. Ez egy életre szóló szeretet és ajándék egy gyerek esetében. De azt egyszer dicsérgetni, egyszer lehordani, mert ugye a végletek vonzzák egymást, ugye? Vannak szülők, akik dicsérgetnek, de aztán, ha a kedvük úgy tartja, akkor meg korholnak, vagy túlságosan szigorúak. Szóval nekünk szülőknek, vagy felnőtteknek is ezt meg kell tanulnunk, hogy Jézus is mindig méltányolt, mindig el is, a legkisebb jót is elismerte, de hát tessenek mutatni nekem Jézustól egy olyan úgynevezett dicséretet, amit ma dicséretnek neveznek. De Jézus a másik véletet se gyakorolta soha, se soha nem kárhoztatott, soha nem vádolt embereket, soha nem ítélgetett meg embereket. Szóval. Igen. Nagyon jó kérdés, ez a példázatnak egyik fontos kérdését húzza még egyszer alá. Azt hiszem, hogy nem túlzok, ha azt mondom, hogy mindannyian, ahogy például gyerekek voltunk, vagy még kamaszok voltunk, úgy fölnéztünk a vallásoknak a vezetőire, nem? Mert körülbelül ezt mondták is nekünk, de ez volt az érzésünk is, hogy aki az életét ilyenre adja, az csak igaz és szent ember lehet, nem? Hányszor hallottam én ezt, hogy hát a lelkészek meg a papok, akik hát az életüket erre ráfektették. Bizonyos felekezeteknél még azt is mondták, hogy ezért nem alapítanak családot, ezért nem vállalják a házasságot, tehát lemondanak. Micsoda hűséges dolog ez, hogy erre szentelik az életüket. Hát őket osztatlan elismerés vagy tisztelet kell, hogy övezze. Most egyébként erre a tiszteletre a Biblia is ad példát, mert Pál apostol mondja a levelében, hogy például presbiter ellen vádat ne fogadj el csak két tanú vallomására, meg mondja más helyütt is, hogy becsüljétek meg a ti előjáróitokat. Tehát én most nem azt akarom mondani, hogy embereket, akik lelki munkában vannak, és munkálkodnak másokért, és küzdenek másokért, hogy azokat most söpörjük le az asztalról, mint mondjuk Petőfi tette meg a Gyüldei ifjakhoz című versében, el lehet olvasni, vagy az apostolban, hogy ahol a pap szól, az igazság meghalott, mondja Petőfi a maga kunsági belemenésével. De én ezt nem akarom mondani, mert akik tényleg, ez Isten látja az emberek lelkét, egyedül a jó Isten látja, hogy mi van az emberek szívében. Én is találkozom különböző felekezetekben, különböző lelkészekkel, és bizony némelyik előtt az ember úgy magában úgy meghajol, illetve az Isten előtt hajol meg, hogy ezzel az emberrel mit el nem tudott érni a jó Isten, hogy igaz emberé formálta, és mások javára formálta az életét. De embereket soha nem választhatunk mértéknek. Tehát, hogy hogyan őrizzük meg magunkat az ilyen becsapástól, úgy tudjuk magunkat megőrizni, hogy soha nem emberekre nézünk, hanem mindig egy vallás és felekezet tanításaira nézünk. Tehát, ha mondjuk egy felekezet azt mondja, hogy ő megváltozott, ő nem olyan már, mint 500 éve, vagy mint a középkorban. És hogy hát most a papjai felvilágosultak, és tudnak a mai emberek nyelvén beszélni, meg milyen irodalmat hoznak létre, ez nem érv. Az érv az, hogy 500 éve mit tanított az a vallás, és most mit tanít. Mert ha ugyanazt tanítja, ha semmiben nem változott meg a hittétel rendszere, akkor lehet, hogy azt most nagyon jól adják elő, és nagyon alkalmazkodnak a mai szükségletekhez, de az ugyanolyan hamis dolog maradt, mint hogyha 500 évvel ezelőtt hamis volt az, akkor most miért lenne igaz ugyanaz? És ha 500 évvel ezelőtt Luther azt mondta, hogy az érdemekre nem lehet hivatkozni, és akkor az hamis volt, akkor most, hogyha valaki az érdemekre hivatkozik, meg a hagyományra hivatkozik, vagy a 2000 éves tradícióra hivatkozik, az most mitől lenne igaz? Tehát ezért meg kell szoknunk azt, hogy a vallásokat csak a tanrendszerük alapján szabad megítélni. A tanrendszerüket kell viszonyítani a Bibliához. Tehát mondok egy egyszerű hétköznapi példát, ne úgy legyen, hogy most nekem van egy jó lelkészem, mert én a református ifibe járok, nem tudom én, Kiskunmajsán, és ez olyan derék jó lelkész, hogy én azt mondom, hogy ez az igazság, mert olyan jól beszél a fiatalok nyelvén, és a többi, és a többi. Hanem azt kell, hogy mondjam, hogy itt van mondjuk ez a tanrendszer, és ezt viszonyítsam a Bibliához, hogy ez teljes egységben van-e a Bibliával, függetlenül a képviselőknek az életétől. Tehát, mert emberekre nézve mindig lehet azt mondani, hogy vannak jó emberek, kevésbé jó, meg rossz emberek, hát ilyen szempontból soha nem tudunk igazságot találni, mert minden vallásban vannak rendes emberek, meg kevésbé rendes, meg kifejezetten hazug emberek. Másik oldal. Tehát ez most a dolognak a másik oldala, hogyha azt látom egy közösségnél, hogy ott a tanrendszer mondjuk a helyén van, de a képviselőinek az élete az viszont nem áll a csúcsponton, akkor nekem nyilvánvalóan Istent kell követnem, illetve az Isten kinyilatkoztatását kell követnem. Ugye Jézus mit mondott azoknak, ahogy az egyik leghíresebb mondása Jézusnak a Máté 23. fejezetében megörökített jajmondások. Hogyan kezdte Jézus ezeket a jajmondásokat? Olvassam a Máté 23.2-től. Azt mondta Jézus, az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Annak okáért, amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek, de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, de nem cselekszik. Tehát itt Jézus világosan mondta, hogy van olyan, mert ugye Jézus idejében a zsidó vallás volt az igaz vallás, ugye nem a kínai, meg nem az indiai, meg semmi más, hanem a zsidó nép volt a választott nép, és az Ótestamentum volt az a vallás, ami Istentől jövő hit volt. És amit mondtak például a farizeusok, az igaz volt. Amit cselekedtek, az nagyon távol állt attól. De Jézus nem azt mondta, hogy akkor hagyjátok itt ezt az egész vallást, mert ez az egész hazugság, hanem azt mondta, hogy amit mondanak, azban kövessétek, ha tudnék, a Bibliából mondanak valamit, ugye a Mózestől mondanak valamit, viszont a cselekedeteiket ne vegyétek példának. Tulajdonképpen a Bibliának ez a szava, hogy megbotránkozás, mert amit említettél, sokan ezt mondják, hogy én azért nem vagyok egy egyházban, vagy azért nem vagyok vallásos, mert megbotránkozom az ilyen gonosz szolgáknak a magatartásán. Most a megbotránkozás eredeti görög szaváról, a skandalon szóról, ugye, amit a magyar nyelvben is használunk, ugye azt mondjuk, hogy skandalum. Skandalum. Arról tudnunk kell, hogy eredetiben annyit jelent, hogy elesés. Ugye megbotránkozás az elesés. Tehát Isten nem akarja azt, hogy mi megbotránkozzunk, vagy elesünk. Nem szükséges elesnünk. Ha mi rossz képviselőivel találkozunk az igaz vallásnak, az nem szükségszerű nekünk elesnünk, mert nekünk nem emberekre kell néznünk. Ugye ez a példázat, nem erről szól a példázat, csak egyik függeléke lehet ez a kérdés, mert ugye Jézus nem ezt domborítja ki a példázatban, de az, hogy ha én látom, hogy a Biblia igazság, és látom, hogy ez képviseli egy közösség, de a képviselői nem tökéletesek az életükben, az nem hatalmaz fel engem arra, hogy az egész, akkor azt mondjam, hogy az egész hazugság. Most ez azért kell élesen elválasztani ezt a két dolgot, mert hogyha nem választjuk szét, akkor mindig átterjed a betegség a másik oldalra. Ez árkot kell ásnunk, ugye, mint régen a szántóföldek mellett árkot ásunk, hogy a tűz ne menjen tovább. Ugye, ha nem ásunk árkot, akkor mindent elborít a tűz. Olyan egyház csak Jézus második eljövetel előtt közvetlenül lesz, amely tökéletes lesz minden egyes tagjában. Minden egyes tagja nyitott könyv lesz Krisztusról és a Krisztus jelleméről. Addig ilyen tökéletes egyház nincs, csak az a küzdő egyház, ahol vannak jobban törekvő emberek, és vannak kevésbé törekvő emberek. De Jézus, ugye érezzük, hogy a példázatban ennél sokkal súlyosabb dologról beszélt. Mert hogyha egy vallási közösségben vannak jobban törekvő emberek, abból még nem kell, hogy következzék, hogy a kevésbé törekvők őket ütlegeljék. Nem? Szóval itt azért egy súlyosabb dologról van már szó. Szóval egy olyan megoszlásról, ami ehhez vezet, hogy részegesekkel esznek, isznak, és közben a saját itt testvéreiket meg ütlegelik, ez már azért egy elég súlyos kérdés. És sajnos ma ebben a súlyos kérdésben vagyunk, legalábbis ezek a példázatok erre hívják fel a figyelmünket, hogy ezen ne csodálkozzunk, mert Jézus előre tanított, hogy ebben leszünk. Tessék? Tehát a büszkeségnek sok oka lehet, de soha nem megmagyarázható. Igen, ott arról beszéltünk a szőlőművesek példázatánál, hogy ott is ugye fölháborodva mennek a reggeli órába jött munkások, hogy miért kapnak ugyanannyit az utolsó órába jött munkások. A büszkeség, ha van valami, amit a Biblia nem igazol, az a büszkeség, tudnénk, maga az emberi önzés vagy bűn, ez is így foglalható össze, hogy büszkeség. A büszkeség az, amikor az ember többnek tartja magát annál, mint ami a valóságban. És ez egy általános felborulást eredményez. Az élet minden területére kihat.
1: Sokkal több kárt okozunk.
0: Szóval dicsérgetéssel már sok embert elrontottak. Jobban elrontottak. Tulajdonképpen nézzük meg, a lelkészeket is ezzel rontják el sok esetben. Olyan szépen beszélt. Tegnap is hallgattam a rádiót, valaki mondta, hogy a férjem azt mondja, az nagy szónok volt. az olyan prédikációkat tartott, mondta most egy lelkész feleség. Szóval ezzel el lehet jobban rontani ezzel embereket? Nem lehetne azt mondani, oda menni, hogy igen, ebből tanultam, amit mondott, vagy igen, ezt meggondolom, de azt nem egészen értem, nem így kellene oda menni a lelkészekhez? Mert azt mondja, hogy jaj, de szépen beszélt meg, hát ez egy arany szava, minden szava arany, meg ilyeneket mondanak. Hát szóval, ha bárkinek ilyesmiket mondanak, ember legyen a talpán, hogy ezeket ne őrizze meg az emlékezetében, nem? Mert a rosszat azért őrizzük meg, hogy felróhassuk, a jót meg azért őrizzük meg, mert hogy kenegessük a hájunkat vele. Tehát ezért rossz a két dolog, ezért rossz a korholás is rossz, meg a dicsérgetés is rossz. Van-e más kérdés, vagy hozzászólás? Igen, szóval ez itt a nagy probléma. A kereszténység is ma azért néz ki így, mert ugyanazt el lehetne mondani, amit Jézus mondott a farizeusoknak, talán a mai kereszténységre nézve, amikor Jézusnak ezeket a szavait olvasom, mindig az jut eszembe, hogyha ha Jézus most itt élne, ugyanezt mondaná ki a mai vallásos életre is. János evangéliuma 5. fejezetében azt olvassuk, Jézus a következőt mondta a farizeusoknak, János 5.37-től. Aki elküldött engem, maga az atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Az ő igéje sincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek én rólam. De nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Dicsőséget emberektől nem nyerek, de ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Én az én atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem. Ha más jönne a maga nevében, azt befogadnátok. Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van,
2: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

A mai délelőtti istentiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a zsidókhoz írt leveléből szeretném olvasni. Pál apostolnak a zsidókhoz írt levelének a 6. versét olvasnám. És igazából ennek a versnek az elejére szeretném majd a hangsúlyt tenni. Tehát zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. verséből. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hát azt mondja a Szentírás, hogy hit nélkül pedig lehetetlen az Istennek tetszeni, és aztán egy evidenciát hozzá is párosíthat. Aki az Isten elé járul, az teljes természetes, hogy hinnie kell, hogy létezik egy Isten. És kedves gyülekezet, én a mai délelőtt nem is annyira az Isten létéről, lényéről, hogy ő tényleg valóság, vagy talán csak az embereknek a kitalálmánya. Én úgy gondolom, hogy ezzel most azért nem kell igazából behatóbban foglalkoznunk, mert ha az ember ezt a kérdést igazán őszintén, lelkiismeretesen végig gondolja, akkor a végén bárhogyan is, de arra megállapításra kell, hogy jusson, hogy kell, hogy legyen valaki. Bizonyára többen hallottatok már Voltaire-ről. Általában az emberek olyan hamar alkotnak véleményt egymásról, de ugyanígy véleményt alkotnak a régen élt emberekről is. Most én Voltaire-ről nagyon sokáig úgy tudtam, hogy Voltaire az egy hitetlen ember volt. Ugye a francia felvilágosodásnak az egyik atya, kora egyik legműveltebb koponyája. Na most az állítólagosan hitetlen Voltaire a következőt írja az egyik helyen. Arról beszél, hogy egy este nézi a csillagos eget, nézi a világ mindenséget, és azt mondja, igazából, tehát hangsúlyoznám, ő a korának az egyik legműveltebb koponyája volt, és nézi az eget, és azt mondja, hogy ő mennyivel több mindent fedez fel az égen, mint azok talán, akiknek nincs akkor ismeretük, mint neki. Tehát ő nem azt mondta, hogy az ismerete őt hitetlenné teszi, vagy elvakultá teszi, hanem még mélyebben lát, még pontosabb összefüggéseket fedez fel, ahogy felnéz az égre, és a következőt mondja. Azt mondja, hogy vaknak kell lennünk, hogyha nem látjuk mindazt a csodát, ami elénk tárul. Ostobának kell lennünk, ha nem fedezzük fel mögötte a teremtőt. És aztán ezzel zárja, és őrültnek kell lenni, hogyha nem imádjuk őt. Éles logikával végigvezeti, hogy vakok vagyunk akkor, ha nem látjuk mindazt a csodát, ami körülvesz minket. Hát ha csodálatos ez a világ, hát akkor utána meg ostobának kell lenni, hogy nem fedezzük fel a teremtőjét. És ha van teremtő, akkor egy nagyon erőteljes végkövetkeztetést mond ki. Őrült az az ember, aki az alkotót nem imádja. Amikor az ember ezekbe belemélyed, nézi a parányoknak a világát, vagy akár csak az égi teremményeknek, az égi csillagoknak, bolygóknak a csodatos pályáját, és mindazt a rendezettséget, tényleg erre kell eljusson, hogy valakinek kell lennie. Na de ha van valaki, vajon valahogyan kapcsolatba lehet-e vele kerülni? Vajon megszólította ő minket? Vagy mi meg tudjuk szólítani őt? És engedjétek meg, hogy megint Voltaire-t idézem. Jóval később írt a következőt, ugye egy nagy földrengés rázta meg őt, hogy Istennek kell lenni, ki szól is hozzánk néha műveit, csak ő magyarázhatja. Tőle vár magyarázatot a bölcs, és vigaszt a bús lelkű ember. Tényleg kell lenni valakinek. De Isten hogyan szól? Ugye mi megint olyan evidensnek tartjuk hát a Biblián keresztül. Azért ezt ne vegyük mindig ilyen nagy evidenciának, hogy hát a Biblián keresztül. Mi próbáljuk a Bibliából igazolni azt, hogy a Bibliának mennyire igaza van. Ugye ez egy törvény, ez egy szabály, hogy valamivel önmagát nem lehet igazolni. Tehát ez így igaz. Most miért a Bibliával akarjuk önmagát igazolni? Ugye ezt mondta Pascal is. Hogy mi alapján gondolta azt, hogy a Biblia az, amin keresztül az Isten szól? Mert szólhatna annyi mindenen keresztül. Hát szólhatna a Koránon keresztül. Jó, mi most
ebben az országban élünk, itt születtünk, ebben a kultúrkörben vagyunk, hát mi olyan evidensnek tartjuk, hogy a Biblián keresztül. És hogyha mahamedánok lennénk, vagy az arab országokban születnénk, akkor ezt másképp gondolnánk. Vagy ha megint máshol, akkor megint másképp gondolnánk. Honnan lehet azt tudni, hogy tényleg a Biblián keresztül szól az Isten az emberhez? Ugye Pascal erre megadja a választ. Honnan lehet tudni? Hogy a Bibliában megjövendőlt és beteljesedett proféciák vannak. És ezt egy vallás sem mondhatja magáról. És utána lehet járni, utána lehet még az úgymond a Biblia kritika hátterén is, utána lehet ezeknek járni, és az ember ledöbben. Ha lehet, hogy sok minden nem is fogad úgy el, ahogy a mi meggyőződésünk tanítja ezt, vagy ahogy ezt mi valljuk, de annyira egyértelmű, és tehát tényleg nem csak értelmezésbeli kérdésből adódóan, hogy én ezt így hiszem, tehát nem csak ilyen proféciák vannak abban a Bibliában, hanem egyértelmű, naprapontos jövendőlések. Ugye az egyik legmegdöbbentőbb, és talán szerintem a legkevésbé kikerülhető proféciák, pontosan a leglényegesebb proféciák, és melyik a leglényegesebb proféciák? De mi azt mondjuk, hogy a végidőkre vonatkozó. Hát szerintem nem a végidőkre vonatkozó proféciák a leglényegesebbek. Ennek a világnak volt egy sokkal fontosabb esemény attól, mint hogy ennek vége lesz. És melyik volt az? A megváltás. És ott viszont tényleg nincs kibúvó. Tehát annyi profécia szól Jézus Krisztus születéséről, az életéről, idei proféciák. Ugye a halálára vonatkozó, legmegdöbbentőbb a 22. Zsoltár proféciája, mert nagyon sok proféciák szólnak. És akkor ezek után tényleg feltehetnénk ezt a kérdést, hogy na hát akkor te hiszed, hogy ott Isten van? Hiszed? Azt mondja Jakab apostol, szép dolog, hogy hiszed. Hát az ördögök is hiszik, és ezért félnek és rettegnek tőle. Én ma valami másról szeretnék itt szólni. Nem arról, hogy higgyünk a Istenben, nem arról, hogy higgyünk a igében. Én úgy gondolom, hogy ezek, tehát tényleg az ember leül, becsületesen ezeket végig gondolja, akkor ezekre a végkövetkeztetésekre kell jutnia. De van egy dolog, amiben mi olyan nehezen hiszünk. Jó lehet, sokszor a sátán az Isten létében és az igének a hitelességében is megkérdőjelezi valahol a hitünket. És nem kell ezen elcsodálkozni, amikor egy mélyen hívő ember, általunk mélyen hívő embernek tartott valakinél azt fedezzük fel, vagy a kijelentései valami olyasmit sugallnak, hogy ő nem is hisz már az Istenben sem. Ezen nem kell megdöbbenni, nem kell meglepődni. Szóval mi nem tudjuk elképzelni sem azt, hogy az ördög hogyan és miként kér ki minket. És hogyan és miként próbálja a legevidensebb dolgokban is aláásni a mi meggyőződésünket. De van egy olyan dolog, én úgy gondolom, kedves gyülekezet, ami hitünk gyengébb. És én ezt tartom a leglényegesebbnek és a legfontosabbnak. Ezt az igét pedig a Róma beliekhez írt levél 5. fejezetének az első versében találjuk. Tehát Róma beliekhez írt levél 5. fejezetének az első versét így olvasom. Megigazulva azért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Tehát még egyszer olvasnám. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Talán ez az eleje régies, kicsit archaikusabb magyar, ezt nem igen használjuk ezt a kifejezést, hogy megigazulván azért hitáltal. Ugye így nem szoktunk a hétköznapokban beszélni, én ezt valahogy így adnám vissza, talán szegényesebb újkori magyar nyelven, hogy igazzá válva azért hitáltal. Békességünk van az Istennel. Kedves gyülekezet, nekem ennek az igének itt a második gondolatával már mindjárt gondjaim vannak, ha nézem a életünket, valamennyünk életét. Nekem a kérdésem ez, nekünk békességünk van az Istennel? Békében vagyunk-e mi az Istennel, vagy nem? Van-e békénk vele? Békében élünk-e?
Vagy pedig ellenséges viszonyban vagyok-e az Istennel? És nekem nem is elsősorban ez a kérdésem, tudom, mert itt aztán szemlesütve úgy kicsit elszégyelhetjük magunkat, hogy mi mennyi sokszor teszünk olyat, ami az Isten ellenére van. Nekem nem ez a kérdésem, kedves testvérem, hogy te ellenségeskedel az Istennel. Az én kérdésem inkább így hangzik, hogy szerinted. És most ne a teológiai meg a dogmatikai ismeretet vedd elő. Úgy benne a lelkedben mi van? Szerinted az Isten veled szemben békességben van, vagy ellenséges viszonyban? Magyarul, neked az Isten az ellenséged, vagy a barátod? Nekem ez a kérdésem. Tegyük fel ezt a kérdést, hogy mi az Isten a számomra, az ellenségem, vagy a barátom? És vigyázzunk a válasszal, ne hamarkodjuk, mert tudom, olyan hamar az emberből kibukkan. Hát természetes, itt vagyok a gyülekezetbe, ide jöttem, szeretem az Istent, nekem az Isten a barátom. Amen. De igaz ez? Valóban igaz ez? Kedves gyülekezet, azt olvassuk a Szentírás első lapjain rögtön, ugye Mózes első könyve 3. fejezetében, hogy amikor az első emberpár engedetlen volt az Isten iránt, akkor az Isten jött hűvös alkonyatkor. És Ádám és Éva hogyan tekintett az Istenre, mint a barátjukra, vagy mint az ellenségükre? Kiderül a történetből, azt olvasjuk, megfélemlém, mivel szavadat hallottam a kertbe, és elbújtam. Megfélem lettem, félek. Hát kitől szoktunk félni? A barátunktól szoktunk félni? Attól félünk, akitől tartunk. Akiről az a benyomásunk, hogy nem a javunkat, hanem a kárunkat akarja. Aki ellenséges velünk szemben. És kérdez Isten, hát honnan tudod, hogy te mezítelen vagy? Honnan tudod, hogy hát én valami rosszat akarok, vagy miből gondolod ezt? És azt mondja Isten, ez csak egy valamiképpen gondolhatod így. Csak egyetlen egy ennek a magyarázata. Hogy ember. Jó lehet, hogy Isten megkérdi, lehet a kérdésben benne van a kijelentés. Ember, te ettél a fának a gyümölcséből. Ember, amikor te eszel a fának a gyümölcséből, amikor te engedetlen vagy velem szemben, a te lelkedben ez a törvényszerű érzés fog hatalomra szertenni, hogy te úgy fogod a te szívedben belül érezni, hogy én a te ellenséged vagyok. Én ellenedre vagyok. Én a károdat akarom. Én rosszat akarok neked. És kedves gyülekezet, hány ember gondolja így? Én megkockáztatom ezt, hány keresztény ember? Nem szoktuk feltenni ezeket a kérdéseket, amikor betegek vagyunk, vagy valaki szerettünk, hozzátartozunk beteg. Uram, mondd meg, te most ebben gyönyörködsz, most miért? Vagy amikor mi szenvedünk. Hát uram, miért? Hát miért? És miért nem segítesz, vagy miért nem óvtál meg? Miért? Aztán bűnbe esünk, uram, miért engedted meg, hogy elkövessem ezt a bűnt? Uram, nekem nincs erőm most már ebből kiszabadulni, elkárhozom. El fogok veszni, uram, miért? És uram, bármit csinálok az életemben, bármit csinálok a hétköznapokban, te mindig árgus szemekkel figyeled, hogy mikor kérhetsz engem számon mindazért, amit én tettem, cselekedtem. Kedves gyülekezet, bocsássatok meg, feltegyem a kérdést. Ti szeretnétek-e egy olyan emberrel, egy munkahelyen dolgozni, vagy egy házban lakni egy ilyen emberrel, aki olyan az ő viselkedésében, mint amilyennek mi gondoljuk el az Istent? Tehát szeretnétek egy ilyen emberrel együtt lenni? Én megmondom nektek őszintén, nem. Már bocsássatok meg, ez az olyan bizonyos mimóza, ez a ne bánts virág, akinek mindenről megvan a véleménye, bármi hibát teszek, azonnal ilyen szúrós tekintettel néz rám. Én nem szeretnék az ilyen emberrel együtt lenni, ti? Ez a szörnyű, hogy mi hogyan képzeljük el sokszor az Istent. Nekünk milyen fogalmunk van az Istenről, és bocsássatok meg,
Ez most nem arról szól, hogy a Biblia mit mond róla, vagy mit tanulunk az iskoláinkon, különböző helyeken. Most ez nem arról szól. Ezt nem tanítani lehet, vagy nem tanítani. Ezen múlik, vagy nem múlik, hogy most erről mit olvastunk a Bibliából, vagy mit tanultunk róla itt és ott, vagy mit prédikált róla az ige hirdető. Ez nem ezen múlik. Nem érzitek, hogy ez a dolog, ez sokkal mélyebb. Kedves gyülekezet, hát ha valakinek volt ismerete az Istenről, ezen a földön, ezen a világon, szerintem közöttünk, emberek közül, ugye az Ádám és Éva volt. Isten bemutatkozott nekik, és nekik mégis milyen elképzelésük volt az Istenről, amikor elkövették a bűnt, és jött hozzájuk hűvös alkonyatkor. Tehát mi sem szeretjük az ilyen Istent, és az ilyen Isten nem kedves a mi számunkra. Mert kedves gyülekezet, ezt eredményezi az ember lelkében a bűn. Azonnal azt érezzük, hogy az Isten számunkra az ellenség. És térjünk vissza az előbb olvasott igéhez, a Rómabeliekhez írt levél 5. fejezet 1. verséhez. Talán engedjétek meg, hogy egy picit átfordítsam a 21. század magyar nyelvére. Tehát igazzá válva azért hitáltal, békességünk van az Istennel. Mikor van az embernek békessége? Ha az Isten lényéről hallott egy nagyon jó igehirdetést? Ha dogmatikailag a Szentírásból megértette, hogy az Isten jóságos szerető lény, mikor van békesség az embernek az Istennel? Amikor az ember igazzá válik. Az embernek csak abban az esetben van békessége az Istennel, ha az ember igazzá válik. Mert Ádám és Éva miért félt az Istentől, és miért volt vele szemben ellenséges viszonyban? Azért, mert bűnössé lett. És mindaz, aki bűnös, mindaz, akinek az életében ott a bűn, azok az emberek az Istennel szemben nem tudnak békességes viszonyban lenni. És még egyszer hangsúlyoznám, itt nem arról van szó, hogy az Isten tekint az emberre haraggal, hanem az ember tekint az Istenre haraggal. Nem az Isten haragszik az emberre. Nem az Isten lesz az ember ellensége. Nem az Isten szívében vagy lelkében lesz egy ellenséges viszony az emberrel szemben, ha az ember vétkezik. Hányszor szoktuk ezt mondani, ugye, hogy az Istent megbántottad. Megbántottam. Vétettem az Isten ellen. Ugye hányszor használjuk ezeket a kifejezéseket, és a Szentírás pedig ugyan egyértelműen mondja, hogy mit tehetsz ellene? Mit tehetsz ellene? Azt mondja a Szentírás, neked és a hozzád hasonló porból való embernek árt a te álnokságod. Tehát mit tehetsz ellene? Magasabban van ő az égnél, nem érhezte fel hozzá. Tehát nem őt bántjuk. Nem ellene cselekszünk, nem ellene teszünk, ezt jó lenne megértenünk egyszernek. Itt van a másik, a borzasztó, hogy az emberek mennyire nem szeretik az Isten törvényét. Én megértem őket, nem szeretik. Mert az Isten törvénye mit okoz az ember életében? Ilyen sorombókat állít. Hogy eddig szabad és nem szabad tovább. Pedig én nagyon jól tudom, hogy a sorompó után a rét az sokkal zöldebb. A gyümölcs sokkal édesebb. És az Isten nem engedi, ugye? Emlékeztek rá, mit mondott Bálám is? Az Isten nem akarja, az Isten nem engedi. Pedig én szeretném, és valljuk be őszintén, nem szeretnék? Annyi mindent szeretnék megtenni, amit az Isten nem akar. Csak az a baj, hogy áthágom a törvényét, és ő neki pedig ereje van, és hatalma van hozzá, és mi lesz a következménye, hogy hátráktam a törvényt? Meg fog büntetni. Ugye? Igen. Hát kedves gyülekezet, valamikor a gyermekeinkkel így beszélgettünk, ilyen családi beszélgetés állított keretében, és tudjátok, ahol mi laktunk, nem messze tőlünk, van
egy család, és ott a családban sajnos van egy donkóros fiatalember. A mi gyermekeink nagyon gyakran átjártak hozzájuk játszani, és hát tudom, nekik sem volt kellemes, amikor mi szülők mondtuk, hogy édes gyerekem, ide mehetsz, oda nem mehetsz, ezt csinálhatod, azt csinálhatod, hogy lett volna már kellemes. És úgy megkérdeztem tőlük, hogy persze, hát amikor az ember valamit csinálnak, akkor mindig azért csinálja, mert azt ő jónak látja, jónak tartja. Abszolút nem érti meg, hogy a felnőtteknek most evel mi gondjuk van, vagy mit kell ezen problémázni. Szóval ez teljesen logikátlan, abszurd dolog. És megkérdeztem tőlük, hogyha a Pistikét a szülei rátok bízzák, mondjuk elmentek sétálni, biciklizni, akkor ti szabadjára engeditek őt, hogy azt csináljon, amit ő akar? Mondták a gyerekek, nem. És miért nem? Hát mert, hát ő beteg. Nem tud úgy gondolkodni. Aztán a szomszédunkban ott voltak pici babák, oda is át szoktak menni, és mondtam is, hogyha ki akar menni az utcára, ott játszottok az udvaron, akkor ti megengeditek neki, hogy nyugodtan ki, mert az utcára, hát miért nem engeditek meg? Hát mert jöhet egy kocsi, és elcsaphatja. És honnan tudod? Hát én tudom. És ő miért nem tudja? Hát mert ő még, szoktuk mondani, miért nem tudja? Mert ő még kicsi. És amikor mi gátakat és korlátokat állítunk embertársaink elé, de nem kell, hogy gyermekeink legyenek, akár itt egymással szemben is. Tehát például elmegyek egy barlangba, és rá vagyok bízva a barlang vezetőjére. Kötelességem engedelmeskedni, vagy nem kötelességem engedelmeskedni neki? És kinek az érdekében kötelességem engedelmeskedni? És még számtalan élet, helyzetet és példát mondhatnék. Én egy barlangban nem vagyok járatos, én nem tudom, milyen veszélyek leselkednek rám. Ők már tudják. És lehet, hogy sokszor nem mindig indokoltak a tiltó szabályok. De ha azt áthágom, bajom eshet. Nem biztos, hogy fog esni, de nagyon megeshet, és miattam van, és azt azért hozzák ezeket a törvényeket, mert szeretnek engem, mert nem akarják, hogy bajom legyen. Szeretem a gyermekem, mert szeretem a donkóros gyereket. Nem szeretném, hogy baja essen. És az Isten miért mondja a törvényeket, miért állítja fel? Nem azért, mert, vagy hássátok meg, de a kifejezésért talán olyan szentségtelennek tűnik, de nem azért, mert ő az Isten. Szóval nem azért adott törvényeket, mert ezt kitalálta, mert hát ő az Isten, és ő azt akarja, hogy neki bizony mindenki már pedig engedelmeskedjen. Nem ezért. Miért hozta ezeket a törvényeket, szabályokat? Bármilyen hihetetlen, mert engem szeret, mert nem akarja, hogy nekem bajom essen. És amikor vétek a törvények ellen, ki ellen vétek? Ellene? Tudjátok, hogyan vértek ellene? Annyiban, hogy mivel tudom, hogy az Isten valamennyünket nagyon szeret. És amikor nekünk bajunk esik, nektek milyen érzés az, amikor a gyermetek leveri a térdét? Kiüti a fogát? Bocsánat, kiveri a szemét? Milyen érzés? Már soha nem lesz olyan, mint volt. Nem akar úgy a szívetek úgy egy picit úgy megszakadni? Milyen lehet az Istennek, amikor mi kiverjük a szemünket, tönkretesszük magunkat, milyen lehet neki? És azt lássátok meg, és Isten mit tett, mikor látta, hogy úgy benne vagyunk, jócskán beleragadtunk a mocsokba. Úgy benne vagyunk, úgy becsületesen, abból már ki nem lábalunk. Mit csinált az Isten? Az Isten ezért küldte az ő fiát. Azért küldte el, hogy minket ebből a mocsokból, ebből a szennyből kiragadjon és kiemeljen. És most jön a következő kérdésem. A kedves gyülekezet, na ezt elhisszük-e? Na ezt elhisszük-e? Ez már kicsit több, mint hogy van-e Isten, vagy nincs Isten. Az ő szava a Biblia, vagy nem az ő szava a Biblia. Ezt elhiszem-e, hogy Jézus eljött erre a világra, hogy engem a mocsokból, a szennyből, a sárból, a fájdalmaimból, a betegségeimből kiemeljen. Ja, sokan úgy gondolják, hát Jézus azért jött el, mert hát én azért úgy csak áthágom a törvényeit, tudjátok, úgy élek, ahogy így élek,
Aztán majd jön a feltámadás, milyen jó, hogy azért Jézus eljött, meghalt a bűneimért. Hát Isten úgyis megbocsátja, látja, hogy én ilyen gyenge voltam, ilyen nyomorult világban éltem, hát adja nekem az üdvösséget. Ez így kevés, testvérek, ez nem hit, ez valami, ez ilyen szlogen vallásosság, ez egy ilyen a felszín vallásosság. Ez a hit azoknak a hit, akik nem ismerik az Istennek a lényét. De ha felfedezzük azt, hogy az Isten nem ellenségünk, hanem a mi szerető, jóságos atyánk. Nem az Úr, mint ahogy a zsidóknak volt, hanem az Atya, vagy az Apa pontosabban. Ugye már ez az Atya megint csak ilyen archaikus, ezt sem használjuk. Szeretném megkezdeni, kinek mondta már itt a gyereke, vagy melyikőtök mondta az apjáról azt, hogy az Atyám. De nem használjuk. Az angolban ez azért mennyivel egyszerűbb. Ott nincs Atya meg Apa, ott Apa van. És milyen megdöbbentő lehetett, amikor Jézus azt mondta, hogy ti pedig így imádkozzatok. Hogyan? Huszadik vagy 21. századi magyar nyelven. Mi apánk? Mi apánk, ki vagy a mennyben? Hogy tényleg nekünk az Isten a jóságos apánk? Vagy ahogy mondja a Szentírás, aki által kiáltjuk, hogy Abba, Atyám, Apám, Apukám. Szinte mi is megdöbbenünk itt Magyarországon, hogy így lehet az Isten szólítani. Igen, ő a mi szerető apánk, aki szeretőbb, mint a mi földi szüleink, mint a földi apánk. És tudjátok, azt mondja a Szentírás, Isten azért küldte le erre a világra az ő fiát, hogy mi igazzá váljunk. Kedves gyülekezet, mit jelent ez, hogy mi igazzá váljunk? Nagyon egyszerű. Hát ha Isten elküldte erre a földre az ő fiát, és most bocsássatok meg, hogy én ezt úgy magamra levonatkoztatom. Ha Isten elküldte a fiát, hogy én igazzá váljak, akkor most ezt a következő szituációt képzeljétek el. Csak képzeljétek el, hogy itt megjelenik mellettem az Isten. És azt mondja nektek, hogy ti ezt az embert, aki most áll itt előttetek, hát némelyen ismeritek, de a legtöbbetek nem ismeri, nem nagyon tudjátok ki ő. Na, most én elmondom nektek, hogy ki az az ember. És azt mondja az Isten, na nézzétek rá. Ez egy talpig becsületes ember. Ez az ember soha nem hazudott. Ez az ember mindig hűséggel végezte a feladatait, a kötelességét. Ez az ember mindig becsületes, mindenkivel együtt érez, és aztán ti néznétek, és úgy mennetek már azonnal megfogal, hogy hát ez most lehet, hogy az Isten mondja. De ezt mondhatja akárki. És mi nem is ismerjük azt az embert, ez is igaz. Na de ez így, ahogy ezt hallottuk, ez egy szemmel szedett, mondjuk őszintén, hazugság. Hát ilyen ember nincs. És gondoljátok el, hogy ugyanígy áll az Isten mellétek, és ugyanezt mondja, hogy te ilyen vagy, te egy becsületes vagy. Hát az van, ott van igazzá. Ugye ez egy kicsit olyan megdöbbentő. Hát akkor mondok nektek még egy megdöbbentőbbet. Szóval ezek után az Isten bemutatta egy másik embert a balján. És azt mondaná, hogy na, látjátok ezt az embert? Ez egy gonosz, alávaló, Isten tagadó. És mi néznénk, látnánk annak a másik embernek a tekintetét, látnánk a jóságos arcát, és azt mondanánk, hogy Uram, hát bocsáss meg, de ez megint nem igaz. Az arcát, ahogy látjuk, az nem lehet hazug, az nem lehet csaló. Aki ott áll a melletted, a jobb oldalon, az az. De aki ott a másik oldalon áll, az nem az. Nem az? Biztos nem az? Nem én mondom. Az ige mondja, hogy az a másik ember bűnélet érettünk. Attól a másik embertől Isten elfordult, mert nem tudott vele közösséget vállalni. Az a másik ember azért lett bűnös, hogy én igaz lehessek.
De kedves gyülekezet, ezt tudjátok, mikor válik valósággá? Ha ezt elhisszük. Elhiszem-e, hogy Jézus a helyembe állt? Elhiszem-e, hogy Isten annyira szeretett, bocsánat, nem azért szeretett, hanem annyira szeretett, hogy Isten soha nem haragudott ránk. Ezt azért meg kéne egyszer értenünk, hogy Isten az emberekre soha nem haragudott. Az Isten az embereket szerette, és az Isten ezért elküldte az ő fiát. Hogyha valaki hiszen ő benne, ha valaki ezt elhiszi, hogy igazá válhattunk hitáltal. De tudjátok, most éreztük is, hogy hát az Isten ilyeneket nem mondhat, az Isten nem is mond ilyeneket. Az Isten nem is mostani életemre mondja azt, hogy itt van egy igaz ember, hanem az én elmúlt életemre. Ha azt mondom, Uram, én hiszek benned, akkor azt mondja Isten, igaz, te hazudtál, nem is egyszer. Hú, de csúnyán viselkedtél X-el, Y-nal, hány embert megbántottál, hány embert vérig sértettél, hány embernek tetted nehézé az életét, sokszor talán még a meggondolatlan viselkedéseddel is. Milyen sokszor hanyag és trehány voltál, de előttem te nem ilyen vagy. Előttem te nem ilyen vagy. És most én szeretném, ezután nem is lennél ilyen. És tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy igazáválás nem így jelent, hogy Isten elfelejti, vagy eltörli, vagy mit tudom én, hogyan lehet ezt nevezni. Sokféleképpen hívják ezt, hogy... És általában ez a kereszténység, ugye, amit megcsináltunk, megtettünk, az úgy hátunk mögött van. Nem, az Isten azt mondja, és most én azt akarom, és Istennek ez az akarata. Hogyha ide áll mellém, és rám mutat, és azt mondja, hogy nézzétek meg, itt egy becsületes ember, itt egy kötelességét hűséggel teljesítő ember, akkor az Isten ne hazudjon, hanem ez igaz legyen. Kedves gyülekezet, a Szentírás azt mondja, hogy ez az Istennek az akarata. Isten ezt akarja, és mi ezzé válhatunk. Ezt mondja a Szentírás, igazzá válva. Mi igazzá válhatunk. Testvéreim, elhisszük-e? És tudjátok, akkor boldogok vagyunk. Azt mondja a Szentírás, Dávid mondja ezt, hogy boldog az az ember, akinek a bűne megbocsájtatott. Csak ennyit, hogy akinek a bűne megbocsájtatott, vége? És mit mond? És a szívében? Felmernétek itt állni egyenként, azt mondom, na az én szívemben nincs csalátság. Ti mernétek mondani? Nem merjük. Ha őszinték vagyunk, nem merjük. És mikor vagyunk boldogok? Ha felállunk és azt mondjuk. Na persze nem azt mondjuk. Ha azt tudjuk mondani nyugodt szívvel, nyugodt lelkiismerettel. Én tudom, hogy én egy bűnös ember voltam. Meg én elmondhatom nektek, hogy én alapjában véve nem ilyen vagyok. Hát ha tudnátok, hogy én bennem mennyi gonoszság van, csak azt érzem belülről, hogy tiszta szívem, tiszta lelkem, szabad vagyok. Ez az ember mit mondhat? Azt mondja, ő boldog. Boldog ember az. Ez az ember igazából a boldog. És kedves testvérek, amikor ez megvalósul a mi életünkben, akkor tényleg békességünk van az Istennel. És Pál apostol ezt az igazságot hirdette az embereknek, ezért mondta azt, hogy béküljetek meg az Istennel, és hogy Isten ránk bízta a békéltetésnek az igéjét. És kedves gyülekezet, nem elég, hogy mi itt vagyunk, bocsássatok meg, én most nem sürgetni akarok senkit, nem szeretnék, nem. De ez nem elég, hogy mi itt vagyunk. Nem elég, hogy mi hirdetjük az ilyen üzenetet, olyan üzenetet, erről beszélünk, arról, ilyen előadások, olyanok, meghívók, egyebek, ezek fontosak. De ez nem elég. Isten nem az bízta ránk, hogy ezt csináljuk. Illetve a ránk bízott munkának ez csak egy kicsi töredék része. Nem ez, ami igazából az elsődleges hivatásunk ezen a világon. Hanem az elsődleges az, hogy először nyerd meg a magad lelkét, válj igazzá, és miután igazzá váltál, hirdesd az embereknek. A világnak erre van szüksége. Nagyon sokan szeretnének más emberekké válni. Mit gondoltok, miért van ilyen nagy divatja ennek az ezotériának, meg egyedeknek?
És ugye emberek mennek bele ezekbe a különböző misztikus dolgokba. És milyen emberek mennek bele? Hát nem a gonosz emberek, hanem a jó szándékú, jóra vágyó, jóra való emberek, mert vágynak valami másra, vágynak valami belső lelki igazságra, megtisztulásra. És azt mondjuk, hogy hát az hamisság, az hazugság. Ez igaz. Nálunk van az igazság. Ez is igaz. Csak nálunk működik-e az igazság? Az én életemben működik-e az igazság? Na, ha működik, kedves gyülekezet, akkor már lehet gondolkodni, hogy el kell adni ezt a gyülekezetet, vagy legalábbis valami más kéne venni, valami nagyobb termekkel. Mert emberek jönnének, emberek özönlenének. Ha a mi életünkön ezt látnák, nem azért most, értitek, most nem azért, hogy be kell mutatni, hát ez, ennek működni kell. És ha az emberek tényleg ezt látják, hogy igazzá váltunk, megváltoztunk, megváltozott az életünk, a mi életünkben valóság az evangéliumnak a szava, akkor emberek fognak majd jönni, és emberek fognak majd özönleni. Testvérek, kérdésem vége felé. Mi akadályoz minket? Nem érezzük tökéletesnek a szívünket? Ki az, aki érzi? Elég baj, ha tökéletesnek érezzük magunkat. Hát mi rosszak, méltatlanok vagyunk? Mert ez is igaz. Az Isten nem ezért szeretett minket, mert jók lennénk, mert tökéletesek lennénk. Nem azért szeret az Isten minket, mert műveltek lennénk adott esetben. Vagy feltehetném a kérdést. Talán mert sokat próbálkoztál már. Te igyekeztél, megpróbáltad sokszor. Szentírás azt mondja, nem azért, aki akarja. És nem azért, aki fut. Nem akkor lesz a tied, ha te nagyon akarod, ha te úgy görcsösen ragaszkodsz hozzá, elárulom, akkor nem lesz a miénk. Bízzuk az Istenre. Az Isten csak egyet akar, egyet vár, hogy megnyitjuk a szívünket, hogy ő bejöhessen, velünk lakozhasson, adunk-e neki erre alkalmat, adunk-e neki erre lehetőséget, és elhisszük-e azt, hogy ő nagyon szeret minket. Ha ezeket elhisszük, akkor mindezek a mi életünkben valósággá válnak, és igaz lesz az, amit Jézus Krisztus azt mond Lukács evangéliumában, hogy az igaz ember az ő szívének a kincseiből hozza elő a jó dolgokat. Akkor az igazság az bennünk lesz. És Isten így tehetett minket igazzá. Adja meg ezt a tapasztalatot, ezt a csodálatos tapasztalatot valamennyiünk számára, hogy igazzá válhassunk az ő kegyelméből. Amen. Szerető jóságos atyánk, köszönjük, hogy te annyira szerettél minket, hogy te ezért elküldted el a földre az egyetlen egyedet, és hogy őt bűnné tetted érettünk, és neki el kellett szenvedni a bűnnek a következményét. És a szívében ő nem érezhette azt, hogy a szerető Isten vagy, hanem a szívében ugyanazt érezte, amit mi is, hogy te mi ellenségünk vagy. Ó, bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy mi inkább hiszünk az ördögnek, inkább elhiszük ezt a nagy-nagy hazugságot, és bocsásd meg, Urunk, hogy mi így bántjuk a te jóságos atyai szívedet. Bocsásd meg, Istenünk, hogy olyan sokszor durcásan fordulunk veled szemben. Bocsásd meg, Urunk, hogy olyan sokszor vádolunk téged. És köszönjük, hogy te ennek ellenére naponta kiterjeszted a te szeretetedet, és hogy magadhoz szeretnél ölelni minket. Bocsásd meg, hogy mi eddig ellenálltunk. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor süketek maradtunk a te hívó szavadra. De kérünk téged, add, hogy most átérezzük a te végtelen nagy szereteteted a mi szívünkbe. Ó, ölelj át minket, Istenünk. Ölelj át, mert olyan nyomorultak vagyunk. Ölelj át, mert olyan magányosak, olyan elhagyatottak vagyunk. Olyan sok gonoszság van ebben a világban, és Urunk, annyira bánt a világ. Ölelj át minket, és törd meg a mi szívünkben azt a ellenséges érzületet veled szembe. Add, hogy kitárhassuk a mi szívünket, hogy te meglágyíthass
minden durva érzést és indulatot mi bennünk. És Istenünk, segíts, hogy így tegyünk területbizonyságot ebben a világban, ahol akkora nagy az éhség az igazság iránt. Ó, segíts, hogy követeid lehessünk, segíts, hogy gyermekeid lehessünk, segíts, hogy a tiéd lehessünk. A te Szent Fiad nevében kértünk, hallgassál meg. Amen.

0: Vegyük elő a Bibliánkat, és olvassuk a Szentírásból János evangéliuma 8. fejezetéből a 12. verset. János evangéliuma 8. fejezetéből olvassuk a 12. verset. Így hangzik. Tehát János evangélium a 8. fejezetéből a 12. verset olvasom. Ismét szólt azért hozzájuk Jézus mondván: én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Kedves gyülekezet, Jézusnak ez az ígérete igen-igen értékes számunkra. Így mondta Jézus, aki engem követ, nem járhat sötétségben. Mert azt mondja, lehetetlen, annak azt a sötétség nem tudja körülvenni, nem tudja hatalmába keríteni, aki engem követ. Nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Hát gondolom, mindnyájan sejtjük, hogy ez jelképes beszéd. Jézus teremtette a napot, ugye, ami világunknak a világossága fizikai értelemben, így is ő ajándékozta nekünk a világosságot. De itt arról van szó, hogy Jézus lelki, szellemi értelemben a világ világossága. És azt mondja, aki őt követi, az nem járhat sötétségben. Az mentes lesz a sötétségnek a hatalmától. És természetesen itt a sötétség szó is jelképes értelemben szerepel. Ugye a fizikai értelemben sem szeretjük a sötétséget. A sötétség kellemetlen, a sötétség félelmetes, még ha éjszaka jó is, hogy megpihenhetünk benne, de egyébként a sötétség az, amiből csak örülünk, mikor kijövünk a világosságra, és amikor felvirrad. De a lelki-szellemi értelemben vett sötétség az még rettenetesebb. A Biblia nagyon sokszor használja a sötétség szót jelképes értelemben. Például azt írja Pál apostol a Kolossé beliekhez írt levélben, hogy Isten kiszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt minket az ő szeretett fiának országába. Hát a sötétség hatalma az kinek a révén uralkodik a mi földünkön? Jézus egyszer hogy beszélt Sátánról, akit a világ fejedelmének is nevezett máskor? Azt mondta, ő és az ő angyalai az élet sötétségének a világ hatalmai. Ők terjesztik és tartják fenn a sötétséget ezen a világon. És gondolom, mindannyian találkoztunk már az életben megrázó módon lelki sötétséggel. Olykor mondjuk egy-egy emberre, milyen sötét lelkű, és úgy megborzadunk tőle. Vagy látunk egy ilyen zavaros, zűrös szellemi irányzatot, és akkor azt mondjuk, hogy milyen borzasztó sötétség. És emberek hogy nem látják, hogy ez milyen sötétség, ez a gondolkozásmód, vagy ez az eszme, vagy ez a vallási irányzat, vagy ez a vallási tévejgés. De ezek még mind rajtunk kívül álló dolgok. De szeretném megkérdezni, a sötétség az nem lehet úrrá saját magunkon? Vajon az élet sötétségének a világhatalma és Sátán és az ő démonai nem tudják azt elérni, hogy esetleg a sötétség hatalmába kerítsék a mi lelkünket? Talán nem egészen, ugye? Mert hála Istennek, az nem megy olyan gyorsan, hogy valaki, aki Isten szereti, vagy Istenhez ragaszkodik, a sötétség mindenestől hatalmába kerítse a lelkét. De azért nem elég az, hogyha egy kis területet talál a lelkünkben, és valahol egy sötét folt van, ahol nem látunk tisztán. Nem elég az, hogyha az életünknek egy területén, vagy bizonyos vonatkozásban a sötétség van a lelkünkben, a gondolkozásunkban, és egyszerűen nem látjuk tisztán a valóságot és az igazságot. Bizony, ez rendkívül veszélyes dolog. Szeretném olvasni Máté evangélium a 6. fejezetéből, hogy Jézus a hegyi beszédben hogyan szólt erről, hogy nagyon vigyázzunk, hogy a sötétség a gondolkozásunkban, a lelkünkben benne hatoljon, és ott el ne foglaljon bizonyos területet, és úrrá ne legyen. Így olvasom Máté evangélium a 6. fejezetében az ígét. Máté evangélium a 6. fejezetéből olvasom a 22. és a 23. verset. Ezt mondta Jézus, a test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Ugye egy hasonlatot használt Jézus, a test lámpása a szem. Ugye hát szoktuk is mondani, vigyázz, mint a szeme fényére. Hát milyen fontos, hogy lássunk magunk körül, tájékozódni tudjunk magunk körül. És átvitt értelemben mi a belső szem, amiről itt Jézus beszélt, hogy ha az gonosz lesz, ha az besötétedik. Az értelmünk és a lelkiismeretünk. Az értelmünk és a lelkiismeretünk az, ami a belső szemünk, és azt mondja, hogy ha a külső szemre vigyázunk, hogy az éles fényben jól lássa a dolgokat, mert az veszélyes, ha homályosan látunk, és nem tudunk jól tájékozódni, akkor gondoljunk arra, hogy legalább ennyire kell vigyázni a belső szemre, az értelemre, a lelkiismeretre, az egész lelkivilágunkra, az érzelmeinkre is, mindenestől a lelkivilágra, mert ezt kormányozza az embert, hogy itt a sötétségben ne vegye magát. Mert Jézus azt mondja, ha az, aminek világítani kellene, aminek minket vezetni kellene és irányítani, az sötét lesz, akkor mekkora ott a sötétség. Lukács evangélium is följegyzi Jézus hegyi beszédének ezt a részletét, és ott még azt a megjegyzést is olvassuk, vigyázz, hogy a benned lévő világosság sötétségé ne legyen. Ez egy nagyon komoly óvás. Tehát azt jelenti, hogy senki sincs biztonságban, akinek mondjuk a lelki világát most elárasztotta Krisztus fénye, mint a világ világossága, aki most nagyon élesen tudja látni magát, nagyon pontosan, helyesen tudja megítélni magát, körülötte a dolgokat, az Isten igéjét, aki most ebben a pillanatban tisztán és élesen lát a belső szemével, egy pillanatig se biztos, hogy holnap is így lesz. Jézus azt mondta, vigyázz, hogy a benned lévő világosság sötétségéne váljon, mert ahogyan a szem nagyon érzékeny, a külső szem, a belső szem még érzékenyebb, nagyon sérülékeny az ember lelki világa, és az, hogy abban ne legyen sötétség, és a sötétség fejedelmének ne legyen köze hozzánk, ez nagyon nagy dolog. És Jézus azt mondta, hogy egyetlen biztosíték van erre, aki engem követ, mondta, az nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Én nem tudom, kedves testvérem, ti hogy vagytok, mitől szoktatok félni? Én úgy gondolom, hogy egy hívő ember a legjobban attól fél, tudja, hogy ez a legnagyobb veszedelem, ami a jelen és az örök életét veszélyezteti, és a jelen boldogságát is. És kockáztatja az ő életét, hogy valahol sötétség benne vegye magát a lelkünkbe. Valahol a tisztánlátásunk, a belső tisztánlátásunk elhomályosodjon. Elsősorban önmagunkra néz, vagy magunkat nem látjuk jól. Ez egy nagyon, nagyon veszélyes dolog. És én azt mondom, hogy semmitől se féljünk jobban, mint hogy én valamit rosszul látok. Én valamiben elfogultá válok, valahol az önzés engem úgy hatalmába kerít, hogy akár emberi kapcsolatokban nem látok jól valamit, akár magamra nézve nem látok valamit jót, akár az Isten dolgaira nézve nem látok valamit jól. Valahol a sötétség meghomályosította a látásomat, és nem látom olyan tiszta, éles fényben valamit. Lehet az egy hitbeli kérdés, lehet az egy emberrel való kapcsolatom, lehet ez a saját életem, az pillanatnyi állapotom. Semmitől ne féljünk jobban, mint hogy valahol a szemünk nem tiszta, nem őszinte belül, valahol nem látjuk tisztán magunkat és a dolgainkat. Erre kell a legeslegjobban vigyázni. Szeretnék nektek idézni egy ima formulát, amit én nagyon sokszor hallottam, és nagyon tanulságos róla elgondolkozni. Valószínű, ti is ráismertek. Ez valahogy úgy van, hogy sokszor úgy eltanuljuk egymástól, hogy valaki az imádságában mond valamit, és akkor ugyanazt a formulát mi is mondjuk az imádságban. Na, mindjárt rá fogtok ismerni, ha mondom. Elhangzik egy imádság, és így hangzik. Hálát adunk néked, jó Istenünk, hogy ma is tanítottál minket. Hálát adunk néked, hogy nem hagysz bennünket a sötétségben, hanem mindig bölcsességre tanítasz minket. Ugye ez úgy tűnik, hogy ez egy hibátlan, egy nagyon szép ima mondat, de tudjátok, mi tükröződik benne? Az a téveszme, hogy azt gondoljuk, hogy akkor van bennünk világosság, ha jól értjük az ígét, és jól ismerjük az Isten beszédét, és ha bölcsek vagyunk az Isten beszédeiben, akkor ez biztosítja, hogy mi nem járunk sötétségben, mert nem ezt fejezi ki? Hálát adunk néked, hogy mindig tanítasz minket, bölcsességre tanítasz, és nem hagysz minket a sötétségbe. Mintha a sötétség hatalmától rögtön megszabadulnánk azzal, hogy nagyon jól értjük a Biblia tanításait, értjük ugye az Isten gondolatait, és jól tudunk tájékozódni a Bibliában, nos, akkor mi hálát adhatunk, hogy nem vagyunk sötétségben, mint más emberek. Tudjátok, majdnem könnyen, nem ismétlem, nagyon jó szándékkal mondja ezt, aki mondja, biztos, és nem gondol bele, de azért ez a veszély ott kerülget ám bennünket, hogy ez az imádság egyszer csak hasonlíthat a farizeus imádságához, aki hogy is kezdte? Hálát adok néked, Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint a többi emberek. Mert nem vagyok olyanok, mint akik sötétségben vannak, mert én ennyit is ennyit tudok, és ma is tanítottál engem, és ma is nőtt bennem a világosság. Testvérem, vigyázzunk, ne ilyen egyszerűen gondolkozzunk a sötétség és a világosság felől, mert nagyon eltévedhetünk. Szeretnék nektek erre konkrét példát idézni, ugye a Laodicea üzenetet mindnyájan ismerjük. És a Laodicea üzenet miről is szól? A Laodicea üzenetben egy olyan gyülekezetről van szó, amely pontosan az idők végén élő hívő egyházat jellemezte így Jézus, ugye tudjuk. Arról szól, hogy a gyülekezet nagyon elégedett, úgy gondolja, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, és Jézus minősítése szerint mennyire járnak a világosságban. Azt mondta, hogy nem tudod, hogy te vagy a szegény vak, tehát vaknak mondja, és mezítelen, és mit tanácsol a gyülekezetnek? Szemgyógyító írral kend meg a te szemedet, hogy láss. Tehát szemgyógyító kenőt sem van szükséged, beteg a szemed, gyógyítani kell a szemedet, mert nem látsz világosan, nem látsz jól. Kedves gyülekezet, ez egy nagyon komoly intelem nekünk, hogy ne ringassuk magunkat abba, hogy mi hálát adhatunk azért, mert sokat és jól tudunk, hogy mi nem vagyunk a sötétségben, mint egyéb emberek körülöttünk, és hogy mindig nő bennünk a világosság a növekvő tudással, mert Jézus a végidő hívő gyülekezetét figyelmezteti, hogy vigyázat, te nem tudod, hogy vak vagy, és azt tanácsolom, hogy a szemgyógyító írral kend meg a szemedet, hogy láss. Akkor most figyeljünk csak még egyszer Jézus igéjére, amit alapigeként felolvastunk. Hogy is hangzott ez az ige? Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem én vagyok a világ világossága, mondta Jézus. Ebből logikusan következik, hogy aki engem követ, aki a világ világosságával ilyen követő szoros kapcsolatban van, az nem járhat sötétségben, ez egy abszolút lehetetlenség, hanem ővé lesz az élet világossága. Akkor kedves testvérem, ki van biztonságban, hogy nem jár sötétségben, és a sötétség bizonyos területet se tud elfoglalni benne, ki van egyedül biztonságban? Az, aki ismeri a Biblia tanításait? Nem. Aki követ engem. Azt mondta Jézus, aki engem követ cselekedetben, valóságban, az nem járhat világosságban, az biztonságban van. Egyedül az az ember van biztonságban, hogy a szeme mindig tisztán fog működni, a belső szeme is, az átvitt értelemben vett szeme is, helyesen, tisztán tudja megítélni a dolgokat. A nagy hitetű, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti, nem tudja megcsalni, és nem tudja elhitetni őt semmiben. Akkor, kedves gyülekezet, gondolom, jó lenne egy kicsit figyelmesebben elgondolkodnunk azon, hogy mit jelent Krisztust követni. Ugye ezt nagyon találóan mondta valaki, hogy a kereszténységet azt két rövid szóban össze lehet foglalni. Krisztust követni. Ez biztos kereszténység, 100%-os kereszténység. Ezzel a két szóval mindent megmondtunk. Aki ezt komolyan veszi, hogy a kereszténység egyenlő követni Krisztust, tehát mindent pontosan úgy tenni, ahogy ő tett, mindenben ő utána mindent úgy tenni, ahogy ő tett, Ez a biztos kereszténység. És Jézus azt mondta, azok vannak csak biztonságban, hogy nem járhatnak sötétségben. De akkor még egy kicsit közelebbről nézzük meg, melyek azok a dolgok, hogy össze tudnánk-e foglalni egész röviden, hogy a Krisztus követés az, hogy így mondjam, miben összegeződik, vagy miben tudjuk egész röviden, de mégis egy kicsit konkrétabban meghatározni, hogy mit jelent Krisztus követni. Melyek voltak Krisztus életének a legkiemelkedőbb jellemzői? Innét induljunk el. Mi volt az, ami Jézus életében a legkiemelkedőbb volt, és amire határozottan azt mondta, hogy ebben kövessetek engem? Hát nézzük meg, én négy dolgot szeretnék említeni, mindegyikről csak egész röviden szeretnék szólni, de aztán nézzünk ebbe a tükörbe, hogy mi tényleg követjük-e őt, a világosságát ezekben a dolgokban, mert ha követjük, akkor biztonságban vagyunk, nem járhatunk sötétségben. De ha valami hiányosságot fedezünk fel ezekben a dolgokban, akkor vigyázzunk, mert veszélyeztetettek vagyunk, és egyáltalán nem biztos, hogy a belső szemünk helyesen működik. Tehát az elsőként említeném Jézusnak azt a vallomását, amit idézek János evangélium a 6. fejezetének a 38. verséből. János evangélium a 6. fejezetében a 38. vers így hangzik. Ezt mondta Jézus. Így olvasom. Mert azért szálltam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Mi az első vonatkozás, amelyben nekünk Jézust követnünk kell? Az ő atyához való viszonya. Jézus Istenhez való viszonya, amikor emberfiaként élt a földön. Milyen volt Jézus viszonyulása az atyához? Az Istenhez? Milyen volt, mikor ő emberfiaként élt a földön? Azt mondta, hogy én nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki engem elküldött. Vagyis, bár ő Isten fia volt emberi testben, azt mondta, amikor az ember emberi természetben van, magára nem támaszkodhat. Ami biztosan az igazságnak, ami biztosan a jónak az útja, az egyedül az Isten akarata. Az ember nem hagyhatja magát a maga tévedő akaratára. Az embernek mindenben az Isten akaratát kell keresni, mert az az, ami biztosan jó számára. És az Istennek van, ami személyes életünkkel lebontott akarata, kedves, jó és tökéletes akarata, hogy János apostol fogalmaz, mondhatnánk így, hogy terve. És ez volt Jézusnak a viszonya Istenhez, az atyához, hogy semmiben sem a magam akaratát, hanem mindenben az én gondolataimnál jobbat, tökéletesebbet, az emberi természetben tévedő akaratnál tisztábbat, bölcsebbet, abszolút szentet, ami az Isten terve, ami az Isten akarata az én számomra. És Jézus ezt abszolút következetesen követte. Szeretnék idézni egy másik igét. Ez János evangélium a 14. fejezetének a 30. verse. János evangélium a 14. fejezet 31. verse. Ezt is mondta Jézus az atyáról való viszonyáról. De hogy megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, amint az én atyám parancsolta nékem. Hogy mondta Jézus, hogy megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, amint parancsolta nékem. Tehát Jézus miért tartotta meg mindenben az atya parancsolatát, az atya akaratát? Azt mondta, mert szeretem az atyát. Jézus jellemezte 3 szó az atya iránt. Tisztelet, abszolút tisztelet, feltétlen bizalom és szeretet. És mivel feltétlen tisztelet, bizalom és szeretet volt benne az atya iránt, ezért azt mondta, hogy én nem a magam akaratát keresem semmiben sem, hanem az atya tervét, az atya gondolatát, az atya akaratát. Én azért szálltam le a mennyből, és mivel szeretem az atyát, azért én megtartom az ő szavát, megtartom az ő parancsolatát mindenben. Kedves gyülekezet, szeretném megkérdezni, mondta Jézus, hogy ebben kövessük őt? Hát a mi atyánkban hogy tanított imádkozni, hogy imádkozzunk? Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Maga Jézus milyen mintát adott nekünk az ezért való könyörgésre még? Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ugye? Hogy az ember a saját ösztönös akaratával követelő, az emberi természet követelő igényével szemben is az Isten tökéletes akaratát keresse. És megkérdezem tőletek, testvérem, követjük ebben Jézust? Azt mondta, csak az van biztonságban, csak az nem járhat sötétségben, és nem tud közelíteni hozzá a sötétség. Aki semmiben sem a maga akaratát keresi, hanem az Isten akaratát, az Isten tervét őre elnézve, az Isten tanácsát, és aki szeretetből mindig az ő parancsolatai vonalán marad, és arról nem tér le. Kérdést, az életünk hány százalékát csináljuk? Csak úgy a magunk feje után eszünkbe se jut, a Jóisten tanácsát kéne kérni. Úgy gondoljuk, ez a mi dolgunk, ezt nekünk kell elrendezni. Csak bizonyos nagy dolgokban, vagy kritikus dolgokban megkérdezzük az Urat, vagy segítségül hívjuk. De Jézus egész életének ez volt az alapmondata. Én nem azért szálltam le a mennybe, hogy a magam akaratát, és annak akaratát, aki elküldött. És én szeretem az atyát, és úgy cselekszem, amint ő parancsolta nékem. Na, Krisztus követni ugyanezt jelenti. Komolyan vesszük ezt, hogy legyen meg a te akaratod az én életemben, mint a mennyben. Komolyan vesszük, és így kérjük, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ez a valódi Krisztus követés. És mindezt nem vakon, hanem azért, mert teljes elménkből is tesszük, mert megértettük, hogy az Istennek az akarata, az Istennek a terve, az nekünk egy kiváltság, hogy az isteni bölcsesség tanácsát és terveit tudhatjuk meg a saját életünkre nézni, mert olyan jót, olyan tökéleteset nem tudunk a magunk számára kitalálni. És ezért mi teljesen arra akarunk támaszkodni. De szeretnék tovább lépni. Mi egy másik szembetűnő dolog Jézus életében, ami nagyon feltűnő volt. Még az előbbivel kapcsolatban annyit jegyeznék meg, hogy figyeljük meg egyszer az evangéliumokat ebből a szempontból. Jézus lépten nyomon azt mondja, hogy az Atya akarata még nem jött el az én órám, mert az én Atyám így gondolja. Mert hogy most az Atya szavát akarom teljesíteni. Tehát az egész életét ezt áthatotta, hogy folyton ezt követte. És most egy másik dolog, ami nagyon szembetűnő volt Jézus életében, a kimondhatatlan és személyválogatás nélküli és messze menő ember szeretet, nem? Jézus valóban gyakorolta az igazi mennyei isteni szeretetet, személyválogatás nélkül, ellensége iránt is, gyengék iránt is, tévelygők iránt is, mindenki iránt. És megkérdezem, ezt is megmondta, hogy kövessük őt ebben? A híres ige, hát olyan egyszerű és olyan hatalmas ige János evangéliumában azt mondta, hogy arról fogja mindenki megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. És azt mondta, hogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Tehát mércét is adott hozzá ezzel a másfajta szeretettel. Szeretnék felidézni egy messiási jövendőlést az Ószövetségből, Ézsaiás könyve 42. fejezetéből, ahol az eljövendő messiásról egy nagyon szép hasonlattal így szólt előre az ige, hogy milyen lesz az ő magatartása. Így olvasom Ézsaiás könyve 42. fejezeti, mondja az első versben mondja, hogy az Úr szolgájáról, az eljövendő messiásról szól, és így olvasom a második verstől a negyedikig, nem kiált és nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán, megrepett nádat nem törel, pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására. Gondolom rájövünk, hogy a jelképes beszéd mit akar. Azt mondja, hogy a megrepett nádat nem töre. Mit jelképez a megrepett nád? Azt az embert, aki már az elesés vagy az elveszés veszélyében van. A pislogó gyertya bél, akinek a hite nem tökéletes és nem rendületlen, és az élete sem hibátlan. És azt mondja, hogy ő ezt nem oltja el, és most jön egy hatalmas mondat, a törvényt igazán jelenti meg. Testvérem, igazán jelentik meg a törvényt azok, akik mindig csak azt mondják, így van megírva, így van a törvényben, ennek így kell lenni, ha így nincs, és keményen ítéljük meg, aki nem így teszi, és azonnal kárhoztassuk, és tegyük a maga helyére. Nem. Jézus azzal jelentette meg a törvényt igazán, hogy a megrepett nádhoz, és a pislogó gyertyabélhez is nagy irgalommal, szeretettel és türelemmel hajolt le. Ugye ezt sorolhatnánk az életéből. Mária Magdaléna, Zákeus, Lévi Máté, meg annyi megrepett nádszál és pislogó gyertyabél, akikhez Jézus mind szeretettel hajolt le, vagy a házasságtörő asszony, vagy sorolhatnám. És ezzel a törvényt igazán jelentette meg. Értjük ezt a mondatot, hogy ezzel jelenti meg igazán? Hát mit mond az írás? A törvény betöltése a szeretet, mégpedig az az igazi isteni szeretet. De ugyanakkor azt is mondja Jézus, hogy ő maga meg nem reped, és nem pislog, míg a földön törvényt tanít. Na látjátok, ez a tökéletes magatartás. Mikor valaki maga rendíthetetlen az igazságban, ő meg nem reped, és nem pislog, és ő rendíthetetlenül jár az Isten útjain, de ugyanakkor a gyengékhez, a tévelygőkhöz, az erőtlenekhez, azokkal nagy türelemmel, isteni megmentő szeretettel viszonyul, fenntartja a törvény érvényét, de a törvénynek a betöltése a szeretet, és tudja a törvénynek a világos szavait és a törvény erkölcsi mércéjét a maga helyén tartva megértő, türelmes, lehajló, segítő, megmentő szeretettel viszonyulni a gyengékhez és az erőtlenekhez. Csak ez a törvénynek az igazi megjelentése. Most szeretném megkérdezni tőletek, hogy egy pillantást vessünk magunkba, magunkra, követjük Krisztust? Ha ebben követjük Krisztust, hogy nekünk is ezt jelenti a törvény igazi betöltése, ha a mi életünkben megvan a fedhetetlen törvénybetöltés, a törvény erkölcsi mércéjéhez való megingathatatlan ragaszkodás, de ugyanakkor gyengék, tévelygők, elesettek, nagy szeretettel tudjuk a lélek sebeit kezelni, és segíteni abban, hogy kiki visszataláljon az Isten törvényével való összhangban, na akkor követjük Jézust, és akkor nem vagyunk sötétségben. De az ige ezt még annyira fontosnak tartja, hogy János első levelében külön elmondja, ha valaki gyűlöli az ő atya fiát, akkor a sötétségben van, sötétségben jár, és a sötétség megvakította az ő szemét. Hát ezt a szót nehezen ismerjük el magunkról, hogy valaki gyűlölök, de azért ugye tudjuk, hogy Jézus ezt nem úgy értette, hogy csak kemény gyűlölet, mert azt is elmondta, hogy az, hogy ne ölj abba, az is beletartozik, ha valaki haragszik. Tehát akkor, ha valaki csak nem bír valakit, az is ebbe a kategóriába tartozik. Az, hogyha csak valakiről kemény ítélet él a lelkében, előítélet és elzárkózás, az is ide tartozik. És megkérdezem, abban a pillanatban beköltözik valahol a sötétség, legalábbis egy részébe vagy egy zugába a lelkünknek rögtön. De azt mondja az ige, ha valaki gyűlöli az ő atya fiát, vagy ha valaki nem szeret, akkor ott a sötétség betette a lábát. És Jézus azt mondta, csak akkor vagyunk biztonságban, hogy a belső szemünk tisztán működik, és nem járunk semmilyen vonatkozásban sötétségben. És nem torzul el a gondolkozásunk és az érzelemvilágunk. Csak akkor, ha követjük őt. Ha úgy szeretjük egymást, ahogy ő szeretett minket. És ez kiterjed a gyengékre, az erőtelenekre, a méltatlanokra, az ellenségekre. Hogyha ez uralkodik a szívünkben, akkor nem tud az önzés megvakítani és tönkretenni. Aztán mondanék egy harmadik dolgot. Még mi volt feltűnő Jézus életében? Ugye így is fogalmazott, azt mondta, hogy ő azért jött, hogy ő szolgáljon. És Jézus élete tényleg szolgálat volt? Abszolút önmegtagadó szolgálat, végig másokért betegeket gyógyított, testileg, lelkileg betegeket, egyenként és együttesen emberek szükségleteinek a betöltéséért fáradozott szüntelenül. És hasonlítunk mi ebben ő rá? Követjük őt ebben? Gondoljunk csak arra, amit a főpapi imában mondott Jézus, így mondta, ahogy engem küldötte az atya a világra, úgy küldelek én is titeket a világra. Elég világosan megmondta, hogy mit jelent őt követni? Ahogy engem küldött az atya a világra, úgy küldelek én is titeket a világra. Tehát aki Jézust követi a tekintetben, arra mi jellemző? Az, hogy csupa szem és fül, és minden emberi szükségletet lát maga körül, és ugyan kell kenyérkereső munkát végezni, meg itt él ezen a világon, meg van családja, és arról gondoskodni kell, de az élete szüntelen szolgált a családjáért is, ennek az igazi szeretett szolgálatnak a szellemében fáradozik testileg, lelkileg, de azon túl a tágabb körben is. Mindenki, akivel az isteni gondviselés összehozza, mint rászoruló, mint testileg vagy lelkileg segítségre szoruló ember, ő azonnal készen van, hogy segítsen. Kedves gyülekezet, nézzük meg, hogy az életünk eddigi részében hány százalékban éltünk magunknak, mondjuk még a családunknak, mennyi hely jutott arra, hogy azt a küldetést betöltsük, amit ő mondott, hogy mi is szolgáljunk másoknak, ahogy ő szolgált. És végezzük azt a munkát, amit Jézus így mondta magáról, ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. Elveszettekben nincs hiány körülöttünk, ugye ebben egyetértünk, rengeteg elveszett ember van körülöttünk. És vajon mi is keressük az elveszetteket? Ugye ez nem ugyanannyi, mint hogy ha hozzám jön, akkor kész vagyok neki valamit mondani, vagy netán valamit tenni érte, vagy valamit az időmből áldozni, vagy valamit vonatkozásban tenni érte, hanem ez azt jelenti, hogy keresd, egyenesen keresd az elveszetteket a környezetedben, mert Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. És azt mondta, hogy őt küldte az Atya a világba, úgy küld minket bele a világba. Nem azt szabta nekünk Jézus, hogy éljünk a családi környezetben, meg éljünk a gyülekezeti környezetünkben, hanem azt mondta, úgy küldtem őket a világba. Van egy nagyon szép mondat Ellen White Krisztus példázatai című könyvében, amikor magyarázza a magvető példázatát, illetve a búza és a konkoly példázatát, és ott a búza és a konkoly példázatán ugye azt olvassuk, hogy a magvető az ember fia, aki a jó magot veti, és a szántóföld a világ. És akkor azt mondta, hogy a Jézus ugye, tehát, hogy a jó mag pedig az Isten országa fiai. Rakjuk csak tehát össze a szántóföld a világ, a jó mag az Isten országa fiai, és Jézus a magvető, aki veti. És akkor Ellen White ezt a szép mondatot fűzi ehhez, azt mondja, Jézus az ő tanítványait, az Isten országa fiait a világ inségének a barázdáiba akarja vetni. Jegyezzük csak ezt a megemondatot. Mi a Jézus szándéka? Jézus az Isten országa fiait, mint jó magot, a világ inségének a barázdáiba akarja vetni. Hogy mondta, elküldelek titeket a világba. Testvéreim, megint csak gondolkozzunk egy kicsit, mennyire élünk a családi vagy a gyülekezeti környezetünkben, és mennyi közünk van a világhoz, az elveszettek hatalmas tömegeihez. Jézus azt mondta, hogy küldtem én is őket a világba. A világ inségének a barázdáiba akarja vetni az Isten országa fiait. Nos, mennyit tudunk áldozni figyelmet, szeretetet, erőt? Ez csak egy olyan feladat, amiből időnként mozdítunk egy kicsit, vagy életelemünk, életformánk, mint ahogy Jézusnak életeleme és életformája volt. Ugye azt hiszem, látjuk, hogy a Krisztus követésnek mekkora hiányosságai vannak még az életünkben. És akkor mondanék még egy dolgot, mennyibe menjünk el az elveszettekért való fáradozásban. Jézus azt is mondta, aki én utánam akar jönni, a közém tanítványom, aki követ engem, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem minden nap. És ugye erről szoktuk azt mondani, hogy mi emberek hogy el tudjuk torzítani Jézus tanítását. Van egy ilyen kegyes keresztény mondás, hogy hát mindenki viseli a maga keresztjét, a maga családi bajait, a maga anyagi gondjait. De hát hol kereszthordozás? Ez Jézus életében mit jelentett a kereszthordozás? Azt, hogy a maga terheit cipelte? Nem. Azt jelentette, hogy mások nyomorúságát, mások ínségét, azt magára vette önként, kész volt önfeláldozóan is terhet viselni másokért. Kedves gyülekezet, meddig terjed a mi bűnösökkel, elveszettekkel való együttérzésünk, meddig terjed az önfeláldozásunk, vagyunk-e igazi Krisztus követő kereszthordozó tanítványok? Mennyit vállaltunk önként, önfeláldozó szeretettel, hogy egy elveszetten segítsünk? Ugye többnyire azt szoktuk mondani, hogy annyit teszünk másokért, ami belefér a fizikai erőnkbe, ami belefér az időnkbe, ami belefér a lehetőségeinkbe, miután magunkról és a családunkról gondoskodtunk. Ne értsük félre, Jézus nem fanatikus dolgot kívánt tőlünk, nem erről van szó. Ő igen, azt mondja, törődj a családoddal, gondot viselj magadról, ez mind kell. De Jézus azt is mondja, hogy akinek van hitbeli bátorsága keresztet viselni, önfeláldozó módon is fáradozni az elveszettekért, azoknak az erejét ő megsokasítja. A fizikait is, a lelkét is, mondhatnám azt, még az idejét is megáldja és kamatoztatja, azt ő neki kimeríthetetlen lehetőségei vannak erre, mert ő a teremtő. Kedves gyülekezet, 4 vonatkozást említettünk, amiben szembetűnő, hogy a Krisztus követés ezt jelenti, ami Jézus életében a legszembetűnőbb volt. Egy, hogy Jézus mindenben az Atya akaratát kereste, mindenben az Atya tervét, az Atya gondolatait, és teljesen ezeket követte, abszolút rábízta az életét Istenre. És a tisztelet, a feltétlen tisztelet, bizalom és szeretet határozta meg az minden cselekedetét az Isten iránt. A második, hogy Jézus szerette az ellenségei, szerette a gyengéket, a tévelyüket, egyszerűen árad belőle a feltétlen isteni szeretet. A nem viszont szeretet, hanem a méltatlanok iránt is megnyilatkozik mindenki iránt. Kedves gyülekezet, követjük ebben Jézust? Az igazi szívélyes, az az igazi áradó szeretet, ami mindig keresi a tárgyát, az megnyilatkozik-e bennünk minden is mindenki iránt a környezetünkben? És egy harmadik dolog, amiről beszéltünk, hogy Jézus az elveszettek keresésére fordította az élete erejét, figyelmét. Ő a világba jött, hogy a világban keresse az elveszetteket. És mi mennyiben követjük ezt, hogy mennyiben működünk vele együtt az elveszettek keresésében, mennyiben megyünk ki a világba, hogy ezt tegyük, és, És ott minden kapcsolatot felhasználunk és építünk ki azért, hogy ezt tehessük. És negyedszer készek vagyunk-e még a kereszthordozásra is, önként és szívesen, még az önfeláldozás mértékéig is, hogy elveszetteken segítsünk. Képesek vagyunk-e a bűnösökkel és a téveikkel együtt érezni, és szinte velük együtt hordani az ő terhüket, hogy segíthessünk rajtuk. Ez az igazi Krisztus követés. Aki ezekben a vonatkozásokban követi Krisztust, arról szól az ígéret, aki engem követ, nem járhat sötétségben. Annak az embernek a gondolkozása tiszta lesz. Adnak az embert az önzés, az igazságtalanság, a kritikus előítéletek emberi tévedés alapján álló ítélkezések, ezek nem tudják megközelíteni. És még egy, mindig tisztán, éles lelkismerettel fogja látni saját magát. Soha se lesz elfogult önmaga iránt, soha se fog megvakulni, hogy ne lássa meg, amíg mindig miben különbözik Krisztustól. Ugye ez egy olyan egyszerű dolog, minél közelebb van az ember Krisztushoz, ha ő a világ világosság, akkor ebben a világosságban annál jobban látja magát. Ugye nagyon régen hallottam fiatal koromban egy prédikációt, de még ma is emlékszem rá, Lenk bácsi tartotta, egy nagyon kedves, igazán, ő tényleg Krisztus követő prédikátor volt életében, nagyon megértette, hogy mi a Krisztus követés lényege. És egyszer arról prédikált, hogy mikor Jézus feltámadt, akkor ugye beszélt arról, hogy mi lesz a jövője Péternek, és akkor Péter rákérdezett Jánosra, és azt mondta, hogy ő pedig mint lészen. És Jézus azt mondta, mi között hozzá, te kövess engem. És akkor azt mondta a Lenk bácsi, azt mondta, Jézus csak tornasorba vagy libasorba szabad követni. Milyen tudjuk, milyen az egyelől és utána. Azt mondta, hogy ha én Krisztust ilyen tornasorban követem, akkor mindig őt fogom látni magam előtt, meg azokat, akik előttem vannak a Krisztus követésében, és soha nem nézek hátra, mint ahogy Péter hátrafordult, és megkérdezte János, hogy ő pedig mint lészen. Sohasem fogom elbízni magam, mert ha Krisztust látom magam előtt, meg azokat, akik hozzá jobban hasonlítanak, mint én is, és közelebb vannak a Krisztus követésében hozzá, akkor sohasem fogom elbízni magamat is. És az tőle rám áradó világosság, mindig fogom látni, hol vannak a fogyatékosságaim és a hiányaim. Testvérem, értékes ez a biztonság, hogy ne járjunk sötétségben. Kell nekünk félni attól, hogy valahol megsötétül a szemem, és egyes dolgokban talán látok világosan, de máshol besötétül a gondolkozásom, és a világfejedelme megtéveszt és eltérik, nagyon kell tőle tartani. Ezért egyetlen biztonságunk van, aki engem követ, nem járhat sötétségben. Ez képtelenség. Ha a világ világossága megy előttünk, és mi követjük őt, szorosan, pontosan követjük őt, akkor a világosság, vagy a sötétség nem fér hozzánk, a sötétség nem tud behatolni, nem tud megvakítani bennünket. Akkor fénylő világosságban látjuk Istent, magunkat és a többi embereket körülöttünk, mindent a helyes viszonylatban, mindent úgy, ahogy az Isten látja, ahogyan az Isten érti. És tartsuk szem előtt ezeket a dolgokat, amelyeket olvastunk, hogy a Krisztus követés mindenek előtt miben áll. És ha ezeket szem előtt tartjuk, és azt mondjuk, ne így, amit eddig, hogy én így gondolom, én így akarom. A kis dolgokban, nagy dolgokban, mindenben keressem az Isten tanácsát, az Isten akaratát, az Isten terveit, és szeretetből kövessem az ő akaratát, az ő parancsolatait. Ápoljam a feltétlen tisztelet, szeretet, bizalom kapcsolatát Isten iránt. És az a bizonyos szeretet, az a csodálatos szeretet, az mindig szem előtt legyen. Jegyezzük meg, hogy a szeretet magától nem jön belőlünk, nem terem bennünk. De ha kérjük az Istentől, hogy öntse ki a szívünkbe a Szentlélek által, és ha mindig szem előtt tartjuk, hogy mindenki iránt, ellenségek iránt, gyengék, tévedők iránt, akkor mi is majd igazán jelentjük meg a törvényt az életünkkel. Nem paragrafusokat fogunk mondani, hogy ezek az Isten kívánalmai, nem azt fogjuk mondani, hogy ezek a gyülekezet szabályai, vagy ehhez hasonlókat, hanem akkor a törvényt igazán jelentjük meg, mint ami a szeretetnek a hibátlan, teljes és tökéletes betöltése. És egy harmadik dolog, hogyha mi is a világ ínségének a barázdáiba vagyunk hajlandók, hullani, és hajlandóak vagyunk az elveszetteket keresni, szívvel, lélekkel együtt az Istennel, és még a kereszthordozás árán is fáradozni értük. A Jóisten segítsen meg bennünket abban, hogy igazi Krisztus követők legyünk, Ne úgy gondolkozzunk, hogy ha én ismerem a tanításokat, akkor én ugye hálát adok, hogy nem vagyok sötétségben, mint mások, mert csak akkor nem vagyunk sötétségben, ha őt követjük, és mindezekben követjük őt. A Jóisten segítsen meg ebben mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.
1: Bocsáss meg, hogy ebből a fényből mi aztán eltávolodunk, és olyan könnyen beengedjük a sötétséget, ami lelkünkben, vagy legalábbis a lelkünk egy részébe. És nem is számolunk azzal, hogy ez mekkora veszély, hogy bejárást engedtünk a sötétség fejedelmének, és hogy milyen károkat okozunk addig, ami sötétségben járunk is, milyen veszélynek tesszük ki magunkat, hogy nagyon munkás és voltás is elkövetkezhet az életünkben. Kérünk magunkat, hogy erre vágyakozunk, és ez pedig a célkitűzésünk, hogy semmi sötétségben jön bennünk, hanem járunk teljesen a te világosságunkban. Attól, hogy féljünk és irtózunk a sötétségtől, és féljük a mi belső szemünket, a mi lelki világunkat, értelmünket, lelkismertünket, az elfogultságtól, az elsötétedéstől. És segítsünk, hogy ezt a biztonságot megtaláljuk, hogy követünk ki ezt a sötétségben. És tudjuk, Urunk, hogy a világosság örömet is, a világosság életet is jelent, és kimutatatlan áldást. És attól, hogy higgyük ezt, hogy semmi jól nem mondunk el, hanem ellenkezőleg az életünk boldogságát találjuk meg, és a dühösségünket veszük bizonyossá. Ha minden dolgokban követünk téged, Urunk, attól, hogy a szívünkbe vésődjék ez az ige, és legyen a mi életünk vezérelve, aki engem követne, járhat sötétségben. És mi ezt a biztonságot mindig igényeljük a magunk számára. Hallgass meg kérünk könyörgésünket, és maradj a békességet, a szeretetet és kegyelmet mindannyiunkkal.

Kedves gyülekezet, úrvacsorai istentiszteletünk alapigéjét a római levélből olvasom, a római levél 8. fejezetéből a 32. versed. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Kedves gyülekezet, ez egy olyan ige a Szentírásban, amiről bízvást mondhatjuk azt, hogy benne van az egész evangélium. És ennek az igének az egészen mély és gyakorlatias megértésére nagyon nagy szükségünk van. Mindnyájan tudjuk, hogy az úrvacsorának mi a különleges rendeltetése. Úgy olvassuk a Szentírásban, hogy Pál apostol így írja a korintusiakhoz írt első levél 11. fejezetében, valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Vajon miért hagyta meg Krisztus számunkra, hogy minden úrvacsora alkalmával az ő halálát hirdessük? Miért van ennek olyan rendkívüli fontossága? Gondolom, az mindegyikünk előtt egyértelmű, hogy nem Istennek van szüksége arra, nem ő akar valamilyen kultuszt teremteni a Krisztus halála körül, nem ő szorul rá arra, hogy mi magasztaljuk őt ezért az áldozatért, hanem nekünk van szükségünk rá, hogy eztnek az áldozatnak a valóságába újra és újra belegondoljunk, és levonjuk ebből a jelenre vonatkozó következtetéseket. Olyan nyomorúsága ez az emberi természetünknek, nem tudom, hogy ti ezt úgy átérzitek-e sokszor úrvacsora alkalmával. Néha, hogy az embernek fáj, hogy az értelmemmel tudom, hogy ez tényleg valóság, ez megtörtént, ez mekkora áldozat. És valahogy úgy érezzük, hogy olyan tompák vagyunk, szóval úgy érezzük, hogy olyan fogyatékosak vagyunk abban, hogy úgy tudnánk megérteni és értékelni ezt az áldozatot, ahogy ehhez méltó. Igen, nekünk van szükségünk arra, hogy középpontba kerüljön újra és újra a Krisztus áldozata, és annak a valóságába és a jelenre kiható következményeibe belegondoljunk, ahogy az előbb is említettem. Ezért mondja az apostol, hogy valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek. És nem is csupán azért van szükségünk arra, hogy mindig Krisztus halálára tekintsünk ünnepélyesen, elmélyülten, hogy a hála fölébredjen a szívünkben, és a hála elmélyüljön, hanem azért is, mert a Krisztus halála az Isten szeretetének a kinyilatkoztatása, az Isten bűnbocsátó kegyelmének és kiapadhatatlan irgalmasságának a kinyilatkoztatása. Mi pedig emberek olyan hajlamosak vagyunk, hogy akaratlanul is, ami emberi felfogásunk szerint gondoljunk Istenre, kivetítsük rá ami emberi lényünket, és olyan könnyen elhomályosul előttünk az Isten végére mehetetlen bűnbocsátó irgalmassága és kegyelme. És akkor szorongva gondolunk Istenre, akkor elsoroljuk a mi sok fogyatékosságunkat, vétkünket. Amikor gyakran tapasztalom, hogy valaki visszamarad az úrvacsorától, ez részben egy lelkiismeretesség lehet, hogy úgy érzi, hogy valami az ő életében rendezetlen, vagy valakivel a kapcsolata rendezetlen. De nagyon sokszor a félelem tart vissza embereket, hogy menjek én így az Isten elé. Hogy pedig azt kell megértenünk, hogy minél inkább az ember rossz állapotban lévőnek tartja magát, vagy látja az ő sok fogyatékosságát, vagy Istentől való eltávolodását, vagy fásultságát, annál inkább az Isten kell mennünk. Ahogyan a kezdő énekünkben énekeltük, testem, lelkem, újítsd meg. És ahogy a meghívás szólt az ének nagyon szép felsorában, hát jöjjetek, bűnös lelkek, orvosságot kit vártok. Isten lelke és kegyelme kiárad ma reátok. És ez az, amit ez az alapigénk mond, amit alapigeként felolvastunk, egy olyan egyszerű logikája van ennek a versnek, és nekünk ez mégis olyan könnyen elhomályosul. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Biztosan érzékeljük, hogy sokszor tényleg mi nem tudjuk az Isten szeretetét, az Isten egész más lényét komolyan felfogni. Imádság közben tapasztalhatjuk, hogy néha olyan érzésünk van, mintha küzdeni kellene, hogy rá kellene venni az Istent, hogy,
hogy ránk figyeljen, mintha őt úgy meg kellene nyerni ennek, hogy ami együtt érezzen, ami kérésünkkel, ami gondjainkkal. Pedig milyen világos, hogy csak ezt kéne végig gondolni, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett. Ha ez valóság, ha ez igazság, amire az úrvacsora emlékeztet, amit a szimbólumok által is, az énekek által is annyira elénk akar tárni és elmélyíteni a szívünkben, ha ez igaz, akkor mi miért nem kérünk a Jóistentől többet, teljes hittel és bizalommal? Szeretnék egy ószövetségi történetet feleleveníteni. Tudjuk azt, hogy az Izrael pusztai vándorlásának a történetében két kőszikla történet van. És az a tapasztalatom, hogy vagy összekeverjük őket, vagy nem is realizáljuk, hogy az kettő, és hogy a kettőnek egymással való összefüggésében mi a mondani valója. De az első kőszikla történet is megrendítő, mindennél szemléletesebben mutatja, hogy mit jelent a Krisztus helyettes áldozata. Mert ugye a történet röviden, egész röviden összefoglalva annyi, hogy Izrael, akit az Isten hatalmas kézzel és kinyújtott karral hozott ki Egyiptomból, ugye felhő és tűzoszloppal oltalmazta őket és az ellenségeitől megszabadította, röviddel ezután, mikor nem volt víz a pusztában, akkor elkezdtek nagyon keményen és bántóan és csúnyán lázongni, és elfeledve minden egyiptomi nyomorúságukat és Isten kegyelmének minden megnyilatkozását, Mózes ellen lázongtak, miért hoztál ki minket? És az Isten szidalmazásával felért, és a hálátlanság tetőfoka volt. Egy arcátlan és felháborító magatartás volt, amit tanúsítottak. És akkor Mózes majdnem megkövezték, így olvastuk, mert Mózes így fordult az Istenhez, mit cselekedjem a néppel, teljesen tehetetlennek érezte magát, mert kisíja, hogy megköveznek engem. És ekkor jön egy döbbenetes fordulat, Isten azt mondja, vedd a pálcádat, amivel megnyitottad a tengert, és az ember azt várná, hogy jön az a folytatás, hogy sújtsd meg vele ezt a népet. Bocsásd az Isten haragját, vagy az Isten ítéletét rájuk, amiatt, amit tettek. És ehelyett egy teljesen más dolog következik, azt mondja, menj a kősziklához, és én odaállok elődbe a kősziklához, és te sújts a kősziklára, és a kősziklából víz fakad, hogy igyék a nép. Ugye ezt mindjárt sejtjük, hogy Isten láthatatlanul állt oda a kőszikla elé, de amikor azt mondta, hogy én odaállok elődbe a kősziklára, és te sújts a kősziklára, ez nem kevesebbet jelentett, mint hogy sújts én rám. Valami döbbenetes fordulat, nem? Ehelyett a lázongó nép helyett, akik annyira megérdemelnék ezt. Ne őket sújtsd, hanem én rám sújts. És mi lesz ebből? A népnek pedig fölfakad az élő víz, hogy igyék a nép, és bőségesen folyik a kősziklából. Milyen gyönyörűen szemlélteti ez Krisztus áldozatát, hogy a mi bűneinket Isten őrá vetette, és ő vállalta, hogy őrá sújtson az igazságos Isteni ítélet, ami sok bűnünkért. Nekünk pedig csak az ingyen kegyelemnek az áradása. Ugye, az élő víz jut, ami elmossa a mi bűneinket. De van még egy kőszikla történet, és én a kettőnek az összefüggésére szeretném irányítani a figyelmet. Már emlékszünk rá, hogy ez az a másik kőszikla történet, aminél Mózes a hibát elkövette, a nagy hibát az ígéret földje határán. Ugye a nép megint lázongott, megint nem volt vízük, teljesen elfelejtették az előző csodálatos történetet és annak a tanítását, és megint valami vérlázítóan lázongtak is az Isten ellen és Mózes ellen, és ez egyszer Mózesnek elfogyott a türelme, pedig azt mondja az ige, hogy hosszú-hosszú éveken át igen szelíd volt mindenkinél inkább, akik a földön laknak, de most kihozta az ő régi indulatos természetét, a népnek ez a viselkedése, és azt olvassuk a Bibliában, hogy indulatosan rájuk szólt, halljátok meg ti lázadók, és nem csak ez volt a vétke, hogy a nép úgy látta őt, ezt az igen szelíd Mózest, ahogy máskor soha, indulatosan magából kikelve, és haragosan szólította meg őket, ez is nagy hiba volt. Az is, hogy akaratlanul azt csúszott ki a száján, hogy akarjátok, hogy a kősziklából fakasszunk nektek vizet. Ugye, mintha ő vagy Áron lenne az, aki a vizet fakasztja. És ennél még nagyobb hiba volt, hogy Isten arra kérte őt, hogy az volt csak a kérés, hogy
kérjed a kősziklát, és add vizet. És ehelyett Mózes a feltámadt hirtelen indulatában kétszer erőteljesen haragosan rásújtott a kősziklára. És ezzel lerombolódott egy nagyon fontos tanítás. Az a tanítás, ami ugyanazt ábrázolja ki képiesen, amit az alapigénk mond. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Tudnék, a tanítás úgy szólt volna, mit lázongtok? Aki egyszer megmutatta így a kegyelmét, azt csak kérni kell. Bizalommal, teljes bizalommal, kétségbeesés nélkül, lázongás nélkül, mert hát nem logikus ez. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. És testvéreim, figyeljétek meg, hogy amikor mi imádkozunk, sokszor ennek a tanításnak a megértése és az alkalmazása hiányzik a mi életünkből. Ismétlem, hogy hol olyan követelőzve próbál az ember imádkozni, hogy rávegye az Istent a mi kívánságaink teljesítésére, hol olyan kétségbe esve, hogy én, mint méltatlan ember, és hát igazából nem is tudom elhinni, hogy segít ez, de azért mégis mondom, hogy próbálom kiküszködni a hitet. Ehelyett pedig azt kéne feleveríteni magunkban, hogy ha ez az áldozat valóság, akkor mint egy jóságos atyához, ahogy az ige mondja, amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Kedves gyülekezet, ez is az egyik legfontosabb ige a Szentírásban, és nekünk ezt a lelkünkbe kell vésni, és komolyan kell venni. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. A tékozló fiú példázatának is nagyon gyakran kell eszünkbe jutni. Amikor eluralkodna bennünk a félelem, ami sok bűnünk, nyomorúságunk miatt az Isten iránt, akkor jusson eszünkbe a tékozló fiú példázata. És hogy az Istenhez úgy kell menni a bűneinkkel, a nyomorúságainkkal, a fogyatékosságainkkal, olyan bizalommal, még ha mi először olyan fél bizalommal is megyünk, mert képtelenek vagyunk fölfogni az Isten irgalmasságát és bűnbocsátó kegyelmét, mint a tékozló fiú, menjünk oda, és tapasztalni fogjuk azt a fogadtatást, amit ő tapasztalt. Mert aki ezt megtette, mindent, ami ennél kevesebb, örömmel és készséggel megtesz nékünk, gyanakodni az Isten szeretetére, gyanakodni arra, hogy Isten nem bűnbocsátó és kegyelmes. Ez egy indokolatlan és alaptalan dolog a Krisztus áldozata után. Sokszor elgondolkoztam azon is, hogy a Bibliában miért olvassuk azt nagyon sokszor, hogy Dávidot Isten olyan szeretettel emlegeti. Egyrészt úgy gondolom, hogy jól van ez így a Szentírásban, hogy egyrészt az írás bemutat olyan embereket, akiknek az életén külsőleg nem volt egy látható folt, mondhatnám egy köcs sem, hanem akik emberi szem számára tökéletesen, igazán egy töretlenül, mint ahogy mindig ez a hasonlat jut eszembe, mint a kilőtt nyilvessző, amely elindul és célba ér, úgy élték a hívő életüket a földön, és úgy töltötték be az Isten ott a rendeltetésüket. Egyrészt ezeket mutatja be előttünk, és mondja azt, hogy Isten úgy nyilatkozott róluk, hogy az Isten kedves embere. Ugye ennek a példái, ennek az embertípusnak a József meg a Dániel. Ők sem voltak abszolút bűntelenek, de az emberi szem előtt semmi nem látszott. Ők azt megvívták magukban. Az emberek előtt csak egy tündöklő élet, egy istenfélő élet, egy az Isten adta küldetést maradéktalanul betöltő élet volt látható. De érdekes, hogy az Úr bemutat egy másik fajta emberi életet is, és ez Dávidé. Dávid életében nagyon sok fogyatékosság volt. Nem csak az a rettenetes nagy bűne volt, meg az élete végén még egyszer egy nagy hiba, hanem már fiatal korában is gondoljunk arra, hogy milyen hiba volt, amikor hazudott ugye a papnak, hazugsággal próbált segíteni magán, és ennek aztán tragédia lett a vége. Aztán, mikor Isten azt profétája azt mondta, hogy maradj a Júda földjén, akkor ő elment az ellenség földjére, és majdnem nagyon nagy baj lett ebből. Rend látunk Dávid életében. Könnyen föllobbant, ugye gondoljunk majdnem, milyen hiba történt a Nábál esetében. És a Bibliában olvastuk, ez az egyik legszebb megfogalmazás Ézsaiás könyvében, a Dávid iránt való változhatatlan irgalmasságom szerint. És ez egy olyan vigasztalás, hogy az Istennek nem csak azok az emberek kedvesek, akiknek az életén semmi látható kisiklás vagy hiba nincs, hanem
Ki tudja ezeknek a titkát, talán abban is belejátszik ebbe, hogy ki mit örököl, mi veszi körül. Az Isten ugyanilyen szeretettel beszélt egy másik szolgájáról, akinek az életében voltak nagy hibák, nagy elesések, de valamiért mégis azt mondja, hogy a Dávid iránt való változhatatlan irgalmasságom szerint. És mi ennek az oka? Próbáltatok ti gondolkozni rajta, hogy mi ennek az oka? Mi volt az az Úr, amit annyira szeretetre méltónak talál Dávidban? Miért hasonlítgatta az utána következő királyokat mindig ő hozzá? Próbáltam ezen gondolkozni, és én arra az eredményre jutottam, hogy két dolog. Az egyik az, hogy Dávid egyenes lelkű volt. A hibáival, bűneivel nagyon őszintén szembenézett, és nagyon mélységesen megbánta. Nagyon éber volt a lelkiismerete, az igazság szeretet, és az, hogy az Isten meg nem alkuszik az igazság tekintetében, ezt tudta. De a másik pedig az Isten iránti szeretete volt, és a bizalma az Isten bűnbocsátó kegyelmében. Szóval Dávid tényleg úgy viszonyult Istenhez, mint egy könyörülő atyához. A Dávidnak ez a bizalma Isten iránt, hogy ő egy könyörülő atya, és hogy Dávid szerette az Urat. Dávid nem egyszerűen szolgálta az Urat, Dávid nem egyszerűen alkalmazkodott az Úr kívánalmaihoz, Dávid szerette az Urat. Ő mint egy gyermek a könyörülő atyához, olyan kapcsolatban volt az Istennel. És én úgy gondolom, hogy ez volt az, ami különösen kedvessé tette Dávidot Isten előtt. Én szeretném, ha most példaként, ami igehirdetésünkben az 51. Zsoltár, Dávid bűnbánati Zsoltárát, annak a legfőbb gondolatait egy kicsit elmélyednénk, hogy lássuk, hogy Dávid hogyan gondolkodott Isten felől, és hogyan járult ő hozzá. Még ezt megelőzően megemlíteném, hogy a fiának, Salamonnak, Dávid így hagyatkozott meg utoljára, és ez is mutatja, hogy milyen volt az ő szíve Isten iránt. Ezt Krónika első könyve 28. fejezetének a 9. versében találjuk, amikor ezt mondta a fiának, Salamonnak. Te azért, én fiam Salamon, ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jókedvel. Én ezt szeretném kiemelni, szolgálj néki tökéletes szívvel és jókedvel. Én azt hiszem, ezért volt Dávid az ő esendőségével, hibáival az Istennek a kedves engevere, mert ő tökéletes szívvel és jókedvel szolgált Istennek. Tehát ez azt jelenti, hogy ő szeretetből szolgált Istennek, szíve teljes odaadásával szolgált Istennek. Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy ő az Istennek kedves embere volt. És most nézzük meg Dávidnak ezt a két tulajdonságát az 51. Zsoltárban, hogy egyrészt nagyon tudta, hogy az Isten mennyire igazságszerető és bűngyűlölő, nagyon érzékeny volt a lelkiismerete, nagyon látta a bűnes ujját, de nála ezből nem az következett, hogy retteg az Istentől, vagy nem mer közel menni hozzá, hanem ebből nála az következett, hogy mint a könyörülő atyához. Ő oda megy az Istenhez, és bízik abban, feltétlen bizalma van abban, hogy az Isten meggyógyítja őt, és megtisztítja őt, és megbocsát, és megújítja őt. A mi életünkben is ennek a kettőnek kell együtt lenni. Mert az ember hol az egyik végletbe esik, hol a másikba. Nekünk ezt a legnehezebb az Isten lelki képmásában együtt látni és együtt tartani, és a Krisztus keresztje pedig ezt a kettőről együtt tanúskodik. Egyrészt az Isten engesztelhetetlen bűngyűlölete, az Isten meg nem alkuvása a bűnnel, az, hogy az Isten az igazság mércéjét alá nem szállítja, de a másik oldalon az Isten könyörülő szeretete, a bűnbocsátó szeretete, az ő kifogyhatatlan irgalmassága. Hogy mindent megtesz értünk, az elképzelhetetlen legnagyobbat is, hogy megmentsen és meggyógyítson. Ezeket mindig együtt kell látni. És Dávid azért volt az Isten szíve szerinti ember, és azért volt nagyon közel az Úrhoz, és tudott igazi szeretet szövetségben élni vele. Mert ez a két dolog nála sose vált szét. Nem úgy volt nálunk, hogy vagy nagyon komolyan vesszük a bűnt és az igazságot, és akkor rettegünk az Istentől, és akkor azt gondoljuk, hogy nekünk a közelébe se szabad menni, mert ilyenek vagyunk, olyanok vagyunk, vagy könnyelműen vesszük. És csak úgy, hát a Jóisten azért ő mindig megbocsát, hát azért valahogy lesz azért az Isten elfogad a bűneinkkel, hibáinkkal együtt is. Az ember hol egyik végletbe esik, hol másikba. De Dávid tökéletesen együtt látta ezt a kettőt. Nézzük tehát az 51. Zsoltár igéit. Így olvasom az 51. Zsoltárból,
Olvasom a harmadik verstől. Tudjuk, hogy ezt a bűnbánó imát a legsúlyosabb vétke, és annak a súlyára való ládöbbenés után, a Nátán feddése után mondta. Olvasom a harmadik verstől. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint. Irgalmasságod sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. Imé én vétekben fogantattam, és bűnben belengetett engem anyám. Imé te az igazságban gyönyörködsz, amely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Eddig olvasom. Megkérdezem, látjuk itt Dávidnak az érzékeny lelkismeretét? Látjuk azt, hogy tudta, hogy Istennél bűngyűlölet van, és meg nem alkuvás a bűnnel? Mert hogy is könyörgött Istennek, egészen most ki engem az én álnokságomból. Kedves gyülekezet, olyan jó lenne, hogy míg az úrvacsora zajlik, míg a lábmosás folyik, a mi szívünkben is ez a fohász hangzanék. Hiszen az egész úrvacsora egy imádság. Az úrvacsora arra szolgál, hogy az énekeket szívből átgondoljuk, azok szövegét, hogy a szent jegyek is felébresszék bennünk a legmélyebb és legigazabb érzéseket. Hogy belül végig imádkozva és önmagunkban gondolkozva és Istennel beszélgetve érjük át az úrvacsorát. Kedves gyülekezet, fogalmazódjék meg bennünk ez a kérés, egészen most engem az én álnokságomból. Mert nincs annál veszélyesebb, mintha úgy gondoljuk, hogy leróttam a kötelességemet, megerősítettem az Úrral való szövetséget, még egy kis kegyelemidőt kértem, mert ugye gyarlók vagyunk, majd azért most az Úr látja, hogy én még az ő kegyelméért folyamodom, majd megy minden tovább úgy. Nem, Dávid nem így volt. Ő hitte azt, hogy az Isten egészen meg tud tisztítani, hogy gyökeresen, semmi nem maradjon. Én bízom abban, hogy komolyan vettük azt, hogy próbálja meg az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból. De ha valakinek mulasztása lett volna ezen a téren, kérjük a jó Istent, még most is világítson be a szívünk mélyébe. Én remélem, hogy úgy vagyunk, mint Dávid, aki azt mondta, hogy ismerem az én bűnömet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Vagyis most, amikor a lábmosásnál azt kérjük, hogy az Isten mossa le az ő bűneinket, akkor a szemünk előtt forog, hogy mit mosson le. Tudjuk, mi az az álnokság, amiről azt kérjük, hogy egészen most ki az én álnokságomból, mert én ebből egészen meg akarok szabadulni. Mert ez az imádság az, ami az Isten előtt kedves, és ezzel a lélekkel vegyünk részt az úrvacsorán, hogy én ismerem, szemem előtt forog, hogy mik az én legnagyobb, de legbántóbb gyengeségeim az Isten szemében. De én azt kérem az Úrtól, hogy egészen mossunk, egészen szabadítson, meg meghalni segítsen ezeknek. És utána azt mondta Dávid, hogy én cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, és amit emberek ellen vétettem, és az eltörpül ahhoz képest, amit te ellened vétettem. Én ellened vétettem, én téged megbántottalak, én te hozzád méltatlanul viselkedtem, én a te nevedre hoztam szégyent. Ezt Dávid mind mélyen átérezte, ez átforgott a lelkén. Ilyen mély volt a bűnbánata. És úgy összehasonlítja azt, mert milyen lehet neked nézni az én bűneimet. Én vétekben fogantottam, és én tele vagyok fogyatékossággal. Te pedig az igazságban gyönyörködsz. Hát milyen lehet neked rám tekinteni, és látni engem így ebben az állapotban. És amikor azt mondja végén, te bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Talán Dávid ezzel arra is utal, hogy te annyiszor tanítasz engem a bensőmben bölcsességre, és én mégis másképp teszek. Testvérem, én sokszor gondolom azt, hogy az a legnagyobb bűnünk, próbáljuk úgy mindnyájan magunkban megfigyelni, mikor úgy érezzük, hogy az Úr a bensőnkben bölcsességre tanít. Úgy késztet, úgy indít a jó irányba, úgy szembe akadhat, és akkor úgy kicsit úgy olyan észrevétlenül, nem azt mondom, hogy megrántjuk a válunkat, de valamilyen módon megkeményítjük a szívünket, és hát, de azért én most így. Ezek a mi legnagyobb vétkeink, mikor az Úr tanít a lélek által a bensőnkben bölcsességre, és mégis mi ugye egy olyan halvány mozdulattal megkeményítjük magunkat, és mégsem úgy. Pedig tanított a bensőnkben a bölcsességre, hogy hogyan, és hogy van ez az Isten igazsága szerint. És Dávid szem előtt ez mind elvonul, és egy picit se kíméli magát, és egy picit se kisebbíti a vétkét. De nézzük meg ezután a 9. verstől, hogy ezzel együtt, ezzel az érzékeny lelkismerettel együtt, és ő annyira akar a benne lévő álnokságtól szabadulni. Nézzük meg, hogy mekkora a bizalma
az Isten bűnbocsátó kegyelmében. Így folytatja: tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Muss meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Kedves gyülekezet, szeretnék feltenni egy kérdést. Mi úgy értjük ezt az igét, hogy a mennyei könyvekben? Mi annyit gondolunk erről, hogyha most az úrvacsorán elrendezzük az Úrral az életünk egy szakaszát, mindent, ami kimaradt a napi bűnrendezésnél, mindent, ami még árnyalatok, és akkor most ez azt jelenti, hogy az mennyei könyvekben fehérebbek vagyunk a hónál. Nem, többet kell hinnünk. Azt kell hinnünk, hogy az Úr a lelkünkben megmos az álnokságtól. Azt kell hinnünk, hogy ha mi kérjük, ha mi igényeljünk, ha mi hisszük, akkor a Jóisten a szívünkben a bűnnek a gyökerétől szabadít meg. Most itt és most tiszta szívet tud bennünk teremteni. Bűngyűlölő és igazságszerető, és az Istenhez szeretettel ragaszkodó szívet. És kevés a hitünk, és nem merjük az Úrtól ezt kérni. Nagyon sokszor az úrvacsora abban merül ki, hogy hát úgy legyen rendezve a dolog, és hát azért az Úr tartson meg az ő gyermekei sorában, jegyezzen engem, mert hát én azért kifejeztem a ragaszkodásomat, és nem merünk ilyet kérni, hogy tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Pedig emlékszünk rá, hogy a lábmosás végén mit mondott az Úr tanítványainak az utolsó vacsorán? Ti most már tiszták vagytok. És megtudta attól az egymással versengő, visztás lelkülettől ott és akkor szabadítani őket. És tiszta szívet tudott bennük teremteni, és kérjük ezt mi is. És utána így mondja: hallass örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Később mondja azt, hogy add vissza nékem a te szabadításod örömét. Testvérem, merünk erre gondolni, hogy egy úrvacsorától örömmel elmenni? Sokszor azt gondoljuk, hogy ilyen megtörtént kell elmennünk, mert hát ugye mi mennyi vétekkel jöttünk. Testvérem, akkor nincs hitünk az Úr bűnbocsátó kegyelmében és szabadító kegyelmében. Nekünk igen, örömmel és vigassággal kell elmennünk. És ez nem tévedés, és ez nem szentségtörés az úrvacsorával szemben, hanem az Isten szabadításának az öröme, hogy ő tiszta szívet tudott bennünk teremteni. Nézzük meg, itt jut a csúcsra ez az egész Zsoltár, a 12-től a 14. vers: tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Kedves gyülekezet, tiszta szív nélkül semmi sem valósulhat meg az életünkben. Ha az Úr a szívünket nem tudja megtisztítani, hiába igyekezgetünk mi, hogy tisztítgassuk a pohár és a tál külsejét, ha a belseje tisztáltalan, nem megyünk semmire. És egyedül az Isten az, aki tiszta szívet tud teremteni bennünk az isteni teremtő hatalmával. Legyen ez egy másik, úgy vésődjen, másik imádságos kérés az úrvacsor alatt, úgy vésődjenek belénk ezek a Zsoltár igék, és fohászkodjunk magunkban: egészen most ki engem az én álnokságomból, tiszta szívet teremts bennem. Az erős lelket újítsd meg bennem. És utána azt mondja: add vissza nékem a te szabadításod örömét, engedelmesség lelkével támogass engem. Ezt különösen szeretném kiemelni. Most az is egy nagy hiba, elmegyünk az úrvacsorára, és azt mondjuk: na most aztán igyekszem, most aztán jó leszek. Mert annyi év alatt se tudjuk megérteni, hogy ez a fogadkozás haszontalan, mert ami az emberi erőre épül, az semmi. Hanem ehelyett mit kérjünk? Engedelmesség lelkével támogass engem. Az engedelmesség a mi dolgunk, de még ezt se tudjuk megtenni a Szentlélek nélkül. Milyen csodálatos, hogy a Szentlélek tudjál bennünk munkálni az engedelmesség lelkületét, hogy szíves, örömes, engedelmeskedjünk az Isten törvényének és az Isten parancsolatainak. Megkérdezem, ha az Isten az engedelmesség lelkével támogat, ha a Szentlélek az örömteljes engedelmességet munkálja ki a szívünkben, akkor könnyű engedni az ő parancsolatainak? Akkor mi is úgy leszünk, mint ahogy egy messiási Zsoltár mondja az Úrról, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, a te törvényed keblem közepette van. Akkor ha az engedelmesség lelkével támogat Isten, akkor mi is szolgálunk az Úrnak tökéletes szívvel és jó kedvel, mert ő maga az, aki kimunkálta ezt bennünk.
És végül így olvassuk a 15. verstől, hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engem a vérontástoló Isten szabadításomnak, Istenem, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Uram, nyisd még az én ajkaimat, hogy hirdesse száma te dicséretedet. Mindig megrendít, mikor a Zsoltárban ezt a részt olvasom, mert mi emberileg úgy gondolnánk, hogy aki akkora bűnt követett el, mint Dávid, Betsabé és Úriás ellen, és az Úr ellen mindenek felett, hát akkor most az jó darabig csak úgy a sarokba álljon, és vezekeljen, és ne is akarja kinyitni a száját, hogy Istenről valamit mondjon. De Dávid olyan mélyen hitte, hogy ha Isten benne tiszta szívet teremt, ha Isten neki megbocsát, akkor az volt és nincs. Akkor Isten, mint a szeretett gyermekét fogadja vissza, ő pedig ennek a tapasztalatnak az erejével a legmeggyőzőbben tudja a bűnösöket tanítani az Isten útjára. És vágyva vágyakozik arra, hogy bizonyságot tegyen Istenről, mint a bűnbocsátó Istenről. Figyeljétek meg, hogy hogy mondja. Nem csak azt mondja, hogy hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra a saját tapasztalataimmal, hanem azt mondja, harsogja nyelvem a te dicséretedet, a te igazságodat. És hogy nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse száma te dicséretedet. Testvérem, legyen hitünk abban, hogy Isten ki tudja cserélni a szívünket, meg tudja tisztítani a szívünket, hogy engedelmesség lelkével tud támogatni, hogy Isten erős lelket tud bennünk megújítani. Ez az, amit egyedül ő tud megtenni. És ne azt tegyük, hogy az úrvacsora után elmegyünk, hogy majd a magunk erejével próbálkozunk, hanem az úrvacsorák közötti időben is legyen bennünk az úrvacsora tanítása. Ha az Úr egészen nem mos ki az álnokságunkból, ha gyökereinkből nem tisztít meg, ha nem tesz fehérebbé a hónál, nem csak a mennyei könyvekben, de a saját szívünkben is, ha nem tud így új és új kezdetet adni, akkor nem tudunk igaz életet élni. És végül még egy bátorítás, a 19. verset olvasom befejezésül, talán még a 18-kal együtt, mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt égő áldozatban sem gyönyörködsz. Az Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Kedves gyülekezet, legyen ez az evangélium mindannyiunk fülében, és legyen ez a mi reménységünk, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Tehát nehogy azt mondjuk, hogy hogy tekint az Isten rám, hogy merjek az Isten közelébe menni, mert itt az ígéret, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. És legyen a mi hitünk a Dávid hite. Legyünk mi is olyanok, akik egyszerre látjuk az Isten igazságát, az ő megalkuvás nélküli igazság szeretetét és bűngyűlöletét, de tudjuk azt, hogy amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. És ha az ő áldozatát valóságnak vesszük, akkor tudjuk azt, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. És tudjuk, hogy az egyszer megsújtott kősziklát már csak kérni kell, bizalommal kérni bűnbocsánatot, bizalommal rávetni minden gondunkat, bizalommal elévinni minden kérésünket. A Jóisten adja meg, hogy ilyen szeretett szövetségben legyünk Istennel, ilyen bizalomteljes, ilyen gyermeki szülői bizalomteljes közösségben, amely mindenkor szeretetet kíván, mindenkor bizalmat kíván, amely nem tűri meg a hálátlanságot, az engedetlenséget, de amelyben mindig ott a megtisztító, visszafogadó, felemelő szeretet. A Jóisten adja meg, hogy ilyen legyen mindannyiunk kapcsolata Istennel, és ez az úrvacsora is ezt mélyítse el bennünk. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád folyamodunk, és Krisztusunk, és nem tudjuk, hogyan találjunk szavakat ahhoz, hogy megköszönjük azt, amit ez a kitöltött pohár jelképez, Krisztusunk, a te életed odaáldozását. Ó, segíts, hogy megelevenedjék emlékezetünkben a Gecsemáné kerti küzdelem, hogy Urunk, neked hozzánk hasonló emberi lényben milyen iszonyú lelki küzdelembe került, hogy vállald ezt az áldozatot értünk. Hirdetted, készültél rá, és mégis akkora kimondhatatlan lelki küzdelem volt. Segíts, Urunk, hogy felfogjuk, hogy mekkora a te szereteted irántunk, hogy nem riadtál vissza ettől az áldozattól, és nem fordultál vissza ezen az úton mi érettünk.
Urunk, vésd a mi emlékezetünkbe Krisztus fájdalmas felkiáltását a kereszten. Én Istenem, miért hagytál el életünk? Hagytál el engem? Add, Uram, hogy fölfogjuk, hogy Krisztus kóstolta meg a kárhozott félelmét, elhagyatottságát, hogy nekünk ezt soha ne kelljen átérezni. Köszönjük, Urunk, azt a meghívást, hogy a Te országodba és a Te dicsőségedbe hívsz, hogy emlékeztetsz rá, hogy velünk akarsz lenni a bárány menyegzői vacsoráján. Urunk, valahogy elevenítsd meg, kérünk, ami értelmünket, szívünket, lelkünket, hogy felfogjuk a Te valóságos és kimondhatatlan áldozatodat, és segíts, hogy ez megszentelje az egész életünket. Segíts, Urunk, érezzük azt, hogy nem a magunké vagyunk, ahogy a Te ígéd mondja is. Add, hogy akármit teszünk, szóval vagy tettel, a Jézus Krisztus nevében tegyük, mint akik ilyen kimondhatatlan áron váltottak meg az örök haláltól. Ezáltal van életünk itt a földön, és örök életünk az újjáteremtett földön. Noha vétkeztünk ellened, noha megszegtük számos esetben a Te törvényedet. Urunk, szeretnénk most megköszönni az elnyert bűnbocsánatot. Urunk, add, hogy erős legyen a hitünk, add, hogy szívünkből higgyük, hogy most tiszta lappal indulhatunk, mint keresztségünk napján. És drága jó Urunk, add, hogy megőrizzük azt az áhítatot, megőrizzük azt a hálát, megőrizzük azt a szeretetet, amit most felfakasztottak bennünk a Te igéid, az énekek is, és az úrvacsora egész szent alkalma. Segíts, Urunk, hogy vigyázzunk szavainkra, őrizzük azt az értéket, azt a kincset, amit adtál nekünk. És ha mégis vétkeznénk, ha mégis elesnénk, adj nekünk bátorságot késedelem nélkül, sietve visszamenni hozzád, mint könyörülő atyához, és újra kérni, hogy tiszta szívet teremts bennünk, és engedelmesség lelkével támogass minket. Ó, Urunkat, hogy a Te áldozatod elérje a célt a mi életünkben, hogy mi a Te igazságoddal összhangra jussunk egészen. Urunkat, hogy higgyük, hogy lehet győzni a bűn felett, add, hogy higgyük, hogy lehet a Te tetszésedre, örömödre, dicsőségedre élni. És mi vágyakozunk erre, és erősítsd ezt a vágyat bennünk, hogy a kimondhatatlan áldozatodhoz méltó legyen a mi életünk, a mi viszont válaszunk. Hallgass meg, Urunk, imánkat, és mindegyikünknek a szívében elhangzó egyéni kéréseket is hallgass meg, és amit sajátos bűnöket, gyengeségeket megvallottunk előtted a lábmosás folyamán, és amelyekből szeretnénk, mint a mi álnokságunkból teljes szabadulást nyerni. Urunk, kérünk, hallgass meg ezeket az imánkat, taníts meg bennünket igazán élni és cselekedni, és adj, hogy higgyük mindannyian, hogy győzelemre segítesz ezek felett. Jézus névéért kérünk, hallgass meg minket, és tarts meg minket a Te örök országodra. Segíts győzelmes élekhez, kérünk, mindannyiunkat. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindannyiunkat a mai Isten tisztelet alkalmával, és ma a lelkiismeret kérdésével fogunk foglalkozni. Hát a teljesség igénye nélkül, mert ez egy olyan széles, még mély téma, amelyet nem igazán lehet átfogni egy alkalom által. És mielőtt ténylegesen elkezdenénk az igékkel foglalkozni, elmondom azt, hogy hogyan jutott eszembe ez a kérdés. Ugye a múlt alkalommal Pál apostol megtérésével foglalkoztunk, és már nem emlékszem, hogy itt pontosan, hogy itt helyben itt felolvastam-e azt az Ellen White idézetet, ahol Ellen White meghatározza Pál apostol lelkiismeretét, jobb mondom, Saulos lelkiismeretét, mint hamis lelkiismeretet. De most felolvasom, és hát ez indította el a gondolataimat afelett, hogy most foglalkozunk egy kicsit ezzel a kérdéssel, hogy mit jelent a hamis lelkiismeret, és hogyan lehet eljutni a jó lelkiismeretre. A hetes per A kötetben olvashatjuk a 162. oldalon. Saulus nem vette közönösen hitetlenségét, mert a sátán lábnyomának követi.

a föld legértékesebbjeire, azokra, akikre nem volt méltó a világ. Nem próbált kimosakodni, hogy téves nézete menthető volt. Jóval megtérése után, mint legfőbb bűnös emlegette magát. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. Egyetlen mentséggel sem hozakodott elő kegyetlen viselkedésére, amiért hamis lelkiismeretének benyomását követte. Ez egy 1898-as, 9-es számú kézirat, abból való idézet. Ugye itt olvashattuk azt, hogy Pál apostol nem mentegette magát. Mi általában, amikor a lelkiismeretre hivatkozunk, arra, hogy valamit a lelkiismeretünk szerint cselekszünk, akkor hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok, azzal ne vegyétek sértésnek, de magamban én ezt így vettem észre, hogy nálam ez így működik. Hogyha netán véletlenül nálatok is így, akkor ne vegyétek személyeskedésnek részemről, mert nekem nincs erről tudomásom. Hogy amikor az ember a lelkiismeretére hivatkozik, akkor inkább mentegeti magát. Ugye hát az én lelkiismeretem szerint én így vagyok, vagy úgy vagyok, vagy amúgy vagyok, nem? Hogy szóval én azért ezt az én magam lelkiismerete szerint ezt és ezt megengedhetem magamnak. Vagy én még az én lelkiismeretem szerint nem tartok itt, vagy ott, vagy amúgy. És még az is szokott közöttünk lenni, hogy hát ne legyünk egymás lelkiismerete, és ez így is van helyén, hát ne legyünk, ne akarjuk, ne várjuk el a másiktól, hogy ugyanúgy gondolkodjon, ahogy mi. Ne erről tessük a magunk nézetét, a magunk gondolatát a másikra. De az azért megdöbbentő ténylegesen így olvasni, hogy egyetlen mentséget sem hazakodott elő kegyetlen viselkedésére, amiért hamis lelkiismeretének benyomását követte. Ugye az ember, amikor lelkiismeretére hivatkozik, akkor mindig úgy gondolja, hogy neki igaza van. Hogy ő valami helyes dolgot képvisel, és az ő lelkiismeretével lesz, mivel az ő lelkiismeretével összhangban van, ezért ez így van helyén. Na most maga a Biblia is, meg Ellen White írásai, hát egyértelműen meghatározzák azt, hogy van jó lelkiismeret, meg van megfertőztetett lelkiismeret. Most kezdjük a rosszal, aztán majd a tisztulás folyamatát kövessük végig. Azt mondja a Timóteushoz írt első levél 4. fejezetében az ige, a 2. versben, keressük ki. Ugye Pál apostoli levelekből fogunk idézni többnyire. Az első verstől olvasom. A lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédűeknek képmutatása által, akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Ugye arról szól itt az ige, arról írt Pál apostol, arra figyelmeztet, hogy a Szentlélek nyilvánvalóan bizonságot tesz arról, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől. Tulajdonképpen azokról beszél, akik már a hitben voltak, hogy elszakadnak a hittől. Miért szakadnak el? Mert hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmeznek. A hazug beszédűeknek képmutatása által, akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Mit jelent az, hogy ugye tudjuk, hogy van az Isten pecsétje, ami tudjuk, ugye, hogy a szombat. Itt meg ugye azt mondja, hogy meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Nem tudom, hogy rátok ez hogyan hat, de valahogy olyan végérvényesnek tűnik ez, nem? Szóval amikor az Isten a pecsétjét felrakja az ő híveinek a homlokára, akkor ez is egy befejezés. Ugye? Szóval ez a jellem tisztaságának a pecsétje. Itt viszont arról beszél, hogy akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben, szóval valahol a saját lelkiismeretükben nem engedték, hogy az Isten kimunkálja bennük az igazságot,
addig ellenkeztek, hogy megbélyegezték saját magukat az ő lelkiismeretükben.

0: ismeretükben és lelkiismereti szinten nem lehet hozzájuk közelíteni. És ennek folytán olyan meggyőzően tudják képviselni azokat a dolgokat, amelyeket, a hamis dolgokat, hogy még némelyeket el is szakítanak a hittől, akik pedig ismerték az igaz hitet. Pál apostolnak tulajdonképpen az élete nem csak azon a ponton szólt a lelkiismereti küzdelemről, a megtérése előtti időszakban, nem csak attól, hanem onnantól kezdve, hogy a szolgálatát végezte, végig küzdött a lelkiismeretért. A sajátjáért is, meg a hívők lelkiismeretéért is, és nagyon komolyan figyelmeztette őket. A Tituszhoz írt levél első fejezetében is olvashatunk figyelmeztetést. A Tituszhoz írt levél első fejezetében a 15. és 16. verset olvasnám. Minden tiszta a tisztának, de a megfertőztetetteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta, hanem megfertőztetett azoknak, mint elméjük, mint lelkiismeretük. Itt megállok egy pillanatra, mert hát vannak, akik hivatkoznak arra, hogy aki magát tisztátalannak gondolja, annak tisztátalanak a gondolatai, aki magát tisztának gondolja, annak meg tiszták a gondolatai. Hát itt nem erről van szó. Itt nem erről van szó, hogyha én valamit tisztának tartok, akkor az tiszta is. Hanem a 16. vers adja meg a választ rá. Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivel hogy utálatosak és hitetlenek, és minden jó cselekedetre méltatlanok. Ugye a Bibliánknak a szomszédos oldalán olvashatjuk a Timóteushoz írt levél, második Timóteushoz írt levél a harmadik fejezetének a 16. 17. versét, ahol az ígéről tesz bizonyságot Pál apostol. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, fedésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Itt viszont azt olvassák, hogy vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivel hogy utálatosak és hitetlenek, és minden jó cselekedetre méltatlanok. Tulajdonképpen akiknek megfertőztetett a lelkiismeretük, mert egyszerűen nem engedték, hogy az Isten világossága bevilágítson teljes mértékben, nem engedték, hogy az Isten világossága megtisztítsa őket. Azt mondja, hogy megfertőztetetek, mint elméjük, mint lelkiismeretük, mert ugyan vallják, hogy Istent ismerik, de a cselekedeteik bizonyságot tesznek arról, hogy tulajdonképpen nem ismerik őt, és méltatlanok minden jó cselekedetre, méltatlanok. A Jóisten egyszerűen nem tudja őket alkalmassá tenni, mert az ige se tud rájuk hatni, ugye pedig az előzőekben olvassuk, hogy az igének van olyan hatalma, hogy tökéletessé tegye az Isten emberét, de önmagában még az ige se képes megtisztítani őket, hogyha ők a lelkiismeretükben nem engedelmesek az Istennek. A Korintusiakhoz írt első levélben, a 8. fejezetben is olvashatunk arról, hogy hogyan történhet meg ez a megfertőztetés. Itt ugye a bálvány áldozati húsokról beszél az ír az apostol, és azt mondja itt, hogy a 7. verset olvasom, hogy nem mindenkinek van ugyanaz a világossága, ugyanaz az Isten ismerete, és lehetséges, hogy még erőtelen az ő lelki ismerete, lehet, hogy még nem tud állást foglalni bizonyos kérdésekben, és hogy mennyire óvatosnak kell lenni nekünk, mondjuk mindazoknak, akiknek van világosságuk, abban, hogy hogyan bánunk ezekkel az emberekkel. Azt mondja, de nem mindenkiben van meg ez az ismeret. Sőt, némelyek a bálvány felől való lelkiismeretük szerint mind mai napig, mind bálvány áldozatot eszik. És az ő lelkiismeretük, mivel hogy erőtelen, megfertőztetik. Azt mondja, hogy azok, akik továbbra is a bálvány áldozati húst úgy eszik, mint szent húst, azoknak, mivel erőtelen a lelkiismeretük, megfertőztetik. Aztán tovább beszél pedig, folytatjuk tovább akkor az olvasást, pedig az eledel nem tesz minket kedvesek ki Isten előtt, mert ha eszünk is, nem leszünk gazdagabbak, ha nem eszünk is, nem leszünk szegényebbek. De meglássátok, hogy ez a ti szakadástok valamiképpen botránkozásunkra ne legyen az erőteleneknek. És a 10. vers megint nagyon fontos, mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, hogy a bálványtemplomnál vendégeskedel, annak lelkiismerete, mivel hogy erőtelen, meg nem arra indítatiké, hogy megegye a bálvány áldozatot. És a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtelen atyád fia, akiért Krisztus meghalt. Ugye azt mondja, hogy ha te tudod, hogy nincsen semmi jelentősége annak, hogy az most bálványáldozati hús, vagy nem bálványáldozati hús, és elvileg, hát ugye akkoriban meg lehetett nyugodtan enni, mert akkoriban a mérszárszéken, ugye hát disznót nem vágtak a zsidóság körében, úgyhogy nem volt ilyen. És meg lehetett enni azokat az állatokat, amelyekkel ott kereskedtek, amelyeket levágtak. De azt mondja, hogyha te eszel, te keresztény létedre eszel abból, ami a másik ember számára egy kötöttséget jelent, egy lelkiismereti kötöttséget jelent, és ő ebben azt fogja látni, hogy van jelentősége annak, hogyha te is megeszed. Mert te a Krisztus prédikálod, de ha te is megeszed a bálványáldozati húst, akkor valószínű, hogy mellette megfér a bálványáldozati húsnak a felértékelt fogyasztása is. És azt mondja, hogy te ugyan a te szabadságodban eszed, de te tehetsz arról, hogyha elkárhozik a te atyád fia, mert őnek az ő lelkiismerete erőtelen. És te úgy tudod őt megvédeni, úgy tudod az ő lelkiismeretét megerősíteni, hogyha megtartóztatod magadat. 12. verset olvassuk még el együtt. Így aztán, mikor az atyafiak ellen vétkeztek, és az ő erőtelen lelkiismeretüket megsértitek, a Krisztus ellen vétkeztek. Azt mondja, hogy amikor olyan szabadságot engedsz meg magadnak, amiben te úgy gondolod, hogy szabad vagy, de a másik embert még megkötözött abban, akkor tulajdonképpen megfertőzteted az ő lelkiismeretét. Megerősíted őt a bűnben. Hogyha te is követed ezt a helytelen gyakorlatot. A korintusiakhoz írt ugyanebben a levélben, a 10. fejezetben folytatja tulajdonképpen ezt, egy kicsit másképpen. A 10. fejezet 25. versében olvashatjuk azt, hogy mindent, amit a mészárszékben árulnak, megegyetek, semmit sem tudakozodván a lelkiismeret miatt, mert az Úré a föld és annak teljessége. De ugyanakkor 23. versen pedig azt mondja, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ, minden szabad nékem, de nem minden épít. Senki ne keresse, ami az övé, hanem kiki azt, ami a másé. Ugye az elsőre arra szoktunk hivatkozni, a 23. verse, hogy hát én szabad vagyok sok mindenben, de nem minden használ, és általában a rossz dolgokra szoktuk mondani, hogy ugye szabad nekem a rossz dolgot elvégezni, de hát az ugye nem használ nekem. Itt nem a rosszról beszél ugye az apostol. És a 27. verstől viszont arról beszél, hogy ha meghív titeket a hitetlenek közül, és el akartok menni, mindent, amit elétek hoznak, megegyetek, semmit sem tudokozódván a lelkiismeret miatt. De ha valaki ezt mondja néktek, ez bálványáldozati hús, ne egyétek meg amiatt, aki megjelentette, és a lelkiismeretért, mert az Úré a föld és annak teljessége. Ugye ezt a mondatot megerősítésképpen azt mondja, hogy amikor megegyetek mindent, amit a mészárszékbe azt mondja, és ne kérdezőskedjetek, mert az Úré a föld és annak teljessége. És itt is azt mondja, hogy ha valaki felhívja a figyelmedet arra, és azt mondja, hogy ez bálványáldozati hús, akkor ne egyétek meg érte. ő érette, aki ezt mondja. Mert valószínűleg azért mondja, hogy ugye megvédjen téged, hogy figyelmeztessen, mert tudja, hogy te keresztény vagy. És aki megjelentette, azért ne egyétek meg, mert az Úré a föld és annak teljessége. És ugyanezzel erősíti meg, ezzel a hivatkozással. De nem a tulajdon lelki ismeretet értem, hanem a másikét. Mert miért kárhoztassa az én szabadságomat a más lelki ismerete? Ha pedig én hálaadással veszek részt, miért káromoltatom azért, amiért én hálakat adok? Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. Meg ne botránkoztassatok se zsidókat, se görögöket, se az Isten gyülekezetét. Szóval ez milyen felelősséget ró tulajdonképpen az emberre az, hogy mit cselekedjünk, hogyan viszonyuljunk. Nem tudom, a fürkész tábornak az a jelszava Máté 7.12, hogy amit szeretnéd, hogy az emberek veled cselekedjenek, te is azt cseleked vele.
1: Máté 7.12.
0: 7.12, igen, bocsánat. Mit mondtam? Más mondtam? 7.10, Máté 7.12. És amikor ilyenről gondolkodunk, akkor mi hogyan szeretnénk, hogy velünk bánjanak, amikor biztos nekünk is vannak erőtelenségeink, nem? Hogy hogyan viszonyuljanak hozzánk, hogy egyszerűen csak úgy lekezeljenek bennünk, hogy hát mi egy kis kisebbség vagyunk, és hát tulajdonképpen velünk nem kell foglalkozni, hanem mi ugye szabadok vagyunk a magunk lelkiismeretük szerint, vagy azért szeretnénk, hogy azért minket is figyelembe vennének a mi gyengeségünket. Szóval mennyire oda kell elvileg az embernek, hogyha a lelkiismeretről van szó, figyelni arra, hogy mi az, ami építi a másik embert. Mi az, ami építi a másik embert? Ez természetesen nem azt jelenti, hogy oda kell mindegyikhez menni, és meg kell kérdezni, hogy te mit gondolsz erről, hanem a jó Istennel kell lenni olyan kapcsolatba, hogy vezetni tudjon belünket, hogy minden egyes élethelyzetben mi az, ami ténylegesen őszinte, és ténylegesen senkinek a lelkiismeretét nem botránkoztatja meg. Máshol az ige azt mondja, ami gonosznak látszik, azt kerüljétek. Lehet, hogy nem gonosz, csak annak látszik. Miért? Nem a magad lelkiismeretét, a másikért. Lehet, hogy valaki megbotránkozik abban. De menjünk tovább. A következő ige, az tulajdonképpen az első Timóteus levélből van, amivel már találkoztunk a szombatiskola tanulmányozása folytán. Itt ez valahogy egy ilyen határvonal, egy Timóteus, egy 19,

18-tól olvasnám. Ezt a parancsolatot adom néked, fiam Timóteus, a rólad való korábbi jövendőlések szerint, hogy vitézkedjél azokban a ma jó vitézséggel. Megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ugye itt azt mondja, hogy meg kell tartani, hogyha már eljutottál egy jó lelkiismeretre, mert ténylegesen tud téged az Isten vezetni, és annyira érzékeny a lelkiismeretet, hogy ténylegesen a jó Isten minden egyes helyzetben képes megmutatni, hogy mi a helyes, akkor meg kell tartani. Azt mondja, meg kell tartani a hitet. Ezt a parancsolatot adom néked. Hogy így vitézkedjél, így végezd a szolgálatodat. Megtartván a hitet és a jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén a hit dolgában hajótörést szenvedték. Azt mondja, hogy aki nem figyelt oda arra, hogy a jó lelkiismerete megmaradjon ténylegesen, hogy a jó lelkiismeret szerint éli a maga életét, azok azt mondja, hogy a hit dolgában előbb vagy utóbb hajótörést szenvedhetnek. Most mielőtt a jó lelkiismeretre áttérnék, azért néhány szót említsünk arról, hogy a lelkiismeretnek milyen fejlődési fokozatai vannak. Ugye van a hamis lelkiismeret. Erről szóltunk idáig. És hogy hogyan tudjuk ezt a hamis lelkiismeretet előidézni egymásban, ha nem vigyázunk. De ír a Biblia arról, hogy lehet valakinek nagyon jó lelkiismerete a törvényismerete nélkül. A római levélben olvashatunk erről. A törvényismerete nélküli lelkiismeretről írik Pál apostol a második fejezetben. A második fejezetben a 15. versben. De a 13-tól fogom olvasni. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Mert mikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük. Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Azon a napon, melyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által. Ugye itt pont azokról beszél, hogy mindenkinek lehet jó lelkiismerete, hogyha enged a Szentlélek befolyásának. Azt mondja, aki nem ismeri a törvényt, az írott törvényt, annak lehet jó lelkiismerete, hogyha összhangban van a Szentlélekkel, hogyha mindaz, amire őt az Isten a lelkiismeretén keresztül elvezeti, és azzal összhangban élik az életüket, akkor a törvény beíródik az ő szívükbe. És ők azok szerint élik, és azok szerint ítéltetnek meg a végítéletben is. Aztán beszélhetünk olyan lelkiismeretről is, amely a másokért, tulajdonképpen itt a zsidókért való szolgálatban, lelkiismeretes szolgálaton keresztül mutatkozik meg. Ez Róma 9:1-ben olvasható. Itt tulajdonképpen arra hivatkozik Pál apostol, hogy amikor elmondja a következendőket a zsidókról, akkor ez tiszta szívből és lelkiismeretével teljes összhangban teszi. Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen való az én szívemnek fájdalma, mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva Krisztustól az én atyám fiaiért, akik rokonaim test szerint, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség és a szövetségek, meg a törvényadás és az isteni tisztelet és az ígéretek.
akiké az atyák, és akik közül való test szerint a Krisztus, aki mindenek felette örökké állandó Isten. Amen. Itt azt mondja, hogy ő menteni szeretné a zsidókat. Ezzel ad nyomatékot, hogy az ő szolgálata arról is szól, nem csak a pogányokért, hanem arról is szól, hogy a test szerinti leszármazottságban élő zsidó atyafiait is megmentené, ha tehetné. És azt mondja, hogy igazságot szólok a Krisztusban, amikor erről szólok, és a lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szentlélek által, hogy szomorkodik a felett. Mert ugye a zsidók nem hitték, hogy szomorkodik, nem hitték, hogy más megoldás van. Ők azt hitték, hogy csaló Jézus, ugyanazt hitték, mint amit Pál apostol is hitt megtérése előtt, és amilyen befolyás alatt nevelkedett. És nagy volt Pál apostolnak a szívfájdalma, és a lelkiismeretre hivatkozott akkor, amikor erről szólni kívánt. A felsőbbség iránti engedelmességről is úgy beszél Pál apostol a Rómaiakhoz írt levélben, mint a lelkiismeretért is való. A lelkiismeretért is való engedelmességről. Róma 13. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. És akkor leírja, hogy mit gondol róla, és az 5. versben azt mondja, hogy annak okáért szükség engedelmeskedni nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Ugye, hogy nem csak a törvény szerinti szükséges kényszerűségből szükséges engedelmeskedni a felsőbb hatalmasságoknak, hanem a lelkiismeretért is. Hogy ne káromoltassék tulajdonképpen az Isten neve, hogy bizonyság legyen a felől, hogy akik a Krisztust vallják, azok mindenben betöltik tulajdonképpen az igazságosság törvényét. És utána egészen az egész fejezeten a 14. versig kibontja, hogy hogyan, ez tulajdonképpen a fele baráthoz való viszonyhoz hasonlítja. És azt mondja, hogy a szeretet nem illeti gonoszszal a fele barátot a 10. versen, annak okáját a törvények betöltése a szeretet. Hogyha a szeretet vezérel téged, akkor te meg akarod menteni azt is, aki a törvényalkotó, azt is, aki a törvénynek a képviselője. És neked egyetlen egy megoldásod van, hogy a lelkiismereteddel, az Istentől nyert lelkiismereteddel, az ígén által, az ígén felnevekedett lelkiismereteddel teljes összhangban lévén képviselni az igazságot. Minden fórumon. Hát ez nem egyszerű. Nem egyszerű, mert az ember, nem tudom, hogy bennetek hogy van, de az emberben benne van az, hogy hogyan keresse a legjobb utat, hogyan lehetne megnyerni, hogyan lehetne valahogy másképpen, semmint hogy ténylegesen a lelkiismeret szerint. Az ember hajlamos kitalálni olyan veszélyeket, és kitalálni olyan csapdákat, amelyek tulajdonképpen saját maga állít fel magának. És igazából valahol megalkuszik a lelkiismeretével. Sajnos én kerültem ilyen helyzetben, nem hatóságokkal kapcsolatban, hanem vagy munkahelyen, vagy növendékkel, hogy éreztem, hogy késztet a lélek arra, hogy most kimondjak dolgokat. És hát én okosabbnak gondoltam magamat, és gondoltam, hogy ó, hát ennek még nincs itt az ideje, most finomítom. Valamit azért mondtam, de nem mondtam ki azt, amire kimondottan erőteljes késztetést éreztem a Jóisten lelke által. Hajlamosak vagyunk felülbírálni ténylegesen azt a fajta, a léleknek azt a fajta működését a lelkiismeretünkön keresztül, amelyről megbizonyosodunk, hogy az nem a mi akaratunk. Van még egy kijelentés, ugye a zsidókhoz írt levélben, ugye még arról is szól az ige, hogy az áldozatok nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni az embert. Ez a zsidókhoz írt levél 9. fejezetében olvasható. Gondolom, hogy akik nem régen tanulmányozták a zsidókhoz írt levelet, azoknak
ez eszükbe jut. És a legsúlyosabb mondat, a legsúlyosabb vers tulajdonképpen a 14. ebben a fejezetben, hogy ugyan az áldozatok meg az ajándékok nem képesek ugye meg tökéletessé tenni az embert a lelkiismeret szerint. A 14. vers pedig azt mondja, hogy a Krisztus vére képes egyedül megszabadítani az embert. Ezt fel is olvasnám. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel áltatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Ugye itt a zsidókhoz beszél, a szertartásokról szól, próbálja megnyerni őket, az ő lelkükben feltárni azt, hogy igazából mit is jelentetnek, meg itt is jelentettek az áldozati szertartások, hogy kire mutattak előre, hogy csak a Krisztus az, aki képes igazából jó lelkiismeretet adni nekik. Csak ő benne oldódik fel minden feszültség az emberben, ami a lelkiismeretet nyugtalanítja. És a 10. fejezetben ír arról az ige, hogy járuljunk a főpaphoz, ugye Jézus Krisztushoz, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Ugye a gonosz lelkiismeret mikor működik? Ugye a legeslegelején erről beszéltünk, hogy a gonosz lelkiismeret akkor van, amikor az ember okoskodik valamiben. Amikor megalkuszik, amikor ellentmond az Isten lelke munkájának, amikor halogatja a döntéseket, amikor újból és újból megengedi magának a hibákat. Itt a szombatiskolán szóba került az, hogy az egyik testvérünk igehirdetésében említi azt, hogy mit jelent tulajdonképpen hát a megtisztítás folyamat, a bűnöktől való megtisztítás, de ő világi példát hozott fel, hogy a világi munkahelyén a főnök, amikor bemutatkozott az új munkatársaknak, akkor azt mondta, hogy hibázni lehet, tehát elvárható, hogy a legjobb belátások szerint végezik a feladatukat, de hibázni lehet, de egyre ritkábban, és nem ugyanazt. Hogy azért ténylegesen azért valahogy mi emberek másképpen gondolkodunk, ugye? Szóval mi nálunk úgy belefér, hogy újból és újból megengedjük magunknak azokat a bűnöket, amelyeket már egyszer-egyszer elkövettünk, vagy nem csak egyszer-egyszer elkövettünk, hanem már nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy helytelen megcselekedni azt. És valahogy ténylegesen az a gondolkodással, szóval úgy járulunk mi a mi főpapunkhoz, hogy valahogy komolytalanul veszük az ő szolgálatát. Ugye, szóval visszaélünk az ő bizalmával, visszaélünk az ő szolgálatával. Nem úgy járulunk a mi főpapunkhoz, hogy bárcsak megszabadulnánk, bárcsak eltöröltetnének a mi bűneink a főpapi szolgálat által, hanem úgy járulunk sok esetben az ő királyi széke előtt, hogy gonosz a lelkiismeretünk. Itt viszont az ige azt mondja, hogy akkor járhatunk bátorsággal, igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Hogy nem a megalkuvást akarjuk megerősíteni magunkban. Nem akarjuk hitegetni sem magunkat, sem magát a megváltót abban, hogy szabadulni kívánunk ebből a bűnökből, pedig igazából még ragaszkodunk a szívünk mélyén bele hozzá, vagy netán még kijelentjük magunkban arról is, hogy hát lehetséges, hogy ez nem is bűn, meg így is lehet értelmezni, meg úgy is lehet értelmezni. Hogy igazából a bűntől való szabadulás, a jó lelkiismeret elnyerése akkor lehetséges, amikor ez nincsen jelen a mi életünkben, a mi gondolkodásunkban.
És a 13. fejezetben olvashatjuk ugyanígy a zsidókhoz írt levélben, hogy Pál apostol kéri a hívőket, hogy imádkozzanak érettük, mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezve mindenekben, tisztességben, tisztességesen forgolódni. Szóval, hogy imádkozzatok érettünk. Mert mi úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, de imádkozzatok érettünk, hogy ez így is maradjon. Hogy ez a jó lelkiismeret, ami az Istennek való engedelmesség által, az igének való engedelmesség által a lélek kimunkál bennünk, hogy ahhoz hűségesek tudjunk maradni. És néhány példa ténylegesen a jó lelkiismeretről. Pál apostol az apostolok cselekedeteiben, amikor védekezik Anániás főpap előtt, a 23. fejezetben olvashatjuk, az első versben, mikor pedig a tanácsra vetette szemét Pál, mondta, atyámfiai férfiak, én teljes jó lelkiismerettel szolgáltam az Istennek minden mai napig. És a következő versben olvasok, hogy ez mit váltott ki azokból, akik őt hallgatták. Anániás főpap pedig megparancsolta azoknak, akik ő mellette álltak, hogy üssék őt szájon. Ilyen is lehetséges. Hogyha a Szentlélek igazán biztosít minket arról, hogy jó lelkiismerettel szolgálunk az Istennek, akkor azok, akik hallgatják, vagy azok előtt, akik bizonyságot teszünk, az lehetséges, hogy ilyen indítatást fognak érezni. Hogy a mi bizonyságunkra így reagáljanak. Hát lehet, hogy nem fognak minket szájon ütni, de olyan értékű lesz, szájonütés vagy leköpés értékű lehet az, ahogyan viselkednek az irányunkba. De ha a lélek által kimunkált jó lelkiismeretre teszünk szert, akkor tudunk úgy reagálni, ahogyan Pál reagált. Pál döbbenetesen reagált. Döbbenetesen reagált Pál, de mi adott neki alapot arra, hogy így reagáljon? Akkor Pál mondta néki, megver az Isten téged, te kimeszelt fal, és te leülsz engem a törvény szerint megítélni, és törvényellenesen cselekedve parancsolod, hogy engem verjenek. Az ott állók pedig mondták, az Istennek főpapját szidalmazod-e? Pál pedig mondta, nem tudtam, atyám fiai, hogy főpap, mert megvan írva, a te néped fejedelmét ne átkozz. Miért tudott Pál így válaszolni? Mi jogosította fel őt arra, hogy így válaszoljon? Hát nem az, hogy ő is meszelt fal volt. Bocsánatot kérek az ilyen csúnya hasonlításért, összehasonlításért, hogy ő saját maga tapasztalatából látta azt, hogy az Isten, és biztos volt abban, hogy ahogyan őt megkereste az Isten, a lelkiismeretén keresztül, ugyanúgy megkereste az összest. Ezért ő ki tudta azt mondani, hogy a lelkiismered ellen vétesz akkor, amikor ezt cselekszed, mert a lélek meggyőzött téged, tulajdonképpen ez van e mögött. Félix tisztartó előtt is Pál beszél a jó lelkiismeretről. Az a 24. fejezet 16. versében olvashatjuk. De a 14-től olvasnám fel. Erről pedig vallást teszek néked, hogy én aszerint az út szerint, melyet felekezetnek mondanak, úgy szolgálok az én atyámi Istenének, mint akik hiszek mindazokban, amik a törvényben és a prófétában meg vannak írva. Reménységem lévén az Istenben, hogy amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak. Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor. Azt mondja, hogy ebben gyakorlom magamat. Ez azt jelenti, hogy odafigyelek rá.
Vigyázzak arra, hogy a lelkiismeretem összhangban legyen, és ne okozzak botránkozást se az Istennek, se az embereknek. Attól még lehet, hogy lesznek olyanok, akik megbotránkoznak, de nem azért, mert én visszaéltem a másiknak a bizalmával, meg visszaéltem a magam szabadságával, hanem hogy megtérésre indítsa az Isten ténylegesen azt, aki előtt bizonyságot tehetünk. Gondolom, ez mindenkinek az életében egy vágyva várt állapot, hogy alkalmassá váljon az ilyenfajta bizonyságtevésre, jó lelkiismerettel. A korintusiakhoz írt második levélben az első fejezet 12. versében is olvashatunk még a lelkiismeretről, a jó lelkiismeretről.

Mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonysága, hogy isteni őszinteséggel és tisztasággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világon, kiváltképpen pedig ti köztetek. Mivel dicsekedünk? Azzal dicsekedhetünk, hogy nem emberi bölcsességgel. Ugye azt mondja ugye a második levélben Pál apostol, hogy ez az egyedüli mi dicsekedésünk. Ezzel az eggyel tudunk dicsekedni, hogy a lélek velünk volt, a lélek vezetett, a lélek irányított bennünket. És ez a mi lelkiismeretünknek is a bizonyossága, hogy az isteni léleknek az őszintességével és tisztaságával, és nem testi bölcselkedéssel tanítottunk benneteket, amikor ott voltunk közöttetek, hanem Isten kegyelmével forgolottunk a világon, kiváltképpen ti köztetek. A negyedik fejezetnek ugyanebben a levélben a második versét is olvassuk el. Az elsőtől olvassuk. Annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el, hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravasságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük, ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Itt azt mondja, hogy az Istentől nyert igazsággal, nyilvánvaló igazsággal ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. De ugye ennek feltétele van, ugye, hogy mi így meg tudjunk, ahogy ők ugye írják, hogy meg tudnak állni mindenek előtt. Azt mondja, hogy lemondunk a szégyen takargatásáról, amit úgy is lehet fordítani, hogy a szégyenletes titokzatosságról. Nyíltan, nyilvánvalóan mondjuk mindazt, amit az Isten nekünk tanít, ahogyan az Isten minket vezet. Nyilvánvalóká vagyunk előttetek, ami emberi gyengességünkkel, ami küzdelmeinkkel, és kérjük, hogy ti is együtt munkálkodjatok velünk. Nem akarunk jobbaknak mutatkozni. Figyelembe vesszük a ti állapototokat, a ti lelki ismereteteknek az állapotát. Összhangban szeretnénk lenni ti veletek, és együtt szeretnénk növekedni ténylegesen a teljes Isten fiúságra. A Timóteushoz írt levél első fejezetének az 5. versét olvassuk még el közösen. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet. Hogyan lehetek biztos abban, hogy jó lelkiismeret vezérel engem? Tudja, meg tudja az ember állapítani, hogy jó lelkiismeret vezérli őt, vagy csak jó szándék? Meg tudja különböztetni az ember a kettő között? Hát nem nagyon. Nem nagyon. Az ember nagyon sokszor a jó szándékát a jó lelkiismeretnek tudja be. Pedig ugye a kettő között van különbség. Mert lehet nekem jó szándékom, de nem biztos, hogy a jó lelkiismerettel vagyok összhangban. Mert lehetséges, hogy elhallgattattam a jó lelkiismeretemet, és a jó szándékommal magyarázom azt, hogy most akkor miért cselekszem így, vagy cselekszem úgy. Elolvasnám a 4. verset is. Sem esékkel, és vége hossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzanak, amelyek inkább versengéseket támasztanak, mint Istenben való épülést a hit által. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet, melyektől némelyek eltévejedven hiába való beszédre hajlottak. Azt mondja, hogy nincs helye a mesének, nincs hossza a származásnak. Ugye a zsidókot ugye ez a kérdés nagyon foglalkoztatta a történetek
meg a nemzetségi táblázatok. Úgyhogy azt mondja, nincsenek helye. Nincsenek helye. Nem ebben fogtok megigazolni, hogy leszármazottak vagytok, hogy test szerint öröklitek a dolgokat, vagy hogy betöltitek, elhiszitek azokat a történeteket, elhiszitek azokat az igaz meséket, amelyeket mesélnek ezek azok tekintélyes emberek, hivatkozván a saját tapasztalatukra. Az íge az, ugye a parancsolatnak vége, a parancsolatnak, ami az ígében benne van, a tiszta szívből, jó lelkismeretből és az igaz hitből való szeretet. Hogyha a parancsolatot betöltöttétek, akkor a szeretetet betöltöttétek, akkor képesek vagytok szeretni egymást. Akkor képesek vagytok lemondani dolgokról egymásért. Akkor képesek vagytok a másik lelki ismeretének az érzékenységét figyelembe venni. Akkor nem az a fontos, hogy a saját lelki ismereteteknek érvényt szerezzetek, hanem képesek vagytok mindenben alkalmazkodni ahhoz, hogy a másiknak az előrehaladását segítsétek. És ez összhangban lesz a parancsolattal, nem pedig a parancsolatnak az áthágását fogja eredményezni. Nem a parancsolat áthágásán keresztül fogja elérni a jó lelkiismeretet. A harmadik fejezet ugyanebben a levélben, ezt már utolsó igeként olvassuk fel. A harmadik fejezet 9. versét. Ugye itt a 8. verset is felolvasnám, hogy hogyan kell választani szolgálattevőket. Azt mondja, hasonlóképpen a diakónusok tisztességesek legyenek, nem kétnyelvűek, nem sok borivásba merültek, nem lút nyerességre vágyok, kiknél megvan a hit titka, tiszta lelkiismerettel. Kiknél megvan a hit titka, tiszta lelkiismerettel. Akik nem alkusznak meg. Akik nem alkusznak meg, akik tiszta lelkiismerettel képviselik a hit titkát, tulajdonképpen az Jézus Krisztus képére és hasonlatosságára való elváltozásnak a végcélját. Sokat olvashatunk ténylegesen a lelkiismeretről a Jézushoz vezető útban, a Gondolatok a hegyi beszédről című fejezetünkben, hogy tulajdonképpen a tiszta lelkiismeret, a jó lelkiismerete, az a békességhez vezeti az Istent, az embert. És arra a békességre, boldog mondásokat, hogyha elkezdjük ezt olvasni, arra a békességre vezeti el az embert, amit nem tud se üldözése semmi felbolygatni, nem tudja kényszeríteni a megalkuvásra. Amikor helyesen értelmezzük a törvényhez való ragaszkodást, amikor a másiknak a figyelmeztetését úgy végezzük el, hogy a jó lelkiismeret ér, azért, hogy megmentsük, azért bíztatjuk arra, hogy jó lelkiismeret szerint, az íge szerint értelmezze azt, amit az íge feltár előtte. Ne próbáljon félremagyarázni dolgokat, ne próbáljon keresni példákat a Bibliában erre, arra, amarra, hogy ki hogyan cselekedett másképpen. Mert a Biblia nem csak a jó dolgokról szól, a Biblia a rossz dolgokról is szól. A hívő emberek bukásairól, félrelépéseiről, a hívő emberek álhatatlanságáról is szól a Biblia. A Biblia arról szól elsősorban, hogy az Isten milyen hűséges, és hogy az ember álhatatlansága ellenére is keresi, és végig kitart mellette. A jó is lelkiismeret szerzése arról szól, hogy a mi Istenhez való kapcsolódásunk is olyan álhatatos legyen, mint amilyen, ahogyan az Isten mi hozzánk kapcsolódik. Ahogyan ő nem adja fel a küzdelmet, és a lelkiismeretünkön keresztül kopogtat, és megvárja, amíg beengedjük. Nem erőltet, nem erőszakoskodik, nem követelőzik, hogy ezt tanuljuk meg egymás irányába is. Szeretettel képviselni. Ugyanúgy, hogy összhangban maradjunk a parancsolattal, és ne alkudjunk meg érte. De a szeretet legyen az, a szeretet hangja legyen az, ami által képviseljük ezt. Gondolom, nem csak nekem, mindannyiunknak nagyon sokat kell ezen a téren tanulnunk. Áldjon meg minket a jó Isten ebben a törekvésben. Amen.

Irgalmas Istenünk, mennyei atyánk! Köszönjük, hogy így aprólékosan feltárod a Szentírás lapjain a lelkiismeret kérdését. Bocsáss meg, hogy oly sokszor vétünk ellene, hogy oly sokszor a jó szándékunkat jó lelkiismeretnek gondoljuk, és oly sokszor számon kérjük a másik emberen azt, amit meg mi magunk se tudunk megfelelni. Arra törekedvén, hogy az ő lelkiismeretét a sajátunkhoz igazítsuk. Bocsáss meg, hogy oly sokszor tapintatlanok vagyunk, pedig a jó szándékunk vezérel bennünket, és nem tudjunk különbséget tenni a jó lelkiismeret és jó szándék között. Te, édes Istenünk, köszönjük, hogy megkarastél bennünket, és feltártad előttünk a mi tökéletlenségünket, a mi elveszettségünket ebben a kérdésben. És könyörögve kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy valóban alkalmassá válhassunk arra, hogy beléd kapaszkodva az ige egy mélyebb megértése által eljuthassunk arra a jó lelkiismeretre, amely a törvénnyel teljesen összhangban van, és amely egy olyan lelki érzékenységhez vezet, hogy te szemeiddel képes lennél tanácsolni bennünket. Erre a tökéletes kapcsolatra vágyakozunk, édes Istenünk, mindannyian, akik itt vagyunk. Köszönjük, hogy meghallgatod erőtelen imánkat, és megcselekszed a te bőséged, a te szereteted szerint mindazokat, amelyre nyitottak vagyunk, amelyre vágyakozunk, és amennyire beengedünk téged a mi életünkbe. Könyörögve kérünk, Istenünk, te rombolj le minden akadályt, a mi gondolatunkban, a mi szokásainkban, a mi gyakorlatunkban, hogy alkalmassá válunk a te üzenetednek hiteles képviseletére. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus érdemeivel meghallgatod a mi imádságunkat, és betöltesz a te lelkeddel, és vezérelsz a te bölcsességeddel.

Áldás, békesség, adassék mindannyiunknak. A jó Istentől, aki a mennyekben van, de szeretne együtt lenni mindannyiunkkal. Mindannyiunkkal külön-külön. Azt hiszem, a mai világban leginkább arra a békességre van szükségünk, amit a jó Istentől kaphatunk, és természetesen arra a békességre is, amit egymástól kaphatunk, ugyanis egymástól is csak akkor kaphatunk nyugodtságot vagy békességet, hogyha az Isten indít bennünket arra, és a jó Isten békességét tapasztaljuk mi is mindannyian a mi életünkben. Kedves testvérek, mielőtt a felnőttekhez szólnék, hadd kérdezzem meg, hogy hol vannak a gyerekek? Vannak-e gyerekek? Ott látok egyet. Szeretnék a mai ige hirdetés elején a gyerekekhez szólni, és egy ige verset szeretnék elmondani, és ezzel kapcsolatban egy nagyon-nagyon közeli tapasztalatot elmondani. Az igét nagyobb a kedvéért mondom, és a felnőttek kedvéért, hogy a 37. Zsoltár 5. versében találjuk meg, így hangzik az ige. Hagyjad az Úrra a te utaidat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Hagyjad az Úrra a te utaidat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Amikor gyerek voltam, nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy vajon az Isten odafigyele az én imádságomra, mint gyermeknek az imádságára. Vagyok-e annyira fontos az Istennek, hogy meghallgatja-e az imámat? És gyerekek, képzeljétek el, hogy azt tapasztaltam, hogy igen, vagyok annyira fontos. Miért? Volt egy család, és most következik a történet. Volt egy család, amelyik eléggé hívő család volt, és mindenük megvolt a gyerekeknek. 4 gyermek volt a családban, és a szülők igyekeztek mindig a legjobbat, a legszebbet és a legalkalmasabb dolgokat adni a gyerekeknek. Aztán valami évekkel később valami történt a családban, és nagyon elszegényedtek. Annyira szegények voltak, hogy a szülőknek már alig volt mit adni a gyerekeknek, hogy egyenek. És tényleg szegények voltak. És az iskolába járó gyerekek közül a nagyobbik egy fiú volt. Egy fiúcska, olyan 11 éves körül lehetett. És ugye pont abban a korban voltak a gyerekek, amikor nagyon hamar kinőtték a ruháikat, a cipőiket. És ez a fiú, akiről szó van a történetben, hát szegény nagyon rosszul járt, mert az egyetlen egy cipője, amit mindenhova viselt, kilukadt. De nem ám olyan helyen, amit el lehetett volna takargatni, hanem pontosan itt az orránál, a cipő orránál, amit nagyon-nagyon nehezen lehet eltakarni, sőt, már egy idő után annyira lukas volt, hogy már kilátszott belőle a lábúja is, szerencséjére nyár volt. És a gyerek nagyon szeretett volna egy cipőt, nem is új cipőt, de legalább egy olyan cipőt, amiből nem látszik ki a lába, ami nincsen elszakadva. Ez a gyerek bízott az Istenbe, mivel hívő családban nevelkedett, és ugye a családban szoktak együtt imádkozni a szülőkkel, és a gyerek egyik napon, mielőtt elindult az iskolába, szokásához híven imádkozott. És tudta, hogy a szülőknek annyi pénze nincs, hogy normális ebédet adjanak az asztalra, de mégis úgy imádkozott az Istenhez, hogy Istenem, te látod, hogy nekem nincsen cipőm, és már nagyon szégyellek az iskolába is járni, mert lukas a cipőm. És tudjátok, gyerekek, az iskolában úgy szokott lenni, hogyha valakiről észreveszik, hogy nem a legújabb ruházatban vagy öltözékben jár, akkor a társai elkezdik csúfolni. Hát ezt a fiút is elkezdték csúfolni, annak ellenére, hogy nagyon szerették. De ez a fiú annak ellenére járt az iskolába, és bízott benne, hogy az Isten mindenképpen adni fog neki egy cipőt. Az iskola és a házuk között félúton volt egy piac. És minthogyha semmi nem történt volna, talán mintha el is felejtkezett volna ez a 11 éves fiú arról, hogy ő mit kért az Istentől,
elindult az iskolába. És a piac bejáratánál egy középkorú néni megállította, és odahívta. És itt pár cipő volt a kezében ennek a néninek. És a fiú hirtelen nem tudta, hogy mi történik. És a néni tartotta a cipőt a kezébe, és mondta neki, hogy gyere, mert neked hoztam. A gyereknek egyből eszébe jutott, hogy ez biztosan jó Isten intézhette, mert képzeljétek el, gyerekek, hogy ez pont olyan cipő volt, amilyenre neki szüksége volt. Pont abban a méretben, és nagyon-nagyon örült ennek ez a fiú, és ugye már nem az iskolába szaladt, nem az iskolába sietett, hanem hazarohant, elmondta többieknek, hogy az Isten mennyire meghallgatta az ő imádságát. Felpróbálta a cipőt, és elindult vele az iskolába, és teljesen vidám volt az egész napja, mert már megszűntek a csúfolkodások az iskolatársak részéről. És elgondolkodott, illetve én is elgondolkodtam azon, hogy igazából nem lehet az ember annyira kicsi gyermek, vagy nem lehet annyira rossz gyermek. Természetesen igyekeznünk kell, hogy ne legyünk rossz gyerekek. Nem lehet annyira rossz, illetve kicsi, hogy az Isten ne tekintene úgy rá, mint egy fontos gyermekére. Még a kicsi gyerekekre is. Mert az igaz, hogy ez a fiú tudta, hogy ők nagyon szegények, de mégis bízott az Istenbe, és tudta, hogy az Isten szereti őt annyira, hogy adjon neki mindegy honnan, de hogy adjon neki egy pár cipőt, mert neki arra pár cipőre volt szüksége. A gyerekek, ez egy nagyon-nagyon rövid időn belül beteljesedett imádság volt, kérés volt, mert az Isten nagyon szerette, illetve szereti ezt a fiatalembert, és ő is nagyon sok helyen elmondta, és elmondja ezt a tapasztalatát, mert szereti az Istent. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Ez az ige. Ez az ige nagyon sokat jelentett nekem is, és nagyon sokat jelent sok embernek, ugyanis arról beszél, hogy nekünk minden aggodalmaskodásunkat, minden gyötrődésünket el kell felejtenünk, mert mi az Istenben bízunk, mert mi szeretjük az Istent, és tapasztaljuk azt, hogy az Isten mindennél és mindenkinél jobban szeret minket, még a gyerekeket is. Köszönöm, hogy figyeltetek. Kedves felnőtt, illetve nagyobb testvéreim, én ugyanerről a szerető Istenről szeretnék veletek elmélkedni a délelőtti óra további részében is. És egy, nem azt mondom, hogy egy szokványos témát hoztam a mai napra gondolkodás céljából, hanem egy olyan témát hoztam, amiről igaz, hogy elég sokat beszélgetünk, de ebből a szemszögből nagyon kevésszer, nagyon kevesen vizsgáljuk, illetve vizsgáltuk meg. Hadd kérdezzem meg, több kérdést fel fogok tenni a mai délelőtt folyamán, és tényleg választ is szeretnék kapni rá. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogyha most itt lenne, képzeljünk ide egy zászlót, ami mondjuk azt jelképezi, hogy nekünk, vagy neked személyesen azt kell ráírnod, hogy mi a te üzeneted, vagy mi a kihívottaknak az üzenete, mi az Eklésiának az üzenete, mi lenne az az üzenet, ami árulkodik arról, hogy mi a te munkád, és mi az én munkám, mit raknál fel erre a zászlóra. Ellen White nagyon sokat beszél erről. Szándékosan nem árultam el a fejezetet, hogy melyikből szeretnék. Jelenések könyve egyébként. Mi lenne az az üzenet, amiről mindenképpen tudnia kell az emberiségnek? Ha kicsit hangosabban. Féljétek az Istent. És neki adjatok dicsőséget. Ez a hármas angyali üzenetnek az első angyala. És valóban ennek kell lennie. Ellen White szó szerint ezt mondja, több helyen direkt nem mondok könyvet és fejezetet, hogy nekünk az utolsó kihívottaknak, az Eklésiának az
a legfontosabb üzenete a hármas angyali üzenet. Vajon miért beszél erről így? Vajon miért mondja ezt az, akit a Jóisten elhívott? Miért tartja annyira fontosnak? Vajon azért, mert ez egy perspektívikus profécia, azaz ez egy olyan profécia, ami nagy időtől el fel? Valószínű, hogy emiatt is. De elsősorban számomra, egyénileg lebontva, ez a profécia sorozat, ez a három angyal, egyébként azt a címet adtam ennek a prédikációnak, vagy ennek a gondolatkörnek, hogy a három angyal üzenete a kihívottaknak. Vajon miért pont a kihívottaknak? Vajon miért pont nekünk kell megértenünk elsősorban a három angyal üzenetét? Vajon miért van szükséged neked, meg nekem személyesen arra, hogy megértsem a három angyal üzenetét? Azt hiszem, nagyon-nagyon egyértelmű a válasz. Nagyon egyértelműen kell gondolkodnunk ebben a kérdésben, ugyanis semmiképpen nem tudjuk az Isten üzenetét átadni, hogyha mi magunk nem értettük meg. Egy, kettő, semmiképpen nem tudjuk átadni az Isten üzenetét, hogyha mi magunkra nem tartjuk igaznak. Tudjátok, teológián nagyon-nagyon sok tárgy volt, de az egyik kedvenc tárgyam volt a vallástörténet, főleg az elején. A vallástörténet egyébként úgy kezdődik az egész, hogy rengeteg Isten van. Nagyon sok Isten van. A természete vallásosságtól kezdve egészen a modernkori, a legújabbkori, a posztmodernkori, stb. Rengeteg Isten felsorol. De sehol az ég adta világon nem találsz olyan Istent, mint a Biblia Istenét. Mint a Biblia Istenét. Azt az Istent, aki személyes Istenedé akar válni. Azt az Istent, akinek személyes üzenete van számodra. Ugye hármas angyal üzenet arról szól, hogy van a három angyal, aki mindenkinek hirdeti az üzenetet. De azt hiszem, és meg vagyok róla győződve, hogy az Isten elsősorban, ahogyan Péter apostolnál, illetve az összes többi apostolnál is beszél róla a Biblia, az Isten elsősorban velünk szeretné megértetni, hogy mi az élet értelme, hogy aztán majd egy örök életet tudjon nekünk ajándékba odaadni, jelzem ajándékba, amiért nem kell megdolgozni, amiért nem kell iszatni. Mert Krisztus megdolgozott érte, mert Krisztus megiszadt érte, Krisztus meghalt azért, mert én tökéletlen vagyok. Azért, hogy az én tökéletlen jellememet tökéletessé tegye. Ezért Krisztusnak kellett megdolgoznia. Olvassuk el a Jelenések könyve 14. fejezetének a 6-tól 12-ig terjedő verseit. 6-tól 12-ig terjedő versei a Jelenések könyve 14. fejezetének így hangzik. És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. Ezt mondván nagy szóval. Féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. És más angyal is követte azt mondván. Leomlott Babilon a nagyváros, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. És harmadik angyal is követte azt mondván. Nagy szóval. Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Azt hiszem, elég nagy jelenséget tár elénk a Biblia,
Itt, amikor a 6., 7., 8., 9. és folytathatnám tovább verseiben, megjelennek ezek az angyalok. Az idén voltam zenei táborban, és hála jó Istennek fiatalokat tanítottam, ifjúsági tanító voltam, és nagyon sokan voltak a csoportomban, körülbelül 40-en, akik ott voltatok, láttátok. Én nagyon szeretem a fiatalokat, és a Jóisten egy hatalmas tapasztalatot adott nekem. Ugyanis a kijelölt programon majdnem teljesen végig haladtunk, és én könyörögtem a Jóistennek azért, mert tudtam, hogy az a program, amit elterveztünk közösen, hogy beszélni fogunk egész héten arról azokról a témákról, az nem biztos, hogy valami pluszt, valami olyan pluszt ad a fiataloknak, ami mellett csak úgy nem lehet elmenni. És imádkoztam a Jóistennek napokig, és nem kaptam választ. És már kezdtem kétségbe esni, hogy mi lesz. Istenem, azok, amikkel készültem, amivel készültünk, azok nem biztos, hogy jók lesznek. És péntek este, miután elcsendesedett minden, meg mindenki, ott a szobámban, a Jóisten eszembe juttatta a Jelenések könyve 14. fejezetét, a három angyal üzenetét. Akik ott voltak, azok tudják, hogy a fiatalok nem csak adventisták voltak, hanem a fiatalok között voltak jócskán katolikusok, reformátusok és egyéb más egyházból jövő fiatalok is, akik nagyon értékes gondolatokkal rendelkező emberek voltak, akikért Krisztus szenvedett. És amikor elég tártam ezt az igeszakaszt, illetve felolvastuk ezt az igeszakaszt, akkor nagyon sokan várakozással tekintettek a beszélgetés elé, ugyanis ezt tudjuk, nagyon sokan tudjuk, én tapasztaltam is, hogy más egyházakban a Jelenések könyve tabu téma. A proféciák tabu téma, nem értik. És mivel nem értik, nem foglalkoznak vele. Vagy aki úgy gondolja, hogy érti, az úgy gondolja, hogy a Jelenések könyve valami nagyon rég múltbeli dolgokról beszél, egy, vagy pedig nagyon a távoli jövőben fognak beteljesedni, illetve azokra az időkre érvényesek. Amikor megkérdeztem a fiataloktól azt, hogy szerintetek ki ez az angyal, vagy jelképez-e egyáltalán valamit, vagy valakit ez az angyal, akkor az egyik fiatal ember, akit nagyon szeretek egyébként, jelentkezett és gyorsan mondta, hogy hát nyilván valóságos angyal fog megjelenni az ég közepén, és a valóságos angyal, tudjátok, az a szárnyas lény fogja hirdetni a három angyal üzenetének az első, második és harmadik üzenetét is. És tudjátok, ez nekem nagyon szokatlan volt, ugyanis nekem már gyerekkoromtól kezdve tanították azt, hogy valójában ezt az üzenetet nekem, meg neked személyesen kell hirdetnünk, illetve megértenünk. Miért repül az angyal? Miért pont az ég közepén? Miért hangos szóval beszél az angyal? Mit hoz az angyal? Tudjátok, amikor proféciákról beszélünk, illetve amikor arra gondolunk, hogy az Isten beszéde szól, azaz a kezünkbe vesszük a Bibliát, akkor én egy három kérdésből álló gondolatsort szoktam követni. Az első kérdésem az, hogy kitől jön az üzenet? Ezt azért nem árt tisztázni. Kik mondják az üzenetet, és kinek szól az üzenet? Nagyon egyértelmű, hogy kitől jön az üzenet. Jelenések könyve első fejezete, első versei elárulják, hogy igazából ez az üzenet magától Jézus Krisztustól jön. Mert Jézus Krisztus mondta Jánosnak és az angyalnak, hogy János apostol ezt írja le, mert ezek szükségesek. Maga az Isten szól, ki által szól? Az angyalok. Ugye én nagyon nem szeretek egyébként nyelvtanórát tartani, főleg az Isten tiszteleteken nem, de amikor fontos, megemlítem, hogy ugye akár a héber nyelvet, akár a görög nyelvet vesszük alapul, és hogyha a küldöttet, ugye az angyal az küldöttet jelent, és ha a küldött szót vizsgáljuk meg, akkor
akkor azt fogjuk találni, hogy nem minden esetben vonatkozik az Elohé szó sem, az Elohim szó sem teljes mértékben az Istenre, az ókori nyelvekben, illetve a még régebb kori nyelvekben sem, mert az Elohé szó az vonatkozik ugyanúgy arra a küldöttre, akinek az Isten üzenetet adott. Kik vagyunk? Miért hívott el az Isten? Feltetted-e már magadnak ezt a kérdést? Én nagyon sokszor feltettem ezt a kérdést. És tudjátok, hogy Isten mindahányszor feltettem ezt a kérdést, mindannyiszor eljuttatott arra a biztos tudatra, hogy az Isten nem hiába küldött el, hívott el engem, mert valami nagyon-nagyon fontos üzenetet bízott rád, meg rám. Az advent üzenetet. Krisztus el fog jönni. De Krisztus eljövetelét meg kell előznie valaminek. Minek? Három angyalnak szólnia kell. Mivel? Mi a dolga ennek a három angyalnak? Mit mond a hatodik vers? Azt mondja, és az ég közepén repültek, és hirdették, amit? Az örökké való evangéliumot. Kedves testvérem, van egy jó hírem. Jézus téged személyesen, mint örökké való evangélium szolgájának hívott el. Ha tovább gondolkodunk, akkor megértjük, hogy Jézus Krisztus téged, mint örökké való evangéliumot hívott el. Téged, aki odaszántad magad Krisztusnak teljes mértékben. Te, aki elmondod, vagy elmondhatod magadról azt, amit Pál apostol is elmondott, hogy élek többé, de nem én, hanem él bennem a Krisztus. Kedves testvérem, ennek az angyalnak, ennek az üzenetvívőnek, akár az angelos szót vesszük a görögből, akár az Elohé, vagy bármilyen más küldött jelentéssel bíró szót veszünk, ezek mi vagyunk. Krisztus egészen közel megy. Ez te vagy. Mit kell megértened? Mit kell megértenem? Miért repül az ég közepén? Miért szól hangosan? Hangosan szól, és repül az ég közepén azért, hogy mindenki hallja. Azt mondja Jézus a Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy addig ő nem jön el, amíg az Isten országának ez az evangéliuma nem hirdettetik minden személynek, minden népnek, nyelvnek, ágazatnak. Testvérem, nagy feladatunk van. Krisztus feladattal ruházott fel téged személyesen, meg engem személyesen. Ugyanis azt az örökké való evangéliumot, amit neked adott Krisztus, azt hirdetned kell. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy neked és nekem már mostantól kezdve kezembe kell vennem a mindenféle legnehezebb proféciákat, vagy kevésbé nehéz proféciákat, és traktálnom kell mindenkit vele, hanem elsősorban, amiről beszélnek az apostolok, majdnem minden levelükben, János apostol így is kezdi az első levelét, hogy amit csak láttunk, füleinkkel hallottunk, amit a kezünkkel tapintottunk, ezekről beszéltünk nektek. Nagyon sok embernek beszéltem már proféciákról. Ezt elmondtam a fiataloknak is egyébként most a szombatiskolán. Nagyon sok proféciáról beszéltem már az embereknek, és nagyon sok emberrel találkoztam már, de tudjátok, egyetlen egy proféciának sem volt annyira foganata, olyan nagy lelkes hallgatója, mint annak, amikor elmondtam a megtérésem történetét. Hogy hogyan szólított meg Krisztus. Hogy hogyan mentett meg Krisztus engem. Mert tudjátok, hogyha az egész Bibliának az értelmét össze kéne foglalni, akkor én egy mondatba tudnám összefoglalni, amit egyébként Ellen White nagyon sokszor említ a Krisztushoz vezető lépések című könyvében, vagy Jézushoz vezető út címen is megjelent, vagy pedig a Jézus élete című könyvében. Egy mondatban össze tudnám foglalni, hogy mielőtt Krisztus eljön, szeretne közösséget ápolni velem, velünk, és megigazítani minket. Miért kell minket megigazítani? Hát nem elég, hogy meghallottuk egyszer Krisztusnak a szavát, és azt mondtuk, hogy igen, Uram, én követni akarlak téged.
Nem elég egyszer megtértem? Tapasztalatból beszélek, és azt mondom, hogy nem. Azt mondom, hogy nem, mert naponta Krisztushoz kell járulnunk, és naponta meg kell vallanom azt, hogy Uram, én nehéznek találom átadni teljes mértékben az akaratomat Te neked. Mert a Biblia nem beszél másról, mint arról, hogy nekünk át kell adnunk az akaratunkat az Istennek. És semmi másra nincs szüksége az Istennek, csak az akaratunkra. A maradéktalanul átadott akaratunkra. Mert hogyha az akaratunkat birtokolja az Isten, akkor meg tudja értetni velünk azt, hogy miért történnek meg dolgok velünk, vagy hogy miért van szükségünk pontosan azokra a dolgokra, amiket ő szeretne nekünk ajándékba ideadni. És hogyha Krisztus birtokolja az akaratunkat, és tudja, hogyha mi teljesen józan és tiszta elmével gondolkodnánk, nem akarnánk mást mi sem. Csak azt, amit ő akar. Tudjátok, tegnap este beírtam a Google-ba azt, hogy hármas angyali üzenet. Nem egészen fél másodpercen belül 20.500 találatot dobott ki. És már régebben is megtettem ezt. 20.500 találatot majdnem fél másodpercen belül. Elkezdtem lapozgatni és kinyitogatni, hogy vajon honnan származnak ezek az írások, és lapozgattam, kinyitogattam egészen addig, amíg bele nem fáradtam, de nem jutottam végéig. De az összes, amit kinyitottam, itt sorban egymás után tanúsíthatom, hogy mindegyik adventista tollból származott. És mindegyik jó magyarázat volt egyébként. És tudjátok, olvastam valahol, hogy amikor mi adventisták gondolkodunk a három angyal üzenetéről, a hármas angyali üzenetről, akkor körülbelül három, illetve négy dolog jut eszünkbe, hogy körülbelül miről is szól a hármas angyali üzenet. Az első ugye az ítélet. A második Babilon elesik, a harmadik pedig a halál. Tagadhatatlanul ír róla a Biblia. Beszél róla. De tudjátok, amikor mi emberek gondolkodunk ezekről a dolgokról, akkor mi egészen másképpen látjuk ezt a dolgot, mint ahogyan az valójában az Istennél van. Vegyük az ítéletet. Ugye szól a Biblia, és azt mondja, hogy féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Amikor mi emberek gondolkodunk az ítéletről, akkor tapasztalatból beszélek ismét, akkor elsősorban arra gondolunk, hogy ha valaki ott áll a bíróság előtt, és ítélkeznek felőle, akkor biztosan van valami vaj a füle mögött, bocsánat a kifejezését. Valamit el kellett követnie azért, mert ott áll a bíróság előtt, illetve perben van. Perben van fogva. És nagy valószínűséggel, amikor az ítéletről gondolkodunk, akkor mi emberek, én, Jeremiás Robi személyesen, nagyon sokszor gondolkodom arról, hogy ez az ítélet negatív kivitelű ítélet. Nagyon kevés esetben gondolkodom a felmentő ítéletről. Az Istennél elsősorban az ítélet a felmentő ítéletről szól. Miért? Itt szeretnék bocsánatot kérni a gyülekezettől, hogyha valaha is bárkinek közületek, vagy itt a gyülekezetben azt mondtam volna, mert emlékszem rá, hogy régen, még nekem, még gyerekkoromban azt tanították, illetve prédikátoraink közül is hallottam régebben olyat, hogy az Isten 99%-ot megtett értünk, nekünk már csak 1%-ot kell tenni. Testvéreim, miután a Bibliát áttanulványoztam, miután foglalkozom Krisztussal a hétköznapokban, olvastam egy néhány könyvet is, egyetlen egyik könyvből sem, a Bibliának egyetlen egy könyvéből sem, és a Krisztussal való személyes kapcsolatom folyamán nem értettem meg, hogy, és soha nem találod sehol, hogy az Isten csak 99%-ot tett érted.
Az Isten azt 100%-ot tette meg. Az Isten 100%-ot mindent elkövetett azért, hogy neked és nekem ne kelljen negatív, kivitelű ítéletet elszenvednem. Tudjátok, amikor leginkább hátat fordítottunk az Istennek, amikor azt mondtuk, hogy elég, nem kérünk belőle, amikor az Isten annyira kérlelt bennünket, és annyira egyértelmű volt az, hogy mit kéne, és hogyan kéne élnünk, és mit kéne tennünk, és mi hátat fordítottunk az Istennek, az Isten akkor is utánam jött. 40. Zsoltár. Várván vártam az Urat. És az Úr meghallgatott engem. A sáros fertőből kiemelt engem. Sziklára emelte fel az én lábaimat. Testvéreim, nem tudnánk olyan igét mondani, amiből az Isten szeretete, az Isten pozitív hozzánk való viszonyulása ne jönne ki. Az Isten a 100%-ot megtette érettünk. És az Isten mindent elkövet azért, hogy bárki felett, minden ember fölött pozitív, kimenetelő ítéletet mondjon. Van, akinél sikerül. És higgyétek el, hogy az Isten a legszomorúbb. Ő a legszomorúbb akkor, amikor negatív, kimenetelű ítéletet kell mondania. Illetve azt kell kimondania a vizsgálat végén, hogy halál. Amikor mi gondolkodunk, akár mi adventista gondolkodásmódunkkal, akkor nagyon kevésszer gondolunk arra, hogy az Isten mindent megtett azért a testvéremért, bocsánat, ki fogom mondani, és elnézést kérek, hogy azért az emberért, akit én esetleg még rágalmazok is, vagy rosszat gondolok rá, vagy úgy gondolom, hogy nem megfelelően éli a hívő életét, vagy a nem hívő életét, nagyon kevésszer gondolunk arra, hogy az Isten, Jézus személyesen azért az emberért meghalt. Nagyon kevésszer gondolunk arra, hogyha az az ember egyedül lenne ezen az egész bolygón, Krisztus eljött volna érte. Ugye egészen másképpen látja az Isten ezeket a dolgokat? Ugye, hogy helyre kell kerülnie az ítéletről való gondolkodásmódunknak? Testvéreim, kitől tanuljuk meg az helyes ítélkezést? Kihez kell jönnünk? Ha nem ahhoz, aki megváltott minket az ő vére árán, ha nem ahhoz, aki a 100%-ot tette meg érettünk személyesen. Amikor tovább gondolkodunk a három angyal üzenetéről, a második angyal üzenetében megjelenik a Babilon. Babilon elesik. Ugye a hármas angyali üzenet második angyalának az az üzenete, hogy elesett a helyesbített fordítás szerint, az az üzenet, hogy elesett Babilon. De tudjátok, nem is olyan régen tanította meg nekem a Jóisten azt, hogy igazából ő Babilonért évezredekig munkálkodott, hogy ne essen el. Mi úgy gondolkodunk Babilonról, mint aki eleve halálra ítélt. Mint akinek a sorsa mindenképpen be fog teljesedni. Egyébként ez valós is. Rajtunk kívül álló dolgok fognak megtörténni ezen a világon. Olyan dolgok fognak megtörténni, hogy csak úgy kapkodni fogjuk. Egyébként már most is van rá okunk, hogy csak úgy kapkodjuk a fejünket, hogy fú, ez is megtörténik. És látjuk a Bibliában, hogy ezek meg fognak történni. De amikor Babilon elesésére gondolunk, akkor mi inkább fekete lelkülettel, vagy sötét lelkülettel gondolkodunk ezért, e fölött az intézmény fölött, mert mi csak a rosszat látjuk meg benne. És azt nem nagyon kevésszer látom meg benne azt, hogy az Isten küzdött azért, hogy azok a személyek, akik valamilyen úton, módon belekeveredtek Babilonba, hogy ne haljanak meg az örök halállal. A halál. Erről is gondolkodunk. Nem is olyan rég találkoztam ismét a halál élményével. Azt hiszem, mindannyian találkoztunk a halál élményével. Rettenetes volt. Nem tudtam magamhoz térni nagyon sokáig.
az Istennek a halálra is van megoldása. A negyedévi tanulmányunk a szentély szolgálatáról szól. A negyedévi tanulmányunkban a Jóisten szeretné megtanítani nekünk azt, hogy minden egyes bűnünket képes megbocsájtani. Hogy nincs az a bűn, amit elkövettünk, és ne tudná megbocsájtani az Isten. A probléma ott van bennem elsősorban, hogy én nem mindig tudom ezt elhinni. Mert úgy gondolkodom az Istenről, mint valami ember. Nem tudok eltekinteni attól, hogy ő az Isten, és mindenek felett van. Hogy neki nem azok a határai, mint nekem. Tudjátok, nagyon sok mindenben a Jóisten szeretné helyreállítani bennem a tökéletességet. Tudjátok, az ige azért szól nekem és nekünk elsősorban, mert valamikor az Istentől elfordultunk. Nem tévedek, ha azt mondom, saját magamra tekintve elsősorban, hogy miután megtértem, többször elfordultam az Istentől. Olyan sokszor okoztam neki szomorúságot. Olyan sokszor éltem másképpen, mint ahogyan azt kellett volna. De az Isten azt mondja, hogy mindannyiunk bűnét őre elvetette. A bárányra, a Krisztusra. Tudjátok, mi az egyik legnagyobb hiányosság a Laodiceának? Nagyon sokat gondolkodunk róla. Nagyon sokat beszélünk róla, sőt, szégyenkezve mondom, hogy nagyon sokszor dicsekszünk azzal, hogy mi vagyunk a Laodicea, pedig nincs okunk a dicsekvésre. Miért? Jelenések könyve 3. fejezete, 20. verse úgy kezdődik. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Testvérem, hogy beszélünk mi Krisztusról, amikor Krisztus nincs a szívünkben? Amikor Krisztus az ajtón kívül áll, és arra szorul, hogy zörgetnie kell, hogy bejöhessen az őt megillető helyre. Egészen fájdalmas dolgokat ír le a Biblia Laodiceáról, illetve az általa kihívott emberekről, a hívő közösségről, arról a hívő közösségről, akik egyszer már, legalább egyszer az életükben találkoztak Krisztussal, és valami történt az ő életükben. Római levél, Pál apostol Róma beliekhez írott levél első fejezetének a 21. versétől olvasom a 24-ig. Elém egy nagyon nagy tükröt tárt. És itt valóban leleplező, hogy kikről van szó. 21. verstől olvasom a 24-ig a római levél első fejezetében. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem neki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valóká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek tartván balgatagokká lettek, és az örökké való Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek, és madaraknak, és négylábú állatoknak képmásával. Annak okáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék. Kiről szól az ige? Szól-e az ige arról, akire mi csak úgy szoktunk tekinteni, hogy kint fetreng az utcán? Tudjátok, én már 5 éve elmúlt elsőjén, ennek a hónapnak az elején, hogy utcán élő hajléktalan emberekkel foglalkozom. Nagyon csúnya látvány. Nem lehet megszokni. Nem tudom megszokni. Nagyon sok nyomort láttam ez alatt az 5 év alatt, és nagyon is rányomta az életemre a bélyegét, pozitív és negatív értelemben is. De ez az ige ennél nyomorultabb állapotról beszél. Sokkal nyomorultabb állapotról. És tudjátok, elszégyellem magam, és a sírhatnékság vesz elő akkor, amikor arra gondolok, hogy hanem nálunk sokkal különb emberek, akiknek esetleg másképpen kéne hozzáállniuk ezekhez a szerencsétlen emberekhez, akik sok esetben önhibájukon kívül kerültek az utcára, mi úgy gondolunk azokra az emberekre, hogy nincs értékük, hogy nem sok értékük van. Megfagyhatnak az utcán,
éhen halhatnak. Valami betegségük van, ott halhatnak meg az utcán. Nagyon sok, az elmúlt évben körülbelül 10 embert, 10 hajléktalan embert temettem el. Az év első két harmadában. 10 embert. Rettenetes volt. Pedig hajléktalan emberek voltak. Ezeket az embereket az Isten ugyanúgy szereti, mint minket. De tudjátok, mi sokkal, de sokkal mélyebbre süllyedtünk. Mert azt mondja, hogy ezek azok az emberek, akik megismerték az Istent. De folytatja. Mert bár az Istent megismerték, és mégsem úgy tisztelték, vagy dicsőítették őt, mint az Istent. És amikor ezt az ige szakaszt olvasom, egyre inkább rosszabbul érzem magam. Mert magamra ismerek. Mert olyan sokszor kaptam a jó Istentől, olyan sok jó adományt és mindent. Mert semmim sincs, amit nem az Istentől kaptam volna, mondja Pál apostol is. És mégis nem ismerem előtt nagyon sokszor Istennek az életemben. És azt mondja, hogy hálát sem adtak neki. Van egészségügyi végzettségem, és ezzel nem szoktam dicsekedni egyébként. Állategészségügyi iskolába jártam, mielőtt eljöttem ide hozzátok a szólára. És az alatt, az 5 év alatt, amíg tanulmányoztam az egészségügyet, arra kellett rájönnöm, hogy annyi és annyi lehetőség van arra, hogy akár az ember, bármilyen élőlény, hogy megfertőződjön, hogy ezt számszerűleg ki sem lehet fejezni. Jeremiás könyv, Jeremiás irámai 2. fejezetében, ha jól emlékszem, ott írja azt, hogy az Isten kegyelmessége az, hogy mi még élünk. Olyan sok dologtól, amiről tudunk, olyan sok betegségből, fájdalomból, éhezéstől, stb. Mentett meg minket az Isten, fázástól. És olyan sokszor nem adtam, vagy nem adtunk hálát neki. De ha arra gondolunk, hogy az Isten mennyi mindentől mentett meg, amiről még nem is tudunk, azt hiszem, eléggé nagy restanciánk, elmaradásunk van ezen a téren. Azt mondja, hogy megismerték az Istent, mindazonáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem neki hálákat nem adtak, és itt van az, ami mindenkire érvényes, és Laodicea ezzel szokott dicsekedni, hanem az ő okoskodásaikban hiába valóká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Azt hiszem, olyan, mintha egy mély pincébe mennénk le, és egyre inkább lépcsőzetesen, egyre inkább mélyebbre, sötétebbre esnénk. Ugyanis nem úgy kezdődik, hogy ezek az emberek egészen sötétek voltak a gondolkodásaik ezeknek az embereknek, hanem úgy kezdődik, hogy ezek az emberek kapcsolatban álltak az Istennel. Mit mond Laodicea? Mindenem megvan. Ismerem az Istent. Én vagyok az eklézsiának az egyik tagja. Mi a hiányossága? Krisztusnak kívülről kopogtatnia kell. Azt mondja, hogy megismerte az Istent, és elkezd okoskodni. Tudjátok, én azt tapasztaltam, nagyon sokáig azt hittem, hogy az az Isten, amit én gondolok. De azt tapasztaltam, hogy nagyon sokszor az Istent ilyen antropomorf módon, illetve ilyen testben képzelem, vagy képzeltem el, és olyan dolgokkal ruháztam fel, mint amilyen tulajdonságaim nekem vannak, illetve a körülöttem élő embereknek vannak. Még akkor is téves, hogyha a legjobb tulajdonságokat aggattam rá. Megfeledkeztem arról, hogy az Istennek van egy üzenete. Ez a kis fekete könyv. Van egy prédikátor testvér, a Torben Nébó, nem tudom, hogy ismeritek-e, vagy aki ismeri, az tudhatja. Mondott egy mondatot, ami teljesen megragadott. Ami magával ragadott, és nagyon sok erőt ad a hétköznapokhoz. Azt mondja, hogy az utolsó időben olyan dolgok fognak történni, olyan nehézségek fognak történni velünk, hogy akár még el is veszhetünk, hiszen erről beszél a Biblia, de azt mondja, hogy csak az az ember tud megállni az utolsó időben, aki jobban hisz a Bibliájának, az Istenének, mint a saját szemének. Mennyire igaz ez?
Annyiszor tapasztaltam már, és annyiszor megerősített ezáltal az Isten, ugyanis azt vettem észre, hogy sajnos azt kell mondanom, hogy főleg a mi közösségünkben olyan sok okos ember van. És olyan sokan elképzelik maguknak az Isten, mint ahogyan én elképzeltem nagyon sokáig az Istent magamnak. És mégis a Biblia arról beszél, hogy az Isten más, mint ahogyan azt én el tudom képzelni. Ő másképpen gondolkodik az ítéletről, Babilon eleséséről és a halálról. Azt mondja, hogy ezek az emberek, akik elindulnak ezen a lefelé ívelő lépcsőn, azok egyre sötétebbek lesznek. Azt mondja, hogy az ő gondolkodásuk, az ő balgatag szívük. Miért balgatag az ő szívük? Mert valamikor megismerték az Istent, és nem hajlandóak az Istennel együtt élni. Mi ebből a megoldás? Az Isten, hogyha netán ezek az emberek, nem térnek meg, az Istennek a halálról alkotott képünkről szeretnék beszélni, az Istennek a saját, az ember szemszögéből jól felfogott érdekében kell úgy döntenie, hogy ez az ember nem élhet többé, illetve nem élhet örökké. Miért? Azért, mert az Isten egy tökéletes, a szó legszorosabb értelmében vett tökéletes világba szeretne minket elvinni, elvezetni. És ebben a tökéletes világban nincsen halál, nincsen erjedés, nincsen bor, nem lesz pálinka. Nem fogják szidni egymást ott a lények. Nem fogják megölni az állatokat, hogy aztán majd megegyék. És tudnám sorolni tovább. Nem fogják szidni a szomszédokat, sőt a családtagokat sem, még az anyósukat sem fogják szidni. Ebben a világban ez az ember nem érezné jól magát. Tudjátok, ez lenne neki a valóságos pokol, ami örökké tartana. Teljesen igazságtalan lenne az Isten részéről, hogyha ezt az embert üdvözíteni. Nem érezné jól magát. Van egy megoldás. Nem véletlenül jegyezte le a Jóisten a 12. verset itt a Jelenések könyve 14. fejezetében. Ezt az önazonosságunk, az adventista egyház önazonosságának szokta fölhozni, és ez valóban így is van. Szeretném leszögezni, hogy valóban is így is van. Így hangzik. Itt van a szenteknek békességes tűrése, béketűrése, vagy álhatatossága. Én inkább ezt szoktam használni. Itt van a szentek álhatatossága, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Álhatatosságról beszél a Biblia. Álhatatosságról beszél Jézus, ugyanis többször is említi a Bibliában Jézus az evangéliumokban, hogy kövessük őt. Ugye? És azt mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Aztán egy másik helyen, másik alkalommal azt mondja Jézus, hogy ha engem követtek, akkor annak lesznek bizonyos következményei. A világban nem fognak titeket szeretni. Azt mondja, én nem e világból való vagyok. És mivel Jézus nem... Jézus az evangéliumokban, hogy kövessük őt, ugye? És azt mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Aztán egy másik helyen, másik alkalommal azt mondja Jézus, hogy ha engem követtek, akkor annak lesznek bizonyos következményei. A világban nem fognak titeket szeretni. Azt mondja, én nem e világból való vagyok. És mivel Jézus nem ebből a világból való volt, illetve ennek a világnak a

volna teljes mértékben megváltoztatni pozitív értelemben a mi világunkat. Azt mondja, ezért üldöztek. Ha engem üldöznek, titeket is üldözni fognak, mondja Jézus. Aztán a Jelenések könyvében meg annyi más helyen is beszél arról, hogy aki álhatatos marad, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Így jellemzi az utolsó nép kihívottait. Szándékosan nem mondtam adventista egyházat. És nem is szeretnék mondani szándékosan adventista egyházat, mert itt a személyesen, te rólad, meg én rólam van szó. Te rólad, aki az eklésiának vagy tagja, amennyiben elfogadtam Krisztust. Azt mondja, hogy itt van a szentek álhatatossága. Ezek azok, akik kitartottak Krisztus mellett. Ezek azok, akiket Krisztus el tud pecsételni magának. El tudja jegyezni őket, azt mondja, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy mi az Isten országának az alkotmánya, mert minden országnak van egy alkotmánya. Így Magyarországnak is. Mi az Isten országának az alkotmánya? Mi az alapja? Hangosan. A szeretet. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha tovább vizsgáljuk az Isten parancsolatait, természetesen mondhatjuk, hogy az egész ige, az az Isten törvénye. Ha szűkebbre vesszük, akkor mondhatjuk az a 10 rendelet, 10 parancsolat, amit az Isten adott. De mi jellemzi az Isten gyermekeit? Tudjátok, van egy dolog, ami megfordult, de nagyon megfordult, még mi közöttünk is, adventisták között is, ugyanis mi úgy gondolkodunk, és úgy is mondjuk nagyon sokszor, hogy ha megtartod a parancsolatokat, akkor Krisztus veled van. Teljes mértékben fordítva van. Mert hogyha Krisztus veled van, ha Krisztust meghívod az életedben, hogyha az életednek része, úgy, mint ahogy magadhoz veszed a kenyeret és a vizet, és részeddé válik, akkor teljes mértékben magától értetődik az, hogy meg fogod tartani az Isten parancsolatát. Hogy ezt hogyan értettem meg, ezt majd a délutáni órában kérdezzétek meg tőlem, az állampolgársággal kapcsolatban. Ezen gondolatok mentén pedig Isten megértette velem, amit nagyon meg kell értenünk, hogy az Isten országának egyetlen egy ember sem lesz örököse, aki nem ért egyet azzal, amit az Isten parancsolt. Miért? Miért mondja egyáltalán, miért jellemzi így a szenteket? A kihívottakat, hogy azt mondja, hogy álhatatosak, akik megtartják az Isten parancsolatait. Miért? Mert ezek elfogadták Krisztust. Mert ezek az emberek komolyan veszik azt, amit az Isten mond. Ezek az emberek állandó kapcsolatot, folyamatos kapcsolatot ápolnak a Krisztussal, és mivel ezek az emberek nem tartják választási lehetőségnek azt, hogy megtartják az Isten parancsolatait, az egészet, vagy csak egy néhányat belőle. Nem valami opció a szentek számára az Isten országának parancsolatait megtartani. Ők nem akarnak mást. Ők nem akarnak egyáltalán másképpen élni, csak úgy, ahogyan az Isten is velük lehet. Azt mondja, itt a szentek álhatatossága, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Hát nagyon sokszor beszéltem már én is a Jézus hitéről, illetve nagyon sok ige hirdetést olvastam már, hallottam és könyvet olvastam a Jézus hitével kapcsolatban, de ezen alkalommal az Isten megértetett velem valamit. Hogy Krisztus elvégezte az ő szolgálatát. Krisztus tökéletes volt. És ismét szeretném összefoglalni az egész evangéliumot, hogy mielőtt Krisztus eljön, szeretne közösséget ápolni velem, velünk, és megigazítani. Krisztus tökéletesen elvégezte ezt a munkát. Miért? Az Isten miért küldte el Jézust, az ő fiát? Hogy Emmanuel, hogy legyen velünk az Isten. Miért kellett elfordulnia az atyának Jézustól? A bűneink miatt.
Ellen White-nak van egy

kifejezése, ami nagyon megragadt bennem. Azt mondja, hogy az atyának azért kellett elfordulni a fiútól, hogy tőled és tőlem ne kelljen elfordulnia. Jézusnak azért kellett meghalnia, hogy neked és nekem ne kelljen meghalnunk örökké. Azt mondja a Szentírás, illetve Ellen White is, és nekem erről beszél a Biblia, hogy a Krisztus hite ebből a szemszögből nézve az volt, hogy az Atya az ő 100%-ban tökéletesen elvégzett áldozatát érvényesíteni tudja a te és az én életemben. Mindannyiunk életére nézve. Jézus azért munkálkodott és munkálkodik mai napig is, hogy amikor eljön az egeknek felhőjén, akkor téged és engem az Atya elé úgy tudjon állítani, mint aki soha nem vétkezett. El tudod ezt képzelni? Mersz erre gondolni? Én 32 éves vagyok, de ezzel a 32 év alatt nagyon sokat vétkeztem. Nagyon sok bűnömet megvallottam a Jóistennek, de attól még elkövettem ezeket a bűnöket. És Jézus azon igyekszik a Szentlélek által nap mint nap, hogy engem és téged, testvérem, úgy mutasson be az Atyának, mint aki soha nem követtél el semmilyen bűnt. Ez azért hatalmas dolog. Megrettenek, amikor erre gondolok. És tudjátok, Jézus nem fog hazudni. Mert az ő áldozata tökéletessé tesz téged. Múlt időben. Az ő áldozata tökéletessé tett téged. Abban az esetben, ha pozitívan válaszoltál, válaszoltam az ő hívására. Kedves testvérem, az én kívánságom nem lehet más ezek után, mint az, hogy legyen érvényes a Krisztus áldozata te életedre nézve is, és az én életemre nézve is, hogy az Atya elé úgy tudjon állítani bennünket Krisztus, mint aki soha nem vétkeztünk. Ámen. Mély alázattal a mi szívünkbe jövünk te eléd, mennek és földnek teremtője, mi személyes megváltunk. Hálásan köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy akkor, amikor mi hátat fordítottunk te néked, akkor te nem viselkedtél ugyanúgy, mint ahogy mi viselkedtünk te veled. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy te megkerestél bennünket. Köszönjük, hogy személyre szóló megváltási terved van ránk nézve. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy te megváltottál bennünket múlt időben. Vágyunk a veled való kapcsolatra, Istenünk. Vágyunk elhagyni a mi bűneinket. Szeretnénk teljesen te neked átadni a mi életünket, a mi akaratunkat, hogy te irányítsad azt. Szeretnénk igazán hívők lenni a szószoros értelmében és nemes értelmében véve. Szeretnénk, Istenünk, azt, hogy ne hozzunk több szégyent a te szent nevedre. Nem akarunk többé balgák lenni, nem akarunk többé sötét szívűek lenni, hanem szeretnénk a te szent lelked segítségével világosságra jutni. Szeretnénk, hogyha te élnéd a mi életünket, Jézusunk. Fogadj el minket. Tégy minket, Istenünk, olyanná, amilyennek szeretnél látni minket. Segíts el, jó Istenünk, hogy a világot hadd tudnánk elfelejteni. Hadd ne akarjunk a világgal együtt haladni, hiszen te megmondtad, hogy a világ és minden, ami a világban van, el fog pusztulni. Kérünk téged, jó Istenünk, segítsél, hogy hadd ne legyünk Babilonnak része. Hadd lehessél a mi személyes megváltunk. Könyörgünk, jó Istenünk, hogy emelj fel bennünket. Tarts meg minket a te kegyelmedben, édesatyánk is. Hadd legyünk mi is angyalok, hírvivők. Azok a hírvívők, akiknél örökké való evangélium van, akik el tudják mondani minden embernek, aki fogható rá, hogy te hogyan dolgozol a mi egyéni életünkben, hogy hogyan mentettél meg engem személyesen. Hallgass meg a mi kéréseinket, édesatyánk is. Szeretnénk a mi szívünk mélyéből, hogy te éljed a mi életünket, és hogy a mi gyülekezetünk tudna szaporodni, hogy tudnánk üdvözülendőkkel találkozni,
akiket valóban meg tudnál nyerni te az örök élet számára. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te eljössz, és elviszel minket, és tiszta ruhát adsz nekünk. Köszönjük, Jézusunk, hogy az Atya elé úgy állítasz minket, mint akik soha nem vétkeztünk. Köszönjük, Istenünk, hogy ezek nem csak szép gondolatok, ez nem legenda, nem valami olyan dolog, ami nem történik meg, hanem igenis, valóságosak ezek mindannyiunkra nézve, amennyiben befogadtunk téged. Segíts, Istenünk, hogy befogadjunk téged, és valóban te legyél a mi életünknek kormányzója. Amen.

Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Sorozatunkban elérkeztünk a 10 parancsolathoz, tehát Mózes második könyve 20. fejezetéhez, és a 10 parancsolatból most az első törvénytáblát fogjuk megvizsgálni a szívbe fogadott igék sorozatban. Nagyon jó lenne, hogy ezeket az igéket is szívbe fogadnánk, mert nem tudom, hogy ki emlékszik rá, a rendszerváltás idején volt egy, mondhatnám így, egy ilyen világméretű fölmérés. Az Egyesült Államokban is elvégezték, és Magyarországon is. Azt a kérdést tették fel 10 éves fiataloknak, hogy a 10 parancsolatból mit ismernek. És döbbenetes eredményre jutott már akkor ez a felmérés. Legtöbben a ne lopj parancsolatot ismerték. Ugye a mai világban a jól felfogott érdek, hogy az bűn, ha tőlem valamit ellopnak. Már az nem bűn, hogyha én lopok, és egyéb más dolgok, mint a ne ölj parancsolat is meglepően kevés ember által ismert, illetve fiatal által ismert parancsolat volt, de ami a legmegdöbbentőbb volt ebben a felmérésben, a ne lopj parancsolatot körülbelül 70%-a ismerte a fiataloknak, hogy ez talán ott van a 10 parancsolatban, de az első 4 parancsolatot, tehát amivel kezdődik a 10 parancsolat, az első 4 parancsolatot nem ismerték többen körülbelül 10%-nál. Ez megdöbbentő azért, mert hogyha a 10 parancsolatnak az első kőtábláját nem értjük meg, nem értjük meg igazán a másodikat sem. Ma az egész világon a 10 parancsolat, bár nevében sokan hivatkoznak rá, de az egyik legismeretlenebb törvénygyűjtemény. Mielőtt rátérnék az első 4 parancsolatnak a vizsgálatára, úgy gondolom, hogy néhány alapvető kérdést föl kell vetni a 10 parancsolattal kapcsolatban. Például ilyen alapvető kérdés, hogy tulajdonképpen mikori a 10 parancsolat? Mert a 10 parancsolatot kőbe vésve Isten az időszámításunk előtti 15. században adta Mózesnek. De ebből sokan azt a helytelen következtetést vonják le, hogy a 10 parancsolat csak 3500 éves, és egy ókori zsidó nép számára adatott törvénygyűjtemény. Hát akkor mi volt a 10 parancsolat előtti 2500 évben? Akkor nem ismerte senki sem, vagy nem volt ilyen, hogy 10 parancsolat? Ha a Bibliát elolvassuk addig, amíg a 10 parancsolatot nem közli, például Mózes első könyve 26. fejezetében csak egy verset olvasnék fel az Ábrahám történetéből, aki ugye a 10 parancsolat előtt több mint 300 évvel élt, tehát a kőbevésett 10 parancsolat előtt 300 évvel. Ezt olvasjuk Mózes első könyve 26. fejezet 5. versében, hogy hallgatott Ábrahám az én szavamra, mondja az Isten, és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet. Hát miféle parancsolatokat, rendeléseket és törvényeket tartott meg Ábrahám? Hát akkor még nem volt se kőbe vésett, se írásba foglalt 10 parancsolat. Ebből az egyik helyből is teljesen egyértelmű, amit egyébként az egész Biblia sugal, hogy a 10 parancsolat mindig ismert volt, illetve hogy egész pontos legyek, ameddig nem volt bűn, addig nem kellett ismerni a törvényeket, mert minden természetes volt. A hal sem tudja azt, hogy a vízben úszik, csak úszik a vízben. Amikor bejött a világba a bűn, azóta kellett, hogy az embernek ismerete legyen a helyes életről, tehát Isten már az ősszülőknek elmondta a 10 parancsolatot, ez nemzedékeken keresztül öröklődött, és ezért mondja a Biblián természetesen Ábrahámnál, a zsidó nép ősatjánál, hogy ő megtartotta, mondja az Isten, az én parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet. A második kérdésünk, mondom, ezek ilyen gyors bevezető kérdések, hogy miért éppen a kivonulás után adta Isten a 10 parancsolatot? Miért ez volt az a pillanat? Miért itt kapta meg a zsidó nép a 10 parancsolatot? Miért nem korábban, mondjuk? Miért nem az egyiptomi tartózkodás idején, vagy miért nem Ábrahámnak adta Isten a 10 parancsolat kőtábláit? Azt gondolom, hogy ennek is mélységes jelentése van, hogy egy olyan történelmi szabadulás van a háttérben, hogy egy népet az Isten kisegít Egyiptom földjéről, és ez be is került rögtön az első parancsolatba, ez a hivatkozás, hogy egy népet az Isten kisegít Egyiptomból, az akkori világbirodalomból, és ilyen csodákat átélve láthatták az Istennek az erejét, az Istennek a gondviselését. Szóval az Isten nem azt a képzetet akarta kelteni a zsidókban, mint ma sok ember azt mondja, hogy jaj, hát a 10 parancsolatot azt lehetetlen megtartani. Hát az olyan nehéz. Egyszerű, de nagyon magas szint.
hanem Isten azt szerette volna megértetni a zsidókkal, hogy azelőtt az Isten előtt, aki egy kis népet, egy kis rabszolganépet ki tud szabadítani Egyiptom földjéről, a szolgasság házából, ha Istenbe kapaszkodnak, akkor a 10 parancsolatnak is eleget tudnak tenni, tehát a 10 parancsolat nem nehéz és nem elérhetetlen magasság, hanem Istennel együtt minden lehetséges. Ezt akarta Isten sugallni azzal, hogy egy ilyen háttéren, a kivonulás hátterén láthatjuk a két kőtáblát, ahogy Mózes megkapja a Sinai hegyen. Akkor egy harmadik ilyen rövid bevezető kérdés, hogy tulajdonképpen gondoljuk meg, hogy mire szolgál a 10 parancsolat. Mert itt a Biblia 3 döntő dolgot letesz az asztalra, és ez a 3 döntő dolog a következő. Pál apostol mondja a Római Levél 3. fejezetében, hogy a bűn ismerete a törvény által van. Ha nem kaptunk volna törvényt, ha nem kaptunk volna 10 parancsolatot, nem ismernénk a bűnt. Nem látnánk a hibáinkat, nem látnánk a világban levő bűnöket. Tehát a 10 parancsolat adásának az első és legelemibb célja az volt, hogy az Isten rávilágítson arra, hogy az ember, az emberiség milyen messze sodródott a szeretet törvényétől, mennyire nem élünk mi a szeretet szerint, de ezt mi nem látjuk. Mi ezt nem akarjuk bevallani. Mi úgy gondoljuk, hogy hát vannak hibák, vannak tévedések, ilyen az élet, de nem látjuk azt, hogy mi emberek vagyunk a felelősek abban, hogy Isten nem arra teremtett bennünket, hogy egymást bántsuk és öljük, és mégis mi ezt tesszük ezen a világon. Tehát a 10 parancsolat tükröt állít elénk. A bűn ismerete a törvény által van. Ha nem kaptunk volna törvényt, nem látnánk a bűnt. És az az ember, aki nem ismeri a 10 parancsolatot, vagy aki nem gondolkozik Isten törvényeiről, hát hogy mondjam, nagyon finoman szólva, nagyon fogyatékosan látja az élet bajait és hibáit és bűneit. Az az ember viszont, aki belepillant, hogy Jakab levele első fejezetében olvassuk, a szabadság tökéletes törvényébe, és nem feledékeny olvasó, hanem ott tartja egy kicsit a tekintetét, és látja a maga arcát ebben a tükörben, a törvénynek a tükrében, az láthatja a valódi helyzetét, az láthatja, hogy mi emberek milyen mélyen vagyunk, és milyen messzire vagyunk az eredeti rendeltetésünktől, az Isten által megteremtett igaz élettől. A második dolog, amiért Isten adta a 10 parancsolatot, és mondom, ezek egymáshoz kapcsolódnak szoros láncszemekként, a második dolog az, hogy amikor már látjuk, hogy hol vagyunk, amikor látjuk a valódi állapotunkat, akkor ez a helyzetfelismerés, ez az élet és önismeret, ez vezessen rá bennünket arra, hogy a megoldást keressük. Tehát, hogy szabadulás után nézzünk, hogy szabadítóra vágyakozzunk. Ezért mondja a Galata levél 3. fejezetében Pál apostol, hogy a törvény Krisztusra vezető mesterünk élet. Mert Isten először be akarja mutatni, hogy hol vagyunk, ember nézzél bele a tükörbe, lásd meg a nyomorúságos állapotodat, és amikor már látjuk a nyomorúságunkat, nyilván csak akkor tudunk vágyakozni arra, hogy ne ebbe a nyomorult helyzetbe maradjunk meg, hanem Isten segítségül kérve, az Isten segítségével kiemelkedjünk, a szabadító, a megváltó segítségével kiemelkedjünk ebből a helyzetből. Tehát a törvény elsődleges oka, hogy megtanít a bűn ismeretére, másodlagos oka, hogy vágyat érlel a szabadításra, vagyis Jézus Krisztusra. És soha igazán nem lesz bennünk Jézus iránti szeretet és Jézusra való vágyakozás, ha a törvény ezt meg nem alapozza, ha a törvény nem mutat rá arra, hogy hol is vagyunk. És a harmadik oka a törvényadásnak az volt, hogy Isten egy mindig biztos útjelző táblát akart állítani, hogy igenis az igaz élet itt a Földön is megvalósítható, de ezt, hogy mi ellenőrizni tudjuk, hogy mikor vagyunk mi igazak, mikor járunk mi helyes úton, ehhez is kell az Isten törvénye. Az Isten törvénye leleplezi a bűnt, vágyat érrel a szabadításra, a szabadítóra, és mindig jelzi a helyes irányt, hogy igen, ez az irány, ami az életre és az örök életre vezet. Tehát ezt a három dolgot ne tévesszük szem elől. Egyébként az Alfred Vosé Üdvösség története című könyve több fejezeten keresztül tárgyalja, mint hogy az egész bibliai kinyilatkoztatást is tematikusan, tehát dogmatikai szinten több fejezeten keresztül összefoglalja. És akkor még egy negyedik bevezető kérdés, hogy tulajdonképpen miért áll két kőtáblából a 10 parancsolat? Isten miért két kőtáblán adta ezt, és miért találkozunk azzal a jellegzetességgel, hogy ezt a két kőtáblát szinte állandóan rosszul látjuk ábrázolni?
Ugye tartottam zsinagógákban is előadásokat, például a Bajai Könyvtár is egy zsinagógában van, és ugye az előadást tartom, mögöttem ott van a 10 parancsolat, mármint hogy jelezve, tehát nem lerajzolva, hanem egy ilyen reliefszerű ábrázoláson. És úgy fölnéztem először, amikor ott voltam, láttam, hogy 5-5 parancsolat, így ábrázolják a zsidók például, hogy 5-5 parancsolat. Aztán tartottam más helyütt is, például a katolikus templomokban is, ahogy ábrázolják, ott 3-7 parancsolat. 3-7 parancsolat. Hát akkor mi az igazság? Sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy egyik sem. Sem az 5-5, sem a 3-7 nem helyes. És hogy mire alapítjuk, hogy mi a helyes, Pál apostol mondja az Efézus levél 6. fejezetében, hogy a tiszteld atyádat és anyádat az első parancsolat az ígérettel. Tehát a tiszteld atyádat és anyádat az az első parancsolat, tudnik a második kőtáblán. Ha így nézzük a dolgot, akkor a 10 parancsolatot csak egyféleképpen lehet elfogadni, tárgyalni és ábrázolni, ez a 4-6-os beosztás. Tehát 4 parancsolat az Isten iránti szeretet kötelezettségekről, és 6 parancsolat az emberek iránti szeretet kötelezettségekről, és azt is nyilvánvalóvá teszi ez a beosztás, hogy miért jönnek először az Isten iránti szeretet kötelezettségek. Mondjuk, ha a felmérés Amerikában is, meg Magyarországon is azt mutatta, hogy a ne lopj a leginkább ismert parancsat, miért nem azzal kezdődik a 10 parancsat, hogy ne lopj? Vagy sokan azt mondják, hogy miért nem a ne ölj el? Ennek is egy nagyon fontos és logikus magyarázata van, és erre mindig ügyeljünk, hogy ezt állandóan értsük. Tudnék ennek az a magyarázata, hogy Isten azért kéri önmaga megismerését, és az Istennel való viszonyunk rendezését, mert ha az Isten nem tudjuk megszeretni és követni, akkor az embertársainkat se tudjuk igazán megszeretni és szolgálni. Istentől csak jót kapunk. Ha valaki, akitől csak jót kapunk, ha azt a valakit nem tudjuk szeretni, akkor hogy várható el tőlünk szeretet olyan emberek iránt? Hát az emberektől nem csak jót kapunk, hogy finoman fogalmazzak, tehát az emberektől azért nagyon sok rosszat kapunk, és ennek ellenére mondja a Szentírás a szeretet törvényét. Igen, ebben a világban, ahol annyi sok méltatlanság ér bennünket, annyi sok furcsa és különös és bántó dolog, ebben a világban meg kell tanulnunk, hogy föltétel nélkül szeressük az embereket, de ezt a föltétlen szeretetet csak az Isten szeretetből nyerhetjük. Röviden így is összefoglalhatnám ezt a tételt, hogy az ember szeretethez az Isten szereteten átvezet út. Embert szeretni úgy igazán nem lehet, hogy az Istent ne szeretném. Aki úgy gondolja, hogy szereti az embereket Isten szeretete nélkül, az majd fogja tapasztalni az életben, hogy lesznek olyan alkalmak, amikor nagyon csúfondárosan vizsgázunk ember szeretetből, és ennek az az oka, hogy nem tudatosítottuk, amit a 10 parancsolat már a formájával, vagy a beosztásával is tudatosítani akar, hogy először Isten szeretet, és ebből következik az ember szeretet. Ugye a 20. század nagyon sokat hangoztatta az úgynevezett humanizmust. Most már nem beszélnek olyan sokat a humanizmusról. Hát a humanizmus nagyon szép eszme, de humanista csak az lehet a szó igaz értelmében, aki a világot teremtő és az értünk az életét adó Istent is meg tudta szeretni, az fogja az embertársait is szeretni. Úgy gondoltam, hogy ennyi előrebocsátás mindenképpen idik egy ilyen hatalmas nagy törvénygyűjteménynek, mint a Bibliában 16 versben található 10 parancsolatnak a bevezetéséhez. Ugye az emberiség történetében nagyon sok híres törvénygyűjtemény van, például a Hammurabi törvénygyűjteménye 4000 éves, vagy a Lükurgos spártai törvényei, vagy a Szolónnak a törvényei a görögöknél, vagy éppen a legutóbbi európai nagy törvénygyűjtemény a Kód Napóleon. Tehát az emberiség is próbált olyan törvénygyűjteményeket csinálni, amelyekhez azt a várakozást fűzte, hogy az életet szabályozni fogják, és az életet egyensúlyban tartják, megfékezik a rosszat, és utat nyitnak a jó érvényesülése elé. De azt kell, hogy mondjuk, hogy ilyen törvénygyűjtemény, mint a 10 parancsolat nincs, nem is lehet. A Biblia háromszor mondja, hogy Isten a saját ujjával véste kőtáblákra, tehát
A Biblia egésze ihletett, emberek írták álom, látomás, gondolatihletés folytán, de olyasmi, hogy az Isten a saját ujjával, és amikor Mózes összetört először a kőtáblákat, ugye újra fel kellett mennie, és Isten újra a gondjaira bízta ezt a két kőtáblát, tehát formailag is jelzi a Biblia, hogy ez egy rendkívüli törvénygyűjtemény, bár a mi nagyon alacsony emberi színvonalunkhoz, már úgy értem, hogy a bűneset miatt nagyon alacsonyá vált emberi színvonalunkhoz szabott törvénygyűjtemény, de meg fogjuk látni, hogy minden parancsolat olyan hézagmentesen épül a másikra. Meg fogjuk látni azt, hogy minden parancsolatban van felszólítás, van tiltás. Meg fogjuk látni azt, hogy a törvénygyűjtemény még azt is magába foglalja, hogy külsőleg az emberekre nem lehet törvényeket ráerőltetni. Ez a törvénygyűjtemény a szívünkbe akar íródni, hogy belülről lássuk be ennek a 10 parancsolatnak az érvényét és igazságát, és belülről akarja mi átalakításunk munkáját véghez vinni. Szóval sok mindent lehetne még elmondani, ezt már nem előzetesen szeretném elmondani, hanem azután, hogy végigmegyünk az egyes parancsolatokon, és a végén majd összegeznénk ma az első kőtáblát, majd a második kőtáblának a tanulságait, és meg fogjuk látni, hogy nem lehet 11 parancsolatot, meg 12-t, de nem lehet 9-et sem. Ebben a 10-ben az egész ember élet le van fedve, ez a 10 parancsolat maradéktalanul képes szabályozni az életet, az egyes ember életét, társadalmak életét, és az egész történelem életére vonatkozóan is, hogy a Jelenések könyve proféciáiból már láthattuk, tulajdonképpen a 10 parancsolat nem csak az idők végéig érvényes, hanem az örök időkben is megmarad a 10 parancsolat. Tehát még erről egy nagyon szemléletes képet hadd villantsak fel, hol is őrizték a 10 parancsolatot a zsidók? A frigyládában. És a frigyládának a tetejére mi volt kimintázva? Két kérub, de a két kérub a 4 szárnyával betakarta a frigyládát, ami minek volt a jelzése, hogy a 10 parancsolat nem csak az emberi világban, nem csak földi körülmények között tökéletes parancsolat, a mennyek országában, az angyalok világában, az egész világmindenségben a 10 parancsolat fölött őrködnek ezek a kérubok, mert a 10 parancsolat szent, igaz és jó, ahogy Pál apostol a törvényről mondja a Római Levél 7. fejezetében. Szeretném, hogy akinél van Biblia, lapozza fel Mózes második könyve 20. fejezetét, erre kérném most, aztán majd a következő alkalmakon arra, hogy ne lapozzuk fel, hanem ne felejtsük el a 10 parancsolatot. Tehát, hogy tanuljuk meg, ne felejtsük el. Mózes második könyve 20. fejezetében először az első 4 parancsolatot olvasnám fel. Mózes második könyve 20. fejezetében az első 4 parancsolat így hangzik. És szólta Isten mindezeket az igéket mondván, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről a szolgaság házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem 1000 íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiat, se lányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, tehát állatod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Luther Márton azt mondta, hogy az első parancsolatban benne van az egész 10 parancsolat. Nagyon nagy igazsága volt, de azt kell, hogy mondjuk, hogy az első parancsolat szinte a 10 parancsolatnak egyik legkevésbé ismert és értett része.
Egy csodálatos egyszerűséggel szól. Ugye az első parancsolatban még beletartozik a bemutatkozás, ugye? Mert így kezdődik, hogy én az Úr vagyok, a te Istened. És utána sokan fölteszik a kérdést, hogy hol itt a parancsolat? Mert ugye a bemutatkozás után az, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgaság házából, ne legyenek néked idegen isteni dén előttem. Tehát a tiltást azt rögtön érezzük, hogy ne legyenek néked idegen isteni dén előttem. De minden parancsolatban vagy kifejezettenben van a felszólítás is, vagy látensen, tehát rejtetten, de sokan azt mondják, hogy mi is ez az első parancsolat. És Luthernek ezért kell nagyon megbecsülnünk ezt a kijelentését, mint a mi atyánkról is megjegyezte nagyon jól érzékel, ott is az első kérésben benne van az egész mi atyánk, tudnék, hogy szenteltessék meg a te neved. És itt is rámutatott arra, hogy ha valaki az első parancsolatot megérti, azelőtt ki fog nyílni a 10 parancsolat. Akkor egy kicsit most szálljunk több időt erre az első parancsolatra, és tényleg helyezzük nagyító alá, hogy mit is akar mondani ez az első parancsolat. Először is a bemutatkozás se véletlen. Mert azt mondani, hogy én az Úr vagyok a te Istened. Ugye, mit fejez ki ez a nagyon egyszerű nyelvtani alakzat, hogy Isten én-te viszonyba akar kerülni minden egyes teremtményével. Én az Úr vagyok a te Istened. Személyesen mindenkinek az Istene szeretnék lenni. Tehát az Isten szeretne kapcsolatba kerülni minden egyes teremtményével. Ez az Istennek a vágyakozása. Mennyire más vágyakozás ez, mint a mi vágyakozásunk? Mert az ember mondjuk nem ezzel kezdi kifejezetten az életét, nem is ezzel folytatja sokszor, hogy ő személyesen szeretné az Istent megismerni. Nem az van az emberi szívben, amit Dávid mond az egyik zsoltárában, hogy mikor mehetek el és jelenhetek meg az Isten előtt. Mikor mehetek el és jelenhetek meg az Isten előtt. Egyszer nekem elmondta egy cigány származású asszony, hogy ő olyan faluban lakott, hogy őket lenézték, mint cigányokat, és még a templomba sem mert elmenni, de amikor reggel korán volt, vagy este késő, otthonról elszaladt, kilopózott a házból, és benézett a templom kulcsukán, mert ő szeretett volna az Istennel kapcsolatba kerülni. Olyan megindító történet volt. Hogy ő ott volt reszketve, ahol talán máskor kinézték őt a származása miatt, de ő hitt abban, hogy van Isten, nem tudta, hogy hol keresse, úgy gondolt, hogy a templomba kell keresni, és a kulcsukon ott bámult és meresztett a szemét, hogy hol van az Isten. Isten az első parancsolatba, a bemutatkozásba is már belerejtette a felszólítást. Tudnék azt, hogy ember, az életben tisztáznod kell azt a kérdést, hogy van-e Isten, ki az Isten, és hogy lehet az Istennel kapcsolatba kerülni. Ez egy döntő, ez egy alapvető kérdés. Ugye a Zelk Zoltán kommunista költő volt, de az életműve legnagyobb darabjának az irodalom történet azt a két sort tartja, aminek ez a címe a versének, hogy felej, ha vagy. Ugye ez Istenről szól ez a vers, hogy felej, ha vagy, és az egész vers ennyiből áll, hogy szél futt a levél a világ, de hol az ág, de ki az ág? Igen, ez egy nagyon jelentéken nagy vers, bár két kurta sor, hogy szél futt a levél a világ, de hol az ág, de ki az ág? Ezt minden embernek az életben tisztáznia kell, hogy van Isten? Ha igen, akkor ki az Isten? És hogy lehet vele kapcsolatba kerülni. Isten az első parancsolatba elrejtette ezt a felszólítást, a bemutatkozásban már ott van, hogy ember, én neked szeretnék Istened lenni. Én az Úr vagyok a te Istened, mondjuk függetlenül attól, hogy akár akarod, akár nem, akár tudsz róla, akár nem, de én nem úgy akarok lenni csak a te Istened, hogy nem tudsz róla, vagy nem akarod. Én valódi, igazi kapcsolatba akarok kerülni veled, és az ember életben is melyek az igazi kapcsolatok? Az én-te kapcsolatok. A legszorosabb én-te kapcsolat, ahol két ember között szövődik mély vonzalom, ugye a szerelemben, a barátságban, a szülő-gyermek viszonyban, és a többi, és a többi. És ehhez még azért hozzáteszi, hogy ember, azért adok neked egy kulcsot, hogy én, a világot teremtő Isten, nem fogom erőszakolni azt, hogy te Isten hívő légy. Nem fogom rád erőltetni. Én a szabadság Istene vagyok.
én az Úr vagyok, ebben inkább a szeretet van ebben a bemutatkozásban, de rögtön utána azt mondja, az az Isten, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgasság házából. Tehát Isten azt szeretné érzékeltetni az első parancsolatban, hogy ő a szabadság istene és a szabadítás istene. Tehát Isten soha kényszert, erőszakot erkölcsi kérdésekben nem alkalmaz, mert ő a szabadság istene és a szabadítás istene. Ha nekünk olyan Istent akarnak bemutatni esetleg, mert ennek ki vagyunk téve a világon, hogy velünk különböző isteneket szeretnének elfogadtatni, de akik korlátozzák, gúzsba kötik az emberi gondolkozást, akikben csak babonaként lehet hinni, vagy kényszerből, vagy szokásból, azok nem istenek, nem az igaz Isten, az igaz Isten a szabadság és a szabadítás istene. És ezért mondja ezután a tiltást, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ugye érdekes a Bibliában ez a szó, hogy idegen. Beszél a Biblia például arról, hogy a házasságoknál is vigyázni kell, hogy nehogy valaki számára, mint asszony számára idegen férfi jöjjön be a képbe. Férfiaknál is beszél, hogy nehogy idegen asszony jöjjön be a képbe. Mert van egy igazi társ, és van valaki, aki nem társ, csak bizonyos ideig, óráig akarja elvenni azt a másikat, ez idegen, tehát aki nem a javunkat akarja. És itt az első parancsolatban ott van a felszólításban, a tiltásban, a felszólítás utáni tiltásban, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem, hogy nagyon sok Isten arc van most a világon, nagyon sok Isten kép van forgalomban, de ezek az embereket megkárosítják. Ezek az embereket megfosztják az emberségüktől, a szabadságuktól, az igazságosságtól, a szeretettől. Tehát akkor hogy tudnánk összefoglalni az első parancsolatot? Az első parancsolat felszólítja az embert arra, hogy az Isten kérdést tisztázza az életben. Minden az Isten probléma megoldásától függ. Ha tiszta előttünk Isten arca, akkor a világ összes problémája meg fog oldódni. Ha viszont zavaros előttünk az Isten arca, hogy nem tudjuk, hogy kit imádjunk Istenként, akkor az életünk összekuszálódik. És ha mi igazán szeretnénk tisztázni ezt a kérdést, hogy a valódi, az igaz Istent szeretnénk követni, akkor viszont a felszólítás mellett ott van a tiltás is. Aki másként mutatkozik be, aki nem igaz Isten, attól tartózkodjunk, mert a világ történelme mindig is tele lesz idegen istenekkel. Tulajdonképpen mik ezek az idegen istenek egészen konkrétan? Idegen Isten, én egy ilyen meghatározást hallottam, erről ennél jobbat nem tudok, hogy mind az idegen Isten, aki az igaz Isten elébe áll. Aki a fontossági sorrendben elfoglalja az első helyet, tehát az igaz Isten elébe furakodik, ilyen lehet például a pénz, ilyen lehet a hatalom, ilyen lehetnek az élvezetek. Maga a Biblia is beszél arról, hogy vannak emberek, akiknek Istenük a hasuk. Ugye ma is van ilyen megjelölés. Aztán vannak emberek, akik a pénzben látják az Istent. Ma is van ilyen megnevezés. Van, akik számára a hatalom az Isten. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy neki az életben ez az első és legfontosabb, és ez nem a teremtő, önmagát kinyilatkoztató Isten, az már idegen Isten. Tehát bárki lehet idegen Isten az életben, lehet például egy szeretett lény is. Vannak emberek, akik bálványozzák, nem tudom én, a házastársukat, gyerekeiket, ajnározzák, bálványozzák. Idegen Isten lehet ő is. Lehet a házastárs, lehet a gyermek, lehet bármi személy, tárgy, bármi, ami fontossági sorrendben az első helyet követeli meg magának, és ez nem az igaz Isten, az már idegen Isten. És figyeljük meg, hogy ahogy ez az első parancsolat, amire még vissza fogok térni, szóval még nem fejeztem be még a felszínes ismertetése róla, bizonyos értelemben ugye az embernek sietnie kell, hogy összeálljon a kép, de az végén majd a parancsolatokról még más szempontból is szeretnék megemlékezni. De most nézzük gyorsan, hogy az első parancsolatból hogy fejlik ki a második. Hogy készít utat az első parancsolat a második parancsolatnak? Mi a következő lépés? Ugye az első lépés az, hogy törvény legyen a számodra, hogy tisztázd az életben az Isten kérdést. És az Isten mindenféleképpen a szabadság és szabadítás Istene legyen,
az az Isten az igaz Isten, aki a szabadság és szabadítás Istene, és ne engedjél meg idegen isteneket az életedben, hogy azok tönkre tegyenek téged. Most ebből mi következik? Ebből a második parancsat annyira szorosan következik, mondom, mint a láncszem, hogy ahogy egymásba kapcsolódnak a láncszemek, a második parancsatnak tulajdonképpen ez a veleje, ha egy mondatba kell összefoglalni, hogy ember, ragaszkodjál ahhoz, ahogy az Isten jelenti ki magát. Ne te találd ki az Istent, hogy neked milyen Isten kell, ragaszkodjál ahhoz, ahogy az Isten jelenti ki magát. Te ne csinálj. A második parancsat annyira szorosan következik, mondom, mint a láncszem, hogy ahogy egymásba kapcsolódnak a láncszemek, a második parancsatnak tulajdonképpen ez a veleje, ha egy mondatba kell összefoglalni, hogy ember, ragaszkodjál ahhoz, ahogy az Isten jelenti ki magát. Ne te találd

Hogyha ezt teszed, akkor az életben van egy nagyon nagy törvény, és a nagyon nagy törvény az, hogy amit dönt az ember, és ami mellett választ, annak mindig hatása van a környezetére, és a hatás törvényétől senki nem tudja függetleníteni magát. Tehát, hogyha te nem ragaszkodsz ahhoz, amit az Isten mond önmagáról, hanem te magad gyártasz magadnak isteneket, akkor ennek is futótűzként megjön a hatása, és a hatás törvényét majd a második parancsolat második felében külön is szeretném vizsgálni, azért is, mert ezt a részt általában félre szokták érteni. A második parancsolat így kezdődik, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, melyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Tehát a második parancsolat úgy építi tovább az elsőt, hogy Isten újra bemutatkozik. Most nem csak azt mondja, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, most már a második parancsolatban többet is elmond önmagáról, azt mondja, én féltőn szerető Isten vagyok. Figyeljük meg a kifejezést. Az első parancsolatban azt mondja, hogy én vagyok a szabadság, szabadítás Isten, a másodikban már azt mondja, hogy féltve szeretlek. Tehát szeretlek is, de féltelek is. Tehát én a szeretet és az igazság Istene vagyok egyidejűleg. Az első két parancsolatból Istennek három döntő jellemvonása elénk tárul. Isten a szabadság Istene, Isten a szeretetnek és az igazságnak az Istene. Ha mi ezt megismerjük, hogy ez mit jelent a valóságban, akkor az életünk egész területére nézve ez a két parancsolat alapvető rendbehozatalt fog jelenteni, és az életünk valóban arra az útra kerül, amire való. Tehát a második parancsolat azt mondja, ragaszkodjál ahhoz, amit én mondok önmagamról. Nagyon szükség van erre a második parancsolatra, mert az emberi világban állandó hajlandóság nem az, hogy az emberek mondjuk azt mondják, hogy nincs Isten, ezt mondjuk kevés ember mondja viszonylag. Sokkal nagyobb kísértés az, hogy az emberek azt mondják, hogy van Isten, és elmondják, hogy szerintük kicsoda. Tehát az, hogy van Isten, de én elmondom, hogy szerintem kicsoda, ez tulajdonképpen nem az igaz Isten, hanem ez a bálványisten. Ugye az embereknek nagyon nagy hajlandóságuk van arra, hogy kitaláljanak isteneket. Hogy Luther és Calvin mondta egymástól függetlenül, írták le egyébként a 16. században, az emberek lelke nagy bálványgyár. Az emberek mindig kitalálják a nekik megfelelő Istent. Én úgy gondolom, hogy az Isten ilyen, az Isten jóságos. Máskor az Isten azért szigorú. Az Isten ezt el fogja nézni, az Isten azt neked soha nem fogja megbocsátani. Ugye, szóval csak úgy röpködnek Istenről a meghatározások, a második parancsolat arra szólít fel bennünket, hogy ne mi alkossunk képet az Istenről, hanem hagyjuk beszélni az Istent, hagyjuk, hogy az Isten önmagát kinyilatkoztassa, és abból ismerjük meg, hogy ki az Isten. Mert hogyha mi alkotjuk meg az Isten képét, hogy mondta az ókori materialista filozófus, hogy ha a lovak alkotnák meg az Istent, akkor csak ló lenne. Hát mi is, hogyha mi emberek, mi alkotjuk meg az Istent, tessenek megnézni a mitológiáknak az isteneit. Hát ugyanolyan kegyetlenek, irigyek, önzők, házasságtők, mint az emberek, Zeus, Héra, stb. Az egész görög istenvilág, ugye itt van az európai kultúrába beágyazva, de más népeknek az istenvilága is. Ugye emberek kitalálnak, egyszer mondta nekem egy kedves hallgató, hogy ő nagyon szereti a sci-fi filmeket. De egy valamit nem tud megérteni, hogy a sci-fi filmekben olyan technikát állítanak elénk, meg az űrben úgy mozognak az emberek, meg olyan műszaki, meg technikai feltételekkel, hogy az el se lehet képzelni, de azt mondja, azt nem tudják kitalálni, hogy jó emberek mozognának, azok az emberek ugyanúgy kiabálnak egymással, vitatkoznak egymással, ölik egymást, bántják egymást, szóval az ember nem tud jobbat kitalálni magánál. Amikor az ember kitalálja az Istent, hát az olyan is. Az ember kivetíti a maga jellem tulajdonságait erre az Istenre, és akkor előttünk áll mondjuk Zeus vagy Jupiter, aki ugyanúgy haragszik, ugyanúgy házasságot tör, ugyanúgy irigykedik. Tehát ilyen isteneket ki tudott találni az emberiség. Ezt a második parancsal tiltja. Ha valaki azt mondja, hogy ez csak az ókori világra vonatkozik, hogy faragott kép, hát most már nem szoktak képeket faragni, ugye a régi világban fából, kőből, fémekből is készítettek faragott képeket.
De nagyon szellemesen jegyezte meg valaki erre a második parancsolatra, hogy a modern embernek a faragott képe itt van.

a sok eszme itt van. A mai modern ember tényleg nem nagyon szokott Isten szobrokat kitenni, bár már ennek az iparágnak is újra föllendülő félben van a jövője. Emlékszem, a rendszerváltás után mennyi uthaszobrot vettek, akinek a hasát kellett simogatni, hogy dőljön a pénz, és 10 000-esével vették, mert hát azt mondták ugye az eladók, hogy kell a buthának a hasát simogatni. De hát ugye vannak más ilyen ábrázolások, tehát a gicsipar, a bizsúipar, stb. Most is azért támadásba lendült, de nagy általánosságban azt mondhatjuk, hogy most ilyesmi, mint az ókori világban, hogy Aténa agóráján ott álltak ezek a bálványistenségek, hát ma ilyen nincsen, mert hát a nagyvárosokban ilyesmit nem találunk, kivéve mondjuk néhány istentiszteleti helyet, ami tele van tömve mindenféle faragott képpel, de hát a mai embernek is lehet faragott kép, az az eszme, hogy ő így gondolja, és ő ettől nem tágít, szerinte ez az Isten, szerinte Jézus Krisztus forradalmár volt, vagy szerinte Jézus Krisztus megnősült. Ugye a mai világban ezek itt vannak az eszmék, meg talán filmekre, nem, most már nem a szobrokra viszik, hanem filmekbe viszik ki, és akkor az emberek harsányan ilyen képtelenségekről vitatkoznak, azon kívül, hogy a legelemibb ismeretekre is szert tennének bizonyos tárgykörökben. Tehát ugye a második parancsolat ezt tiltja. És a második parancsolat tulajdonképpen arra hívja fel a figyelmet, hogy az első parancsolat után, ami végülis a belső gondolkodásunkat szabályozza, a gondolkodás mikor lép ki a külvilágra, akkor, amikor a gondolkodásunkból döntések következnek. Hogy te döntsél amellett az Isten mellett, aki önmagát kinyilatkoztatja, aki féltőn szerető Isten, és ne olyan Istenek mellett döntsél, amiket a világ ad, vagy amiket te akarnál a magad természete szerint kipróbálni, vagy kigondolni, mert mind a két döntésnek következménye van. A második parancsolatban a döntés mellett még ez a következmény, a hatás törvénye is ott van, és így szokták félreérteni ezt a mondatot, hogy a féltőn szerető Isten megbünteti az atyák vétkét a fiakban. Csak fölhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy itt vesző van. A fiakban, harmad és negyed íziglen, ismét vesző, akik engem gyűlölnek. Atyák vétkeért soha nem a fiakat büntette az Isten, de az atyák vétke ragadós. A szülők példája nagy hatás. Az idősek példája nagyon nagy hatást gyakorol a fiatalabb nemzedékekre. Azok, akik átveszik szabad akaratukból az idősebb nemzedékek példáját, azoknál érvényesül az, hogy a rossznak következményei vannak, harmad-negyed íziglen kisugárzó következményei, tehát ez előre kiszámítható, akik gyűlölik az Istent, és az apáknak a magatartását látják a fiak, vagy a fiaknak fiai, azok átveszik ezt a mentalitást, és tovább gyűrűzik ez a láncolat. Tehát a hatás törvényéről ne felejtkezzünk el, de nem csak a rossz hatásról, a jó hatásról is a 6. vers megemlékezik, hogy irgalmasságot cselekszem 1000 íziglen, tehát nem csak harmad-negyed íziglen, azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. A Biblia szerint mindig a személyes döntés a döntő, tehát ezért is mondja, hogy akik engem gyűlölnek, és ezért is mondja, hogy akik engem szeretnek. Tehát ilyen nincs, hogy az atyák ették az egrest, és a fiak foga vásod bele, hogy azt Jeremiásnál és Ezékielnél olvassuk. A zsidó nép történelmének egy bizonyos korszakában szokott erre hivatkozni, hogy hát az apáink ennyi meg ennyi rosszat tettek, és ezért a következményeket nekünk kell elviselnünk, de ez nem így van. Mindenki azért felel, amit a saját gondolkodásával, döntéseivel kialakított, annak viszont hatása van, messze sugárzó hatása van, és a második parancsolat erről rendelkezik. Tehát akkor mi a második parancsolat? Felszólít bennünket Isten szavának a követésére, mondhatnám erre, hogy vegyük komolyan a Bibliát, ragaszkodjunk a Bibliához, a bibliai kinyilatkoztatáshoz, és tiltja azt, hogy az ember vegye azt a bátorságot, hogy önkényesen elgondolja az egyébként általa nem is látott Istent, ezért is képtelenség Istenről képet alkotni a saját magunk esze vagy felfogása szerint. Tehát ezt tiltja, és a tiltáshoz hozzá kapcsolja még azt, hogy hatása van a jó döntésnek is, 1000 íziglen, de hatása van a rossz döntésnek is, 3. és 4. íziglen. Most a harmadik parancsat megint csak úgy, mint ahogy a jól csiszolt kövek egymásra alapozódnak, vagy illeszkednek,
Hogyan jön ebből a harmadik parancsolat? Hát ugye, ha én a gondolkodásomban következetes vagyok, és a döntéseimben is következetes vagyok, akkor az egész beszédkultúrám, a megnyilvánulásaim, amit képviselek, az is nyilvánvalóvá teszi, hogy ki az én uram, és kinek a szolgálatában állok. A harmadik parancsolat a képviseletnek a törvénye. Mindenki képvisel valamit vagy valakit ezen a világon. De kit? A legtöbb ember önmagát, mások arra hivatkoznak, hogy valami eszmét képviselnek, megint mások bizonyos földi érdekek szolgálatában állnak. A harmadik parancsolat azt mondja a 7. versben, hogy az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. A harmadik parancsolat azt szabályozza, hogy a mi számunkra Isten lénye legyen szent, Isten akarata legyen szent. Ha mi Istent akarjuk képviselni, akkor tudnunk kell, hogy ki az Isten, tudnunk kell, hogy mire késztet bennünket az Isten, ismernünk kell az Isten törvényeit és gondviselésének a szabályszerűségeit. Tehát ha valaki képviselni akarja az Istent, az jól gondolja meg, hogy mikor hivatkozik az Istenre, mit tulajdonít az Istennek, és az embereknek mit tanít az Istenről. Ugye, mert ha valakit elküldenek követségbe, a földi életben is úgy, hogy pontosan rábízzák, hogy mit kell mondania. A követ nincs felhatalmazva arra, hogy az őt elküldőnek a szavait megmásítsa, vagy a küldetését eltorzítsa. Tehát a földi életben is, akit követként küldenek, attól elvárják, hogy ragaszkodjék a megbízójának az utasításaihoz. Hát ha Istent akarjuk képviselni ezen a világon, akkor nekünk tisztán, világosan, egyértelműen kell bizonyságot tenni az Istenről. Akkor nem lehet jobbra-balra félrebeszélni, nem lehet itt hozzátenni, ott elvenni belőle. Tehát ha valaki az Istent képviseli, az valóban képviselje az Istent, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Ugye a név és a lény a Bibliában egy és ugyanaz a dolog, tehát az Isten nevében benne van a lénye, és Isten tiszta, tökéletes, szent lényét kifejezi a neve, hogy ő a semmiből teremtő, ő a világot fenntartó, és az emberért is az életét odaáldozni képes Isten. Tehát eljutottunk a harmadik parancsolatig. Nem tudom, hogy látjuk-e, hogy a 10 parancsolat első kőtáblája belülről halad kifelé. Először ugye a gondolkozás, másodszor a döntés, harmadszor már a beszéd, a szó, a képviselés. Tehát belülről akarja az embert megváltoztatni a 10 parancsolat, belül akarja átformálni, hogy minden, ami az életünkben történik, az belső meggyőződésből fakadjon. És itt jön koronaként a 4. parancsolat, ami lezárja az első kőtáblát, és ami szabályozza az életünknek azt a területét Isten irányában, amit eddig nem érintettünk, de ami mégis a legnagyobb terület. Hát egy emberben mi a legnagyobb terület? A gondolkodás? Az embernek a döntései, választásai? Hogy egy ember hogyan beszél? A Biblia azt mondja, hogy az emberben a legnagyobb terület az, hogy az ember hogyan cselekszik. Mert ugye az ember úgy van fölépítve, hogy a cselekedeteink mögött azért legyen háttér. Az ember nem úgy cselekszik, mint a növény meg az állat. Azok teljesen automatikusan, ösztönszerűen, vegetatív módon cselekszenek. De az embernek az Isten többet adott. Az embernek azt adta az Isten, hogy az ember meggondolásra legyen képes, dönteni tudjon a megismert valóságok között, ezt el tudja mondani, ezt tudja képviselni, és ahogy az ember rákészül és fölkészül az életre, hát aztán majd úgy fog cselekedni. Tehát az ember nem rögtön cselekszik, az emberi cselekedet mögött mindig van egy háttér, mindig van egy hátország, ami előkészíti a cselekvésünket. De végül is az emberi életben a cselekvés a döntő, nem? Hogy mit csinálunk? Milyen emberek vagyunk? Önzők vagyunk, vagy önzetlenek? Segítünk a másikon, vagy nem? Fontos-e nekünk a másik ember, vagy csak egyedül mi magunk vagyunk a középpontban? Tehát ezért a 4. parancsolat a cselekvésnek a törvényét, a tettek törvényeit tartalmazza, és a cselekvés világunkban melyek a legfontosabb összetevők? Először is döntő összetevő, hogy mivel foglalkozunk az életben, tehát hogy milyen a munkavégzésünk. Az ember tevékenységre van teremtve, munkára van teremtve,
A 10 parancsolatból nem maradhat ki az, hogy az ember hogyan dolgozzék. És hogy az ember, amikor dolgozik, elsősorban nem embereknek kell dolgozni, még akkor is, hogyha ők adják a pénzt, hanem hogy Pál mondja a Kolossi levélben, hogy amit csak cselekeztek, lélekből tegyétek, mint az Úrnak, és nem embereknek. Tehát a 4. parancsolatban ezért lesz ott, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. A 4. parancsolat a tisztességes munkát, a tisztességes munkavégzést erkölcsi parancsolattá teszi. Óbe sokat hallottunk mi arról, hogy mi az, hogy munka, meg mit jelent az, hogy dolgozni. Én vissza tudok emlékezni, hogy kisiskolás korunktól fogva tanították nekünk, hogy igen, dolgozni kell, meg a munka az szent dolog, meg becsület és hűség dolga a munka, de azt is tanították, hogy egyszer majd eljön egy olyan világ, hogy már végre nem kell dolgozni. Na akkor hogy állt össze a kép, hogy a munka egy szent dolog, az egyik serpenyő, a másik serpenyő pedig az, hogy jaj, de jó lenne, amikor már semmit nem kell csinálni, amikor már 2 szalmaszálat nem kell keresztbe tenni, mert terhes dolog a munka, ugye, mit csak izzadni, meg dolgozni, a legjobb lustálkodni és elpihenni. Ugye már emlékszem, hogy kis gyerekkorunktól fogva összezavarodtak a fogalmak, és mély meggyőződésem, bár eléggé kevesen vagyunk ilyen meggyőződésben sajnos, tehát ez éppen a 4. parancsolat ismeretlenségének is a következménye, hogy mély belső meggyőződésem, hogy ma azért van olyan világméretű lustaság, mert az emberek nem ismerik a 4. parancsolatot. Ugye Nietzsche írja az egyik korai művében, hogy egy világutazót egyszer megkérdeztek, hogy mi a legelterjedtebb emberi tulajdonság, ő, mint aki a világot bejárta, mivel találkozott a legtöbbet. Rögtön azt mondta, lustasággal. Megkérdezték tőle, hogy nem hibázott esetleg, nem a gyávaság. Hát ez a gyávaság is a lustaságból következik. A gyáva emberek igazából lusták is. Lusták utána nézni a dolgoknak, lusták meggyőződésre szert tenni, hát azért gyávák. Tehát a gyávaság mögött is a lustaság van, megvédte az álláspontját az illető. Nekem is mély meggyőződésem az, hogy mivel nem tanítják gyerekkortól fogva, és nem gyakoroltatják be az fiatalabb nemzedékek életében, hogy a munka, a tevékenység, a szent dolog, és annak a hátterében nem elsősorban a kenyérkereset áll. Mert ugye ezt is tanították velünk az iskolában, hogy azért kell jól dolgozni, hogy biztosítsuk az egzisztenciánkat, és azért kell sokat keresni, hogy jól éljünk. Ezért nagyon sok ember ma is a munkára nem úgy tekint, mint kedvelt dologra, vagy örömforrásra, hanem húzom az igát, mert hát nekem ennyit és ennyit elő kell kerítenem, hogy fenntartsam az életet, vagy jól éljek. Ez is hibás felfogás, mert a Biblia szerint az az igazi munkavégzés, amit az ember örömmel csinál, az életben végül is nagyon sok időnk megy el a munkával, azt kényszeredve és nyögve nyelve csinálni, hát enyhén szórva börtönbüntetés. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgot. Nem tudom, hogy érezzük ebben az egyszerű megfogalmazásban a csodálatos elemeket. Azt mondja, hogy végezd minden dolgodat, minden dologba, amihez hozzáfogunk, lelket kell belevinni. Amiben nincs lélek, amit nem lélekből teszünk, abban nem lesz köszönet. Mindent lehet lélekből csinálni, a takarítást, a mosogatást, a házépítést, a tanulást, mindent. Ha nem szeretetből tesszük, ha a belső motivációnk nem az önzetlen szeretet, hát akkor bizony az élet nagyon megkeseredik, és az emberek nagyon rosszul érzik magukat. Ez mind a mai napig így van, ezért menekülnek az emberek általában a szórakozásokba, mert azzal akarják felettetni a kinkeserves életet, és azon belül is a kinkeserves munkahelyeket. De a munka mellett a 4. parancsolat előírja nekünk azt is, hogy a munkában mértéket kell tartani. A munkában úgy lehet több veszélyforrás is leselkedik. Az egyik példa, hogy az emberek halálra dolgozzák magukat. A másik véglet, hogy az emberek a tétlenségtől halnak meg. De amikor az emberek halálra dolgozzák magukat, akkor jó arra is gondolni, hogy ez a 4. parancsolat rendelkezik afelől, hogy minden 7. napot teljes 1-24 órában szenteljünk meg, különítsünk el,
ez nem a lustaság napja, ez nem a tétlenség napja, ez a hat napi kenyérkereső munkából való kikapcsolódás, kiállás napja, amikor levetjük a gondokat, levetjük a fizikai és lelki fáradalmakat, és szeretnénk a teremtőnkkel való kapcsolatra 24 órát fordítani, ez estétől estélig terjed, tehát a nap nyugtától a másik nap nyugtáig. Isten nagyon sok mindent elmondott az Ószövetségben a zsidó népnek, többek között azt, hogy a szombat napot, tehát a hetedik napot estétől estélig tartsák meg, mert igazában azt tudja kihasználni a nyugalom napot, aki megpihen előtte, és aki fel tudja értelmes módon használni az óráit, ezért nem 0 órától kezdik, vagy reggel 6 órától, mert az ember addig kiszipolyozná magát, és alig tudna reggel fölkelni, nem este tedd le péntek délután a heti fáradtságokat, tedd le fizikailag, lelkileg a terheket, és lépjél be a nyugalomba, ahogy a Biblia mondja. Lehet kapni nálunk Andrewsnak a Szombat története című könyvét. Ez egy 1870-es években megírt mű, ami végigtekinti az egész Ószövetségen, Újszövetségen keresztül egészen a mai korig, hogy mit jelent a hetedik nap tisztességes megszentelése, mint ami lezárja az Istenhez való szeretett kapcsolatainkat, tehát ilyen szempontból is döntő helyen áll a gondolkodás, a döntések, a beszéd után a cselekvés törvényét szabályozza, és a cselekvés törvényében döntő dolog a munka és a megpihenésnek a kapcsolata. Néhány alapvető gyakorlati dolgot hadd említsek fel itt a szombatnap megszentelésével kapcsolatban. Azért is, mert erről külön fejezet van ebben a könyvben, ezt a parancsolatot rémségesen eltorzították. A 10 parancsolatból ugye a második parancsolatot a középkorban törölték, ezért lett egyel kevesebb parancsolat, és ezért számozták át a 10 parancsolatot, mert ahogy a második kiesett, a harmadikból lett a második, a negyedikből a harmadik, és így tovább, és 9 parancsolat maradt, és a 9-et ketté választották, és így a 9. meg 10. lényegileg ugyanaz, ne kívánt, csak az egyiknél ne kívánt a másik ember házastársát, a 10. pedig a vagyonát, meg az állatait. Tehát tulajdonképpen a második parancsolatot törölték a középkorban, a negyediket pedig átszövegezték. A negyedik parancsolatból lényegileg ennyi maradt a katekézisekben később, hogy az Úr napját megszenteljed. Két ismeretlenes egyenlet, mert tudni kell, hogy melyik az Úr napja, meg tudni kell azt is, hogy mi az, hogy megszentelni. Tehát ez olyan nesze semmi fog, meg jól parancsolat lett. Eltorzították, elhagyták az Isten parancsolatából, a negyedik parancsolatból a döntő részeket. Például a középkorban nem tanították azt, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezz minden dolgodat. Az ókorban a rabszolgáknak kellett dolgozni, a középkorban a jobbágyoknak kellett dolgozni. Azért voltak szép számmal, akiket el kellett tartani, azok nem akartak minden nap szembesülni ezzel, hogy Isten törvényében ott van az, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezz minden dolgodat. Ugye a királyi udvartól a bárókon, a hercegeken át a nemes emberekig, ugye elvárták azt, hogy őket kiszolgálják. Miért legyen akkor benne a 10 parancsolatban egy ilyen parancsolat, hogy 6 napon át munkálkodj el és végezz minden dolgodat. De talán ennél is súlyosabb támadás érte a 7. napi nyugalmat. Mert mindenki tudja azt, hogy az igazán eredményes emberi életnek mi a titka. Az, hogy rendszeresség, ciklikusság van benne. Tehát egy olyan visszatérő és megállapodott időrend, amiben az ember tényleg ki tudja fejleszteni a képességeit, amelyben a munka újabb lendületet nyer a megpihenéssel, és a megpihenés után új erőt kap az ember, hogy folytathassa tovább a munkáját. Tehát az 1-24 órás munkaszünet az egyszerűen évszázadról évszázadra kiment a divatból, nem is tudták ezt az emberek. Ahogy a könyv szerzője is mondja, a középkorban a munkaszünet egy napjából, és az istentisztelet egy napjából, az Isten tisztelet egy óráját formálták meg, tehát a 24 órát lezsugorították 1-2 órára, amikor az embereket sokszor kényszerítették arra, hogy templomba járjanak, és azon a napon, amelyet a 321-es törvény előírt, Nagy Konstantin császár 321-es rendelete a Mitrász kultusznak megfelelően a vasárnapot tette meg nyugalomnappá, tehát arra hivatkozott, hogy a keresztények ugyan szombatot ünnepelnek, de Jézus a világ világossága, a birodalomnak a nagy része Mitrászt ünnepli, Mitrász is a világ világossága, egy perzsa napisten,
Mitrásznak az ünnepnapja a vasárnap volt, tehát két ünnepnapot nem tarthat egy állam, ezért a két ünnepnapot összevonta Nagy Konstantin, és a 321-es császári rendeletben egy ünnepnapot jelölt meg, és ez volt a vasárnap. Én azt szoktam mondani, nem belebonyolódva a szombat-vasárnap vitákba és kérdésekbe, hogy azzal következett be a legnagyobb csapás, hogy a vasárnapra áttett nyugalomnap elveszítette a tartalmát. Itt nem egyszerűen csak egy nap fordult meg, hogy most nem ez a nap volt a nyugalomnap, hanem egy másik lett, hanem ami a szombatnap tartalma volt, azt nem vitték át a vasárnapra, különben nem is vihették át, mert ha átvitték volna, akkor miért változtatják meg az eredeti 10 parancsolatot. Miről van szó? Ugye a szombatnapra Isten elmondta, hogy az ember hogyan is használja ki a megpihenés óráit. Erre tanítani kell minket, embereket. Mi nem nagyon tudunk igazán ünnepelni és megpihenni. Mind a mai napig az egyik legnagyobb probléma az, hogy az emberek nem tudnak mit csinálni a szabadidővel. Sokszor nem tudnak mit csinálni a munkaidővel sem, azért van annyi tengés, lengés és lógás, de amikor beüt ilyen két meg három napos ünnep, az egy világkatasztrófának nevezhető. Az emberek nem tudnak mit csinálni a szabadidővel. Például, ugye Isten, amikor szabályozta a szombatnap tartalmát, tehát elmondta Isten, hogy mit tegyen az ember szombatnapon, akkor a következőket mondta. Egyrészt estétől estérig számítsa az ember, tehát ne 0 órától kezdve, ne reggel 6 órától, lement pénteken a nap, pihenjen meg az ember a családja körében, jól aludja ki magát, pihenje ki magát, mert ünnepet ünnepelni csak azt tud, aki belép az ünnepbe, aki kipihente magát. Aki nem piheni ki magát, annak az ünnepnap is valami más lesz. Vagy aludni fog egész nap, vagy el van rontva az a napja, vagy nem is tudom, mit csinál, de az biztos, hogy ünnepnapként nem fog számba jönni. A második dolog, amit az Isten mondott, hogy ez az 1-24 órás ünnepnap, pihenőnap, nyugalomnap, ez minden egyes emberre vonatkozik, még az asszonyokra, a lányokra is. Ezért mondta Isten, hogy a lányok, az asszonyok a családban pénteken mindent készítsenek elő, a sütést, a főzést fejezzék be, őket is megilleti az 1-24 órás nyugalom, tehát ne tegyenek nem csak kenyérkereső munkát, de családokat kiszolgáló és fenntartó munkát se végezzenek, mert akkor nekik ez nem ünnepnap, ez nem nyugalomnap. Tehát Isten ezt Mózes második könyve 16. fejezetétől olvassuk a manna szedés történetét. Ugye elmondta a zsidó népnek, mannát is úgy hullatott Isten az égből, hogy minden nap csak egy napra valót szedhettek, de pénteken két napra valót szedhettek, anélkül, hogy az a manna megposhadott vagy megbűszödött volna. Egy harmadik dolog. Isten azt mondta, hogy ez a nyugalom nap, ez szent gyülekezés napja is kell, hogy legyen. Tehát meg kell teremteni az alapjait, hogy estétől estérig, meg kell teremteni az alapjait, hogy senki ne dolgozzék, ne úgy legyen, hogy a férfiakat kiszolgálják, és az asszonyok kétszer annyit dolgoznak, mint egyéb napokon, de meg kell teremteni a szellemi, lelki alapjait is, hogy szent gyülekezés napja legyen, tehát gyűjjenek össze a családok, ahol mód van rá, falvakban, városokban ott közösségek is. Tehát szent gyülekezés napja, ahol nem is a gyülekezésen, hanem a szenten van a hangsúly, tehát hogy mindenki szánja oda magát arra, hogyha összejövünk, akkor ne, így mondja a Biblia, ne kárral gyűjjünk össze, hanem haszonnal gyűjjünk össze. A kárral való összegyűlés az, hogy mindenről beszélünk, meg megy a pletyka, meg minden, senki nem épült, csak hát jól éreztük magunkat, hogy szokták mondani. Nem, úgy lehet igazán összegyűlni, hogy szent legyen az összegyülekezés, hogy adni akarjunk. Hogy értelmes, komoly dolgokról beszélgessünk, hogy építsük a másik embert, hogy meghallgassuk, hogy odafigyeljünk, és hogy segítsünk a másik embernek. Nehémiás könyve 8. fejezetében van erről csodálatos leírás, hogy ez hogyan is valósult meg egyik legtökéletesebb formájában a zsidó nép életében. Egy negyedik dolog, hogy Isten azt is elmondta, hogy ezen a napon tényleg az ember minden gondot tegyen le, ő a föld magaslatain járatja az ember, tehát az ember emelje föl a tekintetét, az ember nem mindig a hétköznapi bajokkal, problémákkal, feladatokkal, vesződtségekkel foglalkozik, az ember lásson egy kicsit túl
az óra világán, vagy a három lépés, két lépés távolság világán, az embernek legyen távlatos képe az életről, az ember tudjon tervezni, tudjon a jövőre, és tudjon a legfőbb jövőre az örök életre is irányulni. Ez a negyedik dolog, a föld magaslatain járatlak. De van egy ötödik dolog is, tovább nem szaporítom már a szombatnapról adott, és itt a könyvben nagyon részletesen kifejtett tartalmi vonatkozásokat is, de számomra ez olyan szép dolog, hogy talán akinél van Biblia, kérném szépen, hogy Ezékiel könyve 20. fejezetét lapozza fel, és itt a kétszer is látjuk a fejezetben, Ezékiel könyve 20. fejezetében, a 12. és 20. versekben szinte szó szerint megismételni, hogy mi is a szombatnak a legfőbb tartalmi sajátossága, túl ezzel, amiket előbb is elsoroltam. Ezékiel könyve 20. fejezetében, mondom, a 12. és 20. vers párhuzamos, most talán csak egyedül a 12. verset olvasnám fel. Ezt mondja az Isten, és adtam nékik szombatjaimat is, hogy legyenek jegyül köztem és ő közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Tehát mit mond az Isten? Ő azért adta a szombatokat, hogy jegyül, tehát mint a jegygyűrű, pecsétül legyenek az Isten és az ember között, tehát az Istent és az ember szoros közelségbe vonják a cselekvés után a megpihenés óráiban is. Mit mond ez után? Hogy azért adtam jegyül köztem és ő közöttük a szombatokat, és most jön a döntő, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Ez mit jelent? Ennek van egy nagyon egyszerű gyakorlati tartalma. Hogy minden ember megtudja, hogy van Isten, aki a megszentelőnk. Ez annyit jelent, hogy hétről hétre az embernek valamiben meg kell jobbulnia, valamiben előre kell haladnia, tehát tapasztalatból tudnia kell, hogy ki az Isten, éreznie kell az Istennek a munkáját a saját életén, hogy az Isten mindannyiunkat szeretne alkalmassá tenni az örök életre, vagyis olyanná csiszolni, olyanná formálni mindannyiunkat, hogy az örök életet elérjük. Hétről hétre az embernek valamiben az életében meg kell változnia. Hogyan tudunk mi emberek megváltozni? Ezzel a kifejezéssel olyan olcsó módon szoktak bánni, hogy hát miért nem változik meg a másik ember? Vagy a másik ember miért nem vesz észre? De jó lenne, hogyha a másik ilyen lenne, olyan lenne. Nem tudom, hogy úgy meggondoltuk-e, hogy lehet az embereket megváltoztatni? Hogy lehet az embereket megváltoztatni? Úgy, hogy ne legyen kényszerítés, úgy, hogy ők is akarjanak megváltozni. Én azt gondolom, hogy ehhez és legfőképpen idő kell. Idő kell, nyugalom, elcsendesedés, hogy tudjunk valakire figyelni. Megváltoztatni nem lehet rohammunkában, és nem lehet a rohanás közben senkit sem. Parancsokat osztogatni lehet pillanatokon belül. De elbeszélgetni emberekkel megértetni, hogy mi a jól felfogott érdekük, mert ezt se tudjuk mi emberek, hogy mi a mi jól felfogott érdekünk, megértetni azt, hogy kik vagyunk, hogy Isten hogyan akar bennünket megváltoztatni, milyen hibáink, milyen fogyatékosságaink vannak, hogyan akar az Istenből kiemelni. Hát kérem, erre azt tudom mondani, hogy ehhez az Istennek is időre van szükség. Az Isten se tud megváltoztatni embereket gyors futtában. Az Istennek is idő kell, ha az ember erre időt szán, elcsendesedik, elnyugszik, az Isten szava hallatszik, hallják az emberek az igét, az Isten igéjéről beszélnek, az Isten igéjét megvitatják, az Isten igéje áll a középpontban, akkor az emberek hétről hétre kezdenek egy kicsit elmozdulni, hogy igen, ez nem jó, ezt nem jól láttam, ezt nem jól tettem, itt megint megfedd engem az Isten, itt megint az Isten elmondja, hogy ne ezen az úton járjak, mondom, magam jól felfogott érdekében. Szóval ehhez időre van szükség. Végzetes baj következett be az európai történelemben, amikor a nagy konstantini rendelet után, lényegileg ez 1700 év, hogy ezt a parancsolatot megváltoztatták, csak nem, ugye 1321 és 2006 között már csak nem 1700 év van. Lényegileg az emberek nagy tömegekben nem hisznek ebben, hogy meg lehet változni. Ebben nem hisznek az emberek. Hogy a költő mondja, a 20. századi költő, ahova estél, ott maradsz.
Amilyennek születtél, olyan maradsz. Az emberek igazából nem hisznek, hogy van megváltozás, ami a Bibliának a legfőbb tanítása, hogy hitáltal van megjobbulás, van hitáltal megigazulás. Ha én Istenre figyelek, és hogyha adok időt Istennek, hogy dolgozzon az életemen, hogy munkálkodjék a jellememen, akkor az Isten és egyedül az Isten meg tud változtatni, de őnek is erre időre és közreműködésre van szükség. Rövid összefoglalás. Nem tudom, hogy érezzük-e, hogy az első négy parancsolat a hitáltali megigazulás útja. Az első négy parancsolat a hitáltali megigazulás útja. Mert hogyan változunk meg mi hitáltal? Úgy, hogy elkezdünk gondolkozni. A helyes gondolkozás jó döntéseket érlel. A jó döntések után, meg hogy ha már beleléptünk ebbe a folyóba, akkor ennek áramában már ki tudjuk fejezni magunkat, tudjuk, hogy merre visz a sodrás, és hogy kit és hogyan kell képviselni. És hogyha az életünk egyszer ilyen sodrásba áll be, akkor egy bizonyos ritmikusság, egy bizonyos periódikusság a munkának és a megpihenésnek ez a szabályos váltakozása. Hát ugye a történészek szégyenkezve szokták mondani, hogy az emberiség erre se jött rá. Az emberiség soha nem biztosította maga számára nyugalomnapot. Tudjuk, hogy Egyiptomban dekádok voltak, tehát 10 napos ciklusok, de nem volt nyugalomnap. A görögöknél egyáltalán nem volt ciklikus megpihenés, a rómaiaknál sem tudni. A rabszolgatartó világban a gazdagoknak mindig nyugalomnap volt, a rabszolgáknak, a szegényeknek mindig robot volt. Azt a zsidó nép és a kereszténység hozta be, hogy 6 napon át munkálkodjunk, de minden egyes embernek joga van a 7. napi 1-24 órás teljes megpihenésre. Ha most ez az előadás mondjuk 1971 előtt zajlott volna le, amikor Magyarországon még nem volt szabadszombat, de akkor is voltak a szombatot komolyan vevő és megünneplő, megtartó emberek, nyilván más kérdések merülnének fel. Most már ez idő után élünk, tehát hogy úgy mondjam, az állam vagy a munkahelyek többsége általában biztosítja ezt a napot, de tessenek megnézni, az emberek maguknak nem biztosítják. A mai kultúra lényegileg abban áll, hogy az emberek se szombatot, se vasárnapot, se semmit nem tartanak. Egyszerűen ez nem szempont az embereknél. Az mai emberiség, a civilizált emberiség lényegileg egy olyan felfokozott életritmusban, az időt ugyanannyira semmibe vevő kultúrában él, mint hogy a természetet nem veszik semmibe se, amiből a jó levegőt, a táplálékot kapjuk. Egyszerűen ott rombolja az ember, ahol látja és tudja. Ugyanígy az időben is nagyon súlyos eltorzulások vannak. Az emberek eltorzítják, elferdítik az időérzékelést, az éjjelekből nappalokat csinálnak, a nappalokból éjjeleket. Az időritmus teljesen felből, a városi élet nem más, mint egy őrültek háza, képző hely. Tehát lényegileg az emberiség számára mind a négy parancsolat hatalmas evangélium, és Isten ezt nem kényszeríti senkire sem. Isten azt kéri tőlünk, hogy gondolkozzunk, döntsünk, képviseljünk, és amiben biztosak vagyunk, az Isten segítségével tegyük rá az életünket.

Sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt, azokat is, akik újonnan vannak itt, azokat is, akik a múlt alkalommal itt voltak. Hát majd azok kedvére, akik most vannak itt először, majd némi kicsi visszatekintést azért adnék az előző előadásról. Ugye ott a rákbetegséggel kapcsolatosan néhány alapvető információt mondtam el, és azzal zártam végül is az egészet, hogy a kezelés tekintetében, hogy hogyan kezeljük nem orvosi, nem az emberi orvoslás eszközeivel a különböző betegségeket, arra majd most fogok kitérni, mert ugye két olyan betegségcsoport van, ami manapság az embereket tizedeli, egyrészt a szív- és érrendszeri betegségek, másrészt a rákbetegségek. Ezek teszik ki a halálozásunknak a 75%-át. Éppen ezért választottam ezt a két betegségcsoportot, hogy ezekről beszéljek. Most a második részben a keringési rendszer betegségéről és azok megelőzéséről lesz szó. Hát itt előrejállóban azzal kezdeném, hogy ez nem egy új terület már. Ez az úriember, akit úgy hívnak, hogy Dean Ornish, Amerikában a Kalifornia Egyetemnek a belgyógyász professzora, és ő évtizedek óta foglalkozik életmódterápiával, belgyógyász orvos professzorként Amerikában, és nagyon jó eredményeket értek el. Többek között az amerikai elnök és családja is hozzájár tanácsokért, csak hogy jelezzem, hogy nem kis kaliberű emberről van szó. És arról a vizsgálatról mondanék néhány szót, amivel ő megalapozta a tudományos tevékenységét ezen a területen. Ez a vizsgálat az életmód és szívvizsgálat volt, amit tetszenek látni ebben az időszakban, tehát már majdnem 40 éve végzett el. Jól számolom? Nem jól számolom. 30. Az mondjuk majdnem 30. Jó, 25 év. Na, megegyezünk. Nem tudok jól számolni, de tetszenek látni, hogy mikor volt. Na, a lényeg az volt a vizsgálatnak, hogy ebben a vizsgálatban olyan embereket válogatott be, akikről tudott volt, hogy ezek komoly koszorúér betegek. Ezeket a betegeket szívkatéteres vizsgálatnak tettek ki a vizsgálat kezdetén, a vizsgálat közben 1 év és 5 év után. A vizsgálatban hát nem túl sok beteg volt, de 45 beteggel indult a vizsgálat, és végül is 35 beteg fejezte be ezt az egészet. És tehát vizsgálat kezdetén 1 év múlva és 5 év múlva szívkatéteres vizsgálattal ellenőrizték le, hogy a javasolt kezelés mellett a koszorúerek állapota hogyan változott. Miben állt a kezelés? Hát két részre osztották a csapatot. A csapat egyik része az egy pusztán csak életmód terápiában részesült. Tehát semmi orvosi terápia, csak életmód. A másik csapat pedig hagyományos orvosi gyógyszeres kezelésben részesült. Tetszenek látni, hogy miben nyilvánult meg ugye az általa felállított életmódterápia, hogy egy nagyon alacsony zsírtartalmú vegetáriánus étrend volt, a szénhidrátok közül az összetett szénhidrátokat részesítették előnyben, aerob mozgás, tehát nem súlyemelés volt, hanem valami kis séta, kocogás, egyebek. Mindenképpen a lélekre is gondoltak, stresszoldó kezelés, pszichoszociális támogatás és egy mértékletesség az életben. A dohányzás és mindenfajta élvezeti szernek az elhagyása volt az alapja az egésznek. És hát 1 év után is mérték, mondom, az eredményeket, és 5 év után is, és a következő eredményeket kapták a szívkatéteres vizsgálat során. A kísérleti csoport, tehát aki csak életmódkezelésben részesült, 1 év után közel 2%-os javulás volt, 5 év után pedig 3%-os javulás. Ez nem annyira sok, de ha összehasonlítjuk a másik csoporttal, akkor ez már jelentős különbség. Ugye a kontroll csoportból, akit orvosi gyógyszerek és terápiában részesültek, ott 1 év után egy 2,3%-os romlás volt, 5 év után pedig közel 12%-os romlás. Hát azt hiszem, hogy ez elég meggyőző volt, és ezért hoztam ezt az eredményt,
És ezért kezdem ezzel az előadást, hogy amit most tetszenek majd hallani, az is erre alapul, persze nem erre alapul, csak az Ornis ezt szintén felfedezte, hogy ezzel is lehet gyógyítani. Tehát az egész javaslat, ami most el fog hangzani, az, annak ez az alapja, hogy életmód kezeléssel, szemben az orvosi kezelésekkel ilyen javulásokat lehet elérni. És ezért kezdem így, hogy a figyelem nagyobb legyen, ne azt halljuk a végén, hogy hát jó, hát hallottunk valamit, de hát ki tudja, hogy ez mennyire állja meg a helyét, hát ennyire. Ezért hoztam ezt el, hogy nem akárki végezte a vizsgálatot, és nem akár milyen eredménnyel. No, hát ezek után akkor vágjunk bele, hát erről az ábráról már múltkor volt szó, hogy ugye annó azért az ember ilyen sokáig élt. Ugye a Bibliában azért látjuk, hogy ilyen 900 éves életkorok voltak, hát manapság ezt sokan megmosolyogják, azt gondolják, hát nem biztos, hogy ez valóság, lehet, hogy ez mesebeszéd, de hát ugye ha a Bibliának hiszünk, ha ezt elhisszük, hogy Dávid király már csak 70 évig élt, akkor miért ne hinnénk el, hogy Ádám apánk mondjuk akár 930 évig élhetett, és hogy ennek is megvolt az oka, mert múltkor kitértem, hogy ugye a bűneset következtében, hogy ugye Ádám és Éva az Isten tilalom ellenére ugye azt az almát elfogyasztotta, hát egy csomó olyan dolog alakult az életünkben, aminek a kapcsán ugye a szervezetünk állapota is leromlott, és hát ugye Dávid király idejére értük el azt az életkort, ami körülbelül a mai emberre is jellemző. Ugye erről is szó volt, hogy manapság egy fiúgyermek élet ideje 70 évig számítható, ma született kislány pedig 78 évig élhet, hát ennél azért vannak jobb eredmények, ez magyar adat, annél mondjuk a skandináv országokban vagy Japánban 5-8 évvel hosszabb időtartammal lehet számolni. Ugye ez az, amit említettem, hogy a két legfontosabb betegségcsoport, ami a halálozásunkat jelenti, a keringési rendszer betegsége és a tumoros betegségek, és éppen azért beszélünk most ezekről. Keringési rendszer betegség tekintetében itt 7 évet fognánk át ezen a táblázaton. Tudjuk azt, hogy sok-sok erőlködés van azzal kapcsolatosan, hogy az egészségügyi ellátás színvonalát javítsuk, hogy felvilágosító tevékenységeket folytassunk, és a kormányzat rendszer részéről is vannak azért próbálkozások, hogy egészségesebb életet próbáljunk élni, de hát ugye ennek az egésznek a statisztikai következményét, ha megnézzük, hát igazából azt látjuk, hogy nem nagy fejlődés van ez alatt a 7 év alatt. Ugye itt a keringési rendszer betegségeit, ha megnézzük, hát olyan nagy változások nem történtek mindamellett, hogy ugye komoly próbálkozások vannak azzal, hogy legyen jó diagnosztika, legyenek jók a kórházak, legyenek jó gyógyszereink, tehát valahol mégiscsak hibázik a dolog. Megint visszatérnénk arra, hogy melyek azok a tényezők, amik befolyásolják ugye az életkilátásainkat, és hát ugye elsősorban itt az életmódról és a rizikófaktorokról kell, hogy beszéljünk. Nyilván vannak ezek az egyéb tényezők, mint az egészségügyi ellátás, környezeti tényezők, szociális körülmények, amik szintén befolyásolják az életkilátásainkat, de leginkább a felső csoport az, tehát a rizikó tényezőink, a kockázati körülményeink, amelyek leginkább változtathatók, és ezáltal leginkább mi magunk tudjuk befolyásolni az életkilátásainkat. Ugye a keringési rendszer tekintetében az alábbi rizikókkal lehet számolnunk, vannak úgynevezett nem befolyásolható és befolyásolható tényezők. Nyilván az nem befolyásolható, hogy az ember fiúnak vagy lánynak születik, az sem, hogy a szülőktől mit öröklünk. Mindenképpen megemlítendő, hogy a férfiak esetében a keringési rendszer betegségeinél 45 év feletti kor jelent már kockázatot. Hölgyek esetében egy 10 évvel későbbre tolódik ez az idő. Ez azért van, mert ugye a hölgyeket a hormonjaik védik, és miután ugye túl vannak a klimaxon, onnan kezdve viszonylag rövid időn belül utolérik kockázatban a férfiakat. És
ez az a tényező, tehát ez a tényező csoport, amivel igazából nem tudunk mit kezdeni. Hogy genetika az befolyásolható, vagy nem, arról majd később fogok néhány dolgot szólni. Nyilván az, hogy valakinek milyen génjei vannak, azok nem, de majd vannak lehetőségek, amik viszont a kezünkben vannak. És nézzük, melyek azok, amiket tudunk befolyásolni. Ugye tudjuk azt, hogy a keringési rendszer betegségével a koleszterin, a vérnyomás, a dohányzás, cukorbaj, mozgásszegény életmód, és ugye ezzel összefüggésben az elhízás, azok olyan tényezők, amik ennek a betegségcsoportnak az előre haladását nagy mértékben segítik. Ugye a keringési rendszer betegségének általában az az oka, sőt nem általában biztos, hogy az az oka, hogy az ereink elmeszesednek. Ugye az érelmeszesedésnek a folyamatát úgy kell elképzelni, ahogy ez az ábra leírja, hát itt egy érfalnak, ugye itt lenne az érfal, ennek csak egy részletét vágtuk itt ki, itt kering a vér, a vérben itt bizonyos alakos elemek vannak, a vérnek bizonyos részei, és itt láthatók azok a kis zsírszemcsék, az úgynevezett LDL koleszterin szemcsék, amik aztán az érnek a falán, hogyha ott egy kis sérülés keletkezik, ennek több oka lehet, erre most nem térnék ki, tehát az érfalon átjutva bekerülnek ide az érbelhártya alá, és itt mint testidegen dolgokat a szervezetnek az őrző kis sejtjei, ezeket az idegen dolgokat szépen bekebelezik, jól laknak velük, és ilyen kis pufi habos sejtek keletkeznek belőle, ahogy itt tetszenek vagy látni, és ezzel az érfal belső felszín alatt ilyen kis kidudorodás fog majd kialakulni, ami aztán, ha bizonyos nagyságot, mértéket elér, aztán szépen berepeszti az érfalat, és ha az érfal bereped, akkor itt tulajdonképpen egy véralvadási folyamat indul be, vérrögök alakulnak, és ezzel elzáródik az érnek a lumene tulajdonképpen, és az vérellátás az megszűnik. Na most mi is ez a koleszterin, ami okozza ezt az egészet? Hát ez a szervezetünkben részben termelődő anyag, részben pedig a szervezetünkbe bejutó, a táplálék által bejutó dolog, ami a mellékvese hormonhoz hasonló szerkezetű anyag, a vérben bizonyos fehérjékhez kötődve kering. Két típusa van, amiről itt szeretnék szólni, van még más is, de ez a kettő, ami leginkább említésre méltó az érelmeszesedés szempontjából. Az érelmeszesedést fokozó úgynevezett LDL koleszterin, és az érelmeszesedés gátló koleszterin az úgynevezett HDL koleszterin, részben pedig a szervezetünkbe bejutó, a táplálék által bejutó dolog, ami a mellékvese hormonhoz hasonló szerkezetű anyag, a vérben bizonyos fehérjékhez kötődve kering. Két típusa van, amiről itt szeretnék szólni, van még más is, de ez a kettő, ami leginkább említésre méltó az érelmeszesedés szempontjából. Az érelmeszesedést fokozó úgynevezett LDL koleszterin, és az érelmeszesedés gátló koleszterin az úgynevezett HDL koleszterin. Na most

nem az indiánokra és a fehérekre gondolt, hanem egyébként. Tehát van, akinek bővérű a szervezete, van, aki sápatag, inkább ugyanúgy a koleszterin szintünk és ez a helyzet, van, akiben több termelődik, van, akiben kevesebb termelődik. Másik tényezője az, hogy mennyi koleszterint fogyasztunk el a táplálékunkkal. Sok olyan eset van, amikor fordulnak hozzám betegek ilyen kérdésre, tessék megmondani, hogy mitől van az, hogy én például nem eszek semmifajta állati terméket, és ennek ellenére magas a koleszterin szintem. Hát ez az oka, hogy genetikailag ők úgy vannak beprogramozva, hogy több koleszterin termelődik a szervezetünkben, és ezáltal nekik magasabb lehet a koleszterin szintjük. Tehát ezek az úgynevezett genetikai hátterek, és a másodlagos dolgok, egyrészt az, hogy a helytelen életmód, amikor helytelenül táplálkozunk, aztán cukorbetegséghez társulhat, bizonyos hormonális problémákhoz, bizonyos gyógyszerszedéshez. Ezek lehetnek a másodlagos emelkedésnek az okai. Majd tetszenek látni mindig ilyen piros kiemeléseket, ezek azok a kapcsolódási pontok, amelyeket majd a legvégén ki fogunk emelni összefoglalóan, amik tulajdonképpen az egésznek az egész életmód betegségeknek, az összes életmód betegségnek a kulcsát fogják majd adni. Na most koleszterin szintből mi az, ami ajánlott? Hát mindenkinek más és más. Ez is egyénre szabott, attól függ, hogy ki milyen beteg. Minél betegebb valaki, itt elsősorban arra gondolok, hogy szív- és érrendszeri betegség szempontjából, annál komolyabban kell venni a koleszterin szintjét. Nyilván aki nagyon beteg, annak nagyon oda kell figyelni a koleszterin szintjére. Akinek kevesebb problémája van, az egy kicsit rugalmasabban hagyhatja a koleszterin szintjét. Láthatjuk, hogy aki nagyon-nagyon beteg, itt nem szeretném mindegyik lépcsőfokot kiemelni, de a két legszélsőt mindenképpen. Tehát mondjuk, aki nagyon-nagyon beteg, ez alatt azt értem, hogy volt már vagy infarktusa, volt már agyvérzés esetleg is, még ezt társul egy cukorbetegség is, ezek a leginkább kockázati tényezővel bíró emberek, ezeknél olyan szigorúan kell venni, hogy a koleszterin szintjük 3,5-nél nem lehet több. És az LDL koleszterin pedig 1,8. Akinek viszont nincsen egyáltalán semmifajta rizikója, vagy maximum egy rizikója van, annak akár 6,5 is lehet a koleszterinje. Tehát ennyi a szórás, tehát nem kell mindig azoknak a laborleleteknek hinni, amiket kézbe tetszenek néha venni, és adnak a laborok mindig egy-egy referencia értéket, hogy mit tudom én, 5,2 így tartják jónak a koleszterint, és akkor sokan azt mondják, hogy hurrá, nekem nagyon jó a koleszterin szinten, és akkor mikor eljön a rendelésre, akkor szembesítem sajnos, hogy hát igen, ez egyébként egészséges embernek jó az az érték, de hát úgy, hogy önnek van cukorbetegsége, úgy, hogy volt már egy agyvérzése, így bizony a 3,5-es érték lenne a kiválatos. Tehát ezt mindenkinek saját magának kell, illetve az orvosnak kell a beteggel tudatnia, hogy körülbelül melyik az az érték, ami a számára megfelelő. Tehát még egyszer, akinek semmifajta rizikója nincs, azoknak lehet akár 6,5-es is, és minél súlyosabb betegsége van valakinek, annál inkább alacsonyabb értékre kell törekednünk. A következő rizikó, amiről kell beszélnünk, az a magas vérnyomás. Ugye a magas vérnyomás okát 95%-ban ma sem tudjuk. Ennyit ér az orvostudomány. Sok mindent tudunk, de ezt még mindig nem tudjuk, hogy miért van. De azt tudjuk, hogy milyen okok azok, amik a magas vérnyomás kialakulását elősegítik. Hát ezek bizonyos stresszhatások, dohányzás, alkoholfogyasztás, fokozott súbevitel, itt is az egészségtelen táplálkozás, és emellett jelentős szerepet játszik a mozgásszegény életmód is. Tehát ezek mind olyan kockázati tényezők, ismét pirossal kiemelve, amire kell majd figyelnünk a későbbiekben is. Van itt is másodlagos betegség, amiről tudjuk, hogy valamilyen problémához, vagy esetleg bizonyos gyógyszerekhez, betegségekhez társulhat, ezeket tetszenek itt látni felsorolva, vesebetegség következménye lehet, bizonyos szívérrendszeri fejlődési rendellenességeknek a következménye lehet egy ilyen, bizonyos hormonális problémák okozhatnak ilyet, aztán van egy kövér embereknél ilyen úgynevezett alvási apnoé betegség, illetve bizonyos gyógyszerekhez is társulhat, gyógyszerszedéshez, például a steroidok szedéséhez magas vérnyomás probléma. Ez a táblázat azt tünteti fel, hogy mi az optimális vérnyomásérték, ezeket sem kell megjegyezni, két dolgot emelnék itt ki, az abszolút jó vérnyomást, azt 120/80 higanymilliméter alatti értéknek tekintjük, tehát ez az optimális. És magas vérnyomásról tulajdonképpen 140/90-es értéktől beszélünk. Hát azok az értékek jónak

0: fogadhatók el, ami a kettő között van. Minél inkább meghaladja valakinek a vérnyomása a 140/90-es értéket, annál inkább súlyosabb fokozatú a vérnyomása, a vérnyomás betegsége az illetőnek. Következő rizikó tényezőnk a cukorbetegség. Ugye a cukorbetegségről mit is tudunk, mi is a cukorbetegségnek a lényege? Az a lényege ennek a problémának, hogy az egyik tápanyagunk, a szénhidrát, a cukor, a szervezetünknek a nagy része alapvetően cukrot fogyaszt főtáplálékként. Most ahhoz, hogy ez a szénhidrát, ez a cukor a sejteinkbe bejusson, és azt fel tudják használni a sejtek, ahhoz egy inzulin nevű anyagra van szükség. Na most, ha ez az inzulin ez rendelkezésre áll, és be tudja vinni a sejtet, vagy a sejtbe a szénhidrátot, akkor a sejt jól érzi magát, kap energiát, és a szervezetünk jól érzi magát. Most abban az esetben azonban, hogyha vagy nincsen elég inzulin, vagy pedig az inzulin ugyan megvan, de hatástalan valami oknál fogva, akkor ez a szénhidrátnak a sejtbe való bejutása ez nem történik meg. Ezáltal a sejtjeink éheznek, tehát egy általános éhezési folyamata van a szervezetnek, mindamellett, hogy táplálkozunk, jókat eszünk, de a szénhidrát nem jut be a sejtjeinkbe, ezáltal a szervezetünk fogyásnak indul. A fogyás következtében ugye egy általános leromlás van, de most még egy nagyon fontos dolog, hogy miután a vérből nem tud bekerülni a szénhidrát a sejtekbe, ezáltal magas lesz a vércukorszintünk, és a vér a vizelettel megy ki, vagy bocsánat, a szénhidrát a vizelettel fog eltávozni, és mivel a cukornak van egy olyan hatása, hogy ne köti a vizet, a folyadékot, ezért tulajdonképpen a vizelettel együtt nagy mennyiségű folyadékot is visz magával a cukor. Tehát a tünetegyüttes úgy fog kinézni, hogy jó étvágy mellett fogy valaki, rengeteget vizel, mert a szénhidráttal együtt ugye sok folyadék távozik a vizelettel, magas a vércukor szintje, és ehhez társul ugye egy fogyás, ha azt hiszem, aztán ezzel kezdtem, hogy egy fogyás is társul. No, tehát két típusa van, amit már úgy ki lehetett hámozni abból, amit mondtam. Az úgynevezett egyes típus, amikor nincsen meg ugye az inzulin, nem termelődik, hasnyálmirigynek a sejtjei nem tudják termelni, és a másik az, amikor van ugyan inzulin és sok is van, de az inzulin hatástalan a szervezetünkre, ez az úgynevezett kettes típusú cukorbaj. Ez az, amivel tudunk mit kezdeni, a kettes típusú cukorbaj, mert ez általában idősebb korban, felnőtt korban alakul ki, és legtöbbször kövérséggel, elhízással társuló probléma. Tehát, ha valaki le tud fogyni, meg tud szabadulni a súlyfeleslegétől, akkor ez az állapot ez megszűnhet. Kialakulásában cukorbajnak genetikai okon kívül, ugye a táplálkozás, ismét a piros felsorolás, táplálkozás, mozgásszegény életmód és elhízás játszik nagy szerepet. A következő fontos kockázatunk az elhízás. Ugye az elhízás az utóbbi 10 évben népbetegségé nőtte ki magát, ugye a dohányzás mögött a haláloki tényezők között az egyik legfontosabb lett. Magyar adatot nem fogok tudni mondani, annyit csak, hogy Magyarország a 50% feletti túlsúlyos emberével világviszonylatban is jó helyen áll, mert 6. helyen vagyunk. Amerikai adatot tudok mondani, hogy a kövérségből fakadó egészségügyi költségvetés az mennyit jelent az Egyesült Államokban. A kövérség okozta betegségek kezelési költségei közel 80 milliárd dollár többletkiadást jelentenek az USA-ban. Hát ez meglehetősen komoly összeg, azt gondolom, hogyha a magyar költségvetést is figyelembe vesszük. Mikor is mondjuk azt, hogy valaki elhízott? Ugye, hát korábban voltak ilyen egyszerűbb számítási módok, hogy tessék megnézni, hogy milyen magas vagyok centiméterben, és akkor abból levesszük a százat, és lehet egy hozzávetőleges értéket adni. Hát ennél ma már pontosabb dolgokat tudunk mondani. Meg lehet számolni, ki lehet számolni az úgynevezett testtömegindexet, ezt mindenki meg tudja magának tenni, vagy utána mutatok egy ábrát is, amiből aztán mindenki könnyen le is tudja olvasni. A testtömegindexünket úgy számoljuk ki, hogy a testsúlyunkat el kell osztanunk a testmagasságunk négyzetével, ugye ahol a testsúlyt kilogrammban, a testmagasságot méterben nézzük. Most ezt számokra lefordítva, legyen egy ember mondjuk 75 kg, és legyen a magassága mondjuk 180 cm, akkor a testtömegindexet úgy számítjuk ki, hogy a 75-öt elosztjuk az 1,8-nak a négyzetével, és kapunk egy számot. Ha ez a szám 25 felett van, akkor az elhízásnak, a túlsúlynak, illetve a kövérségnek különböző fokait kapjuk meg. Ha ez alatt van, akkor egészségesek vagyunk, ha ez 23 alatt van, akkor viszont soványnak tekintjük az illetőt. Itt látjuk azt a grafikont, amit az előbb említettem, hát ide mindenki behelyettesítheti a saját értékeit. Itt van ugye a 80 kilós ember, bocsánat, a 75 kilós ember, ugye mondtam mindegy, 170 centi magas ember, legyen egy 170 centi magas ember, 80 kiló, itt látjuk, hogy ez a 25 és 30-as tartományban esik, ez egy kicsit túlsúlyos ember már. De bárhova behelyettesítünk, láthatjuk, hogy ez a rózsaszínes tartományban itt már kimondottan a kövérek vannak, illetve a 25 alatti tartományban itt pedig a normális, ő egy kicsit másképp veszi a soványság fogalmát, azt mondja ez az ábra, hogy 18,5 alatt mindenképpen soványnak tekinthető valaki. Esetleg, ha valakit ez érdekel, később majd az eladás végén még ezt vissza tudjuk hozni. Na most miért is fontos az, hogy elhízunk, és egyáltalán mi az oka annak, hogy elhízunk? Hát a szervezet az egyensúlyi állapotát úgy tudja megtartani, ezt a súlyunkra is vonatkozik, hogy amit ugye beviszünk energiába, ha ugyanazt az energia mennyiséget fel is tudjuk használni, akkor a súlyunk az állandó. Ha valahol eltérés van, akkor ez az egyensúly ez felborul. Tehát ha több a bevitt energia, mint a felhasznált, akkor ez tárolódik, zsírformájában van a szervezetben, és viszont, hogyha az ember keveset mozog, akkor ez ugyanez a helyzet alakul ki. Tehát mindenképpen az oka az elhízásnak, hogy valamilyen oknál fogva több a bevitel, mint amit a szervezet felhasznál. Itt is az okokat, ha tisztázzuk, vagy próbáljuk feltárni, akkor itt is előjön megint a genetika, hormonális tényezők, idegi dolgok, anyagcsere, de ami az életmód szempontjából fontos, hogy a táplálkozásnak és a mozgásnak nagyon fontos szerepe van, tehát ha valaki túltáplálkozik, vagy keveset mozog, ahogy mondtam, ez az egyensúly, az előbbiek értelmében ez felborul, és a túlsúly irányában viszi el a dolgokat. Na most, milyen globális hatással van a szervezetre, hogyha valaki kövér? Hát a kövérség az megemeli a koleszterin szintet, ugye ezáltal ugye az érelmeszesedés kockázatát, de mindezt úgy teszi, hogy mindemellett, hogy a koleszterint emeli, de a védő koleszterin szintjét pedig éppen hogy nem, hanem azt csökkenteni fogja, tehát egy duplán rosszul járunk, mert emelkedik az összkoleszterin szint és a védő koleszterin csökken, tehát ez egy többszörösen veszélyeztető tényező. A kövérség, mint mondtam az előbbiekben a cukorbetegségnél, elősegít a kettes típusú cukorbaj kialakulását, ezáltal ugye az egész folyamatot felgyorsítja, az élelmeszesedés folyamatát, vérnyomás emelkedést is csinál az elhízás, illetve fiatalok esetében nagyon-nagyon kóros, mert 50 év alatti esetben a szív- és érrendszeri betegségek rizikóját 2,5-szeresére képes megemelni. Na most, van másik fajta számítási módja is annak, hogy valaki jó testsúlyjal bír vagy nem, függ ez attól, hogy hölgy vagy férfi az illető. Ha megmérjük a derék körfogatunkat, egyszerűen itt a derekunknál szépen meg kell mérni egy centiméterrel, és ha valakit érdekel, mondom, hogy a normál értékek férfiaknál 94 centi alatt kell lenni, hölgyeknél 80 centi alatt. A fokozott kockázat az, hogyha férfiak esetében 102 és 94 centi között van, hölgyek esetében 80-88 centi. És mindenképpen nagy a kockázat, illetve elhízásról beszélünk, hogyha a férfiaknál a derék körfogatunk az a 102 centit meghaladja, a hölgyeknél pedig a 88 centimétert. Ez egy másik olyan tényező, ami manapság egyre gyakrabban mérésre kerül. És mondok még egy dolgot, van egy olyan szemlélet is, amit 2008-ban írtak le egy amerikai klinikán, a Mayo klinikán egy hát neve alapján egy spanyol vérű illető, egy López Jiménez nevű úr, aki azt tapasztalta, hogy a normál súlyú amerikaiak felénél magasabb a testzsír százalék értéke, férfiaknál ugye 20% felett, nőknél pedig 30%, mint a kívánatos. És ezek az eltérések az anyagcsere romlása révén a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát növeli. Tehát magyarul ez az illető azt állapította meg, hogy nem elég pusztán azt megnéznünk, hogy odállunk a tükör elé, hogy nincs pocak, jó a testsúlyom, hanem azt is kell tudnunk, hogy a szervezetünk zsírösszetétele milyen. Ha valakinek a szervezete zsíros, el van zsírosodva egy kicsit, nem kell ehhez nagy pocakot engednünk feltétlenül, de a testzsír százalékot azt meg lehet állapítani, ez is lehet egy kockázat. Ezt hívjuk ugye normál súlyú elhízásnak, ahol itt a cím is jelzi. Manapság már sok ilyen eszköz van, egyszerű mérlegeket is lehet már venni, 10.000 forint körüli értékben, ami otthon is méri már a testzsírtartalmat. Nem a legpontosabbak éppen, de olyan tájékozódásra ezek azért jó eszközök lehetnek. Ha már itt vagyunk, hogy anyagcsere, akkor ez egy kicsit bonyolultabb ábra már, vagy legalábbis több tényezős ábra. Ez a metabolikus szindróma elnevezés, ez 2005-től elfogadott fogalom, ahol ezeket a előbbiekben elhangzottakat veszik figyelembe, a haskörfogatot, bizonyos vérzsír szintemelkedést, triglicerid szintemelkedést, cukorbaj meglétét, illetve koleszterin szint, illetve a HDL értékét veszik figyelemben, és ezeknek a összességét nézik, és ha legalább ezek közül néhány fennáll, akkor ezt is egy veszélyeztető állapotnak tartjuk fenn. Csak érdekességképpen vetítettem fel, nem feltétlen azért, hogy ezt most meg kell, hogy jegyezzék. Aztán a következő olyan dolog, amivel foglalkozni kell, mint rizikó, az a stressz. Összességében azt tudjuk mondani, hogy a stressz kutatással kapcsolatosan nem tudok olyan fix pontot mondani, amire úgy egyértelműen rá lehetne fogni, hogy na ez az a tényező, ami alapján azt lehetne mondani, hogy ez a tényező felelős azért, hogy ha valaki stresszes, akkor kialakul egy ilyen problémája. Itt tapasztalati alapokon tudjuk ezt mondani, hogy azoknak az embereknek, akik bizonyos személyiség típussal rendelkeznek, azoknak jóval nagyobb a szívinfarktus és a keringési rendszer kialakulásának a valószínűsége, mint a másik típusú. Ez a típus az úgynevezett A-típusú személyiség, ugye, ahol tetszenek látni, hogy az infarktus kialakulásának a kockázat ezeknél kétszeres. Ez az A-típus, ez mondhatnánk úgy, hogy ez egy agilis, agresszív ember mondjuk, szemben a B-típussal, aki egy békés, birka természetű ember. Nyilván ebből következhet is, hogy ugye az ilyen gyertyát két végén égető embernél azért sokkal gyakoribb az infarktus, illetve mindenfajta ilyen kockázat, mint azoknál, akiknek aztán teljesen mindegy, hogy mi történik körülöttük, ők azért szépen nyugodtan el vannak, és semmi nem zavarja őket az életükben, ők járnak jobban. Na most, itt megint csak egy ilyen összefoglaló táblázat, amiből azt lehet megállapítani, hogyha megnézzük a férfiak és nők esetében a rizikófaktorok egy részét, tehát hogy koleszterin szintjük milyen a vérnyomásuk, dohányoznak vagy nem dohányoznak, ezek alapján mindenkinek meg lehet állapítani, hogy milyen kockázati tényezővel bírnak, és lehet látni, hogy a táblázatból meg lehet mondani, hogy mi a valószínűség annak, hogy halálos szív- és érrendszeri betegsége lesz valakinek 10 éven belül. Tehát mondok két példát, vegyünk egy férfi embert, aki itt látható 50 éves korú mondjuk, nem dohányzik, tehát ebbe a csoportba tartozik, a vérnyomása legyen mondjuk 140 körüli, és mindehhez van egy 5-ös koleszterin szintje, tehát itt látható, hogy a sárga tartományba esik, tehát neki 2% a valószínűsége. Szemben egy olyan hölgyel, akinek mondjuk 8-as koleszterin szintje van, 65 éves, dohányzik, és 180-as vérnyomása, neki 15%-on felül van a valószínűsége arra, hogy ő 10 éve belül meghal keringési rendszer betegségeiben. Tehát ez is egy olyan informatív ábra, akit ha érdekel, mondom ezt is a végén újra elő tudjuk venni, és mindenki megnézheti, hogy ha ezekkel az adataival tisztában van, akkor mennyi a szansz arra, hogy 10 év múlva itt találkozunk újra. Na most lehet arra áttérni, miután átvettük a kockázati tényezőket, hogy mit is lehet ezekkel csinálnunk. Hogyan? Ugye visszatérek most a Dean Ornish-ra, tetszenek emlékezni még, hogy mi volt az ő terápiája. Hát az volt, hogy táplálkozunk egészségesen, ugye azt mondta, hogy 10% alatti vegetáriánus étrendet adott nekik, a zsír, igen. Több mozgás, ugye ott mérsékelt aerob mozgás volt, ugye pihenés, hagyunk fel a dohányzással, őrizzük meg a lelki békét, tehát körülbelül ezt mondta az Ornish is. De én nem a Dean Ornish-nak a javaslatára szeretnék itt elsőlegesen támaszkodni, hanem ha az ember, ugye bibliai témával kezdtem, ha a Bibliát átolvassuk, ott is lényegében ezekre az alapokra tudunk visszajutni, és ezekből tudunk kiindulni. Tehát az alapok nem a Dean Ornish-nál vannak, ő csak azért említettem, mert az emberek számára jobban megfogható, mint a biblikus háttér. Tehát valahol a Jóisten felállított az ember számára egy használati utasítást, és ha ezt a használati utasítást az ember betartja, akkor számolhat azzal, hogy az élete az betegségtől mentes lesz. Na hát most menjünk ezen végig, hogy hogyan is lehet ezt csinálnunk. Ugye vissza fogok utalni itt is a rákra, ugye kezdjük a táplálkozással, ugye a rákról ugye annyiban volt szó, most ismét azok kedvére, akik múltkor nem voltak itt, hogy két dolgot említettem meg, ugye volt egyszer az úgynevezett Kína tanulmány, ami arról szólt, hogy az állati fehérjék túlzott fogyasztása a rákos betegség előrehaladását elősegíti, szemben azzal, hogyha alacsony mennyiségben fogyasztották, 5% alatti mennyiségben állati fehérjét, illetve hogyha növényi fehérjével pótolták ki, vagy egészítették ki, akkor ezeknél a betegeknél a rákbetegség az nem haladt előre, hanem egyértelműen megállt, vagy visszafordult. A másik dolog az, hogy tudjuk azt a rák sejtekről, hogy a rák sejtek az energiájuk nagy részét ők is cukorból fedezik, de fermentáció után, tehát erjedés útján, tehát magyarul a ráksejtek szeretik az oxigén hiányos környezetet, és erjedés után jutnak cukorhoz. Na most az erjedés az nem egy jó hatásfokú folyamat, éppen ezért ahhoz, hogy jó hatásfokkal tudjon működni, sokkal nagyobb mennyiségű cukorra van szüksége egy ráksejtnek, tehát magyarul a ráksejt szeret fürödni a cukorban. Tehát rengeteg szénhidrátot igényel, és próbálja a szervezettől ezt elvonni, ezért általában a rákos betegségek, vagy a rákos betegek jobban kívánják a szénhidrátot is fogyasztani. Magyarul a kezünkben ez a másik lehetőség a rákos betegség esetén, hogy a szénhidráttól is meg kell szabadítani a rákot. Tehát magyarul nem szabad neki olyan típusú szénhidrátot adni, amitől tud hízni, hanem itt is az összetett szénhidrátokat kell. Na ez csak a rákról kitérően azok kedvére, akik a múltkor ugye nem voltak itt. Na nézzük azt, hogy a táplálkozásunkban hogyan tudunk lépni. Ugye a táplálkozásnak egyrészt van egy minőségi, másrészt egy mennyiségi oldala. Nézzük meg először, hogy mi legyen a mennyiség. Az, hogy mennyi energiára van valakinek szüksége, ahhoz tudnunk kell, hogy mennyi valakinek az alapanyag cseréje. Az alapanyag csere az az energia mennyiség, ami ahhoz szükséges, hogy az ember 24 órán keresztül nyugodtan feküdjön az ágyba. Meg sem moccanjon. Ez kell ahhoz, hogy az ember nyugodtan pihenhessen, mindenfajta fizikai igénybevétel nélkül. Ezt ki tudjuk számolni férfiaknál is, hölgyeknél is, nagyon egyszerű módon. Férfiaknál ugye 900 plusz 10-szer a testsúly, és akkor kapunk egy számot. Ha ezt most egy 70 kg-os emberre vetítjük le, akkor egy 70 kg-os férfi embernek az alapanyag cseréje 1600 kalória. Hölgyek esetében, ha ezt ugyan megnézzük, náluk egy kicsit más a számítás, náluk úgy számítjuk, hogy 700 plusz 7-szer a testsúly, bocsánat, tehát 700 plusz 7-szer a testsúly, ez egy 55 kg-os hölgy esetében, ha kiszámoljuk, akkor 1085 kalória. Ezt mindenki ki tudja magának számolni, és ez ahhoz szükséges, mondom, hogy nyugodtan az ágyba feküdjünk, és semmit se csináljunk. Na most attól függően, hogy kinek milyen napi fizikai tevékenysége van, ezt egy szorzóval meg kell, hogy szorozzuk, és akkor megkapjuk azt, hogy mennyi kalóriára van valójában napjában szükség. Ha valaki ülő életmódot folytat, akkor ezeket az alapszámokat 1,2-vel kell megszorozni, ha egy közepesen aktív fizikai tevékenységet folytat, akkor 1,4-jel szorozzuk meg, és ha valaki egy kemény fizikai tevékenységet folytat, akkor pedig 1,8-al kell megszorozni, és akkor megkapjuk azt, hogy napjában egy embernek mennyi kalóriát kell elfogyasztani ahhoz, hogy egészségesen legyen. Tehát ez a mennyiségi oldal. Most nézzük meg a minőségi oldalt, hogy hogyan állítsuk össze az étrendünket. Ugye alapvető táplálékaink, ugye a zsír, a szénhidrát és a fehérje. Az arányok nagyon fontosak, és az sem mindegy, hogy miből fogyasztunk és mennyit. Ugye a magyar ember meglehetősen zsírosan és meglehetősen fehérjedúsan táplálkozik, és a szénhidrát bevitel is ennél kevesebb. Ugye arányaiban úgy néz ki, hogy a zsírfogyasztásunknak mindig az alsó értéket ajánlanám inkább, tehát afele közelítsünk, hogy a zsírból 15-30% ne legyen több a táplálékunkban. Szénhidrát az viszont sok kell, hogy legyen, de nem az úgynevezett egyszerű szénhidrátok. Ugye a fehér cukor, finomított cukor, fehér kenyér, fehér tészták, ezek az, amik nem ajánlatosak. Minél inkább sötétebb, barnább egy készítmény, most nem a cikóriára gondolok, amivel a kenyereket is megfestik, hanem teljes örlésű gabonából készült dolgok, vagy finomítatlan szénhidrátok. Azokkal lehet inkább ezt a szénhidrát mennyiséget elérnünk. Fehérjéből, ez az összfehérjére vonatkozik, tehát ne tessenek azt gondolni, hogy ez állati fehérje mind, ez az összfehérje. Az állati fehérje az 5%-ot ne haladja meg semmiképpen sem. 5%-nál le legyen többet, mert ugye ez rákos betegségnél ez hangzott el, hogy 5%-nál több állati fehérje fogyasztás az mindenképpen káros. Ha fehérjét fogyasztunk, az annak a mennyisége 10-15%-nál ne legyen több, és ebből is ugye maximálisan 5% legyen az állati. Nagyon fontos a rostfogyasztás. A rost az azért fontos, mert egyrészt megköt egy csomó mindent, különösen a zsírokat a bélben, és mivel jó ballasztanyag, tehát nem emésztjük meg a rostok nagy részét, és vizet köt meg, ezáltal a bélnek a rendes működését, a normális napi székletét most fent tudja tartani, és ezáltal rendkívül fontos például a gyomor bélrendszeri rákok kialakulásának a megelőzésében is. Nagyon fontos a sófogyasztás is. Magyar ember akár 10 g sót is képes egy nap elfogyasztani. Az ajánlott mennyiség mindenképpen 5 g alatt kéne, hogy legyen. Én magam részéről 3 g-nál többet nem ajánlok. Tehát érdekes dolog ez, mert sokan azt mondják, hogy a só kihozza az ételeknek az ízét. Én azt mondanám, hogy aki leszokik a sófogyasztásról, az kezdileg igazán érezni, hogy milyen íze van az ételnek. Meg lehet tapasztalni ezt is, csak nyilván át kell állni egy ilyen típusú étrendre ahhoz, hogy az embernek ezzel is tapasztalata lehessen. Ha most megnézzük azt, hogy nagy táplálkozási tudósok milyen ajánlásokkal jönnek elő, ez a Harvard Egyetemnek a Táplálkozási Tudományi Intézete által felállított táplálék piramis. A táplálék piramisnak ugye az alapját képezik azok az ételek, amiknek a fogyasztása leginkább ajánlatos, és a csúcsa felé, ahogy keskenedik a piramis, azokat az ételeket látjuk, amiből célszerű minél kevesebbet fogyasztanunk. Az alapját itt a Harvard Egyetem szerint ugye a zöldségeknek, gyümölcsöknek, növényi olajoknak, és a teljes kiörlésű gabonáknak kell képeznie. A középső lépcsőben, ahogy megyünk feljebb, itt ugye a különböző babféleségeket, magokat, tofut látjuk, illetve hát egészségesebb húsféléket, ha lehet így mondani, a baromfé és a halféleségeket, és a csúcsa felé látjuk azokat, amiknek a fogyasztása egyre kevésbé kívánatos. Ide vannak sorolva a tejtermékek és a húsfélék, itt látszik a fehér kenyér, a só és mindenfajta ilyen üdítőital, élvezeti szer, amiknek még a piramisnak a csúcsa még le is van vágva, tehát ezeket úgy nagyon talomba kéne tartani. Tehát ez nem az én véleményem, hangsúlyozom, azért hoztam elő, hogy ezt egy világi intézet, nem is akármilyen, mert a Harvard Egyetemről tudjuk, hogy a világ egyik vezető felsőoktatási intézménye. Tehát ott is ez az ajánlás, hogy az alap az ez legyen, tehát zöldség, gyümölcs, teljes kiörlésű gabona. Én mondok egy másikat, a mi alternatívánkat, az én alternatívámat, és sok olyan emberét, aki ezzel egyetért. Ezt az ajánlást egy amerikai életmód központnak a alapító doktorai, illetve ennek főtagja, az Agatha Thresh doktor készítette. Hát sokban hasonlít az előzőhöz, de egy picit azért mégis más. Ez abszolút életmód tudományi alapon készült, biblikus szempontokat is figyelembe véve, a vitaminok, ásványanyagok, zöldségek, gyümölcsök címszó alatt található. Az alap, a következő ugye az energiaadó ételek, ide tartoznak a gabona, rizs, burgonya, tésztafélék, akkor fehérje tartalmú ételek, itt a hüvelyesek, elsősorban ugye a hús helyettesítésére, és a tetején vannak a zsiradékok, ugye itt a különböző növényi olajok, az oliva, avokádó, diófélék, olajos magvak. Ezeket lehet itt látni. Tehát ez egy kicsit módosítása, kicsit még szigorúbb, de talán még egészségesebb formája a Harvard féle piramisnak. Hát erről korábban volt, erre most nem térnék ki. Menjünk át a zsiradékokra, hogy milyen zsiradékokat érdemes fogyasztanunk. Ugye végigvesszük szépen a táplálékokat. Hát ugye azt tudjuk, hogy az érelmeszesedésnek mi is az alapja? Az, hogy van egy koleszterin nevű anyag, ami szépen beépül az érfalba. Ha ezt az anyagot sikerül kiiktatni, akkor ezzel elé tudjuk fennállnak, hogy ez az egész folyamat elkezdődjön. Ennek az a egyszerű módja van, hogy egyszer nem eszünk koleszterin tartalmú ételt. Ez az egyik dolog. A szervezetünk úgy is képez, mint mondtam, van akinek még sokat is, de ha bevitellel ezt korlátozni tudjuk, akkor eleve jobban járunk. Most tudjuk azt, hogy koleszterin az csak állati tartalmú, vagy állati eredetű élelmiszerben van. Tehát magyarul, hogyha az állati eredetű élelmiszereket ki tudjuk ittatni, akkor koleszterin nem veszünk magunkhoz. Ellenben van egy csomó olyan jó növény, amiben nagyon jó hatású és élettani hatású és ugyanolyan energiadús olajunk van. Hát ide tartoznak a különböző olajféleségek. Ugye ott az olívaolaj, különböző magolajok vannak elsődlegesen. Én itt többet is előhoztam, de majd ezekre visszatérek. És van egy növény is, ugye az avokádó, amiről tudjuk azt, hogy ennek a nagy része zsiradék. Tehát ez, ha ketté vágjuk, akkor ez a késsel megkapargatjuk és kenyérre kenjük, gyakorlatilag majdnem úgy fogyasztható, mint egy zsíros kenyér. Na, térjünk át a magolajokra. Ugye, mert azért az oliva mellett manapság ugye a magolajokat fogyasztjuk leginkább. Hogy itt miért nem tüntettem fel, mondjuk bemegyünk a boltba, akkor mit látunk leginkább a polcokon? Napraforgóolajat. Ugye miért nem tüntettem fel a napraforgóolajat? Azért az egy oknál fogva, mert nincsen benne omega-3 zsírsav. Na most az érbetegségek és egyáltalán a daganatos betegségek szempontjából is rendkívül fontos az, hogy omega-3 zsírsav legyen a táplálékunkban. Ez mind a rák ellen véd, mind pedig az érelmeszesedés folyamata ellen. Most azokat az olajféleségeket vettem itt elsősorban elő, amiről tudjuk, hogy nagyon jó omega-3 forrás. Nagyon jó omega-3 forrás a len, a repce, ez a kettő a legjobb. A repcéből most sajnos üzemanyagot csinálnak, tehát nem nagyon lehet a boltokba találni. Korábban volt ugyan, de kevesen használták. Most inkább üzemanyagot csinálnak belőle. De ha aki hozzá tud jutni ez a kétféle olajféleséghez, az nagyon jól jár. Itt arányszámokat tetszenek látni, hogy 1-3, meg 2-1. Ezeket azért tüntettem fel, mert ezekben a növényi olajokban nem csak omega-3, hanem más omega zsírsavak vannak még. Többek között az omega-6. Az omega-3 és az omega-6 aránya az egy nagyon fontos dolog. Azért fontos dolog, mert az omega-6 zsírsavak azok egy gyulladásos folyamatot indukálnak, hogyha nem kellő mennyiségben vannak jelen, hanem túlzásban vannak, akkor egy gyulladásos folyamatot indítanak a szervezetbe, és ezáltal indíthatják el a daganatos problémákat, illetve a keringési rendszer betegségeit. Ezért van itt feltüntetve, hogy a len azért nagyon jó, mert az omega-6 az csak egy részt képez benne, és háromszor annyi az omega-3 benne. Tehát a lehető legjobb omega-3 forrásunk szerkezetében is és összetételében is a len olaj. A repce is nagyon jó, még ez a 2-1-3-1-es arány ez még ideálisnak mondható. Tehát általában az omega-6-ból szokott több lenni, ez is még jó arány a 2-1-3-1-hez. Szemben az olivával, amit ugye gyakran használunk, erre majd kicsit később ki fogok térni, azt hiszem talán a következő ábrán, hogy mi az olivának a hátránya. Az oliva mindenképpen jó, mint a többi, akár állati zsiradék, akár többi olajféleség, mert benne is van omega-3, majd erre kitérek. Itt. Az olívaolaj, mondom, ha azt veszem, hogy alternatíva a többi rosszhoz képest, akkor ez biztos, hogy nagyon jó. De ha mondjuk egy lemmagolajhoz hasonlítom, akkor a lemmagolajjal szemben hátránya van. de majd az előnyét is el fogom mondani. Tehát az a hátránya, hogy telített zsírsav tartalma is van, viszonylag magas 14%, kevés benne az omega 3 zsírsav tartalom, az omega 6 aránya az akár 13-szoros is lehet, tehát 1 a 13-szor is lehet, ezért a nagy mennyiségű omega olívaolaj nem igazán optimális. És azt is az orrnézség vizsgálata során kiderült, hogy ha valaki nagyobb mennyiségű olívaolajat fogyaszt, akkor különösen a kisereknek, a kapillárisokban a véráramlás csökkenhet. Tehát ilyen véráramlás csökkentő hatása is van. Ami miatt mégis azt mondom, hogy talán érdemesebb ezt használni, tudnék a többi olajhoz képest ennek a hőállósága jobb. Tehát az oliva olajat tudjuk mondjuk hevíteni, nem nagyon, mert 120 fok felé mondjuk nem szabad őt sem hevíteni. De a többi olaj az sokkal inkább bomlékony hőre, ezért nem tudjuk őket igazából a konyhában jól használni. A többi olajat csak hideg formában, hidegen sajtolva tudjuk használni. Az oliva az, ami esetleg az ételekhez melegen is keverhető, ezért lehet inkább őt használni. Konyha technikailag csak egy egyszerű dolgot mondok azért, hogy háziasszonyok, ha kérdeznék, akkor elébe megyek a kérdésnek. Mi otthon úgy szoktuk, hogy például a feleségem úgy szokta, hogyha mondjuk rántást akarunk csinálni, akkor a lisztet szárazon megpirítja, és amikor már leszettük a tűzről, akkor keverünk hozzá megfelelő mennyiség olajat. Tehát nem hevítjük, hanem meg van pirítva a liszt, és akkor utólag lesz hozzá téve hidegen az oliva, és így nem megy tönkre. Na, azért nem jó, hogyha túlhevítjük, mert akkor rákkeltő anyagok alakulnak ki, és ezek tovább fokozzák a problémát. Na, menjünk tovább. Ugye, miért jók az omega-3 zsírsavak? Ugye, most elsősorban keringési rendszer szempontjából, de mondom, hogy a omega-3 rákkeltő folyamatokat is csökkenti, tehát a rák ellen is véd. Csökkenti a triglicerid szintet, csökkenti a vérnyomást, csökkenti a véralvadékonyságot, a gyulladásos dolgokat, és a szívizomnak az ingerlékenységét, tehát még szívritmus zavarokra is jó hatású lehet. Na, a zsírokat így ezzel körülbelül kizsigereltük, és most menjünk át a szénhidrátokra. Ugye azt mondtuk, hogy a szénhidrátok ugye a rákoknak miért nem jók, mert ez nagyon fontos tápanyaguk. Ami viszont fogyasztható, az a fajta szénhidrát, ami úgynevezett összetett szénhidrát. Az egyszerű és az összetett szénhidrát között az a különbség, hogy az egyszerű szénhidrátot, azt a szervezetünk azt úgy kapja, hogy nem kell vele semmit se csinálni, csak egyszerűen hasznosítania. Az összetett szénhidrát az annyiban másabb, mint az egyszerű, hogy mikor megkapja a szervezet az összetett szénhidrátot, akkor neki kell állnia, hogy ezt kicsomagolja. Az egyik az olyan, ugye az egyszerű, hogy csomagolás nélkül kapjuk be a cukorkát, a másik pedig van egy nagy doboz, amiben van egy kis doboz és még egy kis doboz, és akkor ki kell bontani mindet, és nagyon nehezen jutunk hozzá ahhoz, ami benne van. Na most a szervezetünk anyagcseréje szempontjából ez a jó, hogyha szépen fokozatosan tudjuk csak a szénhidrátot kinyerni a táplálékunkból, mert ezáltal nem történik egy hirtelen vércukorszint emelkedés, ami minden szempontból káros a szervezetnek, hanem szép fokozatosan emelkedik egy szintre a vércukrunk, és ahogy az anyagcserénk szükségeltete, mindig csak annak a mennyiségnek megfelelően pótlódik tovább, és egy viszonylag állandó vércukorszint alakul ki. Ez az optimális egészségnek az egyik feltétele, hogy ne legyenek nagy vércukorszint ingadozások. Tudni, ha az egyszerű cukrot megeszem, akkor hirtelen felemelkedik a vércukorszintem. Ez azzal jár, hogy az az anyag, ami a vérből el kell, hogy távolítsa az inzulin, az is nagy mértékben fel fog szaporodni, és a fokozott inzulin mennyiség a vérben az olyan hatásokat kelt, ami mind a rák kialakulását, mind pedig a keringési rendszer betegségeit elősegítő folyamat. Ezért kell mindenképpen összetett szénhidrátot fogyasztanunk, aminek úgynevezett alacsony glikémiás indexe van. Ez a glikémiás index, ez is egy ilyen szakmai fogalom, ami tulajdonképpen azt rejti magában, hogy összehasonlítjuk, hogy egy szőlőcukorhoz képest a vércukorszint emelő képessége milyen egy ilyen tápanyagnak. A lényeg az, hogy minél kevésbé emelje hirtelen, ahogy erről az előbb szó volt, a vércukorszintünket, annál jobb hatású. Tehát magyarul a glikémiás indexe valaminek minél alacsonyabb, annál kevésbé okoz problémát a szervezetnek. És tetszenek látni, hogy az egészségügyi világszervezetnek is ez az ajánlása manapság, hogy lehetőség szerint ezeket az összetett cukrokat, összetett szénhidrátokat kell fogyasztanunk, mert ezek alapozzák meg későbbiekben a jó egészséget. Menjünk a következő fontos lépésre, a tréning, a mozgás kérdése. Miért fontos az, hogy sokat mozogjunk? Ugye a mozgás egyrészt vérnyomás csökkentő hatású, tehát téves az, hogy ha valakinek magas a vérnyomás, akkor nem szabad mozognia. Bizonyos fajta mozgásokat tilos végezni, tehát a súlyzós tréningeket, hogy elmegyünk a konditerembe, és akkor 60-80-100 kilót nyomogatjuk, a szemünk ilyen közben, ez nem jó. Olyan típusú mozgásokat kell végezni, ami aerob mozgás, tehát amivel a keringési rendszerünket tudjuk stimulálni, kocogás, sétálás, nem sétálás, bocsánat, gyaloglás, kocogás, kerékpározás, úszás, aerobik, vagy bármifajta olyan fizikai tevékenység, amivel a teljes szervezetünket jól át tudjuk mozgatni. Ez vérnyomás csökkentő hatású. Másik nagyon fontos dolog, hogy ha valaki rendszeresen mozog, akkor a koleszterin szintünk úgy alakul, hogy a jó védő koleszterin szintje emelkedik. Tehát ezzel is el lehet érni egy védő hatást az érfal szempontjából, hogyha sokat mozdulunk, mert kevesebb lesz a rossz koleszterin, és több lesz a jó koleszterinünk. Fokozza az inzulin érzékenységet. Ugye tudjuk azt, hogy a cukorbetegség, amikről beszéltünk, azt mondtuk, hogy egyik esetben ugye nincsen inzulin, a másikban viszont sok fontos a szervezet nem tud vele mit kezdeni, mert ez egy inaktív inzulin, nincs érzékenysége a szervezetnek erre az inzulinra. A mozgás kapcsán a szervezet visszanyeri az érzékenységét a kettes típusú cukorbajnál az inzulinra, és a cukorbetegség elmúlhat. És még egy nagyon fontos dolog, ugye ahogy mondtuk, hogy kialakul az érfalban az a kis dudorodás, ami aztán berepedés, és akkor jön a véralvadás, elzáródik, vérrög képződik. A mozgás mindenfajta vérrögnek a feloldódását elősegíti, ezáltal a keringését a különböző szervekben pozitívan tudja befolyásolni. Na most, ha már mozgunk, akkor hol és mennyit mozogjunk? Hetente minél többet kéne, legalább 5-ször kéne mozogni, de minimum 30 percet, úgyhogy a pulzus számom az életkornak megfelelő maximum 60-75%-a legyen. Hát ezt megint mindenki ki tudja saját magának számolni, hogy mi az életkornak megfelelő maximum, ezt úgy tudjuk meg, hogy a 220-ból kivonjuk az életkorunkat. Teszem azt, egy 70 éves ember, 220-ból 70 az 150, ennek kell a 60%-ával mozogni, az egy 90-es pulzust jelent. Ez nagyon fontos lenne, hogy ezt mindenki elérje. Tehát nem azzal kell most kezdeni, ha valaki most elszánja magát, hogy én most holnaptól mozogni fogok, hogy kimegyek az ajtón, és akkor holnaptól nekiállok, és akkor 30 percet ezzel a 90-es pulzussal a 6. haszakat 70 évesen csinálok, mert abból temetés lesz, hanem a fokozatosság elvét tartsuk be. És egy fél év, 6-7-8 hónap alatt érjük el ezt a szintet, kisavagokkal kezdjük, és mindig egy kellemes elfáradásig csináljuk, és miután az erőllétünk, az állapotunk javul, annak megfelelően szép fokozatosan érjük el ezeket az értékeket. És nagyon fontos az, hogy jó levegőn és napfényes helyen tegyük mindezt. Miért fontos a jó levegő? Ugye mondtuk azt, hogy aerob mozgás. Az aerob mozgás az annyit jelent, hogy a szervezetünk a anyagcsere folyamatait oxigén jelenlétében tudja elvégezni. Tehát egy égés tulajdonképpen, ami az anyagcserénknek az alapja. Minden égéshez oxigénre van szükség, ezt nagyon jól tudjuk, és ahhoz, hogy egy jó anyagcsere legyen, ha azt akarom otthon is, hogy a lakásban jó meleg legyen, akkor lehetőség szerint a kályhámnak jó húzatot kell, hogy biztosítsak. Ha jó húzat van a kályhámban, akkor kevés szénnel, jó hőmérsékletet tudok otthon is elérni. A szervezetemben is ugyanaz a helyzet, hogy ha azt akarom, hogy jól működjön gazdaságosan, akkor lehetőség szerint az oxigént biztosítani kell ez a lassú égéshez, ami a szervezetünkben van, ezért fontos, hogy mindezt jó levegőn tegyük. Másik nagyon fontos dolog a napfény. Miért fontos, hogy napfényes helyen tegyük ezt? Ugye megint csak visszajutok majd oda, hogy a rákkal kapcsolatosan is mondtam ezt, és ebben a következő ábrában ki is térek az, hogy a rák szempontjából is miért fontos a D-vitamin. Korábban nem gondoltuk, hogy a D-vitaminnek ennyire nagyon fontos szerepe van. A D-vitamin ugye a napsugárzás hatására a bőrben keletkezik aktív formájában. Tudjuk azt, hogy javítja az immunrendszer működését, ugye itt kapcsolódik be a rák problematikába, hogy az immunrendszert felerősíti, ezáltal a ráksejteket a szervezet saját ülősejtjei felkeresik és el tudják pusztítani. A cukorbetegség szerepében létrejövő inzulin termelésében is nagyon fontos szerepe van, ezt is javítja a D-vitamin, javítja a vérnyomást, szívérrendszeri betegségek kockázatát, és ismét a rákhoz visszatérve, bizonyos sejttípusok osztódását szabályozza. Ugye a rákbetegség az egy szabályozatlan sejtosztódás, viszont ha a sejtosztódást tudjuk szabályozni, akkor valahol a rák folyamatában is tudunk egy kontrollt létesíteni. Nézzük csak meg ezt, hogy mi az igazság a napfénnyel. Ugye a médiában azért elég sok elrettentő dolgot lehet hallani a napsugárzással kapcsolatosan, aminek van azért alapja is, de valahol az igazság azért rejtve maradt, legalábbis eddig, vagy a közelmúltig. Ez a Gandini nevű úriember a munkatársaival 2005-ben megnézte, hogy az addig a napsugárzás hatásaiban foglalkozó tudományos tanulmányok, ezeket mind előszedte, és ezekből csinált egy úgynevezett meta-analízist, ezeket összehasonlítgatta, előszedte az eredményeket, keresztül kasul átnézte őket, és a következő eredményt hozta ebből az 57 vizsgálatnak az átnézéséből, hogy a bőrrák, ugye a melanoma kockázat csak az időszakos napozással függ össze, míg a folyamatos napon tartózkodás annál jobban véd a melanoma kialakulásával szemben, minél több ideig tart. Tehát magyarul, miről van itt szó? Arról van szó, hogy a melanoma a bőrrák kialakulásának akkor nagy a veszélye, ha valaki időszakos napozó. Tehát azt mondja, hogy hurrá, süt a nap, kimegyek és 3 órát fekszek a napon, leégek. Tehát a legnagyobb kockázat a leégés. Ha valaki fokozatosan napozik, sok-sok ilyen ember van az ismeretségi körömben, aki tavasztól kezdve kijár a földekre és dolgozik a kertben, szénné van égve a bőre olyan, fekete, és soha nem volt és soha nem lesz bőrrákja, ugyanúgy a négereknek sem. Mert ők egy állandó napsugárzásnak van kitéve, a betegségnek az okozója az, hogy valaki hirtelen ég le. Tehát a leégéstől kell leginkább tartózkodnunk, mert ez az, ami a melanoma bőrrák kialakulásának a veszélyét magával rejti. Most mindenképpen úgy célszerű lesz is elkezdeni a napozást is, ugye tudjuk azt, hogy mikor nem jó napozni, természetesen ugye a déli nagy napsütésben, ugye 10 óráig jó, meg délután 3 után jó, lehet úgy kezdeni, hogy csak kis részeket érjen a arcunkat, kezünket. A D-vitamin kialakulása szempontjából egyébként elégséges, hogyha arcunkat és a alkarjainkat süttetjük a nappal egy 15-20 percig, ha ez viszonylag rendszeres, akkor egy viszonylag jelentős mennyiségű D-vitamin tud a szervezetben kialakulni. De mondom, igazából a napsugárzástól nem kell félni, mint ahogy ez a munkacsoport az összes addig megjelent napsugárzással kapcsolatos tanulmány áttekintéséből le tudott vonni hasznos információkat. Menjünk tovább a vízre. Ugye tudtuk, hogy a rákbetegséggel kapcsolatosan említettem azt, hogy ugye a klóros víz fogyasztása, ugye rákkeltő hosszú távon, illetve ugye a manapság a fogamzásgátló tabletták nagyszámú használata miatt, hogy a szennyvízzel a hölgyek vizelete ugye visszakerül, és nem tudják a tisztító rendszerek ezeket a hormonokat igazából kiszűrni, és az ivóvízben nagy mennyiségű ösztrogén van, ez egy rákkeltő hatású dolog lehet. Tehát a ráknak ugye itt lenne nagyon fontos, vagy a ráknál is nagyon fontos szerepe van az, hogy jó minőségű folyadékot fogyasszunk, de nem csak a ráknál, hanem a keringési betegségeknél is nagyon fontos, hogy a víz az mennyire jótékony hatású. Tudnék, megnézték azt, hogy a minél több folyadékot fogyaszt valaki, a keringési rendszer betegségének a kockázata hogy alakul. Ugye azt nézzük, hogy ha valaki kevesebb, mint 2 pohár vizet fogyaszt naponta, vannak ilyen emberek, akik nem tudnak elégséges mennyiségű folyadékot fogyasztani, azoknak mondjuk egynek veszik a kockázatát. Ha viszont valaki több, mint 5 pohár vizet fogyaszt el, akkor a kockázatát ennek a felére tudja lecsökkenteni. Tehát magyarul egy jelentősebb mennyiségű folyadék fogyasztása a keringési rendszerünk betegségeit szintén jótékony irányba tudjuk befolyásolni. És akkor áttérnénk a pihenésre. Ugye az ember nem gép. A gépet is időnként kikapcsolják, nem feltétlenül, de igen, néha ki kell kapcsolni. Az emberi szervezet viszont olyan, hogy ahhoz, hogy regenerálódni tudjon, ne csak kopjon, hanem valamikor regenerálódnia is kell, ahhoz, mert kellő mennyiségben pihenésre van szükségünk. Ugye azt tudjuk, még mellé kapcsolok egyet, azt tudjuk, hogy vizsgálatokból szintén, hogy körülbelül 7-es óra az a alvás mennyiség, amire egy felnőtt emberi szervezetnek szüksége van ahhoz, hogy a szervezet kellő mértékben regenerálódja. Mindez ennyire kevesebb, mint most ne a fél órákban gondolkozzunk elsősorban, nyilván ez egy nagy átlagot jelent a 7-esnek, van akinek a 6 óra is elég, meg van akinek a 8 óra, jó, ezt nagy átlagban a 7 órát lehet azt mondani, de mondom, ez teljesen egyénire szabott dolog, de nagy kilengések ne legyen, tehát ha aki 5 órát alszik, vagy aki 12 órát alszik, az biztos, hogy nem jár olyan jól. De körülbelül ezt kéne megcélozni, hogy ez így legyen az alvás, körülbelül napi 7 óra. Nagyon fontos az alvással kapcsolatosan, hogy mikor alszunk. Nagyon jól tudjuk azt, hogy most már, hogy az éjfél előtti alvásnak nagyon fontos szerepe van. Az éjfél utáni alvás az azért nem jó, mert hormonális folyamatok révén a keringési rendszerek betegségének a kialakulását elősegíti. A másik dolog, ugye, amit a rákkal kapcsolatosan említettem a múltkor, hogy azok a hölgyek, akik ugye éjszakáznak, nem alszanak, ugye az a hormon, a melatonin nevű hormon, ami sötétben keletkezik, annak a hiányában rákos betegségek gyakrabban fordulnak elő az éjszakázó hölgyeknél például. Tehát nagyon fontos az, hogy aludjunk, mert a keringési rendszer és a rákbetegség szempontjából is elengedhetetlen a kellő mennyiségű alvás. Ugye hetente jó lenne egy teljes napot pihenéssel eltöltenünk, ezt sem így tesszük. Manapság ugye mondjam azt, hogy a létbizonytalanságunk oda vezet, hogy az ember attól való félelmében, hogy a munkahelye nem marad meg, inkább többet dolgozik, a hétvégét is rászánja. Sokszor nem önszántából, hanem az alkalmazója, a munkahelye kényszeríti el, hogy hétvégén is dolgozzon, de igenis ezt az egészségünk szempontjából nagyon komolyan kéne vennünk, hogy hetedben legalább egy teljes pihenő napunk legyen, és ugye a rendes évi szabadságunkat vegyük már ki, mert manapság ez is nagy divat, hogy megmondom őszintén, nekem is van még egy napom a tavalyi évről, még nem vettem ki, de vannak, akiknek hetek bent vannak, és egyszerűen nem tudják, vagy nem akarják kivenni, mert sok minden dologtól tartalan. De ahhoz, hogy az emberi szervezet rendesen működjön, és tudjon regenerálódni, az erre szükség van. És a lelki békénk az utolsó nagyon fontos dolog, amire itt is szeretnék kitérni, ugye az első korábbi előadásomban ugye arról volt szó, két dologgal zártam, hogy ugye a úgynevezett csodás rákból való gyógyulásoknál egyetlen egy közös tényezőt találtak ugye a vizsgálatok kapcsán, az, hogy ezeknek az embereknek hitük volt. Illetve volt egy másik, egy bibliai, amit a Mózes második leveléből, vagy a Mózes második könyvéből, 15. vers 26. szakasza volt ez, ami arról szólt, hogy amit az Isten elrendel, most csak így egyszerű szavakkal mondanám, mert nem idézem pontosan, hát amit az ember, az Isten az ember elé tárt, azokat a dolgokat, úgymond használati utasítást, hogyha betartjuk, akkor a garancia is adott arra, hogy az ember egy egészséges, békés életet tudjon élni. Hát én ezzel zárnám le ezt a mind a két előadást, hogy még egyszer úgy elmondanám, hogy melyek azok a nagyon fontos dolgok, amire figyelnünk kell. Tehát ahogy tetszettek látni, miről is van szó, mire kell figyelnünk? Kell egy egészséges táplálkozásunk, hogy legyen. Ugye? Tehát egészséges táplálkozás. Mozgás. Nagyon fontos a mozgás szerepe. A napfény szerepe. A jó levegő. A víz. Tehát a víz, napfény, levegő, mozgás, egészséges táplálkozás, hogy mértékletesen tudjunk élni, a élvezeti szereket lehetőség szerint kerüljük el, amink van a zsírfogyasztásra is gondolok, a szénhidrát fogyasztásra is, mértékkel, arányaiban megfelelően tegyük. Ugyanígy a munkánkkal, hogy tudjunk normálisan pihenni, és ez a következő nagyon fontos, a pihenés, és hogy a lelki békénket meg tudjuk tartani. Ez 8 pont. 8 pontban össze tudom foglalni ezeket a nagyon fontos dolgokat, és azért is zárom ezzel a 8 ponttal az előadást, mert a következőkben majd tetszenek hallani egy előadást, ami pontosan erről a 8 alapelvről kicsit más megközelítésben majd tetszenek hallani még egy előadást majd. Köszönöm szépen a figyelmüket, és ha esetleg van kérdés, vagy annyit azért hozzátennék, hogy gyakorlati tapasztalatunk van azzal kapcsolatosan, hogy a bőgy cukorbetegség kezelésében is jó hatású lehet. Tehát Eleken van egy életmód központ, ahova én magam is, és még itt a jelenlevő közül néhányan szoktunk járni, és ott a cukorbetegséget, kettes típusú cukorbajt így kezdjük el kezelni, néhány napos bőjtel. És olyan eredményeket lehet elérni, hogy 70 egység inzulinról valaki csak diétán meg lehet most már. Tehát leállt az inzulinról, például nagy példánk, 70 egység inzulin volt, és most már nem kap inzulin, csak diétázik. És ennek a bőjt is a kezdeti állomása. De egyébként mindennel egyetértek, ami elhangzott.
1: Azt szeretném kérdezni, hogy akinek a bőrén ilyen apró kis barna foltosák vannak, hogy az is napoztak a napon?
0: Mindenféleképpen azt mondom, hogy ezeket az eltéréseket azért évente érdemes megmutatni. Tehát akinek sok ilyen van, bőrgyógyászhoz mindenképpen rendszeresen szűrésre célszerűen járni. De a napozás, mondom, ezek mellett a feltételek mellett, amit tetszett hallani, tehát nem káros, csak oda kell rá figyelni.
1: Köszönöm szépen.
0: No hát, köszönöm. Igen?
1: Ezek a levegőfúrások, amiket ott látunk a
0: keresztül,
1: és felesztem, és aztán trombózis lesz belőle, ezek eltűnnek egyébként?
0: Hát az Ornis-féle vizsgálatban ez a százalék, ez erre vonatkozott, hogy gyakorlatilag a szükületek javultak ennyit. Tehát a messzes szükületek ennyit fejlődtek vissza magyarul. Tessék? Ezt a szervezet megeszi. Most nem a, hogy mondjam, hogy félreértés nem esik, vagy ne essék, nem a kopogós méz fog eltűnni, hanem az a stádium fog javulni, amikor még ez az érfalból kibejár ez az anyag. Tehát amikor még egy puhább stádium van, azt tud javulni. Amikor már ilyen kopogós méz van belőle, az már nem szokott rendeződni.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindnyájatokat ezen a körzeti alkalmon. Mielőtt elkezdenénk az ige tanulmányunkat, ige hirdetésünket, azelőtt szeretnék egy néhány szót szólni a körzetiről, illetve arról, hogy honnan is jöttünk egybe. Ugye a küldött értekezlet határozata volt, hogy szervezzünk az országban körzetiket, és ezt elkezdtük megvalósítani. Itt a győri körzeti tulajdonképpen az első, de bizonyos értelemben mégsem, mert a kiküldött témától eltértünk, mert a felkészülésre nagyon kevés időnk volt. Úgyhogy az első témának meghirdetett téma majd a januári, remélhetőleg második győri körzeti alkalmunkon lesz, amikor az advent mozgalomról, az advent hívők életpéldájából szeretnénk meríteni, és az alapján megújulni, megerősödni. Ezeknek a körzeti alkalmaknak az egyik nagyon fontos célja az, hogy olyan kérdésekről beszélgessünk, gondolkozzunk együtt, amelyek segítik a mi közösségünknek a megújulását, hitbeli megerősödését. A másik célja az, hogy a viszonylag egymáshoz közel élő gyülekezeti kapcsolatok erősödjenek, növekedjenek, ezért kisebb körzeteket hívunk össze, nyilván az egész országot nehéz összehívni, az egész Dunántúlt is nehéz összehívni. Ide a győri körzetire a tatabányai gyülekezetet hívtuk meg. Látom, hogy itt vagytok testvérek, tegyétek meg, hogy felálltok, hát ha nem mindenki ismer benneteket. Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket Tatabányáról, és nagyon örülök, hogy eljöttetek. Aztán, hogyha kicsit előrébb jövünk, akkor a tatai gyülekezetet is meghívtuk erre a körzetire. Kérlek benneteket, hogy akik Tatáról jöttetek, legyetek szívesek felállni. Szeretettel köszöntünk benneteket a tatai gyülekezetből. Jöttek néhányan a tatai gyülekezetnek egy misszió munkája, segítsetek,
1: Nyergesújfalun.
0: Makra Jenő testvérék a Nyergesújfalui gyülekezetben, alakulók is közösségben vannak itt, szeretettel köszöntünk benneteket is. Mások sajnos nem tudtak eljönni, részben betegség miatt, ahogyan hallottam. Itt vannak a testvérek Komáromból. Kérlek benneteket, hogy a komáromi testvérek legyetek szívesek felállni. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan el tudtatok jönni. Szeretettel köszöntünk benneteket. És hát nyilván a győri gyülekezet tagjai részei a közösségnek. És hogyha tovább haladunk egy kicsit, akkor Moson-Magyar-Óvárról is érkeztek testvérek, barátok. Legyetek szívesek ti is felállni, hogy hadd lássunk benneteket. Nagyon örülünk, hogy ti is eljöttetek, és reméljük, hogy áldást kapunk mindannyian itt a körzeti alkalmon. Köszönöm szépen. Tehát ezek a gyülekezetek azok, amelyeket ezekre az alkalmakra hívunk össze, és a mai napon egy különleges módon kicsit mindegyik alkalommal átalakítjuk majd a körzetiken a megszokott

0: programunkhoz képest az alkalmakat, mert az a célunk, hogy ezeken a körzetiken, hogyha lehet, akkor minél több lehetőség legyen beszélgetni, közösen gondolkozni, közösen tanulmányozni az igét. Jellegében tekintve egy kicsit hasonlítani fog majd a 11 órakor kezdődő programunk a főiskolai tábornak a szemináriumaira, amikor nem egy témát veszünk csoportokban át, hanem több témát hirdetünk meg csoportokban. Az ige hirdetéshez kapcsolódva hirdettük meg ezeket a témákat. Ugye a mai napra három ilyen gondolatkör lesz a kapcsolódás az ige hirdetéshez. Egyik csoportban az imádság és a hit általi megigazulás kapcsolatáról lesz szó, a másik csoportban Isten része és az ember része a hit általi megigazulásban, a harmadik csoportban pedig a megbocsátás és a megigazulás kapcsolatáról lesz szó. Kérlek benneteket, hogy gondoljátok át, hogy melyik csoportba ülnétek be majd szívesen. Nagyjából egyenlően kell elosztani magunkat, és annyiban más ez a körzeti, mint amit esetleg a jövőben szeretnénk, bár majd a nap végén megbeszéljük, hogy hogyan alakítsuk őket, hogy az eredeti elképzelésünk, illetve van egy olyan elképzelés, hogy más alkalmakkor majd ezeket a csoportokat kétszer tartjuk meg, és akkor legalább két témán részt vehet mindenki, és csak egy témáról kell lemondania. Így viszont most csak egy téma lesz, mert délután 2:30-kor, hogy emlékezetem nem csal, délután 2:30-ra a körzeti testvérgyűlést szeretnénk hirdetni, tehát a közösség tagjainak lenne egy testvérgyűlés, egy beszélgetés Cserbik János testvérünk vezetésével. Ez alatt az idő alatt a vendégeink számára, barátaink számára pedig egy csoportban egy negyedik témáról tartanánk beszélgetést szintén a hit általi megigazuláshoz kapcsolódóan. Este vagy délután 5 órakor pedig lenne egy közös zárása ennek a mai napnak. Ennek a közös zárásnak az egyik célja, értelme az lenne, hogy összegezzük a mai napnak a tapasztalatait, tehát hogyha valami megindított bennünket, valami megszólított, akkor erről bizonyságot tehetünk. Illetve szeretném, hogyha egy kicsit megismerhetnétek a körzethez tartozó gyülekezeteknek a munkáját, szükségleteit, örömeit vagy bánatait. Tehát egy ilyen jellegű beszámolót is szeretnék kérni majd mindegyik kis csoporttól, akik itt vagytok. És ezen az alkalmon lehetne majd javaslatokat tenni arra is, hogy a körzeti alkalmakat hogyan használjuk fel, hogyan lehet jobban felhasználni. A holnapi napra, vasárnapra pedig meghirdettünk 8 órától 9:30-ig egy úgynevezett felelős képző alkalmat, amikorra várnánk mindazokat, akik felelősséget hordoznak a gyülekezetben, vagy akik szeretnének felelősséget hordozni a gyülekezetben, és erre tudatosan készülni. Ez lesz majd 8 órától 9:30-ig itt a gyülekezetben, és 10 órától pedig egy közösségi napot hirdettünk. Én tegnap találkoztam egy olyan gondolattal, amit sajnálok, hogy nem két héttel korábban szembesültem vele, ugyanis van még egy csoport, amely hivatalos lenne erre a győri körzetire, ez pedig a kispápai alakuló csoport, amelynek egy nehézsége, hogy nem nagyon mobilisak, tehát nem tudtak eljönni ide közénk, közülük senkit nem tudunk itt üdvözölni, viszont pápán 5000 meghívót el kellene terjeszteni. És hát én mondtam Bella Géza testvérünknek, hogy fölvetem itt előttetek, gondolkozzatok rajta, hogy a közösségi nap után, délután, ha valaki vállalja, akkor az én autómban van 3 vagy 4 hely. Hogyha velem tartotok, akkor lehetőség van gyakorlati missziómunkában részt venni, elterjeszteni ennek az 5000 meghívónak a maradékát, ami gondolom, hogy marad nekünk délutánra. Géza föl fog majd hívni este engem, úgyhogy legyetek szívesek gondolkozni azon, hogy van-e köztetek olyan, aki rá tudja szánni azt az idejét, hogy vasárnap délután eljön velem, én vállalom, hogy vissza is hozom Győrbe, nem megyek onnan egyből haza, és akkor gyakorlati missziómunkát is lehet végeznünk. Nyilván, ha ezt két héttel előbb tudom, akkor nem közösségi alkalmat szervezünk, hanem meghirdetjük pápára a közösségi alkalmat, és missziómunkával kötjük össze. Hát talán ennyit szerettem volna így a közösségi, körzeti alkalmak céljaként, bevezetésként elmondani. És a mai körzeti alkalmunknak a központi témája a szentély szolgálat és a hit általi megigazulás kapcsolata címet viseli. És engedjétek meg, hogy kicsit rendhagyó módon én ne egy igevers felolvasásával kezdjem ezt az alkalmat, hanem egy kérdést hadd tegyek fel nektek, amire választ is várnék természetesen, tehát nem költői kérdés lesz. És ez a kérdés pedig így hangzik, hogy hogyan tudnánk tömören, röviden megfogalmazni azt, hogy miután Jézus elment erről a földről a feltámadása után, miután visszavitetett a mennybe, mi kezdődött el, mi zajlik, mi történik, és mi annak a célja, értelme. Másképpen úgy is megfogalmazhatnám ezt a kérdést, miért nem jött el Jézus azonnal az ő feltámadása után, miért nem vette át a hatalmat a mi földünkön. Hiszen nem vette át. A történelem tovább folytatódott, és még zajlik mind a mai napig. Nem olyan nehéz a kérdés, mint amilyen bonyolultan föltettem. Attila?
1: Én úgy gondolom azért, mert nem csak arról van szó, hogy Jézus legyőzte a sátán érőket, hanem arról van szó, hogy azok, akiket megváltott, azok is le tudják győzni ezeket az erőket. Tehát erről szól ez a történet. És tudjuk, hogy a legvégén azért fog eljönni Jézus, mert lesz egy olyan közösség vagy nép, amelyik eljut ugyanarra a győzelemre, mint Jézus. Tehát ennek ez zajlik, tehát ezért nem fejlődött a történet, Jézus megemelete után befejlődött, mert legyőzte a bűnt és a halált, de nem csak neki kell ezt.
0: Köszönöm szépen. Hallottátok hátul? Vagy fel kell hangosítsam?
1: Csak egy mondat elején még annyit fűzik hozzá, hogy jobb könyvőből tudjuk, hogy egy per folyik. Tehát ez nem csak arról van szó, hogy... Tehát ez egy kozmikus dolog. Ez egy világegyetem előtt zajló dolog, a bűnnek és tehát a jónak és a rossznak a küzdelme.
0: Igen, tehát hogyha röviden összegezni szeretnénk, akkor egyrészt azért nem következhetett rögtön be a hatalom átvétel a feltámadás után, mert Jézus győzelmének meg kell ismétlődnie a hívők életében. Krisztus szabadítása, Krisztus hatalma meg kell, hogy mutatkozzon a hívő emberek életében is. A másik pedig, amit ki kell mondanunk, hogy nem csupán megváltásra van szükségünk, nem csupán bűnbocsánatra van szükségünk, de bűn eltörlésre is szükségünk van. Szükség van arra, hogy az a nagy per, amely zajlik, és nem csak mi körülöttünk zajlik, hanem az Isten személye körül is zajlik, szükség, hogy ez a nagy per végbe menjen, leperelje az Isten a mi perünket is, és másrészt, hogy az Isten személye körül is a per egyértelműen dűlőre jusson, és hívő emberek sokassága kimondja azt, hogy az Isten méltó arra, hogy uralkodjon, hogy övé az uralom. Ez az, amiről szó van. Tegyünk hozzá, akarunk-e hozzátenni, én szeretnék lehetőséget adni. Tessék!
2: Szerintem ennek a feltételnek hiányzik, hogy az evangélium elterjedjen az egész
0: földre. Így van. Ugye ez is egy nagyon fontos szempont, hogy Jézus győzelmének a híre, az isteni szabadításnak a híre el kell jusson az egész világra, ahogyan Máté evangéliumában ezt hallottuk, megfogalmazta Jézus, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetük bizonyságul az egész földön, és akkor jön el a vég. Kiegészítenénk-e mindazt, ami eddig elhangzott? Tessék, Gina!
3: Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy én elmegyek az én atyámhoz, és helyet készítek nektek, és majd utána eljövök, értetek. Ez a helykészítés is zajlik, és ebben mindaz beletartozik, amit itt elmond.
0: Egyben. Ugye a helykészítés gondolata az érint bennünket, hogy mi alkalmasakká váljunk arra az országra, és érinti azokat a lényeket is, akiknek be kell fogadnia bennünket, akiknek meg kell győződniük arra, hogy nem veszélyeztetjük az ő országukat a mi bűneinkkel, hogy nem fertőzzük meg újra a mennyet is az Isten elleni lázadással. Van-e még gondolatotok ehhez? Tessék, Pali!
4: Hogy azzal a nagy perrel kapcsolatban, amit említettél, a Jóisten megengedi ennek az egész egész világnak, ennek az egész globusnak, hogy beteljesítse Sátán elveit, és az egész mindenség előtt bizonyossá váljon, hogy ez a pusztulásnak és a halálnak az útja, amit Sátán elé jutott, és választaniuk kellett. Jézus nyilván, amikor győzött, magához hozott mindenkit, de az Isten megengedi, hogy egy egész világ életében jusson teljességre Sátán elve és ennek a kudarca.
0: Igen. Köszönöm szépen. Egy újabb kérdést szeretnék feltenni nektek, hogy Jézus ezért ezekért a célokért, mert amint láttuk, ez egy összetett. Nem lehet egyetlen egy dologban megfogalmazni, hanem egyás mellé lehet tenni mindazt a célt, amit felsoroltunk. Hogyan munkálkodik Jézus ezért a célért? Ugye ez az, amit a Biblia így tanít nekünk, hogy ezt a munkát, ezt a célt Jézus az ő papi szolgálatán, és akkor tegyük mellé, és főpapi szolgálatán keresztül éri el, a mennyei szentély szolgálaton keresztül éri el. Mi nem láthatjuk most fizikailag a szentélyt, nem szemlélhetjük azt, amit Jézus tesz fizikai módon, hogy elzarándokolunk oda, és szemléljük, amit végez. Mégis nagyon fontos az, hogy ez ott legyen a mi gondolkozásunkban, ott legyen a mi látásunkban, hogy Jézus miután felment a mennybe, nem szakadt el tőlünk, nem vált el tőlünk, nem fejezte be az értünk való munkálkodást, hanem ő nagyon is aktív munkát végez értünk, noha mi azt nem látjuk közvetlenül. Szeretnélek kérni benneteket, hogy próbáljuk meg felidézni a mennyei szentélynek a felépítését, próbáljuk meg felidézni, hogy milyen berendezési tárgyakat ábrázolt nekünk az Isten a földi szentély szolgálaton keresztül, amelyen keresztül tanít minket arra, hogy hogyan munkálkodik Jézus értünk az ő mennybe menetele óta. Mi minden található a szentélyben? Egyrészt ott van, ugye, kezdjük ott, hogy hány részből áll a szentély. Két részből, de ha úgy tetszik, akkor három részből. Mert van egy pitvar, és akkor kezdjünk el kintről befele haladni gondolatban a szentélybe. Megállunk a pitvar bejáratánál. Mi az első dolog, amit látunk? Ugye látjuk az áldozati oltárt, amely közvetlenül ott van a szentély épülete és a bejárat, a pitvar bejárata között. Az áldozati oltár, amely ugye az egésznek a kulcsa, minden szolgálatnak a kulcsa, a reménységünknek az alapja, hogy van egy helyettes, aki meghalt a mi bűneinkért, amiért a pap kijöhet és azt mondhatja, megbocsátották a te bűnödet, elengedték a te adósságodat. Hogyha tovább haladunk a szentély felé, mi a következő, amivel találkozunk? Ott van ugye a mosdómedence, amelyben a papoknak mindig meg kellett fürödni, mielőtt beléptek volna a szentélybe, kifejezve ezzel azt, hogy olyan szentség és olyan tisztaság van az Isten szín előtt, az Isten jelenlétében, amely semmilyen bűnt, semmilyen sömörgözést, semmilyen kosztpiszkot nem visel el. És ők csak ábrázolják azt az igazán tökéletes megváltót, aki az emberért közben járhat. Hogyha elérkezünk a szentély ajtajához, akkor mivel találkozunk? Kicsit hangosabban. Így van. Egy kárpittal vagy függönnyel. A szentélyen semmiféle világosság, a szentélyben semmiféle világító ablak, fény kívülről nem megy be. Magában a szentélyben teljes sötétség lenne, hogyha nem lenne ott egy berendezési tárgy. Ez a kárpit, ami elzárja a szentélyt, és hogyha belépünk ezen a kárpiton keresztül, akkor találkozunk az egyik tárgyal, amire már utaltam. Ez a menóra, a hétágú gyertyatartó, amelynek a funkciója az volt, hogy világosságot adjon, és folyamatosan kellett világítani, folyamatosan kellett pótolni benne az olajat, hogy mindig legyen világosság a szentélyben. Mivel találkozunk még a szentély első részében? Ott van a szent kenyerek asztala. A szent kenyerek asztalára szombatról szombatra kellett friss kenyeret felrakni, amely aztán ott volt egy héten keresztül az Úr színe előtt. Mivel találkozunk még a szentélyben? a jó illattétel oltárával, az aranyoltárral vagy füstölő oltárral, amely közvetlenül a második résznek a bejárata előtt volt elhelyezve, és mikor használták ezt a jó illattétel oltárát? Én úgy tudom, hogy nem folyamatosan használták, hanem volt egy meghatározott ideje, amikor ezt használták. Reggel és este az imádság órájában. Tehát ez nagyon fontos, hogy erről az oltárról a füst szállt fel akkor, amikor a hívők imádkoztak, könyörögtek. A reggeli és az esti áldozat ideje volt az imádságnak is az ideje a zsidóság számára. Erről az oltárról hova szállt a füst? Beszállt a füst a belső részbe, a szentek szentjébe, a legszentebb helyre, amelyet szintén egy kárpit választott el az első résztől, de a kárpit fölött át tudott menni a füst, amely beszállt a szentek szentjében. Mi volt a szentek szentjében? Mi található a szentek szentjében? Ott van a frigyláda, és mi minden volt a frigyládában, vagy a frigyláda előtt? Ott volt az Isten törvénye a frigyládában, méghozzá Isten saját kezével írt törvénye. Ott volt a mannás korsó, és ott volt Áron veszélye, valamint ott volt Mózes törvénye a frigyláda előtt, mint egy emlékeztetőül. És magán a frigyládán pedig ott voltak a kérubok, akik betakarták a testüket, elfedezték magukat, ahogyan azt a Biblia leírja. Nagyon röviden gondoljuk végig, hogy mindez miről szól, mire tanítanak. Ugye az áldozati oltár, ahol az áldozatot elégették, bemutatták, tanít arra, hogy bűnt rendezni, bűnbocsánatot nyerni csak egy helyettes áldozat élete árán lehet. Az az ember, aki rádöbbent arra, hogy valamit rendeznie kell, annak az embernek szembesülnie kellett azzal, hogy bűnbocsánatot, kegyelmet csak egy helyettes áldozat által nyerhet, akinek meg kell halnia az ő bűnéért. A bűn az nem rendezhető másként, a bűnnek ez a súlya. Azzal szembesít bennünket ez, hogy Krisztusnak, az Isten fiának, az Atya egyszülöttjének kellett meghalni a mi vétkeinkért azért, hogy nekünk lehetőségünk legyen élni, azért, hogy nekünk ne kelljen meghalni a saját bűneink büntetéseként. Ennél az áldozati oltárnál két dolgot lehetett tenni, két dolgot tehetett a pap, vagy evett a bemutatott áldozatból, és a személyében hordozta tovább a bűnt, vagy pedig vért bevitte a szentélybe és hintett a kárpit előtt, kifejezve, hogy átkerült a bűnösnek a bűne a szentélyre, és a szentély hordozza a bűnt, oda hárította a bűnös az ő bűnét. Gondoljuk meg, hogy mit jelképez a világító gyertyatartó a menóra. Mit fejez ki az, hogy ha nem világít, akkor nincs világosság? Mit fejez ki az, hogy folyamatosan kell világítson? És mit fejez ki az, hogy a papnak a feladata az, hogy pótolja az olajat, és felügyeljen arra, hogy a gyertyatartó folyamatosan világítson? Mit ábrázolt ez?
5: Jézus felállt, és azt mondta Jeruzsálemi templomban, hogy én vagyok a világ világossága.
0: Jézus azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. Tehát az a fény, ami gyúl, az magát Jézust jelképezi, és azt jelképezi, hogy az ember számára világosság, reménység semmi nem lenne Jézus nélkül. Kedves testvérek, nem tudom, hogy mi ezt mennyire éljük át. Nem tudom, hogy mennyire fogjuk fel, hogy bármi, aminek örülünk, bármi, ami reménységet ad nekünk, minden Krisztus halálának, Krisztus személyének köszönhető. Hogyha bármikor megértünk valamit a Bibliából, hogyha bármikor világosság gyúl bennünk, és meg tudunk ragadni valamit az Isten üzenetéből, azt mind Krisztus értünk végzett munkájának köszönhetjük. Mert a papnak volt a feladata, hogy olajat adjon, olajat töltsön a gyertyatartóba. vagyis Krisztus közbenjárói munkájának, Krisztus papi szolgálatának a feladata, hogy olajat adjon. Mi ez az olaj? A Szentlélek. Hogy elküldje az ő lelkét, és világosságot gyújtson. De nagyon érdekes ez a jelképrendszer, mert még egy dolgot mondott Jézus. Nem csak azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága, hanem azt is mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Ha a Jelenések könyvét megnézzük, az első fejezetet, azt látjuk, hogy a gyertyatartó az a hét gyülekezet. Tehát a gyertyatartó jelképezi a hét gyülekezetet, amelynek képviselnie kell a gyülekezeteket, amelyeknek képviselniük kell az Istentől kapott örömhírt, evangéliumot, amely a világban az egyetlen világosság és reménység. A mi világunkban kezdik az emberek felismerni azt, hogy nincsen kiút, hogy ahogyan élünk, tönkretesszük a földet, és rengeteg pótlékot keresnek, és keresik azt, hogy mi lesz a megoldás, mi lesz a feloldás ennek a helyzetnek. De testvéreim, a gyülekezetre rábízta az Isten a világosságot, amely az egyedüli fényforrás a világ számára. Nem embercsi volt a szikra, hanem az Isten által gyújtott világosság. Krisztus ad lehetőséget, hogy megértsük az igét, hogy befogadjuk az igét, és ad lehetőséget arra, hogy mások is megismerjék, és mások számára is feltáruljon ez. Mit jelképez a szent kenyerek asztala? Mit jelképez a kenyér? Ugye a kenyér nagyon világos jelképrendszer, az én testem, mondta Krisztus. A Krisztus teste, a Krisztusnak szenvedése az ember helyetteseként, az, amit a kenyér jelképez. Másképpen, más vonatkozásban mit jelképez mind a kenyér? Az igét magát összekötődik Krisztussal és Krisztus szenvedésével. Tehát a kenyér az Isten beszéde, a lelki táplálék, amelyből a legfontosabb lelki táplálék Krisztus maga és Krisztus áldozata a mi számunkra. Szombatról szombatra kellett felrakni, és a papoknak kellett felrakni szombatra. Mit fejez ez ki számunkra? Hogy a papok Jézust jelképezték. Papok Jézust ábrázolták. Yeah.

0: Ebben igazad van, csak ne felejtsük el, hogy a játéprendszerben ki a pap? Jézus. A papoknak kellett felrakni az igét. Most ebből a vonatkozásból nézzük meg, teljesen igazad van, aki az én igémet hirdeti, hirdes az én igémet igazán. De a papok miközben tanították a népet, a közben Krisztust ábrázolják, és a szentély szolgálatában ez azt fejezi ki, hogy Krisztus ad lelki táplálékot nekünk. Nem független az, hogy én megértem az igét, az, hogy én olvasva megértek valamit az igéből, nem független Krisztus közben járói szolgálatától. Ő akar gondoskodni, és ő gondoskodik arról, hogy szombatról szombatra lelki táplálékot nyerjen a gyülekezet. Ez nem egyszerűen egy igehirdető ügyességén, felkészültségén múlik, hanem mögötte ott áll egy küzdelem az Isten részéről az emberért, ott áll egy küzdelem az Isten részéről az igehirdetőért, a gyülekezet tagjaiért, mindenkiért, hogy friss lelki táplálékot, az ige új megértését nyerjük általa. Ez az elsődleges jelentése. Természetesen jelenti azt is, hogy tiszta igét kell hirdetni szombatonként a gyülekezetben. A füstölő oltáron felszálló füst mit jelképez? Mondd hangosan? Az imádság. De kinek az imádsága? Ugye itt megint a hívők imádsága egyesül valamivel, és ez a valami a Krisztus imádsága, aki képviseli a mi kéréseinket, és aki nem csak képviseli, nem csak szolgai módon elmondja, amit mi kérünk az Atya szín előtt, hanem aki hozzáteszi a sajátját. A saját áldozatának, tiszta életének és áldozatának a jó illatát, amiért elfogadható a mi kérésünk az Atya előtt. Amiért bátran imádkozhatunk, elmondhatunk bármit, mert az Atya Krisztusban hallgat meg bennünket, és hogyha ezzel a gondolkozással megyünk, akkor Jézus azt ígérte, hogy kérhettek bármit, megvan a ti kérésetek az Isten szín előtt. Nem tudom, hogy érzékeljük-e azt, hogy mindent Krisztus közbenjárásának köszönhetünk. És nem tudom, hogy érzékeljük-e azt, hogy mindent elnyerünk Krisztus közbenjárása által, amire szükségünk van. Ahogyan az Efézusi levél ezt megfogalmazta, hogy minden lelki áldással megáldott minket az Isten a mennyekben, a Krisztus Jézusban. Minden segítséget megad az Isten. És ennek a segítségnyújtásnak egy végcélja van. Ez pedig az, amit a nagy engesztelési nap fejez ki a szentély szolgálatban. Az a végcélja, hogy a nagy engesztelési napon, amikor bemegy a főpap a szentélybe, bemegy a legszentebb helyre, a szentek szentjébe, akkor eltávolíthassa a bűnöket, a korábban áthárított, azaz megvallott és bűnbocsánatot nyert bűnöket, eltávolíthassa a szentélyről, és tökéletesen és teljesen megtisztíthassa a szentélyt. A mennyei közbenjáró szolgálatnak a végcélja az értelme az, hogy az Isten eltörölhesse a bűnt, és lezárhassa a bűn történelmét, és újra együtt lehessen az övéivel. Itt szeretnék egy igeverset felolvasni, Jeremiás próféta könyve 50. fejezet 20. versét, amely ennek a folyamatnak a végeredményét megfogalmazza. Azt mondja Jeremiás könyve 50. fejezet 20. verse: azokban a napokban és abban az időben, azt mondja az Úr, kerestetik az Izrael bűne, de nem lesz. A Júda vétkei, de nem találtathatnak, mert kegyelmes leszek azokhoz, akiket meghagyok. Azt mondja ez a profécia, hogy akkor, amikor az Isten összegyűjti az ő gyermekeit, akkor, amikor az Isten helyreállítja Izraelt, akkor azokban a napokban keresni fogják az ő bűneit, de nem találják. Miért nem találják? Mert az Isten kegyelmes hozzájuk, mert eltörli az ő vétkeiket. És én szeretném, hogyha gondolkoznánk egy kicsit azon, hogy ez a folyamat hogyan történik. Én attól tartok, hogy mi nagyon könnyen belecsúszunk abba, hogy éljük a mi hétköznapi életünket, és szem elől tévesztjük azt, hogy a mi életünk szorosan kötődik a mennyei szentély szolgálatához. hogy Krisztus nem messze és nem távol van tőlünk, hanem amit ő végez, az közvetlenül kihat a mi életünkre, és azt akarja, hogy mi tudatosan kapcsolódjunk össze vele ebben a munkában. Mert ő ide akar elvezetni bennünket. Azokban a napokban és abban az időben azt mondja az Úr, kerestetik az Izrael bűne, de nem lesz. És a Júda vétkei, de nem találtatnak, mert kegyelmes leszek azokhoz, akiket meghagyok. Az Isten kegyelme törli el a mi bűneinket, de nem független tőlünk ez a folyamat, hanem szorosan összekapcsolódik a mi hitéletünkkel, és csak azok életében kapcsolódik össze, akik tudatosan összekapcsolják az életüket Krisztus munkájával, azzal a munkával, amit ma tesz értünk, amit folytat ma értünk a mennyben. Van egy hasonlat, amit Ellen White használ, és ezen a hasonlaton lehet, hogy érdemes gondolkoznunk kicsit többször. Azt mondja, hogy ugye azt a Bibliából tudjuk, hogy a nagy engesztelési nap az nem más, mint az utolsó ítélet, amikor mindenkinek a sorsa eldől végleg. Tehát ahhoz lehet hasonlítani ezt, mintha egy bírósági per zajlana. És egy olyan különleges bírósági per zajlik, ahol nekünk személy szerint nem kell megjelennünk, a személyünkben nem kell ott lennünk, mert valaki képvisel bennünket, és hordozza a mi gyalázatunkat. De gondoljunk bele, hogyha itt a Földön megidéznének bennünket a bíróságra. Foglalkoztatná bennünket. És hogyha egy olyan különleges per zajlódna, hogy nem lehetünk ott, de rólunk zajlik, és tudjuk, hogy zajlik, foglalkoztatná minket. Én azt hiszem, hogy minden nap eszünkbe jutna, és minden nap ott lenne a kérdés, hogy hova dől, hol tart, merre halad. És kedves testvéreim, én azt gondolom, hogy azért lenne fontos ezen gondolkozni, mert ha tudatosan nem működünk együtt, hogyha nem keressük ezt, akkor az a cél, amit az Isten meghatározott, amiért történik ez a szolgálat, nem valósul meg, nem teljesül be a mi életünkben. Az Isten ezt a munkát szeretné elvégezni, hogy eltörölje a mi bűneinket. Lapozzunk át Ézsaiás könyve 4. fejezetéhez, és nézzük meg, hogy hogyan, milyen eszközökkel végzi ezt az Isten. Azt mondja a 4. fejezet első 3 verse. És amanapon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lesz, és a földnek gyümölcse nagyságos és díszes Izrael maradékának. És lészen, hogy aki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, szentnek mondatik mindenki, aki Jeruzsálemben az élők közé beíratott. Ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztította belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével, akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, s lángoló tűz fényességét éjjel, mert ez egész dicsőségen oltalma lesz. Kérlek benneteket, hogy ebből a szakaszból emeljük ki azt, hogy az Isten hogyan munkálkodik ebben az időszakban, ami bűneink eltörléséért. Mivel munkálkodik Jézus Krisztus a mi bűneink eltörléséért? Mit találtatok ebben a szakaszban? Az egyik, amit kiemelhetünk, eltisztította belőle az ítélet lelkével és a megégetés lelkével. Talált-e valaki még mást is, ahogyan munkálkodik értünk az Isten? Marian? A másik, amit ez a szakasz középpontba állít, hogy azon a napon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lesz. Az Úrnak csemetéje Krisztus. Krisztus munkája, az Atya munkája és Krisztus munkája arra irányul, hogy lássuk a mi megváltónkat, mint megfeszített és feltámadt üdvözítőt, hogy lássuk magunk előtt az ő szeretetét, az ő áldozatát, és ami szívünkben kialakuljon az, hogy belé kapaszkodunk, hogy rátámaszkodunk, hogy megragadjuk az ő szeretetét ez alapján. Az ítélet lelke és a megégetés lelke egyetlen célt szolgál a mi életünkben, hogy szorosan kapcsolódjunk Krisztushoz, ami megváltónkhoz, hogy megragadjuk az ő életét és az ő kegyelmét a mi számunkra. De ez a két kifejezés, az ítélet lelke és a megégetés lelke, ez két nagyon aktuális és nagyon fontos kifejezés a mi számunkra. Gondolkozzunk el azon, hogy mit jelent a Bibliában a tűz. Mit jelent az, amikor tűz támad? Hangosabban? A próbatételt, a megpróbáltatást. Az megégetés lelke tehát azt jelenti, hogy az Isten nehézségeken, bajokon, megpróbáltatásokon keresztül munkálkodik azért, hogy mi Krisztushoz meneküljünk és Krisztusra támaszkodjunk teljesen. Mi nem vagyunk tudatában, hogy annyi mindenre támaszkodunk. Addig, amíg le nem hántja a mi életünkről az Isten, addig, amíg el nem vesz dolgokat, mi nem ismerjük fel, nem vesszük észre, hogy rengeteg dolog van, amire építünk, amiben bízunk, amelyek nem Krisztushoz segítenek, és nem Krisztus adja, hanem amelyek Krisztus pótlékok, Krisztus helyébe lépnek a mi életünkben. A másik kifejezés, az ítélet lelke kifejezés mit jelenthet? Ugye ez a kifejezés pedig arra utal, hogy Isten elküldi az ő szent lelkét, mint az ítélet lelkét. Azt a lelket, aki bizonyságot tesz az ítéletben. Azt a lelket, aki tudja, hogy mi van a szívünk legmélyén. És elküldi hozzánk, miért küldi el? Hogy tudatában legyünk, hogy felismerjük azt, hogy valójában milyen állapotban vagyunk. Hogy felismerjük azt, hogy mi az, ami a mennyei ítélőszék előtt elhangzik rólunk. És hogy változtathassunk, segítséget nyerhessünk, mielőtt lezárulna az ítélet fölöttünk. Kedves testvéreim, egyetlen egy kérdést szeretnék utoljára feltenni. Mit jelent együtt működni a gyakorlatban azzal a Krisztussal, aki a mennyben azért munkálkodik, hogy eltörölje a mi bűneinket, aki ennek érdekében tudatosan visel gondot rólunk és hoz nehézségeket az életünkben, hogy megtanuljunk rátámaszkodni, aki ennek érdekében elküldi az ő szent lelkét, mint az ítélet lelkét, hogy megláthassuk önmagunkat, és tudatában lehessünk, hogy mire van szükségünk, és aki azért munkálkodik, hogy lássuk őt, mint üdvözítőt, és értékeljük és becsüljük meg az értünk hozott áldozatot. Mit jelent a gyakorlatban együtt munkálkodni ma Krisztussal abban, amit ő értünk végez? Hogy gondolkoztok ezen? Ez jelent döntéseket az életünkben, hiszen amikor meglátunk valamit, ami eltávolít tőle, akkor az egy döntési helyzet a mi számunkra. Mit jelent még? A gyakorlatban mit jelent ezzel tudatosan együttműködni? Kina?
1: Dávid úgy imádkozza, hogy titkon bűnöktől szabadíts meg engem, és tulajdonképpen ezzel együttműködésre hívja az Istent, hogy tárja fel előtte, mi az, ami még az Isten szemében lélekként ott van előtte, hogy ő maga megváltson és megszabadítson.
0: Én is úgy fogalmaznám meg kicsit más szavakkal, tudatosan együttműködni ott kezdődik, hogy ugyanazt a célt tűzöm magam elé. Addig, amíg nekem más célom van, mint amit az Isten szeretne célként elérni az életemben, addig hihetetlen erőfeszítésbe kerül az Istennek, hogy korrigálja az én téves célomat. Az Isten tudatosan azért munkálkodik, hogy minden bűntől megtisztítson, hogy alkalmassá váljunk a mennyre. Tudatosan munkálkodunk ezért. Ez is a mi célkitűzésünkkel. Vagy nekünk vágyaink vannak, kívánságaink vannak, amelyek mások egy kicsit, és amelyeket szeretnénk, hogyha az Isten ezeket szolgálná az ő segítségével. Másik, amit szeretnék megfogalmazni, tudatosan együttműködni, elfogadva ezt a célkitűzést, önvizsgálatot. Az önvizsgálat ebben az összefüggésben nem más, mint lehetőséget adni az Istennek tudatosan arra, hogy megvizsgáljon engem. Alkalmat és lehetőséget adni az Istennek, hogy megvizsgálhasson engem, és nevelhessen, formálhasson, alakítson. Ez ilyen nagyon egyszerű hétköznapi dolgokat jelent, mint csöndben lenni az Isten szín előtt. Mint hogy kézbe venni az igét és a bizonyságtételeket, hogy szólhasson, ahogyan akar, szólhasson hozzánk. És imádságban válaszolni minden olyan dologban, igen, dönteni, és az akaratunkat odaszánni, amit megértettünk a saját életünkre vonatkozóan. Tudatosan megvizsgálni a szokásainkat, tudatosan megvizsgálni az indítékainkat, tudatosan mérleget vonni a cselekedeteink fölött, lehetőséget adva az Istennek, hogy ő a legfontosabb munkát végezhesse az életünkben. Kedves testvéreim, erre hív bennünket az Isten ebben az időszakban. És ez nem egy szomorú dolog, küzdelmesnek igen, de nem egy szomorú dolog, ez egy örömteli dolog. Mert hogyan is hangzott az ige Jeremiás könyvében? Abban az időben kerestetik az Izrael vétke, de nem találtatik meg. Mert ez a végeredmény ennek a munkának. Adja az Isten, hogy ebben tudatosan együttműködjünk vele. Amen.

Mennyei édesatyánk, szeretnénk megköszönni neked Jézus Krisztust, ami megváltónkat. Szeretnénk megköszönni azt, Urunk, hogy minden bűnre felkínálsz bűnbocsánatot az ő áldozata által. Köszönjük, hogy egyikünknek sem kell azt mondani, hogy az én helyzetem reménytelen, mert nagyobb az én bűnöm, mint amit Krisztus szenvedett, aminek a büntetését Krisztus elszenvedte. Istenünk, szeretnénk hitben megragadni, hogy mindenről gondoskodtál számunkra, amely ahhoz szükséges, hogy megváltozzon a mi életünk, amely ahhoz kell, hogy erősek legyünk hitben, hogy beléd kapaszkodjunk. Köszönjük, Istenünk, hogy Krisztus közben járunként, főpapunként hordoz bennünket, és hogy azért küzd, hogy a mi bűneinket teljesen eltörölhesse, hogy emlékezésre legyen róla. Szeretnénk, Istenünk, azt kérni tőled, taníts veled együttműködni ebben a munkában. Taníts bennünket, hogy lássuk Krisztust napról napra magunk előtt, mint főpapunkat, aki munkálkodik értünk. Segíts felfedezni azokat a próbákat, felfedezni a te gondviselésednek ezernyi jelét az életünkben, és felfedezni ezt a célt, amelyet megérthetünk a szentélyből. Hogy te mindenen keresztül azt akarod munkálni, hogy szoros, élő kapcsolat legyen közöttünk és te közötted, hogy Krisztus ereje nyilatkozzon meg a szívünkben, hogy a mi jellemünk megváltozzon, és szabadokká legyünk a bűn uralmától. Köszönjük, Istenünk, hogy ezért munkálkodsz, köszönjük, Krisztusunk, hogy nem szűnsz meg hordozni bennünket, és arra kérünk, taníts bennünket együttműködni veled, taníts minket odafigyelni rád, taníts minket csendben lenni, taníts minket az önvizsgálat helyes gyakorlására, és add Istenünk, hogy a bűnbocsánat örömét és a szabadságnak az örömét átélhessük általad. Amen.

0: Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, kedves gyülekezetet, minden kedves jelenlévőt. Örülök, hogy ismét itt vagyok közöttetek, és remélem, hogy egymás hite által épülünk, ahogy Pál apostol is írja a római levélben, hogyha őszintén nyilvánulunk meg, és tényleg a Jóistenről, Jóistennel szerzett tapasztalatainkról beszélünk, akkor biztosan így lesz majd. A mai alkalommal egy örökké aktuális kérdést szeretném, hogyha körüljárnánk. Örökké aktuális, én így gondolom, tehát amióta a világ, ez mindig kérdés volt, de talán egyre inkább kérdés. Mit teszünk olyankor, amikor látjuk, hogy a mi atyánk fia vétkezik? Ez lenne ez a kérdés. Tehát, hogy szoktunk erre reagálni, mit szoktunk csinálni, mi a helytelen reagálás, mi a helyes reagálás. A Biblia vajon mit mond erről? Hétköznapi tapasztalataink mit mondanak erről? Esetleg a gyerekektől kérdezném legelőször is, hogy ha ti látjátok, hogy testvéretek, vagy éppen óvodástársatok, vagy iskolástársatok valami rosszat csinál, verekszik, csúnyán beszél, úgy viselkedik, ahogy nem kéne. Ti mit szoktatok olyankor csinálni? Domi, azt hallott, hogy Matyi csúnyát mondott. Nem szokott, tudom, csak esetleg, hogyha ilyen előfordulna.
1: Vagy megbeszélem le, hogy miért mondta, vagy szólok a szüleimnek. Az iskolában pedig a tanárnak.
0: Nagyon jó. Megbeszéled vele, hogy miért mondta. Hát ez egy ideális eset, amit hallottunk. Mi felnőttek hogyan szoktunk reagálni, amikor látjuk, hogy a mi atyánk fia vétkezik? Ez az atyánk fia lehet bárki, aki éppen ott van mellettünk, körülöttünk van. Milyen lehetséges variációk vannak? Mit szoktunk általában csinálni? Milyen rossz reakciók vannak erre az esetre? Mit ajánl a Biblia? Mit kellene? Ha szeretet van bennünk, az isteni szeretet megteremt egy gyümölcsét a mi életünkben, akkor hogy illik ilyenkor reagálnunk? Jó, hogyha gondolkodtok. Én is gondolkodtam elég sokat, és megvizsgáltam a magam életét ennek a fényében is. Láttam, hogy van elég rendesen reformálni való és változtatni való. Én alapvetően három reagálást szeretnék kiemelni, biztos van sok, vagy több. Két rosszat, meg egy jót. Tehát, ha látom, hogy atyám fia vétkezik,

olyat tesz, olyat szól, úgy viselkedik, ahogy nem kellene, nem kellene, mert azt mondom, hogy szerintem ez bűn. Ezt nem kellett volna csinálnia, akkor hogyan reagálok erre, mit teszek? Akkor mondom ezt a három kategóriát, amit önkényesen felállítottam. Nem tudom, hogy milyen gyakori, de lehet, hogy talán ez a leggyakoribb, amikor nem teszek semmit. Azt mondom, hogy hát az ő dolga. Miért avatkozzak én ebbe bele? Ez az ő dolga. Ugye ezt úgy nevezném egy szó, hogy közömbösség. Tehát a másik nem érdekel engem annyira, hogy erre különösebben nekem reagálnom kellene. Látom ugyan, hogy nem helyes, amit tett, amit csinált, amit mondott, ahogy viselkedik. Na, de hát az ő dolga. Hát őrizője vagyok az én atyám fiának? Van egy ilyen kérdés a Biblia legelején, ahol nem válaszolja meg ott az ige. Ugye Káinnak a kérdése volt, amikor Isten megkérdezte tőle, hogy hát hol van Ábel a te atyád fia? És Káin pedig visszakérdezett. Hát mit tudom én, hát őrizője vagyok én az én atyám fiának. Hát mit érdekel engem, hogy hol van? Ez nem helyes hozzáállás, én úgy gondolom. Van erre válasz, később a Bibliában, én csak egyet szeretnék felolvasni, a Zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből, a 24. verstől. Válaszol Káinnak a kérdésére, itt ezt írja az ige, ügyeljünk egymásra, vigyázzunk egymásra, a szeretetre és a jó cselekedetekre való felbuzdulás végett. El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást, annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. Őrizője vagyok én az egy atyám fiának? Azt mondja az ige, hogy ügyeljünk, vigyázzunk egymásra. Azt mondja, intvén egymást. Annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. Ugye azt mondja Domi, hogy ő megbeszéli azzal, akivel ezt meg kell beszélni. Tehát az első rossz reakció, az én első kategóriám a közömbösség. Ez azt jelenti, hogy az isteni szeretet nem igazából született meg bennem, vagy hát nem nyilvánul meg bennem éppen, amikor közömbös vagyok. Atyám fia iránt, akit látom, hogy vétkezik. Azt mondom, hogy hát nagy dolog, az ő dolga, hát mit érdekel engem. Aztán milyen helytelen reagálás van még? Mit gondoltok? Látom, hogy atyám fia vétkezik, és nem vagyok közömbös, akkor már valahogy reagálok, de nem jól reagálok. Van-e ötletetek, hogy mire gondolok? Hangosabban is lehet mondani. Például, ugye? Bírálgatom, háta mögött kibeszélem. Milyen rossz reakció lehet még? Olvasom a hegyi beszédből Jézusnak a szavait. A Máté evangélium a 7. fejezete így kezdődik. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Miért nézed pedig a szálkát, amelyet a atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amelyet te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott íme a te szemedben gerende van. Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivesd a szálkát a te atyád fiának szeméből. Ne ítélj, hogy ne ítéltess. Érdekes ennek a szónak is a jelentése, itt a görögöt, hogyha megnézzük, ugye általában minden szónak több jelentése van. Én elolvasom, amit az én szótáram ír erre az ítéletre. Tehát ez a krínóige ezeket jelenti, hogy ítél, dönt, elhatároz, vádol, felelősségre von, bíróság elé idéz. Vagy a Balázs Károly szómutató szótár azt is hozzáteszi, hogy bíróilag megítélek egy dolgot, eldöntök.
bíróilag megítélek egy dolgot, és eldöntök. Benne van a vádolás, benne van a kárhoztatás. Ugyanez a krínó ige több helyen, sok helyen szerepel a Bibliában, Károly legtöbbször károsztatásnak fordítja, például János 3.17, mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot. Ugyanaz az ige van, amikor azt mondja Jézus, hogy ne ítélj. Nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. A János 12.47 ezt írja. Ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt, ugyanaz a szó van. Mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. Tehát elítélem, kárhoztatom, vádolom. Ez milyen lelki magatartást tükröz ez a fajta? Mit tükröznek ezek a szavak? Milyen hangulatuk van? Mi ennek a lényege? Miből fakad? Miből fakadhat ez? Megint csak a szeretetlenség, ugyanúgy, mint a közömbösség esetében, hogy nem igazán fontos számomra az én atyám fia. Ugye ez azt jelenti, hogy lemondok róla, nem küzdök érte. Valahol értéktelenné válik a szememben. Ítélem, károsztatom, tehát azt mondja, hogy felelősségre van, bíróság elé idéz, bíróilag megítél egy dolgot és eldönt. Én eldöntöm, hogy ő már reménytelen úgyis. Nem érdemes már érte küzdeni, mi strapáljam magam, csak idegesítem vele magamat, ha foglalkozom vele. Hogyan reagálunk olyankor, amikor valamit nem egyformán látunk, nem egyformán hiszünk, nem egyformán gyakorlunk? Erről is sok ige szól, egyet szeretnék olvasni, szintén a krínó ige található többek között benne, a Róma 14, csak a harmadik, negyedik és a tizedik versét szeretném idézni. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. És aki nem eszik, ne kárhoztassa azt, aki eszik. Mert az Isten befogadta őt. Te kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a más szolgáját. Az ő tulajdon urának áll vagy esik. Úgy itt azt mondja, hogy mit ne csináljunk olyankor, amikor... És ugye felsorol több esetet, hogy... Egyik zöldséget eszik, a másik azt gondolja, hogy mindent megehet, tehát sok, egyik az egyik napot különnek tartja, más minden napot egyformán tart. Tehát sok példát hoz, tehát mi történik olyankor, amikor a másik úgy éli az életét, vagy gyakorolja a hitét, hogy szerintem rosszul gyakorol valamit, rosszul hisz valamit. Ugye itt azt mondja, hogy, és többször megismétli ezt, azt mondja, hogy ne kárhoztassam, megint csak a krínó ige, és azt mondja, ne vesd meg. Ugye a tizedik verset nem olvastam, azt mondja, azt írja, te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát, vagy miért veted meg a te atyád fiát, hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélőszék elé. Ugye azt mondja, hiszen mindnyájan Isten ítélete alatt vagyunk, mindnyájan bűnösek vagyunk, akkor miért veted meg, és miért kárhoztatod, miért ítéled el a te atyád fiát? Ugye ez a megvet szó, tehát ne kárhoztasd, ugye ezt már... elemeztük, vagy hát a jelentéseit megnéztük. Ez megvet, a görögben ilyen jelentéseket ad meg, hogy semmibe vesz, kevésre becsül, megvet. Tehát ez megvet, azt mondja, ne vesd meg a te atyád fiát. Azt mondja, hogy ne vedd semmibe, ne becsüld kevésre. Ne gondold, hogy te nagyobb vagy, ne gondold, hogy te különb vagy. Azt mondja, hiszen mindnyájan Isten ítélő szék alatt vagyunk. Nincs jogod így gondolkodni és így viselkedni. Sőt, ugye elég kemény beszédet szól Pál apostol, szintén a római levélben, ugye a második fejezet úgy kezdődik, hogy menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz, krínó ige, károsztatsz, vádolsz, megvetsz, azt mondja, menthetetlen vagy. Mert amiben mást megítélsz, önmagadat károsztatod, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekszenek. Vagy azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekszenek, hogy, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerüld az Istennek az ítéletét? Ugye ennél keményebben már nem lehet mondani, hogy ez mennyire helytelen reakció. Azt mondja, ne vedd semmibe, ne becsüld kevésbé
ne vesd meg, ne ítéld el, ne vádold, ne kárhoztasd. Visszatérve a hegyi beszédre, mit gondoltok, mi ez a szálka meg a gerenda? Egy elég szemléletes hasonlat. Próbáljuk beazonosítani. Mi a szálka? Ugye Jézus azt mondta, hogy miért nézed a szálkát, ami a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre. Mi módon mondhatod a te atyád fiának? Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott íme a te szemedben gerenda van. Azt mondja, képmutató. Vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivesd a szálkát a te atyád fiának szeméből. Mi a szálka? Próbáljuk beazonosítani. És mi a gerenda? Van-e ötletünk rá? Ugye fa, mind a kettő fa, ebben hasonlítanak. Tehát alap természetük az ugyanaz, mégis azt mondja, fából lehet szálka is, meg fogpiszkáló, meg lehet mestergerenda is. Hát, hogyha gerenda van a szememben, az valóban akadályozza a tisztalátást. Az ítélkezés bűne a gerenda? És akkor mi a szálka? A másiknak a bűne, így van. Ugye, bűn, fa. Aztán a másiknak a bűne, mindegy, hogy éppen tömeggyilkos és éppen ezer számra végezett ki embereket, vagy éppen csúnyán szólt, vagy nem tudom. Bármit tett, az, ami bűn, azt mondja, az szálka. Ahhoz képest, ahogy te erre reagálsz. Ugye az ítélkezésről van szó. Ugye menthetetlen vagy jó ember, bárki légy, aki ítél. Jézus azt mondja, ne ítélj, hogy ne ítéltes. Amilyennel ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. A bűn a szálka, amit atyám fia elkövet, és az én helytelen reagálásomra, ahogy én ehhez viszonyulok, ugye az a gerenda, az ítélkezés, amire azt mondja Pál apostol, hogy ha ebben az állapotban maradsz, menthetetlen vagy. Szeretnék egy pár gondolatot felolvasni a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvből. Ismeritek gondolom a legtöbben. Én is el tudnám mondani, de itt sokkal szebben meg van fogalmazva, csak azért gondoltam, hogy ebből idézek. Ebben a kiadásban a 109. oldalról ennek a fejezetnek az a címe, hogy bírálat helyett mutas jó példát. És hivatkozik a farizeusokra, akikre nagyon jellemző volt ez a fajta lelkület, ez a fajta hozzáállás. Ugye ők mindig mindenkiben meglátták a bűnt, és nem hagyták szó nélkül. Azt mondja, a farizeusok nem alázkodtak meg, nem voltak hálásak, saját álláspontjukat tekintették mások megítélésének zsinórmértékéül. Beleavatkoztak lelkiismereti kérdésekbe, és olyan ügyekben is ítélkeztek, amelyek kizárólag Istent és az egyént illették. Erre a szellemre és szokásra vonatkozóan mondta Jézus, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ez annyit jelent, ne állítsátok magatokat mintaképül az emberek elé. A kötelességről alkotott felfogásotokat, nézeteiteket, az írásmagyarázatotokat ne tartsátok mások elbírálásában mérvadónak. Ne ítéljétek el őket, ha eszményképeteket nem közelítik meg. Ne bíráljatok másokat, ne kételkedjetek indokaikban, és ne bíráljátok meg cselekedeteiket. A szívekben olvasni nem tudunk, és mivel önmagunk is hibákkal vagyunk telve, nem vagyunk feljogosítva mások bírálására. Idézi a Róma 2-t, hogy menthetetlen az az ember, aki így viselkedik. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Krisztus szavai az olyan embert szemléltetik, aki mások hibáit gyorsan felfedezi. Ha embertársa életében vagy jellemén sikerül valami foltot felfedezni, a legnagyobb buzgalommal igyekszik azt terjeszteni. Jézus azt mondja, hogy az ilyen jellemvonás a pellengérre állított ember hibájához hasonlítva olyan, mint a gerenda a szálkához képest. Az atya az ítélkezést a fiára bízta. Tehát az, aki más indokait és eljárását bírálja, jogtalanul bitorolja Isten fiának kiváltságát.
A legsúlyosabb következményekkel járó bűn a rideg, kritizáló és engesztelhetetlen lelkület. Azt mondja, a legsúlyosabb következményekkel járó bűn a rideg, kritizáló és engesztelhetetlen lelkület. Ugye menthetetlen vagy. Pál ezt írja. Csodálatos képességünk lehet azon a téren, hogy mások hibáit felfedezzük. Ám de akiket ez a lelkület ural, azoknak mondja Jézus képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivesd a szálkát a te atyád fia szeméből. És még egy pár gondolat. Ahelyett, hogy arra törekednétek, hogy másokat vádoljatok és elítéljetek, inkább segíteni, áldani és menteni akarjatok. Aki gyakran tekint fel a Golgotai keresztre, és tudatában van annak, hogy az ő bűnei juttatták a megváltót oda, az nem próbálkozik azzal, hogy bűneit fele barátjáival összehasonlítsa. Nem ül be a bírói székbe, hogy embertársai fölött ítélkezzék. Aki a Golgotai kereszt árnyékában halad, lehetetlen, hogy vádaskodás és az önmagasztalás szellemét ápolja. És csak akkor vettétek ki a gerendát a szemetekből, és lettetek alkalmassá mások megsegítésére, amikor érzitek, hogy saját éneteket, sőt egész életeteket is fel tudnátok áldozni, hogy egy megtévedt testvéreteken segítsetek. Hibáztatással és szemrehányással még senkit sem lehetett helyes útra téríteni. Csak a szelíd, nyájas és megnyerő lélek mentheti meg a tévelygőket, és fedezheti el a bűnök sokaságát. Tehát azt mondja, szelíd, nyájas és megnyerő lélek mentheti meg a tévelygőt. Ha jellemetekben Krisztus jelleme nyilvánul meg, ez átalakító hatást gyakorol mindazokra, akikkel érintkeztek. Akkor ekkor van esély arra, hogy a másik szeméből a szálka kikerüljön, hogyha én kegyelem, megélem a kegyelmet, úgymond. Elfogadom azt a bibliai tanítást, hogy az én bűneim vitték Krisztust a keresztre. Elfogadom erre a kegyelmet, örülök neki, és igyekszem embertársamat megmenteni mindenképpen. És azt mondja, amikor Isten kegyelmében vagyok, aki azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és azt mondja, ilyen tapintatosan nyúlok a másikhoz ebben az esetben, azt mondja, akkor van rá esély, hogy kikerül előbb-utóbb a szálka az ő szeméből. Tehát mit teszek, hogyha látom, hogy atyám fia vétkezik, közömbös vagyok, az nem jó. Ha ítélkezek, vádolok, károsztatok, az megint nem jó. Akkor mi a jó? Mit javasol a Biblia? Jézus konkrétan mit mond? Mit tegyek akkor, hogyha látom, hogy atyám fia vétkezik? Ugye már szó szerint mondtam is, hogy tudjátok azt a bizonyos Máté 18-at, amit emlegetni szoktunk sokat. Nem tudom gyakorolni, mennyire szoktuk. Máté 18-15-től olvasom is az igét. Tehát azt mondja, hogy ha pedig a te atyád fia vétkezik, ugye ez az alapkérdésünk. Ha látom, hogy atyám fia vétkezik. Ugye itt az ellened is ott van, de logikailag kihagyható. Tehát a legrégebbi szövegvariánsokban nincs is ott, úgy tudom, tehát egy más bibliafordításokban. Tehát ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el, dorgáld meg őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Fölsorol négy lépcsőt, vagy hát nem tudom, kategóriát. Azt mondja, ha az isteni szeretet megteremte bennem a gyümölcsét, a szeretetet, az agapét, akkor, hogyha látom, hogy atyám fia vétkezik, akkor első lépcső, bár itt nem mondja Jézus, de szerintem ez már a második, amikor én elmegyek hozzá négy szem közt, és megdorgálom őt, szerintem ezt alapesetben meg kell, hogy előzze nagyon komoly imádság, könyörgés. Egyrészt, hogy magam is alkalmas legyek erre, mert ugye én is bűnös vagyok, ugye római levél, hogy te is ugyanolyan bűnös vagy, mint ő. Éppen lehet, hogy neked más formában jön ki, nem ebben, de azt mondja, hogy ne magaslóról, nehogy megalázd, vagy ilyen indítékkal menjél el.
Tehát azt mondja, hogy négy szem közt, szigorúan, senkinek nem beszélek róla, szigorúan négy szem közt, és azt mondja, megdorgálom. Mi a fő cél? Ugye nem a megalázás, nem az, hogy ő is érezze, hogy hát ő kisebb, mint én. Hogy megnyerd, hogy megmensd a te atyád fiát. Legfőbb cél ez is. Mind a négy lépcsőnél ez a legfőbb cél. Hogy megnyerd a te atyád fiát, mert szereted, mert értékesnek tartod, mert különbnek tartod te magadnál. Fontosabb számodra, mint a saját életed. Ezért elmész hozzá négy szem közt, nehogy... Miért? Négy szem közt. Mi ebben a logika? Milyen logikát látok ti ebben, hogy első körben csak is négy szem között feltárni ezt a dolgot? Biztos, hogy én jól láttam, és jól hallottam? Biztos, hogy vétkezett? Lehet, hogy nem. Azt mondja, minek beszéljek másoknak róla, lehet, hogy nem is igaz, amit láttam. Mi emberek vagyunk. Nem tudom, olvastátok-e, ugye mostanában jelennek még ilyen agyas könyvek, ez a gondolkodás elveszett művészete is. Tehát olyan érzelmi szűrők működnek a gondolkodásunkban. Azt mondja, hogy az információ nem úgy egy az egybe érkezik az agyunkba, hanem amilyen hangulatban vagyunk, amilyen tapasztalatokon mentünk át az életbe, amilyen alapvető feltevéseink vannak, világnézetünk van, tehát különböző eseményeket másképpen élünk meg. Biztos nem mondok újat számotokra. Lehet, hogy nem is jól láttam, nem is igaz, amit láttam. Azt mondja, akkor nehogy már másnak beszéljek először, menjek el hozzá négy szem közt. És mi ez a dorgálás? Azt mondja, hogy dorgáld meg. Biztos sejtitek, hogy görög következik. Azt mondja, hogy megdorgál, ez az alekkóige, azt jelenti megvizsgál, kikérdez. Hát, ha nem jól láttam. Hát, ha nem hallottam. Azt mondja, hogy óvatosan kipuhatolni, hogy biztos, hogy helyesen értelmeztem, hogy ez bűn volt. Azt mondja, hogy, tehát ilyen jelentés van, azt mondja, hogy megvizsgál, kikérdez, de hát, ha nem jól láttam, de azt is jelenti, hogy napvilágra hoz, feltár, ismertté tesz. Az én szótára milyen jelentéseket ad meg? Jézus azt mondta, amikor látod, hogy atyád fia vétkezik, szigorúan négy szem közt menj el, és azt mondja, hogy kérdezd ki, vizsgáld meg a dolgot. Biztos, hogy jól láttam. Testvérem, én így láttam, így hallottam, hogy jól láttam. Ugye első kör. Második, hogyha jól láttam, tehát bebizonyosítjuk, hogy jól láttam, igen, vétkezett az atyám fia, azt mondja, akkor napvilágra hoz, feltár, ismertté tesz. Tudatosítsam benne, hogy ez bűn. Lehet, hogy nem tudatosodott benne. Szerintem nagyon-nagyon sokszor vagyunk így. Mondok valamit, teszek valamit, viselkedek valahogy, mert ez vagyok én, és közben, mint az elefánt a porcelánboltban, valakit megsértek, tüske keletkezett benne, ápolja percekig, napokig, évtizedekig, közben az fogalmam sincs, hogy én rosszat cselekedtem. Azt mondja, hogy menj el hozzá négy szem közt, és hozz napvilágra, tárd föl, tedd ismerté. Ezt jelenti a dorgálás szó a görögben. Megvizsgál, kikérdez, napvilágra hoz, feltár, ismertté tesz, hogy megnyerd a te atyád fiát. Lehet, hogy te nem láttad jól, lehet, hogy nem is vétkezett. Ha jól láttad, lehet, hogy ő nem tud róla, és akkor hoz napvilágra, ismertesd meg vele. Zsidó 3.13, zsidókhoz írt levél 3.13. Incsétek egymást minden napon, amíg tart a ma, hogy egyik őtök se keményítessék meg a bűnnek csalárdsága által. Ha szeretem az én atyám fiát, ha fontos számomra, és látom, hogy vétkezik, és én úgy gondolom, hogy ezt érdemes lenne szó szerint megfogadnunk. Van olyan nap, amikor nem vétkeztek? Bocsánat, hogy megkérdezem. Komolyan veszük mi, hogy mi az, hogy bűn. Minden igazságtalanság, minden törvénytelenség. Balkatag dolognak gondolása bűn. Példabeszédek. Ami hitből nincs, az bűn. Római levél. Aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, az bűn. Jakab levele. Komolyan veszük mi, hogy mi az, hogy bűn. Van olyan nap, amikor nem vétkezünk? Lenne ennek létjogosultsága? Ha már közösség vagyunk?
Nem elnézni a bűnöket, nem elvtelenségről van szó. Incsétek egymást minden napon, amíg tart ama. A dorgálást megvizsgáltuk. Mit jelentett az intés? Mit gondoltok? Görögözünk. Tehát azt mondja, hogy először is menj el hozzá négy szemközt, vizsgáld meg, kérdezd ki, ha láttad, hogy megalapozott a sejtésed és valóban bűnt követett el, hozd napvilágra, tárd föl előtte, tedd ismerté. Ugye incsétek egymást minden napon. Ez a Balázs Károly szómutató szótár, ez a parakaleó ige egyébként, parakaleó, paraklétosz, ugye ismerős ez a szó, az is ebből származik. Ezt írja, magához hív, és maga mellé ültet egy bensőséges, bizalmas beszélgetésre. Kérlel valaminek a megtételére, ami viselkedésével, életmódjával van kapcsolatban. Parakaleó ige. Azt mondja, hogy magához hív, maga mellé ültet egy bensőséges, bizalmas beszélgetésre. Nem odébb megy két métert, farizeusok, hogy hopp, ne közelíts, mert én tiszta vagyok. Ha lehet, akkor még nagyobb közösséget vállal vele. Átöleli szinte. Magához hív, maga mellé ültet egy bensőséges, bizalmas beszélgetése, kérlel valaminek a megtételére, ami viselkedésével, életmódjával van kapcsolatban. Incsétek egymást minden napon. Parakaleó. De ennek is van egyéb jelentése. A parakaleónak, tehát az intésnek fordított a károlyi, kér, könyörög, bátorít, buzdít, megvigasztal. Intés ezt jelenti. Ugye paraklétosz, vigasztaló. Elküldöm majd a paraklétoszt, ugye parakaleó. Vigasztalni. Nem ledorongolni, nem megalázni, nem megszégyeníteni, nem magaslóról beszélni vele. Sem a dorgálás nem ezt jelenti, sem az intés nem ezt jelenti. Nem megszakítani vele a kapcsolatot, nem lemondani a másikról, hanem éppen ellenkezőleg, ha lehet még nagyobb közösségbe vonni, még jobban éreztetni, hogy fontos, hogy szeretem őt, és hogy lássa meg, hogy ez tényleg nem helyes, amit csinál. Filippi levél második fejezetében van, hogy semmit se cselekedjetek versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Tudtok ti így gondolkodni? Nekem nem nagyon szokott menni. Én azért olyan szépen tudok beszélni, például amikor ide kiállok. Azt mondja, hogy egymást különbnek tartván ti magatoknál. És itt bárki másról beszél. Az atyám fiáról beszél. Embernek lehetetlen így gondolkodni. Így csak az Isten tud gondolkodni. Így csak Jézus Krisztus tud gondolkodni. Aki azért, hogy én most itt állhassak, és beszélhetek ti hozzátok, ő az életét adta, mert ő engem különbnek tartott önmagánál. Ez nem csak szavak. Azt mondja, hogy nem versengésből. Ugye, tanuljátok meg tőlem, hogy én alázatos, szelíd és alázatos szív vagyok. Kicsoda olyan Isten, mint a mi úrunk, aki önmagát megalázva tekint szét menjen és földön. Aki önmagát háttérbe szorítva szolgálja a teremtményeit, mert fontosabbnak tart mindenkit önmagánál. Mondjátok a görög szót a szeretetre. Agapé, igen. Ez az agapé. Ez az agapé. Róma 12:10. Atya fiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Ezt az egyetlen versenyt támogatja a Biblia, ha már versenyszellemről van szó. Ugye, ki a nagyobb, ez állandó versengés volt a tanítványok között is, azt mondja, egy dologban versenghettek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Ne várd meg, amíg ő köszön, köszönj előre, ne várd meg, amíg ő segít, segíts te neki. 2 Timóteus 2:24-től. Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes, aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket, ha talán adna nékik az Isten megtérést, az igazság megismerésére. Mi a cél? Hogy megnyerd a te atyád fiát. Azt mondja, az Úr szolgájának nem kell torzsalkodni. Mit mond a görög? Mit jelent a torzsalkodni? Azt mondja, háborúzni, harcolni, küzdeni, vitatkozni, veszekedni. Ez nem az Isten eszköztárába való dolog egyik sem.
Tehát háborúzni, harcolni, küzdeni, vitatkozni, veszekedni. Azt mondja, az Úr szolgának nem kell ilyet tenni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes, aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket, ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére. Ugye az első lépcsőn egy picit leragadtunk, tehát menj el négy szem között, és dorgáld meg, tehát intsd meg őt. Ha nem hallgat rád, nem sikerült megnyerni, ragaszkodik az ő. Még te beszélsz nekem, rosszul látod meg, nekem van igazam, meg stb. Azt mondja, akkor védj magad mellé még egyet vagy kettőt, és ugye akkor menjetek el hozzá, ketten, hárman. A cél az ugyanaz, az eszköztár az ugyanaz. Az indíték az ugyanaz, ugye a szeretet, a megmentő szeretet. Mert a másik nagyon fontos és nagyon értékes számomra. És nem megszakítom vele a kapcsolatot, hanem még inkább azt mondja, közelülök hozzá, és átölelem, és egy bizalmas, bensőséges beszélgetés, és könyörgök, és kérem, és vigasztalom, bátorítom. Nem sikerült megnyerni az atyám fiát, azt mondja, ekkor, harmadik lépcső, akkor tárd a többiek elé. Ez csak a harmadik lépcső. Akkor tárd a többiek elé. Miért? Hogy közösen próbáljuk megnyerni a mi atyánk fiát, ezzel a lelkülettel, ezekkel az eszközökkel. Ha az egész gyülekezete nem hallgat, azt mondja, akkor ki kell zárni. Ugye azt mondja, hogy ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanúvallomásával erősítessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek. Ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz, amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz. Akkor zárjátok ki a gyülekezetből, szeliden, szeretettel, ha a kérlelés nem használ. Mi a cél itt is? Azt mondja, a pogány, hogy kell tekinteni egy keresztény embernek a pogányra és a vámszedőre? Küzdeni érte szeretettel, szolgálni, segíteni, megnyerni őt az Istennek. Mindvégig ugyanaz a cél, ugyanaz a lelkület, ugyanaz az indíték. Az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztusban volt, írja Pál apostol. Krisztus mindannyiunkat meg akar menteni. Nincs harag, nincs háború, nincs ellenszenv, nincs megalázás, nincs gúnyolódás, nincs veszekedés, nincs a másikról való lemondás. Én itt nem olvasok ilyen dologról. Ugye a szeretet soha el nem fogy, mondja a szeretet himnusza. Az agapé, a miénk az elfogy persze. Az agapé a soha el nem fogy. A Jézus élete című könyvből is szeretnék egy pár gondolatot felolvasni, ami ezzel az ige helyen foglalkozik. Ki a nagyobb című fejezet? Bent található. A szelídség lelkével ügyelvén magadra, hogy menne kísértessél te magad is, menj el a tévejgőhöz, és dorgáld meg őt négy szem közt. Ne hozz szégyenbe, ne teregesd ki hibáját mások előtt. Ne hozz gyalázatot Krisztusra olyan emberek vétkének, tévedésének nyilvános feltárásával, aki az ő nevét viseli. Az igazságot sokszor nyíltan el kell mondani a tévejgőnek, hogy belássa hibáját és megújulhasson. Nem szabad azonban bíráskodnod vagy ítélkezned. Ne próbáld magad igazolni. Minden erőfeszítésed a gyógyulásra irányuljon. Lelkisebek kezelésekor a legtapintatosabb érintésre, a legkifinomultabb érzékenységre van szükség. Csak is a Kálvária szenvedőjéből áradó szeretet győzedelmeskedhet itt. Gyöngéd szelítséggel kezelje testvér a testvért. Mint aki tudja, ha sikert ér el, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. De még ez az erőfeszítés is lehet hasztalan. Ekkor azt mondta Jézus, védj magad mellé még egyet vagy kettőt. Lehet, hogy együttes befolyásatok győzni fog ott, ahol az első rábeszélés nem ért el eredményt. Mivel nincsenek benne az ügyben, sokkal valószínűbb, hogy pártatlanok lesznek, tanácsuk nagyobb súllyal esik latba a tévejgő szemében. De ha nem hallgat rájuk, de addig nem, akkor az ügyet a hívők egész testülete elé kell hozni. A gyülekezet tagjai, mint Krisztus képviselői, egyesüljenek imában és szerető könyörgésben, hogy a kihágást elkövető észhez térjen. Aki ezt az egyesült kezdeményezést is visszautasítja, az elvágja a Krisztushoz fűződő köteléket, és kitépi magát a gyülekezet közösségéből. Ettől fogva mondta Jézus, legyen előtte olyan, mint a pogány és a vámszedő.
Mégsem szabad rá úgy tekinteni, mint akit Isten kizárt a kegyelméből. Korábbi testvérei ne vessék meg és ne hanyagolják el, hanem kezeljék szeliden, irgalommal, mint elveszett bárányt, melyet Krisztus még mindig vissza akar hozni a nyájába. A hiba elkövetőjének kell elmondanunk a bűnt. Nem szabad megjegyzések bírálattárgyává tennünk magunk között. Még azután sem ismételhetjük másoknak, ha elmondtuk a gyülekezetnek. A keresztények bűneinek megismerése csak botránkozás okozója lehet a hitetlen világban. Miközben egy testvér hibáit akarjuk kijavítani, Krisztus lelke arra indít, hogy védelmezzük, amennyire csak lehet, saját testvéreinek bírálatától is, mennyivel inkább a hitetlen világ ítélkezésétől. Mi magunk is tévedjünk, szükségünk van Krisztus irgalmára, megbocsátására, ahogy szeretnénk, hogy ő bánjon velünk. Parancsa szerint nekünk is úgy kell bánnunk egymással. Zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből idézek. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon. Nehogy a keserűségnek bármely gyökere felnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Kövessétek mindenki irányában a békességet. Az Úr szolgájának nem kell torzsalkodni, nem kell veszekedni, nem kell haragudni, nem kell gyűlölködni. Szelíden fenyíti az ellenszegülőket, írta Pál apostol. Azt mondja, vigyázván, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon. Én is kegyelem által élek. Bűnösök közt első vagyok én, mondta a nagy Pál, írta. Ettől a fajta gondolkodástól senki el ne szakadjon, mert akkor egyből megzavar mindent az életében. Egyből rosszul reagál testvére bűnére, egyből nem jó lelkülettel, nem jó gondolkodással közelíti meg a dolgot. Zsidó 13.3 azt mondja, emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogoly társak, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok, szarxban, megromlott emberi természetben, mint akik magatok is kegyelemre szorultak, így közelítsetek, így gondolkodjatok a másikról. Galata 6.1. Atyám fia, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, ha valóban lelkiek vagytok, igazítsátok útba az olyat szelídség lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Nem arról van szó, hogy szó nélkül hagyni a hibákat, a bűnöket, hanem azt mondja, hogy csak vigyázzál szelídség lelkével, és nagyon vigyázzál, hogy meg ne kísértessél te magad is. Azt mondja, vedd ki a gerendát először ugye a saját szemedből, tehát fogadd be az Isten kegyelmét. Élj az Isten kegyelmében. Fogadd be az Isten szeretetét, tartsd különnek, értékesebbnek önmagadnál a másikat. Ugye, hogyha úgy érzed, hogy az életedet is odaadnád érte, ugye emlékszünk a könyvbe, akkor van helyes lelkület benned. Akkor van esély a szálka eltávolítására, ugye? Hibáztatással, szemrehányással még soha senkit nem sikerült jobb útra téríteni. Még egy érdekes kérdés, tehát ugye alapkérdésünk az volt, hogy mit teszek akkor, ha látom, hogy atyám fia vétkezik? Ne légy közömbös, ne hagyd szó nélkül, reagálás nélkül, de nagyon vigyázz, nehogy ítélkezzél, vádoljad, kárhoztasd, nehogy másoknak beszélj róla, hanem Máté 18, ugye, a szeretet négy felvonásban, bocsánat. Tehát a megmentő szeretet négy felvonásban. Ugye négy szem közt, ketten-hárman, gyülekezet, kizárás. Ez ugyanarról szól mindegyik, mert szereted, értékesnek tartod, és mindenképpen szeretnéd megmenteni, és mindig ezzel a lelkülettel, ezzel a céllal. De egy érdekes kérdés van még, mi van akkor, hogyha nem látom, hogy az én atyám fia vétkezik, hanem mondják nekem. Jön a hír, hogy XY mit csinált, hogy szólt, hogy viselkedett. Ugye ilyen is van talán. Ekkor mi a helyes és mi a helytelen reakció? Szerintem ebben is lehet részünk akár minden nap. Mi van akkor, ha nem látom én személyesen, vagy nem hallom, hogy az atyám fia vétkezik, hanem hírt hallok róla. Valaki mondja nekem, hogy XY így
viselkedett, ezt tette, azt mondta, hát hogy lehet, micsoda dolog ez. Ugye ez, ha